0: A Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok a saját múltjukat is kutathatják. Ezért szeretnék ilyen módon megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Meghalt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves volt. Ma már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél. Hajnalban 13-18, napközben 28-34 fok valószínű.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Szerda Téf Anni vagyok. A kenyér minden kultúrában a gondoskodás, az élet és az összetartozás egyik legfontosabb jelképe. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program pedig évről évre arra emlékeztet, hogy az adományozás, a segítségnyújtás és az egymás iránti felelősség határokon átívelő érték. A programban a magyar gazdák búza felajánlásaiból készülő liszt és kenyér olyanokhoz is eljut, akiknek különösen nagy szükségük van a segítségre. De a segítségnek sokféle formája lehet. Van, amikor egy zsák búza, egy kiló liszt vagy egy kenyér jelenti a támogatást, és van, amikor az ember a saját munkáját, idejét, szakértelmét adja oda annak, aki bajba került. Mielőtt rátérünk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei búzagyűjtésére, nézzünk Kárpátalja felé, ahol még mindig tart az augusztus elejé súlyos viharkárok felszámolása. A magyar falvakban számos lakóház teteje rongálódott meg, a helyreállítást pedig nehezíti a férfi munkaerő hiánya. Tiszakeresztúrban összefogtak a mesteremberek és a református gyülekezet tagjai, és együtt segítenek a viharkárok felszámolásában. Iváncsik Attila összeállítása következik.
4: Nagyon szépen megköszönöm, hogy az idejüket ide szánták, mert nem találtunk szakembert. A cserépdarabok, mint az üvegszilánkok úgy repkedtek szanaszét, úgy tombolt a vihar. Terményeink is az is beázott volna, hogyha nem kerül vissza a tető a helyére.
5: Mondja Petrásko Ilona, tiszakeresztúri viharkárosult, akinek szintén segítettek a Mezőgecséből érkező önkéntesek helyreállítani a tetőszerkezetét. A csapatot Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára vezette.
6: Nem mindig az 100-200 vagy 500 grivnya legnagyobb segítség, hanem az, hogyha jövünk és megcsinálunk, ami tőlünk telik, mivel nincsenek itthon a férfiaknak a nagy része, ezért mesterember nincs, tehát ha pénz van, még akkor sem tudják családok kijavítani a tetőket. Meghirdettük a településen belül Mezőgecsében, hogy aki tud jönni egy-két napra segíteni, itt most Keresztúrban vagyunk, akkor jelentkezzelek. 15-en vagyunk itt ma, két turnusban, kettő csapatra osztottunk, illetve csütörtökön jön még egy csapat 5 fővel, és 3-4-5 házat, hogyha ki tudunk javítani, akkor már úgy gondolom, hogy a közösségnek egy nagy segítség. Jó lenne, hogyha minden település Kárpátalján, ha 3-4 fővel eljönne és egy házat tudja kijavítani, akkor már megoldódna a probléma.
5: A települések közötti összefogáshoz a helyi református gyülekezet tagjai is csatlakoztak, akik a fizikai segítségnyújtás mellett anyagi támogatással is hozzájárultak a munkálatokhoz. Kupasz Gyula lelkipásztor.
7: Igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség. Vasárnap is ez volt az Isten tisztelten az alapigénk, hogy igyekezzünk ott segíteni, ahol sürgő segítségre van szükség, és úgy felbuzdultak a férfiak, akik tudtak jönni, akik itthon vannak, hogy mi is szeretnénk jönni és segíteni, és jöttünk fizikai segítségnyújtással is, meg jöttünk anyagi segítségnyújtással is.
5: Dobse István, a KMKSZ nagyszülősi járási elnöke kiemelte, a segítségnyújtás nem áll meg Tiszakeresztúron. Minden településre elmennek, ahol kevés a férfi és sok a viharkár a lakóházakban.
8: Kárpátalját mindig jellemezte az összefogás, egymás felé való fordulás. Felhívással fordulok most azon személyek felé, mesteremberek felé, akik tudnak segíteni, el tudnak látogatni ezekre a helyszínekre, hiszen még nagyon sok ház fedetlen. Én azt remélem, hogy ha Tiszakeresztúron rendezni tudjuk a sorainkat, akkor mi is tudunk segíteni más településeken, hiszen azt hiszem, hogy most talán ez a kulcs. Míg nem válik újra esőssé az idő, addig a lehető legtöbb családi házon segíteni kell, hogy azok ne ázzanak be.
3: A segítség tehát sokféleképpen érkezhet. Lehet kétkezi munka, lehet egy közösség összefogása, vagy éppen néhány zsák búza, amelyből kenyér készülhet azok számára, akiknek szükségük van rá. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban idén is az egész Kárpát-medencében gyűjtik a gazdák felajánlásait. A Párciumban a búza összeöntésnek már hagyománya van. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye gazdáinak képviselői ezúttal Bihar községben találkoztak, hogy jelképesen egyesítsék adományaikat. A négy megye gazdái 7 évvel ezelőtt csatlakoztak a programhoz, a gyűjtés pedig továbbra is folytatódik a kijelölt gyűjtőpontokon, ahol még várják a felajánlásokat, hogy minél több nehéz sorsú emberhez juthasson el a segítség. Ionescu Nikolett összeállítása.
9: Máramaros, Szatmár, Szilágy és Bihar megyében hány gazda csatlakozott ehhez az akcióhoz? Kovács Szabolcs, a Párciumi Falugazdász Hálózat szervezeti vezetője.
10: Az akciónkhoz, mivel az idén még nincsen vége, egy pontos számot nem tudunk mondani, de már 450 gazdánk van, aki csatlakozott ehhez az eseményhez. Beszélünk itt olyan személyekről is, aki olyan év is volt, hogy 5 tonna búzát ajánlott fel, de vannak olyan vidékek, ahol nem búzatermő. Ott a lakosság megveszik a lisztet, és így próbálják meg a rászorulóknak segíteni kenyérrel, a mindennapi betevővel. És újabban már pénzadományokat is felajánlanak, és tavalyi évben is 80 tonna buzának megfelelő segély, karitatív felajánlás adomány gyűlt össze. Van olyan, aki káposztát termel, ő akkor egy öreg otthonnak, savanyúságnak káposztát ajánl fel, hogyha valakinek padlizsánja van, vagy valakinek ősszel almája van, egy máltai szeretetszolgálatnak szüksége van almára is, lekvára is, mézre is. Tehát ez egy egész éves karitatív munka, amit a falugazdászok végeznek. Nem csupán erre az egy eseményre, a Magyarok Kenyereire.
9: Milyen volt az idei búzatermés?
10: Változó, hisz azért földrajzilag elég nagy területet fed le a Parcium. Voltak vidékek, ahol az 5 tonnát, a 6 tonnát is megteremte, ellenben volt vidékek, ahol jóval alacsonyabb lett. Az elmúlt évekhez képest ez egy jelentős visszaesés, hisz a vidékünkön is már nagyon sok fele 9 tonnát arattak. Itt nem a gazdák tudásával vagy a technológiával volt a gond, itt most az időjárás szólt nagyon közbe, de elmondhatjuk azt, hogy az adakozási kedv az nem csökkent, és a kevesebből is ugyanolyan mennyiségben és ugyanolyan jó szívvel adakoznak a gazdák a rászorulóknak.
9: Hová kerül ez az adomány? Szabadon parlamenti képviselő.
11: Több mint 30 olyan intézmény van Bihar megyében, amely akár olyan öreg otthonokat működtetnek, ahol magyar közösségünk tagjai vannak, vagy gyerekotthonok, illetve olyan szegény konyhák, amiket szociális intézményi kereteink működtetnek, vagy akár iskoláknak a bentlakásai, vagy óvodáknak az étkezdéi. Olyan rászorulók kapják ezeket az adományokat, ahová én azt gondolom, hogy mindig jól jön a mindennapi kenyér, mert minden egyes költség, amit ők a saját forrásukból kell, hogy fedezzenek, az egy nagy teher. Úgyhogy egy nagy áldás ilyenkor ennek a 30 intézménynek, Caritas Katolikától, a Katolikus Egyháztól, a Református Diakónia Központon keresztül, egészen a baptista közösségnek a szeretetszolgálataik, hogyha egyházi intézményeket, de van nagyon sok civil szervezet is, aki támogatást kér és kap ebből a búzából.
3: Az összegyűlt búzát a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepén egyesítik, amit pénteken tartanak a Bács-Kiskun megyében található Helvécián. Az összefogásnak nem csak akkor van jelentősége, amikor valaki bajba kerül. A családokat támogató szervezetek a mindennapokban is sokat tesznek azért, hogy a nehezebb helyzetben lévőket segítsék, és közösséget teremtsenek a családok köré. Idén nyáron Csíkszereda adott otthont a Kárpát-medencei magyar családok találkozójának. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett programon a különböző régiókból érkezett magyar családszervezet teremtsenek a családok köré. Idén nyáron Csíkszereda adott otthont a Kárpát-medencei magyar családok találkozójának. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett programon a különböző régiókból érkezett magyar családszervezetek mutatták be kulturális és gasztronómiai értékeiket. Bíró István összeállításában elsőként Tiboldi Beát, a Csíki Anyák Egyesületének elnökét, a rendezvény egyik szervezőjét hallják.
12: Csíkszereda központi parkjában látok kézműveseket, gasztropontokat, mi mindennel várják az élet.

0: ennek a találkozónak?
1: Első alkalommal, amikor itt vagyunk Külhonban, Székelyföld szívében, és természetesen ez egy teljesen más hangulatot, életérzést ad a családoknak, egy kicsit megerősödnek abban, hogy milyen jó magyarnak lenni. Igyekszünk arra, hogy évente mindig legyen egy-egy rendezvényünk, hol délvidéken, hol félvidéken, anyaországban, Kárpátalján is, és természetesen itt Erdélyben is. Én büszke vagyok arra, hogy most ez a rendezvény itt lelt otthonra, és tényleg több mint 300 család érkezett erre a rendezvényre.
0: Mit ad egy ilyen találkozó a délvidéki magyar családoknak, és mi az, amit innen tovább tudnak vinni, haza tudnak vinni?
2: Szabó Dóra vagyok, a délvidékek régió felelőse. Itt lássuk meg annyira, hogy a többiek mennyire összefogóak, vagy mennyire vagyunk mink hozzájuk képest.
0: Mi az, amit hoztak ide a rendezvényre?
2: Mivel az út hosszú, hogy nem ismertünk semmilyen olyan romlandó ételt, tehát mind ilyen száraz sütiket, töpörtős pogácsát, túrós pogácsát, sajtos stanglit, csőregét például, és akkor a felvágottak hazai termések, a tepertőtől, a szalonnától, a kolbász, ugye is, amit nálunk úgy mondjuk kulen, ezekből van, és ugye az ital, a bor és a pálinka, tehát az nem maradhat le.
3: Barkasi Leventa vagyok, Sombor, Kárpátaljáról. Kárpátaljai nagycsaládú szervezetünk gyakran szervez kisebb-nagyobb rendezvényeket, mondhatni rutinosak vagyunk, de mindig jól esik kicsi hazánkból egy picit tágabb környezetünkbe, a Kárpát-medencébe is elutazni.
0: Milyen helyzetben vannak jelenleg a kárpátaljai családok?
3: Még soha nem voltak ilyen nehéz helyzetben sajnos, és ez rendkívül próbára tesz mindannyiunkat. Tehát nagyon sokan elmentek, nagyon sok család szétszakadt, az otthon lévők pedig nagyon nehéz körülmények között kell, hogy talpon maradjanak.
4: Kezdetét vette a 13. vásárhelyi forgatag, a marosvásárhelyi magyarok legnagyobb kulturális seregszemléje. Ott találkozunk. Ez a mottója az idei rendezvénynek, amely a hét folyamán több mint 40 helyszínen várja az érteklődőket, mondja Bálint Erika főszervező, Erdei Edit Zsuzsána összeállításában.
5: Bár az idei évben az anyagi költségvetésünk egy kicsit kevesebb, mint előző években, de úgy gondolom, hogy a 370 programpont az méltó bizonyítéka annak, hogy a társszervezőink, partnereink részéről is igény van arra, hogy a vásárhelyi forgatag megvalósuljon. Igazából olyan társszervezők vannak, akik évek óta, vagy már a kezdetektől mellettünk állnak, hogy a teljesség igénye nélkül egy párat kiemeljek. Például a Telekitéka, aki ugye első percről partnerünk, és ők a könyves programokat szerveznek, és a történelmi vonatkozású témákkal készülnek, amit a városlakókat megmozgatja. Ezen kívül a Kultúrpalota, aki befogad több programponttal, ami a néptánc, népviseletes felvonulást illeti, a színház, ott lesz ugye a hivatalos megnyitónk is, ami a Duna Művész Együttessel közösen zajlik, és az Erdélyi Hagyományok Háza támogatásával partnerségeként jön ez létre. Úgyhogy igazából a partnerek és társszervezők, ők járulnak hozzá ahhoz, hogy a forgatag idén is egy látványos és színes családi esemény legyen, szerintem méltó zárása az idei nyárnak.
6: A 13. vásárhelyi forgatag színházi programjainak felelőse Megyhárt Csaba. Melyek a különlegességek, az újdonságok az idei színházi kínálatban?
7: Arra próbáltunk koncentrálni, hogy olyan előadásokat hozzunk, vendégelőadásokat, amelyeket a marosvásárhelyi közönség nem igazán láthat. Tehát nagyon nagy dolog például elmenni Budapestre sokunk számára, hogy megnézzünk egy előadást, egyrészt út, idő, költségek. Az idén a József Attila Színházra esett a választás, illetve a Forté Társulat előadására. A József Attila Színház a Sírpiknik című előadását hozza, a Forté Társulat pedig egy egészen új, pár hónapja bemutatott darabot hoz el nekünk, a Gyöngyélet című produkciót.
6: Mi a tapasztalatuk? Mekkora az érdeklődés a színházi kínálat iránt?
7: Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon nagy. Két hete hirdettük meg az előadásokat, és gyakorlatilag alig van már pár jegy. Tehát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a marosvásárhelyi közönség érti, és szeretne részt venni ezeken az előadásokon, ez most már nagyon is bebizonyosodott.
6: A forgatagot szervező Marosvásárhelyért Egyesület elnöke Nagy Éva.
8: 13 évvel ezelőtt azért született meg a vásárhelyi forgatag, mert szerettünk volna egy olyan rendezvényt adni a marosvásárhelyieknek, ahol megmutathatjuk azt, hogy kik vagyunk, megmutathatjuk a kultúránkat, és egy olyan rendezvényt létrehozni, ahol minden generáció megtalálja a magának valót. És azt vettük észre, hogy az évek során egy olyan rendezvényén nőtte ki magát, amit a marosvásárhelyiek már várnak. Ez a rendezvény egy találkozási pont, és megszólítja a marosvásárhelyi magyarokat, de nem csak a marosvásárhelyi magyarokat, most már ugye románokat is, és ez is volt a célunk, hogy a románoknak is mutassuk be a mi kultúránkat. De nagyon sokan vannak, akik ekkor tervezik azt, hogy hazajönnek, elszármazottak. De

0: Maros megye különböző pontjaiból, de még Székelyföld más pontjaiból is jönnek vendégeink a vásárhelyi forgatagra.
1: Ezzel a mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: A műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Gazdag formakultúrája, verseinek fogalmon túli sejtelmekkel játszó zeneisége, impresszionista, szimbolista vonásai a költőt az első nyugat nemzedék hagyományához kapcsolják. A brassói születésű Áprili Lajosról van szó, akinek most bevezető strófa, fájdalom, hívogatás, jó vagy Ravenna, hitető játék, védekezés és akarsz-e fényt című versét Lukács Sándor és Végvári Tamás mondja el.
2: Bevezető strófa. Ezek törött szavak, nem őszikék. Eldaloltam a dalt, amerre jöttem, de idegét a líra érzi még. S dadogva szól, bénultan, szélütötten.
3: Fájdalom.
4: Folytanám, de panaszszóval, nehéz jajjal meg megszólal. Isten zúzó malma forgat, kerékfoga megcsikorgat.
2: Hívogatás. Jöjjetek már, felhők, jöjjetek! Zápor fellegekké nőjetek, sűrű zápor függöny szőjetek. Jöjjetek már, felhők, jöjjetek! És ha van még villám bennetek, meg ne halljak úgy, mint nagy beteg. Öljetek meg tűzzel! Öljetek!
3: Jó vagy, Ravenna! Jó vagy, Ravenna! Városom szavánál, Fiorenzánál érdesebb neved, de úgy nézel szemembe, mintha szánnál, s megvéd podesztád és becsületed. A poklot járva, mécsvilága mellett, még bűnös főkre sújt az ostorom. De a tengerről jő a sós lehellet, a végtelenséggel társalkodom. Már enyhülök, futó időm siettet, s minden nap egy átkot felejt a szám. Békességed sebemre írt csepegtet. Jó vagy, Ravenna. Jaj, nem vagy hazám.
2: Hitető játék. Az éjben mennyi csalfa képterem. Álmomban kis bűvészzsinek hitetnek. Régi patak zsongását hallgatom, szajkó tollas az ócska kalapom. A vállamon van jó Winchesterem, s nekivágok a hívó rengetegnek.
3: Védekezés. Próbálgatom, tanulgatom, hogy ne szeresselek nagyon. Félelmesek a viharok, s én romló törzsi fa vagyok, s minden nagy érzés új gyökér, mely földbe köt, ha mélyet ér. Magam hullásra készítem, gyökereimet gyengítem. Ha a viharban dőlni kell, fogódzás nélkül dőljek el.
2: Akarsz-e fényt? Homály, a bimbós sombokor kötpermetekben ázik. Hozok egy ágat, vízbe tedd, vázádban kivirágzik. Pár nap, s kibontja szirmait, mintha kénlánggal égne, s a verandán szétsugaraz a tavasz szőkesége.
1: Áprili Lajos verseit Lukács Sándor és Végvári Tamás mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid, és Tarics Péter készítette.
0: Édes anyanyelvünk.
5: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban, melyet ezúttal is a hallgatók leveleiből állítottunk össze. Cseke Bence András például a következőket írja. Muszáj az uszájt másik J betűvel jelölni? Mi indokolja ezt? Lankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
6: Miért nem írjuk tehát pontos J-vel a muszáj mellett az uszáj szavunkat is, hiszen csak egy betű, egy hang a különbség köztük.
7: Az, hogy ez a két szó alakilag hasonlít, és ugye az a különbség csak, hogy a muszájnál ott van az a bizonyos M betű vagy hang az uszáj előtt, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármi köze lenne, ahogy a jelentésében, úgy adott esetben a történetében, eredetében ennek a kifejezésnek, mint ahogy nincs is. A muszáj a muss sein-ból származik német eredetű, és ugyanazt jelenti, mint németül, tehát, hogy valamit meg kell tenni, valahogyan történnie kell a dolgoknak, és pontos J-vel írjuk, hiszen ezek idegen nyelvi átvételek, és az elipszilonos szavak azok, amelyek nagyon régóta a magyar nyelvben vannak, ugyanis az elipszilonos J jóval előbb került be a magyar nyelvbe.
6: És az uszáj szavunkról mit lehet tudni? Mikor keletkezett?
7: Nagyon érdekes, mert egy nyelvújítás korabeli szóról van szó, ami az úszó és az alj összetételéből jött létre, ugye a ruhaúszáj is ehhez hasonló jelentésű, és az úszó ajból lett az uszáj, és itt történt ugye egy valamiféle átalakulás, és valóban nagyon érdekes, hogy miért elipszilonos J lett, egész egyszerűen így kezdték el írni, ezt választották akkor, amikor a szót létrehozták tudatosan a nyelvújítás alkotói, és aztán itt terjedt el, ezért írjuk ezt a változatot.
6: Egyébként időről időre előkerül ez a kérdés, hogy miért használunk pontos és elipszilonos J-t is.
7: Ha megnézzünk más hangokat, akkor valóban egy betű vagy betű alakzat az egy adott hangot jelöl, és nincsen ezek között átfedés, egyedül a pontos J, elipszilonos J, aminél a köznyelvi beszédben ezt hangsúlyozzuk, hiszen nyelvjárási beszélők sokszor különbséget tesznek a két J között, ugye az elipszilon az egy ilyen LJ közötti hangot jelent, és korábban ez pedig még inkább így volt, tehát ez külön hangot jelölt, összeolvadt a köznyelvi kiejtése, az írásbeliség viszont mindig lassabban változik. Gondoljunk bele, hogy milyen nagy problémát jelentene, ha egyik napról a másikra átállnánk a pontos J-re, az elipszilonos J-ről, és a legnagyobb probléma a tulajdonnevekkel lenne. Mit csinálnánk Kodállyal, mindig szoktam példaként mondani, mi lenne a Károlyok sorsa onnantól kezdve, évszázadok óta itt van velünk, és bizonyos szavakat mindig elipszilonnal írunk, rengeteg problémát okozna az írásbeliségünkben.
6: Máté a pontos idő ismertetésével kapcsolatban írt levelet, zavarónak tartja, amikor a rádióban azt mondják, hogy 6 óra 28 perc. Helyesen szerinte ez úgy van, hogy fél hét lesz 2 perc múlva.
7: Azzal, hogy megjelentek a digitális órák, amik ugye 24 órában mérték a napot, amelyek ugye percben mutatták az időt, megváltozott az időhöz való viszonyunk. Kényelmesebbé vált kimondani, felolvasni azokat a számokat, amiket látunk. 6 óra 28 perc. Korábban, hogyha ránéztünk egy hagyományos órára, és láttuk ezt az időt, azt mondtuk, hogy fél hét lesz 2 perc múlva. Hát egyszerűen mást látott a szemünk, számomra is kedvesebb valóban az, hogy 3/4 lesz 2 perc múlva, 1/4 múlt 5 perccel. Ez alapvetően nem is nyelvészeti vagy nyelvművelői kérdés, hanem inkább a gondolkodásunknak, az időhöz való, az órához való viszonyunknak a megváltozása, de ahogy mondtam, nekem is azért kedvesebbek az eredeti 3/4, 1/4 és egyéb kifejezések.
5: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
8: A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
9: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
10: Égre kiáltó új hangon szólal meg a Szentefrém. Üvegbe foglalt történetek, kortárs üvegművészek munkáit láthatjuk a fővárosban. Az örökké valóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban, avagy miért olyan különös az ókori egyiptomi ember és térábrázolás, és a műcsarnok 130 éves története. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Kulturális magazinunk a Szóda, mai szerkesztője Gödöllei Anna. Szomorú hír érkezett ma délelőtt, elhunyt Nádas Péter, a kortárs magyar és a világ irodalom egyik korszakos alkotója. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró nem csak a szavakkal, de a fénnyel is mesterien bánt, fotóművészként is maradandót alkotott. A ma este 8:30-kor kezdődő Szabad Polc című kulturális műsorunkban a 83 éves korában elhunyt Nádas Péterre is emlékezünk.

0: Szent Efrém férfikar énekelt az előbbiekben, hiszen a stúdió vendégünk ma délután Bubnó Lőrinc. Köszöntelek szeretettel.
1: Én is, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Aki a Szent Efrém új lemeze az Égre kiáltó kapcsán érkezett hozzánk, de mielőtt rátérünk a 20. Szent Efrém lemez zenei anyagára, beszéljünk a férfikarról, amelyet már nem is így emlegetünk. Szóval, hogy korszakváltás történt, az édesapa, az alapító Bubnó Tamás átadta a művészeti vezetést fiatalabb fiának, Bubnó Lőrincnek. Hát mióta érlelődött ez a gondolat, hogy legyen egy ilyen staféta? Átadás, átvétel, a botot tovább adja édesapa, persze úgy, hogy nem lép ki teljesen, gondolom én, a Szent Efrém szellemiségéből, a kórusból sem, de valahogy picikét hagyja, hogy a fiatalabbak érvényesüljenek, szóval...
1: Hát igazából már jó régóta érlelődött, és talán nem is tudom azt mondani, hogy ez most egy ilyen volt egy ilyen konkrét forduló nap, vagy egy fordulópont, hogy ez megtörtént volna, hanem ez tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez már megtörtént, csak erről így külön nem kommunikáltunk, vagy nem gondoltuk úgy, hogy muszáj lenne kommunikálni, viszont a kicsit az új lemez az már egy olyan irányvonal, ami már sokkal inkább, nem is azt mondanám, hogy az én személyes művészeti vízióm, hanem egy tulajdonképpen egy ilyen közösségi alkotás. Ként jött létre, és azért ez inkább úgy gondoltuk, hogy most erről egy kicsit érdemes beszélni talán.
0: Tehát, hogy most egy olyan album született meg, a 20., ami merőben más, mint az eddigiek, hiszen saját szerzemények találhatóak rajta. De ne erről beszéljünk először, hanem, hogy több mint 20 éves múltról van szó, hiszen 2002-ben alapította édesapád a Szent Efrémet. Ez egy családi vállalkozásként indult, tehát ott ült az ebédlőasztalnál egy vasárnap délután, és azt mondta, hogy fiaim, Márk, Lőrinc, annyira jól énekeltek, hogy mi lenne, ha hárman összeállnánk, néhány srácot beszervezvén, a szakrális művészetet tovább örökítve elkezdünk fellépni.
1: Hát bárcsak ennyire, hogy mondjam, ilyen jól körülhatárolhatóan történne bármi az életben, nem. Ez sajnos ennél sokkal kevésbé volt, hogy mondjam, mesébe illő. Egyrészt, amikor alakult a Szent Efrém, és ezen a néven elkezdett, Szent Efrém férfikarként elkezdett működni a kórus, az tulajdonképpen úgy volt, hogy akkor apám csinált egy görögkatolikus kórust, ami budapesti görögkatolikus kórus néven egyébként futott, és főképpen liturgikus zenei szolgálatot teljesített, különböző görögkatolikus templomokban, de alapvetően Csepelen. Ugye ennek a kicsit még egyel visszalépve a sztoria az, hogy az én nagyapám, tehát apukám édesapja, görögkatolikus pap volt, és az mi családunkban nyilván így van jelen az egész keleti, meg bizánci világhoz való kötődés, és a görögkatolikus kórusból alakult meg a Szent Efrém, és abba sokan kerültek bele. Én a legelején amúgy nem voltam benne, bátyám már benne volt, tehát a vasárnapi ebédlőasztalnál őt amúgy apu akár meg is kérdezhette volna, amúgy szerintem nem volt választási lehetősége, hogy bekerül az együttesbe, benne volt, és akkor egy ilyen 12-14 fős tagsággal indult el a Szent Efrém, ami nagyon sokat cserélődött az első, mondjuk úgy, hogy 14 évben valójában.
0: Ugye a hang az egyszerű és megismételhetetlen, tehát egy pillanat kimerevítés, amikor elmegyünk akár egy Szent Efrém koncertre, viszont vannak olyan alkotások, amelyek az örökké valóságnak is szólnak, például ilyen lehet az üvegművészet is. Mindjárt tovább beszélgetünk a Szent Efrémről, csak most nézzük meg, hogy mi történik majd két hét múlva Velencében, hiszen ott nyílik meg a világ egyik legjelentősebb üvegművészeti kiállítása. 40 ország, 220 helyszínére több 100 000 látogató érkezik majd. Magyar művészek munkái is láthatóak majd itt Velencében, amelyeket most az indulás előtt a hazai közönség is megtekintett. A Rezoártban, a fővárosban, a Manyiló kiállítás előkészületeinél Pintér Edina járt.
2: Erdész László sok-sok évtizede foglalkozik üvegművészekkel.
3: A múlt évezredben kezdtem.
2: Milyen szinten van a magyar üvegművészet a világszínvonalhoz képest? Versenyben vagyunk?
3: Nem csak, hogy versenyben vagyunk, hanem az élmezőnyben. Minden művészre jellemző, hogy egészen más csinál, mint az összes többi. Sőt, nagyon sokan olyan technológiát találnak ki, és olyan technikai megoldásokat, amelyek csak őre jellemző. Van olyan, ami az egész világon. Tehát Botos Péter például optikai üvegből dolgozik, szellemében is, és a megjelenési formájában is abszolút egyéni és nagyon magas szintű. Borkovics Péter, aki tavaly egyéni kiállítónk volt, ő is egyetemi tanár, és gyerekkor óta szenvedélye. Soltész Melinda, aki olyan különleges technológiával dolgozik, ami kihasználja a foncsolozott tüvegnek a visszavert fényeit, mozgását, és kicsit organikus formákkal dolgozik, és van Sipos Balázs, aki teljesen eltérően a többiektől általában a természetből inspirálódik, de teljesen különlegesek a szobrai, mert mindig kívül is történik valami, belül is történik valami, és van még González Gábor, aki szintén főiskolán is tanít. A kiállításunk címe Álmok és hullámok, Velencére és az álmaink megvalósítására gondolva, és ő pedig ezeket a hullámformákból építkezik. Mindenki szobrász, a falak nem maradjanak üresen, ezért Zalavári József barátunkat kértem meg, aki pedig a falra ilyen konstruktív, visszafogott alkotásokat készít, ami jó ízesül a kettő együtt.
2: Ez azért is különleges ez a kiállítás, mert minden este más-más művész fog a saját alkotásairól, az elképzeléseiről, az álmairól mesélni.
3: Velencében ugyanez történik. Borgovics Péter hoz egy mozgatható kemencét, kifújó üveggel rajzolni fog, mégpedig egy falapra, ami persze füsttől, lángol, minden csinál, és a végén egy portré rajzolódik ki belőle.
2: Botos Péter alkotásai forognak. Ahányszor belenézek, mindig újabb és újabb négyzeteket, formákat lehet benne felfedezni, színeket, reflexiókat. Hogyan készülnek ezek?
4: Gyakorlatilag ezek optikai üvegből készülnek. Hát szobrok, de prizmarendszerű szobrok. Tehát itt rögtön megjelenik benne a fény, mint a leglényegesebb dolog, megjelenik benne egy optikai ismeret, egy optikai tudomány. Minden egyes elem kézzel készül, ami itt előttünk van. Ez 420 műveletből áll.
2: Amikor készül, akkor úgy nagyjából tudja, hogy mi az, amit szeretne viszont látni, vagy alkotás közben ez egy játék, és felfedez benne újabb és újabb részleteket, amiket kidolgoz.
4: Fő gondolat mindig olyan, hogy mit fogok majd látni, de hát ez kb. 20-30%-ba jön csak be, a 70%-a az maga a meglepetés. Képek tízezreit látjuk bizonyos szögekbe.
2: És ilyenkor az alkotás meggyőzi az alkotót, hogy lám-lám olyat mutatok, amit tovább gondolhatsz, vagy próbál ragaszkodni az eredetihez, és aztán valamilyen kompromisszumra jutnak.
4: Abszolút nem az eredet a lényeg, hanem a menet közbeni folyamatos gondolkodás és folyamatos kísérlet. Mi mit mutat, mit fogok látni, látom, nem látom, mi lenne a másik. Hú, de jó, akkor ezt megtartjuk, tehát egy ilyen végtelen kísérletezési sorozatnak a vége egy-egy darab.
2: Ez egy végtelen játék.
4: Végtelen játék. Nem is hagyom abba.
0: Végtelen játék, nem is hagyja abba, így zárta ugye a beszélgetés Botos Péter üvegszobrász, és hát egy végtelen játéknak tekinthető akár egy együttes élete is, folyamatosan alkotnak, új dalok is születnek, a Szent Efrém művészeti vezetője Bubnó Lőrinc a stúdió vendég is. Amiatt beszélgettünk elsősorban, mert hogy a 20. ez a szám számomra rettenetesen sok, szóval megjelenik hamarosan a 20. albuma az együttesnek, Égre kiáltó címmel, és már egy picit pedzegettük, hogy ez merőben más lesz, mint az eddigi Szent Efrém hangzásvilág, de ha nem is hangzásvilág, de dalválasztás mindenképpen, mert hogy a belső dalaitokat írtátok meg, vagy ki, mondhatjuk, így fogalmazhatjuk erre az albumra, ami nem tudom, hogy mennyire volt nehéz vagy könnyű, hogy a feladathoz mindenki ugyanolyan mentalitással, elánnal állt hozzá, vagy voltak azért műfaji megkötések, hogy mit vártok el egymástól?
1: Nem, igazából annyit beszéltünk meg valójában már tavaly májusban, amikor az egész ötlet felmerült, hogy jó előre mindenki kezdjen el gondolkozni, mert idén év elején jó lenne ezt tulajdonképpen elkezdeni felvenni ezt az albumot, hogy meg tudjon jelenni idén nyáron. Nyilván ez mindig ez most sem így történt, tehát hogy valójában januárig senki semmivel nem készült el.
0: Jelenelte magában a gondolatot, hát mondhatni, és a dalomokat.
1: Igen, hosszasan, és nyilván ennek biztos csomó oka volt, nyilván a sok-sok koncert évvégén, stb. Ez mindig levesz egy csomó energiát az alkotásból, de valójában az is, hogy mondjuk a 8 emberből 4-en rendszeresen írunk, de hát van 4 olyan tag, aki soha nem írt még semmit, sőt, hát a legtöbbjük még soha nem írt zenét, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen nagy, ez mindig így könnyűnek tűnik, de szerintem egy tök nehéz dolog, hogy ugye semmiből valamit csinálni kell, tehát hogy nem az van, hogy van egy megadott téma, amire írni kell, hanem tényleg engedd szabadon a fantáziádat, és valami jöjjön ki, ami nyilván próbáljuk meg úgy megcsinálni, hogy működjön a Szent Efrémnek a hangzásán. Szóval szerintem ez egy kihívás volt, és szerintem tök jó, hogy ezt mindenki, tehát mindenki csinált valamit, és megcsinálta, és hogy mindenkinek lett egy dala. Én fenntartottam kázi azt a produceri jogot, hogy belenyúlhassak, hogyha ha úgy van, de ez a valójában nem én voltam egyedül, hanem közösen összerakosgattuk a dalokat próbán, és akkor jött egy csomó ötlet, szóval volt ebben közös alkotás is, de alapvetően mindenkinek a saját dolga jött ki belőle, és szerintem a nehézség ellenére ez egy mindenkinek ez egy tök fontos lemez lett, vagy lesz ilyen szempontból, hogy van valami teljesen saját rajta.
0: Elindult már az album felvezetése a közösségi portálon. Tegnap már Bátyár Bubno Márk megosztotta saját szerzeményének, a Nem szól címűnek a történetét. Ez is a koncepció része, gondolom, hogy szépen lassan szokjunk hozzá egy új Szent Efrém hangzásvilághoz, hogy egyesével adagoljátok nekünk a nagyon mást.
1: Valamilyen szinten igen, bár érdekes, mert kíváncsi leszek a visszajelzésekre. Szerintem nem gyökeresen más a hangzás. Az biztos, hogy sokkal, ugye valójában, aki követte az utóbbi években az együttes, annak a számára nem lesz más. Akinek a fejében a Szent Efrém mondjuk 10 évvel ezelőttről rémlik, hogy a Szent István Bazilikában egy nagy létszámú férfikar fellép, ahhoz képest biztos, hogy nagy a különbség, most már sokkal több hangszert használunk, sokkal több elektronikát használunk, sokkal modernebb az egész együttesnek a hangzása, tehát nem egy pravoszláv férfikarnak a hangzására kell számítani, de valójában ez annyira nem új. Azt szerintem mindenképp újdonság, hogy magyarul van az összes dal a lemezen egy kivétellel, és hogy ezek a szövegek, ezek a többnyire valamilyen saját történetet dolgoznak föl, ez nem mindig teljesen egyértelmű, hogy kinek mi a története, meg igen, bátyámnak a posztjából kiderül, érdemes megnézni, hogy miről szól a Nem szól című dal, vagy ezt leírta a különböző közösségi oldalainkon, de hogy ez nem mindenkinek lesz egy ennyire konkrét történet, viszont az nagyon jó, hogy személyes vonatkozás van, és hogy pont ezért nyilván amúgy a lemez nem egy kifejezetten nagyon vidám lemez, mert a többségünk az nem valamilyen nagyon vidám témát dolgozott fel, de azért van rajta olyan is.
0: Az örökkivalóság megörökítése lesz ez tehát egy albumon, mármint azok a gondolatok, amelyek a ti fejétekben vannak, és ezek dallamokká is alakultak, de ezzel a címmel, mármint az örökkévalóság megörökítése címmel kiállítás nyílt most Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Itt a készítők is készítésük történetét helyezik a középpontba. Ez igen érdekes szempont vagy látásszög. Nánás Janikó a két kurátorral, Kótai Katalin Annával és Kevé Flóra Judittal beszélgetett a helyszínen.
5: Bemutatják az ókori egyiptomiak alkotási technikáit is. Itt például egy vetített kép előtt van egy tárcsa, és ha ezt forgatom, akkor látjuk a képen, hogy egy kőtömbről omlanak le a darabok, és egyszer csak egy szoborfej lesz belőle. Voltak-e az alkotásnak szabályai?
6: Nagyon szigorú szabályok alapján dolgoztak, hogy egy emberi alakot hogyan kell ábrázolni.
5: Az arányaik? Vagy például mik?
6: Magának az alaknak a felvázolása, ők egy tárgyat, vagy egy emberi alakot nem úgy adtak vissza, hogy ők azt a valóságban látták, hanem annak különböző részeit egyszerre jelenítették meg, de nagyon sokszor eltérő nézőpontokból.
5: Profilból?
6: A fejet azt profilból, a vállat azt szemből, de a profilból ábrázolt fejbe, szemből nézetből helyezték bele az egyik szemet.
5: Miért volt szükség ezekre a szabályokra?
6: Tehát, hogy miért nem úgy ábrázolták, ahogy látják? Semmit nem úgy ábrázoltak, például nem nagyon használták a perspektívát. A perspektíva szerint mondjuk a fákat, én úgy ábrázolnám, hogy a távoliak azok egyre kisebbek, ők meg egyforma méretben ábrázolták, na de nekik is igazuk volt, hiszen azok a fák egyformák, nem? Tehát ez egyszerűen csak a világnak egy másik fajta szemlélete. A színeknek például vallási szimbolikája volt. A zöld, az Ozirisznak volt a színe, a túlvilágon újjászületett istenségnek, aki a halottak uralkodójává vált. Az istenek világának a színe az a kék volt, de ugyanakkor azt képzelték, hogy az istenek haja lápiszlazuliból van.
5: Itt a mumia alakú koporsó melletti felirat azt mondja, hogy készítője nem volt olyan nagyon ügyes, mert a kifestés kissé hanyag, az arc aszimmetrikus, illetve még a feliratok is hibásak. Tehetségtelen volt a művész, vagy nem volt művész?
6: Maguk az egyiptomiak nem tettek különbséget a kézművesek és a művészek között, legalábbis ugyanazt a kifejezést használták mind a kettőnek a megjelölésére.
5: Ez a Hemut?
6: Hemut, igen. Itt nem arról van szó, hogy ő egy tehetségtelen művész lenne. Elképzelhető, hogy mondjuk nem akart olyan különösebb munkát befektetni ebbe.
5: Elsősorban templomokhoz, sírokhoz készített tárgyakat állítottak ki. Ezeknek mi volt a mágikus rituális szerepük?
6: Az egyiptomi elképzelések szerint az örökké valóság az az újjászületések sorozatából épül fel. És a halottak úgy érhetik el az örökké valóságot, hogy olyanná válnak, mint az istenek, és ezzel lesznek képesek arra, hogy újjászülessenek, és ezek az alkotások tulajdonképpen ezt segítették. Például egy szobrot, amikor megalkottak, ételáldozatot, italáldozatot, egyebeket mutattak be a számára. Volt egy szertartás, amit úgy neveztek, hogy a száj megnyitás szertartása. Ennek az volt a lényeg, hogy az elkészült szobron, de akár egy múmián is, visszaadták annak az alaknak az életfunkcióit. Tehát ezzel a szertartással alkalmassá tették arra, hogy lásson, enni, inni legyen képes.
0: Az örökkévalóság megörökítése címmel nyílt tehát kiállítás Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. Ide várják a látogatókat, a stúdió vendég pedig itt a Szódában, a Kossuth Rádióban továbbra is Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. És szó esett a lemezről, ami ugye most született meg. Hogyan szerveződnek a fellépések? Van-e koncepció? Nyilván lesz lemezbemutató koncert, ezért kezdődött már el most a kampány, sejtésem szerint a dalok leírásával, bemutatásával. Szóval, hogy hogyan néznek ki a következő napok, hetek nálatok?
1: Hát most nagyon dolgos időszak van, mert nyilván azt többnyire úgy szoktuk csinálni a koncertműsorokat, hogy nagyon hosszan próbálgatjuk őket, sokszor teszteljük élőben a dalokat. Erre most kicsit a dalok elkészülésének késői időpontja miatt sem, meg azért is, hogy tényleg újdonságként hasson, ezt most nem annyira csináltuk. Egy-egy dalt játszottunk már koncerten az új lemezről, amik időben elkészültek, ugye a kollégák részéről. Viszont vannak olyanok, amiket még egyáltalán nem, és szeptember 10-én fogjuk a Magyar Zeneházában bemutatni a teljes égre kiáltó lemezt. Itt csak ez fog elhangozni, tehát nem lesz semmi más, úgyhogy ez mondhatjuk, hogy egy teljesen új koncertműsort rakunk erre össze. Tehát most éppen nagyon intenzíven, napi szinten próbáljuk ezt a műsort, hogy ez való előadási állapotba kerüljön a lemezbemutatóra, és hát nyilván ez egy tök nagy kihívás, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen nyilván sokan szeretik a Szent Efrémet, aminek nagyon örülünk, de hát ezeket a dolgokat nem ismerik. Tehát ez mindenkinek egy nagy, hogy mondjam, egy hazárdjáték, vagy szóval egy ilyen ugrás az ismeretlenbe, hogy milyen lesz a fogadtatás. Maga a lemez az egy héttel hamarabb megjelenik, tehát végül is mindenki megismerkedhet vele még a koncert előtt, de ott először fog elhangozni, és aztán nyilván ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem fogunk mást énekelni, tehát nem az lesz, hogy mostantól csak az égre kiáltó lemezdalai hangoznak el. Ez most egy dedikáltan ilyen koncert, és aztán az ősz hátra levő részében, meg nyilván a karácsonyi időszakban, ami nekünk mindig nagyon sűrű, adventi karácsonyi időszakot, sok minden más régebbi dologhoz vissza fogunk nyúlni, de most éppen ez a fókusz.
0: Szent Efrémnek az a szerencsés helyzete van, hogy van egy fix próbahelye, ahol akár a tagokkal találkozni is lehet, tehát ha a belvárosban jár valaki, akkor bemegy az Iszon nevű helyre, és előfordulhat, hogy Bubnó Lőrinctől kérhet kávét a pultnál. Szóval, hogy van egy ilyen extra lehetőségetek, hogy ti azért ott tudtok próbálni, ott készült mondjuk akár a lemezanyaga is, ott abszolút teszteltétek egymás, hogy kinek mi hogy tetszik?
1: Abszolút, tehát hogy mi normálisan az Iszonba próbálunk, ugye ezt mi egy kultúrnappalinak hívjuk az Iszont, ez ami azért, mert a helynek a mérete az relatíva kicsi, de nagyon sokféle kulturális programot fogadunk be oda, amiknek egy nagy részének nincs köze konkrétan a Szent Efrémhez, viszont maga a Szent Efrém is ott próbál heti több alkalommal, és igen, tehát hogy mint egy normál próbateremben ilyenkor X napra beköltözünk, olyankor általában nincs is más program, és akkor mi ott csináljuk a dalokat, rakjuk össze, hallgatjuk egymásnak a véleményét, és akkor itt ilyen műhely munkaszerűen összerakodnak a dolgok, sőt, a felvételeket is ott csináltuk, azt nem a nagy térben, mert az túl vízhangos, hanem a kis irodatérben vettük fel általában a dolgokat többnyire egyesével. Szóval minden szempontból ez volt a bölcsője az albumnak, úgyhogy ez viszont ilyen szempontból nagyon fontos szerepet játszott az elkészülésben.
0: Melyik a legjobb helyszínek? A Szent Efrém mit szeret? Szabad teret, zárt térben énekelni, templomban, koncertteremben, művelődési házban, múzeumi térben mi az, ami számotokra a legkedvezőbb?
1: Igazából, hogyha teljesen a kapella éneklünk és nincs hangosítás, ez most már relatíve ritkán fordul elő, akkor a templom vagy a múzeumi tér az például tökéletes, de egyébként próbálunk mindig minden helyszínhez alkalmazkodni.
0: Nem tudom, hogy a Szép Művészeti Múzeumban vagy a műcsarnokban lépette fel már a Szent Efrém, de hogy a műcsarnok 130 éves, az biztos. A kortárs útkereső magyar művészetnek ad ez otthont, november 22-ig pedig megtekinthető az a tablókiállítás a Magyar Művészeti Akadémia épületének Bajza utcai frontján a fővárosban, amely erről is szól. A jubileum évében a kiállítók a múlt mestereit és a jelenkori képzőművészet legkiválóbbjait állítják a középpontba. Csorba Lászlóval, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójával, művészettörténésszel és Kondor Szilágyi Máriával, a műcsarnok fő kurátorával, Kádár Dóra beszélgetett.
7: Már a reformkorban elindult a műcsarnok gondolat, röviden a műegylet, tehát az, hogy a pesti polgárok számára közvetíteni az európai művészet nagyszerű emlékeit, és hogy ők ennek egy részét akarják, oda-oda felakaszthatják a falra, tehát ez a fajta polgári képkultúra már kibontakozik akkor, de mindig különböző bírálatokat kapott, hogy végül is hétköznapi polgár a külföldi szenzációra néha éhesebb volt, mint a nemzeti mondani valóra. Végül is létrehozták 1961-ben az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatot, amelynek nem akárki lett az elnöke, hanem Andrássy Gyula gróf. Az Andrássy Gyula, aki majd 6 esztendővel később magyar miniszterelnök lesz, és ennek az említett modernizációnak az egyik nagyszerű részben tervezője, részben levezető mestere. Tehát az, hogy maga Andrássy azt fontosnak tartotta, hogy egy képzőművészeti társulatnak legyen az elnöke, ez mutatja ennek a gondolatnak a jelentőségét a magyar polgárosodás és a nemzeti modernizáció folyamatában. És amikor aztán, hogy mondjam, a hatalmi eszközök is összeálltak és lehetővé váltak, akkor a társulat szakmai munkája, mert kiemelkedő koponyák vannak ott, nem csupán remek művészek, mint Barabás Miklós, hanem kitűnő műkritikusok, mint Keleti Gusztáv, vagy majd Andrássy utódaként Pulszky Ferenc, a hazai művészettörténet egyik legnagyobbja, akkoriban a Nemzeti Múzeum igazgatója. Tehát ez a lenyűgöző társaság végül létrehozza először az első nagy igazi műcsarnokot, az úgynevezett régi műcsarnokot, ezt ma ismerjük, ezt a gyönyörű palotát, ez az Andrássy úton található, részben a Bábszínházban benne, ott alul, fönt pedig a Képzőművészeti Egyetem használja. Ez volt a tulajdonképpen igazi műcsarnok, de kinőtte az ország. Az új műcsarnok azután be tudta tölteni azt a fontos szerepet, hogy egyszerre adjon helyet az úgynevezett klasszikus, akadémikus művészetnek, és esetleg az újabb törekvéseknek is a nemzeti szalonok révén.
2: A műcsarnoknak nincs állandó gyűjteménye, de időről időre helyet ad kortárs művészeknek, illetve egykor volt nagy művészeknek is gyűjteményes kiállítással, tematikus kiállítással, évfordulós programmal, egyebekkel. És ha már évfordulót említünk, akkor éppen az alapítás, az építés 130. évfordulójára készülnek majd ősszel egy tárlattal.
8: Ennek az évfordulónak az első állomása ez a kerítés kiállítás, tehát ez egy ilyen ízelítő ahhoz, amivel készülünk az ősszel. Ennek az őszi kiállításnak lesz egy 130 éves áttekintése, illetve szeretnénk egy kicsit részletesebben felidézni annak az elmúlt 6 évnek is a kiállítási programját, amelyet megvalósítottunk. Műtárgyakkal elevenítjük föl azokat a kiállításokat, amelyeket szeretnénk megmutatni, és készítünk egy átfogó kötetet is, ami erről az időszakról szól.
0: Még ugyan nagyon nyárias az idő, de szeptemberben ősszel, vagy szeptember 10-én pontosan, akkor mutatja be a Szent Efrém az új albumát, tehát a Magyar Zeneházában.
1: Így van.
0: És erről már néhány szót beszéltünk, hát a Szent Efrém nem 130 éves még, de lehet, hogy lesz majd 130 is. Ez nyilván azon is múlik, hogy ahogy a legelején elindultunk, azért picikét ez ilyen családi történet is, egy családi vállalkozás. Mi az útirány? Művészeti vezetőként, ha te már így kilettél úgymond nevezve, vagy a többiek megszavazták, hogy a legtöbb felelősség rád háruljon, és ez nem biztos, hogy mindig hálás feladat. Szóval, hogy akkor most tőled várnak egyfajta irányítói szerepkört, így érzed?
1: Hát szerintem ez így valószínűleg egy az egyben túlzás. Én szervezésben eddig is nagyon sok mindent én csináltam, meg egyébként Balázs Edgár Edi kollégámmal közösen csináljuk a legtöbb ilyen napi szervezési feladatot, illetve még néhányan, akik nem énekelnek az együttesben, szóval nyilván ez most már egy nagyobb szervezet, hiszen nekünk ez a főállásunk. Viszont az biztos, hogy az egy irányvonal, ami most ki van jelölve, hogy én tökre szeretném azt, hogy ez az egyébként nem hosszan belemenve, de hogy nehéz ez a kulturális szférában létezés, hogy az ember nagyon sokban függ attól, hogy mennyi támogatást kap, és hogy mennyi pályázati pénzt tud elnyerni, és szerintem nagyon jó lenne, hogyha piaci alapon tudna működni hosszú távon a Szent Efrém, és nem úgy, hogy ezzel feláldozunk valamit abból, hogy mi mit szeretnénk csinálni, hanem találunk egy olyan művészeti irányt, ami fizetőképes közönséget is bevonz, egyfelől másfelől meg szeretjük is csinálni, és kicsit az új lemezben van egy ilyen gondolat, hogy magyar nyelvű dalokat egy magyar közönségnek énekeljünk, ebben nincs ilyen nacionalista vonal, szóval nem azért semmilyen szinten, csak hogy így jobban meg tudjuk fogalmazni, és ehhez szerintem kötődni, és sok szempontból könnyebb, mint sok minden máshoz. Úgyhogy van egy ilyen irányultsága van az egész dolognak, és ezt szeretnénk is minél szélesebb körbe és hosszabb távon is csinálni.
0: A tagok, ha már sokat beszéltünk a Szent Efrémről, Bubnó Tamás, Papp Viktor, Bubnó Márk, Balázs Edgár, őt is említetted, Olá Marcell, Rácz Ambrus, Tóth Péter és a művészeti vezető Bubnó Lőrinc. Hamarosan elköszönünk, hiszen a műsoridunk végéhez érünk, de a Létra című darról még beszéljünk, ami abszolút hozzád kötődik, ez a te saját szerzeményed lesz az Égre kiáltó című albumon.
1: Igen, és ez kicsit ilyen címadó is, mivel ugyan nincs Égre kiáltó című dal a lemezen, viszont ennek a szövegében jön elő majd ez a fordulat, és hát igazából ez, én nagyon lassan írok amúgy dalszöveget normál esetben, de ez itt tényleg egy szuszra, az ágyban fekve egyszer este így kigurult, és akkor így meglett a dal, és úgy formájában is rövid sorok vannak benne, és kicsit ilyen létre jellegű. És hát ez szerintem jellemzi azt a hangzást, amit mondjuk én szeretek, amúgy a többiek is ehhez tudnak alkalmazkodni, szóval nyilván ez leginkább rám jellemző, de hogy ebben elég sok elektronika van, és van egy ilyen loopos, ilyen folyamatosan önmagába visszatérő dolog, úgyhogy ez egy ilyen modernebb hangzású Szent Efrém.
0: Szóval a Szent Efrém Égre kiáltó című legújabb albumáról beszélgettünk, ennek kapcsán volt vendég a művészeti vezető Bubnó Lőrinc. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai szerkesztő Gödöllei Anna volt, a hangmérnök Sije Gábor, a felelős szerkesztő Bödő Anita. Holnap délután 15:30 ismét várom a hallgatókat itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Legalább 2 magyar állampolgár tűnt el a nepáli villámáradásokban, de nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek, közölte a külügyminisztérium. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Az ázsiai ország himalájai vidékét érintő áradásokban 160-an meghaltak, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár pedig eltűnt. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. Szeptember 12-én lesz az idei Kötsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az esemény zárt körű, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Kötsei polgári pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért Alapítvány. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület a többi között olyan problémákat akar feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakemberhiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot hoznak létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, jelentette be Facebook oldalán a tárca vezető. Gajdos László azt írta, ilyen hivatalra még nem volt példa az ország történetében. Beszámolt arról is, hogy a szaktárca egyeztetett a legfontosabb hazai állatvédelmi egyesületekkel, és a legsürgősebb feladatok között jelölték ki az ebrendészeti rendszer felülvizsgálatát, valamint a rászoruló menhelyek támogatását. A webes nyugtaadat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Különleges Ikarus autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig nosztalgia körjáratokon lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen egyebek közt kitűző készítés, óriás társasjáték és kis autópályaépítés is várja a gyerekeket. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. A keleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 13-18, napközben 28 és 34 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de a szaharai por miatt szűrtebb napsütésre kell számítani. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Ez itt a nap témája, a szerkesztő Bogár Zsolt nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímea vagyok. Kedd délelőtt vált ismerté, hogy egy amerikai Boeing szállítógép landolt Moszkvában, amely a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. Később derült ki, hogy John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója járt kedden Moszkvában. A titkos jelzővel illetett látogatást azóta a Kreml szóvivője is megerősítette. Erről a bizonyos látogatásról beszélgetünk a következő szűk fél órában. A vonal túlsó oldalán Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa, illetve Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora. Kezdjük talán azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán hogyan derülhet ki az, ami titkos, és hogy ez tulajdonképpen kinek az érdeke lehetett?
3: Véletlenül derülhet ki, vagy tudatosan. Tehát jelen esetben, ha jól sejtem, akkor ez egy véletlen volt. Nevezetesen többen látták ezt a gépet leszállni, valaki lekövette, és föltette ezt a kérdést, és ezek után kevésbé vált tagadhatóvá. Vagy esetleg az előfordulhat, hogy mivel ugye több fél tud erről, nevezetesen még úgy tudom, hogy az ukránoknak is szóltak előtte, hogy ebben az időben ne bombázzák Moszkvát, valaki kiszivárogtattam. Itt az előbbiről volt valószínűleg szó, mert csak azért is, mert ugye elég sok ilyen kapcsolatfelvétel van, nem gondolom azt, hogy teljesen egy ilyen elsziketelt ritka esemény lett volna. Itt az a hír, hogy ez kiderült, és ezért éppen beszélünk róla, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna olyan, amikor nem derült volna ki, és arról nem beszéltünk.
2: Kis Benedek József mennyire ért egyet Deák András véleményével?
4: Többé-kevésbé egyetértek, de nem feltétlen szivárgásra gondolok én, hanem itt elsősorban nem a maga a találkozó, illetve az utazás a titkos, hanem az, hogy miről tárgyalnak. Nagyon sokszor előfordul az, legalábbis a titkosszolgálatok világában, hogy például előkészítenek egy olyan találkozót, amely magas szintű, és hát ha megnézzük azt, hogy az orosz és amerikai kapcsolatok jelenleg finoman fogalmazva is mélyponton vannak, aktuális lenne egy találkozó. Hát nyilván, hogy azokat a részletkérdéseket, amelyeket titkosszolgálati vezetők beszélnek meg, nem fogják közzétenni, nincs sajtótájékoztató. Az, hogy maga a látogatás megtörtént, arról sok oldalról lehet tudomást szerezni, hiszen flight radaron keresztül meg lehet nézni, és hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem a maga a látogatás lényege, ami úgy egyébként nem sűrűn fordul elő, a legfontosabb, hanem az, hogy a témája mi a tárgyalásnak. Na most a tárgyalás témái között azért mindenképpen látni kell azt, hogy milyen jelenleg az orosz-ukrán viszony, hogyan áll a háború. Az amerikaiak, mivel hírszerző szolgálatról beszélünk, nagyon kíváncsiak arra is, hogy mi várható jövőben, mi Moszkvának a szándéka. Na most én sok ilyen találkozón vettem részt, ilyen területen dolgoztam. Én tudom azt, hogy itt őszintén felvetik egymásnak a kérdéseket, még akkor is, hogyha másik félnek nem tetszik. Tehát itt a diplomácia ezen területén az őszinte tárgyalás az azt jelenti, hogy odavágjuk a fejéhez a másik félnek azt, amit mi szeretnénk, megbeszéljük azt, hogy hol lehet az előre, és ami nagyon lényeges dolog, megállapodnak valamiben, amit majd a vezetők elé fognak terjeszteni. Ugye senkinek nem kétséges az, hogy erről a találkozóról a hírszerző szolgálatok igazgatói mindkét fél részéről azonnal beszámolnak az elnöknek, aztán majd utána a politikai vezetés eldönti, hogy mit fog lépni.
2: Nos, az biztos, hogy mindenhol azért foglalkoztatta itt az emberek, legyen szó újságíróról, legyen szó szakértőről, mindenki fantáziáját, hogy mi történhetett. Ugye a CIA igazgató moszkvai látogatása csupán a rutin része volt, nem történt semmi különleges a vizit során, ezt Donald Trump amerikai elnök mondta a The Blaze amerikai konzervatív hírcsatornának. A műsorvezető arról is megkérdezte Trumpot, hogy vajon mi igaz abból, hogy Radcliffe azért utazott Oroszországba, mert Moszkva meg akarja támadni a NATO-t, vagy hogy az iráni szankciókról esette szó. Önök mit gondolnak, mit lehet a legfőbb témája, vagy mi volt a legfőbb témája ennek a találkozónak, Deák András?
3: Aztán ez közszurkálás, két téma van szerintem, ami előfordulhat, az egyik az ukrán háború, és a másik az a Hormuz, illetve az iráni helyzet általában kérdése. Mind a kettőben vannak tétek. Ugye az amerikaiaknak égetőbb szerintem az iráni kérdés, és az oroszok valamennyire, hogy is mondjam, hát Nem azt mondanám, hogy támogattak, nyilván segítik valamilyen szinten az iráni rezsimet, de valamiféleképpen egy ilyen közvetítői funkciót is próbálnak betölteni, pont azért, hogy valamit kérhessenek ezért cserébe az ukrán fronton. Én az iráni dossziét azt majdnem biztosnak gondolom, hogy előkerül, és ezen kívül nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború. Mind a kettő olyan kérdés, ami egymáshoz kapcsolódik, tehát az oroszoknak Ukrajnában van mit kérniük, az amerikaiaknak pedig Iránban.
2: Kis Benedek József?
4: Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az, hogy a véleményt kicserélik, ki mit gondol a jövőről, és valamilyen olyan közös megállapodásra jutnak, vagy éppen nem jutnak, ami a ügyeket előre viszi. Azért világosan kell látni, és azért titkos az a találkozó, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, ami nem feltétlenül tartozik a sajtóra. És azért nem tartanak sajtótájékoztatót, titkosszolgálati vezetők találkozója során. És hát ami a kérdésnek a lényege az, hogy előre vigyék az ügyeket, és titkosszolgálati vonalon is segítsék az együttműködést. Ezen konkrétan például azt értem, hogy új lehetőséget nyitnak a konzultációs kérdéseknek a megbeszélésére. Tehát, hogyha külügyi vonalon nem sikerül megegyezésre jutni, akkor titkosszolgálati vonalon nyílik egy olyan csatorna, amit bármikor használhatnak, és úgy, hogy erről nem kell sehol beszámolni. Tehát nyilván a főnökségnek igen, tehát a vezetésnek igen, de nem média nyilvános ez a találkozók sorozata. Hát amerikai orosz viszony esetében azért nem fordul elég sűrű mostanában, mert ahogy említettem, a kapcsolatok igen alacsony szinten vannak jelenleg, és hát ezen szeretnének változtatni. Ne felejtsük el, hogy Amerikában választások lesznek. Nagyon fontos lenne a Trumpnak azt tudni, hogy mit akarnak az oroszok most Ukrajnában. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy vajon folytatják-e az irániak ellátását akár információval, titkosszolgálati információval. Hát, hogy aztán ezt bevallják, vagy nem vallják be, vagy milyen szintű mármint mélységet illetően a tárgyalás, hát ahhoz ott kellene és ismerni kellene, de hát ezeket általában csak a vezető szinten szokták megosztani, tehát nem tudjuk, de az eredményt azért csak látjuk, hogy történik-e valami, mondjuk például az iráni haderő támogatásában, akár drónokkal, vagy ugye hát az irániak is elég sok mindent biztosítanak az oroszoknak.
2: Na most az előbb imént már Kis Benedek József mondott egy kulcsszót, hogy őszinteség. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték egymással? Pontosan amiatt, hiszen most az USA és az Oroszország viszonya az meglehetősen sokrétű, vannak ellentétek is meglehetősen sok szempontból. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték a tárgyaló partnerek egymással?
4: Kérdése teljesen jogos, és erre azt tudom mondani, hogy a titkosszolgálati találkozók során hát odavágják a másik félnek azt, hogy ők ezt hogy gondolják, és nem az udvariasság jellemző, hanem azt mondják, hogy kérem, hogyha önök ezt teszik, akkor mi így fogunk lépni. Hát olyan kérdések is felmerülnek, ami hát nem tartozik a széles nyilvánosságra, kényes kérdések, és hát a találkozó jellegéből adódóan itt olyan kérdések is felmerülnek, amit egyébként máshol nem mondanának el. És hát persze vannak problémák, mert azért egy titkosszolgálati vezető esetében, aki közvetlenül az elnöknek van alárendelve, szokás az, hogy fogadják a legmagasabb szinten a titkosszolgálati vezetést. Vezetőt.

0: alapvetően ez egy nyílt tárgyalás, tehát itt mindenki elmondja, amit gondol, illetve hát megmondják, hogy ha esetleg valamiről egyezkednek, akkor megmondják a nem egyetértésnek az árát is. Arra érdemes odafigyelni, hogy ha mondjuk Ukrajnáról tárgyaltak volna, itt azért volt már két tárgyalási csatornája az amerikaiaknak, a külügyminiszteren keresztül is lehetett volna tárgyalni, illetve hát volt egy közvetítési mechanizmus, ami jó-rosszul működött a múltban. Ehhez képest ez egy harmadik csatorna, tehát ezért gondolom, hogy valami új jelenség lehet mögötte, új dolgokat is beraknak ebbe a képbe, hogyha kénytelenek voltak megnyitni egy ilyen harmadik csatornát a tárgyalásokról, ezért gondolom, hogy nem csak a ukrán helyzetről volt szó.
1: Mit gondolnak egyébként, hogy mennyire kölcsönös ez a látogatás? Tehát például egy orosz főkém is megfordul Washingtonban, vagy nem fordul meg, vagy mondjuk az nem derül ki? Deák András?
0: Szerintem teljes egészében előfordulhat. Tehát a hírszerzések, illetve a titkos szolgálatok nincs olyan rossz viszony, hogy ne tudnának egymással szóba állni. Arról lehet vitatkozni, hogy ez milyen szinten zajlik, mennyire nyilvános, de mindig ezen a szinten van beszélő viszony. Nem tud olyan rossz lenni a helyzet, hogy ezen a szinten ne beszéljenek egymással. Minél kényesebb valami, annál inkább eltitkolják, de alapvetően úgy gondolom, hogy egy hírszerzésnél vagy egy titkos szolgálatnál nem kell meglepődni azon, hogy nem teszi publikussá egy ilyen találkozásnak a megtörténtét, nem hogy a témáját. Tehát nem teljesen normális dolog, ami zajlik. Elképzelhető részemről az, hogy az oroszok is küldenek valakit Washingtonba, hogyha erre okuk van.
1: Kis Benedek József az előbb már utalt arra, hogy ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta a CIA vezetőjét. Ennek mennyire van szimbolikus jelentése, és egyáltalán milyennek mondható jelenleg a kapcsolat? Ellentétes, vagy ellenséges, vagy baráti?
2: Hát barátinak semmiképpen nem mondható, mert azért azt lehet látni, hogy a két ország között barátság nincs, de kapcsolat van. És ebben a kapcsolatban a titkosszolgálatoknak megvan a feladata. Itt eleve úgy kezdődik az egész kapcsolat létrehozása, hogy egy együttműködési megállapodást írnak alá a titkosszolgálatok szintjén, nyilván vezető jóváhagyásával, és a titkosszolgálatok részéről pedig az igazgató írja alá, a főigazgatót országtól függ, az, hogy miről folynak a tárgyalások, illetve milyen tárgyalásokat kell mindenképpen megszervezni, de hát az események azok zajlanak a világban, tehát történhetnek olyan dolgok, amikor az egyik vezető fölhívja a másikat, ez már egy jobb kapcsolatra enged következtetni, hogy hát van egy olyan probléma, amit most meg kellene oldani, ráérsz-e holnap, vagy ráérsz-e jövő héten, vagy adjál egy időpontot, és megbeszéljük. Na most ezek, úgy, ahogy az András is mondta, nem nyilvánosak. Ami azt jelenti, hogy problémát kellene megoldani, segítve ezzel a külügyi vezetést. A külügyi vezetés esetében nem mondhatják azt, hogy mi a tárgyal, hogy miről tárgyalnak, tehát azt nem lehet eltitkolni, mert ezek teljesen nyilvánosak. Titkosszolgált esetében nem ez a jellemző, lehet, hogy csak a vezetők tudnak róla, és hogy egyébként maga a titkosszolgálaton kívülre, hát természetesen a vezetői szintet azt beleértem, hogy azokat tájékoztatják, de más nem tud róla, még a szolgálatnál sem.
1: Deák András, ön milyennek látja a kapcsolatot, illetve szimbolikát lát-e abban, hogy Putyin nem fogadta Ratliffet?
0: Azt mondták, hogy nem fogadta, és igazából ugye a következtetés az abból fakadt, hogy nagyon kevés időt töltött bent, ezért gondolják úgy, hogy csak azt mondják, óra ment ki, talán lett volna ideje, lehetséges, hogy így volt, lehetséges, hogy nem. Nyilván nem jó a kapcsolat, de azért a Trump kormányzatnak nincs egy ilyen, hogy is mondjam, eleve elfogult viszonya az oroszokhoz. Itt inkább azok a belpolitikai kényszerek, illetve a külpolitikai helyzet az, ami némileg ezt behatárolja, de soha nem mondták a Trump kormányzatban azt, hogy ne tárgyalnának akármiről az oroszokkal. Nem véletlenül, hát a Trumpnak voltak közvetítési kísérletei a béketárgyalások vonatkozásában. Ez valószínűleg mondjuk Biden alatt kevésbé lett volna elképzelhető. Ezért még mindig úgy gondolom, hogy a két fél közötti párbeszéd az lehetséges, hogy nyitottabb, mint korábban.
1: Egyébként szóba került, ugye szóba hozták már, hogy az ukrajnai háború, az iráni helyzet, ez mind-mind téma lehetett. Mit gondolnak, hogy valamiféle háttéralkút lehet, hogy kötöttek? Hiszen mondjuk, hogyha az iráni háborút nézzük, az mindkét ország, mindkét elnök helyzetét megnehezíti. Ugye Irán a háttérből segítette Oroszországot.

0: Most a hormuzi szoros lezárása miatt nekünk is a fejünk fölött leveg egy energiaválság, Trump népszerűsége meglehetősen alacsony. Vajon ezeken a szituációkon próbáltak-e csiszolni ezzel a találkozóval, Deák András?
1: Gondolom, hogy ez azért egyszerű. Tehát az oroszoknak nem mit kérniük az amerikaiaktól, az amerikaiak nem. Amit nagyon zokon vettek orosz részről az, hogy továbbra is az ukrán dróntámadásokhoz célpont koordinátákat adnak meg az amerikaiak, illetve továbbra is ugye ez egy nyitott kérdés, hogy akkor a Starlink ad-e majd az ukránoknak támogatást Oroszország területén belül. És az amerikaiak részéről valóban a Hormuz az egy nagyon forró krumpli, tehát hogy ott nekik nagyon fontos lenne, hogy itt a választás előtt valamiféle javulás legyen a forgalomban, nyíljon meg Hormuz legalább átmenetileg, ne menjenek le az olajárak. Tehát bőven van miről tárgyalni, és simán elképzelhetőnek tartom, hogy legalábbis ilyen kis pici részegyességek quid pro quo alapon, tehát valamit valamiért alapon kötnek átmeneti jellege.
0: Kis Benedek József?
2: Én úgy látom, hogy megállapodás, őt nem kötnek ezen a szinten, de javaslatot tesznek. Tehát felmérik a körülményeket, felmérik a másik félnek a véleményét, feldobnak különböző témákat, hogy hogyan reagálnak rá, és ebből nagyon sok következtetést lehet levonni. Elképzelhető, hogy ezeket már előre előkészítették, hogy mi az, amit oda fognak majd tenni az oroszoknak, mert például mondjuk érthető, hogy az amerikaiaknak egyáltalán nem tetszik az, hogy információt biztosítanak az irániaknak azokról a katonai mozgásokról, illetve azokról az objektumokról, amelyek hát a térségben vannak, és amit esetleg meg lehet az irániaknak támadni. Tehát az Iránon kívüli katonai objektumok támadása nyilván egy érzékeny pontja az amerikaiaknak. Na most ebben lehet, hogy megfogalmazza a kérés, hogy hát ezt lehetőleg ne csináljuk. Persze erre mindjárt jön egy orosz válasz, hogy akkor és ti mit adtok meg az ukránoknak a oroszországi célokat illetően, mert hát lehet itt beszélni arról, hogy milyen információkat adnak át az amerikaiak az ukránoknak, amelyenek segítségével komoly veszteségeket tudnak okozni az orosz félnek. Tehát ilyen kérdéseket föl lehet vetni, hogy aztán ebből mi születik, azt majd az idő dönti el. Nyilván itt nem fognak ebben megegyezni, de javaslatot tesznek, aztán vagy elfogadják a vezetők, vagy azt mondják, hogy hát ezt egyelőre felejtsük el. De sok ilyen javaslat lehet, és hát pontosan ezért van, amit az András is mondott, hogy van miről beszélgetni, hát van, mert sűrűn találkozó nem történik a két ország között.
0: Akik most kapcsolódtak volna a Kossuth Rádió műsorába, ez itt a Nap témája, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel és Deák András Oroszország szakértővel beszélgetünk a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról, még nagyjából 7 percen keresztül. Arra vonatkozóan van-e ötletük egyébként, hogy miért éppen most, ugye az elmúlt napokban mi is itt a Kossuth Rádióban is beszámoltunk, nagyon komoly drón támadások történtek, civil áldozatok is voltak. Lehet összefüggés vajon, Deák András?
1: Hát nem tudom. Nem hiszem. Tehát azért azt vegyük észre, hogy ha csak az elmúlt 2 évet nézzük, akkor ezen az említett 3 tárgyalási csatornán, tehát külügy, külön békeközvetítői csatorna, illetve most a hírszerzések szintjén, azért majdnem 1-2-3 havonta volt valamilyen találkozó, sőt, tehát volt egy csúcs találkozó is ebben a körben. Tehát azért a párbeszéd megvan, dolgokat meg tudnak vitatni, én éppen azért nehezen tudom elhelyezni önmagához, valamihez kötni ezt a találkozót. Úgy gondolom, hogy nem kéne meglepődnünk azon, hogy ilyen van, csak ez most éppen kiderült.
0: Kis Benedek József, ön hogy látja egyébként, hogy mennyire erős a hírszerzés a két országban? Egyrészt ugye az amerikai Oroszországban, illetve hát az orosz Amerikában.
2: Mind a két helyen nagyon fontos. Hát egyébként, hogyha nincs információ a másik félről, akkor nem tudom döntést hozni. Tehát a döntés támogatásának egyik nagyon fontos eszköze a hírszerzés. Nem döntéshozó, hanem döntés támogató. Tehát korrekt, lehetőleg minél pontosabb információval kell ellátni a vezetést ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni. Na most ennek érdekében vannak ezek a találkozók, és vannak speciális területek, amit csak ezen a területen, vagy ezen a módon lehet megbeszélni, és hát erre szolgálnak ezek a dolgok. Na most, hogy most jelenleg milyen a helyzet, ugye? A fronton, hát meglehetősen kemény. Nagyon sok támadás van orosz részről, beszélgetnek arról, hogy oroszok ugye mozgósítani akarnak, még több behívást akarnak megvalósítani, és egy nagyon mérvű támadást indítani az ősszel. Most nyilván az amerikaiakat rendkívül érdekel, hogy most mennyire igaz, hogyan néz ki, vagy mi lesz például azokkal a 40-50 ezer főre becsült észak-koreai katonákkal, akiről szó van, hogy el fogják őket hozni Oroszországba. Nyilván az amerikaiakat érdekli. Most ezen a szinten ezt föl lehet vetni, és akkor egymásnak el lehet mondani, hogy neki kerül mi a véleményük. Lehet, hogy azt mondja az amerikai fél, hogy mi ezt nagyon helytelenek tartjuk, de az orosz meg erre azt mondja, hogy hát mi meg azt tartjuk helytelennek, hogy mennyi egyéb eszköz szállítotok mondjuk a ukránok számára, amivel komoly mélységi veszteséget tudnak okozni az oroszoknak. Tehát megint azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan döntést, későbbi döntést tudnak ezen tárgyalások során előkészíteni, ami hát remélhetőleg előbbre viszi a folyamatot. Trumpnak nagyon fontos lenne, hogy a félzős választásokig befejeződjön az ukrán-orosz háború, hát ennek az esélye nagyon kicsi.
0: Deák András, ön mit gondol arról, hogy ez a mostani látogatás, ez mondjuk olyan szinten konkrét döntésekhez vezethet-e, hogy mondjuk az Egyesült Államok a közeledő vagy a közelgő időszakban, hónapokban milyen módon támogatja majd Ukrajnát?
1: Szerintem korlátozásokról tudnak beszélni, tehát hogy olyan döntéseket tudnak előkészíteni, inkább arról, hogy a másik mit nem tesz meg. Hát itt mindig az eszkaláció az, ami egy ilyen fenyegető veszély, és inkább arról tudnám elképzelni, gondolom én egyszerűnek a dolgokat, hogy állítsák meg ezt a folyamatot, és teszik valamilyen pihenő pályára. Illetve hát, hogyha van valami új helyzet, nevezetesen például az, hogy most szankciókkal akarják sújtani azokat az országokat, amelyek jelent segítik, akkor ezt is hozhatta magával a CIA vezérigazgatója, elmondhatta, hogy milyen orosz cégekre fognak még szankciókat kivetni, ha egyáltalán ennek van értelme, mert Oroszországot azért már majdnem mindent azt lehet mondani, hogy szankcionáltak, amit lehetett. Tehát én ebben gondolkodnék, hogy valamiféle cserebere van a felek között, ezeket a döntéseket készítik elő, azt, hogy mit nem tesz meg a másik a jövőben, a másik ellen.
0: Kis Benedek József?
2: Én úgy látom, hogy itt olyan kérdések vannak, és ilyen kérdések fordulnak kockán, ami gyakorlatilag információszerzés. Tehát vannak különböző témákban különböző jelzések, hogy most így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, ennyit visznek, ilyen fegyvereket állítanak be, ilyen kísérleteket folytatnak. Na most egy ilyen szintű találkozón, ami nem nyilvános, és lényeges kérdés, nyugodtan meg lehet kérdezni a másik felet, hogy mi ezt hallottuk, vagy ezt tudjuk, vajon ez megfelel a valóságnak. Tehát föl lehet vetni rendkívül kényes témákat, pontosan a találkozó titkos jellegével összefüggésben.
0: Csak egy-egy mondat mindkettejüktől, hogy az, hogy most nyilvánosságra került ez a találkozó, befolyásolhatja-e azt a döntést, amit mondjuk megelőzött ez a találkozó?
1: Szerintem nem.
2: Szerintem egyértelműen nem.
0: Köszönöm szépen, ez volt a nap témája, a CIA igazgató titokzatos moszkvai látogatásáról beszélgettünk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, címzetes egyetemi tanárral, az MTA doktorával, és Deák Andrással, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársával. A szerkesztő Bogár Zsolt volt, nevében és a technikus Bredák József nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Elhunyt Nádas Péter. A Szabad polc mai adásában ráemlékezünk. Vlasics Sarolta 2002-ben készített interjút Nádas Péterrel. Ezt a beszélgetést ismételjük meg.
3: Zalában él, 36-an élnek, abban a faluban, ahol lakik Gombosszegen.
4: Nem élek Budapesten, legfeljebb átmenőben vagyok Budapesten, átutazóban néhány napra, néhány hétre, évek óta már nem.
3: És miért ment el Budapestről?
4: Mert nem szerettem a várost. Ez a szülővárosom, és úgy 68 táján elmehetnékem volt. Aztán néhány évre visszajöttem, visszakényszerültem a 70-es években, de aztán végleg elmentem.
3: Valahol olvastam, hogy egyszer egészen fiatal korában járt Gombosszegen. Amikor visszatért oda, akkor ezért választotta, vagy valamit keresett, ami nagyon messze van Budapesttől?
4: Tulajdonképpen valamit kerestem. Gombosszeg előtt Kisoroszliban volt egy faházunk, egy egészen pici szerszámos kamra típusú faház, amit aztán kibővítettünk valamelyes, de maradt nagyon pici. De ott is valahogy számomra lehetetlenné vált az élet, ettől a hétvégi világtól, ettől a weekend világtól, a sufni-sufni hátán világtól, és onnan is el akartam menni, és akkor eszembe jutott ez a hely, ahol valóban életem első riportját készítettem, ami nem jelent meg, de néhány évvel később a rádióba felolvasták. Ez a falu nagyon megmaradt bennem, nem tudtam magam se, hogy miért. Valószínűleg elsősorban a fekvése miatt, másodszorban az emberek miatt, akik lakják, vagy akik lakták. Egy nagyon érdekes hely volt, hozzá kell tenni, mert akik ott éltek, azok jobbára meghaltak mára. Ez egy kihaló falu.
3: Milyenek voltak azok az emberek, akik akkor éltek ott, amikor ön oda ment?
4: Én újságírói meg fotóriporteri tapasztalataimból, ezek a 60-as, 70-es évekből származnak, elég jól ismerem ezt az országot. Sok helyütt jártam, ha nem is hosszabb időket, de időket töltöttem el, és főleg egy nagyon drámai korszak volt, amikor fényképezéssel vagy újságírással foglalkoztam, úgyhogy egy nagyon közeli képen van. Ahhoz képest ezen a tájon más jellegű emberek laktak, és ez nagyon megfogott már akkor, és aztán, amikor letelepedtünk Gombosszegre, akkor jobban beleláttam, hogy mi ez. Ezek úgynevezett nemesi falvak, ezek a szegek, ami azt jelenti, hogy az egykori várjobbágyok, akiket nemességre emeltek, vagy nemesi címet kaptak, azok épp olyan szegény emberek maradtak, mint az összes többi jobbágy, illetve később paraszt a környéken. Cipőjük se volt a megyegyűlésbe menni, de a megyegyűlésbe mehettek, szavazati joguk volt, és ez egy más mentalitást adott. A másik, a környék egy nagyon elzárt életet élő környék, tehát nagyon messzire vissza lehet látni a történelmi időbe. Azok az emberek, akik ma már nem élnek, anélkül, hogy tudták volna, a szóhasználatuk által, az elképzeléseik által, az ideák által, amelyeket közvetítettek, a török kor elé lehetett visszalátni. Bizonyos tekintetben még a kereszténység elé is. És miután én szeretek visszanézni, ez számomra fontos volt, vagy érdekes.
3: Ön tanár akart lenni, teljesen más közegbe került végül, és sokkal inkább racionális világba, mint amit ön szeretett volna választani.
4: Ezeknek nem volt különösebb jelentősége, inkább annak a megrázkódtatás mennyiségnek volt, amit nekem föl kellett fognom valahogy, föl kellett dolgoznom, valamilyen módon el kellett kerülnöm azt, hogy öngyilkos legyek. Nagyon korán meghalt az anyám, aztán nagyon korán meghalt az apám, aki öngyilkos lett. Ez foglalt el, tehát a korosztályomhoz nem volt semmi közöm, mert mi közöm lett volna. Az egészet megelőzte ugye 56, aztán a megtorlás időszaka, a megtorlás időszakára esett ez az egész iskolai dolog. Nem, ez számomra ez egy kiesett idő, amit én a magánjellegű önépítésemmel, vagy az önmegmentésemmel töltöttem.
3: Azon döbbentem meg, hogy milyen, csak úgy kimondja ezt a szót, hogy azzal volt elfoglalva, hogy ne legyen öngyilkos, vagy az öngyilkosság gondolatával. Ez ennyire evidens, ennyire nyíltan megfogalmazható élmény volt abból az időből.
4: Hát hogy ne lett volna? Egy diktatúrába születtem, a következő diktatúrában nőttem fel, tele voltam halottakkal, az első élményem az a második világháború. Egy olyan országnak a lakója voltam, egy olyan nemzethez tartoztam, amely évtizedekig vezető helyet foglalt el az öngyilkossági statisztikákba, és hát ha a vezető helyet foglal el vala egy ország az öngyilkossági statisztikákba, akkor nem csak azokat kell nyilvántartanunk, akik meg is öngyilkolták magukat, hanem hát nagyon sokan készülődnek erre, és én egyik voltam ezek közül, aki készülődött, mert az egész életet úgy, ahogy volt, nem találtam értelmesnek, de a mai napig elég nehéz értelmesnek találnom, de hát minden esetre találtam egy kis lehetőséget, egy kis ösvényt, hogy ne ismételjem meg az apámnak a ballépését.
3: És erre találtam meg kifejezési formának az irodalmat. Ez volt az a szűk mesdje, amin képes volt tovább élni.
4: Ez volt az a szűk mesdje, de nem erre találtam, mert az jóval korábbi. Tehát ez egy nagyon gyerekkori kívánság, vagy ha akarom, elhatározás, hogy én írni fogok. Tehát amikor úgy mondjam, ezzel a élet vagy halál problémával szembe kerültem, akkor ez már egy létező, inkább akadályozott az írásban, mint segítette. Az írás ugyanis legalábbis az én számomra nincs kapcsolatban ilyen értelemben a személyessel. A személyes lehet tárgya, de nem lehet célja. Másokat nem terhelhetek, tehát ez, nem, ez a magánügyem. Nagy szóval élve az alkotás, ez ezen túl van, az egy más dolog. Nagyon sokat olvastam, gyakorlatilag más sem csináltam, mint olvastam. 14 éves koromra a világirodalmat majdnem azt mondhatnám, hogy úgy, ahogy van, elolvastam, hát nagyon sok dolgot, alapműveket elolvastam, amelyeket természetesen aztán később újra kellett olvasni jó részt, mert hát egy gyerekben egész más marad meg, és írtam. Tehát ezt a két tevékenységet végeztem, tehát ez nem egyfajta gyermekes elképzelés, mozdonyvezető is akartam lenni természetesen, de nem vezettem mozdonyt, tehát nem volt a mozdonyvezetésről tapasztalatom. De miután írtam, írás közben arra a tapasztalatra jutottam, hogy nekem ezt kell csinálni.
3: Mondta magának valaki, hogy érdemes írni? Vagy ez nem is érdekelte?
4: A családban többen írtak, elég jól is, és inkább mulattak rajta. A családunkban nem volt szokásos bámulni a kis zseni gyermekeket, elnézték nekem. Lehetett diskurálni különböző családtagokkal az írás részleteiről, miben létéről, mienségéről, könyvekről lehetett beszélni, az élet része volt.
3: Aztán került, ha jól tudom, a Nőklapjához, ott kezdett írogatni vagy fotózni. Nyilván egy másfajta közeg volt, mint amire vágyott.
4: Aztán fényképész lettem, ez az egyetlen szakmám, az egyetlen komoly szakmám, és elég jól, tehát ez rögtön világos volt a mestereim is, a tanáraim, és az én magam számára is, hogy ezt jól tudom csinálni. Aztán amikor a Nőklapjához kerültem fotóriporternek, ott elkezdődtek bizonyos szakmai problémák, de azok valahogy összemosódtak azokkal a politikai vagy társadalmi problémákkal, amelyeket nem igazán értettem, tehát amelyeket még meg kellett emésztenem valahogy. A fényképezés ugyanis nem csak fényképezést jelentett, hanem rendezést is. Tehát mintegy a jeleneteket be kellett rendezni, amit aztán az ember lefényképezett. Ha csak azt vitte a szerkesztőségbe, amit látott, az nem volt jó, vagy nem volt elég jó. Főleg azért, mert érhetetlen mennyiségű mosolygós ember kellett, és hát az emberek a TS szervezések közvetlen közelében, közvetlen utána vidéken nem nagyon mosolyogtak. Ma sem nagyon mosolyognak, magyarok nem nagyon mosolyognak, még akkor se, ha kellene, de akkor különösen nem mosolyogtak, és nekem állandóan mosolygó embereket kellett rendeznem, és ez nagyon nehezen ment, illetve egyáltalán nem ment. Éppen az érdekelt, amit nem ismertem, az ország, ahol élek, de hát örökre hálás vagyok ennek az időszaknak az életemből, mert rengeteget utaztam, és nagyon jó újságírók mellett dolgoztam, nagyon sok dolgot ismertem meg. Például ennek a folyamatát, hogy tőlem valami olyasmit várnak, amit én nem tudok teljesíteni, tehát valószínűleg tehetségtelen vagyok, illetve tisztázni kellett, hogy mi tartozik a tehetségtelenségemhez, és mi rendszer specifikus, úgymond.
3: Ez akkor lehetett tisztázni?
4: Nem lehetett, csak drámák útján. Akkor már, tehát abba hagytam a fényképezést éppen emiatt, mert nem ment, de nem tudtam, hogy mi nem megy. Majd arra gondoltam, hogy az újságírás talán könnyebb lesz. Az még nehezebbnek bizonyult tulajdonképpen, és akkor egyszer hazamentem egy szerkesztőségi ülésről, lerogytam a fotelomba, a szobába, egy olyan téli alkonyat volt, és elaludtam a kimerültségtől, és nem tudom, én 3 vagy 4 órát aludtam ülve, mint egy vén ember. Nem tudom, hány éves voltam, 23, 24, 25, nem tudom. És akkor úgy döntöttem, hogy ezt nem lehet tovább csinálni, mert vagy a hazugság van, amit nem akartam, összesen 2 olyan riport fűződik nevemhez, ahol hazudtam is, különben nem, és akkor tönkre megyek, vagy lesz, ami lesz. És a lesz, ami lesz-t választottam.
3: Milyen témákról írt újságíró korában?
4: Sok válogatás nem volt, mint akkor már megjelentek szépirodalmi műveim, vagy írásaim, vagy novelláim, és elbeszéléseim is. Tehát bizonyos egyfajta kivételezettséget élveztem, de az azt jelentette, hogy azért minden héten 2 anyagot meg kellett írnom. Az egyiket ezt mindenképpen adták, tehát megmondták, hogy mit.
3: Ezek ilyen termelési riportok voltak?
4: Igen, részben termelési riportok, aztán kongresszusi verseny, munkaverseny, nem tudom én mi. Tehát ezt meg kellett oldani úgy, hogy ne legyen disznóság. Tehát annak, amit leírok, annak a realitáshoz valami köze legyen, hogy másnap a tükörbe tudjak nézni. Ez volt az egyik. A másik úgynevezett leadandó anyagot, azt magam választhattam, tehát az recenzió volt, vagy kiállításról egy beszámoló, amiben nem kényszerültem semmiféle politikai döntésre, de tehát ez nem ment. Aztán jogosan a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, a többi munkatárs megelégelte ezt a kivételezettségemet is, ami a fiatal írónak a nimbuszából jött, és toltak arra felé, hogy mind a 2 anyag, amit leadok, az muszanyagnak hívták, muszáj, a német müsszemből, a kell, elkerülhetetlenül kell. 2 muszanyag az már nem ment, tehát összeomlottam alatta, úgyhogy ezért aludtam aztán egy ilyen szerkesztőségi küzdelem után, mint egy vénember ülve a futerbe 3 órát kimerülten, és jutottam arra a döntésre, hogy én ezt tovább nem tudom csinálni.
3: 67-ben jelent meg a Biblia című novellás kötete. Nem igazán illeszkedett az adott kor kánonjába, részint tematikailag, poétikailag sem, és egy olyan fajta világot mutatna, ahol még azt hiszem Balassa Péter írta, hogy viszonylag nyugodtan lehetett ennek a világnak a mesdjéjén mozogni, a gyerekkor világát dolgozták, főlegalábbis jó részben. Ez volt az az autonóm terület, ahol eltűrték voltak éppen az, hogy valaki valamennyire más, mint ami az adott korra jellemző közmegegyezés, ha lehet ezt a szót mondani.
4: Ez nem egészen így volt. Az egyrészt nem tűrték el, mert második kötet megjelenése után már konfliktuson volt, tehát 67-ben jelent meg a Biblia című kötet, 69-ben a Kulcskereső játék című kötet, és utána 7 vagy 9, már nem emlékszem rá, év hosszú csend következett, és egy gyakorlatilag egy sorse a Vigília című folyóiratba írhattam a Dorombi Károly jóvoltából színi kritikákat. Egy-két dolog jelent meg a Juhász Ferenc szerkesztette újírásba, de azon kívül semmi, sehol semmi. Egyrészt ez sem volt lehetséges, másrészt pedig hát ez tulajdonképpen egy poétikai döntés volt, ami aztán a nemzedékemnek a sajátosságává vált, vagy sajátossága lett, vagy visszamenőleg úgy néz ki, mintha ez egy magától értetődő sajátossága lenne, ami egyébként akkoriban az európai irodalomnak is egyik sajátossága volt, tehát a gyerekkorral foglalkozni, az előtte nem volt szokásos. Számomra azért volt fontos, mert egy gyerek szemével láttathattam a világot, belebújhattam egy gyerek szemébe, és egy gyerekről azt szoktuk mondani, hogy elfogulatlanul lát, és valóban nem is elfogulatlanul, de elfogulatlanabbul, mint ahogy ezt a felnőttek teszik. És ebbe a szembe, ebbe a semleges, ebbe a neutrális, ebbe a megfigyelői pózba helyezkedtem el, ha egyáltalán valamit magamról, vagy a világról, másokról közölni akartam.
3: És abban a 7 évben, amíg úgymond csönd volt önkörül, az a 7 év mivel telt? Készült regényre, vagy egyszer napi harcai voltak azért, hogy későbbiekben valamilyen módon szót kapjon a nyilvánosság számára, és vagy ez érdekelt egyáltalán, hogy mások megismerjék az alkotásait?
4: Nem érdekelt, nem, abszolút nem foglalkoztam vele. Nyomasztott a bezártság, az izoláció, ez nagyon nyomasztott. Nagyon kevesen tartották bennem úgymond a lelket, de nem, semmiféle harcban nem vettem részt, kivonultam, akkor jöttem el Budapestről, 68-ban volt, néhány nap múlva, amikor eljöttem, összeomlott az egész reformista álom is. Tehát ugye a szocializmus megreformálható és emberarcúvá tehető, úgyhogy nem volt miért visszamenni. Volt egy bizonyos harc a fizikai fennmaradásért, az életért, de hát én ezt nem tekintettem harcnak, nagyon minimális igényeim voltak, és ezek a minimális igények, ezek mindenféle kompromisszum nélkül, vagy mindenféle megalkuvás nélkül, vagy mindenféle engedmény nélkül tulajdonképpen teljesíthetők voltak, ilyen irodalmi segédmunkákkal. Ez egy határozott izoláció volt, és nem vettem részt a kádárizmus szép, elmélyült társas játékában. Kétségtelenül, miután a felvilágosodás eszmekörének a híve vagyok, vagy ezt tartom a legmeggyőzőbbnek, ami az emberi együttélés alapelveit illeti. Gyerekkoromban, vagy egész fiatal kamaszkoromban magam is szocialistának, olykor még kommunistának is vallottam magam. De a szónak abban az értelmében, amilyen értelemben soha nem valósulhatott meg, meg nem is valósult meg, és hát a reformizmusnak én magam soha nem voltam híve, mert semmiféle közöm nem volt hozzá, de hát ezt tulajdonképpen egy alternatívának láttam magam is 68-ig, de aztán tovább nem, mert 68 után ez inkább a megalkuvásnak volt egy fedő neve. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nem tudok, mint politikai lény, nem tudok másra se gondolni, se építeni, mint arra, hogy az én számomra a politika az megegyezések kérdése. Van, amikor meg lehet egyezni, meg tudnak az emberek egymással egyezni. Ez a demokrácia állapota. Abban a pillanatban, hogyha diktatúra van, akkor nem tudnak megegyezni, mert nem egyenlőek a feltételek. Most a diktatúra állapotában törekedhetek ugyan megegyezésre, csak hát a diktátorral nincs miről egyezkedni, vagy nincs hogyan egyezkedni.
3: Mennyire tudja szétválasztani az író emberi mi voltát, alkotó emberi mi voltát, attól a társadalmi formációtól, amiben él?
4: Nincsen okom elválasztani, meg nem is tudnám, nincs módszerem se, tehát se okom, se módszerem nincs ezeket elválasztani. miért kéne elválasztanom? Legfeljebb másként látom az összefüggéseit, mint kollégáim többsége. Én a politikát az emberi élet egyik nagyon fontos részének tartom. Abban az esetben is, ha diktatúra van, és abban az esetben is, ha demokrácia van. Nagyon fontos része, csak számomra ez nem egy kiemelt rész. És nem hagyom, hogy belőlem, mint lényből, mint létező lényből bárki kiemelje. Hát amennyire rajta múlik. De hát nem elválasztható. Hát a politika is ezek között, a dolgok között, az etika, a filozófia, az esztétika, hát ez mind ott van. Az erotika, hogy másról ne beszéljek. Magukat, a regény szerkezeteket, azokat ezeknek a különböző aspektusoknak a szempontjából tervezem össze, mint összefüggést. Egy regénynek a szerkezete, a struktúrája, a belső hordozóanyaga, ami anyagként nem jelenik meg, mint ahogy a kristályokban a szerkezet sem jelenik meg, az épp olyan, mint egy zenei műnek a szerkezete adott esetben, hát ezt föl kell építeni, ezt végig kell gondolni. Mi miből következik, mi mihez kapcsolódik, mi mihez nem kapcsolódik. És akkor bizonyos filozófiai kérdésekben kell dönteni, hogy a világ az oksági összefüggésekből áll, vagy nem áll abból, kaotikus halmaz, hogy az egy a fontos-e, vagy a sok. Ha az egy, akkor mi? Az egy ember, egy Isten, mi sok? Minek a sokasága, a tárgyaké, az embereké, az élőlényeké, a csillagoké, stb. Stb. Hát ezekben a kérdésekben mind dönteni kell, és a döntések által kirajzolt összefüggések teszik ki a regény belső szerkezetét, mint minden festményét, vagy zeneművét, vagy bármilyen alkotásét.
3: Ugyanakkor hozzájönnek a személyes élmények is.
4: A személyes élmények azok legfeljebb tárgyai lehetnek, nem jönnek hozzá, és nem belőle származnak.
3: A családregény vége például, az ebből az aspektusból hogyan megközelíthető?
4: Ebből az aspektusból meg lehet közelíteni, nem nagyon érdemes. Ki lehet mazsolázni, hogy mi az én saját élményem, de nagyon nehéz helyzetbe kerül az ember. Mit tudom én, itt van egy nagyon bőbeszédű, nagy elbeszélőkedvel megáldott füstmiláni méretű nagypapa. Az én nagypapám, ott van a képe a könyvespolcon, egy nagyon szófukar, nagyon csendes ember volt, aki mesélni történetet soha nem mesélt. Néha nagyon szigorúan mondott valamit, ami tanítás volt egy egész életre. Mit tudom én, két nap, ha egyszer megszólalt, akkor sokat mondok. Most ez az én nagyapám. Hát ki tudja, hogy kinek a nagyapja.
3: Ez a regénye, azt hiszem, 5 évet vagy 7-et pihent, mire megjelenhetett?
4: 5-öt.
3: Ez alatt, az 5 év alatt hozzányúlt ehhez?
4: Kicsit, nagyon kicsit.
3: Azért kérdezem, mert nem is tudom, azt hiszem, az Eszterházy szokta azt mondani, hogy amikor megír egy regényt, akkor úgy érzi, hogy megszabadul attól a kinttől, ami egy alkotásnak a létrehozásával együtt jár.
4: Világos, hogy a szépirodalmi alkotások azok arra vannak, hogy megjelenjenek, és ha nem jelennek meg, az a szerzőnek rossz. De hát erre voltam dresszírozva, hogy nekem rossz legyen, és ezt valahogy eltűrjem. Az Eszterházy az egy következő nemzedék, neki nem voltak problémái a cenzúrával, nem voltak problémái a publikációval. Ez egy szerencse, de hát a szerencsés nem ismerheti a nem szerencsés helyzetét, és miért kívánná magának. Én ugyan kívántam a megjelenést, de hát bizonyos dolgokra az ember hajlandó, más dolgokra meg nem hajlandó, és ez egy olyan terület, ahol mindig is megmagacsoltam magam, itt nekem kell dönteni, helyettem senki nem dönthet, se kiadó, se cenzor, se lektor, se feleség, se barát, senki. Isten se, gyontató se, senki.
3: Eddigi művei közül melyiket tartja a legösszegzőbb műnek? emlékiratokat, családregényt, hogy ez mind egy másik stációnak az eredménye.
4: Ebben nem vagyok kompetens, csak ezt tudom mondani. Tehát próbáltam tényleg őszintén gondolkodni egy pillanatig, hogy tényleg melyik. De,
3: igen, elég ostoba a kérdés, maradjunk ennél.
4: De nem vagyok kompetensebb, tehát erre én nem tudok válaszolni, mert egy egész más perspektívából, egész más aspektusból nézem ezeket a kész munkákat. Számomra az a domináns bennük, hogy mi az, amit nem oldottam meg, nem az, amit megoldottam. Annak is van jelentősége, mert amit az ember egyszer megoldott, az nagyon fontos, de csak abból az aspektusból, hogy mi mindent kell még megcsinálnia, és hogy az illeszkedik, mint egy tudományos kísérletnél, a hipotézist igazolja-e, vagy cáfolja.
3: Mennyire lehet összehasonlítani mondjuk egy tudományos kísérlettel?
4: Hát, amit én csinálok, az tulajdonképpen össze lehet hasonlítani, de én csak egy típus vagyok. Nekem van egy szerkezeti elképzelésem, egy strukturális elképzelésem, amiben nagyon sok részlet eleve megvan, de a struktúra, a szerkezet, a dolognak a váza, az a domináns. 30-40 oldal után az kiderül, hogy ennek a váznak van-e tartó ereje, vagy nincs, vagy összeomlik, beomlik a részletek súlya alatt.
3: És jól érzi magát a végeken?
4: Én nagyon, persze.
3: Kicsit kivonult az irodalmi életből.
4: Miért ne lehetne irodalmi életet élni Gombosszegről?
3: Akkor ezek elavult fogalmak, amiket mondok.
4: Szerintem olyan fogalmak, amelyek soha nem is voltak, nem elavultak, soha nem voltak igazak. Volt a 30-as években, a 20-as években, a századfordulón egyfajta kávéházi élet Budapesten, és ezt ír valamiért a közönség irodalmi életnek nevezi, sőt, maguk az írók is, de hát az irodalmi élet az a művekből áll. Műveken kívül nincs irodalmi élet.
3: Magának nem hiányzik egy kávéházi irodalom? Képes lenne arra, hogy kávéházban írjon valamit amúgy?
4: Írtam presszóban, ilyen presszóasztalok sarkán, majdnem úgy, mint a Mándi, a felhajtott csipke terítővel, de az nem a újságot, tehát újságcikket soha nem tudtam Budapesten, tehát ami a szépirodalmi jellegű munkáimból soha egy sort nem írtam Budapesten.
3: Mert magának abszolút elvonulás kell a világtól, akkor abszolút csönd.
4: Nem, csönd, egyszerűen csönd. Tehát azt mondja, zavarjanak, ne legyen semmi olyasmi a fejembe, ami aktuális. Legalább 3-4 nap válasszon el egy aktív városi léttől. Tehát amikor az embernek a fejéből már ez a sok arc, mozdulat, sértés, bántás, szerelem, hívás, vágy már kiment. Tehát mindez, ami hogy úgy mondjam, világi hívság, az már nincs jelen. Akkor el tud kezdeni az én agyam, vagy az én apparátusom dolgozni, de addig nem tud.
3: Fényképez még?
4: Igen, fényképezem. Egy éven keresztül fényképeztem a fát, ami az udvarunk közepén áll, ezt a vadkörtefát, és így egy elég meglepő fotósorozat keletkezett, ami több mint 500 képből áll.
3: Miért fényképezett egy éven keresztül egy fát?
4: Hát a Nemes Nagynak van erről egy gyönyörű verse, tanulni kell a fákat, amint talpig szúzmarásak. Meg a Pessoának van erről egy gyönyörű verse, hogy miért szereti ő a fákat, azért mert fák.
2: A Szabadpolc mai adásában Nádas Péterre emlékeztünk. Az Aranyemberek sorozat 2002-ben készült beszélgetését ismételtük meg. A szerkesztő Vlasics Sarolta volt. A műsort Bredák József, Bödő Anita és Radics Zsuzsa készítette.

0: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden az utóbbi hetek megfeszített munkájában résztvevő szakembernek, és beszámolt arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csak nem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. Oroszország a Kijev elleni támadások fokozását fontolgatja, miután Moszkva szerint zsákutcába jutottak a tárgyalások. Erről ír a Bloomberg News. A hírportál szerint az orosz hadsereg az ukrán főváros központja mellett más létfontosságú létesítményeket is támadhat. Hozzáteszik, kicsi a valószínűsége annak, hogy Vlagyimir Putyin elnök az ukrán támadások vagy a szankciók hatására befejezi a háborút. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta, a céget perelő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perekben. Az óriás vállalat csaknem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és az Instagramot úgy tervezték, hogy azok függőséget okozzanak a fiataloknak. Idehaza folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztet, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint a felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Sári Zsolt államtitkár azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kortól a rendszerváltásig őrzi a magyar történelem iratait, ezért fontos, hogy a legalkalmasabb jelöltet válasszák ki a pozícióra. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Pályakarbantartás miatt mától vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. A keleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 28-34, késő este 20-27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten Orbán Balázs tudósra, néprajzi gyűjtőre és földrajzi íróra emlékezünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhatnak válogatást. Pénzes Géza vagyok. Orbán Balázs élete olyan kalandos, romantikus volt, mintha csak egy Jókai Mór regényből olvasnánk róla. S habár ezt a regényt soha nem írták meg, Jókai székelytárgyú írásainak alaptörténeteit javarészt éppen Orbán Balázstól hallotta először. Orbán Balázs Lengyelfalván született, 1829-ben régi udvarhelyszéki családban. Apja Orbán János a napóleoni háborúk katonatisztje volt, anyja Knechtel Eugénia félig felvidéki magyar, félig isztambuli olasz családból származott. Családjával 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét és Konstantinápolyba utazott a velencei származású nagymama örökségének átvételére. Kihasználva a lehetőséget, beutazta a Közel-Keletet. Egyiptomban megmászta a piramisokat, a Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Járt Kis-Ázsiában, tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit és csodálattal írt a görög népszabadság harcáról. Keleti élményeit később 6 kötetben jelentette meg, Keleti utazás címmel. Az 1848-as forradalom kitörése hallatán szabad csapatot szervezett a török fővárosban, ám hazaindulva Bulgáriában, Vidin környékén már a szabadságharc bukásának vette hírét. A világosi fegyverletétel után a császári hatóságok ellenségnek tekintették, és nem térhetett haza. Kossuth környezetébe került, Londonba utazott, majd francia forradalmárok körében élt. Ekkor lett közeli barátja Victor Hugo, aki fellelkesülve emlegette, 200 Orbán Balázzsal akár harmadik Napóleon császárságát is meg tudná dönteni.

Orbán Balázs csak a Bach korszak utáni enyhülés időszakában térhetett ismét haza. Az 1860-as években bejárt a Székelyföldet. Eljutott minden településre, váromhoz, természeti ritkasághoz, szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között 6 kötetben adta ki főművét, a Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból címen. Közben függetlenségi programjával a Magyar Országgyűlés képviselője lett. A demokrácia, a liberalizmus, a humanizmus és a béke elveiért szállt síkra beszédeiben és szenvedéllyel védelmezte szülőföldje értékeit. Emellett az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott, történelmi tanulmányokat írt, újságcikkeket közölt az ellenzéki lapokban. Utód nélkül halt meg. Végrendeletében egyetlen örökösének népét nevezte meg. Ahogy írta, egész életem küzdelem volt a jóért, az igazért, a haza üdvéért. Oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon származzék a szegény magyar hazára, amelynek egész életemben tevékenységemet szentelém. Családdal nem lévén megáldva, a magyar, közelebbről a székely népet tekintem családomnak.

0: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában Orbán Balázsra emlékeztünk. Székelyföldi népzenei gyűjtésekből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Deák Dóra, a szerkesztő Wagner Mária.
1: A festészet ugye az mindig alapvető területe a képzőművészetnek. Mindenféle műfajban alkottak a művészek. Természetesen megjelent mellette a szobrászművészet is, illetve nagyon fontos volt a lakberendezési törekvésük is. Úgy érezték, hogy ha az egész ház minden egyes momentuma, az apró kilincsektől kezdve a szárakon, az asztalokon, mindenen át ezeket a művészeti motivumokat tartalmazza, az is ugyanilyen léleknemesítő.
0: A gödöllői művésztelep a magyar szecesszió legjelentősebb és legsokoldalú művészeti központja volt. Alapítói Körösfői Krisaladár is Nagy Sándor. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Műsorunkban a gödöllői művésztelep történetét ismerhetik meg, és számos alkotónak az életét is bemutatjuk. Itt vagyunk Gödöllőn, a Városi Múzeumban, Papházy Lovas Orsolya művészettörténésze. Nézzük meg, hogy mi mindent tudhatunk meg róluk, hiszen ahogy belépünk az ajtón, egyből az alapítókról láthatunk portrékat. Egy kicsit azért segítsen, hogy ki kicsoda.
1: Itt baloldalt rögtön Nagy Sándor néz ránk, és mellette pedig Körösfői Krisaladár, aki Krisaladár néven született. A Körösfői előnevet azt a gyűjtései nyomán vette fel, és a rajongása nyomán, amit az erdélyi népművészeti érzett, illetve mellette még Remsei Jenőt, és ott pedig az a hölgy, Krisaladár húga, Kris Laura, aki később Nagy Sándor felesége lett.
0: És azt hiszem, hogy még nagyon sok nevet felsorolhatnánk, mert nagyon gyorsan, nagyon sokan csatlakoztak ehhez a közösséghez.
1: Ez a korszak egy rendkívül pezsgő, szellemiségében rengeteg változást hozó és új eszméket mutató időszak volt. Az 1850-es évekig visszanyúlik a kezdete, és leginkább az angol Arts and Crafts mozgalmat nevezhetjük meg, mint egyik fontos elindítóját, mert hogy az volt a törekvésük Ruskinnak és Morrisnak, ugye akiket Angliából ismerhetünk, hogy a képzőművészeti minőségű használati tárgyakon keresztül az átlag emberek is közelebb kerüljenek a magas művészetnek nevezett művészethez, és ez mindenki számára elérhető legyen, illetve a másik nagyon fontos szempont a népnevelés szempontja, mert hogy az ízlésüket szerették volna formálni ezeknek a tárgyaknak a használatával és terjesztésével.
0: Ugye itt a közösségnek, az alkotóknak kimondottan céljuk volt a magyar népművészeti motivumoknak a megjelenítése.
1: Pontosan. Az egész mozgalom onnan indult, hogy a mintarajziskolában tanult együtt Nagy Sándor és Körösfői Krisaladár, nem egyéb folyamon, de találkoztak. Aztán Rómában ösztöndíjjal szintén találkoztak, és ott Szoldatics Ferenc nazarénus festőnél is sok időt töltöttek mindketten, és ő nagyon nagy hatással volt mindkettejükre. Aztán közben, akkor még Krisaladár Diódon, ami egy jó barátjának, a Boyer családnak a birtoka volt, nyaranta egy ilyen művésztelep félét szervezett, hogy ott a természetben, nem plener módon, de a természetben, közel a természethez és egyé válva vele szinte, alkossanak, megfigyelve a körülöttük lévő világot is. És az a terület viszonylag közel van a kalotaszegi területhez, és innen indul ez a népművészettel való szoros kapcsolódás. Kalotaszeg volt a szívecsücske, mondhatjuk így, Krisaladárnak, és aztán persze a többieknek is rendkívül inspiráló és igazi komoly kapcsolatuk alakult ki ezzel a területtel, és rengeteg gyűjtő útra indultak el. De ehhez még hozzájárult az is, hogy a korabeli kultúrpolitikában is ez egy nagyon fontos törekvés volt. Itt a század elején Malonyai Dezső volt az, akit megbíztak azzal, aki egyébként író volt korábban, hogy készítse el a magyar népművészetéről egy gyűjteményt, és ebből egy 4 kötetes hatalmas munkát gyűjtött össze, és ezekben a gyűjtőutakban a gödöllőiek is részt vettek, illetve saját maguknak is persze felfedezték a népművészet minden ágát.
0: Most részletet hallanak Körösfői Krisaladár művészi programjából, amely a Magyar Iparművészet című folyóiratban jelent meg 1909-ben.
2: Egy nagy, a legnagyobb kincset ismerünk, ezt ápoljuk, keressük, az élethez való örömöt. Ennek tüzét szítjuk minden erőnkkel önmagunkban és egymásban. Egyedüli segítőnk ebben a magunkhoz és másokhoz való szeretet. Magunkat szeretjük akkor, ha tisztán élünk, ha hallgatunk a bennünk élő mennyei szózatra. Másokat akkor szeretünk, ha a nagy, közös életfa kishajtásainak, leveleinek, virágainak tekintjük magunkat, kik nagy, közös életgyökérből táplálkozunk. Kicsiny kis életünk a nagy örök élet melengető ölében. ami azután eme újjongó életi öröm nyomán mindennapi munkálkodásunk eredményeképpen kezeink alól kikerül, ez a mi művészetünk. Egyéb művészeti programot nem ismerünk.
0: Természetesen a művészet tagjai tudták, hogy a társadalom többsége nem úgy él, ahogy ők, de művészi hitvallásuk mellett a közösségformálással is szerettek volna példát mutatni. Részletet hallanak az Egész Élet Szigete című műsorból. Lánci Ágnesnek Őriné Nagy Cecília művészettörténész, a Gödöllői Városi Múzeum vezetője mesélt 19 évvel ezelőtt.
3: 1907-ben a Népművelésben megjelent egy meséje Nagy Sándornak, és ennek a címe az, hogy mese az Egész Élet szigetéről. És ebben szerepel Ember András és Ember Piroska, akiknek az élete tulajdonképpen Nagy Sándor és Kriss Laura életéhez is párhuzamba vonható, és azt az életeszményt, életmódot valósítják meg, amely talán a gödöllői művésztelepen is megvalósulhatott az 1900-as évek elején.
4: Mennyiben volt ez Körösfői Krisnek, és mennyiben Nagy Sándornak az elképzelése, ez az életmód?
3: Együtt kerestek egy olyan életet, egy olyan új embertípust, aki az egész világot meg tudja a tudás, a tanulás és a művészet által váltani. Egy olyan csapatot, egy olyan közösséget vontak maguk köré, akik szívesen belekapcsolódtak hosszabb, rövidebb ideig ebbe az életmódba. Tehát ők nagyon jó barátok voltak, és igazából sógorok is, hiszen Kriss Laura, Körösfői Kriss Aladár húga lett Nagy Sándor felesége.
4: Együtt keresték Gödöllőt is ennek az elvnek, ennek az életnek a megvalósítására, mint helyszínt?
3: Az 1890-es években az erdélyi Diód lett volna. Ott találták meg azt a gyönyörűséget a tájban, azt a harmóniát, amit kerestek, de mindenképpen azért egy Budapesthez közeli területet kerestek volna, és Körösfői Kriss Aladár találta Gödöllőt, és letelepedett 1901-ben. Ekkor Nagy Sándor Veszprémben élt feleségével, és Veszprém városa is felajánlotta neki, hogy segít az ottani letelepedésben, és mégis Gödöllőt választotta.
0: És hogyan kerültek Gödöllőre? Papházi lovas sorsolyát hallják.
1: Hát ez is egy érdekes történet. Kriss Aladár fiatalabb korában gyakran a szüleivel jött el Gödöllőre, ide látogatott. Nem voltak itt rokonok, csak szerették ezt a területet. És amikor a mintarajziskolából már ugye megismerte Nagy Sándort, és egyre több időt töltöttek együtt, a római ösztöndíjuk után mindketten voltak Párizsban is. München és Párizs volt korábban a művészeti akadémiáival a két központ, ahova az európai művészek el kellett menjenek tanulni. Viszont München ekkor már nagyon idejét múltá vált, mert hogy az akadémikus festészetnek volt az egyik központja. Róma is nagyjából ezt hozta magával az idők folyamán, és így maradt Párizs. Szóval Párizsban Nagy Sándort elképesztő hatásuk ért mindenkit, de őt meg is viselt ez a rengeteg hatás, amivel ott találkozott, és egy kis időre vissza is vonult a festészettől, és önmagát próbálta rendbe tenni, és aztán Kriss Aladár itt vett magának házat, itt építkezett, ekkor még csak egy kis házikóban az Erdő utcában, ami ma már a Körösfői utca nevet viseli. Tényleg teljes mértékben erdős terület volt ekkoriban. Ugye az fontos törekvésük volt, hogy a természettel összhangban éljenek, és hát ez teljesen megfelelt ez a terület ennek.
0: Kecskés József közművelődési szakemberrel folytatjuk a beszélgetést.
5: Nem véletlenül Nagy Sándor és Kriss itt telepedett le, mert igaz elmondta, hogy a mintarajziskolában tanultak, ahol nem más, mint Székely Bertalan volt a tanáruk. És Székely Bertalan pedig Szadán alkotott, ami itt van mellettünk 8 kilométer, ott is temették el, és ott van az a műterem éppen is szépen, amiből még alkotott.
1: És aztán szép lassan hozzájöttek ezek a barátai, akiket ugye korábbról ismert, és megszületett az elképzelés, hogy akkor mindannyian ide is költözhetnének, és együtt alkothatnának. És ennek egy nagyon-nagyon fontos lépése volt az, hogy egy szövőműhely is megszületett ezen a területen.
0: Milyen alkotások készültek a művésztelepen, mert elsőre azt hiszem a festészet jut a legtöbb ember eszébe, de így, hogy már a szövőműhelyt megemlítette, így azért sokkal szerteágazó volt az, amivel ők foglalkoztak.
1: Majdnem minden művészeti ágban alkottak, az építészettől az alkalmazott művészetnek nevezett iparművészetig. Itt ebben a két vitrínben például exlibriseket, könyvborítókat, könyvillusztrációkat, füzetborítót, tükörkeretet, képkeretet, hímzett bőrnadrág, és még egy sícipőt is láthatunk.
0: Sícipő?
1: Igen, ugyanis Nagy Sándor is, és aztán később az egész társaság nagyon szívesen sportolt, és a síelést is elkezdték művelni. Ez leginkább annak köszönhető, hogy pont a síeléssel is találkoztak, hogy Akseli Gallen Kallala, aki egy finn képzőművész volt, és ebben az időben ő is hasonló gondolatokkal birkózott magában, hogy hogyan is lehet úgy megújítani a művészetet, hogy élő legyen, a néplélek benne legyen, és a közösséggel kapcsolatban legyen, tehát ne egy elkülönült valamilyen magas művészet legyen, és ő olyan hatással volt Nagy Sándorra, hogy megtanult síelni.
0: Nagyon érdekes ez a cipő, csizma, inkább így fogalmazok, egy ilyen rövidszárú bőrcsizma, ilyen fűzőt nem nagyon látok benne, az orra, az ilyen felfelé álló csúcsos orr.
1: Igen, olyan, mint egy manócipő, így anélkül, ha tudnánk, hogy ez micsoda. Teljesen bőrből készült, ez persze restaurált, és több pár is rendelkezésünkre áll. Vegetáriánusok voltak, úsztak, gyalogoltak, futottak, mindent csináltak, és nagyon jól érezték magukat, saját maguk termesztették a növényeiket. Nagy Sándor volt az, aki Gödöllő, miután ugye 1920-ban Kriss Haladár meghalt, átvette az ő feladatait, és a szöbőműhelyt vezette a feleségével, megalapította az első sportegyesületet. Budapesten ő alapította az első atlétikai klubot. De tényleg komoly kapcsolódásuk volt a sporttal, ők maguk nem voltak versenysportolók persze, de az, hogy épp testben, épp lélek, ugye ezt élték.
0: Kecskés József, közművelődési szakember.
5: Az egész gödöllőiségnek fontos pontja volt a reform gondolkodás és a reform életmód. Hogy az egész táplálkozásukban, az egész Orsi is említette sporthoz való viszonyuk, ami nem sport igazán, hanem a szabadban lévő létezés olyannyira, hogy azt hiszem a Kriss gyerekek nagy része egy ilyen nyitott színbe alukált nyaranta, és mezítláb jártak. Szóval számtalan ilyen dolog van, amihez a ma már lehet, hogy egy kicsit, vagy talán ma már nem annyira komikusnak tűnő dolgot vitték a mindennapi életvitelükben. A természet szeretet vagy az ökológiai szemléletmód abban is megnyilvánult, hogy Körösfőjeiknél volt gyönyörű kert, amit a feleség, az Ilka tulajdonképpen egyfajta művészeti szemlélet szerint tervezett meg, noha nem tervező művész volt, hanem csak egy feleség, hogy így mondjam. Ezt azóta is úgy tartja számon az irodalom, hogy Ilka kertje.
0: Biztos gyönyörű volt.
5: Gyönyörű volt, ez különben hagyományozódott is olyan értelemben, hogy a Körösfői utcán létrejött új gödöllői iparművészeti műhely vezetője, aki már sajnos nem él, ugyanilyen szemlélet alapján csinálta meg az iszonyúan rossz állapotban lévő kertet, mikor átvette az épületet. Tehát, hogy évszakoknak, színeknek megfelelően megkomponált kert vette körül az épületet.
0: Beszéltünk a gyerekekről, hát milyen jó gyerekkoruk lehetett ott a kicsiknek, hogy szaladgálhattak az udvaron, gyönyörű gödöllői természeti kincsek között, és közben látták a művészeket alkotni.
5: Igen, hát úgy tűnik, hogy minden ideális volt, és ugye a gyereknevelésben, meg egyáltalán a környezetük nevelésében abszolút szempont volt az, hogy nem csak a műalkotásokban, hanem az élet minden területén egy ilyen kicsit összművészeti szemlélettel rendelkeztek, mert azon kívül, hogy képzőművészek voltak, de írtak is, és gyönyörűen. Na most nem szép irodalmi művet, hanem a mai bikla nyelvű művészettörténész leírás helyett egy fogyasztható termék jött ki a kezükből, meg hogy itt mindenki megfordult, zenészek, irodalmárok, táncművészek.
0: Az itt megforduló vendégekről is mesél a 2011-ben elhunyt Remsei András, aki három testvérével együtt maga is a művésztelepen nőtt fel, hiszen édesapja a Remsei Jenő a művészközösség legfiatalabb tagja volt.
6: Ők jártak gyűjteni népi képzőművészeti motívumokat, Kodály Zoltán és Bartók Béla expedícióival ez harmonizált. Kodály Zoltán többször volt itt Gödöllőn művésztelepen, Nagy Sándorral voltak ők elég jó kapcsolatban. Aladár bácsi szépen zongorázott. Ecsetet mosni nem szeretett, és ezt úgy oldotta meg, hogy azok a hölgyek és szövő lány tanulók, akik itt megfordultak a telepen, azok mosták az ecsetet, ő pedig zongorázott. Nekik. Aztán ők nagyon sokat adtak arra, hogy egészségesek legyenek az emberek, nem csak a művészek egyáltalában. Hát aztán itt betört hozzájuk a vegetárizmus, ezt azért érdemes említeni, mert azokban az időkben a húskoszt az minden volt. Telepen aztán mindenki vegetárius volt, később aztán abban maradt nálunk a családba ez. De annyiban nem maradt abban, hogy egy csomó dolgot örököltünk, ilyen nyerskosztokat, meg vöröshagymát, napraporgó olaja, amit falun ütnek, kicsit meg van pörkölve, és isteni illata van. Nagyon nehéz hozzájutni, de még van, ahol csinálják ezt ma is.
0: Azon gondolkoztam, hogy milyen lehetett ott az élet, a mindennapok a művésztelepen.
1: Mindannyian nagy családban éltek. Nagy Csendőréknek egy kislánya volt, de Körösfőjéknek már 5 gyermekük, és az összes többi művész, aki később csatlakozott, szintén családostul érkezett ide, vagy itt alapított családot a művésztelep többi tagjából valamelyikükkel. Nagyon fontosnak tartották ugye a felnőttekkel való foglalkozást is, de a legfontosabbnak a gyereknevelés állt előttük, és ezt már picikorban elkezdték, de nem úgy kell ezt elképzelni, mint ma az iskolában, ugye, hogy már óviskorban is elkezdik mondjuk a nyelvoktatást meg a számolást, hanem ezeket természetes módon mindenféle iskolai kötelezettség nélkül végezték. Például mesekönyveket illusztráltak.
0: Itt van előttünk a Tündérvilág a Városligetben című könyv.
1: Nagyon szerettek képeslapokat küldeni egymás gyerekeinek, és azokat mindig valamilyen kedves színes rajzzal díszítették, illetve itt láthatunk még Juhász Árpád kezéből származó gyermekjátékokat, népviseletes fafigurácskák ezek, akikkel játszhattak a gyermekek.
0: A művészek és tanítványaik sokszor együtt is dolgoztak. Nevükhöz fűződik például a Marosvásárhelyi Kultúrpalota díszítő festése, vagy a Kós Károly, Györgyi Dénes és Jánszky Béla tervezte Zebegényi templom festése. Most ez utóbbiba visszük el önöket. Bakanita először Csáki Tibor plébánost, majd Kósa Mónikát kérdezte.
7: A templom számomra is egy ilyen varázsdoboz volt már régen is, ugyanis én régen is mindig kirándultam, és Zebegén egy ilyen kirándulási célpont volt még az előző papi szolgálati helyeimről, és mindig csodálva néztük. Magyarországon egyedüli, amit a Kós Károlynak egy katolikus temploma van. Az a letisztult építészet és maga azok a festmények, amik itt vannak, szintén egy igényes művészetről tesznek tanúságot. Azt gondolom, a Zebegényi templom egy olyan, ahol átragyog az a szépség, ami maga Isten szépsége, mert azt mondja a teológia, Isten nem csak jó és igaz, hanem szép is. Ennek a templomnak a védőszentje a Havas Boldogasszony, akit a szenti ablakon maga Kós Károly rajzol le, illetve ott van mellette Szent István király, Árpádházi Szent Erzsébet, erdélyi névviseletbe öltözve.
8: 1980 bízták meg Kós Károlyt, és hát ő elfogadta ezt a munkát, és 10-ben már állt is a templom. Sajnos az építkezés során annyira megsértődött, hogy elhagyta a falut, mikor felépült a templom. Soha többet nem jött vissza, még a felszenteléskor sem volt már itt.
0: Ezt a történetet bármennyit készültem, sem sikerült utolérnem.
8: Az az igazság, hogy én is csak városi legendákat tudok erről. Azt tudom, hogy nem volt itt. 10-ben szentelték fel Havas Boldogasszony tiszteletére, ugye őt látjuk a középső ablakon. 14-ben festették a templomot. A festésnek az alaptémája a Szent Kereszt, ugye akkor már Kós Károly nincs itt, Körösfői Kriss Aladárt bízzák meg, és az ő növendékei, Gödöllői Művésztelep hallgatói festik vizsgamunkaként tulajdonképpen. Tehát csupa fiatal művész dolgozott a templomon, és a téma a Szent Kereszt, minden a Szent Keresztről szól, a Szent Keresztet dicsőíti, két freskó van két oldalon, mindkettő három ciklusra bontva, és középről indulnak. A hátul mögött, ami van, Nagy Konstantin császár és a konstantini fordulat, ugye, amikor Konstantinnak látomása van, és a napban látja az égő keresztet, és azt a szózatot hallja, hogy eljelben győzni fogsz. Ugye felfesti a katonák pajzsára jelet, így indulnak a csatába, és a Szent Kereszt nevében megnyerik a csatát, és a csata után ugye egy picit fordul a kereszténység sorsa.
0: És akkor nézzünk a szemben lévő oldalra, ha bejövünk, akkor a jobb oldal három képére, és fölfelé.
8: A Konstantin édesanyja, ő volt az, aki elment felkutatni a Szent Keresztet, ő találja meg ugye a Szent Sírt.
0: A képekről elvonja, bevallom őszintén a figyelmemet, a beszűrődő napfény. Épp erről az oldalról érkezik a lágy napfény, és hát az üvegablakok,
8: Elképesztőek. Minden órában más fények vannak a templomban. Egészen elképesztő, hogy a reggeli napfény az angyalok glóriáját világítja meg itt a szentélyben. Délután meg ugye szemből süt a nap, és akkor meg a kórusfal kis tulipán mintázatán süt át. Egészen csodálatos. Akkor látszik a legszebben ez a kis népies kórusfal.
9: Igen, a fa elemek tulipánok Kós Károly.
8: Abszolút igen. Kalotaszegi mintás, tulipán mintás, mint a népmesében. Gyerekek mindig olyan csodálattal néznek fölre, és úgy szeretem, amiket meglátnak benne. És hát a lényeg az pedig a diadalév, ahol is ott látjuk a mennyei atyát, az ő keresztre feszített fiát, és a szent lelket, tehát egyfajta szent háromság ábrázolás körösfői szemével ő így látta. Az oltár fölötti dongaboltozatban ott pedig a keresztrefeszítés során használt eszközök, tehát minden, amivel az Úr Jézusnak fájdalmat okoztunk, azt ott felsorakoztatják nekünk az angyalok. És akkor a színes ablakok, ahogy atya is mondta, ott van ugye Szűzanya, Havasboldogasszony, őt arról ismerjük fel, hogy Havasboldogasszony a felhőn áll, és hópelyhek veszik körül, tehát így ábrázoljuk Havasboldogasszonyt. És ott van mellette Szent István, aki a templomunkat tartja kezébe, illetve Árpádházi Szent Erzsébet. És úgy tudjuk, hogy ha a Szent István szakállát levesszük, akkor Kós Károly néz vissza ránk, és Erzsébet pedig az ő akkori mennyasszonya, később felesége Balázsi darconásait viseli.
9: Ezek azok a titkok, amiket én nem tudtam volna összeolvasni sehonnan sem.
8: Igen. Én már olyat is hallottam, hogy a mennyei atyait fölöttünk, ő pedig körösfői arcvonásait viseli.
9: Hát a művészek azért az alkotásuk helyszínén szerették otthagyni a kéz és arcvonásaikat is.
8: Sőt, megkockáztatom, hogy az oldalsó ciklusokban is ott vannak a fiatalok, akik festették.
0: Festettek, szőttek, és mindenki egy kicsit elvonult talán, hogy kapcsolódni tudjon a természethez is, elinduljon a kreativitás, a saját gondolataik, de közben pont ez a lényege, hogy ott egy közösségben legyenek az alkotótársakkal.
5: Ez egy művészeti közösség volt.
0: Kecskés József.
5: Az említőről, hogy a gyerekeknek milyen fontos szerepük volt. A most megjelenő Női szörnyetegek a 20. század elején című könyvben is benne van olyan személy, akit megjelent ezen a művésztelepen éppen a táncával, ami megint nem egy szabályos tánc, már olyan értelemben, mint egy néptánc, vagy egy balett, vagy egy akármi, hanem éppen ugyanazt a lazább, de a testiséget mégiscsak érzékeltető táncot lejtett mondjuk Magyar Aliz.
0: Nézzünk még szét a kiállító térben, hogy mi mindent tudhatunk meg a gödöllői művésztelep alkotóiról. Ugye itt leginkább festményeket, szobrokat és bútordarabokat is látunk.
1: A festészet ugye az mindig alapvető területe a képzőművészetnek. Mindenféle műfajban alkottak a művészek. Természetesen megjelent mellette a szobrászművészet is. Bár kimondottan szobrászműhelyről nem beszélhetünk, de alkottak szobrászművészek is. Gödöllön, Sidló Ferenc, Moáré Ödön és maga Kriss Aladár is. Illetve nagyon fontos volt a lakberendezési törekvésük is, rokon motivumként az Arts and Crafts mozgalommal, és úgy érezték, hogy ha az egész ház minden egyes momentuma, az apró kilincsektől kezdve a zárakon, az asztalokon, mindenen át ezeket a művészeti motivumokat tartalmazza, az is ugyanilyen léleknemesítő tulajdonsággal bír, és nagyon jó érzés az ilyen tárgyak között létezni. Tehát rengeteg bútorral is találkozhatunk, Toroszkai Vigan Dede tervezésű bútorok találunk itt, és olyat is láthatunk, amin már szövött részletek is találhatók, mert hogy ugye a művésztelep szövőműhelye készítette el ezeket a betét részeket a bútorokra.
0: De a bútorokról, a kárpitokról, na meg egy nem mindennapi feminista művészről, Undi Mariskáról már csak egy hét múlva hallanak. Hallgassanak bennünket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is, Deák Dórát hallották.
10: Műsorajánló.
11: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak. Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: hajnaltáj.
1: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
0: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Továbbra is sok a kérdés a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Területéről tavaly elhordott humusz alkimbenzol szennyezésével kapcsolatban. Ugyanis az érintett területeken termett haszonnövényeket meg kell semmisíteniük a gazdáknak. 6 óráig jövünk a részletekkel.
3: A mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. Ismét teljes kapacitással üzemel a paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott az utóbbi hetek megfeszített munkájában résztvevő energetikai és vízügyi szakembereknek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg a zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van azokra, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósulhassanak. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényen több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig nosztalgia körjáratokon lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen egyebek közt kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kis autópálya építés is várja a gyermekeket. Ma már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható. Helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 28-34, késő este 20 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
4: A gondoskodó szülői érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, enyhíti a fájdalmat és növeli a boldogság hormonok szintjét. De mi történik, ha ezt valamiért nem kaphatja meg egy kisgyermek? elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, hogy egyetlen kórházban maradó csecsemő se nőjön fel ölelés nélkül.
5: Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
4: 4500 önkéntest vártak, 28000-en jelentkeztek. Hogyan lehet csatlakozni a programhoz, és miként készítik fel az önkénteseket? Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 5 óra után vagyunk 5 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Augusztus 27-e csütörtök van, ma nyitja meg kapuit Timár 35. alkalommal a hazai mezőgazdaság meghatározó rendezvénye, a Debreceni Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás, melyről természetesen a hajnaltá is beszámol majd. És nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a műsor első fél órájában. Rövid idő alatt okozott feltűnő változásokat a vértes és a gerecse erdeiben a kőris pusztulás.
6: Kőrise jellemző tömött lombkorona helyett kirickult koronájú, száradó vagy már elszáradt, kérgét ledobó kőrisfákat lehet látni.
2: Aztán bemutatunk majd egy alkalmazást, mely segítségével a vízhiánnyal küzdő facsemetéknek tudunk segíteni.
7: Ez az applikáció segít abban nekünk, hogy mindenki megkeresheti a hozzá legközelebb lévő szomjazó fát és a legközelebbi vízadó helyet, és elmehet és tehet az ügy érdekében.
2: Gondolták volna, hogy egy-egy fának hetente 100 liter vízre is szüksége lehet, de hogy hogyan működik az applikáció, fél hat előtt kiderül. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Különleges kutatás zajlik a Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki karán, ahol szennyvízből állítanak elő energiát. Mindez főképp az iparban, kiváltképp a modern vegyiparban lehet hasznos. A kutatók speciális mikróbák és széndioxid segítségével megújuló elektromos energiát hoznak létre. A munka elindításához szükséges pályázat idén indult. Felszegi Csapa riportja.
8: A jelen kutatásunk egy kiválósági program keretében, az Excellence kategóriában történik.
9: Kók László, a Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki karának tudományos főmunkatársa.
8: A fő cél pedig az, hogy egy anyagtudományi innovációt, úgynevezett cellulózionogéleket alkalmazzunk elektródként bioelektrokémiai rendszerekben. Ennek az lenne a célja, hogy széndioxid, mint egyedüli szénforrást vonjunk be mikrobiális folyamatokba, és állítsunk elő szerves komponenseket, amik az ipar számára fontosak.
9: Mihez lesz fontos az a kutatás?
8: A modern vegyiparban szükség van úgynevezett platformvegyületekre. Ezek jellemzően egyszerűbb szerves anyagok, amik különféle reakcióutakban, vagy akár önmagukban felhasználva is értékesek. Ilyen például a metán, etanol, ecetsav. Ezeket a komponenseket ilyen építőelemeknek is nevezhetjük, tehát ezekből felépíthető komplex, speciális vegyi anyagok, illetve felhasználhatók, és általában nagy mennyiségben felhasználhatók önmagukban is. És ebben a rendszerben, mikrobiális elektroszintézis cellákban azt tudjuk megoldani speciális mikrobák segítségével, hogy megújuló elektromos energia, illetve széndioxid, mint egyedüli szénforrás segítségével előállítsuk ezeket az alapanyagokat. Ennek viszont van egy elég erőteljes hátráltató eleme, méghozzá az elektród, amin történik ez a redukciós felépítő folyamat. Ugyanis ezek az elektródok jellemzően negatív töltésűek, nagyon sok sejt, amit alkalmazunk, a sejtfelszín szintén egy negatív töltést hordoz, és ez a két negatív töltés szereti egymást taszítani. Ez nekünk azért probléma, mert azt szeretnénk elérni, hogy az elektród felületén kialakuljon egy biofilmnek nevezett réteg, ami fixen ott marad az elektródon, ők végzik ezeket az értékes felépítő folyamatokat. És olyan anyagokat keresünk ezzel az új cellulózionogél elektróddal, ami egyrészt képes a széndioxid elérhetőségét növelni, ezzel meginvitálva a mikrobákat, hogy itt nőjenek, másrészt a töltés átadás és a stabilitási aspektusai is olyanok, amik ki tudják váltani akár az iparban használt egyéb, akár sokkal drágább katódanyagokat.
9: Ez egy nagyon friss pályázat most, ugye?
8: Így van, ez a pályázat most indult 2026, és ez az első olyan saját vezetésű projektem, amiben egy konkrét kutatócsoportot PhD hallgatókból és fiatal kutatókból összetudunk állítani, és hát nagy lendülettel vetettük magunkat munkába.
9: Milyen típusú kollégák, tehát mihez értenek?
8: Egy divers csapattal dolgozunk most. Két PhD hallgató dolgozik elsődlegesen a témán. Egyikük magát a bioelektroszintézis rendszert vizsgálja, a másik PhD hallgató pedig kifejezetten az enzimes folyamatoknak szakértője, egyébként vegyész és biomérnök végzettséggel, tehát nagyon jó kombináció ehhez, és a disszertációjában is enzimes folyamatokat vizsgál elektrokémiai szempontból, és célunk az, hogy ezeken az elektródokon a széndioxid beoldását katalizáló enzimeket rögzítsünk. Fiatal kutatók tekintetében pedig egyikük feladata a cellulózionogélnek a kifejlesztése, optimálása, a készítési módnak a fejlesztése, másikuk pedig a biofilm növekedést mikrobiológiai szempontból fogja vizsgálni, milyen törzsek növeszthetők egy kevert mikroba kultúrából, ezeknek milyen funkciójuk van, és ez hogyan kamatoztatható a rendszerünkben.
9: Ez a kutatás ez összefügg a korábbi 3 éve kapott junior klíma díjas munkájával?
8: Ha messziről nézzük, összefügg, hiszen a tudományterületnek ez úgy érzem, hogy nem csak itthon, de nemzetközileg is egy komoly előrelépése. A junior prima díjban értékelt tevékenységen, főleg az energiatermelő a mikrobiális rendszerekre vonatkozott, itt pedig egyel tovább léptünk, és azt mondtuk, hogy ha már rendelkezésre áll számos olyan technológia, amivel megújuló elektromos áramot tudunk előállítani, akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk hasznosítani, és most már fordítva vizsgáljuk a rendszert, ezt az energiát befektetjük, és ezekbe a korábban említett felépítő folyamatokban szeretnénk magát az elektromos áramot egy vegyület formájában tárolni és hasznosítani.
2: Európában mindenütt csökkenőben a fokozottan védett székicsér népessége. A fekete szárnyú székicsér pedig olyannyira ritkának számít, mint a fehér holló. Szerbiában azonban az ornitológusoknak sikerült megfigyelniük egy kóborló példányt a Duna Ár területén. Balog István amatőr ornitológussal Ternovác István beszélgetett.
10: Ez egy nagyon ritka madár, a fekete szárnyú székicsérő van szó. Nálunk Szerbiában most ez a 3. lejegyzett megfigyelése. 60-as évek közepén, amikor a székicsérek őszi gyülekezése volt vonulása, akkor köztük figyeltek meg egy fekete szárnyú székicsért, meg 89-ben Kladovó környékén figyeltek meg.
11: A Duna mentén.
10: Igen, akkor le is fényképezték, és most ez az idei megfigyelés, ez a legújabb, ez a 3. Ez azért érdekes, mert ő a Európában előforduló 3 csírfaj közül a legritkább. Tehát az elterjedési területe az Mongólia felé húzódik, és akkor Afrikába vonul le, úgyhogy ez a mi hozzánk Szerbiába elkerült példány, ez egy jó kis kiruccanást csinált vonulás közben. Egyébként nálunk a közönséges székicsér fészkelt múltszázad 60-as éveikig, tehát az állandó fészkelés valahol a múltszázad 60-as évek elején megszűnt. Egyébként egész Európában ezeknek a csíreknek a száma csökkenőbe van, ugyanúgy a fekete szárnyú székicsérnek is az élőhelyén a száma csökken. Mondhatnánk úgy, hogy az egyik Szerbiában legritkábban megfigyelhető madárfajról van szó.
11: De mi történik ilyenkor? Elromlik az iránytűje?
10: Képletesen elromlik az iránytűje. Föltételezhető, hogy ez egy tavaly kelt fiatal madár volt, ami még talán nem volt teljesen tisztába vonulási útvonalla, és akkor olyan kis kerülővel ide jutott hozzánk, és ez nekünk csak egy érdekes adattal szolgált ez az irányzékvesztés.
11: Minek tudható be az, hogy Magyarországon a székicsér még fészkel, itt a Vajdaságban 2-300 kilométernyire a magyarországi fészkelő helyektől viszont nem.
10: Főleg az élőhelyek degradálódása miatt tűnt el itt a vidékünkről. Eredetileg a szikes sós tavak környékén, például Hortobágyon van nekik, azt hiszem a Kiskunságban is van nekik, Apaj körül, ha jól tudom, van nekik állományuk néhány pár. De az utóbbi évtizedekben gyakran választották a rizsföldeket. Na most náluk is probléma az, hogy a rizsföldek egyre jobban felszámolódnak, és akkor ez is hozzájárul ahhoz, hogy náluk is csökkenőbe vagy nagyon stagnál ez a kis létszámú állomány. Viszont nálunk, főleg az élőhelyek degradálódása, átformálása, például a szikes mocsarakat sokszor halastóvá alakították, ami ugye már nem igazán felel meg az ő élet föltételeinek. Sok helyütt a zavarás is, ugye vannak olyan szikes élőhelyeink, ahová rendszeresen kijárnak emberek, turisták. Tehát Magyarországon ugye sok helyütt van olyan, hogy egyes szigorúan védett madarak élőhelyére csak külön természetvédelmi hatóság engedélyével lehet belépni. Nálunk például szabadon közlekedhet bárki bármikor Sóskopón is, ami egy védett szikes mocsarunk, ugyanúgy a Ruszanda tavon, ami szintén egy védett szikes mocsarunk, ahol utoljára néhány éve ezelőtt lett megfigyelve a székicsér, de aztán csak nem lett költés. De csak akarom mondani, hogy az is egy szabadon korlátlanul látogatható védett terület, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezek az érzékenyebb fajok elhagyják ezeket a területeket.
11: Föltételezhetően a klímaváltozás is kihathatott az általuk lakott vizenyős területek eltűnéséhez is, emiatt is távoztak innen.
10: Természetesen tudjuk, hogy a talajvízszint az már a megengedett határ alatt jóval lejjebb van. Ehhez sok minden hozzájárult, átcsatornázták a szántóföldek közit, mindenfelé levezették a vizeket, hogy művelhetővé tegyék, viszont a kevés kevés csapadék, a folyamatos forró nyarak, a szárasság kiszippantsák még azt a kis maradék nedvességet is a talajba, úgyhogy ezek a szikes mocsarak szinte már tavasszal teljesen szárazak, úgyhogy ott, ahol valamikor a gulipánok költöttek, ott már kopár sivatag van, nincs semmi, mire a gulipánoknak költeni kéne.

0: teremtési támogatáshoz. Pilisi Csenge információi.
1: Összefogja a szúnyogot, a bogarat, tehát tulajdonképpen jót tesz az embernek a jelenlétével, akkor miért kell bántani? Az embereknek kéne arra figyelni, hogy a többi ember ne tegyen ilyen.
2: Van egy kolléganőm, az például egy kiejtett fecske fiókát nevelt föl, etette, ameddig el nem repült addig gyakorlatilag. Van, aki ezt megteszi, de a nagy többség azt hiszem, hogy inkább nem örülnek, hogyha házán fecskefészek van.
3: Ezért kell esetleg mondjuk ilyen pelenkát vagy műfészket kirakni, nem?
2: Attól még az eredmény ugyanaz lesz. Tehát ami a fecskefész kijön, az mind a teraszon, vagy a alattuk levő járdánk landol. Hát valami olyan élőhelyet kéne nekik találni, ahol nem zavarja az embereket. Illetve már láttam több helyen olyat, hogy a fecskefészek alá van téve egy ilyen kis padszerű, és akkor nyilván ez felfogja a szemetet.
3: És ön szerint egyébként mit lehet tenni, hogy hogyan tudjuk segíteni a fecskevédelmet?
2: Az udvaron kell csinálni egy négyzetméteres kis helyet, amit felöntünk vízzel, egy kicsit összemancsingoljuk ott a talajt, és akkor azt ki fogják szúrni a fecskék, hogy ők onnan tudnak építkezni.
3: Bárki létrehozhat ilyen sárgyűjtőbázist a saját kertjében vagy utcájában, mondja Ézsöl Tibor, a Bükke Nemzeti Park természetvédelmi őre.
4: Az otthonteremtés azért nagyon fontos, mert ugye folyamatosan csapadékhiányos éveket élünk, és nagyon fontos a tavaszi csapadék a fecskék életében, hiszen csapadékhiányában nincsen sár, nem tudnak sarat gyűjteni a talajról, nem tudják tatarozni a régi fészkeiket, nem tudnak új fészket építeni maguknak, úgyhogy elengedhetetlen a fecskék élete szempontjából az otthonteremtésük szempontjából a sár lelőhelyek megfelelő állapota. Ebben tudunk nekik segíteni, akár otthon is, hogyha a kertesházunk udvarán, a fecskék megérkezésekor sarazó helyeket létesítünk, akár megnyitjuk a kerti csapunkat, és annak a közelében hagyjuk, hogy átnedvesedjen a talaj. Nyilván ezek nagyon fontos, hogy megfelelő helyen legyenek ezek a kerten belül is, ezek a sarazó helyek, ezek a vizes, nedves talajfoltok, mert hogyha nem megfelelő helyen vannak, tehát például sövény közelében, bokrok közelében, akkor a ragadozó házi állataink, mint amilyen a macska vagy a kutya, azok nagyon könnyen el fogják tudni ejteni a fecskéket.
3: Miért kell segíteni őket? Mennyire esett vissza a számuk?
4: Csapadék hiány miatt a vízhez kötötten szaporodó rovarok mennyisége is lecsökkent, rovarírtással is foglalkozik az ember, tehát így is csökken a rovarok mennyisége, tehát a táplálék bázisuk is csökkent. Most már igazából a fecske szezonnak a végéről beszélhetünk, hiszen most már elindultak a fecskéink Afrikába, hogy tavasszal, amikor visszaérkeznek, akkor lesz majd nagyon fontos, hogyha megint egy aszályos tavasz lesz, hasonlóan az idei évhez, vagy hasonlóan az elmúlt évekhez, akkor bizony segíteni kell a fészeképítésben és a fészektatarozásban a fecskéket azzal, hogy ilyen kis sarazókat létesítünk.
0: Rövid idő alatt feltűnő változásokat okozott a Vértes és a Gerecse erdeiben a kőris pusztulás. Már a probléma nem új keletű, a csapadék hiány és a szélsőséges időjárás felgyorsította a negatív folyamatokat. A betegségre nincs megoldás. Az érintett területeken az erdőborítás fenntartása, az élőhely megőrzése és az őshonos fajok felkarolása a szakma célja. Drexler Anna beszámolója.
5: Ritkuló koronák, lábon száradt vagy már kidőlt fák, felnyíló foltok az erdőrészletekben. Már a laikus erdőlátogatóknak is szembetűnő a kőris vészpusztítása a Vértes erdeiben. Magyarországon az ezredforduló után egyre több területen jelent meg a gombabetegség, melyre biztos gyógyír máig nem létezik. Magoncokat épp úgy, mint az idősebb fákat támadja meg, a folyamatban pedig innentől már csak az a kérdés, milyen gyorsan végez a fertőzés az egyedekkel. A helyzeten szemmel látható a szélsőséges csapadék hiány tovább rontott. A helyi tapasztalatokról számolt be Lim Tibor, a Vértes Erdő ZRT erdészeti igazgatója.
6: Vértes, illetve a Gerecse hegyeiben a magas kőrisről van szó, hiszen a magyar kőris inkább az árterek és az alföldek kemény felsliget erdőinek főfafaja. Valóban az erdőlátogatók számára is rendkívül látványos a betegség, főleg ebben a tavaszi nyári időszakban, amikor a megszokott sötét-zöld kőrise jellemző tömött lombkorona helyett néha szállanként, néha tömegesen, attól függően, hogy mekkora a kőrisel egy aránya az adott területen, de egy kiritkult koronájú, száradó vagy már elszáradt kérgét ledobó kőrisfákat lehet látni.
5: A jelenség komplex feladatot ró a hazai erdész szakmára. Egyszerre természetvédelmi, erdőművelési és fahasználati problémával állnak szemben.
6: Azok a fák, amelyek már betegek, az ő helyükön mi lesz, hogyha ezek a fák elpusztulnak? Dombvidéken, hegyvidéken élünk, számításba kell vennünk a terület relief energiáját, a keletkező üresedő foltok erózió veszélyeztetettségét. A legfontosabb tényező a talajárnyalás, a folyamatos erdőborítottság biztosítása. Egy olyan szerkezet is struktúra fenntartása és kialakítása, amely megőrzi az erdő mikroklímáját. Mérsékelnünk kell a föld párolgási veszteségét, kiemelt tényező, hiszen nincs tartalék.

0: A talajban több száz milliliter csapadék hiányzik. Sajnos a vegetációban, mind a fájszerű, mind a lágyszerű vegetációban egyértelműen megmutatkozik. Nem az a kérdés, hogy egy beteg kőrisfa elpusztul vagy nem. Az biztos, hogy elpusztul. Invazív a fajokat, mint a bálványfa, a zöld juhar, az amerikai kőris, a fehér akác, ezeket nem engedhetjük be, nem is akarjuk beengedni ezekre a területekre, hiszen védett területeken élünk, Natura 2000-es területeken élünk, és alapvetően olyan termőhelyeken élünk, amelyek őshonosfafajokból álló erdőtársulások létét kell, hogy biztosítsák.
1: A megújuló erdő persze sosem lehet már olyan, mint a kőris pusztulás előtt, de a változás nem feltétlenül jelenti az erdő elvesztését. A honos fajokból álló változatos elegy akár ellenállóbb is lehet a korábbi erdőtársulásoknál.
0: Itt a mellettünk lévő erdőrészletben lehet ezt nagyon szépen látni, hogy míg 10 évvel ezelőtt 90% volt a kőris elegy aránya, nagyon erősen pusztult, de üresedő foltokra szépen kezdett megjelenni a kislevelű hársa, mezei juhar, a madárcseresznye, vagy egy kocsánytalan tölgy, illetve egy cser. Ezeknek a fafajoknak a megsegítése, ez már az úgymond kellemesebb feladat. Azonban ezeken a termőhelyeken még mindig a kocsánytalan tölgy, a cser, vagy egy picit, ahogy itt a mellettünk lévő völgyben látszódott a bükk, azok a fafajok, amelyek hosszú távon felkarlandók, de ez sem lehet konvencionálisan kijelenteni, hiszen nekünk folyamatosan számolnunk kell a klímaváltozás tényezőivel. Hány hőmérsékleti extrémitás dőlt meg, a csapadékviszonyok hogy alakultak, és ebből a tapasztalt és mért adatokból következtetnünk kell arra, hogy mi várható esetleg a következő 10 évben, 25 évben, 100 évben. Hiszen a mezőgazdasággal ellentétben mi nem egy évre, nem négy évre tervezünk, több mint évszázados az az időszak, amiben nekünk gondolkodnunk kell. A változások világát éljük, az éghajlati szélsőségek, a vegetációs időszak támasztotta egyre markánsabb körülmények nem csak az erdőt állítják új kívások elé, hanem a hazai erdőket kezelő erdész szakembereket is, akik erdőművelési, természetvédelmi, közjóléti szerepvállalására azt gondolom, hogy nagyobb szükség van, mint valaha. Arra kérem a tisztelt erdőlátogatókat, hogy vigyázzunk együtt a természeti értékeinkre, becsüljük meg egymás munkáját, tegyünk együtt erdénk fenntartásáért, megóvásáért, hiszen erdészelődeink is az erdőért dolgoztak, mint ahogy a jelen erdészei is egy természetközeli stabil környezet fenntartásáért.
2: Országszerte eddig több mint 500 000 liter vizet kaptak a növendékfák az idei nyáron. Pécset 49 önkéntes segített és segít a vízhiánnyal küzdő csemetéknek a Biko önkéntes vízadás applikáció adatai szerint. A száraz idő miatt várhatóan szeptember végéig lesz szükség az önkéntes locsolókra, és egy-egy fának hetente 100 liter vízre is szüksége lehet. 2025-ben még csak budapesti fák jelentek meg az alkalmazásban, ma már 4 vidéki város is bekapcsolódott a programba, és a jövőben még versenyezhetnek is az eredményeikkel. A pécsi Ledinán egy civil közösségi faöntözésé járt Bicsák Eszter.
3: Több generáció, hiszen éveken keresztül kerültek ide kis sorozatába fák.
4: Nagy Ervin pécs főkertésze.
3: Lelkes civil közösség segített itt a faültetésben és a fáknak a gondozásában, akikkel tudtunk olyan formán együtt működni, hogy előkészítettük a fahelyeket ültetésre, és ők maguk pedig eljöttek ültetési időszakban és telepítettek fákat. Nagyon fontos, hogy a fajták kiválasztásában tudtunk segítkezni, tudtunk olyan fajokat idehozni, amelyek átvészelik ezt a rendkívül zord környezetet, és ezen kívül pedig az ültetés mikéntjét is jól meg tudtuk beszélni. Fatányérokat sikerült kialakítani, komoly 1,5-2 köbméteres gödröket tudtunk ásni, elvégeztünk minden tőlünk telhető talajjavítást, és még a fatányérok tetejére mulcsot is terítettünk, hogy lassabban veszítse el a nedvesség tartalmát a fák alatt a talaj. Úgyhogy igazából mindent bevetünk, és hát ezt a helyszínt választottuk ennek a kis kampánynak a nyitó helyszíneként, pont azért, mert itt már vannak olyan energiák, amiket érdemes becsatornázni. Nagyon fontos ez az applikáció nekünk, és ha már itt a becsatornázandó energiákról van szó, ugye arról beszélek, hogy viszonylag kevés idejük és energiájuk jut az embereknek a fák öntözésére, és ez az applikáció segít abban nekünk, hogy ezek célzottabban jussanak jó helyre. Mindenki megkeresheti a hozzá legközelebb lévő szomjazó fát és a legközelebbi vízadóhelyet, és elmehet és tehet az ügy érdekében.
4: Hegedűs Kristóf a Biko alkalmazás egyik alapítója. Egyik most öntözött meg éppen egy kis csemetét, illetve fiatal fát. Ez az applikáció miről szól? Azon gondolkoztunk, hogy az lenne a legjobb, hogyha egyenként látnánk a fákat, de lehet, hogy ebben az alkalmazásban egyenként látjuk, hogy melyik mennyire szomjas.
5: Maga a fenntarthatóság az egy nagyon sokoldalú dolog, sokoldalú a probléma és a megoldás is. Viszont abból az egyik legeslegegyszerűbb megoldás, hogy zöldebb legyen a környezetünk és a jövőnk, az, hogy fát ültetünk. Viszont a nagyobb munka az a fák életben tartása, pláne ilyen nyáron. Ezeket a szomjas fákat az ingyenes alkalmazásunkban találják meg. A kedves pécsiek is, veszprémiek is, meg budapestiek is. Ennyi a feladat, hogy az ingyenes alkalmazást le kell tölteni, hogyha van egy piros vagy sárga színű fa a térképen, akkor azt meg kell öntözni 40-50 liter vízzel, és hogyha megöntözte, akkor regisztrálni kell az alkalmazásban, és majd nyereményjátékot meg csapatversenyeket is fogunk indítani, hogy játékos közösségi élmény legyen a faöntözés.
4: Na megtaláltuk a kis fa. Hát ez még fiatal, hát ez egy kis diófa, vagy hát csemete.
6: Jaj, itt csak csemete fákat locsolunk. Nem is annyira fiatal.
4: Mennyi ez? 10 liter, ugye?
6: Igen. Ebből három.
4: Háromszor három ennyit kell. Kap most egyszerre.
7: Farkas Ödét vagyok, a MERT egy egyesületnek az egyik tagja.
4: Az egyesületnek elévülhetetlen, hoppá, na most leszünk vizesek igazán, elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy itt a Ledina Parkban egyáltalán újabb fák kerültek ide, és az öntözés elindult.
7: Igen, ez a civil kezdeményezés útján indult el, és a Biokommal együttműködve annak idején, most már lassan 3 éve.
4: Ez azt jelenti, hogy ebben a szép nagy parkban egyre több faleszet lesz még, most még vannak nagy üres területek, de lehet, hogy elég ennyi fa, csak öntözni kell.
7: Nem, szerintem még fog kelleni fa, de mondom, a Biokomtól függ, mert azért ők az engedélyadók ebbe a projektbe. Mi az a civil szervezet vagyunk, akik itt önkéntes munkával segítünk.
4: Amint megtudtam, télen is, nem csak ilyen télen dögmelegben.
7: Igen, pont ez a lényeg, hogy egyszer télen, amikor ültetni kell, akkor nagyon hideg van, hó és fagy, amikor meg locsolni kell, akkor meg nagyon meleg van és forróság.
4: Például most mennyire sikerül motiválni, lelkesíteni az embereket? Most azért vannak itt öntözők rendesen.
7: Hát a két főszervezőnk, az egyesület vezető, ők a főszervezők, és ők annak idején nagyon sok energiát belefektettek. Ilyen Facebook oldalakon és több felületen hirdették, hogy lehet jönni locsolni. Fölvették a kapcsolatot Pécs többi zöld szervezetével is, onnan is a többi zöld szervezettől is jöttek sokan segíteni.
4: Mi a helyzet a vízfelhasználással és annak az optimalizálásával?
3: A fákat sikerül átsegíteni ezeken a kezdeti krízis időszakaikon, és a kis gyökérrendszerükkel, zöld felületükkel már fejlettek és ügyesen tudnak gondoskodni magukról, akkor csökkenthető nyilván ez a vízfelhasználás, de addig mindenképpen érdekünkben áll az, hogy minél többet locsoljuk őket.
2: Bicsák Eszter összeállítását hallottuk, most pedig friss információk következnek a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Váci Viktor. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a Civis Interrégióknak. A Szobi vonalon Vác és Verőce között ma karbantartás kezdődik, ezért vasárnapig néhány perccel változik a Z70-es vonatok menetrendje. Éjszakánként az S70-esek helyett Vác és Szobállomás között pótlóbuszok indulnak. A H5-ös hév vonalán a Budakalászi Sport utcai átjáró átépítése és felső vezeték karbantartás miatt mától vasárnapig Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszok járnak, valamint a Pilisből érkező volánjáratok is meghosszabbítva Pomázon át Békás-Megyeri közlekednek. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! 6:30 lesz 2 perc múlva, ez továbbra is a hajnaltájadása. Hamarosan arról is hallhatnak műsorunkban, hogy komoly következményei lehetnek az aszálynak a mély állományban is. Nem mindegy, ugyanis, hogy milyen egészségi állapotban telennek be a méhek. Ezzel is foglalkozunk tehát 6 óráig.
9: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Szlotta Judit. Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott az energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámol továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár tűnt el a nepáli villámáradásokban, de nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek, közölte a külügyminisztérium. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Az ázsiai ország himalájai vidékét érintő áradásokban 160-an haltak meg, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár pedig eltűnt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület a többi között olyan problémákat akar feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot hoznak létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, jelentette be a tárca vezető. Gajdos László azt írta, ilyen hivatalra még nem volt példa az ország történetében. Beszámolt arról is, hogy a szaktárca a szakmai szervezetekkel egyeztetve a legsürgősebb feladatok között jelölte ki az ebrendészeti rendszer felülvizsgálását, valamint a rászoruló menhelyek támogatását. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit. Jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették, elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyeit is. Ma már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem várható, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 28-34, este 20-27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharaipor is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. És most hallgassák a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
2: Köszönöm szépen. Budapesten 20 fokos a hajnal, még Győrben 22 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 19, Sopron 18, Szombathely 16, Pápa 21, Veszprém 18 fok. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 17 fokos a hajnal, Keszthely 21, Nagykanizsa 15, Kaposvár 17 fok, Siófokon 20 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 25 fokos. Pécs 20, Paks 17, Baja 16, Kecskemét 17, Egerben 15 fokos a hajnal. Széchenyben 14 fokot mértek. Miskolcon és Szolnokon ugyancsak 16 fok van. Karcak 14 fok, Debrecen 16, Nyíregyháza 15, Záhony 16, Szegeden 18 fokos a hajnal. Békés Csaba 15 fok, Kékestetőn 14 fokot mértek.
10: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: 3:06. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Újabb baranyai házi sertés telepen jelent meg az afrikai sertéspest is.
11: Szinte egészen biztosan ezek vaddisznóállományok által szennyezett szalma és takarmány alak kerültek be a telepekre.
2: Aztán továbbra is sok a kérdés a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Területéről tavaly elhordott humusz alkinbenzol szennyezésével kapcsolatban, ugyanis az érintett területeken termett haszonnövényeket meg kell semmisíteniük a gazdáknak.
12: Kaptam egy határozatot, hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni, amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
2: Ki a felelős a mérések elmaradásáért, és ki kártalanítja majd a földtulajdonosokat? Hamarosan jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. A szeder gyümölcseinek és leveleinek megégését a hosszantartó extrém forróság, az erős UV-sugárzás és a sekély gyökérzet miatt fellépő hirtelen vízhiány együttese okozza. A bogyókon kifehéredett, besüppett vagy foltos részek, a leveleken pedig sárguló, barnuló perzselések alakulnak ki. Mi a teendő ilyenkor? Bozsik József tanácsai következnek.
13: A szedernek az elszíneződésével kapcsolatos lenne a kérdésem. A lila mellett ott vannak a rózsaszín szeder részek, amelyek nem érnek be.
14: Mi lehet ennek az oka?
15: Igen, sajnos a szeder gyakran megég.
14: Dr. Szalai József, egyetemi tanár.
15: Elsősorban az UVB sugárzásnak a hatása az, ami megégeti a szedret. Ennek azonban van előzménye is, mert Például, ha a szeder nem kellőképpen vizellátott, akkor már eleve a lankadás jelei mutatkoznak, aminek következtében a különböző gombák megfertőzhetik, és még jobban gyengül a termésrész, és hogyha még ehhez párosul az UVB sugárzás, akkor egy teljesen összetöpörödött,
14: élvezhetetlen
15: szeder lesz belőle.
14: Tehát akkor lehet, hogy egy-egy virágzatból az egész fürt mind tönkre megy, és teljesen összeszárad?
15: Igen, mert ez mutatja egyben a növénynek a gyenge ellenálló képességét is, mert ott, ahol a növény jól ellátott például vízzel és tápionokkal, akkor ott ez a kondíció javulás az sokkal erőteljesebb, mint például, ahol ezek a kellékek hiányoznak.
14: Tanár úr említette egy szót, tápionok.
15: A tápionok azt jelentik, hogy a növények mindig ion formában veszik fel, például a nitrogént, a foszfort, a káliumot, a magnéziumot, a kálciumot, tehát egy ilyen vegyület formájába.
14: Kedves hallgatóinknak, mit ajánlhatunk?
15: Mindenek előtt meg kell előzni, hogy ez a jelenség ne legyen, mivel a szeder kálium igényes, már ősszel be kell juttatni a talajba a káliumot, akár káliumklorid vagy káliumszulfát formájába, hogy a növények már mire a termés érés kezdődik, bőséggel el legyen a termés káliummal látva.
14: Ausztráliában már évtizedekkel ezelőtt például zöld színű raselhálóval árnyékolták a töveket. Tanár úr ezt ajánlja?
15: Igen, ajánlom. Egészen magas az UVB sugárzás, és mindenképpen ajánlják ezeket a hálókat.
2: Előregedő szakma, pusztuló méhek és nehéz értékesítés. Mégis külföldről jött haza a fiatalember, hogy édesapjának a méhészkedésbe besegítsen. Végül ő is méhész lett. Bakony, Nógrád és az Alföld a sápi méhész család három fő bázisa, akik 70 kaptárral vándorolnak az országban. A hordós értékesítés már elképzelhetetlen, hiszen a 6000 forintos kilogrammonkénti ár helyett jó, ha 1000 forintot kapnának a mézükért, így marad a pultban állás. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Belényi Barbara Sápi Zsolttal és fiával Dániellel beszélgetett.
16: Nem tudom, hogy mi a rosszabb. A rekkenő hőségben, a pavilonban, vagy kint a méhek mellett. Hol van most melegebb? Dániel?
17: Hát méhész ruhában azért meg kell izzadni a mézért. A rendezvényeken, meg állósító helyeken tűzön a pump. Szinte ugyanolyan, de talán az, hogy kiindul az ember, és most nem jön a vevő nyáron, azért az egy picit kellemetlenebb.
18: Sajnos volt bizony, hogy egész délelőtt itt voltam, és nem jött senki.
16: Sápi Zsolt.
18: Mondjuk ezzel nincs is baj. Nyáron tegyenek gyümölcsöt, és ősztől jöjjenek, és vegyék a mézet, mert a mézet a méhecskék már feldolgozzák egyszerű cukorra le. Bontották, ezért sokkal egészségesebb.
16: Túl vannak az akácon, a repcén és házvirágzáson is. Kipergettek már mindent?
18: Az akác az ország egyes pontain kb. Semmi nem termett, más részeken pedig nagyon jó termés volt. Az Alföldön ugye olyan szárazság van, hogy nem nagyon volt mérhető dolog, de nekünk a Nógrádi az úgy bejött, és az akácból már az idei mézet árjuk, mert tavaly egy is fogyott. Talán a következő akác szezonig kitart.
16: Most hol vannak a méhek? Ugye Selyemfőre repülnek.
18: A Bács-Kiskun megyében van az országban a legnagyobb selyemfő terület. Hát oda vándoroltunk, meglátjuk, mert a nagy szárazság miatt Selyemfő is kiszámíthatatlanul mézel, hogyha kevés eső esik, akkor kevesebb mézet fog produkálni. A nektárból is kevesebb van, és a méhek ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy hordják a nektár, a kaptárt kell hűteniük, mert lehet, hogy 45-50 fok van bent, aminél a fiasítás már elpusztul, és ezért hordják be a vizet, és ezzel hűtik a kaptárjukat, hogy túléljék ezt a őrült meleget.
16: Itatókat tesznek ki, vagy hogy merik egyáltalán otthagyni őket?
17: Muszáj kitenni bármikor, nem csak a nagy hőségben, sajnos ez sok méhész nem teszi meg, ebbe is tenni, valamilyen fadarab, mire a méh rá tud repülni, és onnan tudja felszívni a vizet.
16: Dániel a Covid idején csatlakozott édesapjához. Megbánta már azóta a méhészkedés? Sokan vannak, kiöregedő ez a méhész társadalom, de azért jó látni, hogy itt van egy fiatalember a családban, aki ezt tovább viszi.
17: Hát mivel én külföldön dolgoztam, úgy nyilvánvalóan a kinti fizetéseket nem lehet felülmúlni, de a családi méhészet megfizethetetlen. Most együtt tudok méhészkedni a családdal, lehet, hogy már 20 év múlva nem.
18: Jó látni, hogy van, aki tovább fogja csinálni, amit fel felépítettem. Én is úgy építem föl, itt már komoly párkapcsolat van, hogy mindenképpen együtt tudjunk dolgozni és összefogjunk. Itt vagyunk itthon, én is ezért jöttem haza. Sajnos kevesen vagyunk fiatalok, most nagyon-nagyon sokan méhész egyébként. Tisztelem az idősebbeket, létrehoztak valamit, de hogyha a fiatalok ezt nem veszik át, akkor itt nagyon drasztikusan le fog csökkenni a méhészetek száma, és nem lesz egyszerűen, aki csinálja.
16: Ön fiatalként mit mond? Min kellene változtatni? Vannak nézeteltérések az édesapjával?
18: Én még olyan családi vállalkozást soha nem láttam, ahol egyetlen egy konfliktus sem volt. Én mondjuk jobban szeretném a digitális felületen ezt az egész méhészetet reklámozni, de az idős generáció még nem szokott annyira hozzá. Amit én is már jobban beláttam, hogy a fiatalok még annyira nem mennek az egészséges életmód felé, nem fogyasztanak úgy mézet, mint az idősebb generáció.
16: Jól sejtem, hogy az izgalmasabb rész az mégis az, amikor kim vannak a természetben?
18: Én úgy vagyok vele, hogy a természet nyugalma, ezt nem lehet semmilyen szakmával sem felülmúlni. Nyugalmat, én teherautósofőr voltam, ott azért menni kellett. Ilyen tapasztalatok után így elvonulni a természetbe nagyon nagy szabadságot ad. Nincs főnök, ott a méhek meg az időjárást, ezzel könnyebben meg lehet birkózni. Én el vagyok a természetbe is, együtt pergetjük a mézet. De azért, amikor bejönnek a vevők, váltunk két jó szót, mosolygunk egymásra, az is nagyon jó emberi dolog. Főleg a mai világban mézautomaták vannak. Én nem gondolom, hogy az annyira meghozza a varázsát a termelői méznek, hogy bedobja az ember a pénzt, és akkor kiadja, mint valami ipari üdítőitalt. Akkor már olyan arctalan boltok vannak, hogy önkiszolgáló kasszába emberre nem találkozik, akkor ez igenis kell, hogy beszélgetünk egymással. Igyekszünk kitartani, ameddig csak lehet.
2: Komoly következményei lehetnek az aszálynak a méhállományban is. A szokatlan hőség és a csapadék hiány az egész világon problémát okoz. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen egészségi állapotban telelnek be a méhek. Ezért hosszú távon akár plusz befektetéssel is számolni kell, ha erős méhcsaládokat szeretnénk. A riporter Varga Tünde.
19: Berobbant ez a nagyon hűvös, szeles idő. Ugye csapadékra nagyon nagy szükség van, szinte ki sem tudnak menni a méhek, van még ki is mennek, csak vizér mennek ki, meg virágporér, mert ilyen hűvösbe nem mézel az akác.
20: Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és környéke méhész egyesület elnöke nyilatkozott így még tavasszal. Jól mutatja az időjárási anomáliákat, hogy még az akácvirágzás idején a szokatlan hideg idővel küzdöttek a méhészek, most pedig az aszály okoz komoly problémákat. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
21: Az idei évre jellemző volt a lokális eső, az a jobb megfogalmazás, mindenhol aszály volt, de helyenként néha esett annyi eső, kimagasló eredmények is születtek, de országosan általában gyenge évet tudhatunk magunk mögött. A nyári mélegelők közül egyedül az ezüsthársat tudjuk kiemelni, Baranya-Somogy megyében található összefüggő állománya jó eredményt adott, azonban a szántóföldi növények, mint például a facélia, olajretek, mustár, ezek az aszály miatt már nem adtak csak nagyon gyenge termést. A legnagyobb területű mélegelőnk már június utolsó hetében elkezdett virágozni, ez a napraforgó, és tudjuk, hogy a napraforgó bírja a hőséget, viszont a szárazságot a napraforgó sem szereti, ezért az átlagostól sokkal gyengébb évünk lett napraforgóban. Ami tragikus most az, hogy a napraforgó a hőkupola miatt nagyon hamar levirágzott, és gyakorlatilag most van 2-3 hónapunk, míg beteleljük a méheket. Maradt a meleg, nagyon sok vadon virágzó növényünk egyszerűen elhalt, méheknek viszont természetes nektárra és virágporra szükségük lenne ahhoz, hogy jó állapotba teleljük be. Tehát már azt lehet mondani, akármilyen furcsa, a 2027-es év nem jól indul, hiszen ez a virágporhiány, ez az aszály rányomja a bélyegét a betelelő méhek egészségi állapotára.
20: Hogyan tud felkészülni egy méhész akár a következő évre, az idei év tapasztalatában, gondolok az aszályra. Hogy lehet felkészülni egy ilyenre? Lehet egyáltalán?
21: Fel lehet készülni, de egyértelmű, hogy bármilyen mesterséges virágporpótlót, fehérjepótlót adunk a méheknek, az soha nem olyan értékű, mint a természetes virágpor. Európa egyes országaiban már évtizedek óta bevett méhészeti szokás kell sajnos nálunk is alkalmazni. Portugáliában, Spanyolországban, Törökországban a méhészek már nagyon régóta adnak több kilónyi mesterséges virágpor pótlót a méheknek. Ezt mi magyar méhészek nem szoktuk meg, sőt ismeretlen méhészeti gyakorlat. Hál' Istennek vannak cégek, akik észrevett látják azt, hogy a klímaváltozás miatt egy új piaci rés van az 1 millió méhcsaládot érintő méhészeti ágazatban, és megjelentek a fehérjepótló készítményekkel. Nyilván ez a takarmányozástan egy külön szakma, és elkezdtek most dolgozni a szakemberek, hogy a virágport hogy tudják a méhészek pótolni, tehát szaktudással, folyamatos tájékozódással a méhészek túl tudják élni, de egyértelmű, hogy ez sokkal több munkával és sokkal több befektetéssel, ráfordítással jár.
0: Az asszály sújtja az egész európai méhészállományt. Ez az értékesítésben érződik-e?
21: Sajnos nem. Az európai mézpiacon az árak mozgása abszolút nem tükrözi a kínálatot. Évtizedekkel ezelőtt logikusan válaszoltam volna a kérdésre. Igen, aszály van Európában mindenhol, kevesebb méz termet, logikusan emelkedni fog a nagybani mézár. Ez már 15-20 év óta nem így történik. Ezt tudjuk bizonyítani, hiszen megvannak a statisztikáink. Megdöbbentő, a rossz év ellenére az áprilisi nagybani méz záró árak Európában körülbelül 30-40%-ot estek. Ennek ellenére a nagybani piacon ez nem mutatkozik, meg ennek nyilván egyetlen egy oka van. A piacon mézhelyettesítők jelennek meg, és mézként árulnak, nem mézet.
1: Hajnaltáj. Hajnaltáj.
10: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: Nincs ember, aki ilyen évre emlékezne, mondják a berekben. A kaszálnivaló réteg legelők felsültek, amik a korábbi években egy hektárnyi területről 10 bála szénát is adtak, most alig többet, mint egyet. Dépete István beregsurányi állattartó szerint most még az alacsony értékesítési ár is sújtja a gazdát. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
22: Ember emlékezete óta még ilyen aszályos évet, időjárásban ennyi rendellenességet még nem tapasztaltunk. 200 sarolé húsmarhával foglalkozunk, igyekszünk kintartani az állományt, amíg a lehetőségeink adják. Körülbelül egy 1000 bála réti szénánk hiányzik, amit különböző praktikákkal próbálunk pótolni. A kaszáló legelőink teljesen felsültek. Most az olyan erdő, szélekbe, vízjárta területeken villanypásztorozunk, a természetvédelem ezt megengedte. Ezeket próbáljuk kihasználni, mert a sásat, nádat, csalánt eszik az állatok. Általában október végéig szoktunk kint lenni, most szeretnénk október elejéig kihúzni, és ha egy kicsit gyengébb területen vagyunk, ugye elkerülve a túllegeltetést, akkor esténként pótoljuk a takarmányt, de mindenképpen szeretnénk kihúzni, hogy a téli takarmány bázisunkat meghagyjuk.
23: Most az előbb volt egy fél mondat, hogy még hiányzik körbála a téli etetés biztosításához, lehet majd valahonnan pótolni, vagy úgy, mint valamikor régen, hogy még az árokpartot is lekaszálták, ez visszajött?
22: Igyekszünk egyre nagyobb területeket bevonni, visszaállítani a szálas takarmány nyerési lehetőségeihez. A lényeg az, hogy dabrak takarmányt tavalyról is maradt, sillózással pótoljuk. Sikerült a takarmány kukoricát is besillózni, és egy olyan kétharmadnyi tömeg mennyiségben így rendelkezésünkre áll már a sillókukorica, és készülünk arra, hogy aratás után vannak táblák, jófekvésű táblák, ahol kukorica csutka kóró fog képződni, és azt mindenképpen szeretnénk bebálázni, és ezzel pótolni a hiányt.
23: Tudom, hogy van saját rét, legelő, lucernás, azok milyen hozammal bírnak?
22: Átlagban 10 bála képződött egy hektár kaszálón, most 0,8-1,2 átlaggal rendelkezünk.
23: Óriási a csökkenés. Gondolom ebből következik, hogy állománybővítésben most nem is gondolkodik.
22: Nem. Pont az elmúlt éven hagytunk meg növendék üszőket, beállítjuk a termelésbe. Most valószínű, hogy többet fogunk leselejtezni, mint átlagos éppen.
23: És a piac mit mutat?
22: Az élőállat felvásárlás jelentősen csökkent. Húsmarhánál is egy olyan 4-500 forintos végsúlyra hizlalt szarvasmarhánál is jelentős csökkenés van a felvásárlási árban. Egyrészt az iráni háború, egy nagy felvevőpiac Horvátországon keresztül, Törökország már 2-3 éve átment Dél-Amerikába, olcsóbb, igaz rosszabb minőségű szarvasmarhát, de ott is óriási infláció, pénzromlás volt. Nálunk pedig jelentősen erősödött a forint. Ez jó a gépvásárlásnál, az eladóknak, exportőröknek viszont rossz. Euróba számolják, forintba fizetnek, de és ilyenkor mindig nekünk ez veszteségként jelentkezik, a forint erősödés.
2: Újabb baranyai házi sertés telepen jelent meg az afrikai sertéspest is, az ASP vírusa. Lakócsa, Drávafok és Okorág után ez a kölkedi eset a legfrissebb fertőzés. Nem véletlen, hogy az ormánságban pusztít az ASP, hiszen ott magas a fertőzött vaddisznó létszám is, és a betegséget ezek az állatok tudják átadni házi rokonaiknak. A hatóság most különösen szigorú járványvédelmet kér a sertéstartóktól. Közben felbukkant a ritkán megjelenő lépfene is, ami szarvasmarha telepekre veszélyes. Picsák Eszter összefoglalója.
4: Minden értékesítést nyomon követnek, malacvásárlás, kocákat, nincs a sertés telepekre kibejárás, a táp kibeszállítás, a fertőtlenítéseket, az embereket, a mosástól kezdve a ruhákat, mindenki másképp és másképp próbálja, de mindenki azon van, hogy ne kerüljön be.
5: Ritlinger József, az Agrárkamara baranyai elnöke már a vírus tavaszi megjelenésekor azt mondta, 100%-os szigorra van szükség a megyei sertéstelepeken. A betegséggel nem először szembesülnek a gazdálkodók, ám eddig igyekeztek elkerülni, hogy házi sertés állományba is bekerüljön a kór. Most rövid időn belül azonban 4 baranyai telepen is felütötte a fejét, legutóbb Kölkeden egy kisebb sertéstelepen jelent meg. Ez a betegség akár a teljes állomány felszámolásával is járhat. Pál Zoltán gazdálkodóval is ez történt néhány évvel ezelőtt.
6: Hívtam az altorvost, vérmintát vettünk, utána még vasárnap este volt, hétfő reggelben nem bírt felszikálni, 41-2 volt a lázok, kedden meg elvitték őket, összeset leölték.
5: A hatóság a mostani baranyai esetek miatt különösen szigorú járványvédelmet kér a sertéstartóktól. Az szerencse a bajban, és fontos is, hogy az augusztusi esetek között nincs összefüggés, mondta Hajnaltájnak dr. Nemes Imre, országos főállatorvos.
11: Szinte egészen biztosan ezek vaddisznóállományok által szennyezett szalma és takarmánnyal kerültek be a telepekre, tehát ezek egymástól elkülönült esetek, nem telepről telepre történő terjedésről beszélünk. Egyetlen egy esetben volt egy olyan esetünk, ami másodlagos, szembe szomszédoknál került megállapítás a Drávafokon, de ezt is hamar sikerült felderítenünk.
5: Melyek azok az intézkedések, amelyeket hivatalból önöknek meg kell tenniük?
11: Amit nekünk ilyenkor ugyan nagyon fontos megtenni, azok a 3 és 10 kilométeres zónában lévő sertéstelepeknek a vizsgálat. Az állatorvosok minden egyes olyan sertéstelepet, amiről tudunk, oda elmennek, megvizsgálják az állatokat, próbáljuk leghamarabb megtalálni a esetlegesen fertőzött állományokat. Afrikai sertéspest is ellen sajnos nincsen hatékony vakcina. Az egyetlen biztos megoldás és az egyetlen lehetőség a hatóságnál, hogy a fertőzött állományokat a lehető leggyorsabban felszámoljuk, sajnos nincs más út a betegség terjedésének a megakadályozására.
5: Mi a helyzet és hogy állunk most, vagy lehet ezt látni a vadállomány szabályozásról? Ez ugye megint egy kritikus pont, hogy látja ezt a hivatal?
11: Magyarországon 2018 áprilisában jelent meg a vaddisznóban az afrikai sertéspest is, Dél-Dunántúlon 2025 évvégén. Azonnal elrendeltük a határ 10 kilométeres zónájában a vaddisznók fokozatgyérítését, mert egyébként az ország egész területén a vadászatra jogosultaknak folyamatosan gyéríteni kell a vaddisznó állományt. A cél az, hogy 200 hektáron egy vaddisznónál kevesebb legyen a vaddisznó sűrűség. Ez sajnos Baranyában még nem sikerült elérnünk. Azt gondolom, hogy a vadászoknak a hozzáállásán is javítani kell, őnekik is komolyabban kell venni a vaddisznó gyérítéssel kapcsolatban kiadott eljárásokat, de nagyon fontos, hogy a házi sertéstartóknak pedig be kell tartani a járványvédelmi intézkedéseket. Frissen aratott gabonát 30 napig minimum tárolni kell, és csak ezt követően lehet megetetni a sertésekkel, és a szalmát pedig 90 napig, tehát 3 hónapig kell tárolni a begyűjtést követően, amikor is majd almozásra lehet használni, és természetesen a személyforgalmat, a gépjárműforgalmat, a fertőtlenítéseket, minden egyéb szabályt be kell tartani a sertéstartóknak.
5: Ez a sertéstartók mostani helyzete, viszont megjelent egy másik elég ritkán előforduló betegség, ugye az antraxról lépfenéről van szó, ez szarvasmarha állományokat vagy állományt érint. Hogyan történt mindez?
3: Borsod megyében augusztus 14-én került megállapításra a lépfene, majd ezt követően a szomszédos településen, ami már Heves megyéhez tartozik, Poroszlón szintén megállapításra került egy állományba. Az afrikai sertéspestistől eltérően egy olyan betegség, ami állatról emberre is képes átterjedni, és embert is képes megbetegíteni. A jó ír, hogy ez a betegség ritkán fordul elő, tavaly egy esetünk volt itt is, de a szükséges intézkedéseket meg tudtuk hozni nagyon gyorsan, ezzel ellen van hatékony vakcina, ezek az érintett állományokat levakcinázták a kollégák, meg is szűntek a megbetegedések, reméljük, hogy nem fog újabb állományokban megjelenni a betegség.
2: Még mindig nincsenek válaszok a szegedi Bivádi Autó Hungary Kft. Területéről tavaly elhordott humusz alkilbenzol szennyezésével kapcsolatban. Honnan származott a vegyi anyag? Kihibázott, amikor a környékbeli gazdák jóhiszeműen megengedték, hogy az építkezéshez felesleges termőföldet kitegye a kínai cég a területükön, anélkül, hogy megvizsgálták volna annak összetételét. És ki kártalanítja majd a földtulajdonosokat, ugyanis a szennyezett területeken termett haszonnövényeket meg kell semmisíteniük. Nagy Margit összefoglalója.
7: A humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet.
8: Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak.
7: Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humusz réteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
8: Lőcsei Mihály tavaly szeptemberben kapott a humuszból.
9: Voltak akkor is mérések, én úgy tudom, meg se engedtük volna, hogyha a szennyezett talajt hordanak oda.
8: A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal műsorunkhoz eljutatott tájékoztatásában azt írja, 2026. február 12-én indítottak eljárást, miután tudomásukra jutott, hogy a BYD Auto Hungary Kft. Megsérthette a környezetvédelmi engedély rendelkezéseit azzal, hogy telephelyéről az előírt kötelező mérés és tájékoztatás nélkül szállítatott el humuszos termőtalajt. A vizsgálatok során kiderült, hogy a talaj egy része a jogszabályban megállapított 0,5 mg per kilogramm határértéket meghaladó, 0,7 és 4,16 mg per kilogramm közötti értékben tartalmazott egyéb alkilbenzolokat. És itt merül fel az első kérdés, hogyan is kinek jutott eszébe, hogy alkilbenzolok jelenlétét vizsgálja a már kihordott humuszban. Erre a kérdésre egyelőre sem a kínai cég, sem a kormányhivatal nem válaszolt. De haladjunk tovább az időben. A nyár folyamán beérett a gabona, és ekkor jött a hideg zuhany. A korábbi mérések szerint az összes humusz 325 ezer köbméter volt, ebből közel 31 ezer köbméterben találtak szennyező anyagot. Így a kormányhivatal még az aratás megkezdése előtt rendelkezett a termény megsemmisítéséről, valamint feljelentést is tett környezetkárosítás gyanújával ismeretlen tettes ellen. A terményt a gazdáknak az elrendelő határozat készhezvételétől számított 14 napon belül kellett megsemmisíteniük. Erről ez év május 29-én értesítették a földhasználókat vagy tulajdonosokat.
24: Egyszer csak kaptam egy határozatot.
5: Péter Magdolna szembesült a kormányhivatal határozatával,
24: hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni a határozat készhezvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben megsemmisítjük ezt a búzát, kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen. Mert itt valaki hibázott.
8: A kormányhivatal azt írta egyik közleményében, hogy a BYD-val szemben indított polgári peres eljárással lehet majd jogorvoslatot kérni.
24: Valószínű meg is fogom tenni. Mivel nem én idéztem elő ezt a szennyeződést, mégis nekem kell ezügybe pereskedni, idegeskedni.
9: Igazából én megsemmisítem a gabonát, az legyen, aki kifizesse.
5: A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal hozzánk eljuttatott közleményében azt írja, hogy a gazdálkodók a BYD-nál keresheti az igazát polgári peres eljárásban.
9: Persze, évekig tart majd.
8: A cirokkal vetett területeken a növényt megsemmisítették, a búzás területen ez nem történt meg, hiszen a termesztő a kormányhivatal döntését bíróság előtt megtámadta, így a termény hatósági zár alá került. Mindezzel párhuzamosan a kormányhivatal újabb mintákat vett lett 101 ponton a talajból és a talajvízből, ezek már májusban sem mutattak határérték feletti alkilbenzol jelenlétet. A kormányhivatal lezárta környezetvédelmi hatáskörében indított eljárását, és 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD Auto Hungary Kft-t. A rendőrségi vizsgálat még mindig tart, de számos egyszerűnek tűnő kérdésre máig nincs válasz. Például a BYD vagy annak építkezési területén az egykori orosz laktanya okozta-e a szennyezést. Miért nem vizsgálta be senki a megsemmisítésre ítélt gabona alkilbenzol tartalmát? Egyáltalán képes volt-e a gabona felszívni a vízben nem oldódó anyagot? A környezetvédelmi tárca is szigorú és sürgős vizsgálatot ígért. Hogy hol tart a vizsgálat, arról kérdeztük a minisztériumot is, de adásunkig nem érkezett válasz. A legfontosabb kérdés persze az, kik ártalanítja majd a porulját gazdálkodókat.
2: Közben érkezett a Csongrád megyei kormányhivataltól válasz egyik kérdésünkre, eszerint a BYD gyár kivitelezési munkálatainak megindulásakor végzett talajvizsgálatok nem mutatták ki a beruházási területen fekvő termőréteg szennyezettségét, azonban a talajvíz tartalmazott aggasztó komponenseket. A hatóság ezért előírta a kitermelendő talaj összetételének kötelező mérését a beruházó számára, amely ezt nem teljesítette. Amint további válaszok érkeznek, természetesen arról is beszámolunk majd. És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk, tartsanak tehát továbbra is a Kossuth Rádióval. Én kollégáim Szőlősi Éva, Szilágyi Zsolt és Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. További szép napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a felkelő, a Kossuth Rádió új reggeli hírmagazinja. Augusztus 27-én csütörtökön, Gáspár és Mónika napján, én Benyó Rita vagyok. Esőre most se számítsanak, marad a nyári meleg, és még szaharai homok is érkezhet, de a részletekről a krónikában hallhatnak.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Szlotta Judit. Először főbb híreink röviden.
4: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű.
3: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
4: Napos meleg idő lesz.
3: Következnek a részletek. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be tegnap este a miniszterelnök.
4: Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad.
3: Legalább 2 magyar állampolgár eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek.
4: A magyar diplomáciai képviselet felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csak nem 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnt. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
3: Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét.
4: Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítványi és leányvállalati struktúrák és a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki közérdekkel szembeni működést.
5: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
4: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargitai János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
3: A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bírságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét.
4: A nehézfémmel dolgozók számára nélkülözhetetlen a megfelelő minőségű védőfelszerelés használata, mondta a közmédiának a vegyipari szakszervezetek szövetségén. Elnöke. Székely Tamás szerint fontos lenne, hogy vállalati és kormányzati szinten is ellenőrizzék a hiányosságok pótlását. A szakszervezeteket és a civileket pedig minden alkalommal be kell vonni partnerként.
6: A folyamatos büntetés az igazából véve hosszú távon nem megoldás, mert azon túlmenőleg, hogy a cég kifizet X millió forintot, a munkavállaló egészsége nem fog megjavulni és nem lesz biztonságban.
4: A CETL Debrecen közleménye szerint már mindenhol van megfelelő védőeszköz. Jelenleg is keresik a nikkel túlterhelés forrását, de addig is felfüggesztik a berendezések üzembehelyezését, és még szigorúbb munkavédelmi szabályzatot vezetnek be.
3: A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában.
4: A kínai érdekeltségű üzemtevékenységét júniusban felfüggesztették a hatóságok, miután a korábbi vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalat most közölte, 4 független akkreditált laboratórium, 100 talajvíz és talajminta elemzése sem az alumínium, sem a vizsgált további 12 fém esetében nem azonosított szennyezést.
3: Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
4: Az 5 meghívott közül 1 visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki közpénzügyi és nyomozati elnökhelyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan ma jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament.
3: Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság.
4: Mojs Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.
3: Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepségsorozat előkészületei miatt, miután Hatházi Ákos azt írta, feljelentést tesz, ha nem vizsgálják ki a fénysó és a tűzijáték közbeszerzését.
4: A volt független parlamenti képviselő szerint a szervezéshez annak a Zelcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a Tisza program szervezőjeként is dolgozott. A Hatházi által nyilvánosságra hozott levelezés címzetjei között szerepel Radnai Már kormánybiztos is, aki úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. A G7 írta meg, hogy az ünnepi produkciót egy olyan cég szervezte, amely már akkor elkezdte a felkészülést, amikor még ki sem írták a zárt pályázatot. A Mi Hazánk közben már a hatóságokhoz fordult az ügyben.
3: Szeptember 12-én lesz az idei Kötcsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
4: Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az esemény zárt körű, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Kötcsei polgári pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért alapítvány.
3: Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter.
4: Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Szerb válogatott szélsővel erősíthet a Ferencváros labdarúgó csapata, amely ma az Európa Liga ligaszakaszába kerülhet. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Mozart Sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros labdarúgó csapatánál Cseh Sparta Praha 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélsője Veljko Birmančević. Az FTC csütörtök este 20 óra 30 perctől egy gólos előnyből várhatja a török Trabzonspor elleni Európa Liga selejtező visszavágóját. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A lengyelországi Poznányban szerdán elkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 500, valamint 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba. A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak 2 számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást ma rendezik. Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll az A csoportban, a B csoportban Szép Balázs a 10., míg a C csoportban Koleszár Mihály a 7. pozícióból várhatja a folytatást. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es kilométertől a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták. A járműveket sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Rüszke felé a külső és a leálló sáv használható.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, eső nem lesz. A keleti eszelet helyenként élénklökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik. Emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
3: A reggeli krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy ismét teljes kapacitással üzemel a paksi atomerőmű.
4: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
3: Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a honvédséghez. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 12 perc van. Nézzük mai témáinkat és vendégeinket. Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezése miatt. Kijátszhatták-e a közbeszerzési szabályokat? Hogyan lett az eredetileg tervezett 3,7%-os költségvetési hiányból 7,5%? Miből takarít meg a kormány 700 milliárd forintot, és mikor lehet euró Magyarországon? Kármán András pénzügyminisztert a stúdióban kérdezem. 9 dolgozónál mutattak ki fokozott nikkel terhelést a debreceni CATL-nél. Egyedi hibáról vagy a magyar akkumulátor stratégia rendszer szintű problémájáról van szó. Utána járunk annak is, valóban elzavarhatja-e az esőt a jégkármérséklő rendszer, és mit mond erről a tudomány. Beszélünk a szülés utáni pszichózis felismeréséről, és arról, mernek-e időben segítséget kérni az érintett édesanyák. Előre tekintünk a parlament munkájára és a legfőbb ügyész jelölésére, végül pedig Török Ferenccel idézzük fel a 25 éves Moszkva teret, és azt is megkérdezzük, kap-e új jelentést a film egy olyan időszakban, amikor ismét sokan beszélnek rendszerváltásról. Adásunk elején és végén is Nádas Péter íróra emlékezünk. 83 éves korában meghalt Nádas Péter író, a magyar és a világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja. Mihancsik Zsófia 1997-ben több részes interjút készített a párhuzamos történeteken dolgozó íróval, amely Bán Magda szerkesztésében még ugyanabban az évben elhangzott a rádióban. Nádas Pétert hallják a szívinfarktusáról, halálról és a halálból való visszatérésről.
8: Tér és idő nélküliséget éppen az adja, hogy ez egybe van csúszva. És akkor látok egy fényt, ennek a fénynek van egy forrása, ez egy nagyon távoli forrás, de itt megint csak a távoli és a közeli, ez egy teljesen különböző dolog. És akkor én magam, aki tudatában vagyok annak is, hogy most újraélesztenek, sőt ki is nézek ebből a térből, és látom, hogy a mellemre rácsatoltak valamit, és azt is látom, hogy ütnek, tehát ezeket az elektromos ütéseket mérik rám, és az egész látószöget látom, tehát látom azt, hogy én most fölnéztem, tehát mint egy kinéztem a halálból, és látom a saját mellemet, mert hát azért kell kinéznem valószínűleg,

0: kezeket, tehát, amint, tehát onnan jön a manipulálás szó, amit rögtön értékeltem. Sőt, valamelyes még irónia is megmarad. Tehát egy kedves elnéző, ahogy az ember semmit nem tudó gyerekek iránt viseltetik, mert azt hiszi, hogy ő sokat tud. Tehát ez a szelíd, kedves, bölcs irónia, hogy az ember visszanéz. És akkor egyszerre két dolog működik, innentől kezdve, tehát az átfordulástól kezdve, tehát amikor ebből a védett térből, ahol nincs különbség közöttem és a tér között, közöttem és az idő között, akkor kifordulok az egyik világ egyetemből a másik világ egyetembe, ahol már van fény és van mozgás, akkor észreveszem, hogy hiszen én ezt eddig is tudtam, tehát ezek a dimenziók eddig sem voltak rejtettek előttem, az, aki vagyok, az egész életembe elkísért, és most tovább fog kísérni. Tehát mint egy lélekként élem át önmagamat, a tudatom, az úgynevezett tudatom, az a annak a lélekrésznek, amelyik elkísért egy életen keresztül, és most a halálba tovább kísér, annak a lélekrésznek csupán az e világból szervezett tapasztalata, abból a világból, amit most elhagyok. Tehát amiből most kimegyek. De ez nem a kimenés érzékelése, hanem a bemenés érzékelése. Ez a leglényegesebb momentum. Már csak azért is, mert hiszen sötét és fény, tehát itt van egyfajta dualitás, amit látok, nem dualitásként élem meg. Tehát van a lélek, ami részesült mindazokban az élményekben, amelyek most egyszerre jelen vannak benne. Még az is bennem volt, ahogy a beszélgetést kezdtük. Tehát az egy nagyon lényeges eleme volt a tudattartalommal való foglalatosságnak, amire azt mondják, hogy az élet visszapereg. Hogy hiszen én mindig is ezt akartam. Tehát, hogy ez így nagyon rendjén van, és hogy nem kell ezzel ellen tiltakozni. Ez is egy nagyon lényeges eleme volt. Egy másik lényeges eleme az élménynek az erő. Tehát az az erő, amelyik mindezt kormányozza, ez a létereje, ez az Isten, ez a világ mindenségnek az ereje, amelyik mozgat, mint testet, ami viszont többet nem vagyok, tehát én része vagyok, nem elválasztható része. A lelkem az egy nem elválasztható része volt eddig is ennek a létezés erejének, az Istennek.
1: Nádas Péterre adásunk végén Sárközi Bencével, az író barátjával és kiadójaként a szövegei gondozójával emlékezünk majd.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Kedd délelőtt vált ismerté, hogy egy amerikai Boeing katonai szállítógép landolt Moszkvában, amely a Washington melletti Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett a Vnukovo repülőtérre. Hamar kiderült, hogy a fedélzeten az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója John Ratcliffe utazott az orosz fővárosba. Mi volt a látogatás célja? Miről tárgyalhattak? Sok más mellett erről beszélgetett a Nap témája című műsorban Tatár Tímea Deák Andrással, a John Lukács Intézet tudományos főmunkatársával, és Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, címzetes egyetemi tanárral, az MTA doktorával.
4: Egyáltalán hogyan derülhet ki az, ami titkos, és hogy ez tulajdonképpen kinek az érdeke lehetett?
5: Véletlenül derülhet ki, vagy tudatosan, tehát jelen esetben, ha jól sejtem, akkor ez egy véletlen volt, nevezetesen többen látták ezt a gépet leszállni, valaki lekövette, és föltette ezt a kérdést, és ezek után kevésbé vált tagadhatóvá, vagy esetleg az előfordulhat, hogy mivel így több fél tud erről, nevezetesen még úgy tudom, hogy az ukránoknak is szóltak előtte, hogy ebben az időben ne bombázzák Moszkvát, valaki kiszivárogtattam. Itt az előbbiről volt valószínűleg szó, mert csak azért is, mert ugye elég sok ilyen kapcsolatfelvétel van, nem gondolom azt, hogy teljesen egy ilyen elszigetelt ritka esemény lett volna. Itt

0: az a hír, hogy ez kiderült, és ezért éppen beszélünk róla, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna olyan, amikor nem derült volna ki, és arról nem beszéltünk.
1: Kis Benedek József.
2: Nem feltétlen szivárgásra gondolok én, hanem itt elsősorban nem a maga a találkozó, illetve az utazás a titkos, hanem az, hogy miről tárgyalnak. Nagyon sokszor előfordul az, legalábbis a titkosszolgálatok világában, hogy például előkészítenek egy olyan találkozót, amely magas szintű, és hát ha megnézzük azt, hogy az orosz és amerikai kapcsolatok jelenleg finoman fogalmazva is mélyponton vannak, aktuális lenne egy találkozó. Hát nyilván, hogy azokat a részletkérdéseket, amelyeket titkosszolgálati vezetők beszélnek meg, nem fogják közzétenni, nincs sajtótájékoztató. Az, hogy maga a látogatás megtörtént, arról sok oldalról lehet tudomást szerezni, hiszen flight radaron keresztül meg lehet nézni, és hát nyilvánvaló az is, hogy itt nem a maga a látogatás lényege, ami úgy egyébként nem sűrűn fordul elő, a legfontosabb, hanem az, hogy a témája mi a tárgyalásnak. Na most a tárgyalás témái között azért mindenképpen látni kell azt, hogy milyen jelenleg az orosz-ukrán viszony, hogyan áll a háború. Az amerikaiak, mivel hírszerző szolgálatról beszélünk, nagyon kíváncsiak arra is, hogy mi várható jövőben, mi Moszkvának a szándéka. Na most én sok ilyen találkozón vettem részt, ilyen területen dolgoztam. Én tudom azt, hogy itt őszintén felvetik egymásnak a kérdéseket, még akkor is, hogyha mások félnek nem tetszik. Tehát a diplomácia ezen területén az őszinte tárgyalás az azt jelenti, hogy odavágjuk a fejéhez a másik félnek azt, amit mi szeretnénk, megbeszéljük azt, hogy hol lehet az előre, és ami nagyon lényeges dolog, megállapodnak valamiben, amit majd a vezetők elé fognak terjeszteni. Ugye senkinek nem kétséges az, hogy erről a találkozóról a hírszerző szolgálatok igazgatói mindkét fél részéről azonnal beszámolnak az elnöknek, aztán majd utána a politikai vezetés eldönti, hogy mit fog lépni.
1: Nos, az biztos, hogy mindenhol azért foglalkoztatta itt az emberek, legyen szó újságíróról, legyen szó szakértőről, mindenki fantáziáját, hogy mi történhetett. Ugye a CIA igazgató moszkvai látogatása csupán a rutin része volt, nem történt semmi különleges a vizit során, ezt Donald Trump amerikai elnök mondta a The Blaze amerikai konzervatív hírcsatornának. A műsorvezető arról is megkérdezte Trumpot, hogy vajon mi igaz abból, hogy Radcliffe azért utazott Oroszországba, mert Moszkva meg akarja támadni a NATO-t, vagy hogy az iráni szankciókról esette szó. Önök mit gondolnak, mit lehet a legfőbb témája, vagy mi volt a legfőbb témája ennek a találkozónak, Deák András?
0: Aztán ez közszurkálás. Valóban két téma van szerintem, ami előfordulhat. Az egyik az ukrán háború, és a másik az a Hormuz, illetve az iráni helyzet általában kérdése. Mind a kettőben vannak tétek. Ugye az amerikaiaknak égetőbb szerintem az iráni kérdés, és az oroszok valamennyire, hogy is mondjam, hát nem azt mondanám, hogy támogatták, nyilván segítik valamilyen szinten az iráni rezsimet, de valamiféleképpen egy ilyen közvetítői funkciót is próbálnak betölteni, pont azért, hogy valamit kérhessenek ezért cserébe az ukrán fronton. Én az iráni dossziét azt majdnem biztosnak gondolom, hogy előkerül, és ezen kívül nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború. Mind a kettő olyan kérdés, ami egymáshoz kapcsolódik, tehát az oroszoknak Ukrajnában van mit kérniük, az amerikaiaknak pedig Iránban.
1: Kis Benedek József?
2: Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az, hogy a véleményt kicserélik, ki mit gondol a jövőről, és valamilyen olyan közös megállapodásra jutnak, vagy éppen nem jutnak, ami a ügyeket előre viszi. Azért világosan kell látni, és azért titkos az a találkozó, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, ami nem feltétlen tartozik a sajtóra. És azért nem tartanak sajtótájékoztatót, titkosszolgálati vezetők találkozója során. És hát ami a kérdésnek a lényege az, hogy előre vigyék az ügyeket, és titkosszolgálati vonalon is segítsék az együttműködést. Ezen konkrétan például azt értem, hogy új lehetőséget nyitnak a konzultációs kérdéseknek a megbeszélésére. Tehát, hogyha küldi vonalon nem sikerül megegyezésre jutni, akkor titkosszolgálati vonalon nyílik egy olyan csatorna, amit bármikor használhatnak, és úgy, hogy erről nem kell sehol beszámolni. Tehát nyilván a főnökségnek igen, tehát a vezetésnek igen, de nem média nyilvános ez a találkozók sorozata. Hát amikor orosz viszony esetében azért nem fordul elég sűrű mostanában, mert ahogy említettem, a kapcsolatok igen alacsony szinten vannak jelenleg, és hát ezen szeretnének változtatni. Ne felejtsük el, hogy Amerikában választások lesznek. Nagyon fontos lenne a Trumpnak azt tudni, hogy mit akarnak az oroszok most Ukrajnában. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy vajon folytatják-e az irániak ellátását akár információval, titkosszolgálati információval. Hát, hogy aztán ezt bevallják, vagy nem vallják be, vagy milyen szintű mármint mélységet illetően a tárgyalás, hát ahhoz ott kellene lenni és ismerni kellene, de hát ezeket általában csak a vezető szinten szokták megosztani, tehát nem tudjuk, de az eredményt azért csak látjuk, hogy történik-e valami, mondjuk például az iráni haderő támogatásában, akár drónokkal, vagy hát az irániak is elég sok mindent biztosítanak az oroszoknak.
1: Na most az előbb imént már Kis Benedek József mondott egy kulcsszót, hogy őszinteség. Mennyire lehetnek egyáltalán őszinték a tárgyaló partnerek egymással?
0: Alapvetően ez egy nyílt tárgyalás, tehát itt mindenki elmondja, amit gondol. Ha esetleg valamiről egyezkednek, akkor megmondják a nem egyetértésnek az árát is. Arra érdemes figyelni, hogy ha mondjuk Ukrajnáról tárgyaltak volna, itt azért volt már két tárgyalási csatornája az amerikaiaknak, a külügyminiszteren keresztül is lehetett volna tárgyalni, illetve volt egy közvetítési mechanizmus, ami rosszul működött a múltban. Ehhez képest ez egy harmadik csatorna, tehát ezért gondolom, hogy valami új jelenség lehet mögötte, új dolgokat is beraknak ebbe a képbe, hogyha kénytelenek voltak megnyitni egy ilyen harmadik csatornát a tárgyalásokról, ezért gondolom, hogy nem csak a ukrán helyzetről volt szó.
1: Valamiféle háttéralkút lehet, hogy kötöttek? Hiszen mondjuk, hogyha az iráni háborút nézzük, az mindkét ország, mindkét elnök helyzetét megnehezíti. Ugye Irán a háttérből segítette Oroszországot, most a hormuzi szoros lezárása miatt nekünk is a fejünk fölött lebeg egy energiaválság, Trump népszerűsége meglehetősen alacsony. Vajon ezeken a szituációkon próbáltak-e csiszolni ezzel a találkozóval, Deák András?
0: Gondolom, hogy ez az életszerű. Tehát az oroszoknak van mit kérniük az amerikaiaktól, az amerikaiak. Amit nagyon zokon vettek orosz részről az, hogy továbbra is az ukrán dróntámadásokhoz célpont koordinátákat adnak meg az amerikaiak. Ez hát továbbra is ugye ez egy nyitott kérdés, hogy akkor a Starlink ad-e majd az ukránoknak támogatást Oroszország területén belül. És az amerikaiak részéről valóban a Hormuz az egy nagyon forró krumpli. Tehát, hogy ott nekik nagyon fontos lenne, hogy itt a választás előtt valamiféle javulás legyen a forgalom. Nyíljon meg Hormuz, legalább átmenetileg, nem menjenek le az olajárak. Tehát bőven van miről tárgyalni, és simán elképzelhetőnek tartom, hogy legalábbis ilyen kis pici részegyességek, quid pro quo alapon, tehát valamit valamiért alapon kötnek átmeneti jellege.
1: Kis Benedek József?
2: Én úgy látom, hogy megállapodás, őt nem kötnek ezen a szinten, de javaslatot tesznek. Tehát felmérik a körülményeket, felmérik a másik félnek a véleményét, feldobnak különböző témákat, hogy hogyan reagálnak rá, és ebből nagyon sok következtetést lehet levonni. Elképzelhető, hogy ezeket már előre előkészítették, hogy mi az, amit oda fognak majd tenni az oroszoknak, mert például mondjuk érthető, hogy az amerikaiaknak egyáltalán nem tetszik az, hogy információt biztosítanak az irániaknak azokról a katonai mozgásokról, illetve azokról az objektumokról, amelyek hát a térségben vannak, és amit esetleg meg lehet az irániaknak támadni. Tehát az Iránon kívüli katonai objektumok támadása nyilván egy érzékeny pontja az amerikaiaknak. Na most ebben lehet, hogy megfogalmazva egy kérés, hogy hát ezt lehetőleg ne csináljuk. Persze erre mindjárt jön egy orosz válasz, hogy akkor és ti mit adtok meg az ukránoknak a oroszországi célokat illetően, mert hát lehet itt beszélni arról, hogy milyen információkat adnak át az amerikaiak az ukránoknak, amelyenek segítségével komoly veszteségeket tudnak okozni az orosz félnek. Tehát ilyen kérdéseket föl lehet vetni, hogy aztán ebből mi születik, azt mondja az idő dönti el. Nyilván itt nem fognak ebben megegyezni, de javaslatot tesznek, aztán vagy elfogadják a vezetők, vagy azt mondják, hogy hát ezt egyelőre felejtsük el. De sok ilyen javaslat lehet, és hát pontosan ezért van, amit az András is mondott, hogy van miről beszélgetni, hát van, mert sűrűn találkozó nem történik a két ország között.
1: Deák András, ez a mostani látogatás, ez mondjuk olyan szinten konkrét döntésekhez vezethet-e, hogy mondjuk az Egyesült Államok a közeledő vagy a közelgő időszakban, hónapokban milyen módon támogatja majd Ukrajnát?
0: Szerintem korlátozásokról tudnak beszélni, tehát hogy olyan döntéseket tudnak előkészíteni, inkább arról szól, hogy a másik mit nem tesz meg. Hát itt mindig az eszkaláció az, ami egy ilyen fenyegető veszély, és inkább arról tudnám megképzelni, gondolom én egyszerűnek a dolgokat, hogy állítsák meg ezt a folyamatot, és teszik valamilyen pihenő pályára. Illetve hát, hogyha van valami új helyzet, nevezetesen például az, hogy most szankciókkal akarják sújtani azokat az országokat, amelyek segítik, akkor ezt is hozhatta magával a CIA vezérigazgatója, elmondhatta, hogy milyen orosz cégekre fognak még szankciókat kivetni, ha egyáltalán ennek van értelme, mert Oroszországot azért már majdnem mindent azt lehet mondani, hogy szankcionáltak, amit lehetett. Tehát én ebben gondolkodnék, hogy valamiféle cserebere van a felek között, ezeket a döntéseket készítik elő, az, hogy mit nem tesz meg a másik, a másik ellen.
1: Kis Benedek József?
2: Én úgy látom, hogy itt olyan kérdések vannak, és ilyen kérdések forognak kockán, ami gyakorlatilag információszerzés. Tehát vannak témákban különböző jelzések, hogy most így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, ennyit visznek, ilyen fegyvereket állítanak be, ilyen kísérleteket folytatnak. Na most egy ilyen szintű találkozón, ami nem nyilvános és lényeges kérdés, nyugodtan meg lehet kérdezni a másik felet, hogy mi ezt hallottuk, vagy ezt tudjuk, vajon ez megfelel a valóságnak. Tehát föl lehet vetni rendkívül kényes témákat, pontosan a találkozó titkos jellegével összefüggésben.
3: Közlekedés.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körön és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. Varga Etele, BKK Info.

0: Jó napot kívánok, hírek röviden. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. A nepáli áradások térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a konzuli szolgálat. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár tűnt el a nepáli villámáradásokban, de nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek, közölte a külügyminisztérium. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Az ázsiai ország himalájai vidékét érintő áradásokban 160-an haltak meg, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár pedig eltűnt. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt. Erről azután döntöttek, hogy Hadházi Ákos, volt független képviselő arról írt, a szervezéshez annak az Elcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a TISZA program szervezőjeként is dolgozott, és az ügyben Radnai Márk kormánybiztos is érintett lehet. Radnai Márk úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. Napközben 28-34, késő este 17-27 fok várható. 7 órakor jelentkezünk Krónikával legközelebb.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 34 perc van. Az Egyesült Államokban egy 3 kisgyermek halálával végződő ügyben most arról kell döntenie az esküdtszéknek, hogy az anya felismerte tette súlyát, és képes volt-e irányítani a viselkedését. Lindsay Clancy hónapokon át keresett pszichiátriai segítséget. A védelem szerint szülés utáni depresszióban, úgynevezett postpartum pszichózisban szenvedett. Hogyan ismerhető fel ez a ritka, súlyos állapot? Mernek-e beszélni az anyák az ijesztő gondolataikról, és kapnak-e időben megfelelő segítséget? Erről kérdezem dr. Fuchs Ágnes pszichiátert. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Találkozott-e ön a praxisában hasonló esettel, mint amiről most szó van itt az amerikai ügyben?
3: Sajnos találkoztam, de azért legelőször onnan szeretnék indulni, hogy a bevezetőben azt említette, hogy a posztpartum vagy szülés utáni depresszió és pszichózis az azonos fogalmak lennének, vagy azonos állapotok.
2: Épp ez lenne a következő kérdésem, hogy kell ezt szétválasztani.
3: Ezt azért javaslom, hogy ez pszichiátriai szempontból, meg nyilván a mindennapi élet szempontjából is, vagy az anyukák szempontjából is két nagyon-nagyon élesen elkülöníthető állapot. A postpartum depresszió az egy viszonylag gyakori, tehát a frissen szült nők 10-20%-át érintő, szintén pszichiátriai kezelést igénylő állapot. A postpartum pszichózis, a szár Istennek jóval ritkább, ott 1000 eset, tehát 1000 szülés után egy esetben fordul elő, ami mondjuk az 1/1000, az nem tűnik soknak, de hogyha az ember azt veszi figyelembe, hogy egy évben születik 70-80 ezer gyerek mondjuk Magyarországon, az azt jelenti, hogy az 70-80 nőt érinthet. Amit ön említett, az egy posztpartum pszichózis eset, amiről a sajtó is írt meg, amelyik most az amerikai bíróságon éppen tárgyalás alatt van. Ez azt jelenti, a pszichózis az egy olyan mentális állapot, amikor az embernek megszűnik a realitás kontrollja, teljes mértékben eluralja a gondolkodását, akár a téveszmély, akár a halucináció irányítják, tehát hogy nincs reális képe arról, hogy mi történik benne, és mi történik a környezetével. A depresszió az alapvetően egy súlyos hangulatzavar. Ami megzavaró lehet, hogy a posztpartum pszichózisnak van depressziós formája. Amire figyelni kell szerintem minden egyes esetben, amikor egy újszülött világra jön, és utána az anyukának mentális vagy lelki nehézségei vannak, az a hirtelen és súlyos viselkedés és érzelmi állapotváltozás.
2: Igen, nyilván ugye, ahogy ön is említi, sokkal gyakoribban érinti az édesanyákat ez utóbbi, úgyhogy beszéljünk is egy kicsit arról, hogy észreveszi-e az érintett anya, hogy baj van, vagy jellemzően a környezet, a család, a védőnő az, aki fel tudja ismerni ezt a változást?
3: Hát mindenkinek van ebben szerepe vagy felelőssége. Azért az anyukákon elég jelentős elvárás, nem tudom, van saját maguk részéről is, meg a környezetük részéről is, tehát azért mégiscsak megszületett egy baba, jó esetben nagyon várták, ugye mindenki azt várja, hogy a családtagok boldogok legyenek, az anyuka boldog legyen, lehet fáradt, mert ez egy része a újszülöttel való együttélésnek, hogy az ember keveset alszik és kimerült, lehetnek érzelmileg ilyen instabilabb, sírósabb napjai. Uh-huh. Innen nehéz, tehát ez a baby bluesnak hívják, ami azért szintén nagyon gyakori, ez majdnem a nők kétharmadát érinti, tehát hogy van egy ilyen néhány napos lehangoltság vagy érzelmi instabilitás, de amikor ez így átcsúszik abba, hogy ilyen indokolatlanul szomorú lesz az ember, nem nagyon talál örömet abban, hogy ott van mellette egy újszülött, nagyon nagy tehernek kezd érezni, nagyon elégedetlennek érzi a saját teljesítményét, nagyon bizonytalan és szorong, megjelennek bűntudattal kapcsolatos gondolatok, hogy nem képes jó anyja lenni annak a gyereknek, nem képes kötődni, akkor már szakemberhez kell fordulni, valaki ez, aki el tudja dönteni, hogy vajon ez egy múló szülés után ilyen enyhe hangulatzavar, vagy tényleg egy depresszió első jele.
2: Igen, de ugyanakkor, ahogy ön is említi, akkora a társadalmi nyomás, és akkora a félelem a nőkben ilyenkor, hogy megbélyegzés, sőt, sok esetben akár attól való félelem, hogy elveszik a gyerekét mindezek ellenére, hogy nem talál benne éppen abban a pillanatban örömet, ezért azt átérzi, hogy milyen következményei lehetnek. Ezért kérdezem, hogy időben szoktak-e ilyenkor a nők segítséget kérni?
3: Hát ahogy én látom a saját praxisomban az elmúlt években, igen, vagy uh-huh. Ezt most nehéz megmondani, mert nyilván nem jut a pszichiáterhez, arról nem tudok nyilatkozni. De hogy azért úgy évente nekem 4-5 olyan esetem van, és szerintem a kollégáimnak is van körülbelül ennyi, ahol szülés utáni depresszió miatt fordulnak hozzánk fiatal nők, és családdal, tehát férjel együtt általában, vagy szülők kísérik őket. Tehát, hogy mint hogyha lenne ebben valami javulás, hogy így edukálódnak az emberek, vagy elfogadják azt, hogy a lelki, mentális problémák azok része az életünknek, és hogy ez az újszülött vagy a frissen szült nőket is érintheti, és segítséget kell kérni egyszerűen. Szóval, hogy én azért ebben optimista vagyok, de hát mondom, nem látom azt, ami nem kerül.
2: Ami nem kerül, nyilván. Viszont az egy dolog, hogy mondjuk van-e változás a szülői oldalról, de van-e változás, hogy tapasztalja az egészségügy oldaláról? Azért sok esetben az volt a hozzáállás, hogy hát az édesanyja kimerült, lehet, hogy egy kicsit hisztis, lehet, hogy túl sok benne a hormon, és sokszor, még akár saját tapasztalatból is mondhatom, ezzel könnyebben úgy elhessentik a témát. Tehát van-e az egészségügyben változás ebben, hogy komolyan vegyék azt, hogyha egy édesanyja akár már a szüléskor, mikor bent van a kórházban, jelez, akkor azt komolyan vegyék?
3: Remélem, igen. Ez megint egy olyan, nem tudom, ezt meg kéne kérdezni az egészségügyben dolgozóktól. Ezt még lehet, hogy egy védőnőtől érdemes megkérdezni, hogy, vagy többet tudna erről mondani, hogy vajon ez az ő képzésüknek mennyire része, de azt hiszem, hogy erősen, tehát hogy ezen azért van hangsúly, hogy ez nem nagyon ritka, és hogy ez teljesen független attól, hogy mondjuk valaki a szokásos ilyen szülés utáni érzékenység, fáradékonyság, nem tudom, kicsit ilyen irritáltabb állapotban van. Én úgy látom egyébként, hogy azért az pedig egy fontos bizonyítéka ennek, hogy létezik most már Magyarországon egy, nem tudom, talán 10 éve, vagy közel 10 éve olyan pszichiátriai osztálya, ami kifejezetten baba, mama, papa ellátásra szerveződött. A János Kórháznak van egy ilyen pszichiátriai részlege, ahol kifejezetten posztpartum pszichózisban szenvedő nőket újszülöttekkel és akár apukákkal együtt látnak, fogadnak és látnak el. Én nem, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy abban a környezetben, ahol én dolgozom, ott a gyerekorvosok, védőnők, házi orvosok, pszichiáterek mind azonnal segítséget nyújtanak. Nyilván ez a történet, amit az elején említett, ez felvett kérdéseket, és tényleg nem tudom megmondani, hogy mondjuk egy,
4: igen.
3: Egy nagyvárostól távol élő nő számára mennyire hozzáférhetőek ezek a segítségek.
4: Fuchs Ágnes pszichiáter, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Alul tárgyalt téma, úgyhogy biztos, hogy még foglalkozunk vele. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget. Minden jót.
4: Minden jót.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A belügyminisztérium vizsgálatot indít az augusztus 20-ai állami ünnepség megszervezése ügyében. A budapesti központi rendezvény fényfestését a hazai és a nemzetközi szakmában is elismert fényművész Besnyő Dániel tervezte egy nyilvánosságra került levelezés alapján. Azonban felvetődött, hogy a cég kiválasztásakor kijátszhatták a közbeszerzési szabályokat. A Mi Hazánk rendőrségi feljelentést tett, a Fidesz frakció a közbeszerzési hatósághoz fordult, Hatházi Ákos volt független országgyűlési képviselő pedig szintén feljelentést fontolgat. A részletek Kovács Márton eszeállításában.
5: Most mondanám, hogy kikérem magamnak, bár én nem ezen a területen dolgozom, tehát nem is én írom ki a közbeszerzést, és nem is én döntök.
6: A korrupció gyanút és a kamu beszerzés vádját is kikérte magának a Tisza párt alelnöke, amikor a Kossuth Rádióban az augusztus 20-ai állami ünnep fővárosi rendezvényének szervezéséről kérdezték. Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos is, hétfőn azt mondta, másfél-két hónap alatt szervezték meg a központi nagy rendezvényt, amit a rendelkezésre álló büdzséből ilyen rövid idő alatt, ilyen minőségben lehetetlen lett volna kivitelezni.
5: Azt tudik, hogy az elmúlt 20 évben a rendezvénypiacot teljesen leuralták. Ha valahova megyünk, ha valamit kell bérelni, ha valamit kell csinálni, nagyon nehéz kikerülni azokat a szereplőket. Az, hogy itt is egy rendszerváltás legyen, az nincs, hogy eltörlöm az eddigi cégeket, meg az embereket, és akkor nulláról építek fel. A rendezvények semmilyen módon nem tartoznak már hozzám. Tehát én ugyanúgy állampolgárként veszek részt rajta.
6: Radnai Márk szerdai Facebook bejegyzésében megerősítette, hogy a Tisza párt rendezvényeinek szervezése május 9-éig volt a feladata. A kormányalakítás után azonban nem foglalkozott állami rendezvények megszervezésével. Arról a G7 gazdasági portál írt, hogy a birtokukba került levelezés arra enged következtetni, a rendezvényt lebonyolító nyertes cég már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt Tiszás és Tisza közeli emberekkel egyeztetett a témában. Ez volt a Hard Rock Kft., amelynek vezetője, Besnyő Dániel, információkat kért és kapott a korábbi kormány közeli szervezettől, az augusztus 20-ai rendezvény tervezett költségvetéséről, alvállalkozóiról, a produkció lebonyolításához szükséges elemekről. Besnyő Dániel nemzetközileg elismert fényművész, több a művészeti ággal foglalkozó cég vezetője. Míg a Secret Mapping Experiment elhagyatott épületeket, ipari műemlékeket használ fényfestésre és úgynevezett videomapping projektekhez, addig a VG Centrum Budapest egy olyan közösségi stúdió, amely a vizuális művészetekkel, animációval, filmezéssel és új médiás trendekkel foglalkozik. Besnyő az augusztus 27-től 30-áig tartó várpalotai Inota Elektronikus Zenei Fesztivál fényművészeti és vizuális programjának kurátora is. A rendezvény szervezéséhez kapcsolódó feladatai miatt nem tudott nyilatkozni a Kossuth Rádiónak, később azonban ígérete szerint örömmel áll rendelkezésünkre.
2: És később pedig a hírekre reagálva Besnyő Dániel, a szervezést elnyerő Hard Rock Café vezetője azt közölte, hogy nem ő bonyolította a közbeszerzést, cégét a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség hívta meg ajánlattételre. A korábbi szervezővel azért egyeztetett, amint írtam, mert a pályázat előtt, már még a pályázat előtt, hogy megismerje a rendezvény valós költségeit. A Lunch csoport szakembereivel pedig csak a sikeres pályázat után szerződtek. Besnyő várja a belügyminisztérium vizsgálatának az eredményét, amely szerinte tisztázza majd a céget ért vádakat. 6 óra 47 perc, és jégkárral megyünk tovább. Négy vármegye kivételével leállították az országos jégkármérséklő rendszert, a Jégert, miután a nyáron reprezentatív felmérést végeztetett a gazdálkodók körében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendszer támogatásáról. A gazdák többsége azon a véleményen volt, hogy az egyre súlyosabb csapadék hiányt a generátorok által kibocsátott ezüst jodid okozza, amely eloszlatja a felhőket és gátolja a csapadékképződést. Nagy Margit Szeged környéki gazdákat kérdezett a Jégerről.
7: A falunak a zsombói oldalt kapta telébe a jégverés, az én ültetvényeim háromszor is kapta jeget.
8: Barna Károly szatymazi őszi barack termesztő idézett fel egy évekkel ezelőtti jégesőt, ami teljesen tönkretette akkor termését. Gyuris Mihály szintén őszi barackkal foglalkozik. Örült akkor is, és most is támogatja a jégkár elhárító rendszer működését.
9: Örülök neki, talán egy kicsit kevesebb az eső. Az se nem biztos, hogy ez nem a klímaváltozásnak a következménye, tehát igazából erre pontosan nem tud mondani senki semmit, hogy szükség van rá és kell, ez egyértelmű.
8: Azt mondják, hogy ez csak a biztosítással együtt nyújthat igazán hatékony védelmet a gazdálkodók számára.
9: Eddig se volt biztosításunk, hiszen azért a biztosítási díjak, valljuk meg, igen magasak. Egy komoly biztosítás igen komoly anyagi megterheléssel jár a gazdáknak.
8: Hazánkban az összes mezőgazdasági kár körülbelül 20%-át tette ki a jégkár körülbelül 10 évvel ezelőtt. A védett területeken a jéger, azaz a jégkár elhárító rendszer működése óta mintegy 70%-kal csökkent a jégkár. Ez évente körülbelül 10 milliárd forint termelési értéket jelent. Ennek ellenére már 2022-ben különös vélemények kezdtek terjedni. Sokan úgy vélték, a felhőkbe lövelt ezüstjodid okoz az egyre elviselhetetlenebb csapadékhiányt. Az indulatok odáig fajultak, hogy a generátorok működtetőit akkor életveszélyesen megfenyegették. Kissé elült a vihar a téma körül azóta, de teljesen nem. Egyre többen vannak, akik bizonytalanok a jégerrendszer hasznosságában. Néhány Szeged környéki termelő véleményét halljuk.
10: Mi felé most ezen a nyáron nem volt felhő. Ez is jól idott főlődik a felhőbe, akkor nem csak a jégesőt loszhatja szét, hanem a röndös eső felhőt is.
8: Ön szerint azért nincs eső, mert ezt az ezüstjodidot fellövik?
10: Valahogy belejászik.
11: Környékben sincs eső, hát csak valaminek köszönhető.
12: Biztos, hogy van valami köze hozzá, hogy nincs eső. Lehet, hogy jó volt. De a másik meg az, hogy nem esik az eső, az meg nem jó.
8: Ön szerint van összefüggés az eső?
12: Szerintem van. Szerintem van.
8: És hát vannak, akik 100%-ig biztosak abban, hogy a jégerrendszer az oka az alföldet sújtó csapadékhiánynak. Előbb egy gyümölcs, majd egy domaszéki zöldségtermesztőt hallunk a témáról.
13: Meg kell szüntetni, azonnali hatal meg kell szüntetni, mert többet árt, mint amit segít.
8: És mit árt?
13: Az, hogy nincs eső, mert szétlőjük a felhőket.
8: Ön szerint ezért van a száj, és ezért nincs eső?
13: Ezért 100%, hogy ezért.
8: Hát ön ebben hisz?
13: Hiszek.
14: Én abszolút nem támogatom. Szétoszlatja a felhőket, és nincs csapadék magyarán.
8: Melyik a jobb, a jég vagy az a száj?
14: Szerintem a jég.
2: Geresdi István, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, az MTA doktora már itt van velünk a vonalban, akit arról fogok kérdezni, hogy hát amiket hallottunk, amennyire aggódnak a gazdák, van-e bármilyen valóság alapja annak, hogy képes-e az országos jégkármérséklő rendszer eloszlatni az esőfelhőket, vagy csökkenteni a lehulló csapadó mennyiségét? Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat is. Hát biztos, hogy nem. Tehát maga a rendszer erre nem képes, ilyenkor nem is működik egyébként, amikor ilyen nagy szárazság van, nincs is bekapcsolva a rendszer. A maga a rendszernek a dinamikája, az energiája, légköri rendszerek energiája lehetetlenné teszi azt, hogy a jégkárrendszer a csapadékra ilyen értelemben befolyással legyen.
2: Ezt jól értem, bocsánat, professzor úr, én ezt jól értem, hogy ez azért egy hasonló félelem, mint a chemtrail, tehát ugyanolyan lehetetlenség,
15: igen,
2: ha jól
15: igen,
2: értem.
15: Tulajdonképpen igen. Tehát jégeső elhárítás a világon nagyon sok helyen működik. A 90-es évekig egy tudományos kontroll is működött elég jól, csapadék csökkentés sehol sem mértek. Tehát egyszerűen bizonyítható, hogy csapadék csökkenés sehol sem volt kimutatható. Az a persze nyilván egyet lehet érteni, hogy a jég az jobb, mint ha semmi se esne. Tehát ez a megállapítás az teljesen helyén való. de a rendszer az ilyen szempontból nem tudja befolyásolni. Tehát nem olyan egyszerű, mert most, hogyha kikapcsolják a generátorokat, sajnos ettől nem lesz eső.
4: Akkor kicsit magyarázzuk el, hogy hogy működik a rendszer. Mi történik attól a pillanattól, hogy ezt az ezüstjodidot kibocsátja a generátor addig, amíg a csapadék lehullik?
15: Tehát a rendszer és az egésznek az a lényege, ugye, hogy ez az ezüstjodid, ennek a kristályserkezete nagyon hasonló a jégéhez, és ezért kedvelt anyaga az időjárás módosításban, mert elősegíti a jégképződést. És nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy mivel elősegíti a vízcseppek fagyását, meg több jégkristály képződik, azért a lehulló jégszemek mérete, átlagos mérete csökken. És ez a csökkenő méret miatt ugye lassabban esik, és nagyobb hatékonysággal olvad meg. Tehát tulajdonképpen ez a rendszer, ez nem a csapadék összegét változtatja, hanem annak a méret szerint eloszlását. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon röviden ez a lényege a működésnek.
4: Ugye, hogyha a gazdák azt látják, hogy bekapcsolják a generátorokat, majd azt látják, hogy nem esik náluk, vagy a csapadék máshol hullik le. Akkor miért tűnhet ez mégis nekik okokozati összefüggésnek?
15: Hát ez egy jó kérdés, ugye ez nagyon gyakran előfordul, hogy két egymás követő dolog között, ugye ha már egymást követi az egyik a másikat, még sincs okokozati összefüggés, tehát azért az a tudományban is tényleg sokszor tévútra visz dolgokat. Ezt nyilván ilyen tudományos kísérletekkel lehet igazolni, hogy nincs okokozati összefüggés. Egyébként az is biztos, szerintem azt senki se tapasztalta, hogy legalábbis abban nem nagyon tudom elképzelni, hogy amint bekapcsolták a generátorokat, akkor egy nagy zivatal felhő megszűnt. Tehát ilyen tapasztalata szerintem azért nem hiszem, hogy bárkinek lett volna. Egyszerűen szerintem hát ez most egy ilyen helyzet, hogy ahogy említették a riportban is, ugye 22-ben is előkerült ez a dolog, érdekes máskor nem. Tehát ugye az, amikor sok csapadék van, akkor ez a történet azért nem annyira erősen kerül előtérbe, hát ilyenkor sajnos ez a helyzet.
4: Uh-huh. Másik oldalról nézve egy kicsit, mennyire bizonyítható a rendszer hatékonysága egyébként?
15: Hát szerintem ez az a kérdés, amit érdemes vizsgálni. Tehát ez az időjárás módosításnak ez az a problémája, ami tényleg egy olyan kérdés, amit érdemes megvizsgálni. Ugye mindenhol ugye ennek van egy költségvonzata, mennyire éri meg, mennyire hatékony. Erre voltak kísérletek egyébként a jégeső kapcsán, még a 70-es, 80-as években a Svájcba és Amerikába, és ott nem tudták ezt igazolni, hogy akár negatív, akár pozitív hatása is lenne a jégeső elházításnak.
4: Mert gondolom ugye visszafelé ugye nehéz megmondani, hogy mi történt volna, ha nincs beavatkozás.
15: Hát igen, igen, tehát ezt pont úgy próbálták megcsinálni, tehát pont ez a legnagyobb probléma az időjárás módosításra, mert ugye a rendszer természetes változékonyság olyan nagy, hogy a hatást nehéz kimutatni, hogy hát ez egy úgynevezett ilyen randomizált kísérlet volt, hogy véletlenszerűen döntötték el, ugye ez egy rakétás beavatkozás volt mind a két országban, hogy akkor módosítják az orosz felhőben a csapadékképződést, vagy nem. És igazság szerint 4-5 évig tartott mind a két országban ez a kísérlet, és nem találtak szignifikáns változást, és pont a kevés eset szám miatt. Uh-huh. Tehát, hogy mondtam, hogy az rakétás volt, nem generátoros, tehát az egy másik rendszer, de ilyet senki nem vizsgált. A költségek miatt gondolom egyébként.
4: Az vizsgálható-e, vagy vizsgálták-e egyébként, mert ugye egy másik félelem, hogy mivel ez ezüstjodiddal működik, hogy ennek van-e bármilyen egészségügyi kockázata, vagy környezeti kockázata, tehát mondjuk felhalmozódhat-e a talajban, a talajvízben, okozhat-e ez bármilyen problémát?
15: Hát igen, ez a másik releváns kérdés, igen, tehát szerintem ez is az, ami a megvizsgálandó, és ennek tudományosan hát utána kell járni ennek a kérdésnek. Ugye most az MTA-tól kapunk egy, illetve az Agrárminisztériumon keresztül, ugye az MTA-tól, az MTA összehoz egy ilyen kutatócsoportot, megalapítanak egy kutatócsoportot, ahol például ez lesz az egyik feladat, hogy megmérjük, hogy a talajban mennyire dúsul az ezüstjodid.
4: Hát ugye ez a nyár, ez extrém volt szárazságban, de közben az is az elmúlt évek tapasztalata, hogy mondjuk egy ilyen jégverés meg bármikor lecsaphat ránk, és igazából pont a szélsőségek azok, amik erősödtek. Lehet ezzel bármit kezdeni a gazdákat lehet-e segíteni ebben valamilyen tudományos módon, hogy aztán valahogy ezeket a szélsőségeket ki lehessen kompenzálni?
15: Hát igen, ugye erre talán a biztosítás lenne a legjobb, tehát ami igazából véd. Ugye a jégeső ellen vannak a jéghálók, amelyek kisebb területen, de azért annak is megvannak az árnyoldalai, amennyire ismerem, tehát azért annak is van azért, tehát nem csak pozitív oldala van annak az alkalmazásának. Hát ezek az időjárás módosító rendszerek, ezek meg nyilván, ugye ezek a laza probléma szerintem, vagy legalábbis amennyire rálátok erre, hogy azért a jégeső az nem mindenhol egyenletesen osztik el az országba. Tehát vannak olyan területek, ahol gyakoribbak, van, ahol kevésbé gyakori, és ahol gyakoribb, ott meg lehet próbálni ezeket a rendszereket. De nyilván úgy, ha ez csak a bizalom is kíséri ezt a rendszert. Ugye azt azért tudni kell, vagy azt szeretném azért elmondani, hogy a 90-es évektől Baranya, Tolnai, Somogy megyében működött ilyen rendszer, és ugye ott a gazdák, illetve az önkormányzatok működtették. És akkor ilyen problémák nem érültek fel.
4: Muszáj befejeznünk, tanár úr, de köszönöm szépen Geresdi István, a Pécsi Tudományegyetem tanárának, hogy rendelkezésünkre állt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
17: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
18: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Reklámot hallottak!

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, augusztus 27-én csütörtökön, Gáspár és Mónika napján. Én Benyó Rita vagyok, esőre ma se számítsanak, marad a nyári meleg, és még szaharai homok is érkezhet, de a részletekről a krónikában hallhatnak.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Szlotta Judit. Először főbb híreink röviden.
4: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű.
3: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
4: Napos meleg idő lesz.
3: Következnek a részletek. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be tegnap este a miniszterelnök.
4: Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad.
3: Legalább 2 magyar állampolgár eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a Külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek.
4: A magyar diplomáciai képviselet felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak. A telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban több mint 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
3: Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét. Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, valamint a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakították ki a közérdekkel szembeni működésüket.
5: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
4: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargitai János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
3: Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság.
4: Most Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.
3: Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
4: Az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan ma jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament.
3: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése.
4: A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. A parlament megtárgyalja a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. Emellett a képviselők lefolytatják az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is.
3: Felfüggesztették a munkát a debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki.
4: A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban a hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat.
3: A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában.
4: A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették a hatóságok, miután a korábbi vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében. A vállalat most közölte, 4 független, akkreditált laboratórium, 100 talajvíz és talajminta elemzése, sem az alumínium, sem a vizsgált további 12 fém esetében nem azonosított szennyezést.
3: A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter.
4: Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek, a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, érthető, hogy sokan várják az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, amit az új kormány jogállami keretek között hajt végre. Így a nyomozás, az esetleges vádemelés és büntetés kiszabás nem működhet egyik napról a másikra.
3: Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt, miután Hatházi Ákos azt írta, feljelentést tesz, ha nem vizsgálják ki a fénysó és a tűzijáték közbeszerzését.
4: A volt független parlamenti képviselő szerint a szervezéshez annak a Zelcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a TISZA program szervezőjeként is dolgozott. A Hatházi által nyilvánosságra hozott levelezés címzetjei között szerepel Radnai Márk kormánybiztos is, aki úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. A G7 írta meg, hogy az ünnepi produkciót egy olyan cég szervezte, amely már akkor elkezdte a felkészülést, amikor még ki sem írták a zárt pályázatot. A Mi Hazánk közben már a hatóságokhoz fordult az ügyben.
3: Szeptember 12-én lesz az idei Kötcsei piknik. A találkozón Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is felszólal, jelentette be az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
4: Havasi Bertalan ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az esemény zárt körű, és az ott elhangzott beszédek sem lesznek nyilvánosak. A Kötcsei polgári pikniket 2004 óta minden szeptemberben rendezi meg a Polgári Magyarországért alapítvány.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: Szerb válogatott szélsővel erősíthet a Ferencváros labdarúgó csapata, amely ma az Európa Liga ligaszakaszába kerülhet. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Mozart sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros labdarúgó csapatánál a Cseh Sparta Praha 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélsője, Veljko Birmančević. Az FTC csütörtök este 20 óra 30 perctől egy gólos előnyből várhatja a török Trabzonspor elleni Európa Liga selejtező visszavágóját. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A lengyelországi Poznányban szerdán elkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 500, valamint 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba. A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak 2 számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást ma rendezik. Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll az A csoportban, a B csoportban Szép Balázs a 10., míg a C csoportban Koleszár Mihály a 7. pozícióból várhatja a folytatást. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Egy műszaki hibás személyautó veszteg el az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Bicske közötti szakaszon a terelésben. A 34-es kilométernél a külső sávot lezárták, már 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mize között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között a külső sávot lezárták, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv használható.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, eső nem lesz, a keleti esszelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. 4:08 lesz 4 perc múlva.
3: A reggeli krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy ismét teljes kapacitással üzemel a paksi atomerőmű.
4: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
3: Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30, krónikával pedig 8:00 jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
0: Napközben.
7: A gondoskodó szülői érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, enyhíti a fájdalmat és növeli a boldogsághormonok szintjét. De mi történik, ha ezt valamiért nem kaphatja meg egy kisgyermek? Elindult az Érintők önkéntes babasimogató program, hogy egyetlen kórházban maradó csecsemő se nőjön fel ölelés nélkül.
8: Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk kérünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
7: 4500 önkéntest vártak, 28000-en jelentkeztek. Hogyan lehet csatlakozni a programhoz, és miként készítik fel az önkénteseket? Horváth Ágnes vagyok, várom önöket.
0: Napközben, ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 12, mindjárt 13 perc van. Nézzük, hogy mik lesznek még a mai témáink és vendégeink. Hogyan lett az eredetileg tervezett 3,7%-os költségvetési hiányból 7,5%? Miből takarít meg a kormány 700 milliárd forintot, és mikor lehet euró Magyarországon? Kármán András pénzügyminisztert fogom kérdezni itt a stúdióban. 9 dolgozónál mutatta ki fokozott nikkel terhelést a debreceni akugyárban. Egyedi hibáról, vagy a magyar akkumulátor stratégia rendszer szintű problémájáról van szó. Előre tekintünk a parlament munkájára és a legfőbb ügyész jelölésre, végül pedig Török Ferenccel idézzük fel a 25 éves Moszkva teret, és azt is megkérdezem, kap-e új jelentést a film egy olyan időszakban, amikor ismét sokan beszélnek rendszerváltásról. Adásunk végén pedig a 83 éves korában elhunyt Nádas Péter íróra fogunk emlékezni. 6 évvel azután, hogy az Orbán kormány közel 300 milliárd forintért csaknem 17000 lélegeztetőgépet vásárolt, a külügyminisztérium ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt. Az átvilágítás szerint nem lehet rekonstruálni, ki és milyen stratégia alapján rendelt ekkora mennyiséget. A gyártói és a közvetítőknek kifizetett árak között pedig milliárdos különbségeket találtak. A Transparency International már évekkel ezelőtt bíróságon harcolt az ügy adatainak nyilvánosságáért, hogy mi az, ami most valóban új, meddig érhet a felelősség is, a visszaszerezhető-e az elköltött pénz, arról hamarosan Martin József Pétert fogom kérdezni, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját, de előtte hallgassák meg Cinege Levente összefoglalóját az ügy részleteiről.
9: 2020 március végétől folyamatosan érkeztek a lélegeztetőgépek Kínából Magyarországra, mondta el még egy korábbi interjújában Szijjártó Péter, egykori külügyminiszter.
10: Szeretném azt, hogyha mondjuk valahol 8000 környékén lenne az az állomány, ami a járvány legrosszabb időszakában itt Magyarországon rendelkezésen.
9: A tárca végül 16.863 lélegeztetőgépet vásárolt 300 milliárd forint értékben. Ehhez képest a járvány csúcsán csupán 80 gépet használtak koronavírusos betegek kezelésére. A legtöbb gépet, 6000-nél is többet egy maláj cégtől szereztek be, 178 milliárd forintért, 26 millió forintos egységáron. Erről Tompos Márton, a Momentum politikusa számolt be vlogjában, aki sokáig napirenden tartotta a témát. A Transparency International Magyarország korrupció ellenes civil szervezet kérte ki a kormányzati szervektől a gyanús lélegeztetőgép beszerzés szerződéseit, amely miután elutasították a kérést, bírósághoz fordult. Bár a bíróság és a

0: Te volt a legfontosabb hír, reagált a feljelentés hírére a Fidesz frakció. Azt írták, egy világjárvány közepén nem lehetett előre tudni pontosan, mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. És nem vállalhatták annak kockázatát sem, hogy egyetlen magyar ember is eszközhiány miatt maradjon ellátás nélkül. A külügyminiszter szerint viszont az átvilágítás közben talált információ különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját vetik fel. Vizsgálni kell szerintük a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét is.
1: Martin József Péter pedig a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, ha minden igaz, itt van már velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Évek óta mondják, hogy ez nem egy egyszerűen elhibázott beszerzés, és hogy nem annyiról van szó, hogy nem lehetett előre felmérni azt, hogy mennyi gépre is van szükség, hanem ez egy korrupciós, gyanús beszerzés volt. Mi az, amiért önök ezt évek óta így gondolják, és mi az, ami most mondjuk az előkerült konkrétumokból, dokumentumokból ezt jogilag is alátámaszthatja?
2: Hát ugye a dokumentumok régóta értelmezek, mert mi 5 szerződést rendszünk ki, tehát ezeket láttuk, és ez alapján fogalmaztuk meg a korrupció gyanút, és ez adhat alapot arra, hogy most a külügyminisztérium arra szánta rá magát, hogy feljelentést tegyen. És ez a három dolog, ez talán sorrendben, vagy a bizonyíthatóság sorrendjében a következő. Az egyik az az, hogy szükségtelen megítéljük ezt a 17 ezer lélegeztetőgép beszerzést, és már annak idején is azt gondoltuk, hogy ez teljesen fölösleges volt, legalábbis a túlnyomó része fölösleges volt. A másik az az volt, hogy túl drágán vette a magyar kormány ezeket a lélegeztetőgépeket, és a harmadik pedig ugye a rendkívül obszkúrus közvetítő szerepe. Tehát egyrészt ugye van az ár és probléma, amire a felvezetőben is utaltak. Másrészt viszont van az a probléma is a közvetítőkkel, hogy egyáltalán miért volt erre szükség, mert hogy lehetett volna ez egy közvetlen beszerzése a külügytől, külügynek a gyártótól, tehát a mi álláspontunk szerint a közvetítőkre egyáltalán nem is volt szükség, tehát itt is gyanítható, hogy valamiféle korrupció történt.
1: Hogyha ugye a Fidesz könnyen mondhatja, és hogyha én jól hallom, azt is mondják, hogyha meg nem lett volna elég gép, és mégis úgy adódik, hogy arra szükség van, akkor abból meg aztán világbotrány keletkezett volna. Hol van a határ egy vészhelyzetben hozott rossz döntés és a hűtlenkezelés között?
2: Igen, hát ugye nyilván önmagában az, hogy túl sok eszköz szereznek be, legyen az lélegeztetőgép, vagy bármi más, most maradjunk a lélegeztetőgépnél, ez még önmagában ugye nem bizonyíték a korrupciónak, ez lehet egy egyszerű, mondjuk úgy, hogy szakpolitikai hiba, de ami miatt az valószínűsíthető, hogy itt büntetőjogilag is értelmezhető korrupció történt, az az, hogy sérülhetett a közérdek, és sérülhetett az, hogy ezt a szerződést a magyar állam jóhiszeműen kötötte. Ugye, hogy amikor az állam vásárol eszközöket, ebben az esetben ugye lélegeztetőgépeket, akkor azt a közérdeket szem előtt tartva kell megtennie, és jóhiszeműnek kell lennie. A három dolog, amit említettem, tehát a lélegeztetőgépek száma, az ára, illetve a közvetítők szerepe, mind a három azt valószínűsíti, hogy ez a jóhiszeműség és a közérdekvédelme nem állt fent. Ráadásul ugye a közvetítők azok nem átlátható cégek voltak, és a magyar alkotmány arról rendelkezik, hogy a közvetítők, hogy a beszerzéseket a magyar állam csak olyan cégektől végezheti, amely cégek átlátható.
1: Világos. Világos. Az önök egyik pere a 176 milliárdos maláj üzlet dokumentumairól szólt. A külügy akkor azt mondta, hogy az átláthatósági vizsgálat iratait 2021-ben megsemmisítették.

0: megerősítették. Most ugye azt tudni, a feljelentés is annak nyomán is tudott megszületni, hogy 130 ezer részben törölt fájlt visszaállítatott valahogy a külügy. Lehetnek-e ezek között olyan iratok, amiket önök korábban meg akartak ismerni, illetve kérték-e most a külügyet, hogy nézzék át, hogy van-e olyan, amit önök korábban pereltek, és akkor erre hivatkozva nem kaptak meg?
1: A helyzet az szerintem inkább fordított, tehát mi felajánlottuk még a tegnapi napon a külügyminisztériumnak, sőt lehet, hogy a tegnap előttén, a külügyminisztériumnak azt, hogy átadjuk ezeket a dokumentumokat, amik nálunk vannak. Ez tulajdonképpen ugye az öt szerződés, illetve azok a fizetési tételek, amelyek, vagy fizetési bizonylatok, amelyeket szintén kipereltünk. Tehát egyébként pedig azt gondolom, hogy ebben az iratmegsemmisítés ügyben azért egyáltalán nem látunk tisztán. Tehát egyáltalán nem világos az, hogy ez tényleg megtörtént-e. A mi érzésünk szerint inkább az lehetett, hogy amikor mi kikértük ezeket az adatokat, akkor a külügy inkább azt mondta, hogy inkább megsemmisíti, vagy inkább az kommunikálta felénk, hogy megsemmisíti, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a megsemmisítés megtörtént, vagy legalábbis annyira megtörtént volna, hogy azok teljesen eltűntek volna, és ezt igazolja az, hogy végül is most előkerültek ezek a dokumentumok. Tehát mi inkább azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen mese volt, egy fals manőver az akkori külügyminisztérium részéről.
0: Ha megsemmisítették, vagy megsemmisítették volna, az egyébként önmagában nem von maga után büntetőjogi vizsgálatot? Tehát meg lehet az ilyen iratokat semmisíteni?
1: Hát erre vannak szabályok, én azt gondolom, hogy a vizsgálatnak erre is ki kell terjednie. Nyilván itt nem mindegy, hogy pontosan milyen iratokról, dokumentumokról van szó, tehát a beszerzés mely fázisában készültek ezek a dokumentumok. Az biztos, és az egyértelműen erősíti a korrupció gyanút, hogy ha az derül ki, hogy ezekről a beszerzésekről nem volt semmiféle hatás tanulmány, tehát tulajdonképpen nem mérte föl a külügyminisztérium azt, hogy miért is van erre szüksége a magyar államnak.
0: A feljelentés ismeretlen tettes ellen szól, de a minisztérium a korábbi felső vezetés felelősségét emelte ki. Menczer Tamás egy B-betűs szóval mondta azt, hogy lehet hozzá menni, keresni, hogy hol van az a pénz, mert hogy akkor mondják már el a feleségének is, hogy hol van az a pénz, mert hogy ő aztán patyolat tiszta, és hát mindenkitől mindig ezt szoktuk hallani. Mi kell ahhoz, hogy kell ezt az ügyet feltárni, hogy mondjuk ne egy operatív munkatársnál álljon meg, hanem kiderüljön, hogy ki a valódi felelős, hogy itt politikai felelősségről van szó, közvetítői felelősségről, hogy itt zsebekbe ment-e a pénz, vagy nem tudom én, pártpénztárokba ment a pénz, szóval, hogy kellene ehhez hozzányúlni, hogy ne a kis hivatalnoknál álljon meg?
1: Ugye a politikai felelőssége nyilvánvalóan szóban, de itt most tulajdonképpen nem erről van szó, sem a feljelentés, sem erről szól meg a mi beszélgetésünk. Alapvetően a büntetőjogi felelősségről szól. Én azt gondolom, hogy a büntetőjogi felelősség tekintetében ugye vannak tettesek és vannak felbújtók. Tehát itt nagy valószínűséggel ugye mind a kettő kategóriában lesznek gyanúsítottak, lesznek tettesek és lesznek felbújtók, és hát nagy valószínűséggel ugye a felbújtók között találjuk majd a minisztérium vezetését, akár magát a minisztert is. Sőt, még tovább megyek, elképzelhető, hogy a döntés az operatív törzsben született meg, és az operatív törzsöt a miniszterelnök Orbán Viktor vezette, tehát az ő felelőssége is felmerülhet. Persze ez utóbbi esetben fölöttébb kérdés az, hogy ez mennyire van dokumentálva, tehát mennyire van nyoma annak, hogy Orbán Viktor adott erre utasítást, vagy legalábbis tudott arról, hogy ilyen beszerzés történik.
0: Igen, ez most már messzire visz, ugye az egy másik kérdés, hogy már egyre több ilyen ügy van az aranykonvoj ügytől kezdve akkor eddig, és nyilván akkor még nagyon sok ilyen ügy felmerülhet, amiről elvileg legfelsőbb szinten kellett tudni vagy döntést hozni. Ezeket valaha lehet ön szerint bizonyítani?
1: Hát most ebben a konkrét esetben, ahogy említettem, nem tudom, hogy van erről írásos anyag, akkor lehet, hogyha van, ha nincs, akkor valószínűleg nem lehet, akkor valószínűleg megáll az lélegeztető gépek ügyében a felelősség a külügyminiszternél, de hát azért az is eléggé magas szint.
0: Ez így van.
1: Azt gondolom, tehát az nyilvánvaló, hogy ez nem csak politikai felelősség, és az is nyilvánvaló, hogy nyilván nem viheti el az osztályvezető helyettes a balhét. Már amennyiben független igazságszolgáltatásról beszélünk, és hát most ugye remény van arra, hogy az igazságszolgáltatás teljes spektrumán helyreáll a függetlenség. Ez egyébként nagyon fontos, tehát nyilván azért nem történt eddig semmi ebben az ügyben, nem azért, mert nem voltak bizonyítékok, hanem azért nem történt semmi, mert az igazságszolgáltatás ugye falazott bizonyos ügyekben.
0: Igen, hát ugye már 2020-ban ugye csak a hallgató kedvéért hadd idézem fel, hogy 2020-ban már 3 feljelentést elutasítottak 4 nap alatt. Úgyhogy az a kérdés, hogy akkor ez egy alapos vizsgálat volt-e, hogy például azok a feljelentések most visszahozhatóak-e, vagy azzal már nem kell foglalkozni, mert most az új feljelentés elegendő?
1: Hát az új feljelentés szerintem elegendő, illetve azt gondolom, hogy a nagyon nagy újdonság most ebben a feljelentésben nincs, például a számokra, akik ugye ezzel már több éve foglalkozunk. Itt az újdonság az az új, hát hogy is mondjam, politikai helyzet, de most a dolognak nem a politikum értelmében, hanem abban az értelmében, hogy most van esély arra, és ez ügyben már történtek konkrét lépések is, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége helyreálljon. Tehát, hogy a nyomozó hatóság is végezze a dolgát, az ügyészség, amennyiben megalapozó gyanút talál, akkor megtegye a gyanúsítás és a vádemeléseket, és hát aztán végeredményben ugye a bíróságok hát részrehajlásmentesen.
0: Fél percünk van, úgyhogy csak nagyon gyorsan, mert hát nyilván ugye itt már csomó közvetítő cég megszűnt, az osztalékokat kivették, vissza lehet még érdemben pénzt szerezni?
1: Azért meg kell próbálni, ezt nem tudom megmondani így most egész pontosan, ezt lehetetlen megmondani, mert ugye én nem látom azt, hogy egész pontosan ezek a korrupciós járadékok, amelyek itt elfolytak, ezek most éppen hol vannak, de meg kell próbálni lekövetni a pénznek az útját, ezért minden ilyen vagyon visszaszerzés esetben az időtényező az fontos, tehát minél hamarabb, például az új vagyon visszaszerzési hivatalnak rá kell állnia erre az ügyre is, és meg kell próbálni lekövetni azt, hogy hol is van a pénz. Ez nehezíti egyébként az, hogy például a bejátszásban is említett és maláj cég az azóta ugye csődbe ment, tehát nem lehet tudni azt, hogy az a vagyon, amely vagy az a pénz, ami lecsapódott ott ennél a cégnél, az most éppen hol van. De hát meg kell próbálni ezt feltárni, de ez egyébként a büntetőjogi felelősségét a magyar döntéshozóknak nem, vagy csak nagyon áttételesen érinti.
0: Köszönöm szépen Martin József Péternek, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójának.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! Telítettek a sávok a fővárosban a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, aztán a folytatásban a Rákóczi út szintén csak lassan járható, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt számítsanak torlódásra, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként szintúgy. A Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban ugyancsak lassulást tapasztalhatnak, s az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Szerencs utca előtt, valamint az M5-ösön befelé az autópiactól. Varga Etele, BKK Info.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű. Tovább emelkedett a nepáli villámáradások áldozatainak száma. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár tűnt el a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember halt meg. 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Folyamatosan frissülő honlapon összesítik a kormányzati feljelentéseket. Az információk az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhetők el. A miniszterelnökség emlékeztetett, eddig 21 feljelentés történt, az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. Eddig 11 feljelentés után indult nyomozás. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. Pályakarbantartás miatt mától vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, este 17 és 27 fok között alakul. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: A mikrofonnál Benyó Rita, 7 óra 34 perc van. Az eredeti 2026-os még Nagymárton tervezte költségvetés 3,7%-os hiánnyal számolt, a módosított büdzsében viszont már 7,5% szerepel. A kormány szerint intézkedések nélkül a hiány 8,3% lenne, az örökölt kötelezettségek, az előnytelen szerződések és a korábban be nem tervezett kiadások miatt. Közben 700 milliárdos megtakarítást ígérnek, létrehoznak egy 500 milliárdos havária alapot, szociális intézkedéseket is finanszíroznak. Mi az örökség, mi az új kormány döntése, és hogyan lehet innen visszatérni a fenntartható gazdasághoz, gazdálkodáshoz? Kármán András pénzügyminisztert köszöntöm, itt van a stúdióban velünk. Tegnap reggel ugyanebben a székben Madár István azt mondta, hogy ha nincs kormányváltás, akkor már itt lenne az IMF. Itt lenne már az IMF, és önök meg tudják-e úszni, hogy külső segítség kelljen ekkora hiány mellett?
5: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Valóban nagyon nehéz, súlyos örökséggel kell szembenéznünk, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy évben elszállt a hiány, hanem egy folyamatnak a része volt ez a 2026-os választási költségvetés. Évek óta hitelét vesztette a költségvetési politika, az elfogadott hiánycéloktól messze eltért a valóság, nem volt megalapozott az a tervezet, amit évről évre elfogadtak, és különösen igaz ez a 2026-os költségvetés esetében. Azt lehet látni, hogy egyrészt olyan növekedési feltételezések mellett készült ez még feleslegesen túl korán, 2025 első fél évében ez a költségvetés, ahol ugye még azokról volt szó, hogy hát itt ilyen növekedési rajtra fog sor kerülni, repülő rajtra fog sor kerülni. Hát ez nem következett be, 0,5% volt a gazdasági növekedés az elmúlt évben, és az idei év első fél évében is a növekedés felesen volt annak, amit terveztek. Emellett számos olyan kiadásról döntött menet közben a kormányzat a választásokat megelőzően, nyilván abból a célból, hogy a népszerűség vesztését megállítsa, megfordítsa, aminek nem volt pénzügyi fedezete a költségvetésbe.
0: Ugye önök korábban 400 milliárd forintról beszéltek, ami nem tervezett kiadásként feltártak, ha jól emlékszem. Én jól értem, hogy az is, amit most elmondott, meg ez is. Ez azt jelenti, hogy nagyjából megismétlődött a 2006-os Veres Jánosi, amit sokat emlegettek, költségvetési trükközés, és egy csomó minden nem volt beleírva a költségvetésbe, de tudták, hogy ott lesz kiadásként?
5: Így van, szerintem ezt ki lehet jelenteni, hiszen nem csak tervezésbeli problémák voltak, nem csak olyan döntések születtek, amiknek nem volt pénzügyi fedezete, hanem az átvilágítás során számos olyan tételt találtunk, amelyek egyszerűen nem olyan összegben szerepeltek a költségvetésben, mint a hatályos szerződésekben, mint a kormány által vállalt kötelezettségvállalásokban. Erre jó példa a Nemzeti Autópálya Koncesziós Társaság, vagy a Mohácsi híd beruházása.
0: Ezekből próbálnak is kitáncolni, hogyha próbáljuk, nem tudom, hogy milyen sikerrel.
5: Ezeket és más szerződéseket is, amelyek aránytalanul előnytelenek a magyar állam számára, igyekszik az új kormány újra tárgyalni, ahol lehet felmondani, ahol még nyitva van a beszerzés folyamata, megismételni a tendert, versenytársakat bevonni, és ezeknek az eredményei egyébként már látszanak is. Tehát miközben a kormányváltás nélkül a mi számításunk szerint akár 8,3% is lehetett volna az idei hiány, most, amiről beszélünk, 7,5% az azért tud alacsonyabb lenni, mert már jelenleg is számos olyan túlárazott szerződést, vagy pazarló kiadást sikerült felmondani, megállítani, amiből érdemi megtakarítás származik rövid távon is.
0: Ugye ez a 7,5%, ez több, mint amit korábban az Unió megengedett a magyar kormánynak. Ezt most megengedik?
5: Fontos azt látni, hogy olyan mértékű az eltérés, hogy erre évközben egy ilyen megörökölt költségvetés közepetten nem lehetett volna érdemben korrigálni. Egyébként az uniós szabályok adnak egy olyan lehetőséget, hogy kormányváltás idején egy új középtávú programot vállaljon az új kormány, és mi is ezt fogjuk tenni, ezt a következő évi költségvetéssel egy időben be is fogjuk mutatni, és igazából minket majd ez az új pályához fognak mérni, ezeket az ígéreteket, ezeket a vállalásokat fogják rajtunk számon kérni.
0: A parlamentben már önnek címezve is többször elhangzott az ellenzéki oldalról, hogy hát úgy fogják majd ezt önök megoldani, hogy jön a nyugdíj elvétel, jön a rezsi elvétel, jön a minden elvétel. Meg lehet-e 7,5%-os hiánynál oldani azt, hogy ne legyen, bárhogy hívják is, igen, végső soron megszorítás?
5: Azt kell látni, és ebbe az elmúlt hónapok, vagy a 100 napnak az első tapasztalatai teljesen megerősítették a mi várakozásainkat, hogy rengeteg olyan pazarlás, felesleges kiadás, korrupcióhoz kötődő túlárazás van ma a költségvetés kiadási oldalán, amelyik mozgásteret ad arra, hogy érdemben lehessen csökkenteni a hiányt. Már a meghozott intézkedések, az ismerté vált döntések során 400 milliárd forintot sikerült így megtakarítani, ez az ezévi hatás, és azt látjuk, hogy ennek a munkának a folytatásaként az év végéig még további 300 milliárd forint ilyen túlköltekezést tudunk visszájára fordítani.
0: Tud mondani konkrétumot, hogy mi az, amivel, és akkor tényleg konkretizáljuk egy kicsit, hogy mi az, amivel meg lehet fogni a pénzt, úgy, hogy ne azt mondják majd önöknek, hogy hát önök most a társadalmon jól visszaverik ezeket a korábbi rossz politikai döntéseket.
5: Számos sajtóban megjelent információ, hír van ilyen lépések kapcsán. Például egy friss döntés az M6-os autópályának a Ér-Dunajváros szakasz üzemeltetését az előző kormány, a Mészáros Lőrinc vezette MKIF-nek ígérte oda. Szerencsére a szerződést nem a megfelelő miniszter írta alá, így érvénytelen a szerződés. Most úgy néz ki, hogy egyharmadáron tudjuk egy másik szereplővel üzemeltetni ezt az autópálya szakaszt, ami 100 milliárd forintos megtakarítás 11 év alatt.
0: Tehát akkor sok ilyen kicsiből fog összejönni, ha jól értem?
5: Sok kicsiből is, sok közepes és nagyobb tételből is, de azért itt nem csak szimbolikus jelentőségei vannak azoknak a döntéseknek is, hogy az első között szüntette meg az új kormány a szuverenitásvédelmi hivatalt, visszacsökkentette a képviselői fizetéseket, és számos ilyen intézkedéssel magán kezdte tulajdonképpen a spórolást, és azért ezeknek is összeadódik a hatása.
0: Ugye ősszel már az új költségvetést is, tehát a jövő évire vonatkozót is be fogják nyújtani. Mikor lesz az a pont, és miből lesz az az érzet egy választópolgárban, hogy itt már új gazdaságpolitika van? Tehát mi az a konkrétum, amitől más lesz ez, mint volt akár 16 éven keresztül, vagy akár az utóbbi 4 évben? Itt is, ha tud konkrétumat mondani.
5: Én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, és nem csak a pénzügyi befektetőknek, hanem a választópolgároknak is, akik ugye az adójukat rábízzák a megválasztott kormányra, hogy egy nagyon átlátható, számon kérhető közpénzügyi gazdálkodásra törekszünk, és ennek az első lépései tulajdonképpen már most láthatóak. Sok éve nem volt ilyen, hogy évközben a parlamenttel teljesen átiratni és újra elfogadtatni egy éves költségvetést. Elküldtük a költségvetési tanácsnak, aki a héten ismertette ezzel kapcsolatos véleményét. Kedden egy sajtóháttérbeszélgetésen a szaksajtónak mutattuk meg részletesen a mögöttes számokat, mert úgy gondoljuk, hogy egy komoly demokratikus deficit volt tulajdonképpen az elmúlt években abban, hogy nem látott rá az állampolgár arra, hogy
0: tehát
5: hogy
0: a transzparencia például egy jelentős
5: így
0: különbség
5: van, aminek lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása lesz arra, hogy a korrupciót hogy lehet visszaszorítani ezen a téren, ami mindenkit zavar, ami ennek a április 12-i választásnak az egyik legfontosabb elvárása volt az új kormánnyal szemben.
0: Látszódni fog-e már az új gazdaságfilozófiájuk? Látni fogjuk-e az új költségvetésből, hogy mit gondolnak adózásról, mit gondolnak nyugdíjról, mit gondolnak rezsiről? Ezek ki fognak-e derülni már az új költségvetésből?
5: Szerintem az eddigi intézkedéseknek is fontos társadalompolitikai üzenetei voltak már eddig is, hiszen még ilyen nehéz költségvetési helyzetben is fontosnak éreztük, hogy bevezessük a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, vagy áfamentessé tegyük a vényköteles gyógyszereket, megemeljük a szociális tűzifa keretet. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek rászorultsági alapú intézkedések, nagyon célzott intézkedések. Tehát ez a szemlélet, ami az egyébként az elmúlt években teljesen hiányzott.
0: Ez mondjuk a 13. 14. havi nyugdíjnál is megjelenhet ez a szemlélet?
5: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ígéreteit hiszának például az alacsony nyugdíjaknak a jelentős mértékű felzárkóztatása, de mondjuk a nyugdíjas szépkártya bevezetése ugyanebbe a társadalompolitikai megközelítésbe tartozik, hogy igenis fontos az, hogy erősödjön Magyarországon a szolidaritás, a társadalmi integritás, és hogy azokhoz jusson el elsődlegesen a támogatás, akik ezekre valóban rászorulnak.
0: De mondjuk az elképzelhető, hogy mondjuk a 14. havi nyugdíjat azt nem ugyanakkor a mértékbe kapja az, akinek nem tudom én 500.000 forint fölött van a nyugdíja, mint az, akinek 120.000 forint körül mozog a nyugdíja.
5: Nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne itt a részemről bármi ezzel kapcsolatban. Én csak azt mondom, hogy amik nekünk a programunknak az emblematikus pontjai, azok jellemzően ilyen rászorultsági alapon javasolnak támogatásokat, beavatkozásokat.
0: Sokan várják, hogy tud-e valamit mondani a Kata adózásról. Ugye nagy tüntetések mellett az előző választás után pár hónappal vezette ki azt a kormány egyeztetés nélkül. Sokan várják, hogy ebben lesz-e visszakozás, vagy lesz-e újra valami hasonló adó? Tud erről már valami konkrétat mondani?
5: Igen, dolgozunk rajta, folynak az egyeztetések. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a önfoglalkoztatók és a legkisebb vállalkozók számára legyen egy olyan kis adminisztrációval járó egyszerű adózási forma, ami lehetővé teszi, hogy ezek az adózók ténylegesen a üzleti tevékenységükre és ne a papírmunkára kell, hogy koncentráljanak.
0: Végezetül ugye azt zászlajukra tűzték, hogy egyszer csak lesz eurónk, és 2030-ig elérjük, hogy a Maastrichti kritériumoknak valamelyest már megfeleljünk, talán belépjünk az előszobába. Céldátum van-e?
5: A céldátum, amit a programban a Tisza vállalt, az az, hogy 2030-ra, politikai ciklus végére teljesíteni fogjuk azokat a kritériumokat, amik az euró bevezetéshez szükségesek. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy például a költségvetési hiány 3% alatt kell, hogy legyen 2030-ra, és most október végéig be fogjuk terjeszteni azt a középtávú költségvetési programot, ami ennek a részletes bemutatását, alátámasztását fogja mutatni.
0: Aki fél az eurótól, épp azért, mert mondjuk, hogy a hiánycél az azt jelenti, hogy akkor lesz egy kis megszorítás, így gondolja, annak mit tudom mondani? Kell-e félni az eurótól?
5: Én azt gondolom, hogy az euró sokkal több, mint egy készpénzcsere. Egyfajta kiszámíthatóságot, stabilitást kölcsönöz a gazdaságnak, és különösen egy olyan gazdaság, mint Magyarország, amelyik ezer szálon kötődik az eurózóna országaihoz, rengeteget tud ebből profitálni. Alacsony, fenntarthatóan alacsony infláció, alacsony kamatok, az árfolyam változás kiszámíthatatlanságától való megszabadulás, tehát számos olyan előnye tud lenni mind a vállalatok, de a lakosság számára is, amelyek különösen értékesek a magyar gazdaság közelmúltjának figyelembevételével.
0: Kármán András pénzügyminiszter, nagyon köszönöm, hogy itt volt a stúdióban, legyen máskor is így.
5: Köszönöm a meghívást, viszontlátásra.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 9 dolgozó szervezetében emelkedett nikkelterhelést mutattak ki a debreceni CATL-nél, a hatóság pedig 3 üzemrészben felfüggesztette a munkát, mert hiányosságokat talált a védőeszközök használatában. Mindez még a teljes cellagyártás elindulása előtt történt. Közben napokon belül el kell készülnie az akkumulátoripar új szabályozási koncepciójának. Egyedi munkavédelmi hibáról vagy az egész magyar akkumulátor stratégia problémájáról van szó. Éltető Andrea kutató közgazdászt fogom erről kérdezni, de előtte jöjjön egy összeállítás mindenről.
7: A Hajdú-Bihari kormányhivatal azt követően állította el a gyár működését, hogy maga a munkáltató jelezte, 9 dolgozó esetében fokozott nikkelterhelést azonosítottak. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak, ezért a munkavégzést a szabálytalanságok megszüntetéséig 3 üzemi területen megtiltották. A most kiderült ügyet először a Mikepécsi Anyák a Környezetért Egyesület hozta nyilvánosságra közösségi oldalán még 7 főn. Kozma Éva, az egyesület vezetője elmondta a Kossuth Rádiónak, a nikkelügy előtt kapott egy 10 millió forintos bírságot a kínai tulajdonos, mert megsértették a hulladékok tárolásával kapcsolatos szabályokat.
8: A déli-ipari park szomszédságában vagyunk, itt több gyár is működik, de 3 igazán nagy van. Mely ez a 3 gyár?
9: A Semcorp, ami nyilván azért került be a hírekbe, mert már nagyon durván szennyezett és fel is lett függesztve. Ez a szeparátorfólia gyár, az Ecopro katódgyár, illetve a CATL, és hát a CATL,
8: az
9: Aksi gyár, igen, a cellagyár, és ehhez kapcsolódik a CATL InPark, ami egy bérleménye a CATL-nek, és ott már gyártás is folyik egyébként, de hát amint kiderült, már a cellagyárban is folyik gyártás, amit most akkor pár üzemben fel is függesztettek, annak köszönhetően, hogy lemérgeztek 9 embert, de emellett még ott van a Halmsz is, ami kapcsolódik az akkumulátorgyártáshoz, ami szintén leszennyezte már a Gugyori patakot egyébként, ő volt az első kínai fecske, ami szennyezett itt a déli-ipari parkban, mert ő működött a leghamarabb, úgyhogy van sok szennyező gyára itt a Debrecen külterületének.
8: Miután nyilvánosságra hozták ezt az eseményt, utána a Hajdú-Bihari kormányhivatal szakértői csapata elment a helyszínre, és felfüggesztették ott a működést.
9: Két üzemben, igen. Úgy tudjuk, hogy itt a katódpor kiborult, és ezt nem takarították föl rendesen, és úgy küldtek be még embereket ebbe a helyiségbe, hogy már nem volt feltakarítva. Ez szerintem még veszélyeztetés is. Nem véletlen, hogy felfüggesztette a hatóság ezt a két üzemet. Azt tudni kell, hogy mielőtt elkezdődik a gyártás, vagy akár a próbagyártás, azelőtt is végezhet egy cég már különböző tevékenységeket, feltöltheti áruval a raktárakat, vagy hasonló ilyen tevékenységet végezhetnek. Pontosan nem tudjuk, hogy itt mi történt, és nagyon-nagyon sok dolgozó van már most a CETL-nél, tehát én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb és sokkal alaposabb vizsgálatokra volna szükség, hogy ezeket kiderítsük. Nagyon sokszor le is szalámizzák, úgymond, nem csak a gyárakat, hanem az üzemegységeket is. Szakaszosan kapnak engedélyt, nem pontosan tudjuk, hogy mi működik már, mi nem, és ennek sokszor sajnos a kijátszása is történik. Úgyhogy ugye pont előtte pár nappal büntették meg a hatóságok azért a CETL-t, hogy nem megfelelően történtek felcímkézve ezek a hulladékok. Tehát honnan keletkeztek már hulladékok? Miért nem voltak ezek rendesen felcímkézve? Honnan tudják akkor, hogy ki mit visz el? Hová viszik ezeket? Nagyon-nagyon sok kérdés van a levegőben.
8: És ha már ezt a sok kérdést mondta, szeptember 7-én, hétfőn Debrecenben lesz egy közmeghallgatás a belvárosban,
9: a Kölcsei központban.
8: A Kölcsei központban. Várhatóan, borítékolhatóan nagyon sokan lesznek, mert sok-sok kérdés
9: van a levegőben. Remélem is, hogy nagyon sokan lesznek. Itt az EcoPro-nak a meghallgatása, közmeghallgatása lesz. Itt valóban Debrecenben elég régen volt már közmeghallgatás, és én azt hiszem, hogy nem csak a mi a kőnek, az átlag embereknek is nagyon-nagyon sok kérdése van, és remélem mindenki el fog jönni, és meg fogja kérdezni ezeket.
7: A kínai központú cég friss közleménye szerint jelenleg a gyártóberendezések üzembe helyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folynak és folytak Debrecenben, mint írják, folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal, és a legutóbbi kedden elvégzett ellenőrzések során már nem tártak fel foglalkozás egészségügyi problémát a CETL debreceni telephelyén. Megkerestük a debreceni önkormányzatot is, mint elmondták, ők is a sajtóból értesültek a történtekről, sem a kormányhivatal, sem pedig a gyár nem vonta be őket. A CETL gyár létrehozása Magyarország legnagyobb piaci alapú ipari beruházása volt, a kivitelezés teljes értéke eléri a 3000 milliárd forintot, és 9000 munkahely létrehozását ígérték meg 2022-ben.
0: Gyarmati Péter összefoglalóját hallották, és most pedig már Réltető Andrea, a közgazdász kutató itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
0: Amit most Debrecenben látunk, az azért, vagy hallunk, az nem egyedi eset. Az Iváncsai akugyárnál, a Gödi akugyárból hasonló problémákat állapítanak meg már évek óta. A különböző gyáraknál hasonló probléma jelenik meg. Beszélhetünk-e még egyedi hibáról, vagy a magyarországi akkumulátoripar ellenőrzésének rendszer szintű hiányosságairól van itt szó?
10: Eddig az akkumulátoripar ellenőrzése, hát mondhatjuk azt, hogy rendszer szintű hibákba ütközött. Nem is kifejezetten az ellenőrzés, hanem a kiszabott büntetések. Tehát a dél-koreai üzemek, a Samsung, az SK, vagy ugye Komárom, vagy Iváncsa, gyakorlatilag megszokták, hogy nem történik komolyabb következmény, hogyha mondjuk kiborul a katódpor, amit most is hallottunk, vagy bármi ilyesmi történik. És most úgy látszik, hogy a kormányváltással ezek az ellenőrzések kezdenek szigorodni, és kezdik komolyabban venni ezeket mind a hatóságok, mint pedig hát kénytelenek lesznek a cégek is alkalmazkodni ehhez, mert a kínai cégek kommunikációjában az volt tapasztalatú, hogy ők majd jobbak lesznek, mint a koreaiak, ők nem fognak ilyeneket, ilyen szabálytalanságokat csinálni. Hát most akkor ezt be kell bizonyítaniuk. Most nyilván ilyen tesztelési fázisok vannak, még nem indultak be az üzemek teljes gőzzel, de hogyha elkezdődik a rendes gyártás, akkor bizony meg kell szokniuk, hogy be kell tartani a szabályokat.
0: Augusztus 31-éig kell elkészülnie az új akkumulátoripari szabályozási koncepciónak. Mi az a 3-4 garancia, amelynek mindenképpen szerepelnie kell benne? Újra kell-e például vizsgálni a már működő vagy engedéllyel rendelkező üzemeket is?
10: Az első és legfontosabb az lenne, hogy legyen egy átfogó helyzetfelmérés. Ugye 2021-ben, mikor elfogadták az akkumulátoriparági stratégiát, akkor nem történt meg, jogellenesen nem történt meg az úgynevezett stratégiai környezeti vizsgálat, ami felmérte volna, hogy egyáltalán mennyi gyár kell ezeknek, milyen vízigénye van, milyen energiaigénye van, hova menjenek. Ezt pótolni kell, tehát kell egy alapos helyzetfelmérés, és ez vonatkozik a már működő gyárakra is. És természetesen, hogyha még akarnak bármilyen, mondjuk újrahasznosító üzemet az országba telepíteni, akkor azokra is vonatkozik, tehát ezt mindenképpen el kellene végezni. És ami még nagyon fontos lenne, ahogy az előbb is elhangzott, ezek a folyamatos ellenőrző mérések, tehát a váratlan kiszállás és mondjuk az emissziók ellenőrzése, ehhez viszont szakemberek kellenek, tehát a szakember képzés is nagyon fontos lenne, mert hát iparbiztonsági, katasztrófa, védelmi, környezetvédelmi szakemberek kellenek, hiszen óriási a magyarországi akkumulátoripar, sokkal nagyobb, mint Európa bármelyik másik országában.
0: Hát igen, ugye azt még évekkel ezelőtt Tusványosi beszédében mondta el Orbán Viktor, hogy akkunagyhatalmat akar Magyarországból csinálni, és hát az előző kormány közlése szerint mintegy 1500 milliárd forint közpénzt fordítottak az akkumulátoripar támogatására és a szükséges infrastruktúrákra. Mit kapott ezért cserébe Magyarország?
10: Ez az, ami tulajdonképpen jó kérdés, mert megfigyelhető, hogy más európai országban is mondjuk vonnak be kínai gyárakat, vagy ázsiai üzemeket, azonban szabnak feltételeket, tehát például legyen egy közös vállalat, vegyes vállalat, vagy legyen valami olyan feltétel, hogy hazai munkaerő arány, hazai beszállítói arány, vagy ilyesmi. Mi nem tudunk erről, hogy a magyar esetekben ez megtörtént volna, tehát gyakorlatilag nem volt igazán feltétel, és már az említett 1500-nál is több, tehát kb. 1700 milliárdnál tartunk, hogyha az infrastruktúra kiépítést is figyelembe vesszük, hiszen például Debrecenben is kell egy új szennyvíztisztító mű ezeknek a gyáraknak, és Vácon is a Samsung miatt, tehát nem csak a vezetékekről van szó, meg nem csak a logisztikai raktárakról, hanem komolyabb fejlesztésekről is.
0: Ugye a gyárak egy része már működik, egy másik része épülőben, érdemben egy utólagos vizsgálat milyen eredményt hozhat, és nem lesz-e túl erős az ipari lobby? Hogyan lehet menet közben változtatni, visszalépni?
10: Hát az kellene, hogy a környezetvédelmi minisztérium, a környezetvédelem legyen prioritás, hiszen ez az akkumulátoripar speciális, mert óriási mennyiségű veszélyes vegyi anyaggal dolgozik, és ezeknek mindenképpen hatása van a környezetre, valamint hát az energiaigény és a vízigény is elég magas. Tehát azt kellene, hogy ne egy elsősorban iparpolitikai szemlélet vezesse a stratégiát, hanem a bizony a környezet és a természetvédelmi szempontok.
0: Hát az elmúlt években az ipari lobby az erősebb volt, meglátjuk, hogy mostantól a zöld lobby lesz az erősebb. Éltető Andrea közgazdász kutatónak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel, köszönöm. Legyen így máskor is. Köszönöm.
10: Viszontlátásra.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Nyolc óra 00 van, Benyó Rita a mikrofonnál, ez itt a Felkelő, és hamarosan megyünk tovább az adással, de előtte Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Bártfai Kingát hallják, a bemondó Szlotta Judit. Először főbb híreink röviden.
4: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű.
3: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
4: Napos meleg idő lesz.
3: Következnek a részletek. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, jelentette be tegnap este a miniszterelnök.
4: Magyar Péter közölte, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad.
3: Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek.
4: A magyar diplomáciai képviselet felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnt. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak.
3: A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése.
4: A képviselők döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a média tanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. A parlament megtárgyalja a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. Emellett a képviselők lefolytatják az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is.
3: Megkezdte működését a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A grémium első ülésén elfogadta ügyrendjét és munkatervét.
4: Csőszi Attila, a Tisza országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, céljuk kideríteni azt is, hogy a jegybank, az alapítványi és leányvállalati struktúrák és a kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakították ki a közérdekkel szembeni működésüket.
5: Szintén feladatunk a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszer szintű hiányosságokért és visszásságokért.
4: Tuzson Bence szerint emellett a munkaterv nem tartalmazza a feladatok tervszerű meghatározását. Felvetése ellenére a munkatervet a bizottság elfogadta. Hargitai János, a testület KDNP-s tagja azt kérte a bizottságtól, hogy keressék fel a jegybankot azzal összefüggésben, hogy a vizsgálandó ügyekben milyen kapcsolatban állt az Európai Központi Bankkal.
3: A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter.
4: Orbán Anita emlékeztetett. Nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, érthető, hogy sokan várják az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, amit az új kormány jogállami keretek között hajt végre, így a az esetleges vádemelés és büntetés kiszabás nem működhet egyik napról a másikra.
3: Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt, miután Hatházi Ákos azt írta, feljelentést tesz, ha nem vizsgálják ki a fénysó és a tűzijáték közbeszerzését.
4: A volt független parlamenti képviselő szerint a szervezéshez annak a Zelcsényi Miklósnak is köze volt, aki korábban a Tisza program szervezőjeként is dolgozott. A Hatházi által nyilvánosságra hozott levelezés címzetjei között szerepel Radnai Márk kormánybiztos is, aki úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. A G7 írta meg, hogy az ünnepi produkciót egy olyan cég szervezte, amely már akkor elkezdte a felkészülést, amikor még ki sem írták a zárt pályázatot. A Mi Hazánk közben már a hatóságokhoz fordult az ügyben.
3: Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget, országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG.
4: Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció, a többi alkalmazott, köztük 1764 ügyész egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag, bruttó 1,2 millió forint.
3: Tovább csökkentek a beruházások. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a második negyedév teljesítménye valamivel több mint 9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.
4: Kornyák József, a portfólió elemzője elmondta, a csökkenés 2022 óta tart, és az iparágak széles körét érinti. Elemzői várakozások szerint idén nem lesz javulás, legfeljebb majd az uniós támogatások megérkezésével.
6: Éves alapon 9,1%-os volt a csökkenés, de az előző negyedévhez képest is jelentősen 4,3%-kal estek vissza a beruházások. Ráadásul az idei második negyedéves adat az elmúlt 2,5 év legrosszabb adata.
3: Peren kívüli megegyezés keretében csaknem 17 milliárd dollár kártérítést hajlandó fizetni a Facebook és az Instagram anyavállalata a Meta. Az óriás céget augusztus közepén perelte be 29 amerikai állam, azzal a váddal, hogy az alkalmazások szándékosan okoznak függőséget.
4: A vállalat a tárgyaláson hangsúlyozta, nem követette el jogsértést, a kártérítés kifizetése mellett mégis vállalja a kiskorúak online védelmét célzó új szabályok betartatását. Ezek között említették a regisztráció előtti szigorú korellenőrzést, valamint a fiókok fölötti nagyobb szülői kontrollt. Mindezt egyelőre csak az Amerikai Egyesült Államok területén. Klaus Melinda média szakértő szerint a közösségi média felületekkel kapcsolatos gigaper mérföldkőnek számít.
7: Sean Parker, a Facebook egyik alapító tagja már 2017-ben nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy pontosan tudták, hogy dopamin löketeket küld a Facebook, Instagram, meg úgy ámlok szüzelmen a social media használóknak, hiszen ezzel éri el azt, hogy minél hosszabb ideig használjuk a felületeket, minél inkább többet posztoljunk, mert hogy minden egyes lájkkal vagy hozzászólással, amit kapunk a felületen, örömérzetet, boldogságérzetet kapunk, hogy egy közösséghez tartozunk, van, aki figyel ránk.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Szerb válogatott szélsővel erősíthet a Ferencváros labdarúgó csapata, amely ma az Európa Liga Liga szakaszába kerülhet. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A szerb Mozart Sport beszámolója szerint szerda este orvosi vizsgálaton vett részt a Ferencváros labdarúgó csapatánál Cseh Sparta Praha 28 éves, 17-szeres szerb válogatott szélsője, Veljko Birmančević. Az FTC csütörtök este 20:30-től egy gólos előnyből várhatja a török Trabzonspor elleni Európa Liga selejtező visszavágóját. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A lengyelországi Poznányban szerdán elkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balog Gergely és kajak 1-es 500, valamint 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba. A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást ma rendezik. Vőm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll az A csoportban, a B csoportban Szép Balázs a 10., míg a C csoportban Koleszár Mihály a 7. pozícióból várhatja a folytatást. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Korábban egy lerobbant autó vesztegelt az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Herceghalom és a Bicske között a terelésben a torlódás már feloszlóban van.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
3: A reggeli krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy ismét teljes kapacitással üzemel a paksi atomerőmű.
4: Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban.
3: Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
0: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 11 perc van, hamarosan mi is sporttal megyünk tovább, de még elmondom, hogy mi minden vár ránk itt a következő egy órában. Lesz sport, aztán beszélünk Török Ferenc rendezővel a Moszkva tér című film 25. évfordulójáról, lesz parlamenti előzetes, és adásunk végén Nádas Péterre fogunk emlékezni Sárközi Bencével. Most tehát sport. Sokaknak már az sem tetszett, hogy 48-ra emelte a FIFA a labdarúgó VB-n szereplő országok számát. Az elnök Gianni Infantino legújabb ötlete pedig, hogy milliárdos multicégeket vonjanak be a VB rendezésébe, és mindez hatalmas felháborodást váltott ki. Nem csak a tagországok, hanem a FIFA vezetőinek nagy része és egykori futballista legendák is nem tetszésüket fejezték ki. Erről kérdezem kollégánkat, Cseszregi Balázs, sportkommentátort, a Kossuth Rádió munkatársát. Jó reggelt, Balázs!
9: Jó reggelt, szia, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Mi a mostani tiltakozások, a miért annyira nagy baj az, hogy be akarnak vonni itt befektetőket?
9: Tulajdonképpen úgy nézett volna ki, mert Infantino lassan-lassan visszalépett a tervétől, hogy a különböző világbajnokságokra, a férfi-női utánpótlás, illetve a klubvilágbajnokságra bevon, létrehoznak egy céget, amelynek csak 70-80%-os tulajdonos lenne a FIFA, a másik részét pedig milliárdos cégek, befektetési alapok tulajdonolnák, és ebből kapna hát egy olyan, a 211 szövetség fejenként 20 millió dollárt, ha szeptember közepéig elfogadták volna ezeket a terveket, de nem is ez a nagy baj ezzel, hanem inkább ez arra mutat a tiltakozók szerint, hogy vagy sűrűbben szeretnék rendezni ezeket a világbajnokságokat, vagy még inkább megnevelni a résztvevők számát, tehát 48x64-re, és ezt egyébként mondta is Infantino már a világbajnokság alatt, hogy az már megfogalmazódott, hogy akár már a 2034-es szaúd-arábiai világbajnokságra 64-re emelnék a létszámot, mert hogy milyen jó, hogy minél több ország mutatkozik be, és nagyon nem jó.
2: Én pont ezt akarom kérdezni, én teljesen laikus vagyok, hogy miért olyan nagy baj, hogyha minél többen megmutathatják magukat?
9: Hát két dolog miatt, az egyik, hogy már ez a 48-as létszámra emelés is hát kicsit kiverte a biztosítékot, mert hogy nem úgy osztották el, nem az erősorrend alapján osztották el az országok között a plusz helyeket, tehát nem Európa kapott lényegesen több helyet, hanem az úgymond labdarúgásban fejlődő országok, és hát azt mondták egyébként a világbajnokság előtt, ez talán annyira nem jött be, hogy ez a színvonalat fogja csökkenteni. A csoportmérkőzések során mondjuk ez talán valamennyire igaz volt, ami viszont ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a játékosoknak gyakorlatilag nulla pihenő idejük van most már, hiszen a nyáron is nagy világversenyek vannak, és például már már az európai kupák selejtezője bőven a világbajnokság ideje alatt elkezdődtek. Tehát gyakorlatilag amint a játékos kiesik, bár van némi kötelező pihenőidő, jöhetne vissza a világbajnokságra, rengeteg sérülés is van a túlterhelés miatt, és ez bizony sem a játékosoknak, sem az edzőknek, sem a kluboknak nem igazán tetszik.
10: Viszont bocsánat,
9: elüzleti esedett a világ.
10: Na ezt akartam kérdezni, hogy jól sejtem én, hogy viszont a reklámozóknak, a közvetítőknek nagyon is tetszik, minél több meccset lehet közvetíteni?
9: Így van, és ugye erről is volt tulajdonképpen vita, hiszen itt a mostani világbajnokságon láthattuk, hogy tulajdonképpen a kötelező hidratációs szünettel, tehát azokon a mérkőzéseken is be kellett iktatni úgynevezett ivószünetet, ami nem indokolta volna az időjárás. Négynegyedre osztották a labdarúgó mérkőzéseket ezen a világbajnokságon, és ez tulajdonképpen nem másról szólt, bármit is mondott Infantino, mint hogy az amerikai major sportokhoz, a kosárlabdához, vagy éppen az amerikai focihoz hasonlóan négynegyed legyen, és minél több lehetőség legyen még pluszban reklámozni, és hogy ez már megint nem a labdarúgásról, a sportról szól, úgyhogy ennek köszönhetően ez is, már emiatt is, tehát tulajdonképpen ez is egyfajta ellenállást váltott ki mindenkivel szembe, vagy mindenkinek, mindenkiből a Infantino tervvel szemben.
10: Na hát valószínűleg ezért trafáltam én bele, hogy mi lehet az ok, mert hogy nem a focihoz volt sok köze. Nagyon szépen köszönöm Cseszregi Balázs sportkommentátorunknak, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
10: A gazdák egy része attól tart, hogy a jégkár mérséklő rendszer miatt marad el az eső. A rendszer valójában ezüstjodid részecskéket juttat a zivatarfelhőkbe, hogy néhány nagy helyet sok kisebb jégszem képződjön.

0: nem képes, ilyenkor nem is működik egyébként, amikor ilyen nagy szárazság van, nincs is bekapcsolva a rendszer. Maga a rendszernek a dinamikája, az energiája, a légköri rendszerek energiája lehetetlenné teszi azt, hogy a jégkárrendszer a csapadékra ilyen értelemben befolyással legyen.
1: Bocsánat, professzor úr, én ezt jól értem, hogy ez azért egy hasonló félelem, mint a chemtrail, tehát ugyanolyan lehetetlenség, igen, ha jól
0: igen,
1: értem.
0: Tulajdonképpen igen. Tehát jégeső elhárítás a világon nagyon sok helyen működik. A 90-es évekig egy tudományos kontroll is működött elég jól. Csapadékcsökkentés sehol sem mértek. Tehát egyszerűen bizonyítható, hogy csapadékcsökkentés sehol sem volt kimutatható. Az a persze nyilván egyet lehet érteni, hogy a jég az jobb, mint ha semmi se esne. Tehát ez a megállapítás az teljesen helyén való, de a rendszer az ilyen szempontból nem tudja befolyásolni. Tehát nem olyan egyszerű, mert most, hogyha kikapcsolják a generátorokat, sajnos ettől nem lesz eső.
1: Akkor kicsit magyarázzuk el, hogy hogy működik a rendszer. Mi történik attól a pillanattól, hogy ezt az ezüstjodidot kibocsátja a generátor addig, amíg a csapadék lehullik?
0: Tehát a rendszer és az egésznek az a lényege, ugye, hogy ez az ezüstjodid, ennek a kristály szerkezete nagyon hasonló a jégéhez, és ezért kedvelt anyag az időjárás módosításban, mert elősegíti a jégképződést. És nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy mivel elősegíti a vízcseppek fagyását, meg több jégkristály képződik, azért a lehulló jégszemek mérete, átlagos mérete csökken. És a csökkenő méret miatt ugye lassabban esik, és nagyobb hatékonysággal olvad meg. Tehát tulajdonképpen ez a rendszer, ez nem a csapadék összegét változtatja, hanem annak a méret szerint eloszlását. Tehát nagyon-nagyon röviden ez a lényege a működésnek.
1: Ugye, hogyha a gazdák azt látják, hogy bekapcsolják a generátorokat, majd azt látják, hogy nem esik náluk, vagy a csapadék máshol hullik le, akkor miért tűnhet ez mégis nekik okokozati összefüggésnek?
0: Hát ez egy jó kérdés, ugye ez nagyon gyakran előfordul, hogy két egymást követő dolog között, ugye ha már egymást követi az egyik a másikat, még sincs okokozati összefüggés, tehát azért az a tudományban is tényleg sokszor tévútra visz dolgokat. Ezt nyilván ezt csak ilyen tudományos kísérletekkel lehet igazolni, hogy nincs okokozati összefüggés. Egyébként az is biztos, szerintem azt senki se tapasztalta, vagy legalábbis abban nem nagyon tudom elképzelni, hogy amint bekapcsolták a generátorokat, akkor egy nagy zivatar felhő megszűnt. Tehát ilyen tapasztalata szerintem azért nem hiszem, hogy bárkinek lett volna. Egyszerűen szerintem hát ez most egy ilyen helyzet, hogy ahogy említették a riportban is, ugye 22-ben is előkerült ez a dolog, érdekes máskor nem. Tehát ugye az, amikor sok csapadék van, akkor ez a történet azért nem annyira erősen kerül előtérbe, hát ilyenkor sajnos ez a helyzet.
1: Másik oldalról nézve egy kicsit, mennyire bizonyítható a rendszer hatékonysága egyébként?
0: Hát szerintem ez az a kérdés, amit érdemes vizsgálni. Tehát ez az időjárás módosításnak ez az a problémája, ami tényleg egy olyan kérdés, amit érdemes megvizsgálni. Ugye mindenhol ugye ennek van egy költségvonzata, mennyire éri meg, mennyire hatékony. Erre voltak kísérletek egyébként a jégeső kapcsán, még a 70-es, 80-as években a Svájcban és Amerikában, és ott nem tudták ezt igazolni, hogy akár negatív, akár pozitív hatása is lenne a jégeső elhárításnak.
1: Mert gondolom ugye visszafelé ugye nehéz megmondani, hogy mi történt volna, ha nincs beavatkozás.
0: Hát igen, igen, tehát ezt pont úgy próbálták megcsinálni, tehát pont ez a legnagyobb probléma az időjárás módosításra, mert ugye a rendszer természetes változékonyság olyan nagy, hogy a hatást nehéz kimutatni. Hogy hát ez egy úgynevezett ilyen randomizált kísérlet volt, hogy véletlenszerűen döntötték el, ugye ez egy rakétás beavatkozás volt mind a két országban, hogy akkor módosítják az orosz felhőben a csapadékképződést, vagy nem, és igazság szerint 4-5 évig tartott mind a két országban ez a kísérlet, és nem találtak szignifikáns változást, és pont a kevés eset szám miatt. És tehát, hogy mondtam, hogy az rakétás volt, nem generátoros, tehát az egy másik rendszer, de ilyet senki nem vizsgált. A költségek miatt gondolom egyébként.
1: Az vizsgálható-e, vagy vizsgálták-e egyébként, mert ugye egy másik félelem, hogy mivel ez ezüstjodiddal működik, hogy ennek van-e bármilyen egészségügyi kockázata, vagy környezeti kockázata, tehát mondjuk felhalmozódhat-e a talajban, a talajvízben, okozhat-e ez bármilyen problémát?
0: Hát ez a másik releváns kérdés, igen, tehát szerintem ez is az, ami megvizsgálandó, és ennek tudományosan utána kell járni ennek a kérdésnek. Ugye most az MTA-tól kapunk, illetve az Agrárminisztériumon keresztül, ugye az MTA-tól, az MTA összehoz egy ilyen kutatócsoportot, megalapítanak egy kutatócsoportot, ahol például ez az egyik feladat, hogy megmérjük, hogy a talajban mennyire dúsul az

0: Hát ugye ez a nyár, ez extrém volt szárazságban, de közben az is az elmúlt évek tapasztalata, hogy mondjuk egy ilyen jégverés meg bármikor lecsaphat ránk, és igazából pont a szélsőségek azok, amik erősödtek. Lehet ezzel bármit kezdeni? A gazdákat lehet-e segíteni ebben valamilyen tudományos módon, hogy aztán valahogy ezeket a szélsőségeket ki lehessen kompenzálni?
1: Ugye erre talán a biztosítás lenne a legjobb, tehát ami igazából véd. Ugye a jégeső ellen vannak a jéghálók, amelyek kisebb területen, de azért annak is megvannak az árnyoldalai, amennyire ismerem, tehát nem csak pozitív oldala van annak az alkalmazásának. Hát ezek az időjárás módosító rendszerek, ezek meg nyilván ugye ezek a laza probléma szerintem, vagy legalábbis amennyire rálátok erre, hogy azért a jégeső az nem mindenhol egyenletesen osztik el az országba. Tehát vannak olyan területek, ahol gyakoribbak, van, ahol kevésbé gyakori, és ahol gyakoribb, ott meg lehet próbálni ezeket a rendszereket. De nyilván úgy, ha csak bizalom is kíséri ezt a rendszert. Ugye azt azért tudni kell, vagy azt szeretném azért elmondani, hogy a 90-es évektől Baranya, Tolna, Somogy megyében működött ilyen rendszer, és ugye ott a gazdák, illetve az önkormányzatok működtették.
2: Geresdi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, az MTA doktorát hallották.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Érettségi, házi bulik, kiszivárgott tételek és hamisított vonatjegyek, miközben a háttérben éppen összeomlik egy politikai rendszer. 25 éve mutatták be Török Ferenc Moszkva tér című első nagyjátékfilmjét, amelyből generációs közérzetfilm és kultfilm lett. Mit jelent ma azoknak, akik átélték 89-et, és mit azoknak, akik már csak történelem könyvből ismerik? És kap egy különös aktualitást attól a film, hogy ma ismét sokan rendszerváltásról beszélnek. Török Ferenc filmrendezőt kérdezem, itt van már velem a vonalban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
2: Jól sejtem, hogy most a jubileumi vetítésekre ön is újra beült, és újra megnézi a közönséggel együtt, hogy milyen most a hatása a filmnek?
5: Folyamatosan néztem azért az elmúlt 25 évben, mert mindig volt aktualitása, de most mindenképpen, hát a Bemmoziba lesz egy szeptember 18-án egy olyan, amikor tényleg megünnepeljük, ott mindenképpen ott leszünk, meg a stáb is, aki tud. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hat, és hát megpróbáljuk újra moziban 35-ösről, úgyhogy bízom benne, hogy hat.
2: Mikor érezte először azt, hogy a Moszkva tér több lett egy sikeres első filmnél, és hogy ez lassacskán kultfilm?
5: Hát mi ott az Átrium moziba, vagy a Május 1-nek hívták, akkor nem Átriumnak, hát már ott a premiéren ott éreztem, hogy ez nem egy vizsgafilm, hanem ebben több van. Aztán utána, amikor a mozikba bemutattuk itt szeptemberben 2001-ben, összesen 4 kópiánk volt, és pikpak 60-80 ezer nézőnél tartottunk, pedig csak alig volt kis reklámunk, vagy hát azért ügyesek voltunk, meg összefogtunk, de szóval azért elkezdett működni, és aztán évek során meg folyamatosan ugye az emberek mindig megtaláltak vele, nem csak ahogy vetítésre mennek, hanem az utcán megszólítottak, és akkor elmondták a történeteiket, meg hát mindenki a saját életét ismerte fel benne kicsit.
2: Hát igen, a múltban, és közben meg én nem tudom, hogy találkozott-e vele, én találkoztam olyan tanárral, aki a rendszerváltást ezzel tanítja, és ugye az az érdekes, hogy mi a háttérbe megy a rendszerváltás, az előtérben egy felnövéstörténet van, és mégis nagyon sok mindent elmond az akkori korunkról. Mit tapasztal a mostani, nem tudom én, 20 éveseknek, vagy akár kamaszoknak, mond még valamit ez a film, vagy mint egy ilyen történelmi dokumentum úgy tekintenek rá?
5: Azt hiszem, hogy működik, mint egy kamasz sztori, tehát az a fontos, hogy ez nem egy rendszerváltós film akart lenni, hanem ez egy személyes történet, aminek a történetesen a hátterében pont zajlik, ami történt. Tehát a legfontosabb, hogy a személyesség benne legyen egy történetben, és az érzelmek. Ugye itt a nagymamának a története, ami kapcsolódik a Petyához, a főszereplőhöz, talán ott több generációt is megszólít a film, és ugye ott vannak az igazi érzelmek, és a bonyolult társadalmi kérdések is, hiszen a nagymama ugye a kommunizmusban hitt és nőtt fel, a gyerek, meg az unoka, meg hát már egy sokkal kiábrándultabb korba született, és ami teljesen más szabad világot akar, és ennek a feszültsége is azért talán benne van.
2: Érdekes aktualitást nyernek most ugyanezek a mondatok, nem?
5: Hát remélem, hogy igen. Bár én azt gondolom, hogy most nem akarok ilyen, hogy mondjam, húrá optimista lenni, mert na mindegy, de én amit most így átélek, az nekem egy kicsit erősebb is, mint amit akkor átéltem, bár akkor csak kamasz voltam, meg nem voltam annyira a politikában, meg nem érintett meg annyira, de ami most történt tavasszal, azt szerintem, hát nevezzük bárhogy, nekem egy erősebb forradalmi pillanat volt, és biztos, hogy össze kell hasonlítani. Nyilván teljesen más-más kor, más emberek, de a lényege az tulajdonképpen ugyanaz.
2: A film bemutatása óta ugye maga Moszkva tér is, nem csak hogy már nem Moszkva tér, hanem másként is néz ki. Mennyire lett kicsit egy ilyen Budapest emlékezett film is emiatt?
5: Hát talán lehet. Hát, építészfórumra hívják, hogy megnézik, hogy volt a villamos, hogy működött. Igen, tehát az az érdekes a játékfilmben, ami mondjuk eredeti helyszínen játszódik, hogy ugyanúgy, mint egy híradó, vagy egy dokumentumfilm, ugye archiválja azt a várost, amiben éltünk. És emiatt sokkal érdekesebb talán 20-25 évvel, hogy milyen is volt az a város, hogy is nézett ki, mert ugye hát nekünk nem volt pénzünk díszletet építeni, tehát mi kimentünk, és megkerestük azokat a régi helyszíneket. Szóval talán igen.
2: Török Ferenc, nagyon szépen köszönöm, és legközelebb beszéljünk arról, hogy mi az az új film, amin dolgozik, mert hogy amikor kértem az interjút, mondta, hogy hajnalig forgat, úgyhogy biztos dolgozik valamin.
5: Hát inkább írok még, meg előkészítek, de dolgozom. Szerencsére most van értelme dolgozni.
2: Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk, legyen így máskor is.
3: Közlekedés.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a H5-ös hév egyvágányon közlekedik Csillaghegy és az Aquincum között járműhiba miatt. Baleset miatt számítsanak fennakadásra az Üllői úton befelé a Nagyvárad térnél. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi út, aztán a Hegyalja út is csak lassan járható. A 10-es főút bevezető szakaszán továbbra is egybefügg a sor az ürömi körforgalom előtt. Varga Etele, BKK Info.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. A pénzügyminiszter szerint súlyos gazdasági helyzetet örökölt a kormány. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter műsorunkban. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, amelyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők megtárgyalják a szakképzési törvény, az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, valamint az ÁFA törvényt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület a többi között olyan problémákat akar feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. A cél az, hogy az eredmények alapján a területet érintő jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását, hogy az aszály megelőző és a vízmegtartási projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. petkupán az Olasz Liszka és Tisza Lökk közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám. Az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34, este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 33 perc van. Egy órával ezelőtt Kármán András pénzügyminiszterrel beszélgettem itt a stúdióban, akit először a költségvetési hiányról kérdeztem. Ennek az ismétlését hallhatják most.
8: Nehéz, súlyos örökséggel kell szembenéznünk, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy évben elszállt a hiány, hanem egy folyamatnak a része volt ez a 2026-os választási költségvetés. Évek óta hitelét vesztette a költségvetési politika, az elfogadott hiánycéloktól messze eltért a valóság, nem volt megalapozott az a tervezet, amit évről évre elfogadtak, és különösen igaz ez a 2026-os költségvetés esetében. Azt lehet látni, hogy egyrészt olyan növekedési feltételezések mellett készült ez még feleslegesen túl korán, 2025 első fél évében ez a költségvetés, ahol ugye még azokról volt szó, hogy hát itt ilyen növekedési rajtra fog sor kerülni, repülő rajtra fog sor kerülni. Hát ez nem következett be, 0,5% volt a gazdasági növekedés az elmúlt évben, és az idei év első fél évében is a növekedés felesen volt annak, amit terveztek. Emellett számos olyan kiadásról döntött menet közben a kormányzat a választásokat megelőzően, nyilván abból a célból, hogy a népszerűség vesztését megállítsa, megfordítsa, aminek nem volt pénzügyi fedezete a költségvetésbe.
2: Ugye önök korábban 400 milliárd forintról beszéltek, ami nem tervezett kiadásként feltártak, ha jól emlékszem. Én jól értem, hogy az is, amit most elmondott, meg ez is. Ez azt jelenti, hogy nagyjából megismétlődött a 2006-os Veres Jánosi, amit sokat emlegettek, költségvetési trükközés, és egy csomó minden nem volt beleírva a költségvetésbe, de tudták, hogy ott lesz kiadásként?
8: Így van, szerintem ezt ki lehet jelenteni, hiszen nem csak tervezésbeli problémák voltak, nem csak olyan döntések születtek, amiknek nem volt pénzügyi fedezete, hanem az átvilágítás során számos olyan tételt találtunk, amelyek egyszerűen nem olyan összegben szerepeltek a költségvetésben, mint a hatályos szerződésekben, mint a kormány által vállalt kötelezettségvállalásokban. Erre jó példa a Nemzeti Autópálya Koncesziós Társaság, vagy a Mohácsi híd beruházása.
2: Ezekből próbálnak is kitáncolni, hogyha... Próbáljuk. Nem tudom, hogy milyen sikerrel.
8: Ezeket és más szerződéseket is, amelyek aránytalanul előnytelenek a magyar állam számára, igyekszik az új kormány újra tárgyalni, ahol lehet felmondani, ahol még nyitva van a beszerzés folyamata, megismételni a tendert, versenytársakat bevonni, és ezeknek az eredményei egyébként már látszanak is. Tehát miközben a kormányváltás nélkül a mi számításunk szerint akár 8,3% is lehetett volna az idei hiány, Most, amiről beszélünk, 7,5%, az azért tud alacsonyabb lenni, mert már jelenleg is számos olyan túlárazott szerződést vagy pazarló kiadást sikerült felmondani, megállítani, amiből érdemi megtakarítás származik rövid távon is.
2: Ugye ez a 7,5%, ez több, mint amit korábban az Unió megengedett a magyar kormánynak. Ezt most megengedik?
8: Fontos azt látni, hogy olyan mértékű az eltérés, hogy erre évközben egy ilyen megörökölt költségvetés közepetten nem lehetett volna érdemben korrigálni. Egyébként az uniós szabályok adnak egy olyan lehetőséget, hogy kormányváltás idején egy új középtávú programot vállaljon az új kormány, és mi is ezt fogjuk tenni. Ezt a következő évi költségvetéssel egy időben be is fogjuk mutatni, és igazából minket majd ez az új pályához fognak mérni, ezeket az ígéreteket, ezeket a vállalásokat fogják rajtunk számon kérni.
2: A parlamentben már önnek címezve is többször elhangzott az ellenzéki oldalról, hogy hát úgy fogják majd ezt önök megoldani, hogy jön a nyugdíj elvétel, jön a rezsi elvétel, jön a minden elvétel. Meg lehet-e 7,5%-os hiánynál oldani azt, hogy ne legyen, bárhogy hívják is, igen, de végső soron megszorítás?
8: Azt kell látni, és ebbe az elmúlt hónapok vagy a száz napnak az első tapasztalatai teljesen megerősítették a mi várakozásainkat, hogy rengeteg olyan pazarlás, felesleges kiadás, korrupcióhoz kötődő túlárazás van ma a költségvetés kiadási oldalán, amelyik mozgásteret ad arra, hogy érdemben lehessen csökkenteni a hiányt. Már a meghozott intézkedések, az ismerté vált döntések során 400 milliárd forintot sikerült így megtakarítani, ez az ez évi hatás, és azt látjuk, hogy ennek a munkának a folytatásaként az év végéig még további 300 milliárd forint ilyen túlköltekezést tudunk visszájára fordítani.
2: Tud mondani konkrétumot, hogy mi az, amivel, és akkor tényleg konkrétizáljuk egy kicsit, hogy mi az, amivel meg lehet fogni a pénzt, úgy, hogy ne azt mondják majd önöknek, hogy hát önök most a társadalmon jól visszaverik ezeket a korábbi rossz politikai döntéseket.
8: Számos sajtóban megjelent információ, hír van ilyen lépések kapcsán. Például egy friss döntés az M6-os autópályának a Érd-Dunajváros szakasz üzemeltetését. Az előző kormány a Mészáros Lőrinc vezette MKIF-nek ígérte oda. Szerencsére a szerződést nem a megfelelő miniszter írta alá, így érvénytelen a szerződés. Most úgy néz ki, hogy egyharmadáron tudjuk egy másik szereplővel üzemeltetni ezt az autópálya szakaszt, ami 100 milliárd forint megtakarítás 11 év alatt.
2: Látni fogjuk-e az új költségvetésből, hogy mit gondolnak adózásról, mit gondolnak nyugdíjról, mit gondolnak rezsiről? Ezek ki fognak-e derülni már az új költségvetésből?
8: Szerintem az eddigi intézkedéseknek is fontos társadalompolitikai üzenetei voltak már eddig is, hiszen még ilyen nehéz költségvetési helyzetben is fontosnak éreztük, hogy bevezessük a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, vagy áfamentessé tegyük a vényköteles gyógyszereket, megemeljük a szociális tűzifa keretet. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek rászorultsági alapú intézkedések, nagyon célzott intézkedések. Tehát ez a szemlélet, ami az egyébként az elmúlt években teljesen hiányzott.
2: Ez mondjuk a 13. 14. havi nyugdíjnál is megjelenhet, ez a szemlélet?
8: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ígéreteit Tiszának például az alacsony nyugdíjaknak a jelentős mértékű felzárkóztatása, de mondjuk a nyugdíjas szépkártya bevezetése, ugyanebbe a társadalompolitikai megközelítésbe tartozik, hogy igenis fontos az, hogy erősödjön Magyarországon a szolidaritás, a társadalmi integritás is, és hogy azokhoz jusson el elsődlegesen a támogatás, akik ezekre valóban rászorulnak.
2: De mondjuk az elképzelhető, hogy mondjuk a 14. havi nyugdíjat azt nem ugyanakkor a mértékbe kapja az, akinek nem tudom én 500 ezer forint fölött van a nyugdíja, mint az, akinek 120 ezer forint körül mozog a nyugdíja.
8: nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne itt a részemről bármi ezzel kapcsolatban. Én csak azt mondom, hogy amik nekünk a programunknak az emblematikus pontjai, azok jellemzően ilyen rászorultsági alapon javasolnak támogatásokat, beavatkozásokat.
2: Sokan várják, hogy tud-e valamit mondani a Kata adózásról. Ugye nagy tüntetések mellett az előző választás után pár hónappal vezette ki azt a kormány egyeztetés nélkül. Sokan várják, hogy ebben lesz-e visszakozás, vagy lesz-e újra valami hasonló adó. Tud erről már valami konkrétat mondani?
8: Igen, dolgozunk rajta, folynak az egyeztetések. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a önfoglalkoztatók és a legkisebb vállalkozók számára legyen egy olyan kis adminisztrációval járó egyszerű adózási forma, ami lehetővé teszi, hogy ezek az adózók ténylegesen a üzleti tevékenységükre és ne a papírmunkára kell, hogy koncentráljanak.
2: Végezetül ugye azt zászlajukra tűzték, hogy egyszer csak lesz eurónk, és 2030-ig elérjük, hogy a Maastrichti kritériumoknak valamelyest már megfeleljünk, talán belépjünk az előszobába. Céldátum van-e?
8: A céldátum, amit a programban a Tisza vállalt, az az, hogy 2030-ra, politikai ciklus végére teljesíteni fogjuk azokat a kritériumokat, amik az euró bevezetéshez szükségesek. Ez ugye azt fogja jelenteni, hogy például a költségvetési hiány 3% alatt kell, hogy legyen 2030-ra, és most október végéig be fogjuk terjeszteni azt a középtávú költségvetési programot, ami ennek a részletes bemutatását, alátámasztását fogja mutatni.
2: Aki fél az eurótól, épp azért, mert mondjuk, hogy a hiánycél az azt jelenti, hogy akkor lesz egy kis megszorítás, így gondolja. Annak mit tudom mondani? Kell-e félni az eurótól?
8: Én azt gondolom, hogy az euró sokkal több, mint egy készpénzcsere. Egyfajta kiszámíthatóságot, stabilitást kölcsönöz a gazdaságnak, és különösen egy olyan gazdaság, mint Magyarország, amelyik ezer szálon kötődik az eurózóna országaihoz, rengeteget tud ebből profitálni. Alacsony, fenntartatóan alacsony infláció, alacsony kamatok, az árfolyam változás kiszámíthatatlanságától való megszabadulás, tehát számos olyan előnye tud lenni mind a vállalatok, de a lakosság számára is, amelyek különösen értékesek a magyar gazdaság közelmúltjának figyelmevételével.
2: Kármán András pénzügyminisztert hallották.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Ma és holnap újra ülésezik a parlament. Lesz több olyan törvény, amit tárgyalnak, és itt van már velünk Domány András parlamenti tudósítónk a vonalban, hogy el is mondja nekünk, hogy mi minden vár ránk a következő két napban. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok hallgatóknak! Ez nem lesz egy nagyon zsúfolt ülés, mert a holnapi napot szinte csak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és helyetteseinek megválasztása foglalja el. Személyi végleges javaslat még ebben a pillanatban se látható a honlapon. Ma, amit tárgyalnak, abból kisebb dolgok a szakképzési törvény módosítás, hogy a szakképzőiskolák vezetési rendszerét átalakítják, meg a tűzifa áfájának az 5%-ra csökkentése, de ami igazán lényeges két dolog a mai témák közül, az a egyik az alkotmánybíróságra, a másik az igazságszolgáltatásra, a bíróságokra vonatkozik. Az alkotmánybíróságnál átvezetik a legutóbbi 17. alaptörvénymódosításnak a tartalmát. Egyre hívom fel a figyelmet, hogy visszateszik azt a mondatot, hogy ahhoz, hogy valaki alkotmánybíró lehessen, olyan állásban kell a 20 éves gyakorlatot eltölteni, ami jogi képzettséghez kötött. Ugyanis azok, akik most annyira föl vannak háborodva az úgymond személyre szóló jogalkotás miatt, azok 24-ben pontosan személyre szóló módon törölték ezt a mondatot, mondván, hogy fölösleges, mert így került Hende Csaba, fideszes országgyűlési képviselő az alkotmánybíróságba. Így kerülhetett.
2: Ugye nem csak az alkotmány...
9: Azóta meg már kikerült onnan a amiatt, hogy elveszítette a választójogát, hogy már 12 évig volt képviselő, de most visszateszik azt, hogy az lehessen alkotmánybíró, aki jogi képzettséghez kötött szakmában töltötte el a gyakorlatát. Ennek talán ez a legfontosabb része, meg hogy újra a magyar közlönyben a központi hivatalos lapban kell közölni az alkotmánybíróság határozatát, és nem csak a saját lapjában.
2: Igen, az elkövetkező napoknak nem csak az alkotmánybíróság, hanem majd a legfőbb ügyész megválasztása is az egyik fontos híre lesz, és Baka András már mondta is, hogy nem fog egyeztetni egyébként a pártokkal erről. Mi az, amit előzetesen tudni lehet? Lehet-e tippelni, hogy Baka András milyen típusú legfőbb ügyészt javasolhat majd az országgyűlésnek?
9: Hát itt a nagy kérdés az lesz, és tippelni természetesen nem tudok, de a nagy kérdés az lesz, hogy belülről vagy kívülről. Ha belülről, akkor azt lehet mondani, hogy hát ez is Polt Péter embere, ha kívülről, akkor azt lehet mondani, hogy na de nem ismeri eléggé. Tegyük hozzá, hogy korábban a rendszerváltozás után Györgyi Kálmán és Polt Péter egyaránt kívülről került oda. Úgyhogy nincs ötletem. Az biztos, hogy szerintem most nem kell attól tartani a köztársasági elnöknek, hogy úgy jár, mint Sólyom László annak idején, mert a mostani többség mellett szerintem az ő javaslatát biztosan el fogják fogadni.
2: Domány András, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ma reggel.
3: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
2: Meghalt Nádas Péter, a magyar és a világirodalom legjelentősebb alkotóinak egyike. Talán ennyi személyesség megengedett, számomra a legfontosabb magyar szerző. Egyszerre tartják az utolsó klasszikus európai prózaírónak és a hagyomány radikális lebontójának. Kimért, jól nevelt világpolgárnak és szemtelen nonkonformistának. Szerteágazó témái közé tartozik látszat és realitás viszonya, szabadság és zsarnokság, egyén és közösség, ember és történelem viszonya, az emberi tapasztalat megérthetősége vagy megérthetetlensége, a létlátszólagos rendezettsége mögött felsejlő káosz. Aki emberként ismerte nagyvonalúságát, humorát, pazarló kedvességét, szövegeivel látszólag nehezen összeegyeztethető, mélyről feltörő nevetéseit említi. Egyszer már meghalt, de visszahozták a halálból, aztán tegnap az életművel együtt egy kivételes magyar és európai ember élete is végleg lezárult. Erről az életműről beszélgetünk most Sárközi Bencével, Nádas Péter szövegeinek gondozójával. Köszönöm, hogy itt van.
10: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Nádas Péter híres volt arról, hogy 80 felett is fiatalos, életerővel teli, fes, igazi európai polgár volt. Én egy éve találkoztam vele utoljára személyesen, és hát mindig lenyűgöző volt személyesen találkozni vele. Tényleg egy európai polgár volt. Ez nyilván fokozza a veszteségérzetet, hogy nem voltunk erre felkészülve, ha mondhatom, többes számban.
10: Igen, meg a veszteségérzetet, de a teljességérzetet is. Tehát akik megismerhettük, akiknek az időskori Nádas és az ő vidámsága, az ő felszabadultsága, ez az utolsó 10-15 év, amiben nyilván nagyon komoly terheket is hordozott, de ugyanakkor meg volt egy olyan felszabadultság benne, ami nagyon kevés íróban, vagy nagyon kevés kultúrmunkásban lehetett meg. Adta ezt a nemzetközisége is, tehát most a májusban még Berlinben voltunk együtt, ahol a Purlömerit rend tagjává választották, és megkapta a német állam legmagasabb elismerését, és ment, nem tudom, a bécsi reptérre, most is jött volna ősszel, vagy ment volna ősszel bemutatni a Halott barátaim német kiadását Németországba, tehát mindig ment, mindig mozgott, és mindig írt mellette, és hogyha az ember úgy látta, hogy valami nagyon sötét felé közeledünk, és ezt a nyakába akasztotta, akkor mindig elmondta, hogy voltak már ilyen sötétek, amik felé közeledtünk. Nem azt mondom, hogy végtelenül optimistán látta a jövőt, de azt, hogy a munka az fel tud oldani minket ez alól, hogy a tisztességesen elvégzett munkának mindig akármi is történik velünk, van értelme. És hát ez a hagyaték a legékesebb bizonyíték, amiben az utolsó pillanatig olyan könyvek születtek, amik nélkül a magyar irodalomról nem beszélhetnénk.
2: Akkor beszéljünk is egy kicsit arról, hogy egy laikus kezdőolvasónak hogy mondaná el, hogy ki Nádas Péter, vagy hogy hol van a egyetemes és a magyar kultúrában az ő helye?
10: A laikus magyar olvasóval, ezt Nádas többször is elmondta, az igazi nehézséget az adja, hogy a modernizmus nem annyira erős Magyarországon, mint amennyire más nyugat-európai vagy más országokban erős, és a nádasi életmű alapvetően a modernizmusban gyökerezik, vagy egy késő modern szerzőről beszélhetünk. Tehát ahhoz, hogy a nádasi témákat megértsük, ahhoz a polgárságot kéne értenünk, ahhoz a hagyományokat kéne értenünk, ahhoz egy jó értelembe vett konzervativizmust kellene értenünk, ami megengedi azt a fajta liberalizmust, ami Nádasban volt. Tehát ki kellene mozdulnunk az adott politikai kategóriáinkból, ki kellene mozdulnunk egy csomó ránk hagyományozott és egyszerűsítő emberi kategóriából, akár a nemi orientációt tekintve, tehát Nádas szabadabb volt, nem az életmű akkor nyílik meg, akkor okoz örömöt, hogyha elfogadjuk ezt a szabadságot, ha merünk játszani, akár még halott barátokkal is, hogyha a nyelvünkben ismert csúnya szavakat, mint a rémtörténetbe, el tudjuk fogadni, hogy ezt az utcán halljuk, egy könyvbe is bekerülhet, sőt, ha egy könyvbe egy olyan író teszi bele, mint Nádas Péter, akkor még akár egy ilyen esztétikai monstrum is épülhet a magyar nyelv káromkodásaiból. Tehát olyan szabadsággal nyújt az alapanyaghoz, ami a nyelv. És azért, mert egy modernista szerző célja, hogy megértse magát, az embert és a világot, de elmondani, amit megértett, csak a nyelv által tudja, és ezt a nyelvet újra és újra megkísérelte ráhúzni, rá pontosítani arra a világra, amiben élt. És ugye majdnem egy évszázadról beszélünk, egy világégésben született 42-ben, azon szerzők közé tartozott, aki tényleg nem lehetett kiadni a kommunizmusban, mindeközben a világon már a 80-as években tudták, hogy ez valami nagyon fontos, tehát Susan Sontag 80-as évek végén méltatta a New York Times-ban, mint korunk egyik legfontosabb, hanem legfontosabb szerzőjét. Tehát olyan kettősségek között élt, egy zsákfaluban, Gombosszegen, az egy utcásban, ahonnan a taxi vitte a bécsi reptérre, hogy a Német Akadémián előadást tartson, de előtte még reggel megjött a Le Monde. Tehát ezt megérteni azt jelenti, hogy el kell fogadnunk, hogy akár hogy is panaszkodunk a világra, a környezetre, ami körülöttünk van, Nádas Péter ebben a világban bárhol szabad tudott lenni, bármi ellenére is.
2: Miközben folyamatosan a saját emlékiratait írta, igazából az emlékiratok könyvében, a családregény végében, párhuzamos történetekben, aközben ez egy nagyon kollektív történet, amit ő megírt. Nekem a kedvenc példám, amikor repül a húsleves ki, talán a Pozsonyi út ablakán, és minden családban van egy ilyen történet, hogy a nagypapa, ha hajszálat talált benne, ha hideg volt a leves, akkor kidobta a levest. Ez valahogy mindenkinek megvan, ez a történet. Ezért azt gondolnám, hogy akár mindenki számára befogadható Nádas Péter, vagy mindenkinek ott van a család történeteiben az a történet, amit ő regényeken átmesélt. Mégis van egy ilyen a mennyisége, a kötetek hosszúsága, vagy sokak azt mondják, hogy borúsága miatt, amivel én vitatkoznék, de nem sokak is emiatt azt mondják, hogy hát nem mindenkinek való Nádas Péter, vagy nem mindenki tudja befogadni. Eljuthatunk-e oda, hogy megtanuljunk úgy olvasni, mint hogy de?
10: Azt gondolom, hogy a szép irodalom, amivel most már azért egy pár évtizede foglalkozom, a magyar szépirodalom speciálisan a mondatról szól, tehát azok az írók, akiket a legjobban ismerünk, vagy a legnagyobbra tudunk tartani, mind rendelkeznek saját mondattal, Kertész, Eszterházi, Nádas, Krasznahorkai, meg felismerhető, és a mondat az meg egy levegővétel. És nagyon sokan mondták azt, amikor Nádas legutóbb például az Örkényben saját maga olvasott, hogy nem tudnak Nádast olvasni, de amikor a Nádas olvas, akkor meg nagyon könnyű befogadni. Azért, mert a Nádas mondathoz a Nádas meg tudta mutatni, hogy milyen levegőt kell venni. De ha ez megvan, ha szánunk rá figyelmet, azt hiszem pont tegnap a Károly Csaba nyilatkozta valahol, hogy a Nádashoz az kell, hogy legyen egy jó fotel, meg egy jó kanapé, meg sok idő, és el kell vonulni. Szerintem egyszer el kell vonulni, hogy belekerüljünk ebbe a világba. Utána ez a világ nagyon be tud húzni. Utána azt gondolom, hogy kívülről ez egy könnyű megállapítás az 1500 oldalas könyvekre, hogy nagyok, nehezek és sötétek, de ezek nagy struktúrák, amikben belül végtelen játék van, úgy, ahogy egy operában, ahogy egy nagy komoly zenei kompozícióban. Persze a struktúra megkívánja a méretet, az időt, de utána a jó muzsikusnak nagyon nagy teret ad a pont a megkötöttség arra, hogy a variációkon végigmenjen. És a Nádasi művek, azok variációk. Az újabb művek, tehát más a küldetése az emlékiratoknak, más a párhuzamos történeteknek. Ez egy egymásra épülő életmű, és én ezért nagyon sokakat ismerek, és amikor a legutóbb a könyvhéten a Péter dedikált, és 3 órát álltak sorba, egyébként 20 éves fiatalok.
2: Az egy 4 éves kislányom is, aki Radnóti Miklósnak nevezte Nádas Pétert.
10: Szerintem a Péter ezen csak
2: tetszett
10: csak
2: neki,
10: örülött,
2: igen, tetszett neki.
10: Hogy tehát én nem féltem a fiatalokat Nádas Pétertől. Lényegében az elmúlt 10 pár évben a fiatalok úgy találtak rá, hogy nem hivatalos guide-okat, vezetőket követtek, hogy elvezessék őket Nádashoz, hanem talán pont a szabadsága az, ami egy generáció szabadságával összeért, és mi, akik kiadtuk, akik dolgoztunk vele, meglepődtünk azon, hogy mennyire fiatalodik a Nádas olvasó, ő pedig nagyon boldog volt.
2: Talán korai a kérdés, de muszáj megkérdezni, hogy van-e terve a kiadónak a Nádas életművel kapcsolatban a következő hónapokra, lehet-e számítani posztumusz kötetekre, illetve hát ugye ő Berlinbe, a kéziratait Berlinbe adta, hogyha jól tudom, ez mekkora nehézséget okoz, vagy mi ennek a metódusa innentől?
10: Ez nagyon összetett kérdés. Annyit szeretnék az elején mondani, aki ismerte a Pétert, én nagyon közel volt hozzám, de azt annak ellenére, hogy mekkora szabadságot engedett meg az ember magának, ha vele volt, azért az nem az, hogy a kiadónak mi a terve, hanem hogy Nádas Péternek mi volt a terve. Tehát ő elég tudatosan épített mindent, elég előkészített az, amit hagyott. Hát befejezte az emlékiratok könyvének a 40 éves új kiadásának, tulajdonképpen véglegesítette azt, ahogy ezt ki kell adnom. Az utolsó könyvét, most az egyszer címen egy esszét, ami a Zürichi esszéjének, amíg pár éve elhangzott a könyvváltozata, ott a korrektúrát is befejezte. Ő nem hagy nekem teret arra, hogy én majd ezt kitaláljam, mert kitalálta. Egyébként a lezárt kéziratok vannak Zürichbe, de hát a kiadók nem a lezárt kéziratokkal dolgoznak, hanem a megjelenésekkel.
2: Muszáj befejeznünk. Hosszabb mondattal készültem, de ezt az utolsó mondatot még elmondom, egy Nádas Péter idézet. Az ember tudja, hogy most meghal, ennek örül, holott egy életen át fenyegették a borzalmas halállal, pedig semmilyen. Megszűnik a külvilág érzete, még ha látja is, mi történik. Aztán érzi, hogy ez jó. Olvassunk sokat Nádas Pétert, én pedig gyorsan elköszönök önöktől. Ez volt a Felkelő. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mit jelent egy csecsemő számára az érintés? Mi történik, ha ez elmarad? És kikből lehet érintő önkéntes? Erről beszélgetünk mindjárt.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Szlotta Judit. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. A pénzügyminiszter szerint súlyos gazdasági helyzetet örökölt a kormány. Gyalogosok közé hajtott egy autós Franciaországban.
7: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, amelyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter hangsúlyozta, kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány. Most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, évvégéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a viszályára fordítani. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reálkereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagfizetés többek között a családi adó kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok, jutalmak nélküli bruttó átlagkereset 708.600 forint volt. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget, országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók, bérkompenzáció, a többi alkalmazott, köztük az 1764 ügyész, egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag, bruttó 1,2 millió forint. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Kampája udvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látó körében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. 10 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
4: Műsorajánló.
3: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben. Napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11: 9 óra múlt 6 perccel, a szerkesztő Pirisi Csenge és Messzesán György nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Egy országot rázott meg a babák sorsa, akik már sírni sem tudnak. Mozgalom indult, hogy egyetlen kórházban maradó csecsemő se nőjön fel ölelés nélkül. 4500 önkéntest vártak. 28 ezeren jelentkeztek.
13: Segítenek a vizitre való előkészítésben, pelenkázásban.
14: Ez a varázsszó az összes kisbabánál az érintés. Szerintem az a legfontosabb nekik, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
11: Hogyan készítik fel az érintőket? Mit lehet tenni azért, hogy minél kevesebb ideig maradjanak magukra a csecsemők? Mindjárt ez is kiderül. 10 óra előtt pedig nyárvégi strandkörképpel jelentkezünk. Az apropó szomorú, a rendkívül alacsony vízállás és a romló vízminőség miatt hamarabb ért véget a szezon, sorozatban zárnak be a szabadvízi strandok. De hol lehet még az utolsó napokban fürödni, és mi okozza a legfőbb problémát? Önök például mit tapasztalnak a környezetükben? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666. Az anyai ölelés a csecsemő számára azt jelenti, itt vagyok. Gondoskodom rólad. Óvlak és szeretlek. Tudományosan bizonyított, hogy az érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, enyhíti a fájdalmat és növeli a boldogsághormonok szintjét is. De vajon mit tapasztalhat az az újszülött, aki hosszabb időre magára marad a kórházi kiságyban? 3 évvel ezelőtt diák projektként indult Szegeden az a kezdeményezés, amely ezeknek a babáknak akart segíteni. Az Örökké Hazamozgalomban fel is készítik az önkéntes fiatalokat. Nagy Margita szegedi nőgyógyászati klinika újszülött osztályán, ahol örülnek a csecsemősírásnak, Égi Blankával, kis Teodórával és az egyetlen fiú önkéntessel is beszélgetett.
15: De gyönyörű hangod van. Igen.
16: Csecsemő osztályán vagyunk éppen, kórteremben az újszülötteknél.
17: Az egyetlen fiú önkéntessel, Szabó Boldizsárral a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán találkoztunk.
16: Itt várnak a etetésre, tisztavatételre, illetve különböző kezelésekre, hogyha szükséges. Koraszülöttként születtem, mindig is volt bennem egy ilyen vágy, hogy valamit visszaadjak a babátnak, az érdeklődése meg volt kórházban hagyott csecsemőknek a sorsa iránt, és ezért is csatlakoztam a projekthez.
17: Blankához fordulok, nagyon sír a baba, de hogyha megsimogatja, akkor varázsütésre abba hagyja.
13: Pont ez a varázsszó az összes kisbabánál az érintés. Igen, szerintem az a legfontosabb nekik, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
17: Dr. orvos Hajnalka professzorasszony, a Szegedi Tudományegyetem nőgyógyászati klinikája újszülött osztályának vezetője. Kik képzik ezeket a fiatalokat, hiszen nem lehet csak úgy hozzájuk nyúlni ezekhez az újszülöttekhez.
18: Ez egy komplex képzés, elméleti előadásokból, gyakorlati képzésből áll, és először nővéri felügyelettel vannak itt, és utána már önállóan.
13: Segítenek a vizitre való előkészítésben, pelenkázásban.
17: Balázsné Deli Anikó, az STS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az újszülött osztály főnővére.
13: Amikor a professzorasszony előadásának vége van, akkor jövök én, mint az osztályvezető főnővér, és tartok egy gyakorlati órát az önkénteseknek. Megtanuljuk egy demósterembe, egy demós babán, hogy hogyan kell helyesen tartani a babát, hogyan kell öltöztetni, hogyan kell pelenkázni.
17: Hogy viselkednek azok a babák, akiket ringatnak, szeretgetnek ezek az önkéntes fiatalok?
13: Én azt gondolom, hogy az én osztályom szerencsés helyzetben van. Azok a babák, akiknek az édesanyjuk nem tud jelen lenni a baba fejlődése során valami oknál fogva. Egy idő után elfelejtenek sírni.
17: Elfelejtenek sírni a babák?
13: Igen, ezt leírják a tudományos könyvek, hogy ezek a babák egy idő után nem sírnak. Az én osztályom az egy szerencsés helyzetben van, ugyanis amikor úgymond ez a probléma, hogy egyre több kisbaba marad a kórházba, megindult Magyarországon, akkor szinte majdnem mindjárt jött a program az egyetemen, és jöttek a teójék, hogy ők megpróbálnak segíteni nekünk abban, hogy ezek a babák se szenvedjenek semmilyen szeretetben, gondozásban hiányt, úgyhogy nálunk én büszkén mondhatom, hogy sírnak a kisbabák, és azok a kisbabák is sírnak, akiknek nincs itt az édesanyjuk. Ugyanis ezek a kisbabák egy percre nincsenek magukra hagyva. Az osztályos nővérek is énekelnek nekik. Olyan játékokat, fejlesztő eszközöket szereztünk be adományokból, amivel a mozgásfejlődésük sem marad el. Úgyhogy én büszkén mondhatom, hogy az én osztályomon ezek a kisbabák sírnak és boldogok.
19: Szerintem emberileg nagyon sokat formálódtunk jó értelemben. Sokkal érzékenyebbek lettünk. Nagyon megtanít arra, hogy nem magam legyek az első, hanem mondjuk itt egy adott kisbaba. És szerintem ami a legcsodálatosabb ebben, hogy sokkal jobb az, amikor nem magam körül forgok, hanem van, akiről tudok gondoskodni, vagy érte tenni bármit. Nagyon érdekes, hogy közben akkor a saját kis dolgaim is mennek, haladnak.
20: Szeretném megtartani az örökké hazát. Nekem ez a szívemből jövő projekt. Nyilván nagyon jó, hogyha valaki össze tudja kapcsolni ezt a saját hivatásával, de én ezt egy ilyen kiszerelem kezdeményezésnek szeretném megtartani, és nem úgy szeretnék rátekinteni, mint a munkámra.
21: Én azt gondolom, hogy amelyik lélek a világra születik, az soha nem felesleges. Vannak a biológiai anyák, de aztán vannak azok az édesanyák, akinek a szívébe születik meg a kisbaba. Én azt gondolom, hogy soha nem felesleges. Egy gyermek, egy új lélek, az mindig valakinek valahol a boldogságát fogja jelenteni.
11: Bizony, minden új lélek, boldogság, így gondolják ezt a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán is. Nagy Margit összeállítását hallották. Jelenleg is sajnos több száz csecsemő kénytelen kórházi osztályokon tölteni élete első heteit. Vajon miért? A szakszerű orvosi ellátás mellett a legfontosabb orvosság számukra az emberi érintés, amit most már babasimogatók igyekeznek megadni nekik. Az érintők szervezői országos hálózat létrehozásán dolgoznak, és mintegy 4500 önkéntes szeretnének felkészíteni. Stúdiónk vendége pedig Balogh Tamás, az Érintők program alapítója. Jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok!
11: És dr. Szuromi András szülésznő, gyógyász szakorvos. Jó napot kívánok önnek is!
22: Üdvözlök én is mindenkit!
11: Talán érdemes visszamennünk először a történet elejére, mielőtt arról beszélgetünk, hogy kiből hogy lehet érintő önkéntes, és milyen dolga lehet, hogy önnek, Tamás, egyáltalán hogy került fókuszába a csecsemők, az újszülöttek érintése, simogatása, mert mikor a témát először láttam a szerkesztőnk levelében, megmondom őszintén, azért női megszólalókra számítottam.
22: Igen.
11: Biztos megkapja sokszor.
22: Hát sőt, én a Flór Ferenc kórházba szembesültem először azzal, hogy vannak magukra hagyott babák. Tehát, hogy én 43 éves vagyok. Nem találkoztam ezzel igazából ezelőtt semmilyen szinten. Tehát nekem az egy olyan...
11: És hogy találkozott ezzel akkor?
22: Úgyhogy az hiszem valami Veresegyházi Facebook csoportban anyák gyűjtöttek kórházakban maradt csecsemőknek pelenkát, meg pépétet, meg tápszert, és akkor egyik ismerősöm rámért, egy lány rámért, hogy menjünk, vigyünk nekik valamilyen adományt, vagy ajánljunk fel valamit. És akkor mondom, hogy kihez megyünk? Kórházban maradt babák? És akkor mondta, hogy igen. Olyan babák, akiket ott hagyott az anyjuk, vagy ott maradtak a kórházban, akkor mi semmit nem tudtam erről. És akkor bementünk, bevittük a felajánlásainkat, és ott akik átvették a csomagot, ott voltak főnővérek, és mondtam, hogy megnézhetem ezeket a babákat. Azt mondják, hogy hát nem. Á, enged fel őket. És akkor felnéztük. És akkor bementem egy szobába, és ott volt 11 baba. Hát az egy elég megdöbbentő érzés volt. Tehát az, hogy hallani arról, hogy vannak olyan babák, akik ott egyedül fekszenek, és sok esetben, mert ugye azt hallottuk a bejátszásban, hogy azért van, akik nincsenek egyedül, tehát vannak olyan szerencsés kórházak, akiknél igenis ott vannak azok az alapítványok, és ott van az ellátórendszer, ahol igenis megkapják az érintést, ez nagyságrendileg egy ilyen 12-15 kórház. Csak van még másik 40 is, ahol így vagy úgy, de olyan jelen vannak ezek a úgymond simogatók, vagy babaringatók, akik ellátják ezt a feladatot. De amikor az ember szembesül ezzel, és benn van egy olyan kórházban, ahol tényleg ott vannak babák, és ott vannak.
11: És hogy lehet ez? Tehát nyilván ez döbbentette meg, illetve hát bosszantotta is, hogy lehet ez, hogy itt vannak magára hagyott újszülöttek
22: és az életük elején. Elkezdtem járni, félretettem minden céges dolgomat, én most már közel 30-40 napja szinte ezzel fekszem. Nem voltam számos kórházban, beszéltem rengeteg ápolóval, nővérekkel, szociális munkásokkal, védőnökkel, gyermekvédelmi szakemberekkel, és láttam, hogy a terület ez mennyire, hogy is mondjam, durva, és tudja, hogy így, tényleg így mélyre ásom magam, egyre több baba van. Tehát, hogy ez most egy ilyen, hogy mondjam, nem akarok ilyen nagyon szélsőségesen fogalmazni, de ilyen eléggé robbanás előtti állapotban vagyunk, tehát jelenleg évente 1500-1800 új baba kerül be a rendszerbe, és ez a helyzet romlik. Tegnap voltam a Hetényi Géza Szolnoki Kórházban. Az igazgatóról egyeztettem. A Hetényi Géza Szolnoki Kórházban 7-es baba van, 22-en várnak. Úgy, hogy tudják, hogy nem fogják őket hazaengedni. És az is nagyon fontos még letisztázni, hogy egy bizonyos rész ezeknek a babáknak azok, akik, ahogy egy ápoló fogalmazott, az anyja kiment cigizni, és soha többet nem jött vissza. Tehát ez a nagyjából a fele a babáknak. De a másik fele az, hogy a szociális, olyan szociális helyzetben vannak otthon, hogy nem engedik őket haza.
11: Ezt akartam tisztázni, hogy azért különböző okok állnak emögött, hogy miért marad egy kisbaba a kórházi rácsoságyban. Itt előttem vannak különböző eljárási rendek, illetve adatok. Én úgy tudom, hogy attól a pillanattól kezdve is, hogy kimegy az anyuka dohányozni, és mondjuk alá is írja, hogy ő nem szeretné hazavinni a csecsemőjét, még 60 nap eltelhet, annyi az ügyintézés, amíg bekerülhet egy családba. Például ez a csecsemő, mert azt azért tudjuk, hogy nagyon sokan várnak örökbefogadásra. Tehát nem arról van szó, hogy szülők nem szeretnének gondoskodni ezekről a csecsemőkről.

0: hogy a baba simogatás, vagy a baba ringatás rendszere egy nagyon nagy problémának a tüneti kezelése. Egy súlyos betegségnek amikor egy súlyos betegség fájdalommal jár, akkor ott a fájdalmat próbáljuk kezelni. Ezt próbáljuk most elég sokan kezelni.
1: Nagyon fontos kezelés az egyébként, ugye én megpróbáltam itt felsorolni, hogy milyen pozitív hatása lehet az érintésnek. Nagyon sok orvosi tanulmány szól arról, hogy például a koraszülött babáknál már az inkubátorhoz az édesanyag közeledése is javulást hoz például egy kis baba állapotában. És dr. Szuromi András szülésznő gyógyász szakorvos közben itt bólogat. Talán más szempontból is látja ezt a problémát. Mit gondol, hogy hol van a probléma gyökere, vagy mely folyamatokon lehetne gyorsítani, egyszerűsíteni, önkénteseket jobban bevonni?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően itt nem is arról van szó, hogy gyorsítani kell folyamatokat, hanem mi azért jöttünk létre, és azt szeretnénk, hogy ezt az átmeneti állapotot, amíg bekerül a most már egyébként azt gondolom lassan fölálló új rendszerbe, ezt megtámogassuk. És én ugye az egészségügyben dolgozom 30 éve. Én pontosan tudom, hogy a nővéreknek, a szakdolgozóknak mennyi feladatuk van. Nem elvárható, és tényleg azt gondolom, hogy képtelenség az, hogy ők úgy lássanak el egy újszülöttet, mint hogyha saját gyermekünk lenne. Tamásra mind a ketten egyébként apukák vagyunk, úgyhogy itt az első kérdésre reflektálva, hogy nőt tetszett várni, ide édesanyát tetszett várni. Én azt gondolom, hogy egy édesapában pontosan ugyanolyan érzések kelnek életre, ahogy meglátja a saját gyermekét, és onnantól kezdve, hogy valaki szülővé, apává válik, onnantól kezdve, hogyha meglát egy ilyen, én tényleg azt gondolom egészen elképesztő sorsú gyermeket, nincs benne kérdés, hogy segíteni akar. És az, amit itt most átéltünk ez alatt a 30-40 nap alatt, az valami egészen csodálatos, hogy emberek önzetlenül egy kérdés nélkül azonnal beálltak e mögé. És hát óhatatlanul...
1: Tehát kevés dolog indítja meg ennyire, igen, az embereket. Tehát az egész ország megmozdult.
2: Az egész ország megmozdult, és ez valami egészen csodálatos. És én nekem azonnal egy dolog jutott eszembe. Azonnal párhuzamot mondtam egy dologgal. Ausztriát lehet sok mindenben előttünk járónak tartani. Ausztriában van egy igazán fantasztikus közösségteremtő erő. Ez az önkéntes tűzoltóság. Azt kell tudni, hogy Ausztriában a tűzoltóknak 99%-a önkéntes tűzoltó. És itt a társadalmi szerepvállalás, felelősségvállalás az egy olyan egységbe kovácsoló erő, ami az egész osztrák társadalmat egyben tartja. És az önkéntes tűzoltóságban mindenki megjelenik kortól, nemtől, felekezettől, anyagi helyzettől és végzettségtől függetlenül.
1: Hogy felelősséget éreznek a közösségükért, a településükért. Azért van itthon, itt is ismerek itt, önkéntes tűzoltót.
2: Itthon is van, de nálunk nem adtuk meg ennek a rendszernek a lehetőséget. És ugye Ausztriában nem arról van szó, hogy nem tehetné meg az osztrák állam, hogy nincsen hivatásos tűzoltósága, hanem azt mondja, hogy nekünk szükségünk van a társadalmi együttműködésre, mi megadjuk a keretet, megadjuk a tudást, megadjuk hozzá minden, amire szükségetek van, és ti együtt csináljátok meg, mert ennek egy közösségteremtő ereje van, és innentől kezdve én, mint egyén hozzá tudok járulni a társadalomhoz. És ide visszakanyarodva a kisbabákhoz, én ugye szülésznőgyógyász vagyok. Én nekem a hitvallásom az, hogy a megszületés módja az hihetetlen módon befolyásolja a későbbi kötődésünket, de egészen azt tudom mondani, hogy az endokrin háztartásunkig, tehát a hormonháztartásunkig is hihetetlen dolgokat tudunk elérni. De a megszületés pillanatával ez nem ér véget. Sőt, én azt tudom mondani, mint gyakorló szülő, hogy az első egy-két életév az a legfontosabb a társadalmi kapcsolatainkban, a kötődés mintázatunkban. És ahol nincs kihez kötődni, az az emberke sosem fogja tudni megtanulni, hogy mi az az egészséges kötődés, de ezt mi át tudnánk hidalni.
1: Alá tudja támasztani, hogy az érintésnek tényleg olyan pozitív hatása van, hogy akár gyógyító lehet a baba számára, hogy hormonális folyamatokat beindít?
2: De ezt mind tudjuk. Tehát pont itt az előbb elhangzott, hogy ugye koraszülötteknél, hála jó Istennek, most már a koraszülött intenzív osztályokon is még olyan babákhoz is oda tudjuk engedni az anyukákat, akik agresszív paraméterekkel lélegeztetésre kerülnek, és tetten érhető. Tudjuk mérni, hogy mit javít az anyai érintés. És akkor itt nem kell csak az anyai érintésre korlátozódnunk, mert tényleg azt gondolom, hogy egy kisbaba bárkivel tud kötődni, ahol biztonságban érzi magát. És mi azt gondolom, hogy meg tudjuk teremteni a feltételét annak, hogy kiválogatjuk, felkészítjük az embereket, és egy egységes szemléletet adunk nekik abban, hogy hogyan tudnak jól segíteni.
1: Hogyan tudunk jól segíteni? Egy zongoratanárnő hívja fel a figyelmünket arra,

0: hogy mindenképpen a zenére, az éneklésre is érdemes odafigyelni. Azt mondja, hogy kisebbik lányom születésénél egy éjszakát benn volt az intenzíven, ez egy soha el nem felejthető élmény, hogy ott vannak egyedül azok az iciri-piciri babák az inkubátorban, az ének a lelküket érinti meg. Hát valóban akár lehet dünnyögni, és a csecsemőknek az is megnyugtathatja. Nem tudom, hogy van-e erre energiájuk az önkénteseknek, illetve hogy készítik fel őket. Úgy tudom, hogy augusztus 19-e óta toborozzák ezt a közösséget. Jól mondom, Tamás, hogy valójában sokkal régebb óta.
1: Nem, augusztus 19-én volt a jelentkezés, hát ott egy 24 ezer jelentkezés érkezett be hozzánk.
0: És 4500 önkéntesre számítottak, vagy azt gondolták, hogy annyit kellene toborozni?
1: Annyit lesz, de én igazából azt gondolom, hogy egy picit visszacsatolva arra, amit András is mondott, hogy ki ugye, hogy látta az elmúlt rendszert, nem 16 évet mondok, ami igazán szerintem rettenetes volt, az elmúlt 8 év volt, az elmúlt 6 év volt, ugye itt a civil szféra és az önkéntesség az úgymond teljesen, hát majdnem, hogy be volt tiltva, mert a kontroll ugye ki volt engedve. Ezt szerintem mindenképpen elsősorban vissza kell engedni egyébként ebbe a közéletbe, amit András is mondott, hogy igen, tehát hogy mi úgy vagyunk egy közösség, hogy egymásért teszünk. De csak erre mindenképpen szeretem a reagálni, ez fontos dolog.
0: Igen, csak azon gondolkodtam közben, hogy vajon egy kórházba ezt hogy lehet megvalósítani. Tehát nagyon nagy a felelősség
1: önöknek
0: is, hogy kit hogyan engednek oda, milyen pontosan, felkészültséggel. Igen. Gondolom az ápolónőknek ez nyilván nagy segítség, de lehet nehézség is. Én is jártam már például koraszülött osztályon mesélni, énekelni babáknak. Nem minden pillanatban voltam meggyőződve róla, hogy ez könnyebbség a kórházi dolgozóknak.
1: Én óvodákban sem, tehát nem minden óvodapedagógus egyébként. Odavaló rendszerben nem minden tanár.
0: Én ezt most nem azért, tehát, hogy ő rájuk panaszkodjak, hanem hogy lehet, hogy útban vagyunk, tehát hogy nagyon okosan kell a segítséget nyújtani.
1: A biztonságos és egészséges kapcsolódást kell nyújtanunk ezeknek a babáknak. Ez a legfontosabb. Tehát az, hogy jelentkezik 24 ezer ember, ennek az 1%-a fog, 1-2%-a fog oda kerülni ezekhez a babákhoz a közelébe, mert akkor addigra meg kell szűrnünk őket olyan szinten, hogy biztosítsuk azt, hogy a lehető legjobb szándékkal mennek oda ezekhez a babákhoz. Ez nem is a legjobb szándékkal mennek, hanem amikor már ott vannak, akkor is folyamatosan tudjanak egy olyan egészséges határon mozogni, amikor hogy ott sem lesz probléma.
0: És nem elég az, hogy jaj, de aranyos, jaj, de segített
1: most
0: gyorsan.
1: Ezek nagyon fontosak. Tehát, és engem is ez szippantott be. Találkoztam a problémával. Úristen, segítsünk! Hogyan kell azonnal oda menni? Tehát azonnal oda menni. És ahogy ássuk bele magunkat ebbe, azért ennek vannak szigorú keretrendszerei, aminek én is megfelelünk, és minden szempontból meg is szeretnénk felelni. Mi hamarosan egy felálló egységes rendszer lesz egyébként a babasimogató rendszerben információm szerint.
0: De együttműködnek akkor az egészségügyi tárcával, vagy a különböző kórházi vezetőségekkel, akik megmondják, hogy mi most erre ilyenkor ilyen rendszerességgel, ilyen önkénteseket keresünk, ezt a képzettséget kell megszerezniük például?
1: Tegnap az államtitkárasszonnyal beszélgettem, és biztosítottam őt arról, hogy minden olyan követelménynek, kritériumnak és kérésnek meg fogunk felelni, és annak fogjuk magunkat alárendelni, amit ők kérnek, vagy amit ők a szakmai tímükkel, a szakmai stábukkal kidolgoznak. Tehát ez nem kérdés, tehát mi nem egy ilyen partizán akciókat szeretnénk csinálni. Van egy nagyon jó véleményünk szerint egy nagyon jó, kiváló szűrőrendszerünk, és azt szeretnénk, hogyha abból esetleg a minisztérium vagy a döntéshozók ebből a rendszerből valamit átvennének abból a készülő szabályozásból, ami egyébként szerintem két hónapon belül egészen biztosan megérkezik.
0: És ez a folyamatokat is befolyásolja?
1: Abszolút.
0: Ez a tervezetük? Tehát, hogy ne legyen mondjuk 60 nap, vagy hogyha valaki nem mond le a gyermekéről, akár fél évig ott maradjon, nem. Vagy abban nem tudnak
1: tehát
0: önök
1: nyilván beleszólni. Tehát sem az örökbefogadás rendszerét nem szeretnénk piszkálni, sem a nemerőszülői rendszert, sem azt a fajta előzményt, ami azon változtatni, mert ugye azért itt, tehát a probléma az ott van, hogy bekerüljen mennyiségű baba a rendszerbe. és a rendszer jelenleg már nem tudja felszívni azt a bányiséget, amik bent vannak ezekben a kórházakban. Egyre kevesebb az alkalmas örökbefogadó szülő, egyre inkább azért is, mert...
0: Azért mondtam fel a szemlődő, mert tudomásom szerint olyan sokan várnak örökbefogadó.
2: Ez a cél egyébként, ugye mi az egészségügyben szeretjük a protokollokat, és egy olyan protokollt szeretnénk megvalósítani, ami igazából beleillik minden kórháznak a eljárás rendjébe, illetve a minisztériummal együtt szeretnénk ezt kidolgozni, hogy ez tényleg olyan legyen, hogy mindenkinek biztonságot ad. Nekünk is, a kórházaknak is, de leginkább a kisbabáknak. És azért ezzel azért bevallhatjuk, hogy azért van távlati szándékunk. Tehát, hogy itt nem szeretnénk mi megállni azzal, hogy most egy átmeneti megoldást nyújtunk ezeknek a gyerekeknek, hanem mi hosszú távon is szeretnénk azért, hát nem azt mondom, hogy megoldást találni mindenkinek, de amennyire csak lehet, azért, hogyha valaki bekerül ebbe a programba, én azt gondolom, hogy azért abban van egy elég erős emocionális indítatás a nevelőszüleség irányába is, és én azt gondolom, hogy óhatatlanul az egy pozitív mellékterméke lesz a rendszernek, hogy egyre többen fognak ebben részt venni. Plusz ugye próbálunk a másik oldalról is lehetőséget teremteni azoknak a családoknak majd, akik ugye szociális módon nem tudják hazavinni a babákat, hogy az ő életkörülményeiket is javíthassuk ezzel. És ebben tényleg azt gondolom, hogy egy egységes protokollrendszer az tökéletes biztonsági hálót ad minden szereplőnek ebbe a történetben.
0: Világos, tehát önök most itt a kórházi osztályokon tudnak segíteni. Nagyon kevés időnk maradt, és még rengeteg információ szeretném, hogyha elhangozna. Jelentkeztek önkéntesek, de hogyha valaki most hallja ezt a beszélgetést, és kedvet, elhivatottságot érez, akkor hol jelentkezhet? Illetve szeretném, hogyha a babakulcs programot is megemlítenénk.
1: Én azt gondolom, hogy most már ne jelentkezzen. Jelenleg most nem. Elég mi a merítésünk, úgy érzem, mondjuk 8-10 évre előre. De egyébként jelent, mert várják a jelentkezést, tehát a Nevetnékék Alapítvány például várja a jelentkezéseket ugye Baranya megyében, tehát vannak az Örökké Haza is várja a jelentkezéseket, a Mosoly Világ Alapítvány is várja a jelentkezéseket, SOS Gyermekfalu, tehát hogy ezek igenis nyitottak és várják, hogy ezeket a jelentkezőket leszűrjék és képezzék. A Babakulcs program, mint említettem, a kórházban lévő babáknak a jelentős része azért van bent, mert már a szüleik, nem azért, mert a szüleik ott hagyták, hanem mert a szüleik nagyon szeretnék őket hazavinni, de a védőnői hálózat nem engedi meg.
0: Mert olyan szociális körülmények állapítottak.
1: Lehet otthon penészes fal, nincs bevezetve a víz, nincs bevezetve a fűtés, nincs bevezetve az áram, vagy egyéb olyan körülmények vannak, amire azt mondták, hogy nem alkalmas jelenleg a baba arra, hogy hazakerüljön. Ez, mint említettem, a babáknak a fele. Ha mi erre megoldást tudnánk találni, ha ezeket a otthoni körülményeket egy olyan szintre tudnánk emelni, most nem az új házat építünk, csak a akut problémát megoldjuk, hogy hazavihetővé váljanak ezek a babák, mi szeretnénk egy olyan struktúrát, egy olyan segítséget adni, komoly anyagi erőforrások kellene ez nyilván, de én úgy látom, hogy az érintők mögött azért komoly anyagi erőforrások gyülekeznek már most is. Ha ebbe tudnánk segíteni, az szerintem egy egészen fantasztikus dolog lenne. A babakulcsnak ez a lényege. Engedjék haza a babákat úgy, hogy megteremtjük azokat a feltételeket otthon, ami ahhoz kell, hogy hazavigyék ezeket a babákat.
0: Sok sikert kívánok önöknek.
1: Köszönöm szépen,
0: hogy itt voltak. Balogh Tamással, az Érintők program alapítójával, és dr. Szurumi András szülésznő gyógyász szakorvossal beszélgettem az iménti percekben. Köszönöm szépen.
1: És köszönjük.
2: Köszönjük.
3: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.

0: Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Ha valaki az elmúlt hetekben elindult valamelyik hazai tóhoz, folyóhoz fürödni, könnyen csalódás érhette. De egész Európában csökkent a népszerű tavak vízszintje. A svájci-francia határnál például a súlyos csapadékhiány és a hőhullám miatt úgy kiszáradt a Lac de Brenier, hogy a hajók a repedezett mederben állnak. Nem sokkal jobb a helyzet az amúgy csapadékos vidéken fekvő Bódeni tónál sem, ahol történelmi mélypont közelébe süllyedt a vízszint. Nálunk is kritikus vízhiánnyal, zsugorodással küzdenek a folyók, tavak, ami persze nem csak a turizmust, de a helyi ökoszisztémát is veszélyezteti. A sekélyesedő, felmelegedő vizekben pedig megnő az algásodás esélye, ami rontja a vízminőséget. De vajon hol lehet még fürdőzni az utolsó napokban, mely strandokat kellett idejekorán bezárni, és hogyan hat mindez az ökoszisztémára. Egy hazai körkép következik a következő percekben, és itt is van velünk már Benkő Andrea Székesfehérvárról. Szervusz, Anni!
3: Szia! Jó napot kívánok a hallgatóknak!
2: Mi a helyzet a Velencei tó környékén? Mert hogy talán a Velencei tóval kapcsolatban hallottuk először, hogy egyes strandokon már nem szabad fürödni, nagyon alacsony a vízszint, és különben is különböző fertőzéseket találtak a vízben.
3: A Velencei tónak a vízszintje, most egy június közepi állapotot mondok, 53 cm volt az agárti vízmércén, ez megegyezik egyébként a 2022-ben mért eddigi legalacsonyabb értékkel. De el lehet mondani, hogy egész nyáron a vízszint a történelmi mélypont, én is ezt a kifejezést használom, közelében mozgott. Persze azért volt ennél is kevesebb víz a tóban, mert hogy ez egy sekély vízű tó, hát mondhatni semmi, 1865 és 66-ban, amikor az asszály idején a feljegyzések szerint a kiszáradt tómederben huszárok gyakorlatoztak, tehát most legalább még valami kis víz látszik benne. Ami óriási gond, ahogy te is mondtad, hogy esőt alig láttak a tó mellett élők, de hát mi sem Fehérváron itt a közelben, ami azért tényleg nagyon meglepő. A strandok többségén időlegesen előfordult a nyár folyamán, hogy nem lehetett fürödni, tehát átmeneti bezárás. Mások is voltak tényleg vízminőségi gondok is, és olyan is előfordult, több strandra jellemző volt, hogy ki sem nyitott. Tényleg a tóállapota egyre aggasztóbb képet mutat. Hát a nyár folyamán is többször ellátogattam a tó különböző partszakaszaira, és engem is megdöbbentett, hogy a velencei korzónál például a vízben a madaraknak is csak, hát most idézőjelben mondom, bokájáig ért a víz. Egészen elképesztő látvány.
2: De ott
3: volt.
2: Most nem is lehet fürödni, ha jól tudom, ugye? Vagy már jó ideje nem lehet fürödni?
3: Igen. De egyébként az az érdekes, hogy ennek ellenére mégis sok embert látok itt a parton, és én is nagyon szívesen jöttem ide sétálni, mert egyszerűen a tónak a környéken nagyon szép. Tehát azt hiszem, ahogy mondani szokták, más szemüveget kell felvennünk, ahogy már a Velencei tó nyári évadnyitóján is mondták a turisztikai szakemberek, a klasszikus strandturizmust el kell felejteni, hát aki erre épített szállásadó, az bizony rosszul járt az idén, de hát vannak a tónak erősségei, ami sajnálatos módon azonban tényleg nem jelent meg a kommunikációban. Ha most mondhatok párat, impozáns tényleg maga a tó környéke, erős a gasztronómia, megrendezték az utolsó efotot, kajakozni, szápozni azért lehetett, és nagyon sok kulturális központ kínál magas színvonalú rendezvényeket is. Hát ne felejtsük el, hogy nagyon erős a kerékpáros turizmus, hát nyáron a hétvégeken tényleg megteltek a kerékpárutak.
2: Ez így van, ugye már sokszor mondták, hogy már megtelt a Velenceitől, most már ide ne jöjjenek kerékpárosok, mert nagyon kedvelt helyszín tényleg.
3: Igen.
2: De most is él még a kerékpáros turizmus, vagy ez elriasztotta azokat a látogatókat is, akik nem feltétlen fürödni jöttek volna a tó környékére?
3: Én nem azt láttam, hogy kevesebben lettek volna, sőt, azt mondták, hogy a hét elejé időpontokra, tehát hétfő kedve szerdára jöjjenek inkább az emberek, mert hétvégén tényleg nagyon tele voltak ezek a kerékpárutak. Azért azt ne felejtsük el, hogy aki kerékpározni szeret, az kötve talál jobb helyet, mint a Velencei tó. A Balaton az nagy, túl nagy körbe tekerni mondjuk egy egész családnak, de a Velencei tó vagy gyerekekkel is körbe lehet tekerni, és szerintem ez óriási erőssége ennek a tónak.
2: Van-e olyan strand, ahova még be lehet menni a Velencei tónál, ahol lehet fürödni?
3: Megmondom őszintén, ezt pontosan nem tudom. Tehát én annak jártam utána, hogy itt a nyár folyamán hogyan is alakult ez a dolog. De én azt gondolom, hogy most őszintén, tehát amikor az ember azt látja, hogy iszapos, nyálkás, szóval nem biztos, hogy az ember azt mondja, hogy na szívesen bemenne a tóba. De mondom, ennek ellenére azt hiszem, hogy tényleg ez az új szemüveg, ami kell, és másképp kell nézni a tóra. Mert a tó tényleg gyönyörű, és a rengeteg kínálni valója van.
2: Erre kell gondolni.
3: Egyszerűen ehhez kell alkalmazkodni, és ezt a nagyon a szocihidőkben megszokott jó kis fürdőzést el kell felejteni. Azért egyet hadd mondjak még el. A Velencei tónak a legnagyobb szállodájának a vezetőjével beszéltem. Ő azt mondja, hogy már amikor jöttek hozzájuk a vendégek, ők is csak inkább látványelemként tekintettek a tóra. Hát azért ne felejtsük el, hogy évek óta baj van a tóvizével, évek óta húzzák a harangot, és inkább az itt elérhető fürdők, a Gárdi gyógyfürdő, ennek a hotelnek a gyönyörűs medencéi, tehát ezek voltak azok, amik vonzották az embereket.
2: Értem, nagyon szépen köszönöm. Benkő Andrea jelentkezett Székesfehérvárról, tehát újra kell gondolnunk, hogy hogyan üdülünk a Velencei tó partján környékén, de vajon mi a helyzet a Tiszatónál, ahol arról lehetett olvasni, hogy poroszlón például bakteriális fertőzés miatt nem lehet fürdeni a szabad strandon. Mi a helyzet például Sarudnál? Itt van velünk Kücsön Gyula, az Élményfalu ötletgazdája. Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Mit tapasztal ön a környezetükben?
0: Hát, mi most egy víztelen időszakot élünk, gyakorlatilag mi bezártunk az idei évre. Azt gondolom, hogy ismételt az időjárás a 2022-es adottságait. Hát itt a turizmusban azt gondolom, hogy egy jelentős fordulat következett be újra itt a Tiszató partján is.
2: Ez azt jelenti, hogy oda se fürdőzni mennek a látogatók, de mennek-e például biciklizni, túrázni, mint ahogy ezt hallhattuk a Velencei tó környékéről?
0: Ja, a Tiszató szezonalitására az volt a jellemző, hogy a tavaszi időszak az elsősorban a kerékpáros turizmusé, a nagy hőségben viszonylag kevesebb kerékpáros érkezett. Ilyenkor azért a strandolóké a főszerep és a vízi turisztika jellemeké, és azt várjuk, hogy azért összeáll a kerékpárosok meg fogják nézni a csökkentett tó medret is. Tehát azért ez egy különleges időszak a Tiszatónak, hiszen gyakorlatilag a téli vízszinten lévő tavat látunk már, tehát lassan elérjük a 610 cm-t, és azért most még jó idő van, tehát általában csak a horgászok szokták látni, aki ránéz a tóra, az látja a Tiszatónak majdnem az eredeti medrét, láthatja azt, hogy milyen is egyébként a Tiszató felépítése. Azokban a medencékben, ahol eddig egyébként hajóztunk, ott most gyakorlatilag egy térdig érő vízben tudnak sétálni az emberek. Tehát egy tragikus, de egy nagyon érdekes világ várja most is a Tiszató látogatókat, és természetesen a természet ezt őtől fogja élni, tehát meg fogja találni a saját helyét. Ez egy érdekes kép, ami hozzátartozik most úgy látszik a Tiszató történetéhez.
2: Önt, mint az Élményfalu ötletgazdáját, vagy turisztikai szakembert, akkor most milyen gondolatok foglalkoztatják? Próbálja újra fogalmazni, hogy akkor hogyan lehet a látogatókat ide csalogatni, vagy miféle élményeket, programokat kell majd kínálni, hogy tovább tudjuk működtetni?
0: Hát ez a Tiszató eddig is azzal a problémával küzdöttünk nagyon rég, hogy ez alapvetően az iskolai időszak hosszabbodásával tovább csökkent a turisztikai szezon. Tehát én azt látom, hogy júliustól augusztus 20-áig tart egyébként a turisztikai szezon most a Tiszatónál. Mi arra számítottunk, hogy ahogy melegszik az idő, azért szeptemberben hétvégénként még várhatunk vendégeket. Hát most azt látjuk, hogy a víz miatt mindenki eltűnt. Nálunk most már igazából szappal is nehéz beszállni, és végig menni legalább a kis Tisza medrén. Ennek eredményeként nagyon sokan nem mondják a foglalásokat, tehát mi egy rossz időszakot élünk most, mert gyakorlatilag az októberi időszakban tartunk, most szépen mindent elkezdünk elpakolni. Nem számítottunk arra, hogy ki fog menni az eszközeink alól a víz ilyen szinten, tehát a hajóink, a csónakjaink azok az iszakban állnak jelenleg. Úgyhogy hát átgondoljuk a Tiszatót, mi mindig itt foglalkoztató faluban gondolkodtunk eddig is, aminek csak az egyik eleme a Tiszató, tehát mi azt szerettük volna pont itt a tiszatói kezdeményezéseinkkel, hogy ahogy a Velencei tó környékén itt is kapjon kiemelt figyelmet a gasztronómia, az eddigi aktív turizmus helyett inkább a slow turizmusra, az együtt töltött időre, a gyerekekre helyeztük mi is a hangsúlyt, és mi itt megpróbálunk egy élő faluval várni vendégeket, aminek az egyik fő lába egyébként a gasztronómia.
2: Hát akkor egy következő sikeres szezont kívánok önnek, amire most biztosan van ideje bőven felkészülni.
0: Hát most tervezhetjük, hogy mi fog jönni. Érdekes időszak jönni. Azt gondolom, hogy mindenki átértékeli a mostani időszaknak a tapasztalatait. Egy dolgot kell megtanulnunk, azért a természet az úr.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó végszó. Kücsön Gyula az Élményfalu ötletgazdája volt itt velünk, de ha már a természet az úr szóba került, dr. Ferenc Árpádot, a MOHOZ Tiszatavi kirendeltség vezetőjét is szeretném megszólaltatni, hogy hogyan hat a jelenlegi helyzet az egész ökoszisztémára, a tavak élővilágára. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, hogyha az ökoszisztéma szintű hatásokat nézzük, akkor hogyha egy vízi ökoszisztémából kivesszük a vizet, az nyilvánvalóan nem egy kedvező hatás. Ugyanakkor miután a Tiszató esetében ugye egy víztározóról, egy mesterséges víztestről van szó, ami gyakorlatilag üzemrendszerint is minden évben idézőjelben elszenvedi ezt a vízszint csökkenést, azért ez nem egy olyan ökológiai jellemben oldalról vizsgálható katasztrófa, ez egy rendkívüli állapot, hogy ez most már augusztus végén bekövetkezett ez a vízszint csökkenés. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a Tiszató esetében, vagy a Tiszató halai esetében távolról sem jelent semmiféle ökológiai katasztrófát. Ez egy kihívásokkal teli, hallgazdálkodási szempontból egy kihívásokkal teli helyzet, hiszen vannak kizáródó víztestek, ahol bentrekednek halak, és ott adott esetben kedvezőtlennél tudnak válni a vízminőségi feltételek, elsősorban az oxigénháztartás tud felborulni, és ez halpusztulást okozhat, de ezért vagyunk mi, hogy ezeket megpróbáljuk megelőzni, lehetőségeink szerint be tudjunk avatkozni, ahogy tesszük ezt például a Tiszatavon a Szartos nevezetű víztestnél.
2: De például bocsásson meg csak, hogyha említette a halállományt, és lehet, hogy halpusztulás a következménye például az alacsony vízállásnak, akkor hogyan érinti ez a nagyon gazdag madárvilágot, ami jellemző a Velencei tóra, hogy elvándorolnak ezek a madarak más területekre például?
4: A madarak egy érdekesen viselkednek, bár én a madarakhoz kevésbé értek, én alapvetően a halakkal foglalkozom, de a Velencei tó esetében azt lehet tapasztalni, hogy a korábban jellemző madárfauna, tehát a nagyobb mennyiségű lúd, a nagyobb mennyiségű sirály, csér és hasonló madarakból talán most egy kicsit kevesebb van. Ugyanakkor a parti madarak, azok a madarak, amik ilyen, az alacsony vízhez kötődnek jobban, és ott találják meg az életfeltételeiket, igen szép számmal vannak jelen.
2: Hogyha valaki azt gondolja, hogy szeretne segíteni civilként a tó környezetében, megteheti ezt? Lehet-e például, nem tudom, halakat menteni, víztisztításban segíteni?
4: A halmentés az egy speciális feladat. Egyelőre szerencsére nem került rá sor itt nálunk, sem a Velencei tavon, sem a Tiszatavon, nem volt rá szükség. Ebben alapvetően nem feltétlen lenne jó dolog olyan laikusokat bevonni, akik nem csináltak még ilyet soha életükben. Viszont igen, a medernek egy része a Velencei tónál ugye szárazra került, és most már ilyen helyi szervezésű, helyi civilek által szervezve szinte minden hétvégén van valami olyan megmozdulás, amikor a medret próbálják kitakarítani. Most a következő hétvégén is lesz ilyen Gárdonyban, illetve szeptember 5-én is lesz ilyen, és mi a MOHOZ részéről ezen természetesen mind a két alkalommal részt fogunk venni, segíteni fogunk technikai eszközökkel, és humán erőforrás, és minden, amiben tudunk.
2: Köszönöm szépen, természetesen a jelentős segítséget egy nagy égi áldást tudnál meghozni a Tiszatónál is. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Ferenc Árpád, a MOHOZ Tiszatavi kirendeltség vezetője volt a telefonon keresztül a vendégünk az iménti percekben, és megérkezett hozzánk közben dr. Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiéniás vezető szakértője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Ugye sokat beszéltünk itt most az alacsony vízszintről, a kiszáradt tó, illetve illetve folyómedrekről, de hogyan befolyásolja mindez a víz minőségét, hiszen például a Dunában azért van még víz, vannak kijelölt területek, ahol lehet fürdőzni, vannak tavak is, ahol még lehet. Óvatosnak kell lennünk, valóban sokat romlott-e a víz minőség?
5: Ez nagyon helyszínfüggő, hogy hogyan alakul a különböző természetes strandjainak a vízminősége. Ez a nagyon meleg és aszályos nyár három szempontból befolyásolja jelentősen a vizeknek a minőségét. Egyrészt sokkal melegebbek voltak a vizek, mint általában szokásos. A Balaton sokszor akár 30 fok fölötti is volt, de még a Dunánál is mértek 26 fokos hőmérsékletet, ami erre én nem emlékszem, hogy valaha lett volna ilyen. A tavaknál emellett a töményedés is jelentkezik.
2: Ez tehát mit jelent?
5: A csökkenő vízszint miatt a sótartalom is megnövekszik, illetve különböző tápanyagoknak a mennyisége is koncentráltabb lesz, és ez mind befolyásolhatja fürdőző szempontból is a vízminőséget. A vízhőmérséklet nagyon sokféle baktérium szaporodásának kedvez, illetve túlélésének kedvez. Részben azok, amik külső szennyezésből jutnak be, ilyen szennyvíz eredetű szennyezések, de azok is, amik amúgy természetes módon fordulnak elő. A meleg víz és a nagyobb tápanyag tartalom kedvez például az úgynevezett vízvirágzás jelenségének, ez a köznyelven kékalgának hívjuk őket, cianobaktériumokról van szó.
2: Ez látható a vízfelületen?
5: Pont akkor válnak láthatóvá, amikor nagyon nagy tömegben elszaporodnak. Ezek természetes módon előfordulnak a vizekben, de hogyha a kedvező feltételek fennállnak, és sajnos idén több tóban is fennálltak ezek a kedvező feltételek, akkor jelenik meg például a habzás, vagy a víznek a furcsa elszíneződés ilyen türkizessé, vagy sötétebb, és benódzöldé válik, és lecsökken az átlátszósága. Hogyha ezek a cianobaktériumok, kékalgák nagyon nagy mennyiségben elszaporodnak, akkor olyan toxinokat termelhetnek, amelyek bőrkiütéseket, légúti vagy allergiás tüneteket, vagy szemirritációt okozhatnak. De ez az egyik csoportja a problémának. A másik egyéb természetesen előforduló baktériumok szaporodása, amelyek szintén ilyen nagy tömegben már esetleg sebfertőzéseket vagy fülfertőzést okozhatnak.
2: Arra kérem a hallgatóinkat is, hogy írják meg nekünk, hogy önök például mit tapasztalnak a környezetükben, hogy az a tó, folyó, szabad víz, ahova szoktak járni, fürödni, most milyen állapotban van. 0-6-39-666 az SMS számunk. Nem tudom, hogy mérik-e a természetes vizekben még ilyenkor nyár végén is, hogy milyen a víz minősége.
5: Egészen a szezon végéig folyamatosan történnek vízminőségvizsgálatok a természetes strandokon. Ez alapesetben havi egy vizsgálatot jelent. Természetesen, ha bármi szennyezésre van gyanú, akkor ennél jóval gyakrabban is végeznek vizsgálatokat. Ahol pedig konkrétan ki is mutatnak valamilyen szennyezést, akkor ott 3 napon belül újabb mintát vesznek, 1 héttel később ismét. Hogy
2: bakteriológiai vizsgálatokat végeznek ilyenkor?
5: Elsősorban igen. Tehát a helyszínszemlét végeznek, ott vizsgálják, hogy vannak-e látható szennyeződésre utaló jelek, illetve szennyezésre utaló baktériumokat vizsgálnak, és ezek mennyisége alapján van azon nagyon extrém mennyiség, ahol már be kell zárni emiatt a strandot, illetve hosszabb távon is a hosszabb adatsorokat figyelembe véve ez alapján minősítik a strandokat, hogy melyik kiváló, megfelelő, vagy kiváló jó tűrhető vagy kifogásolt minőségű.
2: Úgy emlékszem, hogy valamikor nyár elején még büszkén mondtuk el itt a stúdióban, hogy kiváló minőségűek Európa, de Magyarország vizei is. Aztán ez sokat változott a nyáron. Az adatok mit mutatnak, és mennyi idő kell, hogy ismét ehhez a kiváló szinthez eljussunk?
5: Valóban az átlagosnál többször fordult elő idén szennyezés. Ezek azonban jellemzően olyan rövid távú szennyezések, amelyek pár napon belül levonulnak egy-egy akár az aszályos időszakhoz, akár egyéb váratlan szennyezéshez köthetően fordulnak elő. Hogyha ez néhány napon belül levonul, és az oka azonosítható, akkor ez nem rontja el úgymond hosszú távon a strandoknak a minőségét.
2: Tehát össze regenerálódni fognak ezek a vízfelületek.
5: Ebben reménykedünk, hogy ez ismét megtörténhet. Alapvetően, mivel több év alapján hozzuk meg a minősítést, ezért abban reménykedünk, hogy nem nagyon fog elromlani a hazai vizeknek a minősítése. Európai szinten is lehet hallani, hogy sok helyen problémát észlelnek, ugye a tengeri strandoknál megjelenhetnek ezek a természetesen előforduló baktériumok, ugye Portugáliából, Spanyolországból érkeztek ilyen hírek, hogy hogy ilyen főfertőzésebb fertőzést okozó baktériumok jelentek meg olyan mennyiségben, ami miatt nem volt biztonságos a fürdőzés. A nagy, nagyon meleg víz az ehhez hozzájárul, tehát minél magasabb a vízhőmérséklet, ez a vibriónak nevezett baktériumok annál könnyebben elszaporodhatnak.
2: Amikor azt mondják, hogy ezt a strandot be kell zárni, akkor mennyire súlyos a helyzet? Miért mondják ezt?
5: Akkor zárnak be egy strandot, hogyha valamilyen okból közvetlen kockázatot jelenten a fürdőzők egészségére, akár fertőző kockázatot, akár pedig ugye a vízvirágzás miatt ilyen allergiás tünetek vagy toxin termelő algák megjelenése miatt jelent kockázatot. Ilyenkor addig nem nyit újra a strand, amíg megfelelő vízminőséget nem igazolják, mint a vétellel.
2: Nem tudom, hogy hány szabad vízi strandot tartanak, nyilván egyáltalán ön tud-e számot mondani, de arra emlékszem, hogy van olyan térkép, ahol én is nyomon tudom követni a vízminőségét a különböző szabad vízi strandoknak, ugye jól mondom.
5: Összesen 280 körül van a hazai szabad vízi strandoknak a száma, ebből 250-260 szokott általában kinyitni egy évben, ami érdekes, hogy ezeknek több mint a fele a Balatonon üzemel, 140 strand ebből a 250-280-ból a Balatonon üzemel, úgyhogy annak dacára, hogy ugye hallottuk, hogy a Velencei tavon bezártak a strandok, a Tiszatónál is vannak bezárt strandok, aki még az utószezonban fürödni szeretne, bőven talál erre alkalmas helyszínt Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján van egy kereshető térkép, ahol valamennyi hazai strandnak a éves, tehát a többi hosszú távú minősítése is fenn van, de az is, hogy mikor történt az utolsó vízmintavétel, és ennek mi lett az eredménye, tehát érdemes itt tájékozódni.
2: Egy oldalcímet tud mondani nekünk esetleg?
5: nngk.gov.hu ez a főoldal, és itt a térképes kereshető adatbázisok, ezek rögtön a fő címlapon láthatóak.
2: Mert hogy van még néhány nap az iskola szünetből, és hát ha valakinek van még kedve elmenni fürdeni valahova, és biztos tudja, hogy jó minőségű vizet fog találni ott. Mit tesznek egyébként, hogyha véget ér a szezon, akkor újra mérnek, és folyamatosan vizsgálják, aztán évközben egész tavaszig is, vagy majd legközelebb a következő szezon elején?
5: Évközben vizsgálat, vagy szezonon kívül vizsgálatokat csak azokon a fürdőhelyeken végeznek, amelyek egész évben nyitva tartanak. Ez klasszikusan ugye a helyvízitó, az egy természetes szabadvízi strandnak minősül, ott egész évben, minden hónapban vesznek mintát, de érdekes módon megjelentek azok a strandok, az üzemeltető úgy dönt, hogy már pedig egész évben nyitva tart, és ott ennek megfelelően tovább végzik a vizsgálatokat, de a legtöbb szabadvízi strandunkon ilyenkor pihenőüzemmódba térnek át, és majd jövő április-májusban kezdik újra a mintavételeket.
2: Az épített strandokat is ellenőrzik, mert ugye ott több van, amely nyitva tart még, akár októberben is, akár a nyitott medence is.
5: A épített strandokra más szabályok vonatkoznak, ami hasonlóság, hogy ott is havonta egyszer legalább meg kell vizsgálni a víznek a minőségét, de ott vannak olyan paraméterek, amelyeket naponta többször kell mérni, így például a fertőtlenítőszernek a mennyiségét, és azokat az egyéb paramétereket, amelyek a fertőtlenítés hatékonyságát ellenőrzik, hiszen ezekben a strandokban sokkal nagyobb a terhelés, és alapvetően a fürdőzőktől ered ez a terhelés. Többféle paramétert kell vizsgálni az épített strandok vizében mikrobiológiai és kémiai szempontból, tehát nagyon alapos vizsgálatnak vetik alá ezeket a medencéket rendszeresen, és emiatt és hogyha bármi problémát tapasztalnak, akkor azonnal intézkednek, hogyha itt is biztonságosan.
2: Visszapillantva nyárra látja, hogy melyek voltak a jellemző fertőzések, a bakteriális szennyeződések?
5: Amit folyamatosan vizsgálnak, az a E. coli-nak, Enterococcus-nak nevezik, ez két indikátor baktérium. Ezeket nem azért vizsgáljuk, mert ők maguk okoznak megbetegedést, hanem azért, mert ezek jelzik, hogy szennyvíz kerülhetett a vízbe. Ilyen a megbetegedést magát, azt elsősorban vírusok okozzák. Hányásos hasmenéses tünetek, kötőártyagyulladás, fülgyulladás, ezek azok a leggyakoribb betegségek, amelyeket fürdés során kaphatunk el, hogyha nem megfelelő minőségű víz.
2: És ezek fürdünk. Voltak jellemzőek most is?
5: Alapvetően járvány, hál' Istennek, idén sem volt. Egy-egy bejelentés érkezett, hogy valaki tüneteket észlelt, és ezt a fürdéssel hozta kapcsolatba, de hál' Istennek nem volt az idei évben sem tömeges megbetegedés, amit fürdővízzel hoztak volna összefüggésbe.
2: De megnyugtathatjuk a hallgatókat, az, amit ön most mond, azt jelenti, hogy ha bárhol fertőzés veszély van, szabad víznél is, és kijelölt strand van, hogyha oda bemehetek, akkor az azt jelenti, hogy most megfelelő a vízminősége.
5: Ha bármilyen problémát észlelnek, ami veszélyt jelent a fürdőzőkre, azonnal bezárják a strandot. Tehát ilyen esetekben a népegészségügyi hatóság azonnal intézkedik. Ezért nagyon fontos az, hogy kijelölt strandon fürödjünk, nem illegális helyszíneket látogassunk, hiszen ott nem méri senki a vízminőségét, ott nem tudhatjuk, hogy milyen vízben fürdünk, míg a kijelölt fürdőhelyeken folyamatos a vízminőség ellenőrzése.
2: És ha be van zárva, az jelent valamit, akkor ne kockáztassunk.
5: Én nem javaslom, hogy kockáztassunk, hogyha zárva van a strand, akkor az okkal van zárva.
2: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, dr. Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénás vezető szakértője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
5: Köszönöm szépen.
2: Hamarosan utána járunk, hogy mi okozza a súlyos buszbaleseteket, hogyan lehet ezeket megelőzni.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Mit gondolnak, meg lehet-e előzni a súlyos buszbaleseteket? Mit tehetünk utasként, hogy óvjuk magunkat? Mindjárt erről kérdezzük a szakértőket is a stúdióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Emelkedtek a keresetek, gyalogosok közé hajtott egy autós Észak-Franciaországban. Napos felhős idő várható néhol esővel. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció a többi alkalmazott köztük 1764 ügyész egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag. Bruttó 1,2 millió forint. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reálkereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagfizetés a többi között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok, jutalmak nélküli bruttó átlagkereset 708.600 forint volt. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember halt meg, több mint 1300 embert, köztük sok turistát eltűntnek nyilvánítottak. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Kampája udvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 28 és 34, este 17 és 27 fok között alakul. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
0: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: A hírek szerint tegnap délután egy menetrend szerinti busz és egy személyautó ütközött Nagyesztergánál. Az utasok közül szerencsére senki sem sérült meg, de a gépkocsi sofőrét kórházba szállították. Az elmúlt hetekben több halálos áldozatokat követelő buszbaleset is történt hazánkban, de vajon mi okozta a tragédiát? Figyelmetlenség? Kialvatlanság? Nem megfelelő fényviszonyok? Vagy műszaki hiba? Erről is beszélgetünk a következő percekben. 10:30 után pedig otthonunk biztonságával foglalkozunk, hiszen ezernyi dolog történhet lakásunkkal, lakásunkban, amíg mi nem vagyunk otthon, mert például nyaralunk.
4: Szellőztetésre nyitva hagyott kamra ablak nagyon hívogató az ilyenek számára, akik ezt figyelik, hogy hová tudnak besúrani. Vagy például egy Facebookra kitett poszt, hogy elutaztunk nyaralni.
1: Hogyan, milyen eszközökkel védhetjük meg az ingatlanunkat, és mire kell ügyelni például a kerti grillezésnél, erről is lesz majd szó nálunk. Írják meg nekünk önök is, hogy mit tesznek a lakásuk biztonságáért. SMS számunk 0630 9666. Tizenkét ember halt meg augusztus közepén vasárnap hajnalban, amikor árokba borult egy lengyel zarándokbusz. Augusztus 22-én is súlyos buszbaleset történt a 4-es főúton. De mi okozhatta a tragédiát? Jöjjön először Pirisi Csenge összeállítása.
5: Súlyom, tűzoltó, jön ide? Nagyon kéne, nagyon-nagyon.
6: A kérdésem, hogy van-e elhalálozott személy? Hány sérült van? Hány van életben?
7: Így mentették ki a sérülteket az összeroncsolódott autóbuszból a tűzoltók.
5: Most is tart a kiszabadításuk.
7: Augusztus 16-án az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály között az 56 fővel teli jármű letért az útról. Sokan megsérültek, az utasok közül 12-en életüket vesztették. A rendőrségi vizsgálat szerint Robert M. a fáradtsága miatt aludt el a volánnál, ez okozhatta a tragédiát.
8: Ebből szoktak adódni a nagy balesetek. Itt elsőnek egy kamion ütközött munkagépnek, meghalt a sofőr, utána ugyanaznak a balesetnek a torlódása végén között bele egy megint kamionba egy kis busz, ami sajnos 8 ember életét követelte.
7: A mostani halálos buszbaleset több ponton is emlékeztet két korábbi tragédiára, például a 2002-es Balaton keresztúri szerencsétlenségre. Egy lengyel rendszámú busz áthajtott egy körforgalmon, ahol balkerekei a patkára futottak, amitől a jármű felborult. A busz ezután a tetején csúszva egy árokban állt meg. A buszon 51-en utaztak, az utasok közül 19-en vesztették életüket, és 32-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálat alapján a buszt vezető férfi elaludhatott a volán mögött.
1: Vajon mi múlik az életünk? Milyen szabályokat kell betartani a busztársaságoknak, hogy ne történjen tragédia? És mit tehetünk mi magunk? Önök például bekötik a biztonsági övet a távolsági buszon. Tudják, hogy kihez fordulhatnak, ha külföldön történik hasonló tragikus baleset? Írják meg nekünk, SMS számunk 0630 9666. Stúdiónk vendége pedig dr. Kovács Szabocs ügyvéd, a Magyar Mobilitási és Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságának elnöke. Jó napot kívánok!
9: Kezi csókolom!
1: És itt van velünk a telefonvonalban Kacsó Sándor is, tahográf szakértő Egerből. Jó napot kívánok önnek is!
10: Épp jó reggelt kívánok önöknek is, illetve a rádió hallgatóknak.
1: Köszöntöm, először dr. Kovács Szabolcshoz fordulok, mert ugye láttuk a tragikus képsorokat itt a lengyel zarándokok buszbalesete után. Nyilván a legtragikusabb a családtagok számára az, hogyha valaki az életét vesztette egy ilyen balesetben, de engem mindig elgondolkodtat az, hogy ilyen helyzetekben mi van, ki megy oda segíteni, tehát nyilván rendőr, mentő, stb. De hogy kapnak gyakorlati segítséget azok, akik a baleset elszenvedői, túlélői kórházba kerülnek, hogyan működik egyáltalán ez a rendszer, mi az, amit érdemes tudnunk, hogyha mi például elmegyünk külföldre egy ilyen turista busszal?
9: Igen, ilyen tragikus balesetben is a hozzátartozók nyilvánvalóan kétféle igény igényen léphetnek fel. Az egyik igény az az, hogy aki ezt a tragikus balesetet okozta, azzal szemben a büntető eljárás keretében a megfelelő büntetést szabják ki. Tehát van egy büntetőjogi vonzata egy ilyen eljárásnak. Nyilvánvalóan a rendőrség, az ügyészség és a bíróság lesz az, aki egy ilyen eljárás keretében a balesetet vizsgálja, és a bíróság szabja ki a büntetést. Egy másik vonzata, a másik következménye lehet az ilyen tragikus balesetnek, hogy a túlélő hozzátartozók a sérelemdíj iránti igényüket, ami köznapi szóhasználatra lefordítva talán fájdalomdíjként definiálható, illetve a kártérítés iránti igényüket érvényesíteni tudják. Nyilvánvalóan ez nem hozza vissza a szeretett hozzátartozót, de a jog jelenleg más eszközökkel nem tud élni, tehát nyilvánvalóan valamiféle pénzügyi reparáció az, ami ilyenkor nyújtható a túlélő hozzátartozóknak.
1: Nyilván ez sok idő után derül ki, ugye gondolom, hogy keresnek felelőst, megnézik, hogy kinek milyen biztosítása van. Hát bőven a gyász után tudja elkezdeni egy család érvényesíteni ezeket a jogait.
9: Igen, ez így van, de nem feltétlenül kell megvárni a büntető eljárás befejezését. Ezt az igényt, ezt az igényérvényesítést a kötelező gépjármű felelősség biztosítóval szemben is közvetlenül érvényesíteni lehet, peren kívül és peres eljárás keretében is.
1: Hogyha én most valamilyen külföldi útra indulok egy társasággal, utazási irodával, busztársasággal, stb., mi az, amit elővigyázatosságban mindenképpen meg kell tennem?
9: Én azt gondolom, hogy kellő gondossággal indokolt kiválasztani, hogy kivel utazom, különös tekintettel, hogyha egy hosszú buszos útra kívánok saját magam vagy a családtagjaimmal utazni, mert itt is igaz lehet, hogy olcsó húsnak híg a leve, tehát nyilvánvalóan a törvényi kötelezettségeket minden busztársaságnak megfelelően be kell tartania, de az a utas jár el, azt gondolom, kellő gondossággal, aki körültekintően választja ki azt a utazási irodát, vagy azt a busztársaságot, akivel utazni kíván. Elsősorban nem pénzkérdés, de nyilvánvalóan egy olyan busztársasággal kapcsolatban, akinek hosszú éves működését lehet leellenőrizni, az embernek nagyobb a bizalma. Én ezt tudom tanácsolni. Nyilvánvalóan minden busztársaságnak a hatályos jogszabályokat be kell tartani, a kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, de mégis azért, ha kérdésként felmerülhet az, hogy milyen módon tudom adott esetben biztosítani, hogy a legkisebb kockázata legyen annak, hogyha szélsőséges helyzet alakul ki, akkor én, hogy úgy fogalmazzak, legjobban jöjjek ki belőle, akkor ezt tudom mondani.
1: Mondhatom azt például egy utazás előtt, amikor ott állok már a bepakolásnál, hogy na erre a buszra én nem szállok fel?
9: Lehet ilyet mondani, de ugye akkor a későbbiekben, hogyha például a utazás költségeit kívánom visszakövetelni, akkor ezt megfelelőképpen alá kell tudni támasztani. Tehát, hogyha például azt látom, hogy laikusként is arról tudok meggyőződni, hogy arról annak a busznak például a műszaki kialakítása, a műszaki megfelelősége nem tűnik megfelelőnek, akkor azt kellőképpen dokumentálni lenne indokolt, például a fényképfelvételekkel, hogy később valóban tudjak arra hivatkozni, hogy a saját biztonságom érdekében nem szálltam fel az adott buszra, és hát ugye ezért mégis mindenkinek a saját és a hozzátartozói élete a legfontosabb, gyorsabb, és akkor felmerülhet valóban indokoltan, hogy ne engedjük a családtagot felszállni a buszra.
1: Mindjárt beszélgetünk arról is, hogy például milyen biztosítást érdemes kötni, vagy ha számíthatunk rá, vagy ha ne adj Isten valamilyen baleset történne, akkor elővigyázatosságból mit érdemes megtennünk az utazás előtt, de hagyd szólítsam meg Kacsó Sándort is, aki Egerből van itt velünk a telefonvonalon keresztül, és az úgynevezett sofőrasszisztens szakértője, mert nagyon sok hallgató írt nekünk azzal kapcsolatban, hogy szerintük mi okozhat tragédiát. Van, aki azt írja, hogy egyszerűen túlterheltek az emberek, ezt nem lehet engedni, mert ilyen tragédiákhoz vezet. Aztán van, aki kérdezi, hogy hát nem tiltották be az éjjeli buszvezetést. Van, aki pedig azt írja, hogy a túlhajszoltság okozza a legtöbb balesetet. 10 évig voltam kamionsofőr, mondja egy hallgató. Más pedig azt javasolja, hogy el kellene rendelni, hogy 2 órán túli vezetésnél elalvásgátlót használjanak a buszvezetők. Mit szól mindehhez, Kacsó Sándor?
10: Jó reggelt még egyszer. Nagyon kedvesek ezek a hozzászólások. Van egy európai szabályzás, tehát az 561/2006 EK rendelet, ami szabályozza a gépjárművezetőknek mind furgon, most már július 1-től már a 2,5 tonna fölöttibe is kell szerelni tahográfot, mint pedig busz, mint pedig kamionba. Ez a szabályzó egyértelműen leírja, hogy egy gépjárművezető 4,5 órát vezethet egy húzamba, közte meg kell lennie 15, 30 vagy 45 perces egybefüggő pihenő, maximum egy nap 9 órát vezethet, kétszer egy héten 10 órára növelheti ezt a vezetési időt, illetve 3-szor egy héten lehet 9 órás pihenője, egyéb esetben meg minimum 11 órás pihenőnek kell lennie. A buszosok esetében egy picit speciális a helyzet, mert a 12 napos túrák, tehát hogy javarészt azért, mikor valaki elmegy nyaralni, vannak rövidebb nyaralások, 1-2-3-5 naposak, de azért mindenki úgy szeret, hogy legalább vagy egy 7, vagy egy 8 nap, vagy 10 nap, vagy 12 nap, mert hogy legalább tartalmasan töltse el a nyaralást, nem az utazással. A buszosok esetében engedélyezi a jogszabály, hogy 12 napig egy sofőrrel egy adott járművön lehessen vezetni. Ennek van speciális előfeltétele, tehát hogy a sofőr mielőtt megkezdi ezt a túrát, kipihentnek kell lennie. Amikor hazajön ebből a túrából, akkor pedig további pihenésben kell részesülje.

0: mint pedig Európa szerte. Illetve a hatóságoknak jogosultak határon átnyúlóan is bírságolni. És nem csak a sofőrt bírságolják ebben az esetben, tehát hogy tévhit az, hogyha egy sofőr túlvezet, akkor csak ő kap bírságot. Ilyen esetben a cégeket is büntetik. Ez Magyarországon cég esetében ilyen 3 millió forint lehet a felső határa. Kint az Európában, Németország, Franciaország, a franciák nagyon-nagyon szigorúan veszik ezeket a szabályzókat, ott akár az engedély bevonása, illetve tehát akár 200 ezer euróig is büntethetnek egy céget.
1: Kacsor, arra kérem...
0: Ezeket a szabályokat biztos, hogy betartják, ugyanis a gépjárművezetőknek rendelkezniük kell vezetői kártyával. A tahográf rögzít minden egyes cselekedetüket, tehát az, hogy pihentek, megálltak, egyéb munkát végeztek, készenlétben voltak. És ezt a kártya, mint a repülőgépnek a fekete doboza, ezt rögzíti. A cégeknek meg kötelességük kiértékelni és figyelemmel kísérni a sofőreik munkáját.
1: Arra kérem Kacsó úr, hogy maradjon itt velünk a telefonvonalban, de ha minden igaz, itt van velünk egy buszsofőr hallgatónk is, akinek saját tapasztalata van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, én Gábor vagyok.
1: Üdvözlöm, Gábor. Szóval mit tapasztalt ön sofőrként, hogy például ezeket a szabályokat ki lehet-e játszani, vagy mi az, ami kifejezetten balesetveszélyes a hosszú buszutatások során?
2: Hát én azt tapasztaltam, hogy maximálisan ki lehet játszani ezeket a szabályokat, és a korrektül, ezt kihangsúlyoznám, azért a korrektül működő cégek mellett sajnos nagyon sok, túlnyomóan sok olyan cég van, akik ezeket a speciális digitális tahográfokat, ugye menetírókészülékeknek nevezzük, ezeknek a digitális adatrögzítő kártyáját sajnos ki tudják játszani, mert arra kényszerítik sok esetben a járművezetőt a hosszú utazás miatt és személyzet hiány miatt, hogy egy idegen ember kártyáját tegyék be, miközben ők vezetnek. Ezért ugye papíron úgy tűnik, hogy egy kipihent járművezető dolgozik, miközben a valóság az, hogy egy hullafáradt járművezető dolgozik. És igen, így, ahogy az előző úr mondta, valóban ez rettentő kockázatos, ugyanis óriási büntetési tételek vannak, de mégis vállalják. Én bevallom önnek őszintén, én ezért ebből kiszálltam, mert nem volt hozzá türelmem, hogy ezekkel a cégekkel vesződjek, és más életét kockáztassam.
1: Tehát a nyereség érdekében kockáztatnak a cégek is, értem. Mit tapasztalt Gábor? Nem tudom, hogy figyelte itt az elmúlt hetek baleseteit.
2: Igen, figyeltem. Igen.
1: Hogy mi okozhatta ezt a balesetet, hogyha benne volt a szakmában, nyilván elgondolkodtatja egy-egy ilyen eset.
2: Hát én nekem csak a saját tapasztalataim tudnak eszembe jutni, amikor ténylegesen ez volt az elvárás, hogy átlépünk egy harmadik országba, ami esetleg nem az F-61-es szabályzat alá tartozó, tehát az Európai Gazdasági Térség országába tartozik, és ott tegyünk be egy harmadik kártyát, mintha egy harmadik ember ott lenne, és azzal vezessünk abban az országban oda meg vissza, majd pedig utána visszatérve a sajátunkkal. És ezek a dolgok sajnos valósak. Én nem vagyok baleseti vizsgáló, tehát nem fogok most nyilatkozni ezekről a mostani balesetekről, de gyanúsak a sémák.
1: Hasonlóan de azt mondja, hogy fáradtság, tehát elsősorban a fáradtság, nem műszaki probléma, nem rossz látási viszonyok az úton, vagy nem jól megválasztott sebesség, vagy valamilyen ismeretlen útvonal terelés, hanem a fáradtság okozza a bajt.
2: Így igaz. Hát sok esetben egészen biztos, tehát ez az emberi tényező, ez akár a repülésben is mindig nyomon követhető, tehát nem csak a autóbuszos közlekedésben.
1: Mi a többség, illetve a hallgatók többsége is nyilvánvalóan inkább utas, mint buszsofőr. Tudunk-e bármit tenni azért, hogy hasonló helyzetekben mégis relatíve biztonságban legyünk?
2: Hát igazából az, hogyha jelen vagyunk, és látjuk, hogy nem az a baj, hogy sajnos ezek annyira összetett szabályozások, hogy egy laikus ember ezt nem fogja tudni, csak akkor, hogyha rettentő mód utána jár és utána olvas, szinte nyomon követhetetlen utasként. Ha csak nincsenek olyan egyértelmű jelek, hogy utazunk, mit tudom én, 10 órát, vagy 12 órát, vagy 1500 akár sok kilométert, és csak egy buszvezető van a buszon, akkor kezdjünk el gondolkodni, hogy itt valami nincs rendben, és kérdezősködjünk. És ha látjuk azért az autóbuszvezetőn, hogy alig bírja nyitva tartani a szemét, akkor adott esetben segítsünk neki, hogy álljon félre pihenni. De sok mindent szerintem így nem tudunk laikusként tenni.
1: Van-e biztonságosabb hely a buszon, vagy mindenütt vannak-e ilyen távolsági buszokon biztonsági övek?
2: Hát a távolsági buszokon vannak biztonsági évek, amiket azért igen, csak jó lenne bekötni, mert egy balesetnél, egy borulásos balesetnél leginkább abból adódnak, hogy az emberek egymásnak ütődnek, illetve korlátoknak.

0: kapaszkodóknak nagyon súlyos baleseteket tudnak okozni.
1: Tehát legalább a biztonsági övet használjuk. Köszönöm szépen, Gábor, hogy megosztotta velünk a saját tapasztalatait.
0: Nagyon köszönöm én is.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. És itt van velünk továbbra is Kacsó Sándor, tahográf szakértő, Egerből. Egyetért.
2: Meg szerettem volna szólítani a kedves hallgatóhoz, én nem tudom, hogy azért mikor hagyta abba ezt a fuvarozási dolgot, már most azért nemzetközibe, tehát hogy független, hogy ATR egyezmény alá tartozik, vagy 561 alá tartozik a maga a szabályzó része. Azért régebben, amikor még korongos analóg tahográf volt, lehetett dobálgatni a korongokat. Itt mai napig lehet két kártyával próbálkozni, viszont hogyha mondjuk valaki elveszíti a kártyáját, vagy éppenséggel Franciaországban tetten érik, hogy más kártyájára vezet, én nem tudom, hogy van-e az a haszon bevétele gépkocsi vezető, vagy egy cég részére, ami mondjuk megér egy év börtönt. Tehát legalább egy év börtönt. Magyarországon ugyanúgy okirattal való visszaélés miatt előállítják a gépkocsi vezetőt, és indul egy közigazgatási eljárás is. Tehát, hogy ez régebben jellemző volt, valóban maximálisan egyetértek azzal, illetve a biztosító szakember úr elmondásával is, hogy célszerű megválasztani azt a vállalkozást, hogy kivel utazik az ember, mert a piacon van jó festő, jó asztalos, rossz asztalos, mindenféle verzióról tudunk beszélni. De aki javarészt nemzetközi forgalomba közlekedik, azért mind a járművek állapotára, mindenre odafigyel. Tehát már most azért megszűnt a bírságtételek nagysága miatt az a kis huncutkodás, amit bemernek vállalni a cégek. Persze nagyon túlszabályzott. Tehát olyan szinten túlszabályzott.
1: Hát de még így is maga van baleset, tehát a túlszabályzott ugye az nagyon relatív.
2: Ez relatív, hogy túlszabályzott. Tényleg, ahogy mondta a hallgató is, hogy még a sofőröknek is nehéz megtanulni azokat a szabályokat, ami rájuk kötelező. Értem. Nem, hogy egy utasnak.
1: Értem. Kacsó úr, nem tudom, hogy ön figyelte például ezeket a súlyos buszbaleseteket, vagy utána olvasott-e. Mit gondol? Ön is azt gondolja, hogy elsősorban szintén itt a fáradtság játszott közre, vagy lehet, hogy a busz műszaki állapota nem volt megfelelő?
2: Persze, én ezeket a baleseteket nyomon is követem, meg én amivel foglalkozok, tehát nem reklámozni akarom. Tehát én járok is ki ilyen busz balesetekhez, ugyanis hogyha egy cég bajban van, valamikor a vasárnapi ebédnél szólnak, hogy most történt külföldön, Csehországban, Olaszországban egy buszbaleset, egy vállalkozás sincs felkészülve arra, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tennie, meg hogy kell gondoskodni az utasokról, mit kell mondani a médiának, hogyan kell eljárni, hogy kell tényleg akár a túlélő utasok, vagy a kórházban lévő utasokról, mit kell ebben az esetben tenni, hogy kell a kárügyintézést intézni, hogy kell hazajuttatni a buszt. Tehát, hogy én ebben szoktam segíteni a cégeknek. Nagyon sok cég nincs felkészülve, és a legrosszabb, hogy a cégek egymástól, mint egy ilyen parkoló akadémiában a butaságot tanulják el egymástól. Tehát, hogy nem igazán szakszerűen és jogszerűen járnak el. Mindig én itt ebben a helyzetben úgy gondolom, és a média által alátámasztva, hogy itt ez egy elalmásos baleset volt, mivel a távolságot nézve én nem gondolom, hogy amit a hallgató is mondott, hogy itt valami huncutság lett volna, egyszerűen az emberi szervezet olyan, hogy elfárad. Tehát hiába pihen, mondjuk egy élő példát tudok mondani, a jogszabály azt mondja, hogy kötelező 9 órás pihenője van. De mondjuk, hogyha ezt egy parkolóba, vagy éppenséggel egy spanyolországi parkolóba kell eltöltse, mondjuk egy 40 fokos melegbe, ahol végig süti a nap a járművet, buszt, kamion, teljesen mindegy, hogy mit, nem biztos, hogy ugyanolyan kipihent lesz, és az éjszakában megindul ugyanúgy, és az első adandó alkalommal, amikor a szervezet elfáradt teljesen, akkor meg megtörténik a baj.
1: Világos, tehát ez a sofőr felelőssége is, hogy felismerje, hogy már nem megy tovább. Nagyon szépen köszönöm Kacsó Sándornak, tahográf szakértőnek Egerből, hogy itt volt velünk, és a stúdióban türelmesen várakozik továbbra is dr. Kovács Szabolcs ügyvéd, a Magyar Mobilitási és Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke, és azt ígértem, hogy elmondjuk majd a hallgatóknak, hogy mit érdemes megtenni, hogyha hosszabb útra indulunk, akár busztársasággal, de akkor is, hogyha például személyautóval, tehát hogy milyen előzetes óvintézkedéseket érdemes megtennünk, illetve milyen biztosítást érdemes esetleg megkötni, hogyha baleset történne külföldön.
3: Igen, ugye minden gépjárműnek kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, tehát nyilvánvalóan, hogyha autóbusszal közlekedünk, akkor az autóbusznak is ilyen kötelező gépjármű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, és hogyha utóbb a gépjármű vezető hibájából balesetet szenvedünk, és kárt okoznak nekünk, illetve személyi sérülést szenvedünk el, akkor a kötelező gépjármű felelősségbiztosítóval szemben tudunk közvetlenül igényt érvényesíteni. Abban az esetben, hogyha a törvényi kötelezettség ellenére nem rendelkezik az okozó gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása, akkor is a MABISZ, a Magyar Biztosítók Szövetsége a károk egy részében helytállással tartozik.
1: Hogyha baleset történt, kit hívok fel először?
3: Hogyha baleset történt, akkor különösképpen akkor, hogyha személyi sérülés történt, vagy ha külföldön történt ez a baleset, és különösképpen megint csak akkor, hogyha bizonytalan a felelősség kérdése, akkor rendőrségi helyszínelést kell kérni, és a rendőrségi helyszínelés dokumentumait utóbb be kell szerezni, hiszen ez adott esetben a későbbi kárrendezés, illetve a felelősség kérdésének a tisztázásához mindenképpen szükséges.
1: Ez nem mindig egyszerű azért külföldön, hogy egyáltalán kommunikálni tudjunk a rendőrséggel.
3: Igen, ez valóban sokszor nehézséget okoz. Abban az esetben, hogyha nincs probléma és nincs eltérés az álláspontok között, tehát a balesetben részes járművezetők között egyetértés van abban, hogy ki volt a balesetért felelős, és nincsen személyi sérülés, akkor is mindenképpen dokumentálni szükséges részletesen a baleset körülményeit, tehát körbe kell fotózni a sérült autókat, a baleset helyszínét, és nyilvánvalóan ezt a úgynevezett kék-sárga bejelentőt, vagy ahhoz hasonló dokumentumot fel kell venni, amit minden balesetben részes félnek alá kell írnia, szerepelni kell benne a felelősségbiztosítónak, stb.
1: Hogyha egy buszbaleset részese vagyok, nagy Isten, kórházba kerülök, nyilván ott is a kórház valamiféle elszámolást oda fog nekem adni. Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot a biztosítóval, mert gondolom, hogy össze kell kötni azt az intézményt valószínűleg a biztosítótársasággal.
3: Sokszor ilyen esetben az utasnak van saját biztosítása, illetve legalábbis én válaszolva az előző kérdésének a második felére, tanácsos utasbiztosítást is kötni, és az utasbiztosítás keretében ezeket a költségeket az utasbiztosító viseli, illetve megelőlegezi, és ő hajtja majd be szükség esetén a felelősségbiztosítón.
1: Hát azt hiszem, hogy összességében tényleg csak annyit tudunk tanácsolni az utazóknak, vagy akik még az utószezonban indulnak hosszabb útra, hogy legyenek körültekintőek, elővigyázatosak, és kössék meg a szükséges biztosításokat. Ne történjen baj, de azért mindig jó a legrosszabbra is felkészülni. Köszönöm szépen dr. Kovács Szabolcs ügyvédnek is, a Magyar Mobilitás és Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottsága elnökének, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a meghívást.
4: Napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.

0: napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: Még mindig biztonsággal, de most otthonunk biztonságával folytatjuk, hiszen ezernyi dolog történhet a lakásunkkal, amíg nem vagyunk otthon. Vajon elég, ha egy jó barát naponta üríti a postaládát? Vagy ennél azért komolyabb óvintézkedésre van szükség? Önök például hogyan, milyen eszközökkel védik a biztonságokat? Írják meg nekünk, SMS számunk 0630 9666. Sokan úgy gondolják, hogy a betörők csak éjszaka járnak, pedig a betörések inkább jellemzően a délelőttös műszakban történnek, hiszen sokszor ilyenkor üresek az otthonok. A szakértők azt javasolják, hogy ne dicsekedjünk fűnek, fának akkor sem, ha elutazunk, és ne könnyítsük meg a betörők dolgát azzal, hogy például valamilyen bútordarabot vagy létrát hagyunk a teraszon. Jöjjön először Pirisi Csenge riportja.
3: Hát az ablakok nyitva hagyása az nagyon veszélyes ilyenkor, tehát a feleségem este körbe megy és bezár minden ablakot, annak ellenére, hogy hatalmas kerítésünk van, viszont hogy teljesen nyugodtak legyünk, ezért kamerát is szereltettünk. A kamera az utca felől, tehát a bejárat felől védi az előkertünket, és hát így sokkal nyugodtabban hajtjuk álomra a fejünket, de helyzeti előnyünk az, hogy 2 éve Menhelyről egy nagyon gyönyörű aranyos kis vizslát hoztunk haza, és ez a vizsla, ez bent alszik velünk a házban, és a házban lévő kutya azért az nem olyan, mint a kert végébe szundikáló kutyaolba tartott állat, ez az előkertből előről jövő betörők vagy rossz szándékú emberekkel szemben azonnal mindent észlel, tehát én egy bent lévő állatot is nagyon komoly biztonságtechnikai eszköznek tekintek idézőjelben.
4: Mondja ez a férfi, de az sem biztosíték, ha van kutya a családban. Ehhez az asszonyhoz hajnalban sorrantak be a tolvajok.
5: Arra ébredtem, mikor a kislányomnak ebédet szerettem volna készíteni, hogy hiányzik 3 fiók a lakásba. És először úgy nem jutott el a tudatom, még páromnak szóltam, hogy te vetted ki a fiókokat? De már akkor belém nyilalt a felismerés, hogy úristen, kiraboltak bennünket. Megmondom őszintén, hogy nem az volt nagyon rossz érzés, hogy elvittek értéktárgyakat, hanem az, hogy aludtunk, otthon voltunk, és 1 méterre voltak a gyerekemtől, és az a hónapokig bennünk volt az az érzés, hogy nem vagyunk biztonságban saját otthonunkban. Nem tudom, mi a megoldás. Azt mondják, hogy mindenféle riasztókat kell beszerelni. Én azt gondolom, hogy azokat, akik be akarnak jönni a lakásba, azokat nem fogja megállítani a riasztó sem. Ennek ellenére természetesen beszereltünk riasztókat, de nem hiszek ebben.
4: Nyáron könnyebben jutnak be a tolvajok, amikor nyitott ablakok, ajtók után kutatva járják a környéket, és ahol ilyet találnak, oda hangtalanul besurrannak, és visznek mindent, ami mozdítható és értékes. A statisztikák szerint minden 10. betörést így követnek el.
6: A házunkban nyitva maradt az egyik ablak. Szomszéd néni felhívott, hogy menjünk ki, mert nyitva van az ablak, és csukjuk be, vagy reméli, hogy nem jött be valaki az udvarra. Azon kívül érdemes mondjuk városon belül ilyenkor is bezárva tartani az ajtókat, vagy csak olyankor nyitni át szellőztetésre, hogyha éppen otthon vagyunk. Mert még olyan lakásokban, vagy olyan bérházakban is, ahol rácsvédi az ajtót, de azt nyitva hagyjuk, nagyon könnyen találhatjuk magunkat szembe egy vadidegennel, mondjuk a konyhánkban.
4: Volt már ilyenre példa, vagy hallott már?
6: Igen, volt már ilyenre példa. Kimentem a konyhába, és ott állt egy vadidegen, hogy kovácsékat keresi. Hát egész házban nem lakott kovács. Otthon volt a férjem, aki kijött, és úgy gondolta, hogy mégis tévedett, és nem ebben a házban laknak kovácsék.
4: Mit csinálna, hogyha mondjuk tetten érne egy tolvajt?
6: Próbálni kellene védekezni, ha megtámadna. A sodrófa az jó ötlet, vagy a kaktusz szintén egy hatékony fegyver lehet.
4: Ilyenkor nyáron mi is feledékenyebbek vagyunk, vagy könnyebben nyitva hagyjuk az ajtót, az ablakot, ugye meleg van, szellőztetünk. Emiatt is lehet, hogy több ilyen eset előfordul?
6: Könnyen lehet, hogy mondjuk egy szellőztetésre nyitva hagyott kamra ablak nagyon hívogató az ilyenek számára, akik ezt figyelik, hogy hová tudnak besurrani. Vagy például egy Facebookra kitett poszt, hogy elutaztunk nyaralni ide és ide. Szintén nagyon hívogató lehet olyannak, aki kimondottan ezeket figyeli.
2: Önöket érte már kellemetlen meglepetés a nyaralásból hazatérve, hogy valaki esetleg bement a lakásukba? Írják meg nekünk, hogy mi történt. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Varga Balázs, Rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Illetve Németh Péter, a CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok önnek is! Ugye a nyár vége felé járunk, talán már vannak tapasztalataik, több ilyenkor a betöréses baleset, vagy betörétes eset, akár nyaralóknál, akár lakásoknál?
0: Azt kell mondjam a betörésekkel kapcsolatban, hogy ugye a rendőrség nagyon hosszú évek óta folytat egy erős propaganda munkát ezzel kapcsolatban, és ezek az önvédelmi reflexek, ezek alapvetően úgy látjuk, hogy egyre inkább kezdenek kialakulni, és mi ez? Az, hogy biztosításokkal rendelkeznek, az, hogy biztonsági eszközökkel felszerelik, nyilván az anyagiakhoz megfelelően, anyagi viszonyokhoz megfelelően az emberek, azonban azt látjuk, hogy egyre inkább csökken ez a betöréses lopásoknak a száma. És ez azért van, mert nagyon jól védekezik a lakosság.
2: Amiatt, vagy hogy máshol van már a pénz. Ezen gondolkodtam, hogy régen betörtek mondjuk egy televízióért például egy otthonba. Lehet, hogy most már valamelyik online felületen keresztül sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban jutnak ahhoz az értékhez, mint amit egy televíziós készülék jelent.
0: Nyilván az online tér sokkal egyszerűbb a tekintetben, hogy nem látható az elkövető, viszont azt is kell látni, hogy az elkövetők mindig a könnyű elegáns irányába indulnak el. Tehát, hogyha azt látják, hogy egy ingatlan jól van védve, akkor azt nem támadja meg nagy eséllyel, mert neki az kell, hogy egy könnyű bejutás, egy könnyű haszonszerzéssel párosuljon.
2: Milyen a jól védett ingatlan?
0: Az jó védett ingatlan, mindig azt mondjuk, hogy az, amelyiknél ugye látható a biztonsági eszközöknek a felszereltsége, az, hogy jók az a nyílászárók, az, hogy esetleg van egy riasztó, amiről nem tudhatja, hogy hova
2: kamera,
0: fog csörögni, vagy jelezni. Biztonsági eszközök tekintetében ugye mindig azt mondjuk, hogy vannak a mechanikus és elektronikus biztonsági eszközök, hogyha az meg van jelenítve, tehát láthatóvá válik mondjuk egy valamilyen szinten a rálátást, amikor rátekintünk egy ingatlan, legyen az lakás ajtó, vagy pedig egy háznak a külső frontja. Az elkövetők ezt nem szeretik megtámadni. Nekik az kell, mint a legegyszerűbb, ahol nem látható semmi.
2: Tehát a mérges komondor is jó a kapuban?
0: Azt gondolom az is, de nyilván az állatokkal el tudnak bánni. Azért a kutya nem teljes mértékben egy biztonsági eszköz, de hogyha más egyéb eszközökkel, amelyeket ugye tulajdonképpen a mechanikus elektronikus eszközökkel láthatóan védve van egy ingatlan, az azért nagyobb védettséget jelent, de természetesen 100%-os védettséget egyik sem ad.
2: Nyár veszélyesebb időszak?
0: Ugye arra gondolunk, hogy ilyenkor az ingatlanokat ott hagyjuk rövidebb, hosszabb időre, de mondom, ez a tudatosság, ez nagyon jól kialakult mostanság, és azt látjuk, hogy igen, jól védik, nem csak a nyári időszakban, egyébként az év minden szakában, mert azért, amikor elmegyünk dolgozni, az is egy olyan időszak, amikor az ingatlan ott áll egy magára hagyva, nem, nincs otthon senki, és azt látjuk, hogy a nyári időszak nem volt annyira erős, nincs soha annyira erős, nem szokott annyira soha erős lenni, hogy az különösebben, hogy is mondjam, nagyobb odafigyelést igényelhetne, mert nagyon jó konstans a védekezési mechanizmus a lakosság számára, vagy a lakosság részéről, és illetve még azt szeretném elmondani, hogy inkább ez az időszak arra ad egy kis lehetőséget, ha már beszélhetünk erről, hogy azok a ingatlanok, amelyeket mondjuk csak a nyári időszakban lakunk, ezek a vidéki házak, ezek a kisebb nyaralók, én azt gondolom, hogy azokra kell felkészülni, mert hogy az ősz és a tél során ezek azért zárva lesznek, és nem lesz ott senki. Tehát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a nyarat inkább kiváltaná egy őszi-téli odafigyelés a hétvégi házakkal kapcsolatban.
2: De azt is bekamerázni, vagy riasztózni?
0: Hát, hogyha az anyagok engedik, akkor természetesen ez egy jó megoldás. Ma már ez sokkal olcsóbb az ilyen technikai eszköz, de alapvetően a zárhatóság is az, hogy ne legyenek ott olyan értékek, amelyek annyira vonzóvá tehetik az ingatlant.
2: Azt írja egy hallgató például, hogy nem volt drága, 250 000 forint per két darab kamera, Winchester, és a telefonra azonnal jelzőrendszer, el is kapott már egy betörni akarót, még be sem jutott a házba, a rendőrség már ott is volt, amikor szóltam nekik, Siófokon volt a ház, Siófokon volt a betörés, a házunk pedig Debrecenben van. Tehát már léteznek ilyen eszközök, amelyek az én saját telefonomon mutatják, hogy milyen mozgás történik egyáltalán a ház környékén. Nyilván a betörők is dörzsöltek, tehát gondolom, hogy megvan a módszerük arra is, hogy akár hogy hatástalanítsanak egy ilyen kamerát, vagy például, hogy mennyi idő alatt riaszt mondjuk valamilyen polgárőrségnél vagy biztonsági szolgálatnál egy rendszer, hogy mennyi idő alatt kell a házban boldogulniuk. Illetve láttam már olyan berendezést is, amely a lámpát lefölkapcsolgatja távolról irányíthatóan egy otthonban, hogy mégis úgy tűnjön, mintha lenne ott valaki. Elég ez? Ez elriaszthatja a betörőket?
0: Nyilván vannak olyan betörők, akik értenek a komolyabb eszközökhöz is, tehát sokkal szofisztikáltabb technikával dolgoznak, de úgy gondolom, hogy mindig nagyon jó az, hogyha eretentő ereje van annak, hogyha látnak egy kamerát, vagy ezek a fényvetők, amelyek fölvillanak a mozgásra. Tehát alapvetően az elkövető egy éjszaka való behatoláskor nem annyira szeretné azt, hogy ki legyen világítva, és láthatóvá váljon mondjuk mindenki számára, aki mondjuk a utcán közlekedik, vagy akár a kamera még jobban vegye az ő fizimiskáját, és én azt gondolom, hogy azért még mindig van ennek egy visszatartó ereje. Sőt, azt mondjuk, hogy igenis van, de természetesen itt is azért el kell mondani, hogy ez a 100%-os biztonságot nem nyújtja, mert vannak olyan elkövetők, akik értenek ezeknek a kiiktatásához, hogy pont egy olyan környezetben van az ingatlan, ahol teljesen mindegy, hogy felvinnal a lámpa vagy sem, vagy az, hogy megszólal a riasztó, mert olyan nehéz a kiutás, vagy hosszadalmas odan például a biztonsági cégnek kimenni, de azt gondolom, hogy ezek olyan nagyon-nagyon pici százalékok, és az elkövetők jellemzően ezeket az ingatlanokat jellemzően nem támadják meg. Tehát tulajdonképpen abban a pici-pici százalékban azért látjuk, mert vannak azért mégiscsak vannak betörések, de ezek a betöréseknek a száma csökkenő tendencia, ezt mindenképpen el kell mondani, és az elkövetők is érzik, hogy a védettség sokkal magasabb szintű.
2: Ugye az ember nagyjából fel tudja mérni, hogy milyen értékek vannak az otthonában, vagy akár a nyaralójában, és akkor tud számolni, hogy mennyit ér nekem egy biztosítás, hogy ezek az értékek ne legyenek veszélybe, vagy hogyha lába kél, akkor mégis csak valahogy kártérítsenek engem. Mit tanácsol Németh Péter a hallgatóknak, hogy milyen típusú biztosítást igyekezzenek megkötni az otthonukra, hogy védve legyen?
7: A legfontosabb ugye ez a komplex védelem, csak megerősíteni tudom a szavakat, amik előttem elhangzottak, hogy tényleg a biztosítási áradatokból is látjuk, hogy mind a betörések, mind a gépkocsi tolvajlások sorolhatnám, ezeknek a száma jelentősen csökken. Azt gondolom, hogy a rendőrség is hatékony felderítő munkát végez, a technikai eszközök is sokkal fejlettebbek összességében, meg ahogy ön is elmondta, igen, csábító mosan az interneten, mert egy kicsit az emberekről
2: tűzre összesen arad.
7: Van egyébként, van, de ez talán egy másik műsor témája lehet, de összességében ez valóban csökken, de ha teljes körű védelmet szeretnénk, akkor ugye az előbb is hallottuk, nincs olyan, hogy meg tudjuk óvni 100%-ig az ingatlanunkat, értékünket, autónkat, és a biztosítás való arra, hogyha mégis megtörténik a baj, ugye a biztosítás nem véd meg a bajtól, de anyagilag mögöttünk van, hogyha valami mégis elkerülhetetlen megtörténik. Tehát, hogy milyen biztosítást kell kötni, a legegyszerűbb válasz egyébként tényleg arra, és nem is sokkal bonyolultabb ez a kérdés, hogy pontosan arra az értékre szóljon, ami nekünk van. Egy autó esetében ez viszonylag egyszerű, mert beírom az alvásszámot és van egy kaszkóm, de egy ingatlan esetében ez már sokkal komplexebb. Belső ingóságok, ugye egy betörés által a belső ingóságokat veszélyezteti, és pont a külső ingatlan értékre fókuszálnak a biztosítást kötők, hogy mennyit ér a házam, de nem lopják el a házat, viszont amikor kitakarítják teljesen. Igen, de a betöréseknél mi látunk, mi is olyan jegyzőkönyveket, ahol még a használt fogkefét is elviszik és kiürítik, és lehet, hogy nem kell újra festeni a falakat, de hogyha feleségem ruhás szekrényt újra kellene vásárolni, akkor azt gondolom, hogy mondhatnám, hogy tetemes a kár.
2: Egy pillanat rajtérünk oda vissza, hogy mit visznek el, mert én tényleg először a műszaki berendezésekre gondolnék, vagy például az örökölt ékszerekre mondjuk, hogy azokat kellene biztosítani. Mást visznek manapság
0: a betörők? Pontosan így van. Tehát a betörőt visz el, amit azonnal értékké tudja adni. Az ékszer az ilyen, a készpénz nyilvánvalóan. A műszaki cikkek, azok jellemzően már nem annyira, de azért, hogyha egy jó tabletet vagy egy jó laptopot lát, az természetesen elviszi, mert filére kér, de eladja, tehát pénzért teszi. Alapvetően azt gondolom, voltak régebben, amikor a tévét elvittek, stb. Tehát, hogy, de nyilván attól is függ, hogy milyen környezetben van az ingatlan, hogy tudja annak kivinni, stb. De jellemzően tehát a készpénz és az ékszerek, amelyek nagyon menő dolgok lehetnek, meg könnyű eladni.
7: És a fogkefe. Igen, és egyébként a készpénz és ékszerekre is létezik biztosítás, amit meg lehet kötni, de ugye ezekre már otthon tartott készpénz, otthon tartott ékszer, különleges üveg, különleges vagyontárgy, egy beremaradt munkási kép a falon szoktuk mondani, viccesen a biztonsági szakmában. Tehát vannak olyan műtárgyak, értéktárgyak, amelyek egyébként az otthonunkat díszítik, és ezekre külön kiemelve, egyediben, de lehet biztosítást kötni.
2: Sajnos velem előfordult, hogy betörtek például az otthonom, bár is vittek tényleg pont ilyen örökölt ékszert, és utána mondták a rendőrök, hogy van esetleg fénykép az ékszerekről, hát nem volt. De érdemes akkor a nagyobb értéktárgyakról esetleg fotót is készíteni, és úgy külön biztosítani.
7: Szerintem mind a rendőrségi jegyzőkönyv, mind egy biztosítási jegyzőkönyvben muszáj valahogy bizonyítani, hogy ezek az értékek jelen voltak. Mi azt szoktuk mondani egyébként, mind a rendőrséggel együttműködés, mind pedig a biztosítókkal együttműködés tanulsága jókán, hogy ezek akár egyszerű mobiltelefonnak készült fényképek mindig nagyon jönnek. Tényleg egy beázásnál is, ha lefotózom a sarkot, hogy 15 centin áll a víz, ha lefotózom az ajtót, hogy hogyan feszítette fel a betörő, akkor a külső kezűség, tehát hogy nem merül fel az, hogy mondjuk esetleg önkezűség történt, vagy valami is, mert ilyenkor az első ijegység mellett szerintem biztosítási oldalról ezek a saját gyártású fényképek és minél több későbbi dokumentáció elővelete mutathatja, hogy mekkora tévé volt a falon, milyen fénykép volt a falon, vagy tényleg volt egy.
2: Tehát ami nekünk értékes, azt fotozzuk le. Egy hallgató írja nekünk közben 0639666 az SMS számunk, hogy egy viharos éjjel betörtek a garázsba. Közel 1 millió forint értékű gépet, szerszámot loptak el, azóta vannak komondoraink, és nem történt ilyesmi. Érdemes talán kicsit számolnunk, illetve szeretett volna közbevetni valamit, hogyha jól tudom.
0: Csak azt akartam még hozzáfűzni az előző témához, hogy alapvetően mindig azt mondjuk, hogy azokról az értékes dolgainkról, amik otthon vannak, hogy ne utólag fényképezzük a tévé helyét, vagy a munkácsi helyét a falon, hanem azt előzetesen csinálunk egy listát, egy fényképet, egy albumot a telefonunkra, vagy mentsük le, és hogy legyen egy lista csak ezért, mert hogyha megtörténik a baj, sokkal egyszerűbb nagyon gyorsan elővenni, és akkor azt mondjuk, hogy ez meg ez meg ez. És nem kell bizonygatnom, hogy tényleg volt olyan karkötőm, ami nagyon értékes, vagy nem volt, vagy elhiszik, vagy nem. Tehát nyilván a rendőrség elhiszi, de azért amikor a felderítés történik, azért pontos leírás sokkal jobb, hogyha van egy tárgyról. Meg hát a körözés szempontjából is sokkal egyszerűbb. De igen, és még visszatérve a garázsra, amikor ingatlant védünk, tehát alapvetően rendőri szemmel, tehát a biztonsági eszközök, akkor ezeket a mellékhelységeket, ezeket a hátsó épületeket is ugyanolyan biztonsággal kell ellátni, mert mint látjuk, ellopnak egy fűnyírót, egy rotációs kapát, nagyon komoly érték, rögtön 200-300 ezer forint.
2: Számoljunk egy kicsit, ugye említette, hogy most már az őszi szezonra, nyaralók bezárására kell gondolnunk, megéri-e biztosítást kötni. Mennyibe kerül havi szinten például egy nyaralóra kötött biztosítás, ahol nem nagyon hagyok ott mondjuk különleges értéket, de lehet, hogy egy televíziót, hűtőszekrényt, ágyneműt, bútorokat.
7: Hát, ahogy mondtam is, hogy fel kell mérni a kockázatot, és attól fog függeni ez a bizonyos biztosítás, hogy mekkora értéket szeretnénk biztosítani. Egy 20 négyzetméteres üres nyaraló, ha be is írjuk a belső ingóság szinten, nulla, az nagyon olcsó lesz egy vidéki kis balatoni faluban mondjuk valahol, szerintem
2: számít, hogy hol van?
7: Számít, mindenképpen számít, hiszen ugye a biztosítás tere van adatokkal, a biztosítás is tere van adatokkal, és a kockázatokat a biztosítók is elemzik, és nyilvánvalóan a betörési számok alakulása az egy komoly kockázat.
2: Tehát ha egy rejtett zsák faluban valahol a hegyek között, akkor drágább lesz a biztosításon, mint hogyha főút mellett
7: igen,
2: valahol
7: gondolom,
2: egy frekventált nyaraló környezetben?
7: Egyfelől igen, másfelől egy rejtett kis zsák faluban nem biztos, olyan értékesek az ingatlanok, hogy ugye arra mondjuk szakosodjanak akár betörők, vagy arra menjenek, míg viszont ez egy balatoni településen, ott drágább ingatlanok vannak, és azért ilyenkor tudják azért a betörők is, azt gondolom, hogy ezek az ingatlanok azért elhagyatottan állnak ősztől tavaszig, nagyon ritkán mennek le. Tehát sokszor úgy vagyunk vele, hogy még egy hétvégét lejövünk, nyáron én beköltözünk a nyaraló ingatlanba, hiszen ott szeretnék tölteni a nyárnak jelentős részét, és utána, amikor hazamegyünk, akkor ezek az eső miatt nem megyünk többé. És a mi tapasztalataink szerint ez az október, november, december, január időszak ilyenkor rengeteg. Ilyenkor történik nálunk, hozzánk a bejelentés alapján a több, hiszen a tavasszal már visszaszállingóznak az emberek a nyaralóban, nyáron meg ott vannak. És még egy nem pont betörés, de mégis károsanyag szempontjából fontos, hogy ezek a nyaraló ingatlanok lakatlanul, használatlanul állnak. Ha csak egy csőtörés történik, és 3-4 hónapon keresztül zubog a víz, mire észrevesz egyet a szomszéd, ez is nagyon sokszor megtörténik. Na, ez is egy kockázata a biztosítónak, tehát hogy áraznak a biztosítók ilyenkor, az emeli az árazásokat, hogyha mondjuk azt mondhatják, hogy 3-4 hónapig biztos, hogy lakatlan az ingatlan, tehát ezért nem kell meglepődni, de egy állandóan lakott ingatlan biztosítása némileg alacsonyabb lesz, ha úgy azt a négyzetméter árat nézzük, itt mondjuk egy kevésbé lakott
2: tér. Én értem, hogy a konkrét számokat próbálja megkerülni, nem, de mondok, valamilyen átlagot muszáj.
7: Igen, mondok, tehát egy átlagos magyar lakó ingatlannak, ami mondjuk 65-70 négyzetméter, annak az éves biztosítási díja, ami megfelelően van árazva kívülről is és belülről is, az meg 60-80 ezer forint per év között jön, tehát jó, azt mondom, hogy ha minden benne van, akkor 7-8 ezer forint talán így lehet mondani, tehát mindenképpen 100 ezer forint alatt maradunk, és ha azt nézzük, hogy egész életünk munkája benne van egy ingatlanban, hiszen ugye ha leég, ha elpusztul, akkor maga az ingatlan érték, és nem csak az ingóságok, illetve hogyha mennyi pénzt költünk el weboldalakon, elektronikus cikkeket vásárol, vagy bútorboltokban több gyerekes családoknak, az hatalmas érték. Ugyanez egy nyaraló ingatlannál talán a kevésbé lakottsága miatt 80%-kal alacsonyabb, egy 50-60 négyzetméteres nyári ingatlannál is körülbelül ez az ár lesz, de ott, ha kisebb ingóságot írunk be, mert hát kevesebb az ingóság, akkor 50-60 ezer forint per évből szerintem lehet biztosítani, és nyilván most sokan felszisztenek, hogy nekem 120 ezer forint a lakás biztosításom, igen, mert ha van kocsi a garázsban, van hozzá kert, van a kerti bútorok biztosítva, akkor följebb megy ez az érték, de hát azt mondom, hogy eltörpül ezért ez az egész életünk munkájának mellett.
2: Hogy mi mindent visznek a betörők azzal kapcsolatban, ismét írt nekünk egy hallgató, azt mondja, hogy amikor hozzánk betörtek, még a megkezdett fogkrémet is elvitték, ami viszont fájóbb volt, a 200 darabos gyűjtőknek adott rendkívül értékes hanglemez gyűjteményt is elvitték a betörők. Melyek a legmodernebb biztonságot adó eszközök? Tudnak-e ilyet, hol érdemes körülnézni a piacon, hogyha valaki most hirtelen megriadt, és azt mondja, hogy tényleg valami komolyabb eszközt kellene felszerelni?
7: Szerintem az én válaszom lesz rövidebb, a biztonságtechnika szempontból biztosítások régen elő is írtak meg, azt mondták, hogy olcsóbbá válnak ezek a biztosítások, ha vannak. Ma már a biztosítók nem kérik ezeket, nem azt mondják, hogy nincs értelme, hanem ma már nem kapcsolódnak ez a biztosítások, úgyhogy nálunk már biztos, hogy nem a legmodernebb eszközök vannak nyilvántartva, ezt már inkább az állampolgárokra bízzák, meg nehéz volt ellenőrizni, hogy technikai ez mit jelent. Ezt
2: ugye azon már túl vagyunk, hogy szólt a sziréna, mondjuk órákon keresztül csak olyan gyakran kapcsolt be valamelyik autónál a környéken vagy lakásnál, hogy már oda se figyelt senki.
0: Van ilyen természetesen, nálunk is egy olyan környezetben lakunk, hogyha megszól az autónak a riasztója, vagy a lakásnak, akkor igazából mindenki hallja egy 10 000 embert egyből. Szóval a lényeg az, hogy milyen technikai eszközök. Ma már annyi olyan cég van, ami ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon jó minőségben gyártanak, hogy kiemelni azt, hogy ki a legjobb, vagy honnan lehet ilyet vásárolni. Tehát vannak azok a technikai eszközök, amelyek tulajdonképpen az elektronikus rendszereket forgalmazzák, illetőleg átfedéssel, vagy külön cégek pedig a mechanikus eszközöket. Itt értem az alatt a nyílászárókat, mert már onnan kell kiindulni, a nyílászárónak a biztonsága a legeslegfontosabb. Ha egy jó nyílászáró van, nem is biztos, hogy nagyon kell másfajta eszköz. De hát ezt lehet fokozni egy zsalúziával, ami egy redőny, egy fémredőny, vagy olyan fóliákkal.
2: Ezek azok, ez kötelező még a biztosítás kötéskor, ez a betörésvédő fólia, vagy valamilyen
7: rács? Nem feltétlenül. Már ez régebben voltak, de ma már nem.
0: Igen, szóval ezek vannak, tehát ezekkel lehet fokozni a biztonságot, illetve az elektronikai eszközök, amikor is ugye a riasztó, magyarán, amelyeket be lehet biztonsági cégekhez, tehát szerződéssel kötni, akkor van egy kivonuló csapat, aki ugye ellenőrzi, hogyha valamilyen incidens történik. De azt gondolom, hogy ennek a komplexitását az együtt használni vagy a legfontosabb, és az így kellene, hogy működjön, de nyilvánvaló ez attól függ, hogy milyen anyagiakkal rendelkezünk. Tehát nem lehet senkire rákényszeríteni, hogy mindenképpen legyen. Ez nagyon fontos, és még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy ami káresemény szempontjából is szerintem gondot okozhat, ezek az ingatlanok, amit a téli időszakra ugye magára hagyunk, hogy nem csak a betörések, amelyek jelentősen hogy is mondjam, sértheti annak az ingatlannak az állagát, hanem például az, hogy beköltöznek azok, akinek nincs ingatlana. Tehát hallottunk volt, hogy nem lopja el semmit onnan, viszont az egész telet ott húzza ki, és azért ő is tud kárt okozni mondjuk egy visszhasználattal, egy indokolatlan, mert ugye nyilván nincs ott senki, vagy nem tudunk róla, és egyébként is más jellegű kárt is tud okozni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a biztonsága már csak ezért is nagyon fontos, hogy ne menjen oda be senki.
2: Talán néhány szót érdemes még arról ejteni, hogy milyen kárt okozhatunk saját magunknak, hogyha nem jól posztolunk valamit valamelyik közösségi felületen. Hogyan válhatunk céltáblává? Mi az, amit semmiképpen nem érdemes kitenni képben, fotóban magunkról, hogy ne váljunk csalivá?
7: Nálunk a káresemények leírásakor nagyon sokszor összeköttették, főleg régebben az emberek, hogy a nyaralás, utazás alatt történtek az események, és szerintem régebben még talán egy piros zsigoriból az utcán mászkálva térképezhették fel a betörők, hogy itthon vannak-e, vagy nincsenek a háziak. Ma, ha valaki megszerzi a Facebook profilt, és itt megütött a fülemet azon által említett SMS beírója is, vagy üzenetbeíró, hogy lemezgyűjtemény, ez is egy olyan információ, ami nagyon sokszor a mi praxisunkban előfordul, hogy éremgyűjtemény, lemezgyűjtemény, valahol később a rendőrség fölterít egy ismerőst, aki egyébként ezt tudta, és ott járt, és tudta, hogy a hátsó szekrény mögött van az érmegyűjtemény, vagy lemezgyűjtemény. Ezek minden olyan információ szerintem, amit magunkról osztunk, és őt sokszor kérkedve, hogy lefotózom magamat a gyerekkel a hátam mögött a hatalmas tévével,
2: az új autóval, a gyönyörűkertel.
7: Igen, és rengeteg berendezési tárgyal, a feleségem új eljegyzési gyűrűjével, az összes, nem tudom, tehát ezek biztos vagyok benne, hogy nálunk a biztosítási esemény leírásokban nagyon sokszor még maguk a károsultak is összevetni vélik mostában sok helyszín előtt is lehet nézni, tehát egyre többet olyat olvasunk mi is, hogy már próbálja kideríteni a károsult, hogy mi is történhetett vele.
0: Igen, azt egyetértek, tehát ezek olyan speciális dolgok, amit ha bemegy egy elkövető csak azért, mert be akar törni és akar értéket elvinni, nem biztos, hogy a lemezgyűjteményt viszi el, mert nem biztos, hogy fölméri azt, hogy mekkora értéket képvisel. Ez egy speciális eset volt valószínűleg, tudtak róla, látta, valószínűleg ki volt posztolva. Mi azt mondjuk mindig, hogy a közösségi médiában például, amikor éppen nyaralunk, vagy éppen nem vagyunk ott, vagy éppen olyan helyen vagyunk, ami nem az ingatlanban benne, hanem elutazunk, azért ne posztoljuk ki. Tehát a real time ne legyen kint az, hogy mi nem vagyunk ott.
2: Két héttel később, ha azt mindenképpen szeretném megosztani a nagyvilággal.
0: Akkor egy később időpontban, amikor jobban tudunk ügyelni a személyünket, tehát hogy a saját megjelenésünkkel is az ingatlanba, vagy ingatlanra. Tehát ezt mindenképpen mi azt mondjuk, hogy ez ne történjen meg, de tehát azt azért az biztos, hogy a közösségi médiánba teszünk fel olyan képeket magunkról, ami fölhívhatja az ilyen specializálódott elkövetőknek is a figyelmét. Tehát úgy gondolom, hogy...
2: Tehát akár a ruházat, akár az ékszer, ami rajtam...
0: Megmutathatja, hogy milyen szinten él esetleg az ember. Tehát az, hogy milyen körülmények között, azért feltételezhető, hogy egy nagyon szép óra van az ember, egy 5-10 millió fontos óra, akkor az ingatlanban is vannak azért egyéb más értékek, készpénz, ékszer. Tehát úgy gondolom, hogy ezektől... De hát nyilván nem lehet senkire ráparancsolni, ne tegye föl, de ezek felhívhatják a figyelmét az elkövetőknek.
2: Tehát ne derüljön ki az, hogy én hol lakom például, mondjuk a nagyvilág számára, mondjuk a közösségi területen.
7: Hát a legbiztonságosabb, azt nem tudnak rólunk semmit, és nem is tudnak hozzánk bejönni.
0: Ez csak jó tanács lehet.
2: Nem tudom, hogy ezt ma el tudjuk-e még érni. De nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat önöknek, és azt is, hogy itt voltak velünk. Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője, és Németh Péter, CLB független biztosítási alkusz értékesítési és kommunikáció. Igazgatója volt itt velünk a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy
0: köszönjük szépen. Is.

0: hétközben, napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 11 óra van, hamarosan utána járunk, hogy mire érdemes figyelni, például a kerti grillezésnél, és hogy hol érdemes szed magad akciót keresnünk. Önök vesznek ilyen gyümölcsöt, írják meg nekünk, 0630 9666 az SMS számunk.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Emelkedik a legkisebb öregségi nyugdíj, rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a köteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Súlyos örökség a kormány számára a 2026-os választási költségvetés, amelynek elfogadott hiány céljaitól messze eltér a valóság, mondta a Kossuth Rádió felkelő című műsorában a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány, most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, évvégéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a viszályára fordítani. A módosítás tervezetet a pénzügyminisztérium legkésőbb augusztus 31-én tervezi benyújtani a parlamentnek. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Ezen kívül megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett, a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai-Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni. Híradással délben jelentkezünk legközelebb.
3: Műsorajánló.
0: Legtöbbször védtelenek az emberrel szemben, és kevesen képviselik az érdekeiket. Az egyik nap még kedvencek, a másikon már az emberi erőszak áldozatai. Szótlanok hangján. Állatjogokról, a mindennapi életből vett konkrét esetekkel. Minden szombaton 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben, napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Önök is szívesen sütögetnek, bográcsoznak a kertben. Mennyire elővigyázatosak? Kétségtelenül kellemes családi időtöltés tavasztól őszig az otthoni grillezés, azonban számos veszélyt is rejt. Hamar megvan a baj, ahogy ezt Tamás és családja is megtapasztalták a balatoni nyaralás során. Barta Bernadettnek mesélt a fiatalember az eset kapcsán.
4: Hogyan ütött ki tűz a nyaralónak a kertjében?
5: Egy hétvégi reggel úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk bográcsozni, és hát nyilván oda készültünk, hogy akkor ételek, bogrács, meg a tűzifa. Már egyébként régebb óta is beszéltük, hogy a tűzrakóhely nincs a legjobb helyen, mert ugye fa van a környékén. De hát mindig úgy voltunk vele, hogy majd. Ugye nekiálltunk, megraktuk a tüzet, gyakorlatilag másodpercek alatt elkezdett lángolni a mellette lévő fa, ilyen 10 méter magasan. De én sose gondoltam volna egyébként, hogy tényleg ilyen gyorsan, mert megjelent 3 ilyen kis piros pötty a fán, és onnantól kezdve 1 másodperc alatt már lángolt az egész fa.
4: Tehát akkor nem arról van szó, hogy elkezdtek sütögetni, vagy ahogy említette, ugye bográcsolni, és hát egy kis plusz anyagot lögyböltek még a tűzre, hogy akkor ez jobban égjen, vagy hamarabb gyulladjon be, hanem alapvetően megkapta hirtelen a fát. Önök gyorsan cselekedtek, ha jól tudom, akkor 3 voltak éppen a telken, illetve volt még egy 1 éves kisbaba is önökkel. Ki mit csinált ebben a szituációban?
5: Kisbaba sajnos viszonylag közel volt a tűzhez, egy ilyen 2 méterre nagyjából ült egy hintába, úgyhogy a sógorom őt gyorsan kikapta onnan, és akkor őt odébb vitte. Testvérem ő egyből hívta a segélyhívót, hogy ugye tűzoltókat kérjen, én pedig mentem a slagért, és próbáltam azzal oltani. Szerencsére ugye a slaggal sikerült is eloltani, de a tűzoltók azért kijöttek, megnézték, hogy nem maradt valami, ami még visszagyulladhatna később.
4: Mennyire volt segítőkész a tűzoltóság, illetve mi mindent mondtak önöknek, mondjuk jó tanácsként?
5: Segélyhívóst én egy kicsit furán éltem meg, hiszen egy nyaralóba voltunk, és minden áron az irányítószámot akarta tudni. Ugye mi meg hát nyilván nem tudjuk, hogy mi az irányítószám, úgyhogy ezt még gyorsan ki kellett keresni, miközben ugye égett a tűz. De egyébként a tűzoltók, ők nagyon segítőkészek voltak, elmondták, hogy valóban nincs jó helyen a sütögetőhely, illetve hogy miket lehetne még tenni azért, hogy mondjuk ha ott marad a sütögetőhely, akkor ne forduljon elő ilyen még egyszer.
4: És mit javasoltak, hogyha mondjuk például ott marad a tűzgyújtóhely?
5: Hogy lehet már ilyen különféle tetőket rátenni, ami koncentráltabban, irányozottan viszi ki a hőt a tüzelőhelységből, illetve köré lehet rakni, nem tudom pontosan mi a neve, valamit, és akkor nyilván megint csak a koncentráltabban jön ki a hő.
4: A jövőre nézve most hogyan tovább? Eloltották a tüzet, nem tudni, hogy mennyi maradt meg ugye abból a tujából. Mi lesz a következő lépés így a tűzrakóhelyel kapcsolatban, illetve a nyár további részében?
5: Túlja az nem élte túl szegény, úgyhogy ki is kellett vágni, így viszont már nincs fa közelébe, úgyhogy a tűzrakóhoz tudott maradni. Sokkal óvatosabban fogjuk ezeket most már csinálni. Tényleg nagyon fontos, hogy a slag előre ott legyen, mert tényleg pillanatok alatt be tud gyulladni bármi.
1: Az iménti beszélgetést itt hallgatta velünk a stúdióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője is. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Jellemző eset, sok ilyet hallott nyáron?
6: Nem ritka. Gyakoribb viszont sokkal, hogy magára hagyják a tüzet. Vagy befejezték a kerti főzőcskézést, és a parázs még ott van. Majd föltámad a szél, és azt veszik észre, hogy ég a tűzrakó körüli növényzet, aztán a garázs, kicsit belekap a házba, esetleg az autó is. Ilyenek elő szoktak fordulni.
1: Tényleg volt ilyen idén nyáron?
6: Sajnos minden évben előfordul ilyen. Egy-egy ilyen felelőtlen kerti főzőcskézés, sütögetés akár ahhoz vezethet, hogy hatalmas szabadtéri tüzek, erdőtüzek keletkeznek, ugye kiszabadul az ingatlanból a tűz, illetve nem csak a természetes környezetet, hanem az épített környezetet ugyanúgy veszélyezteti, hiszen a saját kertünkben ugye közel van maga az ingatlan is.
1: Úgy tudom, hogy még mindig él a tűzgyújtási tilalom a természetben. Én például felszoktam hívni a helyi polgárőrséget, hogy vajon mi a helyzet mondjuk a kerten belül, de azt szokták mondani, hogy a kerten belül a tűzrakó helyen mindig szabad bográcsozni, hús sütögetni. De milyen szabályok érvényesek?
6: Ez így van, a tűzgyújtási tilalom az erdőkre és erdők 200 méteres körzetére vonatkozik.
1: Akkor is, ha van tűzrakóhely az erdőn belül.
6: Pontosan, tehát még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad ilyenkor tüzet gyújtani. Jelenleg az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, úgyhogy mindenkit kérünk, hogy ezt tartsa be, erdőben senki sehol ne gyújtson tüzet.
1: És ne dobjon el egyetlen cigarettacsikket sem, mert és rendkívül száraz az aljnövényzet.
6: Nem csak cigarettacsikket ne dobjon el, ne szemete. Ugyanis fémhulladék, üveghulladék, egy PET palack is képes a napsugarait nagyítóként összegyűjteni, és ezzel a szabadban hatalmas tüzet okozni. De elég, hogyha valaki füves területen az autó motorját járatja, és az autó alól sugárzó hő, vagy maga a kipufogógáznak a hőmérséklete meggyújtja az aljnövényzetet, és már is akár több száz hektáros szabadtéri tűz keletkezik.
1: Valóban ilyen súlyos most a helyzet?
6: Annyira száraz a növényzet, olyan aszályos az időjárás. Most ugye elmúlt napokban néha egy-egy ilyen kis átvonuló kis esőzés van, de esőt követő 5 percben ugyanolyan száraz a növényzet, meg minden. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy a szabadban kerülje a tűzgyújtást. Nem véletlen, hiszen idén már 11.500 szabadban keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat. 82 ember megsérült ezekben a tűzekben, 3-an életüket vesztették. A leégett terület nagysága pedig 128 millió négyzetméter. Ez rendkívül magas szám, ez magasabb, mint tavaly ilyenkor. Tavaly egész évben nem volt ennyi szabadtéri tűzünk. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogy erdőben sehol, hulladékot senki ne égessen, mert az tilos, mezőgazdasági munkákat végzőknek azt szeretném tőlük azt szeretném kérni, hogy tarlót ne égessenek, hiszen ez is tilos Magyarországon, viszont a saját kertjében mindenki kedvére bográcsozhat, grillezhet.
1: Azért tudom, hogy a kertben is az aljnövényzet száraz, pláne, hogy ugye locsolási tilalom volt hosszú ideig. Mit kell tennem a tűzrakóhely körül, vagy a tűzrakóhely mellé, mit érdemes oda tenni, hogyha grillezni vagy bográcsozni készülünk?
6: A felvezetőben is hallottuk ezt a problémát, hogy maga a tűzrakóhely megválasztása sem volt megfelelő, hiszen túl közel volt hozzá egy tuja. Na most a tuják, ciprusok, mindenféle tűlevelű növények rendkívül jól égnek, tehát legalább olyan 4-5 méter távolság legyen mindenféle éghető anyag és a tűzrakóhely között.
1: Ágak lógnak be sokszor, ugye? Akár a tűzrakóhely közelében, mondjuk, ha ez egy fenyő ág, mondjuk egy nagy fenyőfától, akkor ezeket is el kell távolítani, hogy sürgősen arrébb kell rakni a tűzrakóhelyet. Hát, milyen magasságig érhet föl az
6: hát
1: a
6: az attól függ, mekkora tüzet rakunk. Ugye a meleg levegő az fölfele száll, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy mi most egy kis parazsat tervezünk, hogy azon sütögessünk, grillezzünk, vagy egy nagyobb tüzet szeretnénk rakni. Én azt javasolom, hogy ne legyen semmi fölötte. Például, hogyha grillezünk, akkor ne a fa kerti kiülőben grillezzünk, mert találkoztunk több olyan esettel, hogy valaki bement egy sörér, és az alatt a 20 másodperc alatt az egész fa kerti kiülő.
1: Pláne a nád a tetején.
6: Kigyulladt, így van, és még a házra is ráterjedt. Tehát a saját kertünkben bográcsozhatunk, grillezhetünk, olyan helyen legyen a tűzrakóhely, ahol sem a közelében, sem fölötte nincsen semmilyen éghető anyag. Nyilván ilyenkor száraz a növényzet, száraz a fű, falevelek, már egy-két helyen igazán őszi hangulat van, hullanak a szárazságtól a falevelek. Tisztítsuk meg a tűzrakóhely környezetét ezektől száraz falevelektől.
1: Van hallgató, aki azt írja, hogy neki mindig nyitva van a slag a tűzrakóhely mellett, hogyha sütöget.
6: Nagyon hasznos, hogyha nincsen nyomás alatt lévő kerti tömlő, akkor egy-két vödör víz legyen a közelben, legyen valami szerszám a kezünk ügyében, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet. Ha van otthon tűzoltó készülék, az se baj, hogyha oda készítjük.
1: Pernye is száll.
6: Bizony, szeles időben inkább halasszuk későbbre a kerti főzőcskézést. Olcsuk el a tüzet, és a tüzet úgy kell eloltani, hogy az ne tudjon visszagyulladni. Tehát locsoljunk rá vizet, és a legjobb megoldás, hogyha még egy kis földet, homokot is szórunk rá, pláne ha szeles az időjárás.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy az első reflex nyilván az, hogy gyorsan a vödörvizet ráöntöm, de hogyha például húst csütögetek, és az olajos, akkor nem biztos, hogy a víz a legjobb megoldás.
6: Ez attól függ, hogy mennyi zsiradék van. Inkább akkor szoktuk kérni, hogy ne vízhez nyúljunk, tűzoltásnál, amikor kigyullad maga a zsíradék, maga a készülő étel gyullad ki, akkor ha arra vizet öntünk, akkor csak nagyobb lesz a tűz. Ilyenkor egyszerűbb lefedni azt az edényt, amiben készül az étel, amiben kigyulladt a zsíradék, és akkor nem lesz belőle baj.
1: Tehát vizes vödröt, homokos vödröt odarakni, hogyha befejeztem a sütögetés, bográcsozást, akkor mindenképpen biztosan eloltani a parazsat, ne feküdjünk le addig, amíg bármi is izzik.
6: De nem csak rálocsolunk egy kis vizet, hanem akkor egy gerebjével, egy kapával átforgatjuk a parazsat, és akkor lelocsoljuk még egyszer, ne sajnáljuk a vizet, inkább győződjünk meg, hogy biztos nem fog kigyulladni. Lehet, hogy este megerősödik a szél, hogyha ott maradt egy kicsi parázs, abból igen nagy tűz lehet.
1: De ugye manapság sokan például akár a társasház erkélyén is grilleznek. Ezek sokszor elektromos grillezők, de van, ami fával, vagy valamilyen szénnel működik. Milyen szabályok vonatkoznak ezekre a berendezésekre?
6: Gázpalackkal tilos társasház erkélyén grillezni, tehát senki ne próbáljon meg ilyet. Én azt mondom, hogy fával, szénnel se a társasháznak az erkélyén. Ha mindenképpen a társasházban szeretnénk az erkélyen grillezni, akkor valamilyen elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a házi rendjét. Nehogy az legyen, hogy az tiltja a kinti főzőcskézést.
1: Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat.
6: Köszönöm, hogy itt
1: legyünk óvatosak a nyárvégi kellemes grillezéseknél, de az őszi bográcsozásnál is. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője adott nekünk tanácsokat. Köszönöm, hogy itt volt.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Ha valaki szeretne még nem késő barackot, szilvát befőzni, és ha nem túl rest, akkor jó áron hozzá is juthat a gyümölcsököz, hiszen tartanak még a Szedd Magad akciók országszerte. De mennyivel olcsóbban találunk így gyümölcsöt? Merre érdemes elindulni? Miben segít például a gyümölcs térkép? És miért éri meg az akció a gazdáknak? Erről is beszélgetünk mindjárt. De először jöjjön Pirisi Csengeli riportja, aki a legnépszerűbb birtokon Nagyrédén ment be a barackosba.
2: Nagyon szépek ezek a kajszi barackok.
3: Igen, gyereteket keresem Lekvárnak. Bartani Óravec Mária vagyok. Én már gyakorlott háziasszony vagyok. Ami fönt van a fán, az befőttnek való.
2: Ez meg tudja, Lekvárnak. Hogy mi mire.
3: Így van, pontosan.
2: És mennyit szed majd most?
3: Hát most meglátom, hogy mennyit találok. 15-20 kilót, már 10 kilót elraktam otthon, az már üvegekben van, és akkor még teszek, mert általában úgy van a barack, egyikében van, másikban nincs. Úgyhogy ilyen 2 évre rakok el. Ugye szeretik az unokák, gyerekek, hogy tudják, hogy a mama rakja el a finom lekvárokat.
2: És megéri így, hogy saját maga szedi? Nem. Olcsóbb így, mint aki megy a piacra megvenni?
3: Olcsóbb, és eleve én tudom azt, hogy milyen, mert piacon nem engednek így válogatni. Én meg ugye látom, melyik a puha, mert azért, hogy kis hibás. Én hazamegyek, már rögtön mosom, darálom le, hogy ez sokkal finomabb, mert puha.
2: Mit szednek?
4: A sárga barackot, cseresznyét, meg meggyakni.

0: Panasz nem lehet, megcsíped bennünket a fagy szele, de a gyümölcs majdnem átviselte teljesen. Ami viszont átviselte, azon nagyon szép termésünk van, és most meghálálják a fák a már 3 hónapja tartó öntözést.
1: Miért népszerű ennyire a Szedd Magad akció?
0: Erre azt hiszem az a magyarázat, hogy jó ízű gyümölcsöt tudnak szedni. Sok embernek tényleg újdonság az, hogy érett gyümölcs van a fán. A háziasszonyok fajtára jönnek, érettségi állapotra jönnek, és hát most mivel van baraszk is, és hiányzik a lekvár az üvegből, ez egészen biztos minden spájzba, ezért most 2-5 energiával főzik majd a lekvárt.
1: Akkor helyi termelőtől tudják, hogy honnan származik az a gyümölcs?
0: Nyilván most éppen előbb beszéltem valakivel telefonon, Sirokon 600 forintért is van sárga barack, én is láttam Gyöngyösen is a multiknál, de oda van mellírva, hogy az egyik rekesz az Spanyolországból jött, a másik Olaszországból jött.
2: Itt van velünk a stúdióban Bognár Levente, a gyümölcstérkép.hu szerkesztője, aki nem árulta el még nekem, hogy merre felé nőtt föl, hol, nem tudom, lopta a cseresznyét, vagy szedte a családi kertben.
3: Vagyok, Győrben születtem.
2: Onnan. És akkor Győr környékén gyűjtögette a friss gyümölcsöt.
3: Faluban nőttem fel, és akkor...
2: A falu nevét elárulhatja csak.
3: Győrújbarát.
2: Győrújbaráta, milyen gyümölcsöt termeltek arra felé?
3: Mindenféle. Hát ezek a tradicionális magyar gyümölcsök, alma, körte, szilva.
2: És ezekhez ragaszkodik ma is?
3: Ez mindenképp.
2: Mert hogy más az íze, mint a boltinak? Amit onnan a fáról szed, vagy szereti úgy frissiben?
3: Teljesen más érzés a fáról szedni a gyümölcsöt, mint hogyha boltba elmenni, és akkor kifizetni érte.
2: Ja, tehát ez ilyen takarékossági szempont inkább.
3: Az is anyagi szempont is lehet, de inkább az életérzés, amit ad, hogy a fáról szedünk, és a kapcsolat a fával az más ilyenkor.
2: Azért kérdezgetem így, mert azért közöttünk biztosan van legalább egy generáció, és kíváncsi vagyok, hogy a mai fiatalok is ragaszkodnak-e annyira a nagymama kertjéhez, vagy igen, azokhoz az ízekhez, mint ahogy mi ragaszkodtunk, de ezek szerint azért ez nem múlik el, és tudnak spórolni is.
3: Így van, így van.
2: Mindjárt beszélünk róla, hogy mit talált ki éppen ezért a saját generációja számára is, igen, hogy hol szedjék, igen, a gyümölcsöt, de hagyd szólítsam meg előtte Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet terméktanácsának az elnökét, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Ugye itt elhangzott a riportban is, hogy például Szedd Magad akciók keretében szedhetünk barackot, szilvát. Miért volt szükség arra, hogy ezeket a Szedd Magad akciós helyszíneket térképre tegyék?
4: Azt látjuk már évek óta, hogy a Szedd Magad akciók, illetve általában a termelő és fogyasztó közötti közvetlen kapcsolat az egyre népszerűbb, és ennek az okai igazából a felvezetőben elhangzottak. A fogyasztó részéről, vagy a vevő részéről azért, mert ad egy életérzést, egy családi program, kiválogathatja azt a minőséget, amit ő leginkább keres, és temmelesleg olcsóbban vásárolhatja meg, mint ha ugyanazt a boltban venné meg. A termelők részéről valószínűleg a szükség diktálta leginkább ezeknek a közvetlen kapcsolatoknak a kialakítását. Egyrészt azért, mert általában rendkívül nyomottak a piaci árak, és így a termelő is magasabb áron értékesíthet, mintha több közvetítő kereskedői áttételen keresztül a boltba jutatná a termését.
2: Tehát kikapcsolnak egy láncszemet, és közvetlenül a fogyasztóhoz jut el, és mondjuk nem kell feltétlen arra se embert keresni, hogy valaki leszedje a gyümölcsöt.
4: És a következő fő szempont az árkon túlmenően a munkaerőhiány. Rendszeresen évek óta, igazából 10-15 éve küzdünk azzal a munkaerőhiánnyal, ami miatt nagyon gyakran betakarítás is megjósul, legalábbis a jó minőségben történő betakarítás. És akkor így több legyet üt egy csapásra egy termelő, hogy a munkaerőigényt is csökkenti, ugyanakkor magas áron vagy magasabb áron értékesíthet, de hozzá kell tenni, hogy azért a Szedd Magad akciónak vannak a termelő szempontjából árnyoldalai vagy hátrányai is, ezeket az előnyöket, hátrányokat mérlegelve kell dönteni, és azt látjuk, hogy jellemzően pár hektáros kisebb üzemek jellemző értékesítési formája ez, és mi őket szerettük volna azzal segíteni, egy hasonló platformot, amin ők megjelenhetnek, létrehoztunk.
2: Ha említette az árnyoldalakat, én például Epper Szedd Magad akción jártam, és tudom, hogy ott a termelő kirakott kosarakba már leszedett epret is, mert hát azt annyira azért nem szerette, hogyha például a nagy család végig tapossa az eper földet, és hát így is nagyon kedvező áron lehetett akár ládában elvinni az epret. Szóval gondolom, hogy erre gondol, hogy amikor sokan bemennek egy gyümölcsösbe, azt sokszor megsínli ez a gyümölcsös.
4: Ez pontosan így van, és egy szamóca növény erre különösen érzékeny. Ugye amikor maga a termelő szedi le a gyümölcsöt, az igazából már nem szed magad, a szed magad.

0: amikor a vevő szedheti le, de ez még mindig közvetlen fogyasztói értékesítés, tehát a szed magadnak egy mondjuk úgy enyhébb formája, de valóban ez az árnyoldala a szed magadnak, hogy a vevő, a fogyasztó az a kisebb gyümölcsöt, ami egyébként feldolgozóipari alapanyagnak, lekvárnak, vagy bármilyen cél, ami kitűnően alkalmas lenne, azt adott esetben eldobálja a táblán, mert ő a legszebbet, a legnagyobbat, a legszínesebbet keresi, vagy magában a növényben okoz kárt azzal, hogy termő részeket is letép a gyümölcsel együtt, és hogy ezeket a károkat, esetleges károkat kiküszöböljék a termelők, szoktak gyakran ahhoz a megoldáshoz folyamodni, hogy ott a kertkapuban értékesítenek aznap frissen szedett gyümölcsöt vagy zöldséget, de saját maguk leszedett és kicsomagolt árut értékesítenek. Ez ugyanaz, más nyilván egy picit az életérzés, mert nem maga a fogyasztó szedi le, de ugyanúgy friss árut vásárolhat és olyat, amit ő szeretne.
1: Nem utolsó szempont a minőség. Zárásképpen kérem, néhány praktikus információt mondjon el. Hol tudjuk megnézni ezt a szed magad térképet, hány helyszínen milyen gyümölcsöt tudunk még szedni?
0: A mi szed magad térképünk a www.fruitweb.hu portálon érhető el a szed magad fülön. Egyelőre kevés szereplő regisztrált, mert a fagykárok nagyon komoly terméskiesést okoztak. Az a termelő kollega, aki pár perccel ezelőtt nyilatkozott, ő szerencsés, mert megúszta a fagyokat, de jellemzően nagyon nagy fagykárok voltak. Így azt látjuk, hogy a termelők most arra a fix fogyasztó közönségre alapoztak, akik már az elmúlt években oda szoktak hozzájuk, és nem akartak azért megjelenni, hogy ne legyen új közönség, mert fagykárok miatt egyszerűen nem tudják kiszolgálni a közönséget. Bízunk benne, hogy jövőre ez a mondjuk új reklámfelület népszerűbb lesz. Ezen az oldalon van egy letölthető jelentkezési lap, azt értelmszerűen kitöltve beküldik nekünk, felkerülnek a térképre, és mi ennyi az, amit tenni tudunk és tenni szeretnénk azért, hogy egy szedmagad akcióban értékesítő termelő híre eljusson a legtágabb fogyasztóközönségig.
1: Apáti Ferencnek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és akkor beszéljünk végre a gyümölcs térképről is, mert ez talán valamiféle újdonság, és még olcsóbban lehet gyümölcshöz jutni. Hogy történik ez pontosan, Levente?
2: Egész egyszerűen az történik, hogy az országban rengeteg nyilvános gyümölcsfa van az utcákon.
1: Tehát utcai fa.
2: Tehát utcai fa.
1: Ami mindenki.
2: Ami mindenki, abszolút. És lényegében, amikor én mielőtt az ötlet megszületett bennem, láttam, hogy ezek a fák mennyire kihasználatlanok. Tehát hát sokszor még a madár sem találja meg a gyümölcsöket, és látom, hogy elszáradnak a gyümölcsök a fán. És azt éreztem, hogy muszáj itt valamit tenni, mert ez egy érték. És amikor bemegyek a szupermarketbe, a boltba, akkor meg látom, hogy mennyire fel van árazva.
1: Na és mit te?
2: És azt csináltam, hogy megszületett az ötlet, hogy tegyük ezeket a fákat térképre.
1: Tehát létrehozott egy online felületen elérhető online gyümölcs térképet.
2: Ez a neve a weboldalnak, igen, a gyümölcs térkép. És itt megmutatjuk a térképen az összeset. Nem az összes, mert ugye adatokat kell gyűjteni, még nagyon friss a felület.
1: De én megírom, hogy az utcában van két megyfa, amit nem szed le senki, vagy az a lakó, aki előtt van, akinek a kertje előtt van, akkor például oda mehetnek.
2: Oda, nyilván tisztelni kell a lakó közösség szabályait, tehát hogy nem a egyéni fákra célzunk ilyenkor, hanem a tényleg azt, amit nem szed le senki, és üresen áll. Vagyis a gyümölcs lóg rajtad, nem foglalkoznak vele.
1: Hány fa van most ezen a térképen?
2: Jelenlegi státuszunk az, hogy 23.500 valami ilyesmi.
1: Ó, hát akkor már jó sok tagot számol ez a közösség, mert gondolom sokan gyűjtik össze ezeket a gyümölcsfákat.
2: Sokan gyűjtik össze, igen, tehát az elmúlt hónapokban nagyon sokat hozzáadtak. A projekt úgy indult, hogy volt egy kezdeti adatunk, hogy megtalálják, hogy már működik a koncepció, és már létezik, és már lehet találni fákat. De azóta tényleg szinte már 2000 fát hozzáadtak, 1500-at körülbelül.
1: Tehát gyümölcs szerető közösséget is épít a gyümölcstérkép.hu. Becsüljük meg azt, ami van, amit ad a természet, ami ott van az utcán.
2: Abszolút.
1: És szedjük le, most milyen gyümölcsöt lehet szedni.
2: Van egy ilyen funkció is, hogy most érik, és akkor füge, nem is tudom, hát a füge a legnépszerűbb most, mi is érik.
1: Szilva
2: most,
1: biztos, hogy van.
2: Szilva is, igen. Hát nagyon-nagyon nagy a lista egyébként, körte is, igen. Alma is most már.
1: Tehát menjenek rá az oldalra gyümölcstérkép.hu, és ha tudnak ilyen fát, még akkor regisztrálják ezen az oldalon, hogy más is hozzájusson a gyümölcshöz, és főzzék be, egyék a friss, finom gyümölcsöt. Nagyon jó kezdeményezés, a fiatalok meg találkozhatnak is itt egymással. Nagyon szépen köszönöm, a térkép kitalálója, szerkesztője Bognár Levente volt itt velünk a stúdióban. A napközben mai műsora ezzel a végéhez is érkezett, de újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Az adás szerkesztője Pirisi Csenge és Messze Sán György voltak, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök pedig Szilágyi Zsolt. Nevükben is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Holnap hallhatnak arról, hogy létrejött egy elgondolkodható menopauza kutatás, mi mindent lehet ebből kiolvasni. Most pedig hamarosan a Vendég a háznál című műsorunk kezdődik, amelyben annak járunk utána, hogy miért is olyan népszerű újra a varrás. Taníthat előre tervezésre, türelemre, az újrakezdés lehető ségére. Érdemes tehát továbbra is velünk tartani. Én köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Horváth Ágnest hallották.
3: Kossuth Rádió.
4: Kossuth Rádió. Újra.
3: Újra.
4: Mindenkié.
3: Mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Amíg a nagyszüleim még komplett ruhákat vartak, én már sajnos csak az alapöltéseket ismerem. Az alkotás utáni vágy azonban mindenkiben megvan. Talán ezért is népszerűek újra az iskolásoknak szervezett varrótáborok és tanfolyamok. Hogyan tanít előre tervezésre, türelemre és kitartásra a varrógép? A fővárosban, Józsefvárosban egy gyerekeknek szervezett varrótanfolyamon, Maglódon pedig egy varrótáborban jártam, és döbbenten figyeltem, hogyan valósulnak meg elképzelt ruhák, plüssök vagy táskák 12 éves gyerekek fantáziáiból és kezei között néhány óra alatt. Előtted van egy kis varrógép.
1: Fedőzőgép.
0: Ez egy fedőzőgép, és ez mit csinál?
1: Bikinit varrok most, és annak a pántját vartam be vele.
0: A fürdőruha varrás az elég extra, nem? Azt nem az elején szokták.
1: Hát én már 5 éve varrok, úgyhogy haladó vagyok.
0: 13 éves vagy, 8 éves korod óta varsz.
1: Igen.
0: Hogy kezdődött, hogy jut eszébe 8 éves kislánynak, hogy ő varni szeretne?
1: Sehogy. Úgy kezdődött, hogy anyukám a gyerekkori álmát szerette volna rajtam megvalósítani, és elküldött a Zsuzsihoz először egy kötőtanfolyamra, aztán onnan jöttem horgolni, és aztán szerintem 4 éve kezdtem el rendesen varni.
0: Na de várjál, annyira nem volt ez erőltetés, hogyha te itt ragadtál 5 éve?
1: Nem volt erőltetés, először egy órára mentem csak, és aztán megtetszett, és már én kértem, hogy menjek többre is.
0: És anyukád, ő továbbra sem tud varni?
1: De annyira megtetszett neki azok a dolgok, amiket én vartam, hogy ő is beiratkozott egy kezdőtanfolyamra, valamint a ruhavarrást is tanulta.
0: Azt is Budapest alkotó műhelynek a varró tanfolyamán vagyunk. Timi, Villő és Juli, hány évesek vagytok?
2: 12.
3: 13.
4: 13.
0: Juli?
5: Én nagyon szeretek ilyen handmade dolgokat csinálni, és az egyik osztálytársam mondta, hogy ez egy nagyon jó hely. Ez egy haladó csapat, de én múlt héten voltam először.
0: Te a múlt héten láttál először varrógépet?
5: Hát azért nem. Anyukámnak van otthon egy ugyanilyen Singer varrógépe, és azon már vartam egy elég béna toltartót, de igazából így múlt héten kezdtem el érteni is nagyjából. Megtanultuk befőzni, és ilyen kicsi lapokon kezdtük el gyakorolni, hogy hogyan var, merre fele, és hogy hogyan cikcakol.
6: A Juli éhető őstehetség azzal kezdte, hogy egy kargonadrágot vart a múlt héten.
0: Milyen adrágot?
6: Egy kargonadrágot, ami ilyen nagy
0: bőszáró
6: rávart zsebei vannak, igen, most elhozta megmutatni, és most vart hozzá egy ilyen tukános, trópusi mintás felsőt.
0: Ez az, ami mögötted van?
6: 5 perccel ezelőtt fejezte be, és most neki állt varni egy farmer mellényt, most másolja a szabás mintát.
0: Budapesten vagyunk, Józsefvár. Itt van egy kis oktató műhely, ahol gyerekeknek is szervez tanfolyamokat. Vig Zsuzsi a Stitch Budapest alapítója. Itt megérkeznek lányok mindenféle fantáziákkal, és akkor akármivel jönnek, Zsuzsi azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk meg.
6: Igen, vagy néha lebeszélem őket róla, de általában azért megvarjuk, vagy varrunk valamit, ami hasonló.
0: Mi kell ahhoz, hogy ha valaki úgy dönt, hogy én szeretnék varni, és mondjuk még csak 12-13 éves, akkor ebből tényleg megszülessen egy ruhadarab. Milyen készségekkel kellenek hozzá, vagy milyen tulajdonságok, hogy ez működjön?
6: Vannak, akik nagyon önállóak, és tudnak lépésről lépésre előre gondolkodni, tehát nekik a legkönnyebb, mert megbeszéljük a műveleti lépéseket, ezt ők leírják a füzetükbe, és varnak, és hogyha valamit nem tudják, hogy kell csinálni, akkor ezt megmutatom, hogy hogy kell.
0: Mindenkinek van varró füzete?
6: Bólogattok. Tábori füzetedet?
0: Tábori füzet.
6: Igen.
0: Mindenféle érdekes rajzok vannak, meg mi ez? Dino tornazsák?
3: Igen.
0: Zsuzsi már mutatja is. Aszta! Rajta vannak a dinó tüskék, van fülev. Ilyen volt a fejedben ez a tornazsák? Akkor is, amikor elképzelted?
3: Ezt láttam az interneten, csak füle az nem volt, és azt én találtam ki rá.
0: Felírtad, hogy dinós tornazsák, a méreteket, hogy akkor az anyag, meg a tüskék mekkorák. Lerajzoltad, hogy hogy fog kinézni, és akkor itt vannak a lépések, hogy hogy kell megvalósítani?
3: Igen.
0: Ez egy fontos rész, ugye, a varrásnál, hogy kicsit előre kell látni, hogy tervezni kell, hogy mi miután következik.
6: Így van. És akkor megtanul az ember fejben varni, előre gondolkodni, és utána sokkal könnyebben tudja a lépéseket a valóságban végigcsinálni.
0: Kell hozzá akkor előrelátás, meg tervezés, mi kell még?
6: Tervezés, kitartás, kudarcszűrő képesség, tehát hogyha valamit elrontunk, akkor ki tudjuk bontani, össze tudjuk újra varni, van még plusz anyag.
0: Ez a visszabontás lehetőség mindig arra, hogy nem baj, ha elrontod, mert elvágjuk a célnát, és lehet előről kezdeni.
6: Igen, tehát a varratbontó a barátunk, ez egy külön eszköz, éppen ott van a villő kezében, és ez el tudja vágni ugye a cernet, hogy az anyag nem sérül.
0: Annak van jelentősége, hogy itt a műhelyben ti nem egyedül vagytok, hanem egy kis társaságban?
1: Nem mindig ugyanazokkal az emberekkel vagyok együtt, mindig mással, és ezért mindig frissül a társaság.
3: Lehet beszélgetni, és nem csak így csöndbe varrok.
1: Ha vannak többen, akkor több ötletük van, és az egyik táborban például az egyik barátnőmmel csináltunk közösen ugyanolyan dolgokat, például közös víziló plüssöt, meg csináltunk ugyanolyan ruhát is magunknak.
5: Szerintem jó az, hogy beszélgetünk közben, meg van, amikor a Villó is tapasztaltabb nálam, meg a Timi is, és ők is segítettek már.
6: Néha meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy el tudja mondani a másiknak, mert néha ő is tanul azzal, hogyha el kell magyarázni, és lehet, hogy ő másképp mondja, és úgy könnyebb megérteni. Tehát, hogy én azért egy ruhaipari háttérből jövök, és van egy csomó szakifejezés, amit ők egyébként mind ismernek, tehát varrásszélesség, meg talpszéles varrás, meg ezekről mind tudják, hogy micsoda. De mondjuk például ma vart a Juli ferdepántot, és akkor megkértem a Timit, hogy mondja el, hogy ezt hogy kell felvarni.
0: Az, hogyha valaki meg tud alkotni a saját gondolatából egy tárgyat, akár egy ruhát, vagy egy kis horgolt állatot, az valahol megerősítő, egy ilyen önbizalomnövelő dolog is, ez látszik a gyerekeknél, vagy a felnőtteknél?
6: Ha valakinek mondjuk nincs önbizalma, mert eddig nehezen sikerültek a kézműves alkotások, akkor ő felszabadul. Múlt héten is volt egy olyan kislány, aki azt mondta, hogy nekem nincs kézügyességem, nekem ez nem fog menni, és tényleg az első nap nagyon sok probléma volt, hogy beakadt a cerna, nem figyelt oda, nem tette el a talpat, és akkor nekem az a feladatom, hogy megnyugtassam, hogy ez mindenkivel előfordul az elején, ez teljesen normális, nem vagy ügyetlen, és akkor hirtelen ez a félelem, amihez ő évek óta hozzászokott, ez megszűnik. És mindent, amit csinálunk, azt felszabadultan kell csinálni, mert hogyha a félelemből csináljuk, akkor nem fog jól sikerülni.
0: Van egy olyan oldala, hogy sikerélmény, meg önbizalom, igen, kreativitás, meg van egy olyan oldala is, hogy ügyesedik a kezük, a térlátásuk, a koncentrációjuk.
6: Nagyon-nagyon sok területen fejlődnek közben, tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a zene minden területre kihagy, ugyanúgy, mert hogy a zene tanulás, ugyanúgy a varrás tanulás is kihat a figyelmükre, a fókuszra, a számolási képességükre. Nem ezért jár. Tehát ők szórakozni járnak ide, csak közben mondjuk megtanulják, hogy mi a különbség a térfogat meg a kerület között, amit egy matek órán nem fognak nekik így elmagyarázni. Meg lehet tanulni azt, hogy egy körív, az hogyan görbül, hogyan kell egy másik körívvel úgy összevarni, hogy a varrások azok illeszkedjenek. És ez egy elég komoly térgeometriai feladat egyébként, amit nem a tábla előtt magyarázok krétával, hanem fogunk egy anyagot és összevarjuk, és látja, hogy a végén lesz belőle egy térbeli test.
0: Mi van még, ami a varrás tanfolyamon előjön?
6: A fantázia szerintem, amit nagyon fejleszt. Tehát abban a pillanatban, hogy megtanul egy új eszközt használni, kinyílik előtte a világ. És itt csomó olyan elképzelése van, amit mondjuk esetleg lát egy filmben, vagy egy videoklipben egy olyan ruhát, ami tudja, hogy kell megvarni, ki tudja találni. És ez szerintem sokkal színesebbé teszi az életét.
0: Vig Zsuzsi a Stitch Budapest alapítója.
6: Egy olyan családban nőttem föl, ahol az édesanyám divattervező volt, az egyik bátyám férfi Szabó, és én gyerekkorom óta varrok. Érettségi után a Könnyűipari Műszaki Főiskolára jártam, és utána pedig az Egyesült Államokban a Fashion Institute of Technology-n jártam divat marketing szakra, és 2010-ben költöztem haza, és főleg magyar divattervezőkkel dolgoztam marketingesként. Ezen kívül divatmarketinget oktattam több felnőtt képzési intézményben, és tulajdonképpen egy véletlen során kezdtem el varni, varrásoktatással foglalkozni. Elmentem önkéntesnek egy közösségi varróműhelybe, és láttam, hogy erre egy hatalmas igény van. Nagyon-nagyon sok érdeklődő volt a varró tanfolyamok iránt.
0: Akkor váltott tulajdonképpen az egyetemi oktatásból, igen, a varrásoktatásra?
6: Egyedülálló anyukaként 40 fölött nagyon nehéz egy olyan munkahelyet találni, ami összeegyeztethető azzal, hogy a gyereket el kell hozni az iskolából. És a másik pedig az, hogy én hivatásomnak érzem azt, hogy fölnőtt két olyan generáció, akik nem tanultak megvarni. Én 50 éves vagyok, akik nálam idősebbek, azok általában már korábban megtanultak varni a szüleiktől, mert a családban mindenhol volt egy varrógép, és most már ezeknek a gyerekeknek az anyukája sem tud varni, tehát már nincs kitől megtanulni, és rengeteg tanítványom van, tehát tényleg informatikusok, bankárok, könyvelők, orvosok.
0: Nem csak gyerekek, hanem felnőttek.
6: Nagyon-nagyon sok felnőtt, és itt élő külföldiek annyira úgy érzik, hogy elszakadtak attól, hogy kétkezi munkát csinálnak, és szeretnének valamilyen fizikai aktivitást, ami tulajdonképpen egy relaxációs eszköz is. A varrás ez nem csak a végtermék miatt érdekes, hanem nagyon jól kikapcsol, és egy nagyon jó flow élményt ad.
0: Az érzés az a gyerekeknél, meg a felnőtteknél ugyanaz, nem, hogy belemerülünk valamibe, muszáj azzal foglalkozni, különben ugye nem haladunk.
6: Oktatóként szerintem a legnagyobb különbség az az, hogy a gyerekek nagyon-nagyon könnyen tanulnak. Ha megmutatok nekik valamit, akkor egyből értik, és egyből tudják, hogy hogyan kell csinálni. A felnőtteknél nagyon nehéz azt elfogadni, hogy amikor először kipróbálja, vagy először csinál valamit, az nem lesz tökéletes. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a tökéleteshez vezető út a tökéletlenen keresztül vezet, és nagyon sok ember felnőttként nem engedi meg magának, hogy valamit elrontson. És úgy nagyon nehéz új dolgokat tanulni, mert bármi az elején nehezen megy, és utána egyre könnyebb. És nekem az a legnagyobb élmény, hogy olyan emberek, akik úgy jönnek be, hogy nekem nincs kézügyességem, nekem soha nem sikerül, én úgyis mindent elrontok, nekem az anyukám mindig kivette a kezemből a cérnát, azoknak nagyon felemelő, hogy ő is meg tudja tanulni. Tehát lehet, hogy több idő, de mindenki megtanul varni.
0: A felnőttek azért jönnek, mert hogy szeretné saját magának fölvarni azt a nadrágszárat, vagy bevenni azt a ruhát?
6: Nagyon sok különböző motiváció van. Jönnek olyanok, akiknek nem átlagos a testalkatuk, tehát magasabbak, vagy szélesebb a hátuk, vagy hosszabb a karjuk, vagy alacsonyabbak, vagy kövérebbek, és ők nem tudnak konfekcióruhából öltözködni, tehát nem tudnak az üzletben a saját méretükre vásárolni, de vannak, akik mondjuk kutyaruhát akarnak varni, vagy várandósok, és a gyereküknek szeretnének majd baba ágyneműt varni, meg babaruhákat. Egészen különböző motivációk vannak. Van, aki a szerszámos táskáját akarja megvarni.
0: Mert hogy férfiak is jönnek?
6: Igen, egyre többen. Tehát úgy azt mondanám, hogy először az 5%-a volt, most már inkább ilyen 10-15%-a résztvevőknek férfi.
0: Gyerekek között is szoktak lenni fiúk?
6: Közöttük sokkal kevesebb. De fiatal felnőttek, tehát ilyen érettségi körül álló fiúk, azok szoktak jönni, igen. Van, aki ezen a területen akar tovább tanulni, meg hát nagyon menő, nagyon sok online videó is van, amit fiúk készítenek.
0: Varrásról?
6: Igen. És hát maga a varrógép egyébként az egy unisex eszköz. Tehát a szabók is férfiak általában.
0: Hogyha valaki vágyik arra, hogy ő varjon, akkor ő képes is ezt megtanulni? Vagy azért vannak határok?
6: Hát én körülbelül 1500 embert tanítottam megvarni 8 év alatt, és eddig még mindenkit sikerült. De szerintem mindenki meg tud tanulni varni.

0: következő feladat, mivel hogy körbevartuk mind a két oldalát és az alját a szatyrunknak, ugye rávágtuk a 3x3 centit, vagy ti lányok a 6x6-ot, aki nagyobb szatyrot var. Két oldalról belenyúlunk és széthúzzuk, tehát látunk egy ilyen kicsi lyukacskát itt. Lilike, vard nyugodtan végig, megvárunk akkor, jó? Azt az egyenest, azt vard végig.
1: Nagy szoba van berendezve két asztallal, és látok 7 darab varrógépet, és a lányok, mint egy varrodában, mindenki nagyon komolyan ül a gép előtt. Lambertné Herceg Anita, női szabó. Ön tart a gyerekeknek itt Maglódon varrótábort.
0: Az első napra délelőtre egy kis ismerkedést mégis egymással terveztem, illetve kézi alapköltéseket tanultunk, tehát kézzel kulcstartót vartunk, vagy tűpárnát például. Délután már a varrógéppel ismerkedtünk, és be is kapcsoltuk. Befűzték a lányok, orsóztak, tehát alsószálat csináltak a kis munkájukhoz, illetve nyomtattam nekik papírlapot, amin különböző vonalöltések vannak, hogy akkor gyakorolják azt, hogy ne először az anyagon, a papíron mégis könnyebb, és azt varrogatták egész délután.
1: Mondott itt néhány figyelmeztetést, hogy az ölbe ne vágjunk, meg mit milyen olóval, vannak ilyen biztonsági tudnivalók is, amit meg kell tanítani?
0: Igen, vannak. Első nap a lányoknak azért az ismerkedés után, meg mikor elővettük a varrógépet, azért tartottam nekik tűz- és balesetvédelmi oktatást, meg folyamatosan felhívom a figyelmüket arra, hogy mit és hogyan csináljuk, nehogy sérülés legyen.
1: Egy varró tanfolyam az 5 nap. Hogyha az ember semmit nem tud varni, meddig lehet elvezetni a gyerekeket a nulláról pár nap alatt?
0: Ez olyan tábor szerintem, hogy ide muszáj úgy jönni, hogy én szeretnék valóban megtanulni varni, mert hogyha az embernek alapból nincs kedve valamihez, akkor azt nem szívesen csinálja. Igazából ahhoz képest, ahonnan hétfőn indultunk, hogy azért a pelenkaöltés nagy nehézséget okozott, ahhoz képest péntekre nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Mert a lányok most nagyon haladnak, tehát szatyrot, egy párnát, egy kis egyszerű neszeszert, a hajgumit, tehát ezek azért 5 nap alatt beleférnek abba, hogy szépen, kényelmesen haladva elkészüljenek. Az alapokat, azt magába szívja az 5 nap alatt, és tudni fogja azt is, hogy otthon azt a varrógépet hogy fűzöm be, hogy indítom el az anyagot, az elején, a végén elerősítem, hogy az a varrat ne bomoljon szét, és utána már bekapcsol a gyerekek fantáziája, illetve az emlékezet is, hogy először jobb oldalon vartuk, bal oldalon vartuk, fölül vartuk, alul vartuk, tehát hogy a gyerekeknek ilyenkor ez az fantasztikusan tud működni. Ebbe benne van az egyediség, az, hogy én csináltam, az én munkám nem egy tömegtermék, hanem egy darab van belőle, és általában, amit az ember készít, az azért saját magát is tükrözi. És szerintem ez fontos.
1: Te mennyi idős vagy, Réka?
2: 12.
1: Hogy kaptál kedvet a varráshoz?
2: A nagymamámat láttam, hogy ő sokat var, és mondtam anyukámnak, hogy én is szeretném kipróbálni.
1: Mi volt a vonzó abban, ahogy ő ezt csinálta?
2: Láttam, hogy ő saját ruhákat var, és kedvet kaptam én is, hogy akkor majd, hát, hogyha megtanulok varni, akkor hát, ha én is tudok magamnak ruhákat varni.
1: Mielőtt idejöttél a táborba, volt már tűmeg cél? A kezedben otthon próbálgattál már valamit?
2: Hát csak annyi, amennyit a sülibe tanultunk.
1: Mit tanultatok?
2: Hát ilyen kézi öltéseket, pár öltést. Láncöltést tanultunk, meg ilyen pelenkaöltést, meg ilyeneket.
1: Mire vágysz, amit elkészítenél?
2: Hát én szeretnék majd saját ruhákat tervezni. Ötleteim vannak. Hát az úgy jó érzés, hogy azt a ruhát viseled, amit te magad készítettél.
1: Nem érzed úgy, hogy ez egy kicsit unalmas, meg monoton?
2: Nem, szerintem ez nagyon érdekes, és nem unalmas egy cseppet sem.
1: Kell hozzá ötlet, vagy kreativitás szerinted?
2: Kreativitás igen, szerintem, mert ki kell találni, hogy mit, hogy tudsz megvarni, kézügyesség kell, meg hogy a szemed jó legyen, mert nagyon pici a lyuk, amivel a cérnát bele kell fűzni.
1: És azt el tudod képzelni, hogy most majd megtanulsz alapfokon mondjuk varni, és akkor otthon kapsz egy varrógépet, akkor te otthon varrogatni fogsz?
2: Igen, én ezt így képzeltem el.
1: Ehhez kell egy kis türelem is, nem? Mert nem biztos, hogy mindig elsőre sikerül, amit elképzel az ember.
2: Igen, meg nem szabad kapkodni, de hogyha nem sikerül elsőre, akkor nem szabad feladni, hanem meg kell próbálni másodszorra, meg harmadszorra, negyedjére, és egyre jobb lesz mindig.
1: Hédi, te hány éves vagy?
3: 10.
1: Volt-e már valaha varrógéppel dolgod?
3: A nagymamámnál van egy varrógép, és nemrég kipróbáltam.
1: Láttad is őt varni?
3: Már sokszor láttam, hogy var, meg egyszer vart is nekem egy ruhát.
1: Júliska, te hány éves vagy?
4: Én is 10 éves vagyok.
1: Hogy jutott eszedbe eljönni Anita varró táborába?
4: Szerettem volna elkészíteni egy hajgumit.
1: Meg tudod mutatni? Fodros anyaggal bevont hajgumi, és te választottad ki a színt is.
4: Igen, meg a mintát.
1: Beraktad egy nagyon szép neszeszerbe, egy rózsaszín rózsák vannak rajta. Ezt is te készítetted?
4: Igen, ezt is én készítettem itt a táborba.
1: Nálatok a családban szokott varni valaki?
4: A nagymamám és az anyukám szokott, meg néha a nővérem.
1: És ők miket készítenek?
4: A nagymamámmal régen készítettünk könyvjelzőt még, arra még emlékszem. A nővérem még a régi játékokhoz készített kiegészítőket, az anyukám pedig a lyukas nadrágokat szokta visszacsinálni.

0: Lambertné Herceg Anita, női Szabó.
1: Három fiam van. Érdekes, mert a varroda nálunk, a házon belül, mint másnál a nappali nálunk, az a központi hely. Bejönnek a gyerekek, és nyüzsögnek körülöttem, mind a hárman sokszor, vagy odaülnek be hozzám beszélgetni, és szeretnek ott bent lenni, és azért a középső, meg a nagyobb gyerkőc is érdeklődik mindig, hogy mit csinálok, vagy hogyan. Anya, ez nehéz. Tehát azért úgy látják, amit csinálok, és érdekli őket is, de őket annyira aktívan nem, de a kicsit nagyon szívesen odaül és var.
0: Mikor van neked kedved varni?
2: Hát bármikor, mindig.
0: Ez egy szatyor, és ezt te készítetted?
2: Igen, anyával.
0: És hogyan?
2: Varrógéppel.
0: Innen jött az ötlet, hogyha egy 7 éves fiút meg lehet tanítani varni, akkor talán másokat is meg lehet?
1: Innen is, illetve bennem ez már úgy nagyon régóta felmerült, hogy de valahogy kéne gyerekeket tanítani varni. És akkor aztán így kirajzolódott bennem a teljes téma, és nekiálltam megvalósítani az ötletet.
0: Itt vagyunk a varró műhelyben. Zente, mondod, hogy itt mi hol van?
2: Ott vannak anya könyvei.
0: Mit tart azokban a mappákban, anya?
2: Hát én azt nem tudom.
0: Anya súg. Mit súgott?
2: Szabás mintát, meg itt egy varrógép.
0: Ezen szoktál te is varni? Megmutatod, te melyiken varsz?
2: Ezen meg azon szoktam. Ezzel inkább csak varni, azon meg inkább varni.
0: Itt van a lábpedál. Gondolom, ezt te már profin tudod használni.
2: Hogyha most lenne anyag, meg is tudnám mutatni, csak most nincs anyag.
0: Elmondod nekem, hogy mi van itt a falon rengeteg?
2: Cérnák.
0: Ez nem tiltott terület, be szabad ide jönni?
2: Hát akkor, amikor fogócskázunk, akkor éppen nem, mert hogy ez nem játszó terület. Nagyon akarunk bújni, akkor ide bebújjunk, ide a sok anyaghoz.
0: Hú, hát ez egy kis raktár itt rengeteg anyaggal.
2: Hát igen.
0: Ezek micsodák?
2: Szabás minta.
0: Mondta, hogy önnek ipari varrógépei vannak, mert hogy ön igazából női Szabó. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen var.
1: Igen, nekem itthon van a saját kis műhelyem, én itt alkotok, ide jönnek hozzám a megrendelőim. Nagyon sok most a ruhajavítás, főleg a nyáron, de van olyan is valóban, aki jön, van egy ötlete, hogy ő milyen ruhát szeretne, keressünk hozzá együtt anyagot, és készítsem el neki az általa kiválasztott ruhát.
0: És hát van önnek egy szenvedélye, egy nagyon speciális ruhatípus.
1: Így van, a népviseletkészítés. Nekem ez egy hatalmas nagy szenvedély, és ez nekem egy ilyen nagy szerelem. Szerencsémre a Hagyományok Házába indult népviseletkészítő tanfolyam, amit el tudtam végezni.
0: Kikutatja, hogy milyen mondjuk a sárközi vagy a szatmári viselet, és akkor azt megpróbálja lehetőleg hűebben elkészíteni?
1: Igen, ez így van, hogy nagyon sokat kutatok általában minden darab után.
0: Ezeknek a megrendelői mondjuk néptánc csoportok?
1: Akár ők is, vagy egy-egy ember, nekem is van nagyon sok, mert én viszont Tolna megye Pincehelyről származom, és amikor az iskolába is a Hagyományok Házába jártam, én a szakdolgozatomat is ezen témába írtam, a Kapos Koppánymente Pincehely népviselete címmel, és hát én ezeknek a ruháknak vagyok a legnagyobb szerelmesei, hiszen ez nekem a hovatartozásom is, ugye? És hát nekem is van nagyon-nagyon sok népviseletem.
0: Önnek hogy jött ez a szenvedély, hogy varni szeretné, és ezzel szeretné foglalkozni?
1: A varrás az engem mindig érdekelt. Persze gyerekkoromban láttam édesanyámat varni. Ő férfi ruha készítő, soha nem dolgozott a szakmába, soha nem is szeretett varni. De akár szüreti felvonulásra mindig nekünk ő varta gyerekként a ruháinkat. Például a dédi mamám lakástextilt vart nagyon sokat. Tehát nagyon emlékszem rá, még régen nagyon divat volt ez a vastag kagyló fotel, meg minden ilyen régebbi bútor, és a dédi az mindenre vart húzatot, hogy ne sérüljön, ugye akkor ebbe az időben nagyon vigyázni kellett mindenre, és nagyon emlékszem rá, hogy ült az asztalnál, és az asztalos kis Neumann háztartási varrógépén varta ezeket a húzatokat, függönyöket, mindent, és valahol úgy megmaradt ez bennem, aztán felnőtt koromra igen-igen erősen előtört.
0: Közben mást tanult.
1: Középiskolába vendéglátás és idegenforgalmat. Éltem egy kicsit Németországba, utána én onnan hazaköltöztem, és akkor itthon tanultam. Elmentem egy dajka képzőbe, hogy majd gyerekekkel foglalkozok. Elmentem egy gyógypedasszisztens képzésre is. Tehát ezeket mind-mind befejeztem, de hogy egyikbe sem éreztem azt a kiteljesedést, hogy nekem ez jó lenne. Úgyhogy aztán a kettő közt behúztam a női Szabó képzést is, és ebbe teljesedtem ki. Nekem ez az életem.
0: A vendég a háznál mai adásában varró tanfolyamon jártunk.
3: Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenki.
2: Kedves hallgatóink, ma délben a Győri Bencés templom Szent Benedek harangja szól a Kossuth Rádióban. A Kisalföld és a Nyugat-Dunántúl központjának számító püspöki székhely a török korig fontos katonai szerepet töltött be. A keresztény hadak 1598-ban foglalták vissza, és kezdődött el a mai városkép kialakítása. Pázmány Péter esztergomi érsek az újjáépítés támogatására behívta a jezsuitákat, akik kereskedőkkel és iparosokkal telepítették be a várost. A főtéren álló két tornyú korabarok templomot 1625-ben alapították, és 1641-ben kezdték használni. A jezsuita rend feloszlatását követően 1802 óta a Bencés rend tulajdonában van. A templom védőszentje Loyolai Szent Ignác a jezsuita rend alapítója, akinek ünnepe július utolsó napja. Magyarország 13. legnagyobb harangja, a 3300 kilós Szent Benedek harang a keleti toronyban lakik. 181 cm-es átmérője miatt nem fér ki a torony ablakán, nem tudták hadicélokra elkobozni. 2015-ben új nyelvet és új felfüggesztést kapott. A győri Szent Benedek harang a 385 éves templom 44 méter magas tornyából hívja imára a híveket. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tesszári Nórát hallják, a bemondó pedig Bordi András. Jöjjenek először a főbb híreink röviden.
2: Katasztrófa. Három magyar állampolgár is eltűnt a Nepál és Tibet határán pusztító heves áradásokban.
1: Megvan a név. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének.
2: Nyugdíj. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi ellátás legkisebb összege.
1: Csípés. Szeptember közepéig tarthat az árvaszúnyogok rajzása a Balatonnál. Most pedig a részletek, a szerkesztő Illis László. A költségvetés jelenlegi helyzetéről, a 2027-es tervezetről és az euró bevezetéséről is beszélt Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: Súlyos az örökölt gazdasági helyzet. Az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezés, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette. Az idei költségvetést még 2025-ben fogadta el az előző kormány, de azt követően véleménye szerint számos olyan döntést hozott, amelynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter hozzátette, a jelenlegi kormánypárt most több, korábban megkötött szerződést is felülvizsgál.
4: Igyekszik az új kormány újra tárgyalni, ahol lehet felmondani, ahol még nyitva van a beszerzés folyamata, megismételni a tendert, versenytársakat bevonni, és ezeknek az eredményei egyébként már látszanak is.
3: Mint mondta, a minisztérium által korábban 8,3%-ban meghatározott hiányt 7,5%-ra tudták mérsékelni. Hozzátette, az új költségvetést ősszel nyújtják be az országgyűlés elé.
4: Már a meghozott intézkedések, az ismerté vált döntések során 400 milliárd forintot sikerült így megtakarítani, ez az ezévi hatás.
3: Az év végéig várhatóan további 300 milliárd forintot spórolhatnak, tette hozzá. Kármán András megerősítette, hogy már dolgoznak az úgynevezett kata adónem egyszerűbb, széles körben elérhető változatán.
4: Fontosnak gondoljuk azt, hogy a önfoglalkoztatók és a legkisebb vállalkozók számára legyen egy olyan kis adminisztrációval járó egyszerű adózási forma, ami lehetővé teszi, hogy ezek az adózók ténylegesen a üzleti tevékenységükre és ne a papírmunkára kell, hogy koncentráljanak.
3: A pénzügyminiszter emellett elmondta, a kormány azt tervezi, hogy 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, például, hogy a költségvetési hiányt 3% alá mérséklik.
1: Lassult a keresetek növekedése júniusban a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint. Sipos Ildikó hozza a részleteket.
5: Az elmúlt hónapok nagyobb léptékű béremelése után júniusban mindössze valamivel több mint 7%-kal nőttek a keresetek Magyarországon. Ez egyértelműen lassuló dinamika, mondta Hornyák József, a portfólió elemzője.
6: Júniusban 755 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ez 7,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Ez meglepetést jelent, hiszen az elmúlt hónapokban 8-9%-os bérnövekedés volt még Magyarországon, tehát lassult a béremelkedésnek a dinamikája, és ez a 7%-os adat egyébként olyannyira lassú, amire utoljára 2020-21-ben volt példa.
5: 2026 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754.700 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 529.700 forintot tett ki. A nettó medián kereset, ez az az összeg, amely leginkább megmutatja azt, hogy mekkora fizetést visznek haza az átlagos munkavállalók, 438.000 forint volt júniusban. Hornyák József azt is elmondta, hogy milyen okok állhatnak a kereset csökkenés hátterében.
6: Alapvetően a tavalyi évnek a közepén volt egy emelkedő trend a béremelkedésben, tehát egy úgynevezett bázishatás is lassítja az ütemet, de elmondható, hogy igazából alapvetően az idei évben kicsit kisebbek a béremelések, és vannak olyan vállalatok, amik csak az inflációnál alig nagyobb mértékben emelik a fizetéseket. Van a cégeknél egy bizonytalanság, egy kivárás.
5: Az elemző azt mondta, a költségvetési szektorban és a versenyszférában egyaránt kisebb mértékben emelkedtek a bérek. Összességében pedig úgy tűnik, hogy a gazdaság elmúlt három évének stagnálása egyértelműen rányomja a bélyegét a keresetek alakulására.
1: Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket.
1: Megtört a gazdasági optimizmus Magyarországon, ezt mutatja a GKI most közzétett augusztusi konjunktúraindexe. Részletek Sipos Ildikótól.
5: 6 hónapnyi javulás után augusztusban visszaesett a GKI konjunktúraindexe. A vállalkozások és a lakosság is pesszimistában ítéli meg most a gazdasági kilátásokat, mint a korábbi hónapokban. A konjunktúra mutató azonban a lakosság és a vállalatok esetében is több éves csúcsról esett vissza, mondta Petsz Rajmund, a GKI vezetőkutatója.
7: A GKI konjunktúraindexe augusztusban 4 ponttal csökkent. Ez egy közepes mértékű visszaesés. Az elmúlt 8 hónapban folyamatosan javult a fogyasztói bizalom. Az üzleti bizalom is 6 hónapja megállás nélkül emelkedett.
5: Petsz Rajmund emlékeztetett, a lakosság körében 8 éves csúcspontról történt a korrekció, vagyis az augusztusi 4 pontos csökkenés ellenére a lakossági fogyasztói bizalom mértéke még mindig magas.
7: Ez lényegében minden választás előtt előforduló jelenség, tehát a választás előtt pár hónappal elindul fölfelé a fogyasztói bizalom, aztán egy idő után megtörik. Most a korábbiakhoz képest egy kicsit tovább tartott ez a felfelé ívelő szakasz.
5: A GKI vezetőkutatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalati környezetben főleg a világgazdasági bizonytalanságok miatt sok a kockázati tényező. Részben emiatt romlottak augusztusban a cégek várakozásai, ami megmutatkozik több más mellett a foglalkoztatási terveikben is. A következő 3 hónapban a cégek 13%-a tervez létszám leépítést. Júliusban ennél kedvezőbb volt a kép, akkor a vállalkozásoknak csak 10%-a gondolkodott elbocsájtásokban.
1: Néhány nappal a tanévkezdés előtt még több száz tanári állás betöltetlen. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint magyar és történelem szakosként nehéz elhelyezkedni, de matematika és természettudományos végzettségű pedagógusokból továbbra is kevés van. Csőri Fanninoval összeállítása.
8: Az egy év ezelőtti adatokhoz képest azért jobban kevesebb meghirdetett állás van, viszont a tapasztalatunk az, hogy a hiány nagyjából ugyanannyi, mint egy évvel ezelőtt volt, bár a korábbi évhez képest 1600 fős növekedést lehet tapasztalni a közoktatás rendszerében a pedagógus létszámmal.
9: Mondta a Krónikának a pedagógusok szakszervezetének elnöke azzal kapcsolatban, hogy a Telex szerint több mint 200 betöltetlen tanári állás volt egy héttel a tanévkezdés előtt. Tutyik Tamás hangsúlyozta, az általános iskolákban és az óvodákban is még több ezer szakemberre lenne szükség. Hozzátette, a közoktatásban mintegy 10 000 nyugdíjast foglalkoztatnak, sok helyen pedig csoport összevonással pótolják a hiányt. Összesen tehát mintegy 16 000 pedagógus hiányzik a rendszerből. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 2-szer ennyi szakember kellene a pedagógiai szakszolgálatokhoz, valamint az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekhez is. A PS elnöke elmondta, a betöltetlen álláshelyeket a kollégák túlóráztatásával, a pedagógus képesítés nélküli szakedzők, a végzős hallgatók, valamint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával próbálják megoldani a tankerületek. Nahalka István oktatáskutató szerint nem várnak radikálisan új dolgok a diákokra szeptembertől. Hozzátette, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslataival viszont egyfajta szemléletváltozás kezdődhet el az alsó tagozatban. A tárca még augusztus elején tette közzé, legyen élmény a tanulás elnevezésű 14 pontos csomagját. Célja, hogy gyermekközpontúbbá és élményszerűbbé tegye a kisebbek mindennapjait.
10: Ezek viszonylag egyszerű, és már eddig is részben a gyakorlatban szereplő dolgok voltak. És nem kötelező őket végrehajtani. Tehát most tulajdonképpen inkább azoknak az erőknek a felszabadítása történik, amelyek eddig nem tudtak megnyilvánulni.
9: Az ajánlások között szerepel például reggeli beszélgetőkör tartása, meseolvasása gyerekeknek, rövidebb tanórák, valamint hosszabb mozgásos szünetek.
1: Ungár Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének.
2: A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Három magyar állampolgár is eltűnt a Nepál és Tibet határán pusztító heves áradások következtében. Márta Renátó összefoglalója.
11: Az egész világot bejárták a felvételek, melyeket csak erős idegzetűeknek ajánlanak. Helyidő szerint szerda reggel 8:30 villámárvíz alakult ki Nepál és a Kína fennhatósága alatt álló Tibet határvidékén. A súlyos természeti katasztrófát az első hírek szerint egy Richter skála szerinti 4,4-es erősségű földrengés váltotta ki, amely hatalmas jég és kőlavinát indított el a térségben. Ezt a feltételezést a The Guardian értesülése szerint utóbb elvetették, mert egy gletszer összeomlása által kiváltott szeizmikus sokk okozta a földcsuszamlást. A Nepálon és Tibeten is keresztül folyó Botekosi kilépett a medréből, így alakult ki az a pusztító villámárvíz, amely az eddigi értesülések szerint eddig mintegy 270 ember életet követelt. A katasztrófa utáni napon a nepáli hatóságok mintegy 1500 embert keresnek, közülük sokan több mint 800-an turisták. Az eltűntek között a külügyminisztérium friss megerősítése alapján három magyar állampolgár is van. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Többen India, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada állampolgárai. A hirtelen jött tárvíz több falut is elöntött, és az infrastruktúrát is jelentősen megrongálta. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy maradjanak távol a Botekosi, a Trisuli és a Narayani folyók partjától. Az árvíz Tibetet is érinti. A hatóságok egyelőre nem közöltek ellenőrzött adatokat, de elmondták, sok áldozatra számítanak Tibet térségében is. A kínai állami média közölte. Tibet területén közel 600 ember tűnt el. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára elmondta, az ENSZ csapatok és partnereik ellátmányt és szakmai segítséget is mozgósítanak a katasztrófa által érintetteknek. Az amerikai kormány pedig nemrégiben bejelentette, hogy 500 000 dollár értékű sürgősségi segélyt folyósít azonnal Nepálnak. Shishir Kanal, Nepál külügyminisztere a New Delhi televíziónak elmondta.
12: I sit here with a lot of heavy heart, a lot of pain.
11: Nehéz szívvel és fájdalommal a lelkemben ülök most önök előtt. Mélyen együtt érzek nepáli családok ezreivel. Még mindig nem tudjuk a pontos mértékét a pusztításnak, bár láttuk a videókat a médiában és a közösségi médiában. Amit biztosan tudunk, az az, hogy több várost törölt el a föld színéről a katasztrófa. Alig egy-két óra alatt. Magyarország indiai nagykövetsége, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll, és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A New Delhi-ben található Magyar Nagykövetség Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak, az elhunytak és eltűntek száma sajnos várhatóan egyre nőni fog.
1: Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvízkárosultjainak megsegítésére.
2: A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Idén nyáron aszály és hőhullám is sújtja Magyarországot, ami mára már súlyos mezőgazdasági károkat okoz. Az elmúlt időszakban a nyilvánosságban egyre gyakrabban vetődik fel, hogy az országos szinten működő jéger-jégkár mérséklő rendszer lehet felelős a szárazságért, vagy legalábbis befolyással van a csapadék mennyiségére. A Kossuth Rádió felkelő című műsorában Geresdi István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt arról, valósak-e ezek az érvek, Kovács Anna összeállítása.
13: Egy felmérésben 5000 gazda több mint kétharmada kérte, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium állítsa le a jégkármentesítő rendszert. A gazdálkodók nagy része úgy vélte, hogy a rendszer használata csökkenti a lehulló csapadék mennyiségét. A Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint azonban ez az állítás nem állja meg a helyét. Geresdi István a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, hogy tudományos kísérletek igazolják, nincs ok-okozati összefüggés az aszály és a jégkármentesítő rendszer között.
14: Az is biztos, szerintem azt senki se tapasztalta, vagy legalábbis nem nagyon tudom elképzelni, hogy amint bekapcsolták a generátorokat, akkor egy nagy hivatal felhő megszűnt. Tehát ilyen tapasztalata szerintem azért nem hiszem, hogy bárkinek lett volna.
13: Geresdi István szerint eddig a világon sehol senki nem tudta bizonyítani, hogy a jégkármentesítő rendszer miatt kevesebb csapadék esett. A szakember úgy gondolja, hogy inkább azt kellene vizsgálni, mennyire hatékony maga a rendszer.
14: Erre voltak kísérletek egyébként a jégeső kapcsán, még a 70-es, 80-as években a Svájcba és Amerikába, és ott nem tudták ezt igazolni, hogy akár negatív, akár pozitív hatása is lenne.
13: Geresdi István elmondta, hogy a Tudományos Akadémia kutatócsoportja most fogja újra vizsgálni a jégkármentesítő rendszert, és azt, hogyan lehet alkalmazni az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között.
1: Az adatgyűjtés folytatását szorgalmazza a NIOK a múlt héten a civil szervezetek támogatásairól megjelent térképpel kapcsolatban. Az interaktív felületet a miniszterelnökség hozta létre. A cél, hogy az érintettek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikamentesen kapják. Illés Anna összefoglalója.
15: Ez egy első lépés. Nagyon fontos első lépés, de hogy ne álljon meg itt az átláthatóság.
1: Mondta a Krónikának a NIOK alapítvány igazgatója. Gerencsér Balázs közölte, üdvözlik a civil szervezetek támogatásáról összeállított térkép létrejöttét, azonban több transzparenciát erősítő javaslatuk is van.
15: Az állami támogatások teljes rendszere jelenjen meg, és ne csak a civilekhez juttatott támogatás, hanem minden más szektorban juttatott támogatás is ugyanúgy átlátható legyen. Hiszen a civil támogatások sokkal kisebbek, mint például for-profit szervezeteknek jutatott támogatás. Másik javaslatunk az, hogy ez egész jöjjön ki további állami támogatásokkal, hiszen még nagyon sok más van, más jogcímen kiúsztott támogatás, és ez így csalóka, hogy csak ennyit láttunk ebben.
1: A NIOK igazgatója hozzátette, azt is szeretnék elérni, hogy a térkép egészüljön ki az állami vállalatok támogatásaival is.
15: Vannak olyan állami intézmények, vagy részben állami tulajdonú cégek, ahol szintén az elmúlt időszakban óriási támogatások mentek. Sokszor úgy láttuk, hogy sajnos szintén nem igazi civil támogatások, hanem pártpolitikai érdekeket szolgáltak. Tehát szeretnénk, ha ezek a nagy cégek, Exim Bank, MFB, MÁV, Volánbusz, Szerencsejáték és a többi, MVM és a többi szintén megjeleníteni, hogy kiknek hogyan támogatott és mire az elmúlt években.
1: Gerencsér Balázs szerint fontos lenne, hogy az interaktív térkép ne csak az elmúlt 5 évet mutassa, hanem folyamatosan bővüljön és elérhető legyen a jövőben is. Az igazgató arról is beszélt, hogy a hazai civil szervezetek többsége kiemelten hasznos tevékenységet végez, a hozzájuk érkező állami források kontrollja meg.

0: professzora, a Magyar Kardiológusok Társaságának korábbi elnöke. Hozzátéve a hagyományos égetéses vagy fagyasztásos eljárásokkal ellentétben az új módszer rövid, célzott elektromos impulzusokkal pusztítja el a ritmuszavarért felelős szívsejteket. Mivel a kezelés kifejezetten a szívizomsejtekre hat, a környező fontos szervek, például a nyelőcső vagy a fő idegek teljes biztonságban maradnak, emlékeztetett a professzor.
1: A felső szívüregben, a bal pitvarban vannak olyan területek, amelyeknek a semlegesítése, roncsolása jelentősen javítja a pitvarfibrillációnak, nagyon gyakori ritmuszavarnak a lefolyását, jelentősen csökkentheti azokat a tüneteket, amelyeket a betegek megérezhetnek. A katéteres eljárások részben égetéssel történnek. A fagyasztásos módszer picit talán biztonságosabb és kevésbé fájdalmas. Ami most újdonság a fagyasztó balon terápia, illetve technológia kapcsán, hogy eddig csak a balonon belül tudtuk mérni a hőmérsékletet, most pedig a fagyasztó balon külső felületén sikerült elhelyezni olyan hőmérőket, amelyekkel sokkal inkább kézben tartjuk, látjuk, hogy mi történik a szívben. Hosszabb távon azt várjuk, hogy ez megjelenik fokozott hatékonyságban, illetve biztonságosságban is.
0: Az új eljárásnak köszönhetően a beavatkozás ideje a korábbi több óráról mindössze 30-40 percre rövidül fogalmazott Csanádi Zoltán, a professzor hozzátette, ez így jóval kisebb terhelést jelent a szervezetre. A paciensek a szövődménymentes és gyors felépülésnek köszönhetően pedig a műtét után sokkal hamarabb visszatérhetnek a mindennapi életükhöz.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Szeptember közepéig tarthat az árvaszúnyogok rajzása a Balatonnál. Bár a jelenség nagyon zavaró, a rovaroknak mégis fontos ökológiai szerepük van. Nagy Viktória összeállítása.
4: Mi a Balatonparttól körülbelül egy 250 méterre vagyunk. Minket azért is annyira nem zavar ez a szúnyoginvázió, viszont hát hallani halljuk, mert iszonyatos nagy zajjal jár.
5: Mondta Auer József, az északi parton lévő Karina Camping vezetője, aki hozzátette, a vendégeik üdülését nagyban befolyásolja a napokban tapasztalható árvaszúnyograjzás. Például este már nem tudnak fürdeni vagy horgászni a tóban.
6: Augusztus legvégén és szeptember elején van a legnagyobb mértékű rajzás, és ezt tapasztalhatják a partvonal különböző települései.
5: Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója a Krónikának elmondta, általában naplemente környékén indul meg a kirepülés, ez az esti órákban még a meteorológiai radarokon is látszik. Az esti légáramlatok befolyásolják azt, hogy éppen melyik partszakasz érintett. Hozzátette, idén az extrém meleg és a tó alacsony vízszintje is hatással volt a jelenségre.
6: A Balaton üledéke 30 vagy pedig afeletti hőmérsékleti állapotokat is tudott felvenni, ez teljesen szokatlan a Balaton életében. És ott olyan folyamatok indulnak be, amelyek tulajdonképpen kedveznek az árvaszúnyog rajzásnak, és az elkövetkező időszakban, amennyiben a klímaváltozásnak ilyen hatásai vannak, úgy ilyen turbulens változásokkal az élővilág részéről is számolhatunk.
5: Vasas Gábor hangsúlyozta, ha bár a jelenség rendkívül zavaró, a rovarok gyérítése egyáltalán nem ajánlott, mert nagy szerepet játszanak a Balaton tisztításában.
6: Az üledéknek a szerves anyagát fogyasztják el és építik be a saját testükbe, és ezt a szerves anyagot repítik ki a Balatonból. Nincsenek már meg azok a természetes fövenyes partok, azok a hatalmas nádasok, amelyek fel tudják dolgozni ezeket az anyagokat, leeresztés nincsen, és ennek következtében a különböző tápanyagterhelésektől a Balaton nem tud megszabadulni.
5: Ha hosszú távon kevesebb árvaszúnyogot szeretnénk, a balatoni ökoszisztéma tápanyagterhelését kell csökkentenünk, tette hozzá Vasas Gábor.
3: Csapadékos időt hoz az El Niño az ősz végén Közép-Európába, jövőre pedig még az eddiginél is szélsőségesebb időjárásra lehet számítani, közölték az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói. A másfél fok tudományos portálon megjelent elemzésük szerint az El Niño nem okozza, de fokozza a globális felmelegedés gyorsulását. Illés Anna összeállítása.
7: Most ezt várjuk, hogy a 2027-es legmelegebb évünk lett.
3: Erről Szabó Péter, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza, a másfél fok portál szerzője beszélt a Krónikának. Az éghajlatkutató elmondta, Magyarország távol van az El Niño közvetlen hatásterületétől, a csendes óceán trópusi övezetétől, az itthoni nyári időjárásra nincs is jelentősebb befolyása. Azonban az őszi és téli viszonyokra van, az évvégi hónapokban egész Közép-Európában melegebb lesz és több. csapadékú.

0: alakulhat. Hozzátette, ahogy a 2024-es El Niño idején történt, a szokásosnál is nagyobb valószínűséggel számítanak szélsőséges időjárásra 2027-ben.
1: Azt, hogy Magyarországon valóban a legmelegebb lesz-e, azt nem tudhatjuk azért előre, mert nem mindig van ez így, de egyértelműen ilyenkor megnövekszik az extrémumoknak a gyakorisága és intenzitása, tehát erre számítunk jövőre, hogy a hőhullámok, az aszályok, a hirtelen csapadékok még inkább gyakoribbak lesznek.
0: A szakértő hangsúlyozta, a várható szélsőséges időjáráshoz érdemes alkalmazkodnunk.
1: Gondolok itt arra, amit idén is végeztünk a paksi atomerőmű leállásakor, hogy mindenki nagyon ügyesen meg tudta oldani azt, hogy a csúcs terhelések idején végezve a legnagyobb háztartási eszközök használatát, hanem az azon kívüli napsütéses időszakban.
0: Ugyanakkor nem szabad csupán az egyénre hárítani a felelősséget, jelentette ki Szabó Péter.
1: A döntéshozók és a politikusok, illetve a nagy cégek azok, amelyek ugye legnagyobb változásokat tudják végrehajtani, és igenis nyomást kell gyakorolni ezekre a cégekre, ezekre a politikusokra, hogy akár ugye önkormányzati szinten, nemzeti, illetve globális szinten is megpróbáljuk ezeket a kibocsátásokat csökkenteni, hiszen amit ma kibocsátunk, annak nagyjából 20 év múlva lesz hatása.
0: A szakértő kitért a rövid távon várható kihívásokra is. A földközi tenger soha nem volt olyan meleg, mint most, ezért arra számítanak, hogy amikor a térségbe hideg levegő érkezik, a kialakuló ciklon nagy mennyiségű és hirtelen lehulló esőt, valamint árvizeket okozhat.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: És a sporthíreket ma Mújdrica István hozza, szervusz!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Ma folytatódott a poznányi kajakkenu világbajnokság. A ma délelőtti előfutamok magyar vonatkozású híreit Tóth Béla foglalja össze a helyszínről.
5: Két futamgyőzelem, 100%-os mutató a magyaroktól. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. Délelőtt 6 előfutamban szállt vízre magyar egység a kajakkenu világbajnokság második versenynapján. Az olimpiai számok közül a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajak 2-es futamgyőzelemmel kvalifikált a középdöntőbe, míg a pótválogatón hatalmas meglepetésre diadalmaskodó, VB-n abszolút újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgesi Flóra futama utolsó továbbjutó helyét csipte el. Futamgyőzelemmel a döntőbe lapátolhatta volna magát a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es is, amely azonban nagy csatában a harmadikként ért a célba, így az egységre a középfutam vár. Varga Ádám a kajak egyesek 500-as távján szintén győzelemmel jutott tovább a következő körbe. A legrövidebb távon 200 méteren egyéniben a kajakosoknál Lucanna a második, míg a kenusoknál Paragi Petra a harmadik helyen ment tovább. A világbajnokság délután már középdöntőkkel folytatódik.
4: Tóth Bélát hallották Poznányból. A négyből két magyar induló Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább a kedvezőtlen időjárás miatt kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázó kínai világbajnokságán, az elődöntőt holnap, a döntőt pedig vasárnap rendezik majd. Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe a Winston Szélemi keménypályás tenisztornán, miután magyar idő szerint ma hajnalban 3 játszmában nyert az amerikai Martin Damm ellen. New Yorkban Piros Zsombor pedig már csak egyetlen selejtezős győzelemre van az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájától. Ma este egy gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtezős párharcának visszavágóján. A 20:30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Kedves hallgatóink, sporttal legközelebb az esti krónika után jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Közlekedés.
6: Ma is nagyon erős a tranzit forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Személyautóval Budapest irányába érdemes az átterelt belső sávba menni. Az M0-ás autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak. Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisó. Két személyautó ütközött össze Széchenyi külterületén a 22-es főúton. A 44-es kilométernél teljes útzár van érvényben, Pöstény puszta felé lehet kerülni. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat és a két szervízutat is, az Izabella utca és a Kodály körönt között. Este 8 óráig sávlezárás nehezíti a közlekedést a Bajcsy-Zsilinszky úton a Paulai Ede utcánál. Az M3-as bevezető szakaszán egészen holnap késő estig sávszűkületre kell készülni a Szerencs utca előtt.
2: Időjárás.
3: Eddig elég változatos volt a nap időjárása, de mire számíthatunk a folytatásban? Tóth Tamás meteorológus elmondja.
7: Erőteljes melegedéssel a magas légkörben szaharai por is érkezik a következőkben. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Ezzel együtt az ország keleti észak-keleti felében is csökken a felhőzet. Éjszaka már többnyire kevés felhőre vagy némi pehely felhőzetre számíthatunk csak. Csapadék már nem valószínű. A legtöbb helyen 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, a nagyobb városok belsejében, a vízpartokon viszont lehet enyhébb az éjszaka, viszont a homokhátságokon, a völgyekben ennél több fokkal hűvösebb várható. Holnap pedig sok napsütésre, többnyire kevés fátyol felhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. Ahogy említettem, melegszik a levegő, nagy területen várunk kánikulát. A legmelegebb órákban 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A Déli Krónikát hallották. Hamarosan kezdődik a kulcskérdések, melyből kiderül, miért drága az áram a magyar gazdaságnak. A műsorvezető Beny Orita lesz. Ezzel a Déli Krónika végére értünk. A szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Bordi András volt. Technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Németh László. Mindannyiuk nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Én Teszári Nóra vagyok, és várom önöket 17 óra 30-kor itt az Esti Krónikában. Viszont hallásra!
8: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
9: Mi a közös bennük? Képregény, mohács és egy teraszon üldögélő varjú. Mindháromban több van, mint elsőre gondolnánk. A képregényolvasás világnapja alkalmából felvillantjuk a műfaj sokszínűségét, majd Mohács 500. évfordulójához közeledve arról beszélgetünk, hogyan írják át a legújabb kutatások a mohácsi tragédiáról kialakult képünket. Végül megismerkedünk egy különös terasz vendéggel is, egy varjúval, amelyről kiderül, hogy nem véletlenül választotta éppen azt a teraszt.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
2: Kulcskérdések.
8: Mi a tétje?
2: Miért fontos?
8: Mit jelent?
2: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, én Beny Orita vagyok. Az idei nyár egyszerre mutatta meg a magyar energiarendszer több gyenge pontját. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt Paks termelése egy időre töredékére esett vissza, miközben Magyarország éppen a legdrágább órákban szorult importra. Közben hiába termelünk rekordmennyiségű napenergiát, a magyar tőzsdei áramár továbbra is rendszeresen magasabb a nyugat-európainál. Josvai Zoltán energetikai szakértő most arról írt, ennek egyik oka nem Magyarországon, hanem az osztrák és a szlovák villamosenergia hálózatban keresendő, és szerinte a magyar állam sokkal határozottabban is felléphetne az ügyben. De mit tanított ez a nyár Paksról és az egész magyar energiapolitikáról? Milyen erőművekre, hálózatra és tárolókra lenne szükségünk, kell-e Paks 2, és közben meddig tartható fenn a jelenlegi rezsicsökkentés? Erről beszélgetünk Josvai Zoltán energetikai szakértővel, aki itt van már velem a stúdióban, és hogyha mindezt végig beszéljük, akkor lehet, hogy holnap is itt ülünk, de azért tegyünk kísérletet arra, hogy minél több mindenre legyen időnk. Köszönöm, hogy itt van.
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm a szerkesztőséget, köszönöm a lehetőséget. Igen, 20 perc az nem lesz mindenre elég, de igyekszünk.
10: Évi 10 milliárdokat bukik a magyar gazdaság az energiadiplomácia tétlenségén. Ezzel a címmel jelent meg egy írás a kedden a Telex G7 című kiadványában. Azt írta, hogy akár 100 milliárdos nagyságrendet veszít a magyar gazdaság azon, hogy drágában jutunk áramhoz, mint kellene. Kezdjük teljesen az alapoknál. Miért drágább rendszeresen a magyar tőzsdei áram, mint például a német vagy az osztrák?
11: Ez egy nagyon jó megközelítés, hogy kezdjük az alapoknál. Ugye én az energetikába a kereskedelmi oldalon csöppentem bele, és utána, ahogy teltek az évek és az évtizedek, kezdtem meg hozzá tanulni azt, hogy mi az, hogy szállítás, mi az, hogy termelés, mik a különböző energiatípusok, fajták, más. Ugye energia az a gáz is, energia az áram is, és még sok mindenféle egyéb energia van. A legfontosabb, hogy ára annak többféle energiának különböző pontokon mindig más és más. Arról most már nagyon sokat beszélünk Magyarországon, hogy van a napközben általában viszonylag olcsó áram. Megtanultuk, hogy mi az, hogy negatív ár, ami egy teljes nonszensznek tűnt, még akár 5 évvel ezelőtt is, és megtanultuk, hogy mi az, hogy ár csúcs általában az esti órákban. Tehát Magyarországon úgy alakult az energiamix, hogy van rengeteg naperőművünk, amik nagyon-nagyon alacsony előállítási költséggel nappal rengeteg áramot termelnek. Teljesen logikus piaci szabály, hogy amiből nagyon sok van, egy bizonyos időben annak az ára le fog menni, akár átmegy mínuszba, csak vigyék, szó szerint. És amikor pedig kevesebb van ebből a termékből, egy bizonyos időben, egy bizonyos helyen, viszont az igény meg nagy, akkor annak az ára fel fog menni. Lásd a karácsonyfa, karácsony előtt 2 nappal kaszál a karácsonyfárus, karácsony után 25-én reggel pedig odaadja, már csak tűnjen el, ne neki kelljen utána elszállítani.
10: De ez akkor azt jelenti, hogy a magyarok valami speciálisan jól vagy rosszul csinálnak, hogyha nálunk drágább, mint egyébként, ahogy említettem, mondjuk például a németeknél, vagy velünk szándékosan kibabrálnak a szomszédok.
11: Így is meg lehetne közelíteni. Én amondó vagyok inkább, hogy mi magyarok itt is megpróbáltunk egy kicsit okosabbak lenni, furmányosabbak lenni. Volt erre az előző rezsimnek egy másik szava, most nem itt pontosan eszembe, de gógyisabbak akartunk lenni. Bizonyos területeket igyekeztünk előtérbe hozni, ez volt a napenergiatermelés, erre adtunk majdnem számolatlanul mindenféle Európai Uniós, aztán ugye meg magyar kormányzati forrásokat, támogattuk ezeknek a termelését, büszkén jelentettük, hogy már 30%, már 40% a részesedése az energia mixben, tehát az összes előállított magyarországi áramban a megújulók részaránya, csak azt felejtettük el, hogy a nap az ugye este lemegy, az ember meg kapcsolná a villanykapcsolót, és feltölteni az autóját, beindítaná a mosógépet, mosogatógépet, akkor meg nincs, mert az előző erőműveknek a karbantartására, fejlesztésére arra meg nem gondolt senki, és amire meg végképp nem gondolt senki, hogy volt egy nagyon komoly technológiai forradalom az utóbbi 3-4-5 évben, tulajdonképpen ez most is zajlik Isten igazából, ezek az akkumulátorok, amiknek a fejlesztése pedig teljesen elmaradt Magyarországon, most próbálják lóhalálában ezeket behozni, és annak érdekében, hogy a nappal megtermelt áramot ne kelljen leereszteni a lefolyón, beengedni a földbe, szó szerint földelni, hanem majd fel tudjuk használni későbbiekben, ahhoz kéne valahol tárolni. Ezek a tároló eszközök pedig hiányoztak.
10: Visszatérek egy kicsit a cikkére. A cikkében azt állítja, hogy a magyar állam, ha a sarkára állna és kikényszerítené az EU szabályok betartását Szlovákián és Ausztrián, akkor olcsóbb lenne az áram Magyarországon. Segítsen megérteni, hogy a szlovákok és az osztrákok hogyan tudják manipulálni a magyarországi áramárát.
11: Azt nem szeretném mondani, hogy ők kifejezetten manipulálják a magyarországi áramárakat. Itt megint először lépünk egy lépést hátra. Ugye Európa az földrajzilag egy, de energetikai szempontból több zónára oszlik. Ezek részint földrajzi jellegből fakadnak, részint történelmi okok, hol milyen energetikai generáció, tehát termelési formák terjedtek el. A lényeg, Németországba, Skandináviába nagyon sok szél, napenergia, vízi energia van, ezek olcsón termelnek akkor, amikor kell. Viszonylag komoly mennyiségben áll rendelkezésre tárolókapacitás. Ebbe egyébként nagyon jól állnak, vagy sokkal jobban állnak most már a dél-európai országok is, nagyon komoly tárolókapacitásokat hoztak létre, és mindezt tudva, az Európai Unióban van egy szabály, amely alapján igyekeznek a valahol a szükségesnél nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló energiát átcsatornázni a fizikai szállító vezetékeken keresztül, oda, ahol egy adott időpillanatban meg kevesebb van belőle. Magyarország és ezek között az ellátottabb területek között, ahol olcsó a áram, magyarhoz képest olcsóbb, ott van Ausztria, ott van Szlovákia, mint két fő közlekedési útvonal, ugye ha Nyugat-Európába akarok menni autóval is, akkor keresztül utazok Ausztrián, vagy Szlovákián megyünk át. Az ő rendszereik azok viszont nem arra lettek eredetileg kitalálva, hogy egy ilyen mennyiségű tranzitot lekezeljenek. Tehát, hogy ilyen nagy áteresztő kapacitás legyen, megint csak az autós hasonlattal, mikor nyáron mindannyian egyszer elindulunk nyaralni, akkor ugye beállnak a még oly jó osztrák autópályák is, mindannyian álltunk már szerintem ilyen dugóba. Ráadásul természetesen ilyenkor akarnak karbantartani, tehát ez ugyanígy működik az energetikában is, és végeredményben az olcsó északnyugati áram fizikailag nem tud eljönni Magyarországra, hogy letörje az árcsúcsokat. Az uniós szabályozás gondolt erre, és azt mondta, hogy egy adott nemzetközi forgalom szempontjából jelentős területen ott a adott nemzeti kezelője ennek a drót szakasznak, vezeték szakasznak, köteles valahány százalékot felajánlani és biztosítani erre a nemzetközi tranzitra, de mindig mindenhol vannak ugye lehetőségek egy kicsit félrenézni, mindig mindenkinek vannak lehetőségei egy kicsit a saját irányába hajlítani a szabályokat, és az osztrákok és a szlovákok ezzel annyiban élnek is, hogy ők azt mondják, hogy ha egyszer kevés az az adott kapacitás, és fennáll a veszélye, hogy ha túl sok áramot küldök át egy bizonyos területen, akkor ott havária lesz, valamilyen a rendszer biztonsága szempontjából előállhat egy kényelmetlen, nehezen kezelhető helyzet, akkor inkább nem engedem át az áramot. Én nekem fontosabb a saját fogyasztóimnak az ellátás biztonsága, mint a kettővel utánam lévő országnak az árszintje. Ebből fakadulnak azok a helyzetek, hogy a szlovákok vagy az osztrákok mondhatják bizonyos területeken, hogy én itt bár kéne, mégsem engedek át annyi áramot, amit amennyit tudok, és így hozzánk pedig nem jut el az az olcsóbb áram, amelyik megtermelődött Nyugat-Európába. Ez nekik nem jó, mert ők nem keresnek rajta pénzt, nekünk nem jó, mert mi meg túlfizetjük azt, amit egyébként vehetnénk.
10: Na akkor itt jön a magyar felelősség, vagy a kormány felelőssége, hogy kinek kellene erélyesebben fellépni ebben az esetben. Mavírnak, kormánynak, hol kellene fellépni, Bécsben, Pozsonyban, vagy az Európai Unióban. Szóval mi lehetne erre a megoldás?
11: Én nem vagyok energiadiplomata, de amennyit én ebből a történetből azért a szabályozással is foglalkozva, és tanácsadóként foglalkozva így a régiós összefüggésekkel, én azt mondom, hogy nem, az Európai Unió nem úgy működik, hogy valahol kard ki kard, és akkor most kezdjük el verni az asztalt. Hogyha van egy adott területen egy probléma, akkor abból meg kell próbálni egy régiós esetet csinálni, bemutatni, hogy ez nekik se jó, nekünk se jó, amazoknak se jó, csináljunk erre egy fejlesztést, és akkor már ez egy régiós program lehet, és ezeket jellemzően egyébként Brüsszel szereti szponzorálni is a központi büdzséből. Miért? Mert ha jó dolgokat szponzorálnak a központi költségvetésből, akkor azután a választásoknál ugye szavazatokat jelent az adott politikai vezetőségnek is. Tehát Magyarországon annyiban sokkal aktívabban lehetne és kellene kezelni ezeket a problémákat, hogy ezek a felkerüljünk a régiós probléma térképre és foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, de én azt nem javaslom attól óvaintek bárkit, hogy ebből csináljunk egy ilyen nagy verekedést, vagy nagy Isten sértődést, hogy velünk már megint ki van babrálva.
10: Ugyanakkor ugye az elmondható, hogy nem mindenkinek rossz ez, még Magyarországon sem mindenkinek rossz ez, mert hogy ugye az áramtermelőknek, akik drágában képesek eladni az áramukat, akkor, hogyha nincs elegendő import, nekik jó. Viszont ugye az a helyzet, hogy nálunk ez az MVM csoport, ami maga a magyar állam, ha jól értem. Tehát, hogy itt azért az is benne van, hogy bár a nemzetgazdaságnak nem biztos, hogy jó, az állam másik kezének viszont jó. Most akkor melyik kezébe harapjon a magyar állam? Itt van egy ilyen feloldhatatlan dilemma ebben, hogy finoman fogalmazzak.
11: Hát a legjobb az lenne, hogyha az állam nem harapdálna senkit, hanem szabályozással foglalkozna és működtetné a rábízott országot és a vagyont. De értem a kérdést. Igen, nem csak a külföldiek a rosszak, a gazok. Itt van egy olyan helyzet, hogy a egyes számú kiindulási pont mindenféle energetikai döntés meghozatalánál az az, hogy történjen bármi, energia legyen. Tehát ugye vannak egészen szélsőséges példák arra, hogy hát a kórházakban, mit tudom én, az inkubátornak működnie kell, persze, hogy működnie kell, az idős otthonokban, az iskolákban legyen hűtés, fűtés, ugye ma már mind a kettő egyformán fontos, működhessenek a vállalatok, a lakásokban is legyen szintén hideg, illetve meleg, amikor szeretnénk. Tehát a legfontosabb legyen energia, jusson el az áram és a meleg a lakásokhoz és a egyéb felhasználási helyekre. Ha ezt kipipáljuk, tehát az ellátás biztonság, mint valami adott, akkor jön a következő kérdés, hogy oké, de ez mennyibe került? Uh-huh. És itt viszont már vannak problémák Magyarországon, több kiadványban jelentek meg térképek arról, hogy egy adott idő pillanatban Európa különböző országaiban mennyi volt a csúcs ár, mondjuk 70-100-120 euró, amitől a helyiek egyébként már tépték a hajukat, és ugyanabban a pillanatban Magyarországon pedig ez az ár, ez fölment 200-250 euró, vagy akár még magasabbra is. Egyértelmű, hogy ezt a különbözetet ezt nem csak valaki megfizette, ki más, ugye, mint a fogyasztó, hanem valaki zsebre is tette, értelemszerűen. Én nem szeretném azt mondani, hogy ez most feltétlenül az MVM csoport. Tehát az MVM csoporton kívül azért vannak még Magyarországon erőművek, vannak egyéb csoportok, akik ilyeneket üzemeltetnek. Maradjunk annyiban, hogy vannak olyan erőművek, amiknek az önköltsége az nagyon alacsony. Ezek jellemzően egyébként nem a fosszilison alapuló termelésű erőművek, és az ezeket üzemeltető társaságok, ezek bizony nagyon szépen tudnak azon keresni, hogy az, ami egyébként 10-be kerül, az adott pillanatban pedig 100-ba.
10: Hogy ne csak a nagy cégekről beszéljünk, van összefüggés a tőzsdei áramár és a lakossági rezsicsökkentett ár fenntarthatósága között?
11: A fenntarthatósága és a tőzsdei ár között, hát annyiban van összefüggés, hogyha nagyon-nagyon elszállna a tőzsdei ár, és egy idő után már nem lehetne finanszírozni semmilyen állami átcsoportosításból, bevételből, akkor hát értelemszerűen akkor ez a rendszer megborulna. Egyébként jártunk már itt, ennek lett az eredménye a rezsicsökkentés csökkentése nevű csodaló. És látni kell, hogy a rezsicsökkentés egy nagyon elhibázott termék abból a szempontból, hogy indokolatlanul ad előnyöket a lakosság egésze számára, miközben ugyanezeket az előnyöket pedig megint csak a lakosság egészéről, tehát aki annak attól is, aki ezt megengedheti magának, meg attól is, aki nem, visszaszedi a másik kezével, hogy szedi vissza, úgyhogy a rezsicsökkentést valójában kifizető, megtermelő magyar ipar, és itt most a mezőgazdaságra, ugyanúgy így gondolok, mint a klasszikus iparra, vagy a szolgáltatásokra, az nem tehet más, be kell, hogy építse ezeket a magas áram és más energiadíjakat, a kapcsolódó díjakat, elosztás, stb. Be kell, hogy építse a saját termékei árába. Ha nem tudja beépíteni, lehúzza a rolót, akinek a munkáltatója lehúzta a rolót, az annak nincs fizetése, tehát az nem jár jól egyértelműen. Aki meg beépíti és emeli az árait, és olyan szerencséje van, hogy az ő termékét még drágán is megveszik, az sem keresi meg ezt az extra pénzt, hanem odaadja kell, hogy adja. Most teljesen mindegy, hogy valamilyen ágazati különadón keresztül, vagy egy állami ilyen burkolt elvonáson keresztül, a energiaszámlákon keresztül oda kell, hogy az államnak, aki aztán ezt megkeveri, és az ő bugyraiba és magasságába ezt visszaosztja.
10: Mit gondol ezután, a nyár után, amikor egy kicsit elkezdte a társadalom tanulni azt, hogy mi az az energiatudatosság, amikor láthatóan egyébként nagyon szépen és fegyelmezetten tudott egy egész társadalom reagálni arra, hogy havária helyzet van, amire nem kellett majdnem évtizedig reagálnia, mert hogy van fűtés, van áram, még ráadásul olcsó is, úgyhogy használjuk, ha kell, ha nem kell, de most úgy tűnik, hogy ezt elkezdték tanulni. Ez lehet-e egy jó időpillanat a magyar társadalom számára, hogy mondjuk felismerje azt ő maga, a politikán kívül, aki mindig csak kockázatot fog látni a rezsicsökkentés csökkentésébe, hogy lehet, hogy nem a rezsicsökkentésen keresztül kellene keresni az utakat, hanem szigetelés, ablakcsere, spórolás és a többi.
11: Abszolút, és azt hiszem, hogy talán egy ilyen, mondjuk úgy, hogy kegyelmi helyzet, kegyelmi pillanat a következő 10-15 évben nem biztos, hogy előáll Magyarországon. Nem is a mai, az idei nyárral indítanék, hanem a rezsicsökkentés csökkentésén, amikor egyik pillanatról a másikra a lakosság megtanult takarékoskodni, és rájött arra, hogy tulajdonképpen, ha nem 24 vagy 25 fok van otthon, hanem csak mondjuk 21 vagy 22, és ezt nem kell folyamatosan fenntartani, hanem be lehet szabályozni egy 5000 forintos beruházással, okosítani lehet az otthoni rendszereket a felhasználásban, akkor ő magának spórol, megtakarít, és ezen keresztül pedig az egész ország számára spórol, megtakarít rengeteget. Nagyon-nagyon jó példa volt ez a nyár, és rettentően büszke vagyok mindannyiunkra, úgy unblock, román kollégákkal beszélgettünk arról, hogy például náluk nem sikerült ugyanezt elérni. Tehát náluk ugyanúgy, mikor elindult a Duna apadása, és az ő atomerőművöknél ugyanezeket a visszaterhelési procedúrákat el kellett indítani. Ott is kezdeményezte a kormányzat, hogy emberek vagyjunk vissza a bizonyos órákban, próbáljunk meg alkalmazkodni a nem közvetlenül abkor valaki állt előidézett helyzethez. Romániában nem ment át ez az üzenet úgy, mint ahogy átment Magyarországon. És sokan jöttek oda, hogy de jó, látjuk, hogy nálatok valami van ebből a szempontból a fejekben, és ez nagyon jó volt, jól esett hallani Magyarországon magyarként. Azt gondolom, hogy van a magyar társadalom annyira érett és fejlett, hogy különösen két ilyen sikeres példával a háta mögött. Ha elmagyarázzuk neki, hogy miből is áll az energia ára költsége, mit kaphat támogatásként központi forrásból, mit kaphat piaci forrásból, amit utána hosszabb időn keresztül saját maga le tud írni az eljövendő költségeiből, akkor tudna ez működni. Sajnos vannak viszont rossz példák is, tehát tudjuk, hogy egy bizonyos üzleti kör nagyon ráült az úgynevezett háztartási megtakarítások üzletágára, erről az utóbbi időben is jelentek meg cikkek magyar sajtóban, nem tőlem, de jó írások. Láttuk azt, hogy nem magyarázzák el az embereknek azt, hogy mi az, hogy átviteli díj, nem magyarázzák el igazából azt, hogy mi az, hogy számla, mert az nem magyarázat, hogy kapok egy fél oldalt, telerakva négybetűs rövidítésekkel, és ha még mindig nem érted, akkor hát fordulj el gyógyszerészethez. Tehát komolyabban kellene venni a társadalmat ebből a szempontból, és a társadalom pedig már bizonyította, hogy akkor ő is úgy fog hozzá viszonyulni.
10: Kapitány István bejelentett egy programot, amire 500 milliárd uniós forrás menne, hogy itt korszerűsítik a hálózatot, ipari méretű akkumulátortelepeket építenek, okosmérők lennek, jönnek, és szélerőművek is lennének. Ez az intézkedés csomag, ez hosszú távon például a rezsicsökkentésnek lehet-e alternatívája?
11: Alternatívája nem, abból a szempontból, hogy a fel nem használt, el nem égetett energia az a legolcsóbb energia, tehát itt nem csak az elosztásról, meg a tárolásról van szó, alapvetően a rendszereinket olyanokká kell tenni, így a 21. században, hogy ne zabálják az energiát, viszont feltétele. Tehát ez a rendszereknek a okosítása, ez nem csak a otthoni okos termosztát és az okos, nem tudom, televíziótól kezdve a mosógépig, meg szokták mosolyogni, minek okosítani a mosógépet, hát mert akkor olcsóbb időben fog mosni, ez ilyen borzasztó egyszerű, és ha már úgy is mosok, akkor nem mindegy. Tehát ezt muszáj megcsinálni. Ami ebben a kérdésben engem foglalkoztat, az egyik az az, hogy miután sajnos nagyon rövid idő áll rendelkezésre ezeknek a pénzeknek a becsatornázására és az elköltésére, nagyon meg kell nézni, hogy ezek a pénzek hogy mondjam finoman, jó kezekbe kerüljenek.
10: Hát ne, én mondom akkor, tehát hogy ne legyen olyan, mint ami volt, hogy jönnek az EU-s pénzek, és aztán bizonyos cégek lefelezik, és aztán nem feltétlenül a lakossági hasznot érezzük belőle hosszú távon.
11: Igen, egy energetikai beruházás, ha én meg akarok csinálni, akkor ott az, csak az előkészítés az minimum 1-2 év. Uh-huh. Plusz még engedélyeztetés, a többi. Ha én ezt a pénzt most nagyon gyorsan akarom elkölteni, akkor hajlamos lehetnék arra, hogy azok hoz viszem el, akiknek már vannak ilyen előkészített projektjeik. Hogy mondjam, az optikája se jó, meg állampolgárként se örülnék neki. A másik, ha ezek ilyen nagyon nagy tömbökben felhasználandó pénzek, nagyon nagyok a kiírt projektek, ahhoz nem fér hozzá a magyar ipar, a magyar fejlesztők, a magyar szolgáltatók, pedig vannak olyan cégek, akik ezt ebben részt tudnának venni, ha a bontása akkora, hogy ők is bírják tőkével.
10: Ugye az a mondás most már nagyon régóta, hogy egyébként a rezsicsökkentésnek is a feltétele, meg az, hogy egyáltalán olcsó a magyar áram, amit most beszéltük, hogy mennyire olcsó, vagy mennyire nem olcsó, ahhoz kell Paks. És ahhoz majd kell Paks 2 is. Ugye ez a nyár ebben is sok tapasztalatot hozott nekünk, és már beszélt érintőlegesen az elején a napelemekről is. Kicsit komplexebben nézve, át kell-e gondolni az egész magyar energiamixet, hogy abban mekkora helyet kell atomenergiának szánni, mekkora erőt kell szélnek, napnak szánni, mert voltak erre évtizedes tervek, azokat felülírta-e maga a természet, meg az élet?
11: Mind a természet, mind az élet felülírta. Tehát azt látni kell, az európai energiarendszerek azok 50-70 évvel ezelőtt alakultak ki fizikailag is, és mint termék, mint kereskedelmi egységek is. Akkor egészen más volt még az energiafelhasználása egy tipikus háztartási vagy egy ipari fogyasztónak. Egész egyszerűen más mennyiségekre és más időszakukban volt rá szükség, és egészen más volt a súlya a költségekben. Ennek megfelelően jól tudtak működni azok a rendszerek, hogy valahol egyszerre jó sokat megtermeltek belőle, hiszen ez költséghatékony, amiket aztán nagy rendszerekkel eljutottunk a fogyasztókhoz. A mostani helyzet más. Regionálisan, lokálisan kell gondolkodni. A helyi termelést azt ezek a megújuló erőművek teszik alapvetően lehetővé, és az okos elosztó rendszerek lehet, hogy drágábbak a megvalósítás pillanatában, de már a másnaptól kezdve viszont olcsóbban szolgáltatnak. Igazából ezre kell figyelni.
10: Jósvai Zoltán, energetikai szakértő, köszönöm szépen, hogy itt volt, szerintem sok mindenben megvilágító erejű volt, máskor is várjuk ide.
11: Nagyon szépen köszönöm, állok rendelkezésre.
10: Köszönöm önöknek a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
2: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műreit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
5: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett. Most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre. Akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
0: Reklámot hallottak.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 13 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Egyre emelkedik a nepáli villámáradások halálos áldozatainak száma. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Már három magyart keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca közösségi oldalán azt írták, folyamatosan egyeztetnek az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A nepáli rendőrség szóvivője közölte, hogy az utóbbi órákban 445 embert, köztük 27 külföldit sikerült kimenteni az árvíz sújtotta térségekből. A legfrissebb adatok szerint 826-an tűntek el, köztük több mint 520 turista. A halálos áldozatok száma már meghaladja a 285-öt. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte. Úgy vélte, a hivatal a létrehozói akaratának megfelelően politikai bunkósbot lesz. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus alapítvány, valamint a Batthyány Lajos alapítvány és a Kék Bolygó alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgáják listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi időszakban október 12-től november 20-áig vizsgázhatnak. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csak nem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Tavalyhoz képest idén csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről a tűzszerészek. A Honvédség tűzszerész és folyamőr ezrede közölte, a természetes vizek alacsony vízszintje miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtező robbanó eszköz vált láthatóvá. Január 1-e és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és 1006 úgynevezett normál bejelentés érkezett az ügyeletükre. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős időnk lesz, helyenként előfordulhat egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, este 17 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 15:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Felfedező a történelemről.
1: Magyarország belső állapota a mohácsi ütközet előtt. Magyarország és az apostoli szentszék viszonya a mohácsi vészt megelőző években. A mohácsi vész diplomáciai előzményei. A mohácsi csata. Ásatások a mohácsi csatatéren. Néhány tanulmány cím az összesen 12 közül abból a kötetből, amely Mohácsi emlékkönyv címmel 1926-ban jelent meg a mohácsi csata 400. évfordulója tiszteletére. A tanulmányok egy része immár évszázada a mohács szakirodalom értékes részét képezi. Mohács. Ezzel a címmel jelenik meg 2026-ban a híres csata 500. évfordulós esztendejében az a tanulmánykötet, amelyet 49 szerző jegyez. Az ábrákkal gazdagon ékesített album több tudományág friss kutatási tényeivel igyekszik megismertetni a közvéleményt. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A következő szűk fél órában Mohács album. Tények és érdekességek egy nevezetes csatáról az 500. évfordulón. Beszélgetés az emlékkötet szerkesztőivel.
3: Egy nemzeti ünnep augusztus 20-a és egy legalábbis 2026-ban nemzeti ünnepé magasztosuló jeles emléknap, Mohács 500. évfordulója augusztus 29-e között beszélgetünk. Abból az alkalomból, hogy 2026. augusztus 20-án zárta le a tudósokból álló szerkesztőbizottság a Mohácsi csata 500. évfordulója tiszteletére készülő tanulmánykötetet Mohács címmel. A kötet 2026 őszén jelenik meg a tervek szerint, és több tucat friss tanulmányt tartalmaz. Mikor kezdődött ez a munka, és milyen főbb alapelvekkel?
4: A munka három országos intézmény összefogásával indult, méghozzá ezek a jelen pillanatban még ELTE Humántudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézet, a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint a Hadtörténeti Múzeum Intézet és Levéltár munkatársai.
1: Oborni Teréz, történész.
4: Körülbelül 50 szerző kisebb-nagyobb írása, mi úgy neveztük magunk között szerkesztők, hogy szócikke jelenik meg, de ezek között vannak egészen hosszú elemzések, illetve rövid szösszenetek, amelyek egy-egy főbb szereplőt, egy-egy különös helyszínt, eseményt, vagy valamilyen jelenséget mutatnak be.
1: Varga Szabolcs, történész.
5: Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött el a munka azzal, hogy szedjük össze egy kötetbe sok szakértő kollega bevonásával mindazt, amit tudunk Mohácsról, és próbáljuk meg ezt egy friss szemléletű, modernül tördelt, a nagy közönség számára is élvezetes stílusban közkincsé tenni.
6: Végül 49 szerző vett részt a kötet munkáiban.
1: Laclavik György, levéltáros történész.
6: Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak most Mohácssal, nem véletlenül. Történészek mellett művészettörténészek is részt vesznek, hadtörténészek is részt vesznek ebben, illetve, ami lehet egy kicsit meglepő, de az irodalom kutatói is szerepelnek. 4 fő fejezetet álmodtunk meg. Az első fő fejezetben hát igazából az akkori világnak a bemutatása volt a cél, tehát a magyar királyság, illetve az oszmán irodalmon túl kitekintünk arra, hogy milyen volt az európai helyzet, hiszen ez azért meghatározó volt oszmán-magyar viszonylatban is. A második fő fejezet foglalkozik tulajdonképpen az oszmán-magyar konfliktussal, döntően ugye koncentrálunk az 1526. évi hadjáratra, a Mohácsi csatára, illetve hogy mik történtek közvetlenül a csata után. A harmadik fő fejezet ugye döntően magyar központú, tehát itt azt vizsgáljuk meg, hogy milyen közvetlen hatásai voltak a csatának a következő 1-2 évtizedben, illetve hát a vége, az pedig emlékezetnek szánt fejezet, hogy a Mohácsi csata hogyan élt a magyar, illetve hát az európai gondolkodásban, köztudatban, történetírásban, politikában, és a legvégén mutatjuk be azokat a legfrissebb kutatásokat, úgy mint antropológiai kutatások, illetve hát ugye a Történettudományi Intézetnek van egy új kutatás, vagyis a Mohács hősöknek a feltárása, tehát azt, hogy megtudjuk, hogy kik vettek részt a csatában, kik haltak hősi halált, ez a kutatásnak a bemutatása is szerepel a kötetben. Szerettünk volna egy csatatérkutatás eredményt is berakni, régészek kicsit visszatáncoltak ettől, viszont így is van régész kollega, aki vállalta, és a tömegsírok feltárásáról írt egy hosszabb tanulmányt a kötetben.
5: Mivel eltelt már 500 év, ezért nem mehetünk el szó nélkül az emlékezet változásai mellett sem. Erről is szerencsére nagyon sok új kutatási eredmény lesz olvasható.
4: Második Ulászlótól az 1500-as évek elejétől indul a kötet. Ugyan van egy kis visszatekintése a Dózsa Györgyféle parasztfelkelésre is, de inkább csak a Mohácsra gyakorolt hatása. A folyamat végpontja pedig Buda eleste, 1541-42 körüli változások. Talán még szó esik a 43-44-es nagy török foglalásokról is, amelyek révén ugye az ország középső része, a médium regni is oszmán fennhatóság alá került, és nagyjából itt tudtuk befejezni a tartalmi részt.
3: Visszapillantva Mohács jeles évfordulóira, milyen összegző szándékú művek születtek ezeken a jeles évfordulókon, például a 400. évfordulóra, 1926-ra, vagy éppen a sokak által még emlékezettel is bírható 1976-ra, Mohács 450. évfordulójára.
5: A magyar történettudomány először 1926-ban 400. évforduló kapcsán vállalta fel egy tudományos összegző könyv elkészítését, mindazt, amit akkor tudtak Mohácsról.
1: Vorga Szabolcs, történész.
5: Azt gondolom, hogy ez a kor nagyon magas tudományos színvonalán elkészült, olyannyira, hogy 100 évvel később is lehet használni az adatait, ami azért ritka dolog. De ez egy. Tehát, hogyha most rá kellene tennünk egy mérlegre az akkori időszak szakmai teljesítményét, akkor egy könyvet tudnánk oda tenni. Mohácsi emlékkönyv. A címe nagy ritkaság ma antikváriumokban. Hogyha 1976-ot nézzük meg, jóval nagyobb a termés, jóval többen tettek fel kérdéseket. Nem véletlen, hiszen az 1960-as évek elején megtaláltak tömegsírokat a Mohácsi csatatéren, elindult egy csatatérkutatás, elindult ezzel párhuzamosan egy történészi munka, hozzászóltak, túllépett a szakfolyóiratok keretein. Nem véletlen, nem a Mohács érdekelte ezt a kort sem, hiszen minden kor valójában saját magát keresi a Mohácsi eseményekben, és amíg 1926-ban az volt a kérdés, hogy mi a kapcsolat a Trianon és Mohács között, addig 1976-ban az a kérdés, hogy egy szovjet megszállás az mennyiben hasonló egy oszmán megszálláshoz, és mik azok a túlélési stratégiák, amíg erkölcsileg beleférnek, vagy már éppen nem. Meddig megy a kollaborációnak a határa? Körülbelül azt hiszem, hogy ez az, ami a 70-es években foglalkoztatta a magyar értelmiséget.
3: A tévedéseket, a toposzokat igyekszik 2026 közvéleménye is, és Tudós Gárdája is picit pontosítani, vagy éppen annulálni? Valódi tényekkel, valódi információkkal felváltani?
5: Talán nem túlzás azt mondani, hogy tényterápia zajlik a történettudományban Mohács kapcsán.
1: Laclovik György, levéltáros történész.
6: Két előzmény, az 1926-ban megjelent Mohácsi emlékkönyv, és a 450. évforduló kapcsán, ugyan 10 évvel később, 1986-ban megjelent Mohács tanulmányok a Mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából című tanulmány kötettek voltak az előzmények. Ugye mind a két kötet az akkori tudományos eredményeknek az összefoglalása, de különálló, önálló tanulmányok jelentek meg mind a két kötetben, amelyek nem alkottak egy egységet. Igazából az akkori legfrissebb tudományos eredményeket ismertették, de nem az egész korszakot, illetve nem kívántak egy teljes ívet felvázolni, ugye azzal szemben, amit mi megálmodtunk. Itt ugye mi is ugye kisebb, jóval kisebb mozaikokból, cserepekből építkezünk, mint az elődök. Ellenben ezek a mozaikok, cserepek egy nagy képet igyekeznek megrajzolni, megfesteni. Ez a legnagyobb különbség szerintem az elődök munkáihoz képest. Nálunk elsősorban a tájékoztatás, az ismertetés a cél, mert ezek az írások tudományos igényel, de a nagy közönség számára megírt tanulmányok, amelyek meglehetősen változó méretűek is, tehát akár a 2000 karaktertől a 40 000 karakter terjedelméig is.
1: Néhány érdekességet. Mifelé orientálják az érdeklődő laikusokat, vagy éppen a nem laikusokat a szerzők?
4: A szerkesztés szempontjaiból tudnánk kiindulni.
1: Uborni Teréz, történész.
4: Egyfelől az volt, hogy az országon belüli mindennapi élet, a lakosság összetétele, a városiasodás, a szellemi kultúra, ami ebben az időszakban jellemezte a Magyar Királyságot, ezt is mutassuk be a lehető legszélesebb spektrumban, másfelől pedig, hogy magát ezt a tragikus eseményt, az azt megelőző és követő éveket Európa kontextusban helyezzük el. Tehát bemutassuk a korabeli európai világot, hogy hogyan épült föl a különböző dinasztiák uralkodása alatt az európai országok rendszere, hogyan illeszkedett be ez a Respublika Krisztiánába, a nagy keresztény Európa közösségébe, milyen törésvonalak voltak azok, amelyek mentén az egyes országok szembe kerültek egymással, hiszen ha például csak a Habsburg Valoá vetélkedést nézzük, ezt jól ki lehetett használni akár a Magyar Királyságot uraló jagellók számára, de a későbbiekben az oszmán birodalom előrenyomulását is, hát legalábbis idézőjelben mondhatom, de nem is feltétlenül idézőjelben, hogy még inkább segítette ez a fajta európai egymás közötti ellentét. Aztán külön fejezetet nyitottunk magáról a csatáról, amelyben szintén az új kutatási eredményeket adják közre a szerzők. Nagyon érdekesnek találom, és talán az olvasóknak is fog tetszeni, hogy külön portrék születtek Tomori Páról, az egyik fővezérről, Szapolyai Györgyről, a másodvezérről, vagy a másik fővezérről, aki végeredményben azért vállalta el ezt a státuszt, mert bátyja, Szapolyai János, aki akkor erdélyi vajda volt, nem érkezett meg a csatatérre, tehát ő lényegében csak addig bátyját helyettesítendő vállalta ezt a tisztséget, és aztán sajnos életét vesztette a csatatéren. Tehát ilyen kis miniatűr portrékkal mutatjuk be a főszereplőket, de ugyanúgy például egy nevezetes törökről, Báli Bégről is születik portré, és az ő cselekedeteiről, amelyek szintén nagymértékben kapcsolatban hozhatók magával a csatával. Aztán ez a cselepatak kérdés is fölmerül. Végeredményben a cselepatakba fulladt. Második Lajos király mi volt az, hol folyt, hogyan rekonstruálható napjainkban. Második Lajos király haláláról is a forrásokat bemutatjuk. Miért éppen a cselepataknak nevezett folyóvízben hunyt el, mit lehet a halál körülményeivel kapcsolatosan napjainkban rekonstruálni. De több fejezet foglalkozik Szulejmán szultánnal. Azt próbáljuk taglalni, hogy mik lehettek az ő tervei a Magyar Királysággal. Erről is az utóbbi évek forrásfeltárásai nyomán részben oszmanista kutatóink, részben a hazai történészek is sok új gondolatot vetettek föl. És hát a csata történetének következő fázisa a közvetlen következmények, valamint a hosszú távú következmények. Tisztázódnak olyan kérdések, hogy például hogyan és milyen módon történt a magyar történelmet a Mohácsi csatát követő évtizedekben meghatározó kettős királyválasztás. Szintén Szapolyai Jánossal kapcsolatos az 1528-as szövetségkötése Szulejmán szultánnal. És ezt is el kell mondani, hogy miközben ő egyességet kötött, úgymond szövetségi szerződést a szultánnal, aközben Ferdinánd is megpróbálta ezt a szövetséget megkötni Szulejmánnal. Megpróbálta a szultán beleegyezését kérni a Magyar Királysághoz. Tehát itt azt látjuk, hogy a Magyar Királyság élére választott mindkét királynak valamiképpen ki kellett egyeznie a szultáni hatalommal, mert abban a pillanatban, abban az időszakban mindkét királynál nagyobb erőt, anyagi, katonai erőt képviselt a szultáni hatalom, tehát végeredményben az az uralkodó, aki eldönthette a Magyar Királyság későbbi sorsát, az egyértelműen a szultán volt.
1: Vorgoszabolcs, történész.

0: Valahogy úgy érezték, mintha bármit megtehetett volna az akkori kor elitje, uralkodó, dönthetett volna ezernyi módon. Most azt látjuk, hogy 1526-ra egyre inkább A és B választása maradt, és mind a kettő rossz.
1: Laclovik György, levéltáros történész.
2: Nem elsősorban a legfrissebb kutatási eredményeknek a bemutatása, hanem ezeknek valamilyen szintű szintézise volt a cél, hogy a nagyközönség számára is megérthetővé váljanak azok a folyamatok, tehát ne kelljen több száz tanulmányból összerakni, hanem itt egy helyen, egy kötetben megkaphatja az érdeklődő ezeket az információkat.
0: Ez a kötet szerintem alapvetően a szemléletében más. A perspektíva immár nem csupán belső, hanem egy külső nézőpontot is felvillan, azaz nagyon hangsúlyosan beleteszi a korabeli világba a Magyar Királyságot. Tehát már a Jagellók akkor lesznek igazán értékelhetőek, ha látjuk a körülöttük levő. Nem Mátyásból akarjuk megérteni, hanem a lengyel Jagellókból, az osztrák viszonyokból, Itáliából és az Oszmán Birodalomból, amiről olyan sokáig egyébként nagyon kevés ismeretünk volt, úgy beszéltünk a mohácsi csatáról legutolsó időkig, mintha nem lett volna az ellenség. Csak mi, csak magunkról beszéltünk a mohácsi csata kapcsán is. Na most oda kerülnek az oszmánok ebbe a kötetbe. És azt hiszem, hogy így az új számok, az a bevételek, a katonai potenciál, a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom, az, hogy mi történik pont a Jagelló korszakban, a mi országunkkal, és mi történik azzal, aki el akar bennünket foglalni, az már szinte matematika, és nagyon egyértelművé teszi, hogy miért nem beszélhetünk arról tovább, hogy hát igen, 1456-ban sikerült megvédeni Nándorfehérvárt, 1521-ben meg elvesztettük, és ez a mi belső gyengeségünknek az oka, ha meglézzük, hogy nem ugyanaz a két fél. Ugyanúgy hívják az Oszmán Birodalmat mind a két évszám esetén, de teljesen más a jellege, az ereje, a kiterjedtsége és a szándéka is. Ezek most ebben a kötetben benne vannak. Tehát látni fogunk egy Jagellókori világot a kötetben, látni fogjuk sokkal jelentősebben a mohácsi hadjáratot, ennek minden szegmensét.
3: Kisvártató véget érnek az 500. évfordulós mohácssal kapcsolatos emlékünnepségek, emlékezések. Mi történik a tudományban 2026. augusztus 30-án reggeltől? Mit kutatnak Mohácssal kapcsolatban? Miféle kérdések azok, amelyekre még nem kapott választ a tudomány?
0: Először az év maradék idejében be kell fejezni azokat a folyamatban levő könyveket, amiknek már az anyaga sok esetben összeállt. Ilyen az előbb említett Mohács nagy összegzés, ami meg már tényleg a tördelése zajlik pillanatnyilag, de ilyen a mohácsi csata résztvevőiről szóló életrajzi adattár, amivel még sok munka van, de szeretnénk elkészülni. Ugyancsak nagyon fontos, mert kérik tőlünk szerencsére gyakorló tanárok, hogy ezt hogyan lehetne lefordítani a közoktatás nyelvére. Úgyhogy a Kronosz kiadó gondozásában idén ez a Mohácsot kutató és baráti társaságként is működő alkotó csapat egy 1400-tól 1700-ig terjedő időszakban adunk egy mintát arra egy könyvben, hogy mi hogyan beszélnénk a török-magyar viszonyról, Nagy Lajostól a felszabadító háborúkig bezárólag, ami remélhetőleg mind a tanárok számára, mind az érettségizők, mind az egyetemista diákok számára érdekes lehet. De azért van még számos olyan dolog, amivel tovább kell lépnünk. Nagyon-nagyon hiányzik a legfontosabb uralkodóinknak ebből a korszakból az életrajza. Nincsen Szapolyai Jánosról, nincsen Második Lajosról, nincsen Habsburg Ferdinándról magyar nyelven elérhető életrajz. Szulejmánról van. Tehát, hogy igaz, hogy 1974-ben írta meg kardinál Gyula, de van. Nem tudnék ilyet mondani ma, ha valaki kérne tőle. Szerintem ez egy fontos feladata a történettudománynak pótolni ezt a mulasztást. És valahogy át kéne gondolnunk a következő 40 évet először, a Mohács túlélt nemzedéknek az elképzeléseit az ország sorsáról, és utána pedig óhatatlanul a hódoltság kérdését végig kell gondolni, hogy erről érvényesen beszélünk-e úgy, ahogy 50 éve beszéltek, vagy lehet róla máshogy beszélni, az Oszmán Birodalomból nézve, Erdélyből nézve, és Pozsonyból, Bécsből nézve is, és

0: Zágrábból és Belgrádból nézve is. Ki kell tágítani újra azt a blendert, hogy ne álljunk meg a középkori határoknál, azok megszűntek ilyen szempontból, bele kell tennünk a Habsburg monarchiát, bele kell tennünk Moldvát, Havasalföldet, hogyha Erdélyt meg akarjuk jobban érteni, és tényleg jobban meg kell ismernünk az Oszmán Birodalmat is.
1: Laclovik György, levéltáros történész.
2: Meglepő az, hogy még ennyi idő után és ennyi kutatás után is vannak olyan területek, amiket nem tudunk, vagy nem tudunk pontosan. Például, hogy még mindig nincs konszenzus a történészek között, hogy hol is zajlott a csata. Az újabb csatatérkutatások, illetve antropológiai eredmények sem vezettek még jelen pillanatban ahhoz, hogy bizonyíthatóan meg tudjuk állapítani, hogy a történet tudomány egységesen megállapítsa, hogy hol is zajlott a csata. Nagyon érdekesek azok a kutatások is, amelyek összehasonlítják a két félnek a katonai potenciáját. Az utóbbi években futott fel ez a fajta kutatás. Vannak számítások, hogy hatalmas volt az oszmán, illetve a magyar fél között a különbség leginkább bevételben, tehát a magyar királyság bevételei a tizedét sem érték el az oszmániknak, tehát ez hatalmas különbség, és ugye az újabb kutatások szerint iszonyatos költség volt az 1526. évi hadjárat magyar részről, tehát meghaladta az egész éves bevételét a királyságnak.
1: Uburni Teréz, történész.
3: Részben Szapolyai János uralkodásának idején és még életében a 30-as években megkezdődött, de még inkább Buda 1541. évi elestét követően vált intenzívvé az a fajta elszakadás, amely a keleti magyar királyságot jelentette. De ha egy kicsit távlatosan nézzük, akkor az 1550-60-as évek kutatása is már részben megkezdődött. Több kutató foglalkozik annak az időszaknak a nemzetközi helyzetével, hogyan tudta, vagy éppen nem tudta részben a Jagelló ház, az Izabella királyné mögött álló Jagelló, öreg Zsigmond király, részben a francia kapcsolat befolyásolni itt második János, vagy Szapolyai János Zsigmond uralkodásának idejét, de még valamit szeretnék hangsúlyozni, hogy az ország ketté szakadásának folyamatával kapcsolatban is lesznek tisztázandó kérdések. Sokan tanuljuk általános, illetve középiskolában, hogy a Váradi béke 1538-ban volt az a megállapodás, amely végeredményben két részre szakította a magyar királyságot. Ez messze nem így volt. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, amely csak 1570-71-ben ér véget. Bőségesen van munkánk és kutatási témánk, és ha azt gondolhatják esetleg a hallgatók, hogy hát ez már milyen messze van Mohácstól, nem? Ezek nagyon is a mohácsi csata és az azt követő kettős királyválasztás következményei, elhunyt történész nevét említeném itt meg Barta Gáborét, aki megváltoztatta ezekről a kérdésekről való gondolkodásunkat, hogy a magyar nemesség, a magyar rendek azzal, hogy két királyt választottak, és két ország részt építettek föl, tehát a magyar királyságot és az erdélyi fejedelemséget. Barta Gábor úgy értékelte ezt az egész Mohácsot követő évtizedek folyamatát, hogy a magyar rendiség a lehető legéletszerűbb és a legjobb választ adta az Oszmán Birodalom támadásának kihívására.
1: Vorga Szabolcs, történész.
0: Ne érzelmi alapon közelítsünk Mohácshoz. Olyan forrásokat szólaltassunk meg, olyan okleveles anyagokat, amit a korábbi korok kutatói nem. És valójában ebből egy nagyon más kép rajzolódott ki, mint amit eddig gondoltunk róla. Azt hiszem, ez egy fontos tanulsága a mostani kor vizsgálatainak.
1: Mohács album. Tények és érdekességek egy nevezetes csatáról az 500. évfordulón. Beszélgetést hallottak az emlékkötet szerkesztőivel. Felfedező a történelemről. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: hallottátok a Római Katolikus Egyház félórája.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent Mónika emléknapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban megismerkedünk az Illéshajlék lelki gyakorlatos ház küldetésével.
7: Azt látjuk, hogy ez a 30 nap segíthet abban, hogy az életünknek a legmélyebb, legigazabb függésére, az Istentől való függésre találjunk rá.
6: Valamint a keresztény édesanyák küldetésével is.
8: Nagyon, de nagyon reális dolog az édesanyáknak a közös imádsága, a közös eszményeik keresése és a családnak, az anyaságnak a problémáival való közös foglalkozás is. Tehát nem csak imádkoznak ezek az édesanyák, hanem néha foglalkoznak is ezekkel a témákkal különböző szinteken, kisebb-nagyobb közösségekben, és ebben én nagy erőt látok.
6: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Az Illéshajlék lelki gyakorlatos ház szolgálata Bükszentkereszt Hollóstetőn működik, felépülőben lévő szenvedélybetegek kísérésére. A szeptember 1-től október 1-jéig tartó lelki gyakorlatról és a ház nevének jelentéséről a szolgálat egyik munkatársától, Zopf Éva Klára nővértől, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösség tagjától, lelki gondozó, mentálhigiénés szakembertől érteklődtem.
7: Egy új lelki gyakorlatos ház, amely nemrég nyitotta meg kapuit Bükszentkereszt Hollóstetőn, 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapácse támogatásával a Ma Holnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik, az Illéshajlék Nonprofit Kft. Csonka Ferenc vezetésével, és azért lett Illéshajlék a neve, mert ez Hollóstetőn van, Bükszentkereszt közelében, és Illés prófétát, proféták fejét hollók táplálták a pusztában, és Illés nagyon szenvedélyes proféta volt, aki inkább a tűzben, a viharban, a szélben, az elemi erőkben tapasztalta meg Istent, és később vezette előtt az Úr a hegyen arra, hogy az enyhe szellő suttogásában, érintésében is felismeri őt, ahogy maguk a szenvedélyek és alapvetően jók csak eltorzulnak, és ki kell őket igazítani, hogy újra épek legyenek. Ezért lett Illéshajlék az ép szenvedélyért, hogy a szenvedélyesség jó, csak nem mindegy, hogy milyen irányba megy, és mire irányul, mire hat.
9: Akikhez önök szeretnének szólni, illetve akiknek önök szeretnének segíteni, ők még függők, egyáltalán milyen szenvedélyekből szeretnék, hogyha felépülnének, kik ők, akikkel önök foglalkoznak?
7: Ez a lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és el függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlás, munka, vagy akár kapcsolati függés, társfüggés. Tehát a felépülés több, mint abba hagyni. És a függőségből való felépülés azért hosszú út. A szermentesség egy fontos mérföldkő, de a tartós változáshoz ilyen belső megerősödésre, új kapaszkodókra, életirányra is szükség lehet. Mivel még nem gyakorolták be az új életformát, ezért könnyen lesznek válságban, hiszen nem élnek a korábbi öngyógyító kísérletekkel, technikákkal, pótlékokkal, viszont az új kapcsolat, ami meg tudja tartani őket, még nem elég kirajzolódott, még nem elég szilárd.
9: Ez az új kapcsolat, ez az Istennel való kapcsolat? Vagy pontosan mi az, ahová szeretnék felfűzni ezt a egy hónapos, nem is kevés, egy hónapos bentlakást igénylő lelki gyakorlatot?
7: Igen. Korábban tartottunk már 3 és 10 naposakat, de azt láttuk, hogy csak elindítani tudjuk a folyamatot, és az igazi belső átformálódás egy gondolkodásmódban való megújulás, és a Isten kapcsolatban való megerősödés az időigényes, és ezért gondoltuk, hogy legyen egy hónapos, és utána még az év során 3x3 hosszú hétvége ilyen utánkövetés utógondozásként. Azt látjuk, hogy ez a 30 nap segíthet abban, hogy az életünknek a legmélyebb, legigazabb függésére, az Istentől való függésre találjunk rá, mert hogy van három dimenziónk, hadd fogalmazzam így kicsit szematikusan, a fizikai, amivel igyekszünk törődni, és szenvedélybetegségek esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel törődjünk. Aztán van a pszichés, ami szintén igényli a segítséget, de van egy szellemi dimenziónk is, a harmadik, amiben legmélyebben tudunk gyógyulni, felépülni, amikor rátalálunk a mély szeretettségünkre, az Istennel való szoros kapcsolatunkra, arra, hogy kaland az életünk, fenntartottak vagyunk, és egy tenyéren, egy személyes isteni tenyéren, és ehhez igyekszünk segíteni, közel kerülni minden kedves vendégünket. Ha valaki szeretne részt venni a programon, de nagyon hosszúnak találja az egy hónapot, akkor ne tartsa ezt távol, hanem bátran jelentkezzen, és egyeztetünk, mert olykor tudunk háromnapos, illetve egyhetes programot is kínálni.
9: De akkor kell egy nyitottság is, ugye, a kereszténység felé, tehát lehet, hogy nyitott kapukat döngetnek, mert már volt kapcsolata Istennel, annak, aki függő lett, vagy szenvedélybetegségben szenvedett, vagy még mindig benne van, de lehet, hogy ez egy új ismeret lesz. Mennyire kell nyitottnak lenni a kereszténységre is?
7: Mi arra kérjük az érdeklődőket, hogy valójában a spiritualitásra legyenek nyitottak. Nem kell, hogy tételesen ők maguk vallásosak legyenek, vagy elköteleződjenek valamelyik felekezetben, vagy vallás iránt, hanem erre a harmadik dimenzióra nyíljanak meg, hogy nem tudunk önerőből magunktól csak emberi segítséggel kilábalni. És valójában annyira egyetemes problematika, hogy valójában szinte minden ember érintett a Földön valamilyen formában, amikor például mások véleményétől függünk, vagy elismeréstől, vagy ki hogyan nézett rám. Tehát ezek nagyon-nagyon gyakoriak, és az fontos, hogy legyen nyitott az ember, egyfajta alázat, ilyen realitás érzék, hogy magamtól nem megy, ezért segítségre van szükségem. És mi ugye is nővér vagyok, tehát keresztény, és krisztusi megközelítésben lépünk közel a szenvedélybetegség témájához, de csak a nyitottság a feltétel, és az, hogy valaki valóban fel akarjon épülni. Ezt még nem mondtam, hogy hozzátartozókat is várunk szeretettel, mert nekik is nagy szükségük lehet arra, hogy támogatást kapjanak. Ha egy családtag még nyakig benne van a szenvedélybetegségben, a családja, a hozzátartozói könnyebben küldik őt rehabilitációra, mint amikor már leállt, mert tévesen azt gondolják, hogy most már minden rendben van. Pedig nagyon könnyen kerülnek válságba ezek az emberek, mert a korábbi technikák elhagyása után is sok élet.
6: Az Illéshajlék Lelki Gyakorlatos Ház szolgálatáról Zopf Éva Klára nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetes közösség tagjával, lelki gondozó, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettem.

Szent Mónikára, Szent Ágoston édesanyjára emlékezik ma egyházunk, aki álhatatos imádsággal esdekelte ki fia és férje megtérését. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen, megerősítette álhatatosságában. Ágoston a vallomások harmadik könyvében emlékezik meg édesanyja értemondott imáiról. 1987-ben Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette, mit tehetünk, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondták.

0: mondják napi imájukat. A kisközösség Szent Mónikát választotta eszményképül, s megkapta a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását. Hazánkban 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport. A keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének fővédnöke Erdő Péter bíboros. Vele beszélgettem az egyház és az édesanyák kapcsolatáról.
1: Amikor én megismertem ezt a közösséget, akkor ők már Magyarországon működtek, azonban az egyházjogi helyzet tekintetében voltam szerencsés egy-két útmutatást is adni. A helyzet ugyanis az, hogy egy spanyol alapítású lelki ihletési mozgalomról van szó. Spanyol ágostonrendiek voltak azok, akik először ösztönözték egy ilyen közösség kialakítását. Az anyaságnak a hivatása olyan keresztényi hivatás is, meg emberi hivatás is, amiről manapság viszonylag kevesebbet beszélnek, pedig anélkül nincs társadalom, nincs élet, nincs egészséges nevelkedés, szóval a jelennek és a jövőnek egyaránt a kulcsa. Na most örömmel vettem észre, hogy él, létezik Magyarországon is ez a közösség. Egyházjogilag természetesen szabályzatot kellett készíteni, illetőleg mint egyházi magántársulást elismerni. Tehát egyházunk úgy kötődik hozzá, hogy egyházunkhoz tartozik, egyházunknak a keretében jött létre a jogi formája, mint ahogy maga a kezdeményezés is. Ugyanakkor nagy örömmel láttam azt, hogy az ország minden tájáról érkeznek. Aztán különböző korosztályokból érkeznek. Azok az édesanyák, akik ebben részt vesznek, valóban érzik a felelősséget részben a saját gyerekeikért, részben pedig az egész társadalomért. Mivel tud egy édesanyja segíteni? Hát a saját gyerekét ezer és egy dologgal, mint tudjuk, de magát az ügyet is azzal, hogy imádkozik. Imádkozik a saját gyerekeiért, az unokáiért, imádkozik a magyar fiatalságért, ezt egyébként mi is tesszük, minden első szombaton a magyar ifjúságért és a családokért van közös rózsafűzér a mi egyházvegyénknek valamelyik templomában. Ezt nem is én vezettem be, ezt örököltem, ez egy régi és értékes hagyomány. Na most a Szent Mónika közösség neve is mutatja, hogy milyen lelkiség van a háttérben. Ugye Szent Ágostonnak a megtérése édesanyja imáinak tulajdonítható, így őrzi ezt a hagyomány. Így Szent Mónika alakja a gyermekei hitéért, vagy igaz emberi fejlődéséért imádkozó és dolgozó édesanyának a példaképe. Úgyhogy sokszor előfordul az, hogy vallásos lelkülettel neveli valaki a gyerekeit, és aztán mégis azt látja, hogy nem mindegyikből lesz vallásos ember, vagy nem mindegyikből lesz olyan derék ember, mint ahogyan ő szerette volna, vagy mint ahogy az ő életeszményei ezt jónak találnák. Na most fontos dolog az, hogy a reményt ne adjuk fel, tehát imádkozzunk egymásért, imádkozzunk az újabb nemzedékekért, érezzük a családi összetartozásnak az erejét, és érezzük azt, hogy ez a családi összetartozás és kötelék, ez az Isten számára is fontos. Hát így teremtett minket, hogy a génjeinket, a kultúránkat, a nyelvünket, a hitünket is a neveléssel, a családi kapcsolatoknak a révén adjuk tovább egymásnak. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon, de nagyon reális dolog az édesanyáknak a közös imádsága, a közös eszményeik keresése és a családnak, az anyaságnak a problémáival való közös foglalkozás is. Tehát nem csak imádkoznak ezek az édesanyák, hanem néha foglalkoznak is ezekkel a témákkal különböző szinteken, kisebb-nagyobb közösségekben, és ebben én nagy erőt látok. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy itt valóban nem csupán egy civil szervezetről van szó, hanem egy imádkozó közösségről, amelyik hisz abban, hogy a tényleges szervezési, meggyőzési, közvéleményformálási lehetőségeinken túl, mert ezek elég szerények, hát van egy isteni erő, van kegyelem, amely együttműködik az édesanyáknak a gondoskodó szeretetével és az imájával, ez pedig mindenre képes. Na most szoktam látni ezeken a szentmiséken nem kis számban férfiakat is. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy az anyaság az a legszebben, a legbiztosabban, a legeszményi módon a családon belül bontakozik. És ezek az imádkozó édesanyák nagyon sokszor a férjüknek a támogatását, vagy a szolidaritását, vagy a hitbeli közösségét is maguk mellett tudhatják, és azt hiszem ez is egy olyan erő, ami segíti a családokat, és építi a társadalmat, meg építi a hitet. Szóval fontos dolog az, hogy ha az ember látja, hogy azok, akiket legjobban szeret, akik a környezetében élnek, azok a rendszeres, odaadó imádságnak az erejével rá figyelnek, rá irányulnak egy nagy célra, akkor szükségképpen benne is fölmerül a kérdés, hogy nem kellene nekem is osztoznom ebben az imádkozó magatartásban? És a tisztán emberi közösséget vagy kapcsolatot ez a fajta közös imádság egy magasabb szintre emelheti. Emlékszem annak idején a szüleim sokat imádkoztak együtt egymással is, meg hát az egész családdal, ugye esténként, tehát a család együtt imádkozott. És ennek nagyon nagy ereje volt, azt hiszem mindannyiunk számára, volt természetesen közöttünk is, akik nem mindig járt el a templomba egyforma rendszerességgel, de azért ma úgy érzem, hogy mindannyian végül is hívő emberek lettünk, és ennek biztos, hogy az egyik oka az a szüleimnek az imádságában van.
0: Azt gondolom, hogy az egyháznak és az édesanyák közösségének szoros a kapcsolata. Egymásra is hatnak, kölcsönhatnak. És édesanyaként a biztonságot látjuk az egyházban. Az egyház hogyan látja az édesanyákat? Mennyire tud velük így összefogni?
1: Második János Pál pápának a tanításában erőteljesen kirajzolódik a család-egyház fogalma. Tehát mi azt a családot, amely az édesanyja körül kialakul, azt a saját egyházunk alapsejtjének is tekintjük. Na most az egyház fogalom viszont szakramentális erejű. Tehát azt jelenti, hogy az üdvösségnek nem csak a jele, hanem egyben az eszközlője is. Tehát magyarul a szülők különösen egy szentségi házasságban valóban nem csak egymás számára közvetítenek kegyelmet a szentségnek az erejében, nem csak a házasságkötés pillanatában szentség a házasság, hanem egész időtartama alatt. Tehát kegyelem források egymás számára a házasság, és a gyerekeik számára is, a család egész közössége számára is. Magyarán, mint egy leképezi az egyetemes egyházat, ha nem is az egyháznak minden funkciójával, a katolikus családnak a közössége, vagy a keresztény családnak a közössége. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon is összetartozik az egyház és az anyaság, az egyház és a család valósága. Azt még hozzátenném, hogy magát az egyházat is édesanyjának nevezzük és tartjuk teológiailag, hiszen ő szül újjá bennünket a hitben, ő szül újjá bennünket a keresztségben, mert az egyház szolgáltatja ki a keresztséget, természetesen mindig Krisztussal együtt, aki az egyháznak a feje, aki elválaszthatatlan az egyháztól. Úgyhogy ebben az értelemben azt hiszem, hogy ez a mozgalom, ez valóban nagyon az egyház szíve szerint való.
0: Erdő Péter bíborossal, a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének fővédnökével beszélgettem. A közösségről bővebb információt a szentmonika.hu oldalon találnak. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Alpeg Gergely káplán fűzi gondolatait.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
3: Jézus megjövendöli kereszt halálát és feltámadását. Azonban ott van egy Péter, aki ezt képtelen felfogni, elfogadni, és azt mondja Jézusnak, hogy ez nem történhet meg. Ki akarja törölni az életből a szenvedést, és csak a jóra, csak a tökéletesre akar koncentrálni. Mintha ez a kísértés a mi életünkben is ott lenne, hogy nem akarjuk a rosszat, nem akarjuk a keresztet. Péter valószínű, hogy Jézus számára nem akart egyáltalán semmiféle rosszat. Szereti Jézust, de nem akarja őt elveszíteni. Vagyis görcsösen ragaszkodik saját maga által fölvázolt gondolkodáshoz, hogy hogyan fog történni Jézus élete, és milyen szép lesz az, ahogy ő majd kinyilvánítja magát az egész világnak. Nem akar szenvedni. Viszont Jézus válasza nagyon radikális. Eleve az, hogy ezt a gondolatot nem is Péternek szegezi, hanem azt mondja egyenesen, hogy távozz tőlem, Sátán. Vagyis egy nagyon mély elutasítása van Jézusnak arra a gondolkodásra, amit Péter tanúsít. Ha mi is így gondolkodunk, vagyis ragaszkodunk ahhoz az élethez, ami a fejünkben kirajzolódva van, akkor az nagyon nem jó. Lehet valaki nagyon vallásos vagy buzgó, de hogyha közben teljesen emberi logika szerint gondolkodik, akkor elveszik a lényeg, és a fókuszt másra kell irányítani. Nem arra, hogy mi a mi emberi elképzelésünk a saját életünkről, hanem keresni benne azt, hogy mi az Isten ügye. Hogyan tudom Istennek a gondolkodását, Istennek az elképzelését az életemben észrevenni. Keresni, hogy mi az Isten akarata. Ezt követően pedig Jézus elmagyarázza, hogy mit jelent ez a szenvedés, mit jelent majd az ő kereszt halála, és hogyan kell az embereknek ebbe abszolút módon bekapcsolódni. A kereszt, azra sokszor úgy tekintünk, mint egy kivégző eszközre, ami borzasztó. De ugyanakkor tudjuk jól, hogy Krisztus Urunk ezen a kereszten önmagát ajándékozta oda, egészen odaadta önmagát, vagyis kimutatta a szeretetét. A kereszt a végső bizonyíték arra, hogy szeretve vagyunk. És hogyha mi fölvesszük a kereszteket, életünk keresztjeit, azzal ki tudjuk fejezni azt, hogy mi is szeretünk. Ki kell fordulni önmagunkból, ha lehet így mondani, vagy abból a gondolkodásból, ami Péternek is ott volt, át kell fordítani ezt egy kicsit más irányba. Lemondani az önmagunk gondolkodásáról, az én központúságról, az egoizmusról, arról, hogy minden tökéletes és minden jó legyen, hanem kicsit meg kell élnünk a nehézségeket is. Föl kell venni a kereszteket. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Vagyis a megmentés, életünknek a megmentése, az mindig ott kezdődik, amikor képesek vagyunk az életből kilépni, fölvenni a keresztet, ami sokszor nehéz. Nem az a cél, hogy minél több keresztünk legyen, de az igen, hogy minél inkább megéljük azt, ami történik. Szükség van az önmegtagadásra ehhez. Nem szabad az emberi gondolkodásunkat fölé helyezni az Isten akaratának. Sokszor fogalmazunk így, hogy Isten, ments, Uram! Mi is inkább úgy nézzünk, úgy tekintsünk, ahogy ezt Jézus kéri tőlünk, ahogy kérte Pétertől is, hogy ne emberi módon keressük a saját magunk igazát, az, hogy hogyan lesz nekünk jó, hanem engedjük meg, hogy legyen egy kis vesztesége az életünknek, hogy aztán valami jó szülessen belőle. Ugyanúgy, ahogy Jézus is tette, először a kereszt halál által, de ebben a kereszthalálban már ott ragyog a feltámadásnak a fénye. A mi életünk keresztjei is ilyenek, elfogadást igényelnek, és hogyha megéljük a fájdalmat, abból előbb vagy utóbb valamilyen pozitív dolog, valami dicsőséges dolog születik.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Borti András. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. Már 3 embert keresnek Nepálban a villámárvíz után. Itthon napos komoly felhős idő van, elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. Gyorsabban haladtak, és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszintnövelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. A döntéssel több 100 000 idős embernek jelentősen nő a nyugellátása. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A kereszténydemokrata néppárt támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már 3 magyart keresnek a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak nyilván. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és a katasztrófa elhárítási munkálatokat. Kártérítést kapnak a fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nők. A dán parlament döntése alapján mintegy 4500 őslakos kap fejenként 40 ezer eurót azért, mert 1960 és 1991 között a tudtuk nélkül helyeztek a méhükbe fogamzásgátló eszközt. A dán hatóságok így akarták korlátok közé szorítani a Dániához tartozó sziget lakosságának növekedését. A program nyomán több nő terméketlenné vált. Itthon napos gomoly felhős idő van, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Az éjszakai 14-19 fok után holnap napközben 29 és 36 fok közötti értékek várható. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbevágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Mi a közös bennük? Képregény, mohács és egy teraszon üldögélő varjú. Mindháromban több van, mint elsőre gondolnánk. A képregényolvasás világnapja alkalmából felvillantjuk a műfaj sokszínűségét, majd Mohács 500. évfordulójához közeledve arról beszélgetünk, hogyan írják át a legújabb kutatások a mohácsi tragédiáról kialakult képünket. Végül megismerkedünk egy különös terasz vendéggel is, egy varjúval, amelyről kiderül, hogy nem véletlenül választotta éppen azt a teraszt.
2: Netszes. ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Rádió Színház.

0: eladom a könyvem.
1: Ennyi könyvet viszel máma magaddal? Kérdezi az apám. És amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szídni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új nincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is, én csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk. Az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált, annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. A 178. lap sajnos hiányzik, az ember csontvázára, 87. ábra sajnos igen kemény ceruzában rajzoltam a cilindert és a szájába csutorát, nem lehetett kiratírozni. A rozmárra tavaly, amikor még ifjú voltam, és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukott, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percembe jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, még vékony lett, mint a sejempapír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen. Az rendben van. Arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni, nehéz verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikával összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani. Mindig visszakunkorodik. Egészben véve azonban igen csinos könyv. Így kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, nagyon takaros, rendes könyv. Na, látszik, hogy horták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Ugyanan 2 korona 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek, ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi, öreg ember szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérér is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel, oldalt néz rám, nem köszön, amikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok türelmesen, köhögök. Egyszerre végtelen bús kis hitűség tölti el a szívem. Magamban szeliden, könnyes, bús megadással simogatom az öregember lelkét. Te hideg, kemény öregember, értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten is reménytelenül szeretne már, úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúszlit lehet csinálni, egy olyan újrendszerű matricát, egy építhető papírházat és pénz, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáira pénzért, lár-pulár. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Én tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos, és látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám nem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel, megforgatja két ujja közt a könyvet, rettenetes undorral kinyitotta. Istenem, éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal, 60 ér. Odaadom neki, egye meg. Lerögi az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik a világ elsötétül előttem. Ezt használják a Markóban, mond a vaddatszal elszorult torokkal. Tudom, és tárgyal tovább, levegő vagyok. Tétován percekig állok, embertelen keserűség ül a mellemen. 50 ér, odaadom, szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel, 2 perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá. 40 fillér, mondja, de nem fordul felém. Rövid számadás? Ez még a mozira sem elég. De a perc elhatározó, bátran, gyorsan fejest a helyzetbe, utána az özöm néz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell. Ezért mennyit ad? Összesen 1 korona és 60 fillért fizet neki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátánnak. Az én idei stilisztikám, azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből. Nem is volt idő meggondolni. És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikámat. Kérek ehhez a pénzhez még 1 koronát Léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat.

0: Röhög az egész osztály.
1: Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát találtunk. Szép nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a tetején. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egyenlő távolságban kenyérbelek jönnek. Középre, mint valami dísztárgynak, egy nagy darab szalonnahéj. Mindenki rendez valamit. Régi vasakat, tolszárakat viszünk a szemét kiállításra, amit belépődíj mellett mutogat a Deckner. A második 10 percben váratlanul kitör a cédula ragasztás. Először Kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető önmagát szamárnak minősíti, és ezt minden külön értesítés helyett állandóan reklamírozni óhatja. Kelemennek aztán bizalmasan megsúgja valaki, hogy elhatároztuk, cédulát ragasztunk Robosz hátára. Kelemen röhög magában, és csak hamar feltűz egy hasonló cédulát Robosz hátára. Robosz már 5 perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemével, a röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkánná fajul, de minél jobban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk ő rajtuk. Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember oda megy például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit. Lihegve neki szalad, lázasan, örömtől feldult arccal kapkodó hangon karon ragadja, gyere, gyere, gyorsan, fuldokolja és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. Na mi az, mi az, mi történt, hová? Kérdi izgatottan, és ilyetten szedi a lábát. A másik nem felel, lihegve cipeli, keresztül vonszolja a folyosón, felrohan vele a 3. emeletre. Auer agyán villámgyors iramban többféle lehetőség mozgóképe szágult. A nagybácsikája jött meg Amerikából. Az igazgató hívatja, mert konferencia volt, és ott végre megállapodtak a tanárok, hogy ez az Auer egész kivételes, érthetetlen zseni, amiatt egy században egyet szül csak a korszellem, és ezért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt, és 1000 korona ösztöndíjat egy nagy beszéd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A művelődésügyi miniszter hivatja, aki itt van a tanáriban. Direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az országházban, és Auerrel most kezet akar fogni a kormány képviselője. A szabadkézi tanár hivatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő stilizált levélalak című szépia rajzát, és 30 000 koronáért meg akarja venni a Városligeti Feszti körkép helyére, amit most elárvereztek. 20 000 ér is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amint lihegve felérnek a 4. emeletre. Ott egyszerre a hírvivő, aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. Auer csodálkozva utána fordul, a lépcső alján már ott áll az egész osztály, és röhög. Auer egy percig áll, marhák, mondja aztán dühösen, és jön szégyen szemre lefelé. 2 perc múlva már ő röhög legjobban, amikor Robozzal csinálják végig ugyanazt. Közben Vlach a táblára lerajzolja Kökörcsin tanárurat, alsó nadrágban, de különben cilinderrel a fején, amint második Józsefnek jelentést tesz az osztály magaviseletéről. Második József az orrát piszkálja, és egy üveg Szacherlint nyújt át Kökörcsinnek, aki köszöni alásan is jót húz az üvegből. Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új szemétládába, magára húzza a fedelét, s orrhangon énekel. Vlach jelt ad, egyszerre mindenki elhallgat és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi, a tanár jött be. Vad röhögés, Zajcsek megvetően kiköp a ládából, és undorral magára húzza a fedelet. Hanem most tényleg belép Kökörcsin. Halálos csend. Egyszer mindnyájunknak eszébe üt Zajcsek, aki a szemétládában ül. De Zajcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát, nem mozdul. És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. A folytott röhögés forró láza lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak. Mindenki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás, borzasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt vakmerő gazemberek az utolsó padokban, akik még feszítik is a kritikus hangulatot. A kis lőből lebújt a padok alá, négy kézláb mászkál, kényelmesen körös körül mássza az osztályt, és egyenként megfogja a lábunkat. A szemétláda gyanúsan mozog. Kökörcsin, emelt hangon fejtegeti második József érdemeit. Hátulról meglöknek, egy hangsúg rekedten a fülembe. Vigyázz, jön a pad alatt, lőből már a negyedik pad alatt van. Mindenki felhúzza a lábát a padra. A szájunk reszked a röhögéstől. Kétségbe esetten próbálok figyelni, hogy másra tereljem a fantáziámat. Kökörcsin lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt második Józseftől, hogy egy tolvonással visszavonta az összes rendeleteit.
0: Az anyja második Jóska,
1: mondja Jégelmájer az utolsó padban hihetetlenül mély gyomorhangon. Auer élesen felsziszen, lőből most ért odáig, és belecsípett. Nézd, mondja valaki mellettem, Kökörcsin egyik lába rövidebb lett, mint a másik. A szemem majd kiugrik, most-most vége, még egy pillanat és robban. Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja.
2: Auer, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac?
1: Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt közönségére. Mint gátját áttépő áradat harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, fölszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog. Magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki.

0: Magyarázom a bizonyítványom.
1: Hát, kérem szépen, először is. Ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a fél éves bizonyítványnap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrzés kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, amikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott, kicsit zavarban volt és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közölt szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés.

Nélik Mangold, a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk. Még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályozástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatokat adhat. 4-eset, 2-es, 2-es helyett 1-es, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni, egyelőre is üzeni, hogy én 4-szer feleltem történelemből, egyszer aláhúzott 2/3-ra, egyszer 1-esre, egyszer 3/4-2-esre, tessék ezt összeadni, mérteni, középarányos tenni, kijön a 3/4-3-as aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogat, mondta a Schmatt-Kaldani Szövetség, láttam, amikor beírta az 1/2-et, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából már novemberben feleltem, kérdezte, hogy a nap körül, mondtam, hogy ellipszis alakú pályán, amelynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek 1/2-e van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam a tanárikar, megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, és ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynak kellemetlenségei támadnak. Nagyon kérdezi, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezem bele a 2-esbe. Év végére kijavítja a jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jeles mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba főigazgató aláírással. Frölisnek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor mikor kívott, és akkor mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, és akkor nem esett ki a második egyenlet. Hát persze, azért nem, mert x-el is be kellett volna szorozni, csak az egy Frölich nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, és amikor észrevette, hogy ő nem tudja, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kívni, javítani. Pedig a törvényszékben benne van, hogy karácsonyig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat. És a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Frölichet, de nem akartam, mert úgyis pikje van rám. Pedig a dolgozatomban nekem ugyanaz jött ki, mint a Steinmannnak. Magaviseletből azért van 2-es, mert ha van 3/3-as, akkor nem lehet magaviseletből se 4-es, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőnek. Ez nem 2-es, ez 3-as. Csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a 3-ast, véletlenül felülírja a végét a 2-esnek. Csak a vezeték nevet tessék aláírni, de mostanában ne tessék bemenni az iskolába. A kaput kiemelték, most átalakítják, nincs kapu, nem lehet bemenni, majd 1-2 hét múlva.

0: Karinti Frigyes, tanár úr kérem. Felolvasta archív felvételről Kálmán György. A műsor zenéjét Gebauer Mária állította össze.
1: A műsort szerkesztette Zoltán Gábor, rendezte Csajági János. A hangfelvétel 1996-ban készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Nemrégiben adták át az év kiemelkedő artista művészének járó Karádi Arany Emléklánc díjat. Stúdió vendégünk az idei díjazott Földvári Balázs. Budapest Bár koncert a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Nyíregyháza ismét a kóruszene világának találkozó helyévé vált, és indul a Miskolci Nemzeti Színház 203. évada. Ez mai kulturális magazinunk, a Szóda kínálata. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok, a műsor mai szerkesztője Gödöllei Anna. Szeptember 2-án a fővárosban a Margit szigeti szabadtéri színpadon koncertezik a Budapest Bár. A zenekar most is a könnyű zenei élet kiváló énekeseivel áll színpadra, ezúttal Behumi Dórival, Kollár Klemenc Lászlóval, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Tóth Verával, Soblocher Barbarával és Kis Tibivel. Hogy mire számíthat a közönség, azt az alapító Farkas Róbert árulta el Márta Renátónak.
2: Amikor a Budapest Bár életre kelt 2007-ben, akkor az volt a szándékom, hogy a kávéházi muzsikát és a 20-as, 30-as évekbeli dalokat, kuplékat, csanzonokat felelevenítsük. 10 vendégművész énekest hívtam el egy album erejéig, és hogy megtörtént az első koncertünk a Katona József Színházban, olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már aznap este 2 koncertet kellett adnunk, és utána elkezdtek szervezők keresni minket, hogy szeretnék, hogyha itt játszanánk. Viszont mi nem voltunk zenekar, úgyhogy le kellett ülnem a zenekarral megbeszélni, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, ez nem csak egy lemezbemutató volt, de elkezdtek minket hívni, és mindenki azt mondta, hogy annyira élvezték, és annyira sok van ebbe, hogy szívesen jönnek. És ez most már 19 éve így van, és ami még nagyon fontos volt számomra, hogy ugye ezek a dalok, ha elmentünk a kávéházba, háttérzeneként szóltak, ettek, kávéztak, beszélgettek, és elértük, hogy ezek a dalok főműsoridőben, nagy színpadon, több ezer ember előtt úgy szólalnak meg, hogy ez maga a program. Úgyhogy ezeket a dalokat szerettük volna abból a füstös, bár nagyon hangulatos világból kiemelni, színpadra hozni.
3: Margit szigeti szabadtéri színpadon nyári slágerek hangzanak fel, vagy maradunk a kávéházban? Esetleg nyári lesz az a kávéház?
2: Egy nyári kávéház, egy szabadtéri kávéház lesz. Természetesen a 20-as, 30-as évek dalai, úgyhogy amivel elindultunk, abból is fogunk játszani, de így majdnem 20 év táblatából elmondhatom, hogy a Budapest Bár 100 év zenéjét dolgozza fel és mutatja be, úgyhogy most már saját dalok is születtek a zenekaron belül, több dalt is írtak Szűcs Krisztián, ugye a 20 ezer éjszakás dal, ami nagyon sikeres lett, vagy mondhatnám Lovasi Andrásnak a Mire magyar szöveget írta, a Bumamara című nagyon ismert dalra, úgyhogy természetesen saját dalok is el fognak hangozni, amennyire lehet. Hát most itt, mivel ülős koncert lesz, csak a székbe tudnak táncolni, de ott ígérem, hogy fognak. És amikor ilyen hangulatú koncert van, ahol jobban lehet figyelni, zenekar is jobban erőtérbe kerülhet, hogy zenekari számokat is jobban el tudunk játszani, és tényleg egy olyan fajta világot és múltat izéző, de mégis a jelenben vagyunk, úgyhogy ez egy csodálatos koncertre számíthat a közönség, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit.

0: 20 ezer éjszakás kaland szólt itt a Szódában, a Kossuth Rádióban, a Budapest Bár zenéjez, amelyet tehát szeptember 2-án élőben is meg lehet hallgatni a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a fővárosban. És a mai stúdió vendég, mert hogy ígértem, hogy érkezik hozzánk, Földvári Balázs artista művész, aki nemrég megkapta a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ által alapított Karádi Arany emlékláncdíjat, amelyen az év kiemelkedő magyar artista művészét tüntetik ki minden évben. Hát ő lett az idei díjazott, köszöntöm, szeretettel köszöntelek téged.
1: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Először is hadd gratuláljak ehhez a díjhoz, ami pontosan mit is jelent a laikus nézőnek, hallgatónak, elmondanád?
1: Igen, hát ez a minden évben a szakma szavaz, 5 jelöltet választanak ki, a bizottság, ez is egy ilyen 5-fős bizottság, az előző év díjazottjai választják ki, hogy ki az, aki méltó erre a díjra, és utána viszont a szakma, az artista kártyások, akik kiválasztják, hogy akkor, aki a legtöbb szavazatot kapja, hogy akkor kiérdemli meg ezt a díjat ebbe az évbe, és ez most épp én lettem.
0: Tekintsük át a pályafutásodat, mert hogy jobb magunkat képbe helyezni, mert az artista, igen, tág fogalom, hogy pontosan mivel is foglalkozol, elvégezted az Artista Képző Intézetet, itt akrobatikát, táncot, pantomimot és zsonglőrködést tanultál, majd jött a BMX, ami számomra azért teljesen rejtély, hogy ez hogy fér bele a cirkuszművészetbe, aztán a diploma megszerzése után pedig ugró kötél produkciókkal jártátok a világot, összeálltál néhány barátoddal, aztán 24 évesen szóló karrierbe kezdtél. Na és itt jött a fordulat.
1: Igen, ez egy elég érdekes és változatos út volt, hogy a suliból, hogy ezt a BMX-et, hogy egyáltalán hogy tudjuk ezt a cirkuszba behozni, mivel hogy ez egy utcai sport, és a többiek csak ezt tényleg hobbiból csinálták a Hősök terén.
0: És, ami azért nincs olyan messze a cirkusztól, a fővárosi nagy cirkuszi
1: születétel. Igen. És aztán ők javasolták, hogy miért nem próbáljuk meg ezt a cirkuszba csinálni egy produkciót ebből a BMX-ből, mert ugye a cirkuszban eddig biciklisám volt, egykerekű, meg ez a művész bicikli, de ez teljesen egy ilyen újfajta dolog volt, ugye, ez a 80-as évek végéről beszélünk, de hát akkor a tanárok azért ezt eléggé elutasították, hogy ez egy utcai dolog, ez nem ide való, nem a cirkuszba. De aztán úgy addig-addig próbálkoztunk, bemutattuk, és aztán végül is engedték, és azt mondták, hogy igen, végül is ez tud működni, és nagyon is jó volt, mert hogy annak idején nagyon-nagyon kevesen voltak. A nyugati világban volt egy-két artista, aki BMX számot csinált, de Magyarországon az elsők voltunk, és azt hiszem, hogy 5-6 évig így a csoporttal ezzel utaztunk a világba, és felléptünk, és utána az mellett jött az ugrálkötél szám is, igen, úgyhogy...
0: És aztán ez a, nem tudom jól mondom, ez szírkerék és Rönnrád,
1: igen.
0: German Wheel, German. Német kerék produkció. Ezeket említi az ember, egyből a szemünk előtt van a fémkarika, valamint ugye egy fémkarika, igen. És akkor azt...
1: Mint olyan, egy mókuskerék, az legjobban lehet hasonlítani.
0: Igen, hogy könnyedén mozgatja, igen, a színpadon, igen, a művész, és aztán van ez a mókuskerékszerű, ami, igen, meg két, ez egy dupla karika, igen, és akkor olyan, mintha benne lenne maga, pontosan, az artista, és olyan ügyesen mozog vele. Hát azért ez nem tudom, hány
1: én is, munkája. És, igen, és én is azért kezdtem ezt el gyakorolni, miután akkor a csoport az ilyen abban maradt, mindenki ment a maga útjára, és akkor, hogy mit kezdek magammal, és akkor láttam a a Kvidán műsorba ezt a Rönnrád számot, aki nagyon tetszett, hogy olyan könnyedén csinálja, ahogy pont, ahogy mondtad is, és olyan elég egyszerűnek is tűnt. És mondom, na hát ezt kipróbálom. Hát egyszerűségtől nagyon messze volt, úgyhogy azt hiszem az első fellépésem másfél év múlva sikerült, amikor így össze tudtam rakni egy ilyen alapprodukciót, hogy fel tudok fellépni végre, hogy meg tudom csinálni önállóan. Mert ez nagyon nehéz volt ezt a karikát beszerezni, és Németországból kellett megrendelni, mert ennek komoly hagyománya van. Ez egy sport Németországban igazából, utólag kiderült, mert én sem tudtam addig, amíg nem néztem utána, hogy igazából is tényleg ez hogy került a cirkuszba.
0: Ezt valakitől lehetett tanulni akkor?
1: Hát itthon volt az suliba, az arciskolában, aki ugyanígy videókon alapján próbálta elsajátítani és tanítani a Hegedűs Zoli, és aztán tőle kértem segítséget, hogy az alapokban nagy segítségemre volt, igen, hogy segített megfogni a karikát, mert ez a karika 55 kiló. Szóval ez nagyon veszélyes tudott lenni egyszer-kétszer, amikor nem úgy jön ki, rágurul a kezemre, lábomra, bevertem a fejemet, rengetegszer volt sérülés, úgyhogy veszélyes, igen.
0: Azt sejtem, hogy te se lehet sokkal több, mint 55 kiló.
1: De.
0: De hát azért ez egy borzasztóan nehéz, igen, ahogy így mondod, maga a súly is, amit ott ezek szerint mozgatni kell, igen, közben, és abszolút úgy tűnik, mintha ez egy végtelenül egyszerű dolog, igen, lenne, vagy akár mechanikusan, vagy mondjuk motorikusan magától működne, de hát ez te pörgeted.
1: Nem, ezt igen, ez a testsúly koordináció igazából az egész, hogy arra gurul, amerre a testsúly van az embernek, és úgy tudja irányítani. Szóval nagyon, nagyon érdekes dolog, különben így, amikor az ember kicsit úgy rájön, hogy az nagyon technika.
0: Meg hát ehhez valami szintű fizikai tudás is kell.
1: Abszolút, szóval ez igen, egy folyamatos erősítés, és ez egy ilyen hozzájár, ez egy alap dolog igazából a szakmában, hogy ez mindenkinek igazából azt kicsinálja, hogy fitnek kell lenni, mert fizikai erőnlét nélkül akármit csinál az ember, nem megy.
0: Ezt előre megtervezed a fejedben, zenével összerakod, és kitalálod a színpadképet? Ez így működik?
1: Igen, ez egy ilyen komplex dolog, a zenekeresés, és utána én szeretem a zenére csinálni a számot, és a trükköt úgy alakítani, hogy a zenére jöjjön ki, mert akkor jön ki kompletten a produkció, amikor tényleg úgy fénye, zenével, trükkel együtt összhangban működik.
0: Folyamatosan felveszed, rögzíted, amit csinálsz, visszanézed, és ez egyfolytában oda-vissza a munka, kontrollálom magam majd, áttervezem, újra felveszem, megint variálok rajta?
1: Pontosan, hogy egy darabig az ember csinál egy szezonban mondjuk a számát, és utána pedig igen, akkor hát ezen kicsit variáljunk, változtassunk, csináljunk, rakjunk be ide egy másik trükköt, ez nem pont ide való, szóval igen, ez folyamatos tanulás.
0: És gondolom nem csak itthon, hanem külföldön is nagy a keretje, rengeteget utazhatsz, turnézhatsz. Az utazó életmód nem egy egyszerű, de hát remélhetőleg, hogy jól sikerül neked mindezt abszolválni. Viszont most a vonal túlsó végén, ha jól sejtem, itt van velünk Szabó Dénes, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenepedagógus, kórusvezető, hiszen a múlt héten Nyíregyházán volt egy nemzetközi kórus tanálkozó, a 16. Nyíregyházi Cantemus Kórus Fesztivál pontosan, amely augusztus 21-én ért véget, és a Cantemus Kórus család alapítója van itt velünk a vonal túlsó végén. Halló!
2: És Szabó Dénes beszél, mindenkit szeretettel üdvözlök.
0: Szép napod, Dénes, még friss lehet az élmény, biztosan tele van a feje hangokkal és dallamokkal, kedves és megható pillanatokkal. Zeneileg mit adott a közönségnek és önöknek ez a nemzetközi kórus találkozó?
2: Ez mindig nagyon izgalmas. Az ide érkező kórusokról nem mindig van teljesen jó értesülésünk, hogy ki, hogy és miképpen tudja ezt a területet képviselni, de most megint azt kell mondjam, hogy a közönség azt gondolja, hogy ez nagyszerű és nagyon jó, sokszínű volt, érdekes volt, mindenki nagyon figyelt, a kórusok, akik ide érkeztek, nagyon igyekeztek, kicsit tudják, hogy a Nyíregyházi Cantemus Fesztiválra nem lehet csak úgy képszületlenül eljönni. Úgyhogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy most megint nagyon jó fesztivál volt, boldogok vagyunk, és úgy érezzük, hogy megtettük, amit meg kellett.
0: Mi volt a közös a koncertekben, hiszen minden kórus, ahogy ön is mondja, más és más, nyilván máshogy készülnek, más repertoárral. Volt valami kérés felejük ilyenkor, ha érkeznek külföldre, ugye, ahogy látom, Japánból, Spanyolországból, Horvátországból, Lengyelországból és Törökországból is jöttek, szóval, hogy mondjuk legalább egy Kodály művet tanuljanak meg, és magyarul, vagy akár az anyanyelvükön adják elő?
2: A fesztivál önmagában nem csak fesztivál, mert rájöttem az elmúlt 30 évben, a fesztivál kicsit lazább dolog. Ha beleteszünk még egy versenyt is, akkor az nagyon összekapja az énekkarokat, nagyon készülnek rá, és ennek a versenynek bizony van egy kötelező momentuma, miszerint egy Kodály művet énekelni kell. Ezt ők választják ki, hogy mi ez a Kodály mű. Hát nagyon gyakran természetesen a túlót teszik a szigály, szokott lenni a választott mű, de más művek, Kodály művek is előkerülnek. Adventének mondjuk például, vagy most a Felszállott a páva is, mert vegyes karok is voltak, úgyhogy nagyon izgalmas ez a része, és hogy elég izgalmas legyen, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, vagy vármegyei, ezt majd valaki eldönti, Kodály Társaság is részt vesz a zsűrűzésbe, és ők külön díjat alapítottak arra, nézve, hogy ki az, aki a legjobban énekli a Kodály műveket. Így aztán a kórusoknak nagyon erős feladat ennek a kötelezettségnek megfelelni. Ezen túl közelző kórusművek is vannak, amit közösen éneklünk. Természetesen 30 éve mindig Bárdos Lajosnak a Kántémusz című kórusművét, illetve egy idő után a Kocsár Miklós Júdáte Leó című szerzeményét, amelyhez annak idején még részfúvós kíséretet is írt a szerző német felkérésre. Úgyhogy ezeket nekik mindent kell tudniuk.
0: Ha jól tudom, voltak Nyíregyházán, Nagy Ecseden és Tiszadadán is fellépések. Ki volt a legjobb? Ki díjazott a zsűri ezzel az extra díjjal?
2: Ki ne felejtsük Válajt a sorból, mert a Válai Katolikus templomat azt gondolom, hogy nagyon figyelemre méltó minden szempontból, szépségét tekintve, akusztikus tulajdonságait tekintve, tehát ott már régóta gondolkodom, hogy komoly zenei fesztiválokat lenne érdemes ott megcsinálni, mert ott ilyen szempont minden nagyon jó. A nemzetközi zsűri értékeli a versenyprogramokat, de ezen kívül van folklór versenydíj, mert ilyen este is van a főtére, ezen kívül van egy Kántémusz díj is, és akkor a versenyközönség díja is van, tehát sok-sok szereplő vesz részt abban, hogy a díjakat eldöntsék, és a gála alkalmával átadják az énekkaroknak. Szerintem ez jó szokott lenni.
0: Dénes, a kórus nemrég érkezett haza Tájvánról, a Tájpeni Nemzetközi Kórus Fesztivál meghívottjaként szerepeltek ott, augusztus elején jöttek vissza. Mekkora volt a siker?
2: Tájpejbe szerintem nem először járunk. Én biztos, hogy nem először. Hát 4 vagy 5 alkalommal már jártunk a utóbbi 20 évben, az egy nagyszerű hely. A tájpeji filharmonikusoknak a kórusa rendezi ezt évről évre, művészeti vezetője Hollerung Gábor, aki minden évben ott van, és ötletei vannak, hogy a tájpeji filharmonikus zenekar és a kórus milyen nagyszerű műveket adjon elő, de mellette aztán van egy kórusfesztivál is, amelynek mi milyen ünnepelt meghívói voltunk. Ott voltunk majdnem 10 napig, sok hangversenyt és szereplést szerveztek nekünk, egyrészt Tájvánban, meg Tájlandban, meg még azon is túl is hosszú utazásokkal, de mindegyik jól megszervezett volt, nagyon jól megszervezett volt, mindenütt nagyon jelentős közönség volt, majd aztán a koronájaképpen a Tájpeji Filharmónia koncerttermébe, a Csánkásák téren, a világ legjobb koncertterme, ott akkor aztán ki kellett húzni magunkat, egy 2 órás, 2 fél idős hangversenyt kellett adni, és nagyon meg vagyok elégedve a gyerekekkel. Szinte hihetetlen, hogy ebben az életkorban a gyerekek erre is képesek. Ez sokaknak, sokatnak üzenem, hogy a gyerekek igen sok mindenre képesek, értelmet kell adni, hitet kell nekik adni, és akkor egy ilyen frenetikus hangversennyel térhettünk haza. Közönség, nagy közönség volt a 2000-es fős teremben, óriási volt az ováció, a gyerekek a hetedik mennyországban voltak, megtapasztalva az, hogy mit jelent a jó munka elvégzése, és én magam is azt mondom, hogy ezek ritka pillanatok, amikor külföldön, sajnos nem Magyarországon, külföldön ilyen extatikus és precíz hangversenyek összejönnek. Ez persze az kell, hogy az a 36 gyerek, aki a színpadon van, az ne először énekeljen együtt, hanem sorozatban többször szokják meg egymást, pontosan tanulják meg, hogy kinek mit kell csinálni. Hát ez egy ilyen hangverseny volt számomra. Nagyon-nagyon-nagyon jó emlék és szép emlék.
0: Ezek szerint akkor gazdag nyara volt a Kántemusz kórus családnak, hiszen a múlt héten a 16. nyíregyházi Kántemusz kórus fesztiválra is sor került. Szabó Dénes Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zenepedagógus kórusvezető volt itt velünk a vonal túlsó végén.

0: A Cantemus kórus éneke szól a háttérben, itt a Kossuth Rádió stúdiójában, a Szóda vendége Földvári Balázs, artista, művész, és hát a tradíció az fontos, halljuk, hogy a Kodály műveket, vagy Bárdos művet kötelező énekelni egy-egy fesztiválon, de hát a cirkuszművészetnek is vannak komoly hagyományai, miközben már itt kopogtat az új cirkusz, és akár mondhatjuk azt a produkciót is, amelyet Balázs visz magával nemzetközi szintére is, hogy ez azért egy új hullámos, ez a kerék használata színpadon, de hát valakitől meg kellett tanulni a szakmát. Az artista képző erre kiváló hely volt?
1: Az alapokra arra tökéletesen jó volt, utána viszont igen, ez a vonal, ezt így saját magam próbáltam kijárni, de mint ahogy említetted, hogy az új vonal, hogy most már a technika is benne van a cirkuszművészetben. Például ez a szírkerék, amikor először elkezdtem, akkor ez egy sima vaskarika volt, egy fehér borítás rajta. Most már lehet olyat is vásárolni, amiben LED világítás van, és programozni lehet számítógéppel, és ez egy plusz látványt ad a produkciónak, és ezt nagyon kedvelik, és ez elég jól sikere is van, igen.
0: Az előbbiekben ugye arról beszéltünk, hogy mennyire precíz, pontos munka ez, rengeteget kell gyakorolni. Mindezt hol tudod megtenni? Van erre egy bérelt terem, vagy otthon van rá lehetőséged? Ha utazol, mert nyilván külföldön is lépsz fel sokat, akkor ott ezt hogyan biztosítja magának az ember? Tehát, hogy nagyon pontosan meg kell tervezni a mindennapjaidat.
1: Igen, itthon az egyhelyi tornatermet szoktam bérelni, amikor Magyarországon vagyok. Külföldön ugye egyszerűbb a helyzet, ott akkor megvan a saját színpad, és akkor vagy a cirkusz épp, és akkor ott akkor a délelőttök azok szabadok, úgyhogy ott van hely gyakorolni, meg idő is. Itthon igen, kicsit problémásabb, mert az iskolának azért elég limitált a idő igénye, hogy én ezt ki tudom bérelni, heti kétszer szoktam bérelni, aztán van, amikor eljárok tornaterembe, máshova is, sportegyesületbe is, hogyha ha úgy van. Erősítést otthon a garázsban megoldom.
0: Tehát minden nap kell edzeni?
1: Hát igen.
0: Tehát olyan nincsen, hogy azt mondod, hogy ma van egy szünnapom, és
1: jó,
0: akkor semmi.
1: Jó, de azért olyan van, azért van.
0: Hogy fér ebbe az életmódba bele a család?
1: Hát az csak úgy, hogy a szakmabeli a párom is, és tudja, hogy akkor ez hogy működik. A gyerekek is, az ikrek azok Berlinbe születtek, a 2 éves munka volt Berlinbe, és azok épp ott születtek, a nagyobbik lányom az mondjuk épp Magyarországon.
0: És ők hány évesek?
1: A nagyobbik az 14 lesz, az ikrek meg 11.
0: Ki lesz artista közülük?
1: Szerintem mindenki, ahogy most látom, mindenki most épp sportakrofotikára járnak, és már versenyeznek is, de az mellett gyakorlunk néha otthon ilyen kis vicceskedésbe, kézenállás, ez meg az, de elég jól megy nekik. Úgyhogy most épp egy ugrálkötésszámon próbálkozunk, amit én csináltam annak idején a 90-es években a többi fiúval, azt is elkezdtük a lányokkal is gyakorolgatni.
0: Újra reneszánszát éli az ugrókötél, úgyhogy az ugrálókötél, tehát lehet, hogy ennek lesz újra keretje a színpadon. És a cirkusz színpada nem áll annyira távol a színházétól, illetve Balázsnak sem idegen a színházi színpad, hiszen a Puskás című műzikelben is szerepelt. Erről mindjárt beszélünk, de először hallgassuk meg, hogy mi fog történni Miskolcon, hiszen a 203. évadát indítja el a Miskolci Nemzeti Színház. 15 bemutatóra készülnek, ahol az opera, a musical, a balett, a kortárs magyar dráma és a klasszikusok is helyet kapnak. Az évadnyitó után Bétót Erika Béres Attila színházigazgatót kérdezte.
2: Miskolcon nagyon-nagyon szeretik a színházukat, sok jegyet adunk el.
3: Hogyan látja, hogy melyik műfaj iránt nagyobb az érdeklődés itt a miskolci közönség részéről?
2: Ez nagyon jó kérdés. Azért jó alapvetően, mert az ember egyből rávágná, akárhol van, azt mondaná, hogy a zenés előadások a vonzóak, de Miskolcon ez nem igaz. Miskolcon nyilván vonzóak a zenés előadások, de mivel itt egy iszonyatosan értő, empatikus közönségünk van, aminek nem tudunk elégszer hálás lenni. Ugyanolyan erővel veszik a jegyet a gettóra, vagy ugyanolyan meggyőződéssel és ugyanolyan kíváncsisággal keresik a buborékukat, mint a Sibilt vagy az Oscar című bohózatot. Tehát ilyen szempontból Miskolcra nem az igaz, hogy milyen műfajban kell előadást bemutatni, hanem az igaz, hogy a jó előadások műfaj függetlenül is látogatottak.
3: Mondjuk el, hogy milyen új darabok várnak a miskolci nézőközönségre.
2: Sok bemutatónk lesz. Az a fajta modell, amit az elmúlt több mint egy évtizede felépítettünk, hogy a műfaji sokszínűség és a minőség az valahogy kéz a kézben jár. Tehát sokféle fajta darabot csinálunk, de mégis az operettől a balettig egy fontos közös nevezője van ezeknek az előadásoknak, a nagyon-nagyon erős minőségre való törekvés. Pár címet emelnék ki csak azért, hogy megmutassam egyrészt a sokszínűséget, meg pedig azt a vállalkozó formát, ami azért szintén jellemezte a Miskolci Nemzeti Színházat. Azért mi nem csak a kijárt utakon jártunk, hanem rengeteg rendhagyó dologra is vállalkoztunk. Az egyik ilyen példa a Móricz Zsigmond Sárarany című regényéből Szőcs Artúr, Lőrinczy Attila dramaturggal közösen egy színpadi művet készít. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy vállalkozás, de emellett mondhatom azt, ami szintén valahogy párhuzamos evel a történettel, hogy Nádas Péter Rém történetek című regényéből Rusznyák Gábor ír egy színpadi változatot. Tehát az évadot egyik legjellemzőbb vonása, hogy két regény, egy nagy klasszikus regény és egy kortárs regényből készítünk színdarabot, de emellett, csak hogy csemegézzenek a hallgatók, Aser Tamás a Svejk történetét rendezi meg a Kamaraszínházban. Kesszég László egy nagyon éles, mondhatom azt, hogy politikai tartalmú történetet, a Katarina Blum elveszett tisztességét viszi színpadra. De lesz musical Dés László alól Európában című műve, lesz Bohózat, a Ma este megbukunk, és lesz Diótörő élőzenekarral karácsony előtt. Ez egy ajándék, azt gondolom, minden miskolcinak.
0: Színes tehát a Miskolci Nemzeti Színház 203. évada, elképesztő a szám, és valószínűleg ugyanolyan színes, mint egy cirkusz kínálata. A stúdió vendég itt a Szódában még mindig az év kiemelkedő artista művésze, Földvári Balázs is. Említettem a Puskás című műzikelt, hogy abban te látható voltál. Hát egy karikával ott is pörögtél?
1: Igen,
0: mi volt a szereped?
1: Igen, a Rönrád karikával, ez a dupla karikával volt a...
0: Igen, ez ami úgy néz ki, mint egy mókuskerék.
1: Abszolút, igen, igen. És ez is egy nagyon érdekes projekt volt, hogy eddig ilyen színdarabban még nem szerepeltem. És nem tudtam elképzelni, hogy fog belepasztolni egy Puskás musical, ugye egy labdarúgóról van szó. De nagyon jó, ki lett találva, Szente Vajk rendezte. És nagyon jó volt az egész jelenet, hogy pont amikor a Puskás Bécsbe van, a Práterbe egy ilyen szórakozós estje van, és akkor ez egy ilyen nagy, ilyen kavalkádos jelenet volt, és szuper volt, igen.
0: Szimbolizáltál akár egy óriás kereket is. Ez az itthoni színpad, a nemzetközi színpadon pedig az előbb, ahogy itt beszélgettünk egymás között, szóba került a Tévedet.
1: Igen, ez a mostani nyári turné volt, ez volt azt hiszem, hogy a karrierem eddig legnagyobb projektje. Ez az angliai Tévedet zenekar. Ezzel volt egy 17 koncertes turné Angliába, bejártuk egész Angliát, Skóciáig is, Írországban, Dublinba fejeztük be. Néha olyan stadionok, hogy 72 ezer személyes, úgyhogy ez egy óriási projekt volt.
0: És ott mit csináltál?
1: És ott is ezt a dupla kereket csináltam, de volt egy olyan rész, amikor a szimpla kerék meg volt gyűzve a tűzzel. Hú, egy ilyen tüzes rész, igen.
0: Közben énekeltek a tévedetes srácok?
1: Igen, és én ott a háttérbe karikáztam ezzel a tüzes karikával, ami elég veszélyes volt.
0: Nem hiába kaptál nemrégiben Karádi Arany emlékláncot. Az artista művész Földvári Balázs volt a vendégem, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És még egyszer gratulálok, sok sikert, köszönöm. Remek próbákat az ugráló kötelezéshez a családdal, reméljük, hogy hamarosan velük együtt érkezel majd egy beszélgetésre hozzánk. Én búcsúzom a hallgatóktól, a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Rász Dorottya, és a felelő szerkesztő Bödő Anita nevében is. Legközelebb holnap délután 14:30 találkozhatunk itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, Babocs Krisztát hallották.

0: 15 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Már 3 embert keresnek Nepálban a villámárvíz után. Itthon napos gomoly felhős idő van, elszórtan egy-egy zápor kialakulhat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú, nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan természetes termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már 3 magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak nyilván. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófelhárítási munkákat. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója, Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek idén csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Mostanáig több mint 400 sürgős és csak nem 1000 átlagos esetet jegyeztek föl. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő van, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre készülhetünk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton meg is erősödik. Az éjszakai 14-19 fok után holnap 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban. Világrend. Háborúk, békék, választások, csúcstalálkozók. Mi mozgatja a világot? Külpolitikai beszélgetések Magyari Péterrel és Király Andrással minden szombaton 12:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: budapesti Néru part egyfajta parkkezelési kísérleti terep. A városi zöldfelület gazdálkodás problémái mellett szó esik mai műsorunkban arról is, hogy a lakosság mit és hogyan segíthet az ültetéssel, a fagondozással, és ma is hallhatnak zöld híreket. Köszönti a hallgatókat a felelős szerkesztő Sarkadi Péter. Budapest egyik turisztikai célpontja a Nagyvásárcsarnok melletti Bálna és a Petőfi híd között a Dunamenti Néru part, amely egyike a nagyon kevés belső ferencvárosi zöld területnek. A turisták mellett a környékbeliek is előszeretettel használják, például pihenésre, kutyasétáltatásra. Hétvégenként pedig egy nagy piknik helyszín. Igaz, most egy nagy része körbe van kordonozva. Hogy miért? Többek között erről is kérdeztem a Dunaparton Dezsényi Pétert, a Főkert főigazgatóját.
4: A Néru part az egy magas használatú parkunk, az egyik legnagyobb látogatottságú parkunk, ráadásul nagyon sok kutyás használja. Vegyes használatú park. Az azt jelenti, hogy a kutyások egészen mostanáig volt egy ilyen próbaidőszak, amiben a főváros, a Főkert és a helyi közösségek, amiben megállapodtunk, a kutyások jogosultak voltak használni a parknak valamennyi részét órázzal, ezt persze nem mindig tartották be. Azt láttuk, hogy a gyep az olyan terhelést kapott, hogy néhány év alatt tönkrement. Annak ellenére, hogy öntöző rendszer van, automata öntöző van a gyepen, csak a kövér por csinál. Virított rajta, minden más ez kikopott, és egy poros terület volt. Beütemeztük idén, hogy felújítjuk, de ugye hó volt, elég sokáig hideg volt, későn tudtuk elkezdeni a gyepfelújítást, és aztán nagyon száraz volt a tavasz. Ugye hiába van öntözőrendszer, azért ez mégiscsak számít valamennyit, és körbekerítettük. Egészen mostanáig azt látjuk, hogy még nem elég bokros, nem elég erős, tehát ha most ráengednék a kutyásokat, akkor ebben a nagy nyári kánikulában hamar visszaromlan az állapota, úgyhogy az őszig legalább várunk.
3: Tehát akkor ez a kerítés itt most mellettünk, ez
4: ideiglenes, legalább szeptemberig marad, amint tudjuk megnyitni.
3: Itt egyébként, amikor annó felújították a Néru partot, nem gondoltak arra, hogy kellene a kutyás soknak egy elkerített rész?
4: Akkor azt a döntést hozta a főváros, Főkert és a helyi közösségek, hogy ez egy vegyes használatú park lesz, tehát hogy kipróbáljuk ezt a modellt. Az a helyzet, hogy nincs jó megoldás, mert a Covid óta kétszer annyi kutya van Budapesten, ami egy óriási nagy plusz terhelés. Tehát nem csak a klímaváltozástól, a hajléktalan helyzet romlásától szenvedünk, hanem erre is megoldásokat kell találnunk.
3: Kora reggel jöttünk ide beszélgetni, és hát számomra elég meglepő, hogy mennyi hajléktalan él itt.
4: Ez valóban a klímaváltozás és a kutyás helyzet mellett legnagyobb nehézség, amivel szembesülünk, minden parkunkra szinte kivétel nélkül jellemző. Ennek három fő oka van, azt mondják a szakemberek. Az első az a palaszgyűjtés. Közvetlenül mellette ott van a mély szegénység növekedése az elmúlt években, főleg vidéken. Ugye a palaszgyűjtés lehetősége miatt szervezetten jönnek föl tavasztól őszig palackot gyűjteni vidékről emberek, akik a parkokban, a zöldfelteken élnek. És a harmadik, az szintén nagyon jelentős, hogy az egy gyermekvédelem, az onnan kikerülők közül is nagyon-nagyon sokan bekerülnek ebbe a rendszerbe itt a budapesti közterületeken. Van egy olyan hátulütője ennek a palaszgyűjtésnek, hogy bevételhez jutnak, és aztán ebből kábítószert is vesznek. Nagyon nagy problémát jelent az, hogy szemetelnek, ideürítenek, sokszor fizikai atrocitások is vannak, vagy annak a határán vagyunk. Vannak kiemelten súlyos pontjaink, most például a Blahalújza téri zöld felületek, azok ott gyakorlatilag közvécéként működnek, de hát mondhatnám a Margit-szigetet is, ugye, ami a turizmusunk egyik égköve, és ott is folyamatos a jelenlét.
3: Hogyha valaki a hétvégén jön ki ide a Néru partba, Bálna mellé, akkor itt nagyon-nagyon sokan piknikeznek.
4: Ez az idei év, az egy történelmi aszály. Valamennyi növényi kultúrát nagyon-nagyon rosszul érinti, valamennyinek romlik az állapota. Nagyon sok gyepfelületünk az nem csak, hogy visszaszárad, de már szinte a talaj szerkezet is veszélyben van. Olyan változások történhetnek, amiket nem lehet néhány hét vagy egy-két hónap alatt helyrehozni, és akkor nem beszéltem még a cserjékről, fákról, egyéb kultúrákról. Ebben a helyzetben minden olyan terhelés, amik a parkok és a növények normál esetben kaptak eddig, az lehet, hogy mások. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy minden ilyen használat jelentősebb kárt tud okozni.
3: A helyi lakosok is jelezték, hogy hát nem nagyon értik, hogy itt a villamossin és a park között egy keskeny sávban van egy méhlegel, amit nemrég kaszáltak. Na most akkor ezzel mi van? Hiszen ugye mindig arról szólt, hogy ezt ne bántjuk a méhlegelőket, nem nyúlunk hozzájuk.
4: Ugye a hagyományos gyepekről beszélünk, azokat kaszáljuk, ott is vannak extenzív, intenzív, különböző területeken, különböző protokoll alatt álló gyepfelületek. Van az ökológiai gyepgazdálkodás, amit mondjuk méhlegelőnek nevezünk, ami egy másfajta metódus követ, de ott is mindig kaszálunk, az inkább a legelőkhöz hasonlóan, ugye egy évben egyszer vagy maximum kétszer ott is visszavágjuk. Ennek szakmai és egyéb okai is vannak, például a tűzveszélyesség is egy szempont, egy ilyen aszályos évben, de itt a Néru parton, ez egy harmadik eset, ez egy magról vetett, előkészített biodivel gyepes társulás, amit 2013-ban hozott létre a főkert, annak idején ezt még úgy találtuk ki, olyan ültetők közeget terveztünk alá, hogy ez egy kísérleti ágyás volt, az első fecske volt Budapesten. Ennek is a fenntartásában benne van az, hogy egy évben egyszer vissza kell vágni. Ez segíti egyébként a társulásnak a működését, a szerves anyagot elvisszük, tehát a szerves anyag nem halmozódik fel a talajban, mert ha elkezd nagyon felhalmozódni, akkor bizonyos fajok dominánssá válnak, tehát hamarabb eltűnik a biológiai sokféleség.
3: Aztán van itt még egy elég szokatlan szerintem a budapesti parkok esetében, hogy egy idősebb fát kivágás után felfűrészeltek mondjuk 20-30 centis darabokra a törzsét, és ez ki van állítva.
4: Nem csak szemléletformálás, ezt egyre több parkban kezdtük el csinálni. Részben szeretnénk szembesíteni az embereket azzal, hogy milyen súlyos a faállomány helyzete. A város majorban közel 80 fát hagytunk ott, 80 fatörzset, és ott meg lehet nézni azokat a elváltozásokat, korhadásokat, statikai problémákat, amik miatt egy látszólag egészséges fát ki kell, hogy vágjuk, mert balesetveszélyes. Ez nem a legfontosabb, de az egyik szempont. A második, hogy a holdfának nagyon fontos ökológiai szerepe van egy fás társulás életében. Ugye ott olyan fajok különböző a flórához, faunához tartozó fajok találnak menedéket, amik fontos részei ennek az egész rendszernek. És a harmadik, hogy ezekkel a farönkökkel funkcionálisan is nagyon sok mindent tudunk kezdeni. Ülőfelületeket tudunk csinálni, le tudunk határolni részeket. És akkor itt jutunk el a zöld hulladék gazdálkodás és a talajgazdálkodás teljes megváltoztatásához. Mert hogy ebben a megváltozott klímában az egyik legfontosabb feladatunk Budapesten az a talajreformja. Ahhoz, hogy a lecsökkent víz bevitelt be tudják fogadni a talajaink, és meg tudják tartani, és minél jobban hasznosuljon, ahhoz egy teljes szemléletváltásra van szükség. Nem csak a mezőgazdaságban, ugye erről is nagyon sokat beszélnek, de a zöldfeldgazdálkodásban is. Két évvel ezelőtt, amikor megjöttem a főkerthez, akkor még ugye ez az elmúlt 70-80 évben bevezetett gyakorlat volt az általános, hogy a fák alatt, a parkokban rövidre volt nyitva a gyep, de ez leginkább már ki volt egyébként kopva, és betonkeménységű volt mindenhol a talajfelszín. És ez a talaj, ez levegőtlen, innen nem tud tápanyagot felvenni a fa, a víz lefolyik róla, többszörösen sújtja a fát, tehát nincs benne rendes talajélet, szerves anyagtartalom. Az első lépés az a takarás, hogyha ezt a talajt elkezdjük betakarni, azzal a szerves anyaggal, ami rendelkezésre áll. Ez lehet a lomb, apríték, amit a fa kivágásából helyben készítünk, lehet komposzt vagy rostaj, ami a komposztgyártásnak egy ilyen mellékterméke, egy ilyen durvább szemcsés anyag. Tehát nagyon sok minden szóba jött, akár a gyep, a kaszálék, szalma.
3: Ezt hívják mulcsolásnak.
4: Ezt hívják mulcsolásnak, talajtakarásnak. Gyakorlatilag ez már önmagában elkezdi megvédeni ezt a talajfelületet, és alatta, pillanatok alatt átalakul minden. Nagyon sok helyen, ahol ilyen matuzsálemek, idős fák vannak, ott körbe is kerítjük őket, vagy kerítéssel, vagy sok helyen ezekkel a kivágott farönkökkel.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.
5: Erről fúj a szél. Több mint két évnyi mérés igazolja a kisalföldi jelentős szélenergia potenciáját. Olvasható a számoltki.hu oldalon. A Győr-Moson-Sopron megyei Vadosva térségében 130 méteres magasságban óránként közel 25 kilométeres átlagos szélsebesség jellemző. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált körzetben modern szélturbináknál évi 2600-3000 óra tényleges energiatermelési idő lehet reális, ami a jelenlegi hazai átlagos fogyasztással számolva nagyjából 7500 háztartás egy éves villamos energiafelhasználásának felel meg. meg. A tényleges termelést ugyanakkor a választott turbínatípus, a szélerőmű park elrendezése, a terepviszonyok, a környezetvédelmi és üzembiteli korlátozások, valamint a hálózati és piaci feltételek egyaránt befolyásolják. Nem csökken az ártéri hulladék mennyisége. Rekordot döntött a PET-kupa, számolt be a közleményében a PET-kupa Egyesület. A 2013-ban létrejött környezetvédelmi mozgalom a Tisza és mellékfolyóinak megtisztítását tűzte ki fő céljául. Mindezt úgy, hogy a csatlakozók számára a kemény munkát élménnyé, életre szóló kalanddá varázsolják. Az idei utolsó verseny egy összevont PET-kupa volt. Az önkéntesek a Tiszát és a Bodrogot egyszerre szabadították meg a palackoktól augusztus 15-e és 23-a között. Két évvel ezelőtt már jártak itt. Akkor a két folyón 17,5 tonnányi palack akadt a csapatok hálójába. Idén már közel 19 tonnányi hulladékot szedtek össze és szelektáltak. Ez az egészen elképesztő szám jól mutatja, hogy a folyópartok megtisztítása még közel sem valósult meg. Továbbra is jelentős hulladékmennyiség rejtőzik az ártéri erdőkben. Új környezetvédelmi programot indítanak a miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban, közölte a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A szemléletformálás eszköztárában a Mireho a mesének is kiemelt szerepet szán, így a társaság saját mesekönyvet készített, a Móki és a Fekete Királyság címmel. Most egy újabb, a Norvégiában közkedvelt és széles körben használt környezetvédelmi oktatási program is bekapcsolódik a Mireho oktatási tevékenységébe. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó mese alkotja. A cél, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon megalapozzák a környezet tudatos gondolkodást. A Miskolci program sikere esetén a jövőben az ország valamennyi óvodájában. A tökök mérgező titka. Felhalmozzák a szennyező anyagokat az ehető részeikben, adta hírül a Science Daily hírportál. A kabakos növények, például a tök, a dinnye, az uborka és a cukkini magas szinten képesek felhalmozni bizonyos hidrofób szerves szennyező anyagokat. Ennek okát a japán Kóbe Egyetem tudósai keresték. Kutatásaik során kiderült, hogy a kabakos növények különleges fehérjéket tartalmaznak, amelyekhez a szennyező anyagok kötődnek, és elősegítik azok mozgását a növény szöveteiben. A kutatás új utakat nyithat a biztonságosabb élelmiszer termelés felé. Ha a szennyező anyagokat szállító fehérjék működése genetikai úton szabályozható, akkor megakadályozható a káros vegyületek felhalmozódása az ehető részekben. A kutatók szerint a felfedezés hozzájárulhat olyan növények nemesítéséhez is, amelyek segítségével a szennyezett talajok is megtisztíthatók.
3: Maradjunk a települési zöld felületeknél. Bár nevében 10 millió szerepel, eddig körülbelül 750 ezer fát ültettek el a 10 millió fa alapítvány önkéntesei. A civil szervezet célja nem pusztán a faültetés, hanem a környezettudatos szemlélet formálása és minél több ember bevonása a természet védelmébe. Fákat és gondolatokat ültetnek, vallják, hiszen hosszú távon az is számít, hogy hogyan gondolkodunk a minket körülvevő világról. Kobolák Attila beszélgetett az alapítvány elnökével, Bojár Iván András művészettörténésszel.
6: Azt hiszem, hogy 2026 nyara nagyon sok olyan embernek is kinyitotta a szemét a klímaválságra, illetve a globális felmelegedésre, aki eddig ezt vagy ideológiai okokból, vagy nem szerettem témaként elhárította magától. Problémákat okozó átalakulás van a természetben, ezt sokan és régóta fölismerték, hát én is, az az igazság. Mindezt úgy, hogy én nem vagyok hivatásos ökológus, nem vagyok természettudós, hanem egy bölcsész ember vagyok. Lényeg az, hogy 2019 nyarán annyira felerősödött bennem tulajdonképpen a klímaszorongás.
7: Konkrétan milyen példákban nyilvánult meg.
6: Belső bizonytalanságot kifejező érzelem, ami ráül a mindennapokra, tehát akkor, amikor az ember számára bizonytalan a jövőkép, nekem is van most egy 18 éves lányom, aki akkor 7 évvel ezelőtt csak 10-11 éves volt, ha nem is a saját életemmel kapcsolatban, de azzal, hogy mondjuk 2080-ban, 90-ben, amikor ő még bőséggel él és élhet, milyen megpróbáltatások érik majd az emberiséget, és ezt ő hogy fogja tudni kezelni, bőséggel okot ad számomra arra, hogy szorongjak, hogy gondolkozzam azon, hogy mit kell tennem ma ahhoz, hogy az ő megpróbáltatásai minél kevésbé legyenek erősek. Egy felhívást intéztem a Facebookon keresztül, amire nagyon sokan reagáltak. Kicsit az robbant föl bennem, ami most sok emberben, az, hogy akkor is ez július 6-án történt, hogy én ezt a posztot megírtam, és akkor június közepe óta már itthon Budapesten is iszonyatosan intenzív kánikula volt, Barcelonában ez még fokozottabb volt, plusz egy meleg lakásban voltunk a 6. emeleten. Tarthatatlan lesz a helyzet a fokozódó meleggel, ezt akkor nagyon átéltem, nagyon megéreztem, és igazából kétségbe voltam esve, hogy mit tegyek, és ez az utolsó tulajdonképpen ilyen kétségbe esett megoldás volt, hogy a Facebookra kikiabáltam, hogy azonnal akarok ültetni 10 millió fát, aki hajlandó ebbe részt venni, jöjjön. Nagyszerű alapot adott arra, hogy elindítsunk egy közösséget, elkezdjük ezt a 10 millió fa munkát, országos hálózatról van szó, rengeteg szakmai tapasztalattal, nagyon sok tudással, amit a kitűnő szakértőink, erdőökológusok, erdőtechnikusok, erdészek és kertészek és egyebek hoznak be a szervezetünkbe.
8: Jelenleg hányan vannak az alapítványban? Egyedül indította.
6: Nagyon hamar lettek társaim, nap múlva én Budapesten voltam, addigra már itt volt egy iroda, távolból sikerült megszervezni.

0: kollégákat. Az önszerveződés mellett mekkora jelentőséggel bírnak a celebek, például Geszti Péter kommunikációs kampányokban vett részt, Pokornilia színésznő a csapatukban nagykövet?
1: Nagyon számít. Nem elég ismert ember mondja, hogy ez fontos, akkor mellett elmennek az emberek. Hogyha egy eleve nagy hatású, eleve nagy tömeg számára meghatározó üzeneteket képviselő ember mondja ezt, többekhez jut, megy át, és ez fontos.
0: Közösség ereje mennyire számít az, hogy közösen ültetnek az emberek fát, tehát élményeket is szereznek amellett, hogy jót tesznek. Ültetés közben milyen örömteli pillanatok érték, nevettek, közben megdolgoztak.
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ennek a viccelődések. Van egy rituáléja, tehát amikor reggel megérkezünk, kipakoljuk a cuccokat, előkészítjük a holmikat, akkor elkezdenek megérkezni a vendégek, akik mondjuk alkalmi faültetők, kapnak egy tájékoztatást tőlünk, elmondjuk, hogy mi az, ami aznap történni fog, miért fogjuk csinálni. Egy picit beszélünk komplexebben is a faültetés, az erdőtelepítés kérdéséről. Amikor mondjuk egy cég, vagy bárki, egy iskolai közösség eljön, laposabb tudással távozik, és akkor utána zajlik a ültetés, ami hát tele van jókedvű pillanatokkal. Az egyeztetés, meg a félreértés, meg a túlheveskedés, vagy túllelkesedésnek a különféle formái ott megjelennek. Például azt tudom kiemelni, van egy ökológiai közösség Nyínben. Ott néhány család, meg magánemberek is összeköltöztek azzal a szándékkal, hogy egy 20 hektáros birtokot közösen fejlesztenek föl, és ott legyen egy olyan reziliens és túlélésre alkalmas hely, ahol ők mind mentálisan, szellemileg, mind fizikai értelemben meg tudnak maradni. És oda volt például egy faültetési programunk, ami úgy kezdődött, hogy egy akkor még általunk nem ismert úriember békezóta fogta magát és elbiciklizett Lisszabonba, ami több mint 4000 kilométer. És a biciklizés közben kommunikált a Facebookon keresztül, és az őt követőket bíztatta, hogy egy pénzügyi alapba tegyenek be némi pénzecskét. És ez alatt a 4000 kilométer alatt összejött annyi, hogy ebből egy erdőt tudtunk ott ültetni. Tehát az, hogy különféle mániák, szenvedélyek, mint például ez a biciklizés és az erdőtelepítés, ezek össze tudnak találkozni. Ez az erdőcske azon már ott nevelkedik, és egyre be van kerítve vadvédelmi okokból, de később le lesz szedve a kerítés, és akkor már ott egy igazi erdőként fog működni, és az állatok is ott lakhatják. Tehát ezt a világot mi együtt csesztük szét, együtt kell összerakjuk. Ültetni jó, ültetésen részt venni, jelen lenni jó, és amikor az ember elültet egy fát, megnyomkodja a tövét, meglocsolja, bemulcsolja a tövét, etc., és elfordul és eljön, akaratlan is ott marad egy nyom az agyában, hogy majd egyszer visszajövök és megnézem, hogy mi lett ennek a fának a sorsa, hiszen ezt a sorsot én indítottam el a saját kezemmel és a saját akaratomból, és szerintem ez egy olyan teremtő élmény, egyfajta felemelő hatással bír. Nagyon sokszor érzékeltem azt, hogy eljöttek egy ültetésre, ott töltötték a napot, és a nap végén azt érezték, hogy valami nagyszerű dologba vettek részt.
0: Ez az érzést megjelenik azokban is, akik kisvárosokban vesznek részt, azokban is, akik nagyvárosokban ültetnek. Mégis van különbség a szerveződésben, más üzeneteket kell eljuttatni különböző helyen élőkhöz.
1: Talán csak gyakorlati szempontból. Budapest közepén vagyunk egy parkban, itt a fa, itt lakó számára az az önkormányzatnak a feladata. Vagy az utcán lévő fák, az nem az én dolgom, azt csinálják ugyanúgy, hogy a villanyoszlop ott van, hát akkor ott van a fa is, nem az én dolgom, én használom a várost. Szerintem ezen a szemléleten kell változtatni, és erre bizonyos értelemben a falusi, kisvárosi ültetések jó példát kínálnak, mert az emberek nem annyira elidegenedettek a természettől, nem teljes kívülállóként csodálkoznak arra, hogy mondjuk tavasszal kihajtanak levelek, vagy kipöndörödnek a levelek, és elindul az élet, össze meg lehull a levél, hanem tudják, hogy mi ennek a körforgásnak a lényege, hiszen egyébként is megélik ezt a körforgást. Igen, bizonyos szempontból másképp kell fogalmazni, és ilyen szempontból az önkéntes vizadás program, amit tavaly indítottunk el, azért érzem nagyon sikeresnek, mert tényleg bedurrantott valamit. Emberek elkezdték öntözni a környezetükben lévő fákat, olyan emberek, akik a harmadikon laknak, aszfalton járnak nap minden percében, nincsen semmilyen kapcsolatuk ténylegesen a természethez, azt megértették, hogy az utcán ott senyvedő nyomorult fának muszáj vizet adni, mert el fog pusztulni, és hát ami a fő mondani valunk ebben a dologgal, hogy szükségünk van a fákra, de a fáknak is szükségük van mi ránk. Adnunk kell a fának ahhoz, hogy ő csodálatos munkát el tudja végezni, amivel javítja az életünk minőségét.
0: Az alapítványnak milyen problémákat kell megoldania, milyen nehézségeik vannak?
1: Tulajdonképpen a legnagyobb nehézségünk az elmúlt 7 évből, hogy azt a fajta társadalmi erőt, amit képviselünk, és azt a fajta társadalmi hatást, azt mondjuk az állam semmilyen módon nem volt hajlandó észrevenni. És abban nagyon bízom, hogy a mostani állam észre fogja venni. Az állam az egy nagyon fontos szervezet. Pénzeket ott osztják el, nagyon fontos döntéseket hoznak meg, de van egy csomó dolog, amit az állam nem tud csinálni. Az állam nem tud oda menni elültetni a fákat, nem tudja összeszedni az embereket, nem tudja oda szervezni. Még akkor se tudja, hogy erre vannak felkent szervezetei, mint mondjuk az erdőgazdaságok. Ott mindegyiknél dolgozik 30-300, ki tudja hány ember. Egyrészt összesen nem dolgoznak annyian, mint amennyi a 10 millió fának szokott az ültetései részt venni. Másrészt pedig ott munkaidő van, munkaköri leírás van, rendezett

0: keretek között zajlik, nem rugalmas, merev rendszer. A 10 millió fava az a jó, mint minden civil szervezetben, hogy sokkal inkább tud az élet ügyeihez idomulóan rugalmasan működni, és ezt szerintem érdemes kihasználni.
1: Meg egy ember a civil szervezetnek önszántából tagja, nem munkaköri leírásként kell mondjuk fát ültetnie, ez is számít abban, hogy milyen a hozzáállása az adott célhoz.
0: Pontosan így van, tehát a belső motiváció az iszonyatosan értékes dolog. Tehát, hogyha valaki már volt 4 munkahelyen, egy haverja mondja neki, hogy te gyere, nem tudom, én erdőgazdasághoz dolgozni, elmegy, ötletet 2 hónapot vagy 2 évet, ő azért van ott, hogy munkahelye legyen, és nem azért, mert van egy nagyon erős, tudatos, érzelmileg átélt belső késztetése arra, hogy ezt a munkát végezze.
1: Említette, reméli, hogy az állammal lehet szorosan együttműködni majd. A cégek hogyan viszonyulnak önökhöz, támogatják?
0: Tekintetben van bennem egy kis keserűség, ha úgy tetszik. Megint a gondolkodás, hogy amikor cégvezető valaki, akkor azt mondja magáról, hogy én egy cégvezetője vagyok. Az én működésem logikája az, hogy a tulajdonosoknak vagy a részvényeseknek feleljek meg. Miközben az a cégvezető anyuka és apuka, és az ő gyereke az ugyanúgy meg fogja szívni, mint az enyém. Őneki hatalmas eszközkészlet van a kezében, hogy mondjuk egy természetet javító folyamatot megsegítsen. Ki a maga helyén kell hozzájáruljon ahhoz, hogy ezt a világot élhetőbbnek megtartsuk. De természetesen vannak nagyszerű cégek, vannak remek cégek, amelyekkel dolgozunk. Vannak cégek, amelyek nem greenwashingra használják a 10 millió fát. Greenwashing, amikor valaki úgymond környezetvédelmi dologra költ mondjuk 10 forintot, és utána meg elkölt 30-at a kommunikációra. Nem azért kell ebben részt venni, mert utána véresre döngelhetem a mellkasomat, hogy én mekkora nagy zöld lettem. Azért kell részt venni, mert vége van, mert muszáj csinálni. Szóval azért kell csinálni, mert élni akarunk. Semmi másért. 700-750 ezer közötti számban ültettünk el fákat. Az a gondolkodás még, hogy minden egyes fa érték, és minden egyes elültetett fa számít. Ez nem ment még be az agyakba. Hogy hát a fa is egy ilyen utcabútor, ott van, valakinek a dolga, nem az én dolgom. Sajnos ez a fajta dolog, ez hiányzik, már pedig azért nagyon fontos, hogy ezen változtassunk, mert az a természettől elidegenedett élet, elidegenített élet, amiben beleszülettünk, amiben vagyunk, azt át kell formálnunk. Egy teljesen új szövetséget kell kötnünk a természettel, egyénileg, egyenként, családilag, a gyerekeinknek átadandó tudásban. Ennek a bizonyos új szerződésnek, a szövetségnek az alapjait kell megteremtsük, és egyébként a 10 millió fa ilyen szempontból abszolút ezt a munkát végzi.
2: A 10 millió fa alapítvány elnökével, Bojár Iván Andrással folytatjuk a beszélgetést holnap, mert hogy nem elég ültetni, törődni is kell a fákkal, a locsolás is életmentő, amiben például sokat segít egy mobiltelefonos applikáció. De szót ejtünk arról is, hogy milyen kihívások elé állítja a zöld felület gazdálkodási szakembereket a klímaváltozás, a túlbetonozás. A Földmaradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után fél órában jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perc és fél egy között hallhatóak, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben várjuk észrevételeiket, témajavaslataikat az aföldmaradt@mtva.hu címen. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt, nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
3: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
4: Nem hiszem, hogy újdonságot mondok, a jövő héten elindul az iskola. Új rutinok, új napi rendek és új betegségek is. A jellegzetes őszi betegségek közösségben könnyebben felütik a fejüket. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra, a Dr. Kossuth műsora ma is 16 óráig szól. Tüszögés a hátsópadból, kaparótorkok és a jól ismert nátha, ugye Önöknek is ismerős. Csütörtök van, vajon van-e még esélyünk megerősíteni az immunrendszerünket, no meg a gyerekeinkét? Önök hogy csinálják? Írják meg, SMS számunk 0630 9666, és Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven érnek el bennünket. Kezdésként jöjjön Deák Dóra riportja, aki egy édesanyával és első osztályos ikerlányaival beszélgetett.
5: Olivia és Izabel szeptemberben elkezdi az iskolát. Eljöttem most hozzájuk, és én ott látok a sarokban 2 táskát. Az lesz az iskolatáskátok?
6: Igen.
5: Olivia, megnézzük a tiédet? Mi van rajta?
6: kutyus.
5: Mi fog belekerülni?
6: A tortartom, meg ilyen pálcika is.
5: Úgy látom, van ott ragasztó is. Mi mindent kell vinni az iskolába, és akkor megkérdezem Izabelt is.
6: Fizetát.
5: És a te táskád, azon milyen minta van?
6: Egy cica.
5: Mit kell majd az iskolába csinálni?
6: Írni, angolozni, sakkozni.
5: Várjátok egyébként?
6: Igen, igen.
5: És miért várjátok?
6: Mert jó.
5: Olivia és Izabel anyukáját, Vikit is megkérdezem, hogy hogyan készülnek az iskolára.
7: Javarészt mindent beszereztünk, a tesi cucc hiányzik még. Az következik majd, hogy fel kell mindent matricázni, de izgalommal várjuk az iskolát. Teljesen egy új életformára kell majd berendezkedni, mert ugye eddig az oviba belefért az is, hogy a 8:30-9-kor értünk oda, ide viszont már 3:45-8-kor be kell érni a gyerekekkel. Megvolt már az első szülői értekezlet, akkor elmondták, amellett, hogy miket kell beszerezni, hogy mire próbáljuk meg felkészíteni majd a gyerekeket, hogy gyorsan kell átöltözni a tesi óra előtt, úgyhogy ezt próbáljuk velük gyakorolni. Hétvégente kell majd javarészt átnézni velük a könyveket, füzeteket, illetve hát az olvasást azt mindenképp gyakorolni kell. Úgyhogy ez nagy változás lesz.
5: Pár nap és 7 évesek lesznek a lányok. Az óvodában mennyire voltak ők betegek? Mennyiszer kellett velük mondjuk otthon lenni?
7: Ők voltak bölcsisek is. 2 évesen mentek gyerekközösségben először. Ők a COVID előtt születtek 1/2 évvel, tehát ilyen baba programok azok azért kimaradtak, úgymond ez a 0 és 2 év között. Kevesebb közösségbe mentek, és nem tudom, hogy ez az oka neki vagy sem, de ők, tehát a bölcsis időszak az úgy nézett ki, hogy 1-2 hetet jártak, és 2 hetet betegek voltak. Akkor azért nehéz időszak volt, tehát felváltva a férjemmel próbáltuk megoldani, illetve nagyszülői segítséggel, és főleg ezek a felső légúti betegségek voltak javarészt, illetve ők 1 hónappal korábban születtek, nem tudom, hogy ez is közre játszik-e, de például Olivia, ő elég kis súllyal született, és azt megfigyeltem, hogy mindig ő kapta el előbb a betegségeket. Óvodában ez változott valamennyire, ahogy egyre idősebbek lettek, egyre kevésbé kapták el a betegségeket. Most ez a 6. életév volt az, amikor már ilyen jelentős változást éreztem. Például ősszel voltak egyszer hosszabb ideig betegek, de tavasszal például már nem. Talán egy kicsi félelem az, hogy most egy új közösségbe kerülnek, új bacillusokkal fognak megismerkedni, új gyerekekkel. Hát reméljük, hogy azért nem kell sokat hiányozni, meg azért abból a szempontból másabb az óvoda meg az iskola, hogy az oviba. Például, hogyha folyt az orra a gyerekeknek, akkor már otthon kellett maradni.
5: Szólt az óvónő, hogyha lehet, másnap ne vigye be a szülő a gyereket.
7: Így van. Viszont iskolánál meg már nem ennyire szigorúak a szabályok. Ott az a lényeg, hogy tudjon menni a gyerek minél többet, és ne hiányozzon.
4: Deák Dóra interjúját hallották, ne hagyjanak engem házi praktikák nélkül. 0630 9666 az SMS számunk. A stúdióban pedig itt van velünk dr. Tajgiszer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda Gyermekkórházból. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Ja, iskolásokról beszélünk, de azért az óvodásokról se feledkezzünk meg, bár nyilván náluk a kezdés meg a évvége, éveleje az egy kicsit másképpen alakul. Melyek azok a betegségek, amelyek kifejezetten a közösségben terjednek jobban, vagy kifejezetten a közösségre jellemzőek?
8: Hát igazából ennek elég széles skálája van. Természetesen a legismertebbek a légúti betegségek, illetve hányos hasmenős vírusos fertőzések. Azért azt ki kell emelni, hogy szerencsére nagy többségben továbbra is a banális vírusfertőzések fordulnak elő, mind az óvodában, mind kisiskoláskorban.
4: A banálison értjük, a taknya nyála egybeér.
8: Gyakorlatilag igen, tehát amit úgy tüneti terápiával szoktunk mi is kezelni, akár a kórházban, akár a házi gyermekorvosi rendelőben.
4: Gyermek vagy gyomorbántalmak?
8: Gyomorbántalmak abszolút, annak van 2 időszaka is, inkább ősszel is gyakran megjelenik, amikor összeterelődnek a gyerekek, akár új közösségben elsősök, illetve nyáron, amikor meg ugye meleg van, sokkal könnyebben terjednek az ilyen típusú betegségek, kimarad az étel, stb. De ilyenkor az iskolában abszolút a gyomorbántalmak is gyakran megjelennek.
4: És hát van, amikor nem fáj, hanem fiszket a szeme például. Felébred, piros. Na ilyenkor mire gondoljunk, és mire ne?
8: Hát szerencsére általában itt is elég könnyen kivéthető dolgok vannak. Ilyenkor még ugye az allergia is belejátszhat így az ősz elején, akár olyan gyerekeknél is, akinél mondjuk óvodában nem derült még ki semmi, előfordulhat ilyesmi. Illetve hát ezt is ott lokális szemben lévő gyulladások is előfordulhatnak, akár vírusok, akár baktériumok által. Azért ezeknek általában a nagy része szerencsére nem sürgető probléma, gyakran magától is meg tud szűnni, hogyha azonban nem, akkor nyilván azért a házi orvost érdemes megkeresni.
4: Itt van velünk a stúdióban Giti Disznyi, Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke is. Kezét csokolom, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Önök iskolásokkal, óvodásokkal hogyan, milyen körülmények között találkoznak, és milyen körülmények között találkoznak az őszi kórokkal?
9: Hát mi nagyon pici kortól kezdve találkozunk a gyermekekkel, ez természetesen az otthon a saját közegükben, és ismerjük az egész családot természetesen, illetve hát az óvodákban, iskolákban, itt az óvodákban inkább higiéniai szempontból, hisz minden gyermeknek van egy védőnője, illetve az iskolában pedig az iskola egészségügyel kapcsolatban az iskola védőnök folyamatosan jelen vannak.
4: Az őszi betegségekkel önök ilyen módon kapcsolatba kerülnek, vagy ez azért inkább orvosi ügy?
9: Szerintem ez mind a kettőnket érinti, hisz természetesen egy orvosi tüneti kezelés, de hogy ez hogy tudja a szülő megvalósítani, illetve hogy ez hogy tudjuk megelőzni, ez alapvetően mindig védőnői feladat.
4: Igen, a megelőzésről is fogunk még beszélgetni egy picit később, most még próbáljuk a kórokat feltérképezni. Ugye az előbb azt mondtam, hogy van, amikor nem fáj, hanem viszket, és hát nem csak a szemünk tud viszketni, hanem hát időnként a fejük is viszket a gyerekeknek, és azon kicsi hemzsegő népség található.
9: Igen, ezért a mi feladatunk, hogy az óvodákban is az iskolák rendszeres szűrés történik, illetve ha kapunk arról információt, hogy egy ilyen dolog előfordulhat, akkor természetesen megfelelő körülmények között megvizsgáljuk a gyerekeket, ez teljesen elszaparáltva, teljesen védve az egész dolgot, és megadjuk azokat az információkat, amivel a szülő le tudja kezelni, illetve hogy tudjuk ezt a közösségben minél hamarabb lecsökkenteni, hogy ez megjelenjen.
4: Mondjuk ki tetű.
9: Igen, a tetűről beszélünk, igen.
4: Még mindig stigma? Még mindig bélyeg a tető?
9: Én azt gondolom, hogy sajnos igen. Igen, pedig hát azt
4: tehát nézzük... Valamiféle ápolatlanságra, mosdatlanságra, hanyagságra, elhanyagoltságra utal, pedig nem.
9: Pedig semmi köze hozzá, főleg a maival, amikor így utazgatunk, főleg ezeken a textil üléseken, ami például a különböző közlekedési eszközön vagy vonaton van, ezek nagyon hamar meg tudnak telepedni, illetve hát egyszerűen összebújnak a gyerekek, beszélgetnek, játszanak, óvodások, és egyik
4: helyről meg. Négy-öt magyar összehajol, és rögtön készül.
9: Igen,
4: meg.
9: Tehát azt gondolom, hogy semmi köze nincs, azt gondolom, hogy sokat változott azért ez az elmúlt időszakban, de ez még mindig egy olyan kis félelem a családokban, tehát, hogy még valahol a szülőkben van egy kicsit berögzülve, a gyerekek sokkal jobban veszik, és olyan aranyosan elmondják, hogy ki kezelte le, hogy kezelte le. Tehát azt gondolom, hogy ez a mi kommunikációnkon folyik, és ez mindenféleképpen egy ilyen zárt közösségekben, ez sajnos előfordul az őszi hónapokban.
4: Gyerekkoromban alapvetően a kopaszra nyírás volt még a technika. Ma mi a technika?
9: Nem, ennek megvannak a megfelelő szerei, amivel ezt le kell kezelni. Tehát megbeszéljük nem csak azt, hogy a hajat le kell kezelni, megvan, hogy különböző textilákat, játékokat, nagyon sokszor, hogy kezelünk, de ott van 40 darab plusz állat, ami így meg tud telepedni. Nem, már nincs ezzel, sokkal jobb ennek a kezelése, és azért hamar túl lehet ezen jutni, illetve hát amikor van, le kell szedni őket. Tehát hogy ezt a kollégáink írásban is, szóban is elmondják a
4: lőknek. Doktor úr, a gyermek immunrendszerének a fejlődése az hogyan alakul így már, hogy életkortól függően, óvodástól, kortól mondjuk iskoláskorig? Tehát lehet-e abban bízni, hogy iskolában már kevesebb betegséget kap el, vagy iskolában csak más típusú betegségeket kap el?
8: Nagyon jó kérdés. Igazándiból ahogy, tehát nagyon egyéni, gyermekenként nagyon változik, hogy ki mennyire fogékony, sőt még akár az is változhat egyénenként, hogy ki az, aki inkább légúti betegségekre fogékony, ki az, aki inkább hasi panaszokra fogékonyabb. Nyilván, ahogy nőnek, egyre több kórokozóval találkoznak, akár a bölcsödében, már az óvodában is, ahogy bekerülnek ugye az óvodába, már ott is tapasztalják, ugye a szülők elég gyakran, hogy hát most kezdtük az óvodát, már két hónapja és körülbelül három napot tartózkodtunk bent eddig a gyermekkel, úgyhogy ezt nagyon gyakran halljuk mi is a sürgősségén, meg a házi orvos kollégák is elég gyakran beszélnek erről. Nyilvánvalóan valamennyire az immunrendszer fejlődéséhez hozzájárul az, hogy különböző kórokozókkal találkozunk, arra valahogy reagál a szervezetünk, kialakul egy immunválasz, és akkor legközelebb vagy már nem is reagál rá, vagy sokkal enyhébben reagál rá a szervezet. Nyilván ugye az oltások is, kötelező oltások is ezért vannak, hogy ezeket minél inkább ki tudjuk küszöbölni, és az olyan típusú kórokozók, ami már potenciálisan nagyobb veszélyt jelenthet, azokat minél inkább elkerüljük és megelőzzük, de igazándiból az immunrendszer fejlődésében a legfőbb dolog az egy életmódbeli kérdés. Akár beszélhetünk itt az egészséges táplálkozásról, a mozgásról, a mentális egészségről, a képernyőidőről manapság.
4: És erre térünk vissza mindjárt, de még muszáj egy picit arról beszélnünk, hogy hát én azt javaslom, hogy egy kicsit fordítsuk meg a kérdést, és nézzük az óvónők, óvóbácsik és tanítók szemszögéből a dolgot. Hajni azt írja SMS-ben 0630 9666, hogy alsó tagozatban kezdődő allergiám miatt sokat hiányoztam, az osztályfőnök sokszor rám szólt, emiatt én viszont tehetetlen voltam. Szóval értem azt, hogy bosszantó, hogyha a gyerekek fele hiányzik az osztályból. Hol van a megértés határa? Mi a tapasztalatuk?
9: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy ha a pedagógusokat megfelelő módon tudjuk tájékoztatni, hogy van egy olyan alapbetegség, ami hozhat olyan tüneteket. Ha azt nézzük, hogy egy allergiás megbetegés, hogyha ahhoz náthás tünetek, vagy akár szemmel kapcsolatos problémák lesznek, ott nyugodtan lehet iskolába járni. De amikor tényleg fertőzött, tehát hogy ez egy vírus vagy baktérium által hozott dolog, az egy egész más helyzet. Szerintem itt a legfontosabb dolog, hogy a szülő megfelelően tájékoztassa a pedagógus, vagy az óvópedagógust, hogy milyen betegsége van a gyereknek. Tehát nagyon sokszor nem kapnak megfelelő információt a szakemberek, és nem tudnak, nem értik. Csak azt látják, hogy soha nem jön beteg, és hogy vagy egy kivizsgálás folyamatában van. Szerintem ez a megfelelő tájékoztatás az alapja.
4: Hát valószínűleg a szülőnek sem az a vágyálma, hogyha az ő gyermeke óvodás, avagy iskolás, akkor otthon töltse a napjait, mert neki is lenne más dolga. Tehát valószínűleg a jó indulatot feltételezni azért érdemes.
9: Igen.
4: Más-e a megítélése mondjuk ugyanannak a betegségnek óvodáskorban, meg iskoláskorban? Ugye az előző bejátszásnál itt az édesanyja beszélt arról, hogy hát ha folyik a gyerek orra, akkor az óvónők már felhúzzák a szemöldöküket, hogy hát akkor legyen szeves, maradjon otthon. Iskolában hát folyik az orra, Istenem, hát folyik.
8: Én úgy látom, hogy azért van különbség, igen, tehát én is azt tapasztalom, hogy az óvónők azért sokkal hamarabb küldik haza a gyermekeket. Nyilván ennek megvan az oka is, hogy azért az edukációs lépésben azért az iskola egyen följebb van, és ott már a részvétel az még fontosabb, mint az óvodában. De én azt gondolom, hogy ahogy itt beszéltünk is róla, hogy a kommunikáció az nagyon fontos a szülő és akár az óvónő, akár a tanító tanár között, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi a helyzet, és nem feltétlenül kell hiányoznia a gyereknek. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy ahogy az óvodában mondjuk egy orrfolyással hazaküldik a gyermeket, előfordulhat, hogy az iskolában is erre van szükség, ahhoz, hogy pont egy ilyen őszi, hűvösebb időszakban akkor 3 nap múlvára vagy jövő hétre ne az egész osztálynak folyjon az orra. Nehéz belőle ezt a határt, de kommunikációval szerintem lehet ez.
4: Igen, hát a kérdés az, hogy a gyerek gyógyul meg jobban, hogyha, vagy hamarabb, hogyha hazaküldik, vagy pedig a közösséget féltik attól, hogy mindenki megbetegszik és kidől másnapra.
9: Hát szerintem meg az, hogy orrfolyás, az olyan tágfogalom, nem? Tehát már lehet egy vizes, vagy amikor tényleg az egy már felfertőzött. Tehát nézzük már azt a gyereket a középpontban, hogy ő hogy van. Tehát aki nem kap levegőt, akinek folyik az óra, folyamatosan kölk. Tehát a gyerekem érdeke az, hogy amikor tudom, akkor tudjam otthon tartani, és természetesen nagyon nehéz a szülőknek is, mert ráadásul a nagyszülők is kiestek, akik régen bementek ebbe a helyzetbe, ők is dolgoznak, de azt gondolom, hogy nagyon fontos nézni azt, hogy a gyerek hogy van ehhez a helyzetbe, illetve milyen felfertőzés lehet ebből az esetből, és ebből a egy-két napos otthonlétből, vagy egy kicsit a gyógyulás után is otthon tartom egy-két napot, hogy tényleg megerősödjön, abból lehet, hogy azt előző meg, hogy hosszú heteket ugyanezt a körforgást tudják majd megjátszani. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt a közepet megjavarulni, hogy na mikor kell hazaküldeni, mikor nem. Hát meg az óvodások azért megint az, hogy az immunrendszerük másképp áll, mint azért az iskoláskorban. Több dologgal találkoznak már kor alapján is.
4: Akkor jöjjön az immunrendszer. Hogyan erősítsük meg a gyerekeknek, meg a felnőtteknek az immunrendszerét? Erről beszélgetünk mindjárt. Előtte az előző édesanyát halljuk, hogy ő mit mond a témáról. Deák Dóra kérdezte.
7: Van-e bármi praktika így családilag, hogy az iskolára felkészüljenek, és az új közösség miatt mondjuk ne hozzák haza a gyerekek a vírusokat?
10: C-vitamint azt már augusztustól próbálunk adni nekik, illetve D-vitamint. Időnként multivitamint is szednek, hogyha bejön ez a nyálkásabb időszak, illetve amikor már látjuk, hogy megindul egy orrfolyás, akkor van nekünk ilyen szalvuszvizes inhalátor, és azt szoktuk használni, és az segít is. Annyi, hogy az egyik kislányom, Oliviánál volt az, hogy ő befulladásra is hajlamos volt, tehát vele voltunk már kórházba is, tehát próbáljuk megelőzni, hogy a köhögés állapotba már ne jusson el, illetve sószobába is szoktunk menni, és az is szokott segíteni.
7: Itt az iskola előtt bármilyen szűrővizsgálaton részt vettek-e a lányok?
10: Hát az óvi által kellett még, de az inkább a fejlődésükre vonatkozóan volt szűrővizsgálat, ilyen egészségügyi, az majd talán a védőnővel lesz, de nem volt, meg 6 éves korba kaptak egy oltást. Még arra figyelünk, hogy zöldséget, gyümölcsöt tegyenek, például a salátáért oda vannak, tehát ilyen téren szerencsére nincs problémánk, mert mi az elejétől fogva tudatosan odafigyeltünk, hogy mi is eszünk ilyeneket. És attól még, hogy először megkóstolták, és nem ízlett, ugyanúgy kint volt az asztalon, úgyhogy ők nagyon szeretik a gyümölcsöket és zöldségeket.
4: Deák Dóra interjúját hallották, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Gitidiszné Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, védőnő, és dr. Tajgiszer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda gyermekkórházból. A szülőkről nem olyan nagyon beszéltünk még eddig, mert hogy ugye arról volt szó, hogy hát a nagyszülők sem biztos, hogy rendelkezésre állnak, mert dolgoznak. De ha nem dolgoznak, akkor megféltjük őket. De hát azért sokszor van az, sokszor történik az, hogy amivel a gyerekem megküzd egy nap alatt, két nap alatt, az engem egy hétre ledönt a lábamról. Szóval a mi immunrendszerünket is érdemes erősítgetni. Hogyan tegyük?
8: Abszolút. Igazándiból a felnőtteknél szerintem olyan szempontból könnyebb az immunrendszer erősítése, hogy saját magunknak kell rávennünk magunkat arra, hogy igenis úgy étkezzünk, igenis elmenjünk sportolni, ha más nem, akkor sétálni egyet, hogy heti rendszerességgel, heti egy-két alkalommal legalább egy aktívabb órát eltöltsünk valamilyen formában. Nyilván nem mindenkinek könnyű ezt megoldani, de alapvetően felnőtt korban ez az alapja, illetve természetesen a táplálkozás. Lehet mindenféle táplálék kiegészítőkről, vitaminokról, ilyesmikről beszélni, de ezekről azért mindig elmondjuk, akár gyerek, akár felnőtt korban, hogy ezek maximum kiegészítők, ahogy hívjuk is őket, az alapvető egészséges táplálkozást nem helyettesítik, és nem oldják meg a problémát.
4: Tehát az életmódot nem lehet tablettákkal kiváltani.
8: Ez így van. Akármennyire is próbálkozunk.
4: És a gyerekek immunrendszer, ugye felnőtteknél van egy, hát jó esetben van egy belső motiváció, hogy nem szeretnék beteg lenni, de hát a gyerek megegye a spenótot, az azért külső motiváció.
9: Hát ez egy külső motiváció, de azt hiszem, hogy az ő immunrendszerük az már a magzati kortól kezdődik, és benne van akár egy csecsemőkori táplálás is, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. És azt gondolom, hogy a változatosságot kicsi korba kezdődik, nem óvodáskorba, addig már el kell jutnunk arra, hogy nem biztos, hogy a spenótot kell szeretni, de biztos találunk olyanokat.
4: De legalább a brokkolit.
9: Én azt gondolom, hogy sok felnőtt sem szereti a brokkolit, de találjunk olyat, amit szeret. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknél igen, egy változatos étrend mellett, amiről az előbb is doktor is beszélt, hogy ott is a mozgás, a szabad levegőn lévő találkozás nagyon jó, amikor például óvodákban is minél többet menjenek ki a levegőre, mert mindig ez a zárt közösség az, ami azért ezeket a bacikat segítik, hogy egyik helyről gyorsabban menjen a másikra. Tehát, hogy a gyerekeknél a mozgás, az életmód, a játszás az legyen, és legyen jól, mert hogy itt felnőttekről beszéltünk az előbb, de az immunt így nagyon gyorsan átugortuk, de ott van a stresszfaktorok, ami tudjuk, hogy mindegyik rombolja az immunrendszerünket is. Tehát, hogy a gyerekeknél is, hogy legyen ez a szabad játszás, és remélem, hogy nyáron nagyon sokat játszottak ezek a gyerekek, meg nagyon sokat voltak kint, hogy ez valahol már ott elkezdődött, mi mindig folyamatban gondolkodunk, nem tudunk itt csak egy adott helyre gondolni igazán.
4: Igen, és akkor hát ebben természetesen megint csak az életmód kérdése, hogy vajon egy elsős, másodikos gyereknek az életét tele kell lepakolnom annyiféle külön órával és kötelezettséggel, hogy levegőt venni nincs ideje, hanem elindul reggel és az iskolából egyik, másik, harmadik, negyedik külön órára fut, és este még egy kicsit edzésre is, és aztán úgy esik be az ágyba, hogy gyakorlatilag nem volt élete aznap.
9: Igen, és nagyon jó kiemeltem, az alvásról nem beszélünk. Például, hogy mennyire fontos, hogy mennyit alszik, és mikor alszik el egy gyerek, milyen környezetben van. Tehát ugye a Bethesdában van egy közös programunk, ami a képernyőidő van, vagy mennyire fontos az, hogy úgy aludjon el egy gyerek, hogy semmilyen elektronikus eszköz lenne legyen. Tehát nehéz ezt a mai világban megmosítani, de vegyük komolyan, mert látjuk, rengeteg tanulmány megjelenik, hogy ennek milyen romboló hatása van az egészségünkre.
4: Doktor úr, mennyit aludjunk? Mennyit aludjon a gyerek, mennyit aludjak én?
8: Hát életkor függő, ugye felnőtt korban a 7-8 óra legalább az, ami az ajánlott, legalább 7, de inkább 8.
4: Felnőtt korban? Tehát 18 pluszosnak? Vagy
8: nem, már alatta is azért kisebb gyerekeknél is lehet, de nyilván egy most főleg így, hogy szeptemberben iskolakezdésről beszélünk, azért a kisebbeknél még inkább ez több. 6-7 éves, 8 éves korban is még abszolút többet igényelnek, és itt azért én is elmondanám, nekem a szüleim pedagógusok, és nem egyszer hallottam ilyen történeteket, hogy nem figyel a gyerek, elalszik az órán, meg nem tudnak egyszerűen mit kezdeni vele, és akkor beszélgetnek a szülővel, is kiderül, hogy hát igen, hajnali egykor még nem tudom, a számítógépen nem tudom mivel játszott. Ott azért úgy felmerül az, hogy természetesen ez befolyásolja az ő figyelmét, és nyilván vannak olyan faktorok, amit nem lehet feltétlenül ezzel kiküszöbölni, de amit lehet, azt meg érdemes megtenni, hogy például a védőnökkel közös képernyőidő csökkentő programunkon is ezt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni, meg vannak most már a tudományos alapjai is annak, hogy hány éves korban mennyi perc vagy óra képernyőidő az, ami még elfogadott lehet, és ez érdemes utána olvasni, de szerintem sokakat meglep, hogy milyen alacsony.
4: Igen, azt hiszem, hogy ezzel egy olyan ablakot nyitunk ki a képernyővel, amit nem vagyunk képesek bezárni, úgyhogy ezt most muszáj mégiscsak résnyire visszahúzni. Egyébként Dóri azt írja, hogy saját emlékeit idézi fel, hogy óvodában ő sokat volt beteg, de 4-5 évesen kivették a manduláját, azóta sokkal kevésbé jellemző. Sokszor az ember nem egészen érti, hogy miért van nekünk mandulánk.
8: Ez egy jó kérdés. Én sem mindig tudom, pedig biztos megtanították nekem az egyetemen. De hát gyakorlatilag az immunrendszerünknek egy védőkapuja a mandula, csak azt kell tudni, hogy akár itt is, akár mondjuk az allergiás reakcióknál van, hogy túlműködik. És gyakorlatilag egy anatómiai eltérés miatt gyakrabban alakulnak ki betegségek.
4: Arra van matematikai képlet, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, és meddig kúrágathatom otthon, vagy ahogy egy hallgatónk írja, anya naponta a finom levest főz a gyerekének, akkor ezzel a vitaminbevitel, meg egyáltalán a közös idő is talán. Szóval a közös idő eltöltését is segíti.
8: A finom leves meg a közös idő az nagyon szuper. Szerintem az mind prevencióban, ha használhatom ezt a csúnya szót, amit itthon sajnos nem használunk eleget, mind pedig hát kezelésben is nagyon hasznos lehet. Igazándiból ez nekem, vagy így személyesen is kiemeltem, fontos, mert én nagyon sokat dolgozom a sürgősségen, és nagyon sok olyan esettel találkozunk, ami ami igazándiból nem igényel mondjuk egy sürgősségi kórházi ellátást, és ott is próbálunk segíteni a szülőknek tanácsokkal, hogy mi az, amit figyelembe vegyenek. Például egy láz esetén most már régebben ugye az volt, hogy 37 vagy 37-5 fölött, akkor az már nem tudom, hőemelkedés, láz, így meg úgy, gyógyszer vagy hűtőfürdő, stb. Most már inkább ezt komplexen nézzük, a gyermek állapotát nézzük alapvetően, hogyha van egy 38-5-tel vidáman szaladgáló gyermekem otthon, akkor nem feltétlenül kell beledugni a hűtőfürdőbe, sőt most már a szakmailag igazándiból nem is javallott. De hogy a lázcsillapítót sem kell feltétlenül megnézni, hogy hogy alakul, várni türelmesen. De ha nekem van 37-2-vel egy 6 éves kislány otthon, aki fekszik az ágyban, és akármi van, nem tudom felkelteni se az érdeklődését, nem akar játszani elfekvő, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni egy lázcsillapítót. Gyakran jönnek be hozzánk szülők úgy, hogy hát lázas a gyerek, kapott-e lázcsillapítót, azt még nem. Tehát így fontos ezeket úgy megjegyezni, és ezért például azt ki is emelném, hogy mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk. Van is egy erre kialakult platformunk, a Betesda Akadémia, ahol ilyen képzéseket tartunk akár szülőknek, akár szakmában dolgozóknak, orvosoknak, vagy pedagógusoknak.
4: Védőnők az iskolában. Immun erősítés, megerőzés, életmódtanácsadás, mi a dolguk és hogy mi a tapasztalatuk a fogadtatásról?
9: Hát az iskolavédőnök folyamatosan a szűrések alkalmával találkoznak a tanulókkal minden év folyamatosan, és azt gondolom, hogy ilyenkor van lehetőség beszélgetésre, és azt a prevencióról, amivel folyamatosan beszélünk, hogy információkat adunk át, és ne csak kisgyerekeknek, hanem kamaszoknak is, és az nagyon fontos, illetve hogy a kamaszok valakit megkérdeznek, mert nagyon hamar ilyen nagy felnőtt szerepbe tesszük, de lehet, hogy neki ugyanolyan problémát jelent. Tehát, hogy itt a beszélgetés, információ átadás, miket lehet, tévhitek, arról is lehetne nagyon sokat beszélni, hogy mennyiféle tévhit létezik, hogy ezeket mind tudják segíteni az iskolai védőnök, és illetve még visszatérve, hogy szerintem nagyon fontos a szülők edukációja. Tehát, hogy az, hogy megtanítsuk, hogy hogy kell rendesen orrocírni, hogy kell lázat csillapítani, mit kell csinálni, tehát, hogy sokszor előbb lépünk, néha meg hátrébb, de meg kell találni a szülővel azt a középutat, amivel a gyereke egészségét szolgálja. És mindig ez a fő mondatunk mind a kettőnek, úgyhogy nem is beszéltünk, hogy a gyerek állapota, tehát az, aki mozog is, azzal nincs gond, de akinek megváltozik önmagához a viselkedése, azzal komolyan kell is foglalkoznunk.
4: Van fogadókészség, mit tapasztalnak? Tehát szülők részéről akár, vagy akár nagyobb gyerekek, kamaszok részéről?
9: Én területen dolgozom, igen, és nagyon sokat beszélünk erről. Ez a mi feladatunk, hogy jutottunk el információkat, de ez nagyon sok szóranyag, plakát, tehát ezért nagyon sokféle lehetőség van.
4: Van személyes találkozásra is
9: ez lehetőség. Ez természetes, gondolom. Folyamatosan.
4: Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm önöknek is a kérdéseket meg a tippeket. 0630 9666 az SMS számunk. A betegségekről igyekeztünk szót ejteni. Egy utolsó kérdés. Csütörtök van, hétfőig van esélyünk még immunt erősíteni érdemben?
9: Sosem késő elkezdeni.
8: Menjünk el futni egyet.
4: Jó, ha elmegyünk futni egyet?
8: Szerintem segít. Bár azt mondják most már, hogy a gyaloglás egészségesebb, mint a futás.
4: Az ízületeket biztos, hogy kevésbé veszi igénybe. Jó, szóval csütörtökről hétfőre mozogjunk egy kicsit legalább, és utána együnk valami spenótfélét, hogy zöld legyen a színe. Köszönöm mind a kettőjüknek, hogy eljöttek hozzánk. Giti Diszné, Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, védőnő volt a vendégünk, illetve dr. Tajgiszer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda Gyermekkórházból. Kedves hallgatóink, holnap is 15:30 várjuk önöket, dr. Kossuth és én, a szűrővizsgálatok típusaival és a szűrőcsomagokkal foglalkozunk majd. Előre is küldhetnek kérdéseket, 0630 9666 az SMS számunk, illetve Viberen a Kossuth címen. A dr. Kossuth tehát már a búcsúzik. Itt hamarosan a Netces című műsorunk következik. A hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: 16 óra van, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak száma. A stratégia hiánya a hazai agrárium egyik legnagyobb problémája. Holnap szaharai por szűri majd a napsütést. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, hogy miért nem indultak el. A stratégia hiányát nevezte az agrárium egyik legnagyobb problémájának a szakminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs szerint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a legfontosabb feladat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az öntözés önmagában nem jelent megoldást. Emellett olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket. Tagács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter 2 napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, az Uglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád volt, aki megbízta, az Uzsoki főigazgató tisztségére pályázatot írnak ki. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnokát, a szrebrenicai népirtás egyik fő felelősét népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el. Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995-ben mintegy 8700 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat gyilkolt meg Szrebrenicában. Ratko Mladicot Szarajevó ostromával és ENSZ békefenntartók túlszulejtési tehetésével összefüggésben is bűnösnek mondták ki. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Ami az időjárást illeti, napos gomoly felhős idő van, ma még elszórtan lehet egy-egy zápor, holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, és emiatt szűrt napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton meg is erősödik. Az éjszakai 14-19 fok után holnap 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Friss hírekkel legközelebb 16:30-kor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: Köszöntöm a hallgatókat, köszönjük a híreket Bordi Andrásnak. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Orosz Csilla. Kik és miért olvasnak augusztus 28-án világszerte nyilvános helyen képregényeket? kukába a tankönyvekkel? Egy biztos, minden másképp történt, mint ahogy eddig tudtuk. Ezt állítják a történészek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Visszatérünk Devecserbe, ahol most mindenki hallgat a hírhedté vált emlékjelről. Mi megtaláltuk azt az embert, aki mégis beszél. A nyilvános képregény olvasás napja egy különös világnap, amelyet Jack Kirby, amerikai képregényrajzoló születésnapján tartanak. Aznap mindenkit arra biztatnak, hogy ne rejtegessék tovább az ágynemű tartóban, vagy éppen a padláson a képregényeket, hanem vegyék elő és olvassák büszkén bárhol, bármilyen nyilvános helyen. Az esemény kapcsán a képregény műfajáról és trendjeiről lesz szó. 500 év telt el a Mohácsi csata óta, és a legújabb kutatások alapjaiban változtatják meg mindazt, amit eddig az eseményről gondoltunk. Itt lesz velünk többek között Antalfi Péter történész. SMS számunk 0630 9666. Holnap lesz a nyilvános képregény olvasás napja. A műfaj történetét és aktuális trendjeit Bendl Vera kollégámmal közösen térképezzük fel. Elsőként hallgassák meg Vera bevezetőjét.
4: Amerikában a 19. században jelentek meg először napilapokban rövid képregények, például a Katzenjammer Kids. A Katzenjammer Kids pedig a hallgatók által talán jobban ismert német Max és Moritz történeteiből merítette az ihletet. Mert ha két kisfiú valami rosszban töri a fejét, ahogy ezekben a történetekben, az mindig valami vicces vagy bizarr eredményt hoz. Szerintük. A 20. század első felében aztán megszületett a klasszikus szuperhős kultúra az USA-ban. 1938-ban bemutatkozott Superman, őt követte Batman, majd tinédzserkorunk felejthetetlen, bár zavarba ejtő ikonjai közül például Pókember. Az amerikai Classics Illustrated sorozat pedig megmutatta, miként lehet a klasszikus irodalmi műveket képekben elmesélni. Eközben Európában a képregény kultúra kicsit másképp fejlődött. A francia-belga vonal elhozta a világ egyik legismertebb hősét, a furcsa frizurájú, különös tekintetű Tintint, akit persze rendes magyarul Tintinnek ismerünk, és az Asterix képregényeket. A 20. század második felében olyan korszakalkotó művek születtek már egészen más témában, mint a Maus Art Spiegelmantól, amely magyarul is megjelent. Ebben a szerző családjának holokauszt történetét és saját küzdelmét dolgozza fel ezzel a súlyos örökséggel. Nehéz letenni a Maust, de néha nehéz felvenni is. Fontos kötet még Marjane Satrapi Persepolis című szintén magyarul is megjelent könyve. Ebben a művész iráni gyerekkoráról, az iráni diktatúra kiépüléséről és az abból való menekülésről mesél. Máig aktuális, eléggé megrendítő olvasmány. És hogy mi történt a közben Magyarországon? Úgy kezdődött, hogy nem kisebb író, mint Jókai Mór írta az első protoképregényt 1877-ben Gömböc és Csukli címmel. Bár voltak törekvések, a szocializmus évei alatt a képregény nem volt támogatott műfaj, de az 50-es évektől mégis jelen lehetett. Hol máshol, mint a legendás Füles magazinban, vagy a szintén legendásnak mondható Pajtás, Kisdobos és Magyar Ifjúság magazinokban. Cseh Horváth Tibor forgatókönyvíró, valamint olyan zseniális rajzolók, mint Korcsmáros Pál, Zórád Ernő, Fazekas Attila, Sebők Imre vagy Dargai Attila adaptálták Rejtő Jenő, vagy éppen Jules Verne regényeit. Mára már Magyarországon is találunk személyes önéletrajzi témájú, saját életet és saját tapasztalatokat feldolgozó, vagy éppen történeti témákkal foglalkozó képregényeket. Megjelent Csepella Olivér, Nyugat Plusz, Zombik című tabudöntögető alkotása, Csordás Dániel vagy Oravec Gergely művei. És ahogy látni fogják, vendégeink szerint a magyar képregénykultúra egyre színesebbé és izgalmasabbá válik.
3: Vendégeink a stúdióban Kellermann Viktória műfordító és kulturális menedzser, a Magyar Képregény Szövetség ügyvivője, és Heirich Zsófia, a Roboraptor blog főszerkesztője. Köszöntelek titeket, rengeteg könyvet, kiadványt hoztatok, itt áll előttünk oszlopokba. Semmi szédítő magasság, rózsavár lovagjai, hogyha csak úgy ránézek, olyan, mint hogyha nem könyveket látok, és nem pedig azt a klasszikus képregény füzetet, amire esetleg mindenki gondol, vagy ami megjelenik az emberek fejében, vagy én nem követtem elég jól, és most már a képregény azt ilyen könyvespolcon is megtaláljuk, mert van olyan terjedelme, hogy már nem egy füzetre kell gondolni.
5: Igen, így van. Egyrészt az nagy hosszú harcok voltak itthon a könyvesboltokkal, hogy elérjék, hogy ugye hogy be is fogadják a képregényt, mert a 2000-es évek elején, amikor volt itthon egy manga és szuperhős felfutás, ez a ugye 90-es évek után, amit egy újság bolti terjesztés előzött meg, ugye szemik szuperhős Pókember X-Men képregényeivel, és akkor ugye ezt követte egy könyvesbolti terjesztés megalapozása, ami szerintem ma már elmondható, hogy így átment, hogy például ha bemegyünk egy Lira vagy Libri boltba, akkor megtalálunk, a külön könyvre, képregény szekciókat találunk, és amellett elkezdtek már szerencsére itthon a képregényboltok is megjelenni. Van Budapesten is kettő, a Trillián és a B26, és tudomásom szerint Nyíregyházán is van egy a nagymama padlása.
6: Na, milyen jó, nagymamák is valószínűleg.
7: Én gyakran szoktam ezt mondani egyébként, hogy mindenkinek is a nagymamájának is tudok képregényt ajánlani, és pont ezért, mert egyre inkább elterjed a könyvformátum, tehát nagyon jó, hogy a bevezetőben is elhangzott például a Maus és a Persepolis címe. Én is ezeken kezdtem el 20 évesen képregényt olvasni, egyáltalán nem volt ez egy egyértelmű vonala, nem tudom, a testvérem gyerekkori pókembereitől, hogy én majd képregényeket fogok kutatni 40 fölött. De most már itthon is egyre több van, és ami címeket viszont te hirtelen említettél, ők az idei alfabéta jelöltek voltak, és idén már tényleg nem okozott gondot az, hogy csak a magyar szerzőktől fel tudjunk mutatni 5 nagyon izgalmas regényszerű képregény.
6: Aha, Viktória, kérlek mondd el, mi ez a díj, vagy ez az esemény, ahol ezeket a kiadványokat díjazták?
7: Az alfabéta díjat minden évben a Budapesti Nemzetközi Képregény Fesztiválon május közepén adjuk át egy hosszú és nagyon alapos zsűrizési folyamat után, amiről Zsófi többet tudna beszélni. Minden esetre két kategória van, 15 oldalig rövid történet, vagyis képnovella, 15 oldal fölött pedig már képregénynek minősül. Ebben a két kategóriában adunk át díjakat minden évben, és kicsit folynak a tárgyalások, hogy ez talán majd egy műfordítói díjjal is bővül, illetve van még a Korcsmáros díj, ami pedig a képregény ügyéért az adott évben tett és korábbi munkát díjaz, az egyén egyfajta életműdíj tulajdonképpen.
6: Mennyire volt erős a mezőny?
5: Az idei mezőnyem úgy kifejezetten erős volt, de az elmúlt években is azt tapasztaltuk a zsűrivel, mert amúgy tudni kell, hogy van egy 5-fős állandó zsűritag, és azon kívül van egy meghívásos rendszeren beérkező további 20 zsűritag, akik ugye minden évben váltakoznak, és akkor így biztosítva, hogy ugye maga a díj színes és a szakmai megítélése ugye pártatlan tudjon maradni. És az elmúlt szerintem 5 évben azt tapasztaljuk, hogy egyre több és igényes magyar képregény érkezik be, ezek főleg ugye független alkotói szférából, de képzőművészet, animáció területéről is mindig érkeznek új alkotók, például az idei alfabéta díjas képregény, a Semmi szédítő magasság is, ugye képzőművészeti irányból érkezett, akkor is Lila előtte nem alkotott képregény, és hát ez volt az első képregénye.
6: Igen, itt van a kezemben ilyen nagyon szép, a város Budapest tetején ülnek valószínűleg a főhősök. A történetről csak ha röviden mondanál valamit, miért ez lett a nyertes? Milyen műfajú képregény ez?
5: Egy felnövés történetként tudnám leginkább jellemezni, ami nagyon egy egyedi, szóval egy fiatal nő felnövés történetét mutatja be. A főhős Matilda, aki vidékről és pontosabban Szolnokról érkezik Budapestre, miután felvették a Mohai Nagy Művészeti Egyetemre, és ugye itt a 2000-es évek idei Budapest forgatagába veti be magát, és így próbálja megtalálni a művészeti hangját, és persze ő önmagát is, hogy ő ki ő és mit szeretne az élettől. Én egyrészt szerintem aki az a generáció, aki a 2000-es években volt fiatal Budapesten, valószínűleg tud kötődni ehhez a történethez, de szerintem mind felnövés történet, szerintem mindannyian tudunk kapcsolódni, akár legyünk férfiak vagy nők, és ezért tudott szerintem ez a képregény nyerni, mert akár vizuálisan kivitelezésében, tehát nagyon különleges az akvarell színekkel, az egyedi személyes hangvételért, és továbbá az, hogy hiába egy tűnik személyes történetnek, nagyon könnyű rezonálni vele.
6: Igen, és Beck Zoli, Oltaikat, a Grácsó Krisztián, Ráskó Eszter is ajánlja ezt a képregényt, tehát érdemes megnézni. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de előtte hallgassunk meg egy interjút Szép Eszter képregénykutatóval.
4: Mi a legkomolyabb téma, amit egy képregényben meg lehet rajzolni?
8: Minden témát meg lehet rajzolni képregényben. Az egyik legkomolyabb képregény, amit én olvastam, az a délszláv háborúban a szebrenyicai népirtásról szólt, és ezt igen grafikusan ábrázolta, és szemtanúk és túlélők interjúin alapult.
4: És milyen hatást keltett?
8: Annyira nehéz volt ez a képregény, hogy igazából nagyon sokáig olvastam, tehát azt a hatást keltette, hogy folyamatosan félre kellett tennem, és így szerintem másfél hétig olvastam. Ez a képregény egyébként a doktori munkámnak az egyik ilyen sarokköve lett később.
4: Mi volt az, amiben ez a képregény mást adott egy filmhez képest, vagy egy könyvhez képest ebben a témában?
8: Igen, pont ez az a két művészeti ág, amihez a képregényt a legtöbbet hasonlítják, de egyébként szerintem a játékokhoz, a telefonos és számítógépes játékokhoz is kell ma már a 21. században hasonlítani. A leginkább abban hasonlít az olvasáshoz és az irodalomhoz, hogy ugyanúgy le kell ülni vele, és szükséges hozzá egyfajta elmélyültség, egyfajta önfegyelem, de egyébként a képregény olvasásra nem lehet rá nevelni valakit arra, hogy megszeresse az irodalmi művek olvasását, mert máshogy használjuk az agyunkat. A filmhez képest pedig teljesen más, szóval, hogy annyiban hasonlít csak, hogy képek vannak benne, de ez igaz a fotográfiára, meg a festészetre, meg minden másra is.
4: Önnek mi a legnehezebb, legkeményebb téma, amit képregényben valaha megjelenített, megrajzolt?
8: Az én képregényeim általában vagy személyes témákról, vagy pedig a kutatásomhoz kapcsolódó témákról szólnak. Van egy rövid képregényem, ami arról szól, hogy mesterséges intelligencia által generált képekkel próbáljuk a természet élményét felidézni. Hogy vajon miért van az, hogy rengeteg ilyen nagyon cuki, generált papagáj és nyuszi és szelíd tigris meg hasonlók lepik el a közösségi média felületeinken. Ezzel a nagyon mesterséges dologgal akarjuk a természetest megidézni, közben pedig vízhiány van, és rengeteg természeti kárt okoznak ezek az egyébként természeti jelenségeket ábrázoló generált videók. De van egy rövid, kitalált történetes képregényem nekem magamnak a depresszióról. Ez egy olyan mozgalomba illeszkedik, amikor fizikai vagy mentális betegségekről készítenek képregényt az alkotók, akik lehetnek hozzátartozók, vagy érintettek, de vannak olyan képregények, amiket az orvosok és a nővérek csinálnak, ez főleg a COVID alatt terjedt el, ahogy a tapasztalataikról, az elképesztő munkáról, amit végeztek, ilyen rövid képregényeket készítettek. Szóval ez a mozgalom is nagyon érdekel engem, amikor személyes témákat és betegségeket olyan módon mesélünk el, hogy közérthető legyen mások számára, is elérhető legyen. Most például itt van a magam előttem az asztalon egy lengyel képregény, ami magyarul is megjelent, az a neve, hogy Szedd össze magad, és ez kamaszlányokról szól, akiknek egyszerűen a felnövés nehéz. Van olyan, amelyiknek vannak mentális problémái is, van olyan, aki kórházba kerül, van, hogy a barátság ereje segít nekik megoldani problémákat.
4: Ez gyakorlatilag ajánlja, hogy fiatal lányok, egy fiatal felnőttek olvassák?
8: Persze. A fiatal felnőttek olvassanak, amit csak találnak.
4: Ezt azért kérdezem, mert a felnőtt vagy az idősebb generáció az könnyen tekinti a képregényt egyszerű ponyvának, vagy legalábbis egy olyan fajta irodalomnak, ami semmire sem való.
8: Igen, szerintem ez egy generációs jelenség, de szerencsére vannak nagyon nyitott szülők. A tény, hogy Magyarországon a képregény az egy háttérben húzódó művészeti ág.
4: Ön megfogalmazta, hogy ez egy művészeti ág, és hogy nagyon komoly képregények léteznek. Ez hogyan változott a képregény történetben Magyarországon, vagy nemzetközileg? Mik voltak azok a pillanatok, amelyek mégis komoly művészetté emelték?
8: A képregény, csak hogyha a magyarországi történetéről beszélünk, akkor a 19. század közepe óta jelen van a magyar hírlappiacon, és egyébként Jókai Mór üstökös című lapjában is voltak képregények, amelyek politikai kommentárok voltak, vagy pedig szórakoztató képregények. Ezeket nem gyerekek olvasták, és nem is gyerekeknek készültek. A 20. század elején a folyóirat piac az zsidó származású családok kezében volt, és őtőlük a zsidó törvényekkel elvették a tulajdonukat, és ekkor omlott össze először a hírlappiac és a képregénypiac, aztán pedig a kommunista hatalom átvétel után a képregényt egyértelműen amerikai ideológiához kapcsolták, ezért nagyon sokáig nem jelenhetett meg képregény, és amikor visszaszivárgott 56 után, akkor a gyerekeknek egy ilyen ártalmatlan, letompintott, politikamentes szférában próbálták visszahozni, és hogy minél kevésbé legyen ideológiai, ezért volt az, hogy adaptációkat dolgoztak fel képregényben, hisz egyfajta infantilizációs folyamat indult el, ami az, a művészeket is negatívan értékelte. Aki képregényt rajzott, az nem lehetett komoly művész, vagy aki képregény átiratot készített, az nem lehetett komoly irodalmár. Nagyfajta megújulás kezdődött.

0: gyerekképeket szerettem tanulmányozni, és főleg a gyerektérképek azok olyan sok vizuális elemet és rajzot tartalmaznak, hogy hasonló módon kell olvasni őket, mint egy képregényt. Ennek ellenére felnőtt koromig nem olvastam képregényeket. Már doktori hallgatóként egy konferencián, amely háborúábrázolásokról szólt, akkor ismertem meg egy Palesztináról szóló képregényt, és ez olyan nagy hatása volt rám, hogy elhatároztam, hogy az irodalom tanulmányozása helyett arra szeretnék figyelni, hogy fájdalmas témákat és traumatikus témákat hogyan lehet képregényben megjeleníteni.
1: Önnek mi a személyesen kedvenc 2-3 képregénye?
0: Hát én a magyar képregény alkotók nagy tisztelője és szerelmese vagyok. Én nagyon szeretem Poor Dorottya képregényeit, akinek van egy sorozata, amely a magyar nők tapasztalataival foglalkozik. Például a magyar nők az egészségügyben, vagy milyen megidősödni Magyarországon.
2: Vendégeink Kellermann Viktória, műfordító és kulturális menedzser, a Magyar Képregény Szövetség ügyvívője, és Seyrich Zsófia, a Roboraptor blog főszerkesztője. A mentális egészség is szóba került, vagy itt is beszéltünk róla, hogy hoztatok olyan könyveket is, amiknek ez a témája. Az edukáció is valahogy így beépült a képregény irodalomba? Szóval, hogy kerülnek bele ezek a könyvek, amik...
3: Szerintem minél kevésbé didaktikus egy képregény, annál jobban tudja ezt a szerepet betölteni, de ez abszolút igaz. Én egyébként a lengyel történelmi képregényekkel foglalkozom, és hogy miért sokkal izgalmasabb az, hogyha nem direktbe történelmi képregényt írunk, csak felbukkan a 20. század. És ugyanez igaz szerintem a mentális egészségre is, hogy minél őszintébb vallomás, minél képregényszerűbb, minél jobban meg tudja fogni képekkel, a rajzzal, a felhasznált technikákkal, azokat a folyamatokat, amiről beszél, annál izgalmasabb. De azt hiszem, hogy főleg a mentális egészség az általában önéletrajzi jellegű képregényekben bukkan elő, és ott nagyon nagy ez a nagyon nagy a súly annak, hogy hogyan próbálja ezt közvetíteni a szerző, hogy hogyan tudnak hozzá aztán kapcsolódni az olvasók, mert a Szedd össze magad kapcsán, amit Eszter is említett, én vagyok annak a lengyel képregénynek a fordítója, tudom a szerzőjétől, hogy rendszeresen írnak rá magyar olvasók, hogy olvasták, és nagyon sokat jelentett nekik, úgyhogy működik.
2: Szuper, ti mit fogtok csinálni holnap a nyilvános képregény olvasás napján?
4: Valószínűleg helyben becsatlakozok Vikiekhez, ugyanis a budapesti képregényrajongók a Deák téren, jól emlékszem, Viki de Javicski negyed 5-től várnak képregény olvasókat.
2: Foglaltok padokat, vagy szóval hogy kell elképzelni, mi várja ott azt, aki a hónap alatt megjelenik egy képregény?
3: Hát én úgy képzelem, hogy eltorlaszoljuk a Fashion Street-et, mindenkit feltartóztatunk, és demonstratíven én lehet, hogy be fogok öltözni megint pöttyösbe, mert nagyon szomorú hír, hogy éppen most halt meg az, akinek a képregényével promózom ezt a rendezvényt, az a japán festőművész, és egyébként vizuális művész, úgyhogy én lehet, hogy beoltozok. Mindenkit biztatok arra, hogy nyugodtan öltözöm be a kedvenc szereplőjének, például a D.N. Debil, az egy magyar zin szerzői, külön bújtogatják az embereket mindig, hogy öltözzenek be karakterbe, hozzanak képregényt, és remélem össze-vissza fogunk vonulni, és a legmeglepőbb pózokban, a legmeglepőbb helyszíneken fogunk közösen olvasni.
4: Én lenne csak egy békésebb azt képzeltem, hogy kívülök a Dunapartra egy képregénye, akkor csapattam, vagy valami.
3: Beállhatsz mögénk, és akkor eltakarunk.
2: Lényeg, jó, hogy mindenki menjen és olvasson. Kevés az időnk, de ez engem érdekelne. Most véletlenül úgy jött össze, hogy csak nők beszéltek képregényekről. A nők ebben a képregény szcénában, kultúrában mekkora helyet foglalnak el? Ez most véletlenül jött, vagy már csak a nők olvasnak képregényeket?
4: Csak nem akarok teljesen rossz adatot mondani, de amúgy az utóbbi szerintem 10 évben azért nőtt Amerikában is, de szerintem itthon is valószínűleg nőtt a női olvasók százaléka, mert hogy meg is jelentek ugye jobban a mainstream médiában ezek az alkotók, akár a szuperhős vonalon

0: is. Például ugye most csak ilyen aktualitásként a Supergirl kapcsán eszemültött, hogy abban a film alapjául amúgy egy nagyon erős, szintén traumát, mentális betegséget feldolgozó képregény a Holnap hősnője az alapja, ami ugye az dolgozza fel, hogy a Supergirl mindenek elveszett az otthonát, a családját, és ugye ezzel hogyan tud megküzdeni.
1: Nyilván, hogy a nőköz közel álló történetek feldúsultak, és így bevonzottak szóolvasók.
2: Meg a manga, nem? Talán igen, az igen. is egy fontos változás, igen, annak a népszerűsége töretlen, nem csak itthon, hanem például minden könyvtárban, lengyel könyvtárban is azt mondják, hogy rengeteg az olvasó. És a szervezők, a kutatók, a fordítók között szerintem egészen erősen megjelenünk, úgyhogy szépen lassan beszivárogtunk, és hát Kuizs Lila idei alfabéta díja is egy ilyen nagyon-nagyon jó példa arra, hogy igen, erősödik ez a vonal.
0: Igen, még annyit akartam hozzátenni, hogy az utóbbi években itthon is megjelentek a nőket, de ami fontosabb szerintem a jövő nevelése szempontja, ugye a kislányokat célzó képregények, például ezt el is hoztam a Nimonát, ami egy ilyen nem átlagos kislányról szól, aki egy mesevilágban a főgonoszhoz csatlakozik, mert ő úgy érzi, hogy ott találná meg a otthonát, helyét, aztán ebből lesz egy nagyobb kalamajka, de én nagyon szépen mesél ez is arról, hogy mondjuk milyen beilleszkedni, és ez tényleg így fontos lehet lányok, mint lányoknak, de amúgy fiúknak is, szóval ezek ugye hiába lány fős, de szerintem úgy fiúknak is ugyanúgy tud jó kötődést adni. Igen, köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok, és sok sikert kívánok a holnapi rendezvényhez, és sok embert, akivel együtt ünnepelhettek, majd Kellerman Viktóriának és Seyrich Zsófiának köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
2: Köszönjük.
0: Mi is köszönjük.

0: 16 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak száma. Meghalt a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. Holnap szaharai por szűri a napsütést. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást indított végre éjjel az orosz hadsereg. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai ukrán hadiüzemek, kohászati és olajfeldolgozó ipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. 200 tonna medúza bénította meg a legnagyobb francia atomerőművet. 6 reaktorból 2-t le kellett állítani. Az erőmű üzemeltetője szerint ez nincs hatással a még működő reaktorok biztonságára. Legutóbb augusztus 11-én kellett 3 reaktort leállítani, szintén medúzák miatt. Az északi partvidéken fekvő létesítménynek már tavaly is akadtak gondjai a csalánozókkal, amelyek eltömítették a tengeri szivattyúk szűrőit. Valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A kaszáláshoz használt traktor pengéi vethettek szikrát, és lobbanthatták lángra a növényzetet. A tüzet egy hét alatt sikerült megfékezni, 3000 hektár égett le. A belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa volt az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz Belgiumban. Itthon holnap fokozódik a hőség, de szaharai por szűri majd a napsütést. Csapadékra nem kell számítanunk. Északnyugaton időnként megerősödik a szél. Az éjszakai 14-19 fok után napközben 29 és 36 fok közötti értékek várhatók. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
1: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Egy rossz lépés, és mindennek vége, vagy mégsem? A legnagyobbak, a legreménytelenebb helyzetből is visszajönnek? Sakk Kanizsán, utána Mohács, ahol nem volt menekvés. Új információk egy régi történetről. Erről lesz szó a következő fél órában. A mikrofonnál Orosz Csilla. Feszült csend, egy pisztenést sem hallani. Mindenki a sakktáblát nézi és csendben szurkol. Nagykanizsán rendezték meg múlt héten Európa egyik legrangosabb nyílt sakkversenyét. A Kanizsa Operre több mint 40 országból közel 400 sakkozó érkezett, köztük több világhírű nagymester és természetesen a szurkolók. Velük beszélgetett Varga Tünde.
3: Egy nagy arénában zajlik a verseny, és csönd van. Ez nem olyan, mint egy foci meccs. Itt csöndben kell lenni, itt nem szabad zavarni a játékosokat. Ilyenkor figyeli a meccset, követi és szurkol magában?
4: Az ember szorít a kedvenc játékosának, nyilván, hogy van egy versenyizgalom. Ott viszont már mindenki igyekszik minél jobb eredményt elérni, ahhoz viszont jó felkészültséggel, nagyon jó lelkiállapot és óriási nagy tudás.
3: Nem nehéz csöndben maradni?
4: Nem nehéz. Bár nekem volt egy olyan incidens. Játszottunk a nagykanizsai csapattal, ellen, és egy nemzetközi mester sakkodó meglártam. És amikor végelt a mérkőzésnek, felálltam, és mint Mohamed Ali, mindkét kedemet magasba tartottam, és körbe mutattam magam, mint hogyha Mohamed Ali világbajnok lesz. Miró figyelmeztetett is, hogy ez futballmeccsekre való viselkedés, úgyhogy itt a sakteremben tartózkodjak az ilyettől. Lehet látni különben a tévében is nagyon sok ilyet, hogy mutatják a közönséget is, de ott teljes néma csendben. Ez egy világra szóló verseny. Olyan nagy nevű sakkozók neveztek be, akik mondhatni azt, hogy a világ élvonalába játszanak már 2700 feletti élővel. Nagy közönségi csapatból is, a szuperbajnokságból lévő játékosaink is többen megmérettetik magukat.
3: Ezeket az igazán nagyokat látta már élőben játszani?
4: Láttam, én sok versenyen voltam, akkor nyertem a harmadik városi bajnoki címemet, és jutalmul elmertem a Dortmundi sakfesztiválra, ahol több mint 500 versenyző volt egy csoportban.
3: Kinek szurkol?
4: A kanizsai sakkozóknak.
5: Magdicsai Péter vagyok, nemzetközi sakkmester. Jelenleg teljesen vak.
3: Mikor vakult meg?
5: 7 éve. Játszottam a Tuxera csapatába, a bajnok csapatba. Nem mondtam le, vakok olimpiáján fogok játszani.
3: Hogy játszanak ott? Hogy kell ezt elképzelni?
5: Minden játszma mellett egy bíró van, aki írja a játszmát. Tehát nem kell írniuk a játékosoknak, és azt kell figyelembe venni, hogy ezek a játékosok tényleg nem látnak, tehát jogukban van eltérően a szabálytól tapizni a figurákat. Van egy olyan készlet, ami csapok vannak, lukak csapok, és a lépést be kell mondani hangosan angolul. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 9F3, és akkor ezt szépen a versenybíró felírja. Itt nem lehet vita, és azt ki kell rakni.
3: Miért szereti a sakkot?
5: Én 6 éves korom óta játszom, családba tanítottak meg a nagypapám. Ott mindenki szerette a sakkot, és valahogy összpontosításra ösztönöz egy embert, tehát még kisgyerekek is, hogyha tanulnak sakkozni, akkor jobb tanulmányi eredményük lesz.
3: Most kinek szurkol ezen a versenyen? Gondolom a kanizsai játékosoknak.
5: Úgyis indiaiak fogják nyerni. Annyi indiai van, amikor az Aland ő lett a világbajnok, ő egy nagyon szimpatikus, angol műveltségű indiai ember. Amikor ő megnyerte a világbajnoki címet, ez olyan nagy örömöt váltott ki, ő tamil. Hogy Indiában azt mondta az állam, hogy 200 millió gyerek elkezd tanulni sakkot. Ingyen.
3: Ki az a legnagyobb név, akit szeretnének látni?
6: Én a itteni kanizsaiaknak szurkolok, de a legjobban várom igazából Csigávnak a mérkőzéseit. Egyik nagy kedvencem.
3: A spanyol nagymester.
6: Igen. Elsősorban tényleg itt a kanizsai sportolóknak szurkolok.
7: Szerintem mindegyik meccs élvezetes lesz. Aki szereti a sakkot, az biztos megtalálja számára kedvenc mérkőzést, és a legextrábbat, de szerintem a legjobb mérkőzések azok a legnagyobb nagymesterek között fog zajlani az élvonalban.
8: Meg lehet találni mindenkinek a saját meccsét, mivel sok nagymester lesz, nagyon sok élvezetes meccs lesz, miatt elég érdekes lesz.
3: Ez nem egy foci meccs, itt elve csöndbe kell lenni. Nem tudom, ki lehet bírni, az ember néz egy izgalmasabb meccset, és hogy nem szólal meg szurkolóként.
8: Hagyni kell a játékosokat, hogy koncentráljanak a meccsre.
6: Igen, egy foci meccsben nagyon nem tudod beleélni magad. Itt te is tudsz egyes helyzetekbe gondolkodni, hogy te mit lépnél, azt nézni, hogy hogyan ne fejlődni.
3: Ugye a bejutás sem egyszer, ha én most bemegyek a nézőtérre, nekem mindent, ezt a magnót és mindent le kellene tennem. Bármit felhasználhatok arra, hogy segítsek akár valamelyik játékosnak.
7: Ebből már több botrány is kialakult, főleg az ilyen nagymesteri szinten. Csalásvádjától elkezdve az apróbb vádakig. Ennek a megelőzése érdekében és a fair play érdekében ezt szükségessé kell tenni.
3: Sakkoznak mindannyian.
8: Igen, én gyerekkoromban kezdtem.
6: Én már egészen kicsikorom óta sakkozok, már óvodába is, általános iskolába lekerültem az itteni sakklubba.
7: Már kisgyerekkorom óta elkezdtem, de nem versenyszerűen, csak így otthon, például apukám tanított. Aki szereti a sakkot, az nem hagyja abba.
2: A Mohács Világok harca című film idézi fel az 1526-os tragédia világát, miközben magyar, olasz és török szakértők a legfrissebb kutatási eredmények és újonnan feltárt források alapján értelmezik újra a csatához vezető eseményeket és azok következményeit. A történelem tehát nem változik, de az, amit tudunk róla, igen. Vendégeink Antalfi Péter történész és Diósi Mihály rendező, a film alkotói. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy erről beszélgessünk. Mikor állt, először talán Antalfi Pétert kérdezném, hogy mikor állt össze az új tudásanyag, ami már lehetővé tette, vagy kiinduló ponttá tette a film megírását?
9: Amikor
0: elindult egyáltalán a filmnek az ötlete, és elkezdtünk ennek a háttéranyagán dolgozni, akkor az amúgy is általunk követett magyar és nemzetközi történészek anyagából egy olyan izgalmas dolog jött össze, hogy egyértelmű volt, hogy ezt nem csak röviden, hanem egy új színvonalas, egy új formában kell kibontani. Tehát mikor állt össze ez az anyag, ez folyamatosan zajlik most is. Hogy mondjuk egy konkrét példát, már a film elkészülte után, most márciusban adták ki II. Lajos okleveleit. Tehát eddig, amit az elmúlt 400-500 éve II. Lajosról tanultunk, bárki írt róla, azt úgy írta, hogy nem nézték meg, hogy a király milyen okleveleket adott ki. Ezt Cétót Norbert, a Nemzeti Levéltárnak a középkorász főlevéltárosa adta ki. Tehát mostantól lehet csak vizsgálni igazából, hogyan kormányzott ez a király. Tehát ez a kutatás folyamatosan zajlik, sok magyar történész dolgozik rajta. A mi célunk az volt, hogy ennek az elmúlt 20 évnyi új tudásnak, új diskurzusnak, mert ez egy folyamatosan előre haladó diskurzusnak a legfőbb kivezető pontjait mutassuk meg a filmben. Így is sokkal több van ennél, mint amennyi akár egy ekkora másfél órás filmbe belefér. Majd Diósi majd beszél arról, hogy milyen komoly alapanyagot vettek föl egyáltalán ehhez. Amit itt el kell mondani, hogy 2005-6-ban volt az, amikor a filmben is főszerepet játszó szakértőként Bészaba János először megírta azt a fajta új Mohács történetet, hogy itt, ha az európai összehasonlításban nézzük, és egy új fajta kritikus történelmi szempontból nézzük, új módon nézzük meg a forrásokat is, és hogy egyáltalán hogyan történtek a hadviselési események, hogyan viseltek hadat akkor, mekkora volt az Oszmán Birodalom, akkor elindult egy új a narratíva, ekkor kiadtak egy új forráskötetet is, ezt azóta több kötet követte az ő szerkesztésükben, és az elmúlt 20 év arról szólt, hogy a Magyarországon és külföldön is, hogy egyrészt ez a téma a történettudományi mondjuk problematikában jóval komolyabban előtérbe került. Vagyis amikor volt egy Mohács vita a 70-es években, utána nem sokan foglalkoztak ezzel a korral, más korszakok és más történelmi problémák voltak mondjuk hogy a kutatás frontvonalában, és elindult az elmúlt 20 évben egy olyan Mohács kutatás, ami új forrásokat is tárt föl, új magyar fordítások születtek az eredeti korabeli latin és akár török forrásokról is, van most olyan Mohácssal foglalkozó új szöveggyűjtemény, ami 970 oldalas, tehát teljesen máshogy tudunk hozzányúlni ehhez a korszakhoz is. És a másik érdekesség, hogy az Oszmán Birodalmat is újra kellett értékelni. Amiközben az a 80-as, 90-es években ezt Ágoston Gábor, a Georgetown Egyetem professzor ezt többször elmondta, nem volt annyira fontos téma, akár mondjuk az Egyesült Államokban is, hogy erre sok szakértő legyen. Ez az elmúlt 20-30 évben lett olyan, hogy erre több szakértő kellett, több disszertáció jelent meg, tehát elindult a kutatás ebbe az irányba, és itt jelentek meg szintén új eredmények, akár a török levéltárokból is. Tehát többet tudunk most, mint 20 évvel ezelőttig. Mindenki, aki a Mohácsi csatáról olvasott, akár regényt, akár ismeretterjesztő munkát, az valójában egy olyan képet olvasott, amelyek igazából a Mohács után írt, és a Mohács trómája után írt, visszaemlékező források alapján beszéltek róla. Most van egy olyan helyzetünk az elmúlt 20 évnek hála, hogy ismerjük a délvidéknek az álláspontját, több török forrást ismerünk, több latin forrást ismerünk, Korpás Zoltán föltárta a spanyol forrásokat a Mohács és a Mohács utáni időszakkal kapcsolatban, sokkal több történeti alapkutatás zajlott, és ezeket sikerült szintézisben újra összerendezni. Amikor a filmbe belevágtunk, akkor az egyik célunk az volt, hogy ezek a történészek, ne csak úgy mond, jól beszélő okos emberek, hanem akik a forrásokat a kezükbe vették, vagy az újraértelmezést vezették, őket, magukat is főszerepben mutassuk meg, és amikor elkezdtük ezeket az anyagokat összehozni, akkor egy olyan izgalmas történet jött ki, hogy azt reméltük, hogy ez a történelem szerető és történelmet ismerő magyaroknak is, és a nemzetközi közönségnek is új lesz, mert a 16. század felé mér végül, és ez egyidős a reneszánszal. Egyidős az Amerika felfedezése utáni közép- és dél-amerikai kultúrák megtalálásával. Tehát egy olyan korszakban járunk, ami mondjuk, hogy a világ történelmileg is egy figyelmet kap. Ez a 16. század eleje. Mi azt reméltük, hogy egy újfajta rendkívül izgalmas új képet tudunk ezzel bemutatni.
2: Mielőtt konkrétan a filmről elkezdünk beszélni, engem meg érdekelnének a források. Valószínűleg az is hozzájárul ehhez a forrásgazdagsághoz, hogy a világszerte a digitalizáció rengeteg anyagot beemelt, és így esetleg Budapestről is lehet keresni mondjuk müncheni könyvtárakban, vagy török forrásokban, vagy mennyire látott rá erre, hogy zajlott ez a kutatás, és hogy találták meg ezeket a hiánypótló anyagokat?
9: Ezeket sokan és sok helyen, tehát egész kutatócsoportok, itt arra bátorítom a hallgatókat, hogy nézzék meg, mennyi Mohács könyv jelent meg, amikor a Történettudományi Intézetnek, vagy a János, Bészabó Jánosnak és Varga Szabolcsnak a segítségével, vagy éppen Ágoston Gábornak a nagy monográfiáját az Oszmán Birodalom születéséről és hódításairól, ami amerikai tankönyv is, tehát most egy magyar történész, magyar oszmanistának a monográfiája az, ami Amerikában a történelem szakon is tankönyv. Szerintem ez egy innentől kezdve világszínvonalról beszélünk. Ehhez kellettek olyan oszmán források föltárása, aztán hírszerzési jelentésektől kezdve gazdasági forrásokig, amelyekből például kirajzolódott az, hogy milyen gazdasági ereje volt az Oszmán Birodalomnak Mohács idején, ami egy teljesen másik Oszmán Birodalom, mint Mátyás idején. Szokták mondani, hogy bezzeg Mátyás milyen törökverő volt. Mátyás nagyon ügyesen kikerülte a török fősereget, és a törökök is mással foglalkoztak, és más régióval foglalkoztak. Tehát a török szultári vezetésű fősereggel Hunyadi János óta nem találkoztak Európában. Mátyás ezt ügyesen kikerülte. Azt, hogy Mátyás megverte volna a maga korabeli törököket, az egy jó kérdés. Ott még vannak neki kisebb győzelmei. De hogy Mohácsnál mit csinált volna, ez ami lett volna, ha nem tudjuk, mert ez teljesen más birodalmat látunk. Ez az oszmanisztikának az eredménye. A másik, ami Cétot Norbert és Neumann Tibor publikálása például, hogy a jogellókor pénzügyeit átnézték, és az egyik ilyen, ez a filmben megjelenik hangsúlyosan, hogy a jogellókor nem egy összeomlás. Nem azt látjuk, mint általános iskolai olvasmányok esetében, hogy Dobzsau László Laci Konyha egy elszegényedett, parodisztikusan szegény összeomlott magyar társadalommal mutatnak a későbbi történetmesélők. Ezt a maga korabeli forrásokat feltárva, nem az utólag sem a maga korabeli forrásokat kellett, ezt nem tudták megerősíteni. Az ő levéltári kutatásaik azok azt mutatták, hogy egy nettó 300 ezer arany forintos stabil bevétele volt a magyar királyi udvarnak, és a művészettörténészek ezt nagyon jól ki tudták egészíteni, sőt még korábban azt mondják, hogy nem lehet összeomlás, ha itt tudnak reneszánsz diszkódexeket festeni, ha itt külföldi festőket tudnak alkalmazni, ezeket ki kellett fizetni, azokat a királyi udvari építkezéseket és művészeti alkotásokat, amelyek ma ott vannak például a Nemzeti Galériában, vagy az Országos Széchenyi Könyvtár kódexek között is. Ezeket nem lehetett egy olyan későbbi elképzelés szerint gazdaságilag összeomlott udvar, ezt nem tudta volna. Mint ha diplomáciai forrásokat nézzük, akkor meg azt mondjuk, hogy Európa reagál, Európa foglalkozik Magyarországgal, nagyon intenzív diplomáciai levelezés volt a pápa és a magyarok és az európai udvarok között, tehát nem is mondhatjuk azt most már, hogy Európa elhanyagolta volna ezt a kérdést.
2: Diósi Mihályt kérdezném, hogy lehet ilyen hatalmas mennyiségű anyagból, új tudásból rendszerezni, leegyszerűsíteni, bepakolni egy filmbe? Nagyon feltételezem nehéz dolguk volt.
10: Nem egy egyszerű dolog, nyilván a történészek azért megkönnyítették a feladatunkat azzal, hogy amikor nekiálltunk ennek az egész projektnek, akkor kaptunk egy lényegében egy ilyen rövidített olvasmányt az eddigi kutatásokból és tételesen azokból a tévhitekből, amik élnek Mohácssal kapcsolatban, és amiket az új kutatás és eredmények már megcáfoltak. És ahogy Péter említette a magyar kutatókat, azon kívül egy nagyon nagy segítség volt nekünk az a Ágoston Gáboron kívül még két külföldi kutató, akik szintén nagyon dinamikusan jöttek be ebbe a projektbe, ez a kettő ember pedig Kaya Shahin, a Ohio State University-nek a rektora és a mai élő egyedüli, nem erdogáni propaganda szerint kutató, Szulejmán kutatója. Tehát ő adta ki azt az angol nyelvű monográfiát, ami egy objektív szemléletű monográfia Szulejmáról. Ő volt egy nagyon nagy segítségünk például az oszmán világnak a megismerésébe. Ezen kívül ott volt Nicolo Capponi, aki egy nemesi család leszármazottja, ezer éves család lényegében, akik Firenzébe élnek, ők az egész európai diplomáciai, politikai, elég kusza dinamikába adott betekintést, és segített minket, hogy ezt valahogy leegyszerűsítsük magunknak, és tudjunk belőle csinálni egy forgatókönyvet. Tehát itt a forgatókönyv az egy nagyon nehéz feladat volt, ez egyébként Gesztesi Máténak a kezét és agyát dicséri, aki írta ezt a könyvet. nem egyszerű leegyszerűsíteni ezeket a témákat, de muszáj érthetővé alakítani, hogy átad, tehát egy olyan ismeret legyen, ami megérthető, könnyen fogyasztható, és ne egy unalmas monológ legyen. Ezt próbáltuk minél több különböző filmes eszközzel elérni, hogy ebben ne unjon bele a néző, miközben ezt nézi.
2: Az új tudásanyaghoz hogy rendeltek vizuális tartalmakat, vagy ennek az elképzelései hogy születtek meg, hogy hogyan mutassák meg ezt a kort?
10: Hát a filmet, csak hogy még egyszerűbb legyen a dolgunk, kitaláltuk, hogy ne legyen benne narrátor. Tehát nyilván a dokumentumfilmek esetében a legmegúszósabb, legegyszerűbb dolog az, hogy amit nem tudnak elmondani az emberek, amit nem tudunk megmutatni, azt egy narrátor elmondja egy bölcsként, és akkor az egy egyszerű módszere a történetmesélésnek. Mert mi az nehezebb utat választottuk, mert ebben a filmben nincs narrátor, és a történészeknek a mondatai egymást egészítik ki, és egymásra fűzve építik fel ezt a történetet, vagy ezt a szőttest, amin a végén meglátjuk ezt az egész képet, ami a Mohácsi újraértelmezés. Három ilyen terület van, ami vizuális terület van, amivel igyekeztünk izgalmassá tenni. Az egyik az egy ilyen miniatűra világ, egy makett modellvilág, terepasztal világ, amiben kis ólomkatonák vannak. Ezeket a 3D artistjaink megmodellezték a történészek segítségével, tehát tényleg úgy nézett ki, hogy hoztak egy képanyagot, vagy egy leírást, egy kardról, egy páncérról, egy ilyen jellegű forrást, és azt szépen akkurátusan kézzel megmodellezték a kollégák, és ebből lett egy ilyen izgalmas 3D-s terepasztalos világ. Ezen kívül vannak benne forgatott jelenetek, mert nyilván ez a történelem egy izgalmas dolog, de el lehet mesélni nagyon unalmasan, és hát mégis a történelem az sztorik. Tehát.
2: De gondolom nem a csatát.
10: A csatából is van olyan, ami forgatott.
2: Igen?
10: Apróság, ajánlom, hogy nézze meg mindenki, azért igyekeztünk nyilván a költségvetési kereteinknek megfelelni. De a lényeges része az mégiscsak az, hogy ott van egy ember, akinek a mozivásznon vagy a tévén keresztül bele tudunk nézni a szemébe, tudunk hozzá kapcsolódni, megértjük azt, hogy ezek nem csak történelmi személyek, hanem emberek. Tehát nekik vannak érzéseik, érzelmeik, dilemmáik, döntéseik, és ne felejtsük el, hogy aki ott áll a Mohácsi csata a mezőn, Szulejmán és második Lajos fiatal emberek. Tehát mindketten 20-as éveibe járó emberek, és ezt valahogy meg kell értenünk, vagy legalábbis meg kell próbálnunk megérteni, hogy ezek a sorsok hogy alakulnak úgy, hogy ők két nemzetet, vagy két nagy hadsereget vezetnek ott a Mohácsi csatába. Tehát a dramatizált forgatott jelenetek adják a második részét, a harmadik részét pedig térképek. Ezek is egy ilyen elég magas minőségű 3D-s térképvilágban készültek el, ami pedig azt hivatott átadni, hogy mik voltak a dinamikák akkor Európában. Tehát a Mohácssal kapcsolatban az eddigi nézőpontunk az nagyon egy belső nézőpont. Mindig azt hiszük, hogy mi egy lakatlan szigeten éltünk ekkor, és Magyarországon egymás ellen harcoltak a főurak. Valójában ez nem is volt a török, ez egy polgárháború volt. Tehát, hogy ilyen jellegű meredek elképzelések is vannak Mohácsról. Na hát mi ezt igyekeztünk teljes mértékben összezúzni, és bemutatni azt, hogy mik voltak akkor az európai dinamikák, mi mekkora szeretét adtuk akkor az európai hatalmi erőnek. Milyen kapcsolatunk volt nekünk a Habsburgokkal? Ki volt második Lajos? Valóban gyenge volt-e? Hát erre egy elég erős, vagy elég egyszerű válasz van, hogy hát ő német-római császár jelölt, tehát hogy lenne gyenge. Tehát egy olyan teljes körképet igyekeztünk festeni annak az időszaknak a európai dinamikájáról, hogy megértsük azt, hogy ez milyen helyzet volt akkor, és valójában ez a három vizuális terület, amivel igyekeztünk fenntartani végig az érdeklődést.
2: Kérhetem Antalfi Pétert, hogy röviden foglalja össze, mi az, amit most másképp tudunk erről a korról, erről a történetről, mint ahogy azt annó az iskolába tanultunk. Mi a legfontosabb változás a tudásunkban?
9: Nagyon sokan. Az egyik, hogy amit a Misi is mondott, hogy itt nem voltunk magunkra hagyatva teljesen, meg is nem úgy, hogy eddig gondoltunk. Az egész oszmán birodalom terjeszkedés, ez egy világtörténelmi dolog. A Mohács előtti időszakban ők Egyiptomig bekebelezik a Kelet-Mediterrániumot. Tehát hirtelen nem ugyanaz az oszmán birodalom van itt, mint amivel mondjuk Hunyadi János vagy Mátyás király szembenézett. Vagyis van itt egy, akik több millióval több lakossal rendelkeznek, a bevételeik, hadseregre fordítható bevételeik, azok kimagaslóan sokszorosai a teljes magyar állami vagyonnak, és az is kiderül, hogy a magyar állam nem pedig elkutyavetyelte, vagy össze-vissza elköltötte a pénzét, hanem Mohács előtt azért van pénzügyi zavar, ezek a leveteri kutatások, mert a határvédelemre ráköltik. Nem csak hirtelen megjelent Szüleimán, aztán véletlenül győzött Mohácsnál, 1521 óta folyamatos háborúban áll az ország. Tehát ez egy 5 éves háború, ami már aktívan zajlik, ami fölemészti a magyar államnak a vagyonát. Ez az egyik, hogy volt egy helytárs és a megoldás keresés. Azt látjuk, hogy az európai diplomácia megmozdul. 8. Henrik például küld pénzügyi segélyt, csak nem ér ide Mohácsig, 1527-ben fog ideérni. A portugál király is küld pénzügyi segélyt. Ugye a pápai segítségről tudunk, nem csak egy magyar hadsereg állott, egyetem egy több nemzetiségű hadsereg, és tényleg jöttek volna még. Szapolyé kapcsán a legújabb levéltári kutatások, ezeket nem én végeztem, de itt mindig arra hallgatunk, aki kezébe veszi a legeltári dokumentumot, az eredetit, és ezt el tudja olvasni, tehát a szakemberekre kell hallgatni. Szapolyának nem volt több tízezres serege, ami bármilyen módon ideérhetett volna, és az látszik, hogy még összesen gyűlt az egy olyan méretben, hogy bármilyen módon befolyásolja a Mohácsi csatát. Ami szintén fontos, hogy amit egyértelműen látunk a forrásokból, hogy Lajos tényleg belefulladt. Erre kitérnek többször is a kutatók. Nem látunk, és senki nem is utal merényletre. És nagyon érdekes, hogy hogyan viselkednek utána a Habsburgok és Szapolyaiék, ezek egymásra mindent rá fognak kenni, mindennel vádolni fogják. Az nem merül föl például ilyenkor, pedig egy elképesztő, mondjuk úgy politikai vagy PR nyeresség lenne az egyiknek, ha másikra rábizonyítaná a Mohácsnak a felelősségét. Itt egy csomó minden náluk sem merül föl. Tehát rengeteg olyan elmélet, hogy most közkézen kering, vagy az internetes kommentelők között kering, ezekre nem gondolnak sem Ferdinándék, sem Lajosék, sem a korabeli magyar udvar tagjai. Úgyhogy nagyon sok mindent úgy biztossá sikerült tenni. Az is igaz, hogy Európa próbál segíteni, az is igaz, hogy Európa megosztott. Tehát ott látjuk közben azokat az itáliai háborúkat, amelyeket 5. Károly német-római császár és spanyol király, tehát egy spanyol-német Habsburgág vív gyakorlatilag a franciákkal folyamatosan. És hogy mekkora a magyar sereg, ez is fontos, ez a 27-28 ezer fő, ez Európa legnagyobb serege. Akkor, ha az európai összehasonlítást is nézni kell, a páviai csatában egy évvel korábban, 1525-ben, amikor a franciák és a német-római birodalom csap össze, 2x25 ezer fős sereget látunk. Tehát ez a magyar sereg, ami ott volt, és mondom, ez nem csak magyar, már csehek is ott voltak, mert másik Lajos egy agilis cseh király is volt emellett. Mindenki, aki itt volt, az gyakorlatilag Európa egyébként egyik legnagyobb hadseregét jelentette. Tehát nem az van, hogy kicsik voltunk, kevesek voltunk, nem értünk oda. Jelenleg, ami Mohácson föláll magyar hadsereg, és ez van egy ilyen hangulatuk is, hogy mikor verjük meg a törököt, ha most nem, mert ezek az emberek, ez el is hangzik a filmben szerintem Bészabó Jánostól, hogy soha ennyi embert nem láttak együtt még. Tehát egy elképesztő Európa és magyar összefogást látunk. Az nagyon fontos. Volt-e magyar belviszály? Menjünk-e, ne menjünk? Igen. Minden egyes csata, vagy politikai válság, vagy erőpróba előtt mindenki vitatkozik. De ez így van a 20. században.
2: Igen, és sajnos rövid az időnk, hogy teljesen...
9: Csak ez az egy mondat, végül mindenki ott volt. Amikor a helyt kellett állni, és az országot védeni kellett, nem voltak kifogások, nemességtől a hadsereg legkisebb tagjai is, mindenki ott volt Mohácsnál.
2: Tehát lényeg az, hogy több büszkeség lehet ebben a történetben, ami az egykori minket illeti, mint amit eddig gondoltunk.
9: Pontosan.
2: Köszönöm vendégeinknek, Antalfi Péter történésznek és Diósi Mihály rendezőnek, hogy eljöttek hozzánk.
9: Köszönjük szépen a meghívást!

0: Dip Trap, let that taser.
1: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: Hamarosan folytatjuk műsorunkat, most azonban hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak száma. Meghalt a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. Holnap szaharai por szűri a napsütést. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz káros útjainak megsegítésére. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz. Ezt az agrárminiszter hangsúlyozta a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, támogassák az időpontmódosítást és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó száradt ki Magyarországon. A Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os terméskiesésre számítanak. A halászati szakmai szervezet szerint a gazdasági és állami segítségnyújtásra szükség van. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanó testekről, mint tavaly. Mostanáig több mint 400 sürgős és csak nem 1000 átlagos esetet jegyeztek fel. Kiirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgai időszak október 12-én kezdődik. Ami az időjárást illeti, túlnyomon derült, fátyol felhős időnk lesz holnap, de jelentős mennyiségű szahari por szűri majd a napsütést. Eső azonban nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali 14-19 fok után napközben 29 és 36 fok közötti értékekre számíthatunk. Nagy tavaink 22-24 fokosak. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb fél hatkor jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
1: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: A hét botránya, vagy talán inkább műbotránya volt a Devecseri emlékjel avatása. Az ünnepség még a múlt héten történt, ám nem sokkal később az internet népe felkapta a témát, és az emlékjelről készült fotókat több ezren kommentelték. A művet el is nevezték. Devecser alpolgármestere Nyárs Hajnalka kedden délután nyilatkozott műsorunknak. Majd nem sokkal később a testület döntött, nem állhatott tovább ez az emlékjel. Most azt az embert hallják, aki önkéntes alapon segítette a tervek megvalósulását, Kardos Róberttel Gellért András beszélgetett.
5: A szárnyas emlékmű, mondhatjuk azt, hogy elszállt. Ledarálták vagy felaprították?
6: Nem, ezt az ominózus alkatrészt, ami a félreérthető formát adta, ennek történt meg a leszerelése. Ez nem kerül megsemmisítésre. Ezt Devecserváros önkormányzata valószínűleg a későbbiek folyamán valamilyen formában látogathatóvá fogja tenni. Ez eredetileg egy emlékjel, nem keverendő össze szoborral, ahol valósághű ábrázolás lenne az elvárás. Ez egy stilizált madárfej lett volna, egy egyszerűsített madárfej minta, illetve a két szárny az oldalán az, ami ennek a madárnak a szárnyai. Olyan értelemben nem nevezném én ezt a művemnek, tehát én ebben egy technikai segítséget nyújtva közreműködtem a megvalósításba.
5: Hogy nem ön az alkotó, ön a fafaragó.
6: Így van, hát most ezt hogy mondjam, amikor kész terv alapján kell dolgozni, az ilyen esetben technikainak minősül.
5: És a tervet kitől kapta?
6: Nyárs Hajnalka, a polgármester asszony.
5: Ő rajzolta meg, hogy nézzen majd ki az oszlop, vagy ez az emlékmű?
6: Ez egy látványterv formájában került elém, és hát nyilván valamilyen paraméterek megadását követően született meg ez a látványterv.
5: Sokakat ez a szobor egy férfi nemi szervre emlékeztet.
6: Így van, valóban félreérthető a formája. Ez nem látszott még látványterv formájában se, tehát a jó szándék az én véleményem szerint megkérdőjelezhetetlen mind a városvezetés részéről, de a saját részről is teljesen más léptékű volt a látvány. Tehát ugye nem mindegy, hogy ezt a közelről látja az ember, vagy pedig 4 méteres magasságban, ahol már csak a sziluett az, ami látszódik.
5: Bizonyára ön is értesült arról, hogy az alpolgármester asszonyt egyesek azzal vádolták, hogy hát túlságosan buja a lelkivilága, a fantáziája, és ez eredményezte ezt a szobrot.
6: Tudni kell, hogy az internet népe könyörtelen. Amúgy egyébként az én véleményem szerint komolyan kell azért venni ezt a fajta, hogy ilyen kritika érte ezt az emlékjelet, mert azért itt láttak olyan emberek, akár devecsei lakosokat is, akiket ez kellemetlenül érintett, és hát az ő érzéseiket azért tiszteletbe kell tartani, nyilván korrigálni kell ezt a hibát.
5: Rekordidő alatt tüntették el a helyszínről ezt az emlékjelet.
6: Igen.
5: Akár ezzel bekerülhetne a Guinness rekordok könyvébe is.
6: Valószínűleg komolyan vették az emlékjeletért kritikákat. Véleményem szerint is ez volt a legkézenfekvőbb döntés ezzel kapcsolatban.
5: Mégis hatalmas botrány kerekedett ebből.
6: Így van.
5: Devecserben most született egy önkormányzati határozat, amely kimondja, hogy ebben az ügyben senki sem nyilatkozhat. Ön is csak azért szólalhatott meg, mert nem devecseri és nem tagja az önkormányzatnak.
6: Nem tartok hibásnak én sem senki olyan résztvevőt, aki ebben jó szándékú segítőként részt vett, vagy akár tervezte ezt a dolgot. Ennek egy önálló története lett a félreérthető forma miatt.
5: Ez az ügy ártott az ön művészi renoméjának?
6: Nyilván az ebből kerekedő botrány, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzen ezt a dolgot, ilyen értelemben nem tesz jót senkinek.
5: Mennyire viseli meg ez az ügy?
6: Hát nézze, minden lelkiismeretes embert ez valamilyen szinten bánt.
5: Kapott fenyegető leveleket, üzeneteket?
6: Nem. Hát annyi, hogy ugye a közösségi oldalon a kommentekben azért. De hát nyilván tudjuk, hogy működnek a közösségi oldalon a komment szekciók. De én úgy gondolom, hogy ilyenkor nem kell megsértődni. Én nekem korábban volt egy jóval aktívabb időszakom, amikor rengeteg köztéri emlékjelet készítettem. 100 vagy annál több is lehet így országszerte. Ilyen típusú probléma nem merült fel egyébként. Természetesen helyén kezelve és más funkciót adva neki, szerintem mindenképpen hasznosítani kellene, illetve valamilyen formában ezt a város javára kellene fordítani.
5: Úgy érzi, hogy nem szállt el végleg a szárnyas emlékmű?
6: Remélhetőleg nem, és ezt valahogy át lehet fordítani egy jó célra, akkor véleményem szerint ebből még lehet haszna a városnak.
1: Necces. Délutáni magazin. Női szemmel.
2: A művészetben egy alkotó sokféle anyagon és formán keresztül találhatja meg a saját hangját. Mai vendégünk Tarhajnak, a képzőművész, grafikus és festő, aki pályája során üveggel és találtárgyakkal is dolgozott már, az utóbbi időben pedig a kerámia világában is elmélyült. Hogy mit ad hozzá egy új anyag az alkotói folyamathoz, hogyan változik egy művész látásmódja az évek során, és mi inspirálja ma leginkább, arról beszélgetünk vele, vendégünk Tarhajnak, köszönöm szépen, hogy eljött. Nemrég egy bejegyzésében írta, hogy kemencenyitás lesz, tehát hogy egy új esemény. 3 éve foglalkozik, ha jól emlékszem, kerámiával, igen, de ezt megelőzte az, hogy egy komplett kiállítási anyag tönkre ment a kemencében.
7: Igen. Ez egy 3/4 éves munka volt, amit 4 nap alá téve dolgoztam azon, hogy ki tudjak állítani az ACB galériába, lett volna erre egy időpont. Én ehhez a galériához tartozom, már 2007 óta ők képviselnek, és egy egyéni kiállítással jöttem volna, de a kemence elromlott, és az anyag, ami benne volt, az nem olyan lett, mint amit szerettem volna kiállítani, úgyhogy ez egy kicsit sokkoló volt, de ez a kerámiában állítólag egy eléggé tipikus dolog, hogy a kemence még azoknak is okoz meglepetéseket, akik ezen a pályán már sok évtizede dolgoznak. Én ugye 3 éve foglalkozom kerámiával, és nem is tanultam ezt, ezen a szakmám, én ezt felszedtem, ezt a tudást a Noha stúdióba egyébként, ott bérlek műtermet, és ott is tanultam megkorongozni, meg azt szedegetem össze a tapasztalatokat.
2: Aha. És amikor itt tönkre megy egy ilyen hosszú felkészülés után egy ilyen munka, akkor újra nekiáll, vagy egyszerűen lemond róla, és azt mondja, hogy ez sajnos nem sikerült?
7: Hát arról az anyagról, ami nem sikerült, arról lemondok. Mert hogy az nem sikerült, elvettem eddig, leég a máz, stb. Most dolgozom megint csinálok tárgyakat, csak most nem egy kiállítás anyagot rakok össze, hanem a következő megjelenések, amik a Budapest Art Market, vagy a Budapest Contemporary, ezek ugye művészeti vásárok, vagy a Autistic Art jótékonysági aukció, ami október 12-én lesz, tehát ezekre készítek, én úgy hívom, hogy szobrokat, de ezek is váza alapúak, és egy sorozatot csinálok most, ami korongozott váza, azokat éppen ma meg tegnap korongoztam, meg eleve már azokat is kiraktam abból párat, hogy lássák az emberek, és érdeklődtek iránta. Úgyhogy most én dolgozom továbbra is, csak nem egy kiállítás koncepciójával a háttérben, hanem inkább egy-egy tárgyat, vagy ilyen kisebb szegmenseket próbálok megragadni.
2: Aha. Miért a kerámia lett az utóbbi éveknek ilyen favoritja önnél? Vagy szóval mit tud többet mást, mint az előző alapanyagok?
7: Hát én a képzőn végeztem festőszakon, de én csak azért jártam oda, mert a Maurer Dóra festőszakos tanár volt, és én a Dórához akartam járni, és a Dóra az lehetővé tett, hogy az ember bármilyen médiumban dolgozzon, és nekem erre mindig is szükségem volt, hogy válthassam a médiumokat. Tehát én sose mindig a koncepcióhoz szükséges médiumot használtam, és a kerámiát az 3 éve kezdtem el, igazából már korábban is szemezgettem a kerámiával, de én nekem lett egy kislányom, aki most 4,5 éves, és 22 hónapos volt, amikor elment szépen bölcsibe, én meg úgy döntöttem, hogy kezdek valamit magammal megint, mint művész, de az anyaságnak ez a kizökkentett állapota, hogy az ember nem tud egy mély koncentrációba benne lenni, az eléggé egyértelművé tette, hogy én nem fogok tudni, hogy dolgozni, ahogy eddig. Nekem eléggé fókuszált, konceptuális munkáim voltak, és ez egyértelmű. Nem volt agyam, tehát hullafáradt volt, tudtam gondolkodni, tehát azon gondolkoztam, mi az, amit agy nélkül is tudok csinálni, amihez nem kell.
2: És a gyurmázás ennyire eleve is ott volt a kisgyerek.
7: Hát
2: talán
7: még olyan kicsikorban nem volt ott, ja, a gyurmázás, de én láttam kerámia művészeket, és láttam, hogy a kortárs kerámiában nemzetközi szintéren mennyire izgalmas dolgok történnek, és akkor elbalagtam a Noha stúdióból, hogy megtanuljak korongozni, mert az elképzelésem eleve az volt, hogy én vázatestre akarok építeni plusz dolgokat. Tehát, hogy, és ahhoz meg kell tudni korongozni egy vázát, és akkor én megtanultam vázát korongozni, és arra kezdtem el építeni ilyen íveket, meg egyre bonyolultabb dolgokat, és akkor beszippantott teljesen ez a kerámia világ, mert annyira sok lehetőség van benne, akár az, hogy az ember hány fokon éget, milyen mázakat használ, milyen formákat csinál, rettenetesen széles a variációs lehetőség, és nem szokatlan, hogy éveken keresztül ugyanabban a műfajban maradok, de szerintem most én ebben nagyon beleültem, mert kiaknázatlan lehetőségek garmada, és továbbra sincs még az a fókuszált agy nem áll rendelkezésemre. Úgyhogy ez a kerámia, ami sokkal intuitívabb oldalamat követeli. Másból dolgozom, tehát hogy nem fejből dolgozom itt a kerámia esetében, hanem abból dolgozom, ami a fejem mellett maradt még.
2: De ezek érzések? Vagy mire gondolod?
7: Érzések. Igen, ezek érzések, inkább formák és érzések mentén haladok, semmint előre nagyon lematekolt, vagy nagyon-nagyon artikulált gondolattipályákon. Eleve egyébként ez a váza, ezeken nagyon-nagyon tetszett, hogy ez egy mennyire rettenetesen régi dolog, tehát tényleg évezredek óta velünk van az a kerámia, nyilván azért valamibe bele kellett tenni a valamit, és akkor az ember csinált rá egy edényt, és akkor beletette a valamit az edénybe. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy mennyire alapvető az, hogy az ember csinál magának agyagból sár, víz, egy edényt. Tehát innen indulni.
2: Egy képzőművésznek arra is kell gondolnia, hogy meg tud-e élni ebből? Tehát mondjuk a kerámia az természetesen lehet ugyanolyan absztrakt tárgy is, de lehetnek használati tárgyak, vagy olyan dísztárgy, tehát azt nyilván van ennek is közönsége. Tehát vagy ez nem szempont, hogy mert egy konceptuális művet ugye nehezebb értékesíteni nyilván, de mondjuk esetleg vázákat, azt
7: így
2: talán
7: van,
2: igen.
7: Ez egy, nem volt ennyire direkt szempont, inkább csak adta magát, hogy pont ma mondtam egy műhelytársamnak, hogy úristen, Orsi, van egy szakmám. Tehát, hogy 50 éves vagyok, és szakmám van, mert egy festő diplomával az ember nem mondja azt, hogy szakmája van. De most én 50 évesen tudok korongozni vázákat, és el tudom őket adni. Szóval, hogy ez egy, van egy ilyen aspektusa, mert mondjuk művészetet csinálni és eladni azt leginkább kiállítás kontextusában lehet. Tehát az ember csinál egy kiállítás anyagot, kiállítják, jönnek a gyűjtők, a galerista eladja, sokkal nagyobb rákészültség, sokkal több idő. Nekem így, pláne anyukaként ez egy nehezebben megugorható történet, és akkor baromira jól jön, hogy én közben folyamatosan mégiscsak dolgozom, és a vázák, amiket csinálok, azok gyakorlatilag az a terep, ahol én kipróbálom a formákat, a mázakat, tehát mindent, amit aztán a szobrokra alkalmazok, azokat vázaformákon próbálom ki először, és azért is nagyon klassz dolog, mert így megnyílt egy olyan pálya előttem, hogy a barátaim, az ismerőseim, közelebb és távolabb ismerősök Facebookon, azok rám írnak, hogy szeretnének tőlem venni vázát, és tőlem azért nem lehetett venni dolgokat elérhető áron. Így meg igen. Szóval ez így tökre boldoggá tesz, hogy ez egyfajta kapcsolódási felület, ott lesznek a ismerőseim életterében a tárgyaim, és ez tök jó érzés, mert mondjuk egy szobrot nem fog tudni megvenni tőlem valaki, aki közalkalmazati fizetésből, tanári fizetésből tengeti a... Én se tudnék magamtól szobrot vásárolni. Szóval, hogy ez egy szuper csatorna. Ez a HAHA sorozat, amit most csinálok, és amire most elég nagy érdeklődés van, ez is egy ilyen teljesen nem észthető ár. Azt gondolom, hogy a dizájnváza alatti áron tudom eladni őket, és cserébe viszont nincsenek befotózva, nincs websájtom, nincsenek ezek a pluszköltségek, amik így a, hogy is mondjam, a púder ezen az egész történetem, hanem maga a tárgy van, meg én, és hogyha valaki erre kíváncsi, akkor meg tud találni. Szóval ez egy kapcsolódás, pláne úgy, hogy mióta anyuka vagyok, nem nagyon tudok eljárni megnyitókra, nem igazán tudok találkozni a ismerőseim, a szakmabeliekkel, és ez is egy tök jó dolog, hogy egy tárgyon keresztül mégiscsak van egy kapcsolatfelvétel, lejönnek a műterembe, beszélünk három szót, szóval sok mindent ad, amit az ember nem is gondolna, hogy ad.
2: Egyébként az üzletember énjét is fel kellett növesztenie, miközben a művészi pályáját felépítette, vagy végigjárta? Tehát kell a képzőművésznek, üzletembernek is lenni?
7: Elvileg nem árt, hogyha érti, hogy szerintem automatikusan, hogyha az ember benne van mondjuk egy kereskedelmi galériának a művész, akkor azért van egy rálátás arra, hogy működnek a vásárok, az eladások, a gyűjtői érdeklődés, de erre én nem mondom, hogy nagyon van egy benyomásom, vagy van erről egy tapasztalati, igen, van egy tapasztalatom, de nem gondolom, hogy fel tudtam növeszteni. Tehát még mindig nem csináltam, mondjuk én mindig nincsen weboldalam, mondjuk, ami szerintem elég sokat elárul rólam, vagy nagyon sokan ugye az interneten mutatják meg magukat, megpróbálnak figyelmet felhívni arra, hogy mit csinálnak. Ezt is lehetne nyilván sokkal.
2: Instagramozni is
7: kéne. Én szorgalmasan kirakom a melóimat az Instagramon, de most az a helyzet, hogy a Facebookon egyébként engem sokan követnek, de elsősorban azért, mert grafomán vagyok, és én régen nagyon-nagyon sokat írtam a Facebookra. És ezért az emberek jöttek, olvasták, és ez így maradt, és nekem nem annyira nehéz figyelmet generálnom, mert eleve van valamely figyelem körülöttem azzal kapcsolatban, hogy éppen miben mesterkedek. Úgyhogy nem gondolom, hogy van egy üzletember élen, vagy felnövesztettem volna, de kétség kívül, hogy ahhoz képest pályakezdő képzőművész énemhez képest azért sokkal többet tudok erről az egészről, mint akkor.

0: a biztonságot abban élem meg, hogyha rálátok a dolgokra, és megértem őket, és az ad egy biztonságot. Tehát az értésnek a biztonsága, hogyha már ennyi minden változik, hogy nekem eléggé sok olyan elég turbulens gyerekkoromból sok helyen laktunk, sok minden változott, nevem változott, rengeteg minden változott folyamatosan, és ezért kialakult egy olyan reflex bennem, hogy a dolgokat lekövetni, ha már megragadni, meg stabilizálni, nem tudom, de lekövetni egyfajta analitikus gondolkodással, vagy értéssel, az ad egy biztonságérzetet. Ha már, tehát amit értünk, attól már kevésbé, az kevésbé ijesztő, kevésbé félünk tőle. Ez egyfajta az értelemmel, hogy megpróbáljuk meglovagolni a dolgokat, aztán úgy is ledobnak a dolgok a hátukról, de legalább egyfajta az ember így megnyugszik, hogy jó, de legalább értem, hogy mi történik, és ez egy biztonságot ad, és nekem a munkáim az olyan nagyon analitikusok, nagyon építkezősek, nagyon elmélyülősek, ez mind egy ilyen értelmezési időtartományt ad, és az ebbe való járkálás pedig egy ilyen megnyugvást, hogy oké, alakulnak a kezem között a dolgok, szétesnek, összerakódnak újból, ez az élet rendje, nem olyan ijesztő ez, csak akkor, hogyha a fejem fölött történik, ha már benne vagyok, és egy picit hozzáérhetek, akkor ez már is nem annyira hátborzongató.
1: Mi a szerepe Karcsinak, a varjúnak az életében?
0: Karcsi. Hát ott a stúdió másik oldalából integettek az emberek, hogy a Karcsiról beszéljek. A Károly abban a kertben lakik, vagy ott annak a lakásnak a kertjében bérlünk, és amikor oda költöztünk, a kislányom 4 hónapos volt, és nekem feltűnt, hogy jön egy dolmányos varjú, aki kíváncsi arra, hogy mit csinálunk, és én elkezdtem neki virsliket adogatni. És a Károly, ennek nagyon elkereszteltük Károlynak, a kislányomnak az mama mellett talán az első szavai között a Károly volt. Most a Károly 4 éve jár hozzánk, és nagyon jóba lettünk, az ölemből eszik, és hozza a barátnőjét, a Karolinát, és hozza a gyerekeket is, akik mind K betűvel kezdődő neveket kaptak tőlünk. Úgyhogy ők minden reggel jön, ez egy csodálatos, hímdolmányos, pompás, akkor először repült be a teraszra, azért ez egy nagy madár a dolmányos varjú, hogyha így közelről érkezik. Olyan volt, mint hogyha egy Boeingbe repült volna a utasszállító teraszunkra. És a varjaktól félnek az emberek, egy rendkívül értelmes, és egy nagyon finom kis állat. Tehát, hogyha nem fél, akkor valójában komótos, marha kíváncsi, vicces, fantasztikus teremtés, úgyhogy én rendszeresen írok Károlyról a Facebookon, mert annyira örülök annak, hogy a családunk része, pláne így, hogy azt tudom megmutatni a lányomnak, akinek teljesen természetes, hogy egy dolmányos varjú hozzánk tartozik, hogy nem minden állatot kell berakni egy ketrezbe és a lakásba tartani ahhoz, hogy teljes mértékig a mi társaságunk, a mi állatunk is legyen. Tehát Károly jön, eszik, fürdik, és utána fogja magát is leléccel csinálni a dolgát, és aztán megint jön. Szóval, hogy ő van 4 éve, és egy pompás darab a Károly.
1: Nagyon szépen köszönöm Tarhajnak el.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Necces, augusztus 27-én, holnap is ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak akkor is velünk. A szerkesztő Gál Ilona, Gellért András, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében köszöni figyelmüket Orosz Csilla.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Bordi András. Legfontosabb híreink először röviden.
3: Ősszel klímatörvény. Új korszakot ígér a miniszterelnök a víz- és energiagazdálkodásban.
2: 51. Ennyien jelezték, hogy ismét szolgálatba állnának a fiatalítás miatt elküldött katonák közül.
3: Adatbiztonság. Visszaélés történhetett a gondos óra programban rögzített adatokkal.
2: Mohács 500, megszépült a nemzeti emlékhelyen álló barokk kápolna és környezete. Most pedig a részletek. A szerkesztő Illis László. A paksi atomerőműnél végzett munka a tervezetnél gyorsabban haladt és olcsóbb is lesz. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlés csütörtöki ülésén. Közölte, új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Az ellenzéki frakciók vezetői a paksi helyzet kezelésével kapcsolatban késlekedéssel vádolták a kormányfőt. Részletek Kovács Mártontól.
4: Volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amire egy modern államnak évtizedeken keresztül kell készülnie, kellett volna készülnie.
5: Aszály, hőség, vízhiány, rekordalacsony dunai vízállás, történelmi léptékű energiaválság. Több probléma egyszerre jelentkezett az elmúlt hónapokban. Ebben a kritikus helyzetben azonban összefogott az ország. Kezdte napirend előtti felszólalását Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. Hozzátette, ebben a helyzetben kiderült, hogy mennyire számíthatunk egymásra. Voltak emberek, akik éjjel-nappal megfeszítve dolgoztak. Nélkülük nem sikerült volna, hangsúlyozta a miniszterelnök, aki hozzátette, a kormány szakemberekkel egyeztetett, és amikor kellett, azonnal döntött.
4: Először a szivattyúk, majd a turbinák indultak újra. Korábban, mint azt tervezték, mert hogy a munka ez alkalommal 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint azt tervezték. Nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.
5: A válság sikeres kezelése nem a miniszterelnök, nem a kormány, hanem az egész ország és a magyar emberek sikere, jelentette ki Magyar Péter. Közölte, felkészülve a szélsőséges időjárásra, új korszakot indítanak a vízügyi és energetikai alkalmazkodás területén.
4: Ősszel az országgyűlés elé hozzuk az új klímatörvényt, amit az ellenzék éveken keresztül nem tett meg. A vízgazdálkodás új szabályait. Felülvizsgáljuk a kritikus infrastruktúráink állapotát, védelmét. Felülvizsgáljuk a tartalékrendszereket, ha kell, bővítjük azokat. Felülvizsgáljuk azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani. És ki fogjuk vizsgálni azt is, hogy miért nem indultak el.
5: A Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett. Torockai László a kormányfőt azzal vádolta, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításában.
6: Hogyha mondjuk ön nem éppen Törökországban nyaralt volna, hanem hamarabb kezdett volna el felkészülni, és mondjuk a jetskizés helyett valódi megoldásokkal, valódi szakemberekkel leült volna, akik aztán végül is önnek megmondták a megoldást, akkor lehet, hogy egyetlen egy turbinát sem kellett volna leállítani. 40-45 milliárd forintot takaríthatott volna meg a magyarok, a magyar adófizetők számára. számára.
5: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején.
7: Azt mondta a magyar embereknek, hogy egy-két napon belül, konkrét napokat megnevezve, teljes paks leáll. Ezért az emberek tényleg nagyon megijedtek. Mi magunk is azt mondtuk, hogy aki tudja, saját eszközeivel próbálja csökkenteni a bajt, energiaböjtöt hirdettünk, mert a kormány késlekedése miatt az embereknek kellett valamit lépnie, hogy az ország működőképessége fennmaradjon.
5: A Fidesz frakció vezetője azt mondta, Magyarország válsághelyzetben mindig számíthatott a magyar emberekre, és ez most is bebizonyosodott. Kérdés azonban, hogy az emberek is számíthatnak-e a kormányra, tette hozzá Bóka János.
8: Az elmúlt kormányok alatt sikerült elkerülni hasonló veszélyhelyzetek kialakulását, a veszélyhelyzeteket pedig sikerült elhárítani a kormány fellépésének köszönhetően, anélkül, hogy például lakossági önkéntes fogyasztáskorlátozásra vagy cégek fogyasztásának az önkéntes korlátozására kerüljön sor.
5: A Tisza frakció vezetője szerint az ellenzék a saját hibáját másokra vetíti rá. Bujdosó Andrea számon kérte az előző vezetést, amiért nem tett megelőző lépéseket a dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésére.
9: Felháborító, hogy Rétvári úr például felhozza azt, hogy miért nem oldottak meg egy dolgot. Én is megkérdeztem 16 évig, miért nem oldották meg ezt a dolgot. Ha ennyire tudták előre, hogy itt problémák lesznek, kellett, ha nem tudták, az a baj, ha meg tudták, miért nem készítettek egy stratégiát erre.
5: Az országgyűlés rendkívüli ülése pénteken döntésekkel és határozathozatallal folytatódik.
2: Lassult a keresetek növekedése júniusban a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint. Részletek Sipos Ildikótól.
10: Az elmúlt hónapok nagyobb léptékű béremelése után júniusban mindössze valamivel több mint 7%-kal nőttek a keresetek Magyarországon. Ez egyértelműen lassuló dinamika, mondta Hornyák József, a portfólió elemzője.
11: Júniusban 755 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ez 7,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Ez meglepetést jelent, hiszen az elmúlt hónapokban 8-9%-os bérnövekedés volt még Magyarországon, tehát lassult a béremelkedésnek a dinamikája, és ez a 7%-os adat egyébként olyannyira lassú, amire utoljára 2020-21-ben volt példa.
10: 2026 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754.700 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 529.700 forintot tett ki. A nettó medián kereset, ez az az összeg, amely leginkább megmutatja azt, hogy mekkora fizetést visznek haza az átlagos munkavállalók, 438.000 forint volt júniusban. Hornyák József azt is elmondta, hogy milyen okok állhatnak a kereset csökkenés hátterében.
11: Alapvetően a tavalyi évnek a közepén volt egy emelkedő trend a béremelkedésben, tehát egy úgynevezett bázishatás is lassítja az ütemet, de elmondható, hogy igazából alapvetően az idei évben kicsit kisebbek a béremelések, és vannak olyan vállalatok, amik csak az inflációnál alig nagyobb mértékben emelik a fizetéseket. Van a cégeknél egy bizonytalanság, egy kivárás.
10: Az elemző azt mondta, a költségvetési szektorban és a versenyszférában egyaránt kisebb mértékben emelkedtek a bérek. Összességében pedig úgy tűnik, hogy a gazdaság elmúlt 3 évének stagnálása egyértelműen rányomja a bélyegét a keresetek alakulására.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
12: Újra
0: mindenkié.
12: Mindenkié.
2: Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök.
3: Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, soknak duplájára nő a nyugellátása. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket.
2: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felmondta a Fidesz és a Gondosóra program közötti adatfeldolgozási szerződést, mert visszaélés történhetett a program keretében rögzített érzékeny információkkal. A Fidesz ugyanis így hozzáférhetett az idős résztvevők személyes adataihoz. Márta Renáta összefoglalója.
13: A biztonság egy okos döntéssel kezdődik. Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnökének portréja alatt szövegbuborék. A nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy. ezzel népszerűsítette a Fidesz a gondos órát egy szórólapon. Az eszköz feladata, eredendő hivatása az volt, hogy a 65 évnél idősebb honfitársaink egy gomb megnyomásával azonnal segítséget kaphassanak. Az óra közvetlen kapcsolatot létesített az országos mentőszolgálattal. Augusztus 26-án szerdán jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy felmondták a Fidesz és a gondos óra program közötti adatfeldolgozási szerződést, és teljes körű auditot rendeltek el. A cél az, hogy kiderítsék, történt-e visszaélés a program felhasználóinak személyes adataival. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, Péter Falvi Attillát arról kérdeztem, vizsgálatot indít-e azzal kapcsolatban, hová kerültek a gondos órások adatai.
12: Az adatvédelmi hatóságnak arra nézve nincsen információja, hogy a gondos óra szolgáltatással kapcsolatban az a konstrukció, amelyet a kormány kifogásol, az együtt járt-e adatvédelmi visszaéléssel vagy sem. Az adatvédelmi hatóság magát azt a konstrukciót, amely szerint egy adatfeldolgozási, illetve együttműködési szerződés keretében a kormányzati szolgáltatóközpont bizonyos együttműködő partnerekkel szerződést köt arra vonatkozóan, hogy a gondos óra szolgáltatás minél többen igénybe vegyék a rászorultak közül, ez 65 év feletti személyeket jelent, illetve ebben az esetben konkrétan azon személyek vonatkozásában, akik rendelkeznek gondos órával, de azt régebb idő óta nem használják, vagy nem töltik fel az órát, tehát nem üzemképes, kimenjenek ezekhez a személyekhez és a szolgáltatás nyújtásában, illetőleg a szolgáltatással kapcsolatban ők ezt igénybe tudják venni. Erről a konstrukcióról a hatóságnak tudomása volt, sőt, véleményezte azokat a dokumentumokat, amelyek az adatkezelő, adatfeldolgozó vonatkozásában ezt a konstrukciót az Európai Unió adatvédelmi rendeletének megfelelően tudják végezni. Az, hogy kik voltak a konkrét adatfeldolgozók, vagy kiket vett igénybe a kormányzati szolgáltató központ, erre nézve a hatóságnak nincsen információja.
13: Péter Falvi Attilától azt kérdeztem, mikor kezdődik meg az átfogó vizsgálat?
12: Nincsen információnk, a sajtóhírekben az jelent meg, hogy a kormányzat az adatvédelmi hatósághoz fog fordulni ebben a ügyben, akkor nyilvánvaló, hogy a szükséges vizsgálatokat az adatfeldolgozóknál, legyen az a Fidesz vagy más adatfeldolgozó, le fogja a hatóság folytatni, és meg tudja akkor nézni, hogy adott esetben azok a körülmények, amelyek a vonatkozó megállapodásban szabályozásra kerültek, azok a végrehajtás során ténylegesen úgy történtek-e vagy sem.
13: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző kormányzati ciklusok közpénz felhasználásával kapcsolatban. Az érintett összegek együttes értéke meghaladja az 1700 milliárd forintot. A gondos óra rendszere mellett szintén ki fogják vizsgálni a felsőoktatásban használt Neptun rendszer beszerzését, illetve az általános és középiskolákban is használt Kréta rendszer beszerzését.
2: A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondos óra programmal kapcsolatban.
3: Ezzel párhuzamosan a megfelelő jogi lépéseket megteszi az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint minden pártnak volt lehetősége együttműködési megállapodást kötni a gondos óra programmal, de nem értek ezzel. A Fidesz sokkal kevesebb adathoz jutott így hozzá, mint ami egy választási eljárás során valamennyi párt számára jogszerűen elérhető.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A Magyar Honvédség visszatérési lehetőséget ad azon katonáknak, akiket a korábbi fiatalítást célzó intézkedésekkel küldtek el még 2023-ban. Eddig 51-en jelezték, hogy ismét szolgálatba állnának. A honvédelmi tárca minden jelentkező esetében egyedileg vizsgálja az alkalmasságot, a szakmai tapasztalatot, és azt, hogy szükség van-e az adott szaktudásra. Cínege Levente összefoglalója.
14: Regisztráltuk őket. Ugye a folyamat az, hogy ők is megjelölhetnek helyőrséget, hogy hol szeretnénk nekik szolgálni, és utána a személyi eljárás az megkezdődik.
15: Mondta el a Krónikának Ruszin Szenti Romulus a hamarosan visszatérő 51 katonáról. A honvédelmi miniszter kitért arra is a visszahívás mögött. Az a felismerés áll, hogy a Magyar Honvédségnek a fiatal, új szemléletű katonák mellett a hosszú szolgálati múlttal rendelkező szakemberekre is szüksége van. Az eddig jelentkezettek összesen több száz évnyi katonai tapasztalatot hozhatnak vissza a seregbe.
14: Nyilván tudjuk, hogy milyen képességeik vannak, milyen végzettségeik vannak, milyen tapasztalataik vannak, és így fogjuk megkeresni mindenkinek azt a beosztást, ami jó a Magyar Honvédségnek és jó nekik is. A legbeszélyesebb az a morál volt, tehát nem véletlen, hogy eddig idézőjelben csak 51-en jelentkeztek. Megtalálták a számításukat a civil életbe, illetve kaptak egy olyan gyomrost, amit nem biztos, hogy fel tudtak dolgozni, és ezért nem akarnak visszajönni a haderőbe, és van egy rész, aki alig várja, hogy újra szolgálhasson. Szerintem ki is vár egy pár kollégánk, hogy többiek milyen beosztást kaptak, hogy fognak szolgálni, jól érzik-e magukat, és ahogy mondtam, az ajtó az itt van marad, hogy a később úgy gondolják, akiket elküldtek, hogy szeretnének szolgálni, akkor tudnak jelentkezni. Magasan felkészültségi tisztek hagyták el zömében a magyar haderőt, a haderő szinte minden szegmensébe fog tudni segíteni. Egy átfogó kép hiányzik a Magyar Honvédségből, ami a vezetés elmélet a legfontosabb része.
15: A honvédelmi miniszter ugyanakkor arról is beszélt, a visszatérés lehetősége nem automatikus, minden jelentkezőnél külön mérlegelik az alkalmasságot, a korábbi szakmai tudást és a honvédség aktuális személyi igényeit is. A döntés így azt is megmutathatja, hogy a korábban elküldött állományból mely területeken alakult ki olyan szakemberhiány, ami indokolttá teszi a tapasztalt katonák újbóli alkalmazását, tette hozzá Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter.
2: Egyre inkább tapasztalható a fővárosi kerületekben a rendőrök hiánya. Ennek megoldására tett javaslatot 5 polgármester, a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület vezetője. Kezdeményezésüket a kormány elfogadta, így több helyen lehet rendőr, és a dohányboltok éjszakai nyitvatartását ismét az önkormányzatok szabályozhatnák. A cél a közbiztonság javítása, azonban ez várhatóan hosszabb munka, hiszen összetett problémák csúcsosodnak ki. Illés Anna összeállítása.
16: Jelenleg 3000 rendőr hiányzik a budapesti állományból. Ez rengeteg. Ebből a 3000-ből 2000 az utcáról hiányzik.
17: Mondta el a Krónikának a 6. kerület polgármestere. Soproni Tamás, a Momentum mozgalom politikusa arról beszélt. Az 5 pontos javaslatcsomag egyik eleme, hogy a legforgalmasabb, problémás fővárosi csomópontokon állandó rendőri jelenlét legyen. Például pályaudvarok, nagyobb terek, közparkok környékén.
16: Ez nyilván egy ideiglenes megoldás tud lenni. Az általunk javasolt Budapest pótlék az, ami rendezni ugye a fővárosi rendőröknek a bérét valamelyest, hiszen tudva levő, hogy a fővárosi rendőrökön az ügyteher az jelentősen nagyobb, mint a vidéki kapitányságokon dolgozókon értelemszerűen. Emellett fontos lenne az is, hogy hatósági jogköröket kapunk, és ezt megígérte miniszter úr is a dohányboltok kapcsán. Nagyon sok esetben ugyanis a dohányboltok környékén terjednek el bizonyos olyan magatartásformák, amelyek zavarják a lakókat, vagy hát akár a biztonság érzetüket csökkentik, hiszen azt is hozzá kell tennem, hogy a budapesti probléma ma jelenleg nem is feltétlenül minden esetben a biztonságról szól, hanem a biztonság érzetéről az embereknek.
17: A 9. kerület polgármestere szerint a rendőröknek országosan szüksége lenne béremelésre. A fővárost érintően 30%-os bérpótlékot szorgalmaznak. Baranyi Krisztina felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti köztereken tapasztalható problémák jelentős része nem rendészeti kérdés, így a megoldás is összetett. A független politikus példaként említette, hogy a betétdíjas palack visszaváltás rendszere környezetvédelmi szempontból előremutató lépés, ugyanakkor ettől külön kell választani, hogy ehhez társult az is, hogy a leszakadó, rászoruló rétegnek napi megélhetési lehetőségé vált.
18: Sajnos polgármesteri eszközökkel, vagy önkormányzati eszközökkel gyakorlatilag szinte megoldhatatlan gondok. Ez ugye az addiktológiai rendszer felszámolása, az elégtelen drogpolitika, a szociális helyzet romlása, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, és ez hosszú folyamatban történt, tehát hosszú évek alatt, 16 év alatt jött el ez a helyzet, ahol most ezzel szembesülnünk kell. Ez nagyon lassú és nagyon határozott, egymással összefüggő bérezési, meg szakmai lépésekkel lehet csak csökkenteni a valóságban.
17: Az üggyel kapcsolatban kerestük a belügyminisztériumot, azonban adásunkig nem kaptunk választ. Amennyiben mégis reagálnak, azt közölni fogjuk.
2: Napokon belül el kell készülni az akkumulátoripar új szabályozásának. A Kossuth Rádió Felkelő című műsorában nyilatkozó szakértő szerint, miközben mintegy 1700 milliárd forintot költött az állam az akkugyárak támogatására, nem szabtak feltételeket a vállalatoknak. Így úgy véli, a legfontosabb az lenne, hogy készüljön egy alapos helyzetfelmérés a gyárak környezeti terheléséről. Nagy Viktória összeállítása.
19: A napokban a debreceni CATL gyár esete hívta fel a figyelmet a hazai akkumulátorgyárak működésével kapcsolatos hiányosságokra. A kínai vállalat 9 dolgozójának szervezetében fokozott nikkel terhelést mutattak ki. 3 üzemrészben felfüggesztették a munkát a hatóságok. Az ügyet először a Mike Pércsi Anyák a Környezetért Egyesület hozta nyilvánosságra. Kozma Évát, a szervezet vezetőjét hallják.
20: Úgy tudjuk, hogy itt a katódpor kiborult, és ezt nem takarították föl rendesen, és úgy küldtek be még embereket ebbe a helyiségbe, hogy már nem volt feltakarítva, ez szerintem még veszélyeztetés is.
19: Kozma Éva azt mondta, azt tapasztalják, hogy a gyárak kijátsszák a szabályokat a dolgozók kárára, ezért szerinte jóval szigorúbb ellenőrzésekre van szükség.
21: Eddig az akkumulátoripar ellenőrzése, mondhatjuk azt, hogy rendszer szintű hibákba ütközött.
19: Ezt Éltető Andrea, a kutató közgazdász mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A szakértő kiemelte, a magyar akkumulátoripar jóval nagyobb, mint bármelyik más uniós országé. Összesen már 1700 milliárd forint állami támogatást kaptak az érintett vállalatok. A működésüket szigorúan meghatározó szabályozás ugyanakkor elmaradt. Úgy fogalmazott, az üzemek megszokták, hogy nincs következménye a szabálysértéseknek, a kormányváltással viszont szigorodtak az ellenőrzések, és a cégek kénytelenek ehhez alkalmazkodni. A szakértő arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig kell elkészülnie az új akkumulátoripari szabályozásnak. Szerinte a legfontosabb az lenne, hogy készüljön egy alapos helyzetfelmérés a gyárak környezeti terheléséről.
21: 2021-ben, mikor elfogadták az akkumulátoriparági stratégiát, akkor jogellenesen nem történt meg az úgynevezett stratégiai környezeti vizsgálat, ami felmérte volna, hogy egyáltalán mennyi gyár kell ezeknek, milyen vízigénye van, milyen energia igénye van, hova menjenek, ezt pótolni kell, és ez vonatkozik a már működő gyárakra is.
19: Hozzátette, szükség lenne a folyamatos ellenőrzésekre is, ehhez pedig elengedhetetlen a szakemberek képzése. Kiemelte, mivel ez az ipar óriási mennyiségű veszélyes vegyi anyagot használ, emiatt azt javasolja, hogy ne iparpolitikai szemlélet, hanem a környezetvédelem legyen a hosszú távú stratégia központja.
2: A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket.
3: Takács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter 2 napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A volt államtitkár ócska és hazug propagandának nevezte azt az állítást, hogy a kormány horkolásgátló gépeket vásárolt.
1: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
2: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának.
3: Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Befejeződött Mohácson a nemzeti emlékhelyen álló barokk kápolna és közvetlen környezetének felújítása. Az 1526-os csata tragikus eseményeit őrző épületegyüttes a Mohács 500 projekt keretében szépült meg. Hegedűs Katalin összeállítása.
4: 50 évet ölel át az emlékműnek a megalkotása és a végállapotba való eljutása, úgy, hogy az 500. évfordulójára egy teljes egészé váljon ez az összművészeti kompozíció.
6: Fogalmazott műsorunknak Vadász Bence, Ibőldíjas építész. Számára ez a felújítás családtörténet is, hiszen a Mohácsi Emlékparkot még édesapja tervezte 1976-ban a csata 450. évfordulójára, és ez a helyszín kapott új lendületet az idei 500. emlékév alkalmából.
4: Belekerült a sírkertbe, szinte láthatatlan módon a föld alá egy 1500 négyzetméteres kiállító térsor, nevezzük múzeumnak, ami a föld alatt, talán úgy mondhatnám, hogy Hádész birodalmában mutatja meg, hogy mi van 500 éve a föld alatt.
6: Vadász Bence kiemelte, az emlékhely egyik legfontosabb eleme a kápolna. Bár az épület alapterülete mindössze 6x6 méter, a harci sátrakat idéző, magasba szökő sisakja 25 méteres magasságot is eléri. A színes, zsolnai cserepekből kirakott tető nem csak az őszi erdő hangulatát idézi, hanem szimbolikusan a csatában résztvevő csapatokra is utal. A kápolna belső terét egy kis oltártabernákulum és egyedi liturgikus tárgyak is gazdagítják.
4: És a gyönyörű koncentrikus kör, amelyik a parkot 50 éve alkotja, amiben a fantasztikus szobrászművészeinek a kopjafái állnak, amik mind utalnak a csatára. Ezt 8, illetve 9 bugyor veszi körbe a legkülső íven, ahol pedig a csatában résztvevő népeknek az emlékhelyei, pici emlékhelyei vannak egy-egy zászlótartóval, egyúttal jelképezve azt is, hogy ez a nemzet soha nem volt kirekesztő, mindig is befogadó volt, és együtt tudtak nagy dolgokat csinálni, és még ha itt most el is buktak, de a hősiességnek egy olyan példázata 500 éve ez a park, ami szívbe markoló, aki ezután ezt meglátogatja és látni fogja, biztos vagyok benne, hogy katarzis közeli állapotba fog kerülni.
6: A megújult kápolnát augusztus 29-én a Mohácsi csata emléknapján adják át.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Hős Topál, szervusz!
22: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Három magyar hajó is döntőbe jutott a poznáni világbajnokságon. Miután ma délelőtt mind a 6 vízre szálló magyar egység biztosította a helyét a középdöntőben Lengyelországban, a délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább. Szintén kiesett Hodován Dávid, aki a kenu egyes 200 méteres versenyszámban indult, valamint a kajak egyes 200-on versenyző Balog Gerge is búcsúzott. Mindhárom magyar induló tovább jutott az öttusa VB női selejtezőjéből. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett maga csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a négy magyar indulóból ketten jutottak elődöntőbe az eső miatt két naposra nyúlt selejtezőből. Koleszár Mihály és Szép Balázs, akik pénteken küzdenek meg a döntőbe jutásért. Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. Az Alaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás Azeris Sabah is érdeklődött. Három hónapos eltiltást kapott Olá Bálint, a Kisvárda labdarúgója, miután a labdarúgó OTP Bankliga a negyedik fordulójában súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának, Tarcsi Róbertnek. Olá karjával találta el Tarcsi arcát, akinek eltört az arccsontja, és elmozdult a szemgolyója, emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint, aki a megmozdulásáért nem kapott piroslapot, november 30-áig nem léphet pályára. Ma este egy gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Sporttal legközelebb este 7:30-kor jelentkezem. Köszönöm a figyelmet.
7: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé, az M51-es autó csomópontja után. A 22-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a kocsi sor már meghaladja a 8 kilométert. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Grébics pihenő és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. Az autósoknak érdemes az átterelt belső sávot használniuk. Két gépkocsi karambolozott az 52-es főúton, Kecskemét közelében az M5-ös autópálya csomópontja előtt. A 6-os kilométernél teljes az útzár, kerülni Kerekegyháza felé lehet.
7: Időjárás.
2: Ma már egy kis esőnek is örülhettünk itt-ott, de milyen lesz a folytatás? Kuntár Roland meteorológus elmondja, szervusz!
8: Jó estét kívánok! Késő estétől túlnyomóan derült, vagy fátyolfelhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Pénteken emellett jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést. A keleti-délkeleti szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 14 és 19, péntek délután 29 és 36 fok között valószínű.
2: Köszönjük szépen! Az esti krónikát hallották. Hamarosan kezdődik a napkérdése, amelyben Varga Tamás ügyvéddel, Kekva szakértővel arról beszélünk, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány, és Áder János szervezete a Kék Bolygó Alapítvány is jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán, valamint Iványi Gáborék újranyitó oktatási intézményéről, a Vezli Kincsei iskoláról lesz szó, Vajai Zsófiát, az Oltalom Egyesület szóvivőjét kérdezem. A krónika ezzel véget ért, szerkesztője Illis László, a hírszerkesztő Berente Marian, a bemondó Bordi András volt. Technikai munkatársak Seres Bea, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán. A nevükben is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották. A krónika legközelebb este 10-kor jelentkezik, viszonthallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. Ősszel kerül a parlament elé a klímatörvény. Tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak az agrárcégek. Holnap szaharai por szűri a napsütést. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Átütemezni a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó száradt ki. A Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os terméskiesésre számítanak a gazdák. A halászati szakmai szervezet szerint gazdasági és állami segítségre van szükség. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kiirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali 14-19 fok után napközben 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 22 fokos.
5: Műsorajánló.
9: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról. A Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
9: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
11: Jó estét kívánok, ez a nap kérdése, én Teszári Nóra vagyok. A következő csaknem fél órában hallhatnak a kekvák, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok utáni életről, mivel jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. Beszélgetőtársam telefonon Varga Tamás ügyvéd lesz, aki kekva szakértő. És beszélünk Iványi Gábor egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, röviden a MET által működtetett iskola újranyitásáról, Vajai Zsófia szóvivőt kérdezem majd. De először a kekvák, a vonalban elsőként tehát Varga Tamás ügyvéd. Üdvözlöm!
23: Jó estét vagy jó napot kívánok!
11: A most megszüntetett három alapítvány tulajdonképpen politikai jellegű szellemi műhelynek minősül. Miért ezeknek a felszámolásával kezdik, mit gondol?
23: Én úgy gondolom, hogy azért, mert ezekbe öntötte a Fidesz a legtöbb pénzt. Csak az NCC-ben majdnem 100 milliárd forint készpénzt. Tehát készpénzt, akkor 10-10% MOL és Richter részvényt, és nem tudom, 10 milliárd forint nagyságrendben ingatlan vagyont. Uh-huh. A Batthyányiban is 60-70 milliárd forint randolt, az Áder-féle alapítványban is 30-40 milliárd forint. Tehát ezek voltak azok az alapítványok, amik mint egy fekete lyukak, oda beesett a pénz, és nem lehet tudni, hova ment abból. Uh-huh. És mire?
11: Na most 21 egyetemeket fenntartó kekva is van. Nem ezeket kellett volna első körben felszámolni? Hogy vélekedik erről?
23: Én úgy gondolom, a sokkal kényesebb és nehezebb feladat, mert ki kell találni az államnak, hogy mit akar az egyetemekkel, hogyan szeretné fenntartani őket. Ugye a 19 és 24 között ki lettek szervezve az államegyetemek idézőjebb privát fenntartású egyetemekké, tehát ez a kekva alapítványokban. Most ezt egyik pillanatra a másikra visszaszervezni, én úgy gondolom, hogy erre nem volt kész az új kormány, ezért adott magának egy évet arra, hogy kitalálja az új koncepciót. Az biztos, hogy a jelenlegi alapítványi forma ott sem lesz fenntartható. Úgy tűnik, hogy vissza fog kerülni minden egyetem az állami kezelésben, de hogy ennek mi lesz a formája, tehát visszakerül a minisztériumhoz, vagy pedig létrehoznak egy önálló országos hatáskörű szervet, netán egy olyan közalapítványt, ami az összes egyetemet átfogja, Ez szerintem a következő egy év zenéje lesz.
11: Na de ugye itt már uniós pénzekről is szó van, hogyha felsőoktatást említjük. Diákok estek el az Erasmus lehetőségétől például.
23: Abszolút, illetve oktatók, tehát egyik a Tempus, a másik pedig a Horizon program mot érintette, tehát ki lettek zárva, azt kell mondani, hogy 10 000 diákoknak az Erasmus programokból, az oktatóknak meg az ezrei az elmúlt 3-4 évben. Én úgy tudom, hogy ez szeptembertől meg tud újraindulni, hiszen ugye a kormány azért sietett annyira az egyetemi kekváknál az összeférhetetlenségeknek a megszüntetésével, hogy elháruljanak ezek az akadályok, az előző diákok, illetve az akadók újra tudjanak menni külföldre.
11: Na most a beszélgetésünket ugye azzal kezdtük, hogy 3 alapítvány szűnik meg, de 13 nem felsőoktatási kekva van. A többivel mi lesz, mondjuk az építészet és kultúra örökség védelmére szervezett Hausmann alapítványa. Maradnak? Van ennek értelme?
23: Szerintem igazából ugye ma megjelent hírek egy picit talán úgy tévesek, hogy mindegyik megszűnik augusztus 31-jel. Ennél a háromnál, az MCC, Batyanynál és a Kékbolygónál ugye az volt a különlegesség, hogy mindegyiknek volt idézőjelben társ alapítója, és ugye a KEKVA törvény módosítása idén júliusban lehetővé tette, hogy a társ alapító, nem állami alapító, az tovább vihesse az alapítványt, ha úgy gondolja, hogy tovább akarja vinni. Ugye a Tombor család az MCC-nél, az Áder-féle alapítványnál, ha jól emlékszem, ott egy hagyatéki eljárásban, vagy pontosabban egy hagyatéknek a része volt az alapítványnak az alapítása. Tehát mind a három alapítványnál volt egy olyan magánalapító, akinek joga volt azt mondani, hogy kedves magyar állam, te kivonulsz innen, én azért fönntartom az alapítványt a saját vagy a hozzájárulásommal. És ezt kellett lezongorázni a július hónap végén, augusztus hónap elején ezekkel a társ alapítók, hogy fönn akarják-e tartani, az immáron nem kekvaként az alapítványt. És én, ha jól értelmezem a Magyar Péternek a bejelentését, mert ugye azt mondta, hogy a jelenlegi formájában nem lesznek fönntartóak az alapítványok, én úgy értelmezem, hogy akkor a társ alapítók sem fogják fönntartani ezt, tehát ezek is megszűnnek augusztus 31-jel, és új formában, immáron egy rendes PTK szerinti sima alapítványal újra működhetnek azok az idézőben nemes célokra, amikre annak idején a magyar állam létrehozta őket.
11: Világos. Na most a miniszterelnök még júniusban felszólította a közérdekű alapítványok kurátorait, hogy ne hozzanak közérdekű döntéseket, tehát hogy ne kötelezzék el az alapítványokat pénzügyileg. Hogy tudni, nem hoztak ilyen döntéseket? Betartották ezt a kérést?
23: A saját jól felfogott érdekükben remélhetőleg, ezt majd akkor tudjuk meg, amikor az elszámolási biztosok, ugye minden alapítványhoz ki lett egy rendelve az állam részéről, azok leteszik a jelentéseiket az asztalra, és ne felejtsük, hogy a KEKVA törvény lehetővé tette az elszámolási biztosoknak, hogy a közt is tájékoztassák a megállapításaikról, tehát én bizakodom abban, hogy minden egyes alapítvány megszületése után, tehát szeptember 1 után az elszámolási biztosok nyilvánosságra hozzák az adott KEKVA alapítványt, gazdálkodásáról a jelentésüket. Mert ugye itt nem csak jogi pénzügyi átvilágítást kell lefolytatni, hanem szerintem egy célszerűségi vizsgálatot is, tehát hogy azok a szerződések, azok az ügyletek, amelyekben az alapítványok elköltötték a pénzeiket, valóban célszerűek voltak-e, piac alapon történtek-e, stb.
11: Most többen is lemondtak a kuratóriumi tagságukról. Lesznek elegen olyanok, akik elvarják a szálakat?
23: Hát ugye KEKVA egyetemeknél történt az, tehát azoknak KEKVA-nak egyetemet tartanak fönn, hogy megpályáztatták a következő egy évre a kuratóriumi pozíciókat. Ugye ez még júliusban kellett leadni a pályázatokat, körülbelül 1500-an jelentkeztek ezekre a kuratóriumi tagságra, illetve FB tagságra, ebből választja ki azt a körülbelül 100 embert, vagy jelöltet a minisztérium, akik most ezeket a szálakat el fogják vanni a következő egy évben. Ennek az az érdekessége, hogy elvileg múlt hétfőre, tehát augusztus 17-re vállalta az oktatási minisztérium azt, hogy leghamarabb nyilvánosságra hozza a kuratóriumi tagságra való pályázásnak az eredményét. Most ugye 27-e van, és még mindig nem hozták nyilvánosságra. Én informálisan azt tudom, hogy már 2 napja értesítették a nyertes pályázókat. az, hogy villámsebesen kérték, hogy az elfogadó nyilatkozatot írják alá, küldjék vissza, hogy a jogászok intézhessék a jövő héten a törvényszékeken a változás bejegyzést, de még mindig nem lehet tudni hivatalosan, hogy kiket választott ki a minisztérium és milyen alapon.
11: Most egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az épületekkel, az különböző ingatlanokkal? Fenntartja ezeket az állam, vagy mi lesz velük? Mert hát vannak folyamatban lévő beruházások is, mint a Révfülöpön épülő tábor.
23: Igen, van nagyon érdekes. Hát, ugye minden ingatlan vagyon, amit annak idején az állam tett be, vagy amit betett az állam, és annak a hozamából kerül az adott KEKVA alapítványhoz, az mind visszaszám most a szeptember 1-jel a magyar államra. Tehát át is kell adni a magyar állam részére. Amit ön mond, ez a táborfejlesztés, ez egy érdekes dolog, mert ugye úgy tudom, hogy úgy öntik bele a pénzt, hogy igazából nem szabadna, hiszen ugye, hogy ön is hivatkozott rá egy pár perccel ezelőtt, Magyar Péter megkérte az összes KEKVA kuratóriumot, illetve vezetőket, hogy semmilyen további kötelezettséget ne vállaljanak, így, illetve a meglévő szerződéseket is várják le.
11: Lesznek-e olyan feladatok, mit gondol, amiket az állam nem tud, vagy nem akar majd megtartani?
23: Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan feladatok. Ugye az állam az már nagyjából bejelentette, kijelölte az egyes feladatoknál, hogy mik azok, vagy kik azok a minisztérium, akik tovább viszik az adott feladatokat. Mondjuk a Batthyánynál például az egy nemes cél volt, hogy a tehetséges fiatalok képzésének a támogatása, a oktatók cseréjének a támogatása, ezek olyan célok, amelyeket nyilván érdemes fönntartani. De ezt már, hogy a Magyar Péter is bennett egy minisztérium alá szervezett, akár egy főosztályként, akár államtitkárságként egy teljesen más szervezeti formában. És ugyanígy a különböző ingatlanfejlesztéseknél gondolom az építési minisztériumnek lesz majd hatásköre. De ez fog kiderülni, szerintem a következő egy hónapban fogjuk látni egészen pontosan, hogy kihez milyen feladat került és milyen forrással.
11: A brüsszeli lobby központnak milyen jövőt jósol?
23: Hú, hát bármennyire sajnáljuk, szerintem meg fog szűnni, mert hogy nem lesz rá pénz. Uh-huh. Ugye az NCC szponzorálta ezt, az NCC vagyonához visszaszáll az államra, 2 millió forintja volt a Tombor úrnak az NCC-ben, mint társalapítónak, ezt a 2 milliót fogja visszakapni, ha ebből fönn tudja tartani a brüsszeli lobby központot, akkor nyilván mehet tovább, egy teljesen más szereti formában.
11: És a határon túli kollégiumok?
23: Na ez amiben például az oktatási minisztériumnak lesz hatásköre, feladatköre, és neki kell dönteni, hogy mit, hogyan akar fenntartani, milyen forrást fog rá biztosítani. Ezt fogjuk szerintem megtudni a következő hetekben majd.
11: Varga Tamás ügyvédnek, KEKVA szakértőnek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
23: Köszönöm. Viszonthallásra.
10: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
11: 2 évvel a jogsértő bezárás után és csak néhány nappal a tanév kezdete előtt tegnap megkapta a kormányhivataltól a működési engedélyét, valamint az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskolája, a Vezli Kincsei. Nem késő-e, és mi van a többi intézménnyel? A vonalban Vajai Zsófia kommunikációs vezető. Jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok!
11: Több oktatási intézményt is működtettek fenntartóként. Mi van a többivel?
12: 2 közoktatási intézményünk az folyamatosan tudott működni, és most is virágzik. Dunaújvárosban van egy művészeti iskolánk, Orosházán pedig egy mentális kihívással élő gyerekeknek szervezett komplex intézmény, ami szintén 100 diákkal működik. Ez egyfajta csoda, de ezek az intézmények megmenekültek itt az elmúlt 15 év nehézségei alatt. Uh-huh. A főiskolánkra ugyanezt tudom elmondani, tehát ez is folyamatosan tudott működni. Viszont 2024-ben nem csak ezt a 3 bezáratott iskolát veszítettük el, hanem kénytelenek voltunk átadni állami fenntartásba a beregi intézményeinket. Volt Márokpapiban egy szakképző intézményünk, azt is át kellett adnunk, tehát ott elveszítettük a közoktatási intézményeink döntő többségét, sajnos.
11: És ezeknek az intézményeknek speciális profilja volt? Miben
12: igen,
11: nyújtotta? Miben nyújtottak mást, mint egy hagyományos általános iskola mondjuk?
12: Ha most a bezáratott iskolákról beszélünk, a MÁV telepi iskola kifejezetten halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekre tervezett pedagógiai programot. Ide olyan gyerekek jöttek, akik mély szegénységből, nagyon bonyolult családi helyzetből érkeztek. A Wesley kincsei, ami most újra megnyílik, elsősorban az esenis gyerekek integrálására fókuszál, tehát együtt jártak tipikus gyerekekkel, egy osztályval, és az ő fejlesztésük, felzárkóztatásuk volt az egyik cél, illetve a társadalom és a gyerekek érzékenyítése és a szolidaritásra nevelés a másik cél.
11: Bocsánat, ne felejtse szavát, ugye az SNE az a speciális nevelési igényt jelenti.
12: Sajátos, igen. A legszegényebb régiókban, Borsodban és Szabolcs-Szatmárban is a legrászorulóbb rétegnek nyújtottunk teljesen speciális szolgáltatást, tehát ott a falvakból összegyűjtötték a gyerekeket, akik amúgy nem tudtak volna iskolához jutni, eljutni fizikailag sem. A fiatal anyáknak, ugye a tinédzser anyáknak volt egy bölcsődei szolgáltatás az iskolában, hogy akkor is tudjanak tanulni, ha már gyermeket szültek. Egy nagyon komplex szociális munkás hálózat is működött, tehát a családokat is segítettük, tehát ott az egész közösség veszített azzal, hogy mi eljöttünk onnan.
11: És mi volt az indok ezek szerint nagyon különleges feladatot betöltő intézményeknek a bezárására?
12: Volt, ahol megszüntették az ingatlan használati jogunkat, tehát nem nagyon volt választásunk, el kellett jönnünk onnan. Volt ugye az ominózus iskolák, amikből most egyik újra nyílik, ott kitegettek minket, hogy csupán az épület felújítása a feltétele a megnyitásnak. Majd mikor mindennel elkészültünk, akkor meggondolták magukat, mert látták, hogy ez az út nem járható, mert mi mindent megoldunk, és közötték, hogy ja, egyébként túl nagy az adósságuk, ez veszélyezteti a gyerekeket, és nem visszavonjuk a működési engedélyt.
11: Hány gyereket érintett egyébként ez a dolog, tehát hogy tudják a pontos számot?
12: Igen, ez Budapesten 300, vidéken 150 gyerek és család életét törte ketté.
11: És mi történt velük az elmúlt két évben?
12: A budapestieknek egyel könnyebb helyzetük volt, itt azért sokkal nagyobb a iskolai kínálat, de mindenki azt mondta, hogy megfelelőt talált, de olyat nem, mint amilyen az előző iskolája volt, és ez napok voltak. Napok álltak rendelkezésre akkor váltani.
11: Hát most sem sok.
12: Cinikus. Igen.
11: Bocsánat, beleszóltam a mondatába, szóval nagyon cinikus.
12: Egy cinikus listát kaptak a szülők, hogy hát van még két hely Ózdon, meg három hely a világ másik végén, meg egy két tannyelvű iskolában, tehát ilyen lehetetlen helyekre próbálták besorolni ezeket a gyerekeket, akkor ez természetesen nem így működött. A szegedieknek nehezebb helyzete volt, mert ott ilyen specifikus iskola nem nagyon volt, és ott kis ilyen tragédiák is történtek emiatt, hogy a gyerekek annyira nem tudtak beilleszkedni az új helyekre. Nagyon nehéz volt.
11: Már csak párat kell aludni, ugye, és vehetik fel az iskolatáskát a gyerekek. Ez a mostani időpont, tehát ez a nyitásuk, vagy ez a bejelentésük, hogy elindulhat az iskolában az oktatás újra, ez nem késő a családoknak? Vagy ugrásra készen álltak a szülők, mert abban reménykedtek végig, hogy lesz valamilyen megoldás?
12: Elébe mentünk ennek, elindítottunk még júliusban egy előzetes igényfelmérést, és felvettük kapcsolatokat családokkal, hogy ha ez sikerül, és minden engedélyt megkapunk, akkor jönnének el. És itt volt egy listánk azokból a gyerekekből, akik jönnének. Nyilvánvalóan ők a körzetes iskoláikba be voltak iratva, tehát nem maradtak volna iskolán kívül, hogyha ez valamiért nem valósul meg, de nagyon boldogok, hogy jöhetnek ide. Tehát nyílt kártyákkal játszottunk, de így is voltak szülők, akik jelentkeztek, és most egy 10 fős osztálya fogunk tudni indulni első osztálya.
11: És mit szóltak azok a szülők, akik esetleg nem fértek ebbe a 10-be, vagy ez a 10 az, akik abban az adott korosztályban jelentkeztek? Tehát ott mindenki indulhatott?
12: A 10 elsősünk az valamennyi gyerek csatlakozhat, viszont sajnos az idő rövidsége miatt

0: Tanárt, aki szeretett volna idejönni, de csak néhányan vissza kellett, hogy lépjenek az idő múlása miatt, de itt is előre készültünk, hogyha ez a helyzet feláll, akkor ne álljunk ott ötlet és ember nélkül. Úgyhogy ma már sikerült is megegyezni gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztenssel, tanítóval, önkéntes tanítónk is lesz, tehát hogy elindult a tantestület.
1: Azt gondolom, hogy ha érintettek hallgatnak most minket, már mint érintett családok, szülők, akkor azért felmerülhet az igény a felsőbb osztályok diákjaival kapcsolatban is, hogy velük mi lesz, vagy felmenőrendszerben képzeljük el itt, vagy azért hamarabb nyílnak majd osztályok följebb az iskolában.
0: Mivel az épületben most még egy másik bérlő tartózkodik, tehát egy másik iskolának bérbe adtuk, itt fokozatosan tudnánk amúgy is csak terjeszkedni. Tehát évről évre tudjuk bővíteni az osztályok létszámát, de a hosszú távú terv az, hogy visszaálljon egészen a gimnáziumi osztályokig az oktatás, ahogy ez korábban is volt.
1: Milyen jól hangzana ez. Kedden itt a napkérdésében is foglalkoztunk egyébként az Oktatási Minisztérium 14 pontos legyen élmény a tanulás javaslat csomagjával. Önök mit szóltak ehhez? Nyilván ismerik.
0: Hát az, hogy milyen jó, hogy ugyanúgy fog működni a többi iskola, hogy mi tanítunk már hosszú évek óta. Egy kicsit nagyképű, de hogy tényleg ettől volt egyedi a Wesley, és ezért szerették a szülők is és a gyerekek is, mert mi beszélgetőkörrel indítottuk az órát, ha nem is 35, de 40 percesek maximum az órák, nagyon élmény alapú, nagyon sok a mese, nagyon sok a gyakorlati rész, nagyon fontos a környezettudatosság, az egészségre nevelés, a mozgás, és kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak, tehát minden gyereknek felfedezni az erősségeit és azt támogatni, tehát hogy nekünk ez borzasztóan szimpatikus, és nagyon örülünk, hogy sok ilyen iskolánk lesz.
1: Apropó tehetséggondozás, amit említett, Wesley Akadémia is indul. Ott mi történik majd? Ez kiknek szól?
0: Igazából szeretnénk közösséget építeni azoknak a gyerekeknek, akik most még nem jutottak be, vagy majd ide szeretnének járni, tehát lesznek ilyen közösségépítő programok, de a másik nagyon fontos küldetésünk az a szülők és a pedagógusok érzékenyítése, segítése, mert a probléma nagyon nagy és országos, az információ pedig nem mindig elégséges. Tehát szeretnénk a tanároknak módszertant adni, hogy hogyan kell ezekkel a gyerekekkel jól működni. Szeretnénk a szülőknek információt, megoldást javasolni bizonyos helyzetekre, tehát hogy ez, hogy valaki sajátos nevelési igényű, ez ne ijesztő legyen, hanem egy olyan helyzet, ami együtt tudunk segíteni, és amivel együtt tudunk működni.
1: Egyébként...
0: És nem egy stigma.
1: Hát bizony, milyen fontos lenne ez. Egyébként van önöknek elég szakembere ahhoz, hogy kiképezzék, vagy támogassák a tanárokat, képezzék a szülőket?
0: Vállalták ebben az akadémiában a közreműködést olyanok is, akik most állásban nem tudnak érkezni, de hogy ebben az akadémiában együtt tudunk működni ilyen szakemberekkel, tehát mindenképpen első kézből olyanok fognak oktatni, előadást tartani, vagy foglalkozást tartani, akiknek ez a szakterülete.
1: És tehát más, jól értem azt, hogy másik iskolából is érkezhetnek tanárok, hogyha kíváncsiak, meg szeretnék tágítani az eszköztárukat?
0: Nem a saját pedagógusaimnak szól, pontosan így van. Tehát egy általános iskola, amelyikben nincs benne az, hogy integráló, ugyanúgy találkozik egy általános iskolai tanár a problémával, csak éppen nincs olyan eszköztára, ami azoknál megvan, akik évek óta ezzel foglalkoznak. Uh-huh. Tehát pontosan kitágítanánk ezt.
1: Az mennyire
0: minden
1: jó.
0: Érdeklődő pedagógus és minden érintett szülő felé.
1: Uh-huh. Na most még egy dolgot feltétlenül szeretnék behozni, bár ez már nem iskola. A Dankó utcai intézményükben óvoda is működött. Nagyon sokszor kisebb közösségek szerveztek adománygyűjtést, ruhagyűjtést az óvodának, játékgyűjtést. Mi van most az óvodával?
0: Hát Az óvoda a Mávtelepi iskolának volt a tagintézménye, de a Bankó utcában működött valóban. Sajnos ennek a működési engedélye is akkor megszűnt.

0: erre volt terv még 2 évvel ezelőtt, tehát az iskolai épület úgy van kialakítva, hogy ott óvodás csoportot is el lehet helyezni, tehát megvannak a pici vécék, pici mosdók és minden, ami ehhez kell, de ennek a visszaépítése is fokozatos lesz, tehát meglátjuk, hogy mikor jutunk el oda, hogy reményeim szerint már a következő tanévben ez is újra tud nyitni.
1: Hogyha hajléktalan családokról beszélünk, és a gyerek mondjuk iskolaköteles lesz, vagy óvodáskorú, akkor hová irányíthatják, vagy miben tudnak önök segíteni nekik?
0: Tehát olyan gyerekek, akiket máshova nem vesznek fel.
1: Nem, most kifejezetten a fedél nélkül élő családokról beszélek, mert hogy van olyan is sajnos.
0: Hát összeköttetésbe kerültünk a helyi önkormányzatokkal, és ők tudtak helyeket biztosítani a mi óvodásainknak. Tehát most is ezt tenném én, hogy felhívnám a különféle önkormányzatokat, akik tudják a saját területüken belül azokat a helyeket, ahol foglalkoznak ilyen gyerekekkel is. Tehát nekünk sikerült elhelyeznünk az összes óvodásunkat akkor.
1: És az iskolások? Tehát, hogy esetleg látókörükbe került hajléktalan család iskoláskorú gyermeke, neki is tudtak segíteni?
0: Hát erről nekem nincs tudomásom, de ha sikerül újra nyitni a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló iskolát, akkor ott lesz a helyük. Ez egészen biztos.
1: Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy jó híreket hozott nekünk. Vajai Zsófia kommunikációs vezetőt hallották, a MET kommunikációs vezetőjét. Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra.
1: Ezzel mai műsorunk végére.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: Alázat, felkészültség és improvizáció. Ezek mind jellemzik a Táncsics Mihály Díjas újságírót, aki 1963 óta sportriporter. Történelem magyar szakon végzett az ELTE-n, majd bemondóként kezdte a pályafutását a Magyar Rádiónál. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. 100 éves a rádió, és idén 86 esztendős a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és sok egyéb mellett Prima díjjal is kitüntetett Novotny Zoltán, aki 1968-tól 13 nyári olimpiáról közvetített, és akinek már megjelent életút kötete is. A most következő beszélgetés még Zoli bácsi 80. születésnapján készült. A riporter Virányi Zsolt volt.
4: Mikor teniszeztél, vagy sportoltál legutóbb? Mert ez a teniszezés azért egy igencsak emblematikus része az életednek.
5: Igen, ez azért érdekes, mert 106 termetem ellenére, hiszen 177 centi mély vagyok, én jobbára kosárlabdáztam. Ennek pedig az volt az oka, hogy már 12 évesen is 177 centi voltam, tehát egy fejjel kinőttem a többiek közül, aztán kicsi lettem. A tenisz az már felnőtt korban jött, a rádiónak volt teniszpályája, teniszcsapata, és hát rádiósok kijártunk teniszezni. Most, ha így veszem, akkor évtizedek óta, mondjuk több mint 50 éve teniszezem, de ez még mindig csak hasonlít a teniszre. Nagyon jó játék, nem test-test elleni, és lehet élvezeteseket ütni, jó poénokat szerezni, és hát időt tölteni, illetve jól elfáradni.
4: A karantén után akkor nem véletlen, hogy ez volt az első sport, amit ismét kipróbáltál?
5: Második, mondom én, inkább így, vagy harmadik, de hát az első, amit lehet, hogy klasszikusan sportnak nevezünk, és hogy a kérdésre is válaszoljak, múlt csütörtökön játszottam legutóbb, a tenisz játszotta a kisebb szerepet, mert az életemért küzdöttem, hiszen 34 fok meleg volt, a nap szembe sütött többnyire, és hát amikor jött a labda, akkor láttam, amikor az fölpattant, vagy már ütni kellett volna, akkor csak egy nagy fekete tömeget, amiben az ember beleütött, úgyhogy fogalma sem volt, hogy hova száll a labda. A dolog lényege viszont, hogy kellemesen elfáradtam, és nagyon jól éreztem magam utána.
4: Mert pont az jutott az eszembe, hogy nem féltél a tűző napon, hogy esetleg az még ártalmas, oké, hogy hát sapkában meg azért nyilván bekentétek magatokat.
5: 6 óra után játszik az ember, akkor is rettenetes ereje van a napnak, de a 11 és 3 közötti naptól féltenek, óvnak, úgyhogy én egyáltalán nem féltem. Sapkát pedig viselek nem csak a nap miatt, vagy nem elsősorban a nap miatt, hanem fehérbőrű vagyok, és mindenféle bőr nyavaján van, úgyhogy egyszerűen a bőrgyógyász nem enged a napra. Azt szoktam mondani, hogy én 49 éves koromban még 20 évesnek éreztem magam. 50 évesen 50 évesnek. Aztán 73 éves koromig 50 évesnek. 73 évesen 73 évesnek. És hogy elkövetkezett a 80, ugye idáig 73-nak éreztem magam. Most a 80-nal viszont valami olyan nyomasztó érzés telepedik az emberre, hogy hát ezután már meddig, hová, tehát órák és napok vannak még hátra, és ilyenkor tényleg annyi minden apróság, kicsiség nyomul előtérbe, és egy kicsit zavaró és aggasztó is. Viszont a sportolást kérdezted, maradt kettő, ami a karantén alatt is végig megvolt. Az egyik, hogy naponta egyszer lementünk a kertbe, ahol egy olyan 25 méteres, én kifutónak nevezem, hát járda, ösvény, akármi van, na azon trappoltunk le föl, nem séta, hanem igyekvés, mert ahogy azt Monspatsalolta mondta, szaporodjon a légzés, emelkedjen a pulzusszám, és izzadjon meg az ember. Tehát ez, a másik pedig elő a tornaszőnyeget otthon, és hát egy másik jó fél órás torna. Úgyhogy gyaloglás, torna, most már tenisz is, az úszás is előbb-utóbb elkezdődik, bár az tűnik a legveszélyesebbnek.
4: 102 lépcső vezet a lakásotok bejáratához Budán. Ez mikor esett először rosszul? Tehát amikor már nehezebben tudtál megtenni ennyi lépcsőt, illetve most hogy érzed magad, amikor ezen át kell vergődni?
5: Magas lépcső, szabvány lépcsők ezek, úgyhogy ugyanolyan, mint egy belvárosi 4,5 méteres magasságú lakáshoz vezető lépcső.
4: Hát akkor hegyre mész fel.
5: Igen, 102 lépcső, persze ez elosztva, de akkor is 102. Na most, hogy miből érezni, hogy 80 éves vagyok, és hogy megöregedtem? Amikor mi ide költöztünk jó 4 évtizeddel ezelőtt, akkor még hármasával vettem a lépcsőket. Aztán már egyesével, most meg már háromszor megállok, amíg fölérek. És régen nem volt gond, ha ötször, akkor ötször eljöttem otthonról, és hazamentem. Ma ezt már nagyon meggondoljuk, és hát mondjuk az egy az biztos, és a kettő az már ritka, a háromról nem is beszélve. Egy valamit azért hozzá kell tenni, hogy sokak szerint ez tart életben bennünket, mert a lépcsőzést azt ugye sportolóknak is ajánlják, úgy mondják, hogy az egészséges szívet karban tartja. Lehet, hogy a beteg szívnek is segít valamit, beteg érrendszernek is, és az is egy érdekes szabály, hogy ahány lépcsőt fölfelé teszel, meg annyit lefelé is meg kell tenni. Tehát mert nálunk lehetne trükközni, mert egy domboldal közepén lakunk, és jöhetsz alulról fölfelé, de jöhetsz fölülről lefelé is. És ha nagyon ügyes vagy, meg tudod csinálni azt, hogy többet mész lefelé, mint fölfelé. De ez nem jó, nem szabályos. Tehát ugyanannyit fölfelé, mint ugyanannyit lefelé.
4: A karantén alatt hallgattátok Simon & Garfunkeltől a csend hangját, a Sound of Silence-et?
5: Nem, a Simon és Garfunkelnek egész más története van. A szöuli olimpia előtt kétszer is jártam a koreai fővárosban, hogy aztán ez éppen az újságíró világkongresszuson, vagy a súlyemelő világkupán történt, nem tudom, de akkor hangversenyzett Szöulban Simon és Garfunkel. És az utcán sétálva megállított egy koreai hölgy engem, és így rám nézett, és mondja, ó, Mr. Garfunkel. Tehát a gyérülő hajam hasonlított Garfunkel gyérülő hajára, úgyhogy ezért kértem, hogy játsszuk le ezt, na meg mondhatnám azért is, hogy 12 éven át a Kalipszó rádióban is vezettem péntek délutánonként műsort, és akkor nagy divat volt Simon és Garfunkel.

0: folytatásban a családra is rátérünk, de elsőként arra vagyok kíváncsi, hogy ha már vezetted a Kincskereső című műsort sokáig a Petőfi Rádióban, számodra van egy kincs, vagy a három is kevés, hogy lehetne ezt megfogalmazni, mert hogy ebből a műsorból az derült ki, hogy adott embernek mi az érték és mi az a kincs, ez lehet a leghétköznapibb dolog is, meg lehet nagyon magasztalt esemény is.
1: Igen, hát ez az, amikor a hóhért akasztják, vagy a Schusternak nincs cipője. Leák Horváth Péterrel vezettük a Kincskeresőt felváltva, szerkesztettük, készítettük, hívtunk vendégeket, és az alap az volt, hogy kinek mi a kincse. És a kincs az bármi lehet. Lehet valóban egy kincs, egy nyaklánc, egy ékszer, de lehet ugyanakkor egy papír, egy aláírás, egy valaminek az ismerete.
0: Csak legyen történet is, ami hozzá fűződik, ami megmagyarázza, hogy az miért kincs.
1: Igen, de hát én voltam abban a helyzetben, hogy én faggathattam mást, hogy mi a kincsük, miközben én magam az életben nem is gondoltam soha arra, hogy én nekem mi a kincsem. Szinte azt mondja az ember, hogy a kincs az egy jó szó, egy mosoly, egy biztató tekintet. Tehát valahogy eljutunk oda, hogy talán a barátság, vagy az emberek közötti megfelelő, szívélyes kapcsolat.
0: Te vagy az a kolléga, illetve Novotny Zoltánra az jellemző, hogy ugye, ha le is szídott valakit, akkor előtte azért megdicsérte. És fontos, hogy hát nem mindenki előtt történt ez, hanem négy szem közt. Ez is egy fontos arcpoétika.
1: Jó ezt hallani, mert azért szerintem a kollégáim többsége nem így gondolta ezt, mert volt olyan, hogy Molnár Dani Mexikóban egyszer közelebb hajolt hozzám az autóban, mindig hátul ült, én elől vezettem, és ahogy mondtam a magamét, egyszer csak megszólal az, hogy Zolikám, dicsérsz, mert akkor közelebb hajolok. Tehát gyakorlatilag ugye úgy vélték a kollégáim, hogy én keveset dicsérem őket. De valóban az volt az elvem, és mindig azzal kezdtem, hogy előtte a jót, és utána azt, ami nekem nem tetszett. Azon lehetett vitatkozni, azon lehetett elgondolkodni, meg lehetett szívlelni, és ezt is azért különféle módon mondtam. Amikor én nem voltam 100%-ig biztos abban, vagy amikor valamire több megoldás is lehet, akkor csak megemlítettem, hogy én ezt így csináltam volna. Amikor viszont hibát követett el valaki, akkor természetesen határozottan és erélyesen mondtam, ezt utaltam. Az elveimben valóban az volt, hogy a jót észrevenni előbb, dicsérni, és utána korholni. És az a közvetítésben is úgy alakult ki, hogy bármilyen minőségű az a magyar sportteljesítmény. Mert ugye ilyenkor mindig labdarúgásra gondolunk, de nem csak a labdarúgásra, hanem bármelyik sportágban bármilyen minőségű az a sportteljesítmény. Előbb vegyük észre az embert, a sportolót, szeressük, és azt mondjuk el, ami tetszett, ami jó volt abban, amit csinált. És csak utána mondjuk el azt, ami nem tetszett, és azt se bántóan. Tehát azt is úgy, hogy lehessen belőle ókulni, na ennyi, itt most én kaptam egy barackot a fejemre.
0: Gyerekkorodban eminens tanuló voltál, vagy végig egészen ugye a Lúnyai utcai református gimnázium általános iskolájától az Apáczai Csere Jánoson keresztül egészen az ELTE bölcsészkaráig? Azért vagyok kíváncsi, mert ugye híres a memóriát, hogy neveket, évszámokat nagyon jól megjegyeztél.
1: Durván mondhatjuk, hogy végig eminens voltam. Ha nagyon igazat akarunk mondani, akkor azért a második, harmadik gimnáziumban ez nem volt ilyen egyértelmű, de hát akkor lettem igazán kamasz, vagy majdnem felnőtt, és akkor nagyon-nagyon sok mindent csináltam, meg azt se felejtsük el, hogy 56 is arra az időszakra esett. De az első négy elemiben, tehát a református gimnázium elemi iskolájában egyértelműen én voltam az osztály legjobb tanulója. Némi előnyöm volt, hogy én már írni, olvasni tudtam, amikor iskolába mentem, és számolni is kegyetlenül jól, tehát mindenben a többiek előtt jártam.
0: És ezt spontán tanultad meg az utcán?
1: Ezt teljesen spontán, otthon, utcán, bárhol, meg hát a sok gyerekbetegség alatt mindenben gyerekbetegséggel kapott engem.
0: Skarlát, hastífusz?
1: Amit akarunk, igen. Kanyaróval kezdődött, szamárköhögéstől folytatódott, az az ostrom alatt, tehát a pincében.
0: Ugye Budapest ostrom akkor?
1: Második világháború bombázása alatt, aztán onnan följövet a hastífusz, hát ugye szeméthegyek álltak az utcán és az udvaron, és mindenütt. el lehetett kapni, jött a skarlát, akkor az még divat volt, és még a bárányhimlő is, tehát ez jócskán megvolt. És ugyancsak a legjobb tanulók közé tartoztam, hanem a legjobb tanuló voltam az általános iskola 5., 6., 7., 8. osztályában, a Knézics utcai iskolában. Érdekes, mert ugye a jó tanulókat, azokat általában nem szeretik, kiközösítik, nem tudom milyennek tartják. Na most én viszont a méretemnél fogva mindenhol szinte banda ezért voltam, meg hogy nem voltam ügyetlen. Tehát a futballban, a labdajátékokban.
0: Jön a kosárlabda.
1: Hát akár a kosárlabdában, de mindenben azok között, akikkel én egy osztályba jártam, jó voltam. Tehát én meg tudtam mutatni a másik oldalamat is. Nem csak azt, hogy jó tanuló vagyok, hanem azt is, hogy én sok mindent tudok, még a csibészséget is. És a gimnáziumban is ugyanez volt, de a gimnáziumot már úgy mondom inkább, hogy azért mellettem ott abban az osztályban volt 4 kifejezetten jófejű, kifejezetten tanulékony, kifejezetten kíváncsi, érdeklődő, céltudatos gyerek, és én mellettük csak az 5. voltam, aki nem találtam ki semmit, nem voltak zseniális ötleteim, nem voltam ilyen értelemben a tanároknak szuperkedvence, viszont amikor felelni kellett, vagy írni kellett, vagy beszélni kellett, akkor hogy nem, azok mindig sikerültek. Érdekes dolog ez a tanulás, nem tudom, hogy mi oltotta ezt belém. Én leginkább azt mondom, hogy a kíváncsiság. Tehát a gyerekkorban kezembe kerülő könyvek, kezdjük a mesekönyvekkel, képeslapokkal, újságokkal, és aztán a rendes könyvekkel, a szomszédok összes könyvét elolvastam, és most is azt mondom, hogy már utána bölcsészkart végeztem, és papíron tanár vagyok, középiskolai tanár, magyar történelem szakos, olvasó ember, de amit életemben elolvastam, annak jelentős részét kisgyerekként, gyerekként, kamaszként olvastam, na meg talán még egyetemistaként, és utána ez az olvasás csökkent. Megvan, az igény is megvan rá, de mégis csökkent.
0: Egy korállal folytatjuk. Johann Sebastian Bach, a német zeneszerző, orgonista. Hát nem hiszem, hogy középiskolás korában már ez Novotny Zoltán kedvence volt, vagy kedvenced volt? Hogyan kapcsolódott az életedhez?
1: A zene az nagyon érdekes dolog, hogy nem rendelkeztem zenei műveltséggel, hangszeren nem játszottam. Énekkarban ugyan benn voltam, a hangom nem volt rossz. A hallásom és a zenei ritmusérzékem az katasztrofális. Tehát érdekes, hogy pályán a ritmusérzékem, tehát mozgás közben az jobb, a beszéd közben a ritmusérzékem jobb, az éneklő zenéi ritmusérzékem az csapnivaló. De hát a zenével mégis kapcsolatba kerültem, mert a rádió az szólt, a zenét sugárzott, tehát lehetett hallani. Édesanyám érdeklődő volt, úgyhogy opera bérletünk volt, jártunk operába. Akkoriban mutatták be sorba az operafilmeket, a zenefilmeket, tehát én ott ültem a Rigolettón, a Trubadúron, a Bajadzókon, az Ajdán, az összes operafilmen. Tehát az opera szeretet megvolt, de a szimfonikus zene is érdekelt, és főleg udvarolni kezdtem ugye a feleségemnek. Ő a szimfonikus zenét pártolta, pártfogolta, zene nélkül sokkal szegényebb az élet. És hogy miért éppen Bach? Hát ugye azt szokták mondani, hogy a 3 legnagyobb zeneszerző Mozart, Beethoven és Bach. Másfelől Bach volt az 5. evangélista, Máté, Márk, Lukács és János után. Ezt csak úgy mondani szokták, mert amit a 4 evangélista az Új Szövetségben leírt, azt gyakorlatilag Bach a maga korában megzenésítette.

0: a cipő felső rész készítő szülők gyereke mennyire nehéz rögös úton jutott el a Bródy Sándor utcáig a rádióhoz?
1: A cipő felső rész készítésnek semmi köze az én sport szeretetemhez. Annak már talán inkább, hogy édesapám futballozott, igaz, hogy én már játszani nem láttam őt, késői gyerek vagyok. Tehát a labdarúgás szeretetét azt édesapámtól, illetve az édesapám családjától örököltem. Ragyogó testnevelő tanáraim voltak. Az, hogy én magam sem voltam ügyetlen, tehát tényleg mindenbe belekóstoltam és csináltam. Nem vittem semmiben se sokra, de csináltam. És a harmadik, hogy volt egy Pluhár István, tudatosan nem emlékszem rá, vagy a tudatomban nem jön elő, de a szüleim mondják, hogy ahogy Pluhár közvetített, hát én itt voltam 2-3-4 éves, én utánoztam őt, és aztán 45 után...
0: Gombfocizás közben például.
1: Akkor még nem, akkor gombfoci, ez később jött, ahhoz már azért kell egy 6 éves kor legalább.
0: Az már háború után.
1: Igen, háború után, és akkor jött Szepesi György, és akkor mindenki szepesi szeretett volna lenni, vagy legalábbis az én korosztályom a gyerek. És valóban közvetítettünk, és nem én egyedül, hanem mindenki. Aki éppen nem játszott, az közvetítette a fejelő meccset, ma már nem látok fejelni gyerekeket, a lábtenisz meccseket, lábteniszező még akad, de már ez is ritkább, és hát a gombfocit, ami ott volt, és a gombfocit azt mindig 6-8-an játszottuk, de csak egy meccs volt, a többiek szabadon voltak. Úgyhogy nem csak én közvetítettem, hanem más is, és lehet, hogyha azok közül valakik megpróbálkoznak a sportriporteri pályával, többre viszik, mint én.
0: Most idézzük fel Novotny Zoltán egyik legemlékezetesebb közvetítését. A helyszín a svájci birkózó világbajnokság 1989-ben. Kollégám így közvetítette Komáromi Tibor harmadik világbajnoki címét.
2: A rendes mérkőzés időben tehát egy-egyre végeztek, döntetlen. Most pedig a döntő akcióig folyik a küzdelem. Olyan ez, mint a jégkorongban a hirtelen halál. Nyugodtan hívhatjuk birkózásban is hirtelen halálnak. Amíg valamelyik fogást nem ér el, és most Komáromi megpróbálja meghajtani az ellenfelet. Megfogja, megragadja, tolja egy kicsit, fogást keres. A fogás nem sikerül, hiszen csak jobb karral tudja átkarolni a derekát. És most Mamiasvili indul el, Komáromi átnyalábolja őt. Meg kellene dobni, el kellene dobni, és eldobja! Megvan a pont, világbajnok Komáromi Tibor! Fantasztikus! Egy félhalott, egy egylábú, egy sánta, egy óriási lélektani hátránnyal versenyző Komáromi Tibor!
0: Ha már beszéltünk arszpoétikáról, akkor a műveltségedre mindenképpen jellemző, és a tanításodra az, hogy itt a szakmában, a sportriporterkedésben az ember tekintsen ki a sporton túli területre is, azaz például, amikor én egy fradi Siófok női kézilabda meccsen voltam Siófokon, a Beszédes József általános iskolában, akkor egyértelmű volt, hogy amikor áll a játék, és picit lehet máshol is beszélni, mint a kézilabda közvetítés, akkor elmondtam, hogy ki volt a Beszédes József nevű vízmérnök a Balatonnal kapcsolatban. Ez lehet egy plusz információ.
1: Igen, az ember tudja, hogy hol jár, merre jár, mi annak a városnak, helynek, országnak a története, szokásai, irodalma, van-e valami olyan érdekesség, amit tudunk róla, akik mások is tudnak, tehát akkor csak emlékeztetjük rá őket. Az a jó, ha az ember nagyon-nagyon sok mindent tud, sokat olvasott, és bármiről tud beszélni, majdnem azt mondom, hogy ki tudja tölteni a műsoridőt. Végül is a mi feladatunk egyfelől az információ, tehát maga a hír, másfelől az edukáció, tehát a nevelés, harmadfelől a rekreáció, a szórakoztatás. És hogyha mindezt meg tudjuk oldani a rendelkezésünkre álló idő alatt, akkor megtettük a mi dolgunkat. Eszünkbe ne jusson mindent elmondani, ez a dolognak a másik lényege, és a másik pedig, hogyha előfordult például az 1978-as labdarúgó világbajnokságon, hogy a francia-magyar mérkőzés jó egy óra késéssel kezdődött, viszont ott volt a műsoridő, amit ki kellett töltenünk, és mi Szűcs Ferenccel azt az egy órát bizony végig beszéltük, és akkor beszéltünk Argentináról, az argentin marhatenyésztésről, az argentin vörösborról, az argentin kultúráról, az argentin irodalomról, az argentin lányok szemének szépségéről, és mindenről, és a korábbi francia magyarokról, olyannyira, hogy még a harmadik francia kapus élettörténetét is ismertettük.
0: Magyarán ott meg lehetett volna bukni, ha nem készültetek volna fel, mert akkor nem volt mit közvetíteni.
1: Igen, a lényeg, hogy az embernek mindig legyen mondani valója, és ezt bátran vállalja is fel.
0: 13 olimpia, 27 olimpiai aranyérmes közvetítés, legnagyobb riporteri bravúr, amit ki tudnál emelni ebből a hihetetlen hosszú eredményes és emlékezetes pályafutásból.
1: Ilyenkor főleg az embernek illene fölkészülni, tehát hogy azt mondom, hogy most ezt mondom, most azt mondom, biztos, hogy ez volt. Így bravúr, ki tudja. Én utólag mondom, hogy bravúr, Gyurta Dániel 2009-es világbajnoki győzelme. Gyurtára úgy csak titokban lehetett számítani, nem mondhattuk azt, hogy ő volt a 200 méteres mellúszás esélyese. És ennek megfelelően 150 méternél 8. fordult, az az utolsónak. És ha az utolsó 50 métert, azt ha közvetítettem, mondom, Gyurta 8. fordul, most minden fordulás után egy kicsit delfineznek még, tehát víz alatt vannak, fölbukkannak, mondom, 6. bukkan fel a vízből, Santó, az amerikai Santó vezet, őt már nem lehet beérni, már a szóra nem emlékszem, hogy beérni, befogni, mi volt a szó, de valami ez, mert legyen beérni, Santót már nem lehet beérni, versenybe lehet még az éremért, akkor jön a név, hogy az ausztrál versenyzővel vagy kivel, és körülbelül az utolsó 25 méter az annyi, hogy de Santót már nem éri be, beéri, beérte. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a szót háromszor mondtam ki, az egyszer kijelentésben, egyszer kérdésben és egyszer felkiáltásban. És most jön az igazi, tehát hogy magyarul, amikor az ember a magyar nyelv szépségéről, a szavak használatáról, a szókincsről beszél, és kiderül, hogy itt gyakorlatilag egy szóval vagy három szóval lehetett az izgalmat közvetíteni, visszaadni, és amikor Gyurta beüt a célba, és én mondom, hogy Gyurta győz, és hogy Gyurta fölül a medence szélére, a rajtkő mellé, és fölnéz az ember a táblára, akkor látom, hogy 1/100 másodperccel verte meg ellenfelét Santót. Ezt mondom bravúrnak, mert van, amikor nemhogy az 1/100, a 2/1 se látja az ember. Hogy itt én ezt honnan láttam, vagy miért volt bátorságom kimondani, ezt én megmondani nem tudom.
0: Én három szót mondok, egy nevet, Tommaso Albinoni, Adagio.
1: Bármit kérhettem volna, de a sok, most már azt mondom, hogy CD, mert ugye valamikor a lemez, kazetta, stb., de sok CD között van egy Silence című válogatásunk, sok klasszikus zeneszámmal, és ezen rajta van Albinoni Adagio-ja is, amit otthon bizony, amikor az ember egy kicsit megnyugodni vágyik, elcsendesedni, vagy valami szépet hallani, akkor meghallgatja.

0: mióta vagy te ott a Deák téri evangélikus templomban nem csak egy hívő ember, tehát aki bemegy az Isten tiszteletre?
1: Hát szüleim a Deák téri evangélikus templomban kötöttek házasságot, engem ott kereszteltek meg. Az, hogy az ember imádkozik, hálát ad azért, ami történt vele, megköszöni, vagy bocsánatot kér, ha valami rosszat követett el, vagy hibázott, vagy segítséget kér, könyörög. Ez az egész életemhez hozzátartozott. Mondhatni azt, hogy hívő ember voltam. Tudtam azt, hogy valaki fogja a kezemet, hogy valaki irányít, valaki figyel rám, hogy valaki fegyelmez, hogy valaki épít engem a világban, hogy valaki építi a világot körülöttem. Tehát ezt világéletemben tudtam. Mondhatom, hogy hajtómotorom a hit, önmagamban, a felkészülésben, Istenben, a naponkénti vagy rendszeres bibliaolvasás, igeolvasás, éneklés. Ezeket csináltuk. És aztán valamikor a 80-as években visszaszoktunk a Deák térre, ahol aztán megszólított egy idős presbiter, letelt a ciklus, új választás, legyek presbiter. És a Deák téren is szokás az, hogy az oltár égét azt egy gyülekezeti tag olvassa fel. És odáig jutottunk, hogy most már lassan a beosztást is én készítem el, vagy én szervezem meg, hogy ki olvassa fel ezeket az igéket, úgyhogy jó, magam is olvasok. A hit a látás kiteljesedett képessége. A hit az változik, fejlődik bennünk, lelkesít, előre visz, ugyanakkor, olykor visszafog.
0: Lelki szemeink előtt most megjelenhet Sarah Brightman és José Carreras, hiszen még 1992-ben a barcelonai olimpia idején énekelték el a Amigos para siempre, vagyis a Friends Forever angolul, előbb meg spanyolul, tehát mindörökké barátságban így lehetne lefordítani szépen magyarul ezt a dalt, ami szívhez szóló.
1: Igen, barátok mindörökre. Na most számomra a legtöbbet ez az 1992-es dal mondta, mert ugye az olimpiai eszméről van szó. Barátságok szövődnek, verseny zajlik, közösséget formál, nézők vannak, szurkolók vannak, az egész világ odafigyel. Szeretném, hogyha a következő olimpián, ami nem lehetetlen, hogy 2024-ben Párizsban lesz, de hogy a következő olimpián, itt a következő miatt mondtam Párizst, hogy a következő olimpiának is meg lenne ilyen szellemiségű dala.

0: Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, Táncsics Mihály díjjal és sok egyéb elismeréssel kitüntetett Novotny Zoltán mesélt magáról. A sportriporterrel Virányi Zsolt beszélgetett. A hangmérnök Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszöni figyelmüket az arcvonások felelős szerkesztője, Beslin Anita. Ezt a beszélgetést 0 óra 30 perckor ismét meghallgathatják. Most hírek következnek, majd a Hely című magazinunk jelentkezik.
1: Jó estét kívánok, Önök a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ősszel kerül a parlament elé a klímatörvény. Tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak az agrárcégek. Holnap szaharai por szűri a napsütést. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadóssal segítik a programban résztvevőket. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt állított össze és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Nagyon súlyos a norvég király állapota. Családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a skandináv ország ceremoniális államfője. Halála esetén fia Haakon herceg kerülne a trónra. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, több főutat lezártak. Az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Az észak-afrikai országban az elmúlt években egyre több halálos áldozatot is követelő erdőtűz pusztított. Idén az első fél évben csak nem 2000 tüzet észleltek, ezek egy részét nyújtogatás okozta. Valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A kaszáláshoz használt traktor bengéi vethettek szikrát és lobbantották lángra a növényzetet. A tüzet egy hét alatt sikerült megfékezni, 3000 hektár égett le. A belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa volt az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz Belgiumban. Itthon túlnyomon derült, fátyol felhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban 20 órakor jelentkezünk.
2: Műsorajánló.
3: 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Műsorstruktúránk folyamatosan újul meg. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt, de híreink, hírműsoraink és néhány fontos műsorsávunk már most teljesen megújul. Több új műsorunk podcastként is elérhető lesz, de megszólal a régi Szokor Rádión is. híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A megújult Kossuth Rádió pedig újra mindenkié. Köszönjük, hogy velünk vannak!
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
4: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Műsorajánlót hallottak. A hely.
6: Tóra majdhogy nem vízszintes belefekszik, hogy tudjon kormányozni, és hasizomból tartja magát. Miközben néz előre, figyel az én kérdésemre, és megfeneklünk, tessék egy. Ponton ilyenkor mi a teendőm?
7: Ilyenkor kiszállunk.
6: Kiszállunk, csak mondja, hogy hova?
7: Itt nyugodtan bokáig érő víz van, ki lehet szállni, és ez is az egyik feladatunk közé tartozik, hogy előre felhívjuk a vendégeink figyelmét arra, hogyha valami akadály van előttünk, például belógó faágak alá van, hogy kénytelenek vagyunk bemenni annak érdekében, hogy ki tudjunk kerülni egy nagyobb akadályt. A rábának ez a mindennapos változatossága az, ami csodálatossá teszi ezt az egészet.
6: Evezős túrára kelünk a mai adásban, helyszín Csákánydoroszló, ezen belül is a Vízivándor Természetvédelmi Központ, ami az őrség kapujában található. A szerkesztő Gergő Judit nevében is köszöntöm Önöket, Burkert Rudolf vagyok. Na most mellettünk látótávolságra csordogál a Rába, de erről majd később, ugyanis mi most bejöttünk egy új épületbe dr. Németh Csabával, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság igazgatójával, ugyanis van itt egy kiállítás a Rába élővilágáról. Különböző halakat, digitális eszközöket, geológiai táblákat látunk, de van-e valamilyen bevett útvonal, Csaba, amin célszerű végigmennünk, hogy feltérképezzük a folyó élővilágát?
8: Igen, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság hozta létre ezt a látogatóközpontot abból a célból, hogy legyen végre egy hely, ahol Magyarországnak a egykori gazdag vízi világából visszamaradt egyik utolsó természetes folyójának az élővilágát és természetértékeit tudjuk bemutatni. Úgyhogy a hely hangulata igyekszik megidézni a Rábát, fejünk fölött hullámokat idéző installáció, illetve falak is a Rába színére kerültek megfestésre, és természetesen egy folyóvölgy élete a víztől, a vízből indul. Ilyen történelmi események zajlottak mellette, ezzel is próbáljuk közelebb hozni a ide látogatókat magához, a folyóhoz, és hát természetesen, mivel természetvédelemmel, az élővilág megőrzésével foglalkozunk, a főszerepet az élőlények kapják.
6: Na most el van a gyerek, ha játszik, eligére dolgozunk, mert hogy közben mi beszélgetünk, Gergő Judit a szerkesztő próbál rólunk fényképeket csinálni, ennek vannak különböző hanghatásai a háttérben, tehát amikor az előbb hallott kereket ő megtekerte, és a kövecskék elkezdtek benne mozogni, akkor ezt lehetett hallani, és itt az előbb átment egy ilyen monitor alatt, és én azt feltételezem, hogy ez valami, igen, ez valami interaktív játék, hogyha ide belépünk, és lefele nézünk, akkor minthogyha egy, hát mondjuk, hogy egy folyóban állnánk, és különböző halak úszkálnak alattunk, mi a játék lényege?
8: Igen, egy vízi élővilágot idevetítő képet látunk a padlón, amelyben, hogyha belesétálunk, belelépünk, akkor valóságosan azt tapasztaljuk, amit a vízbe is tapasztalnánk, kivéve a víz érzését, hogy tudnélik a vízben lévő levelek, halak menekülnek a lábunk elől, és közben a lábunk nyomának hangját pedig halljuk a térben.
6: Akkor ez tulajdonképpen a figyelemfelkeltés játéka, hogy belelépek, levelek arrébb mennek, halak elúsznak, és a hanghatás megjön.
8: Igen, a folyóba belépni nyilván egy picit veszélyesebb, bár sokat dolgozunk azon a helyi szereplőkkel, hogy minél többekkel megismertessük ezt a folyót, és megszerettessük ezt a folyót, de természetesen utcai cipőbe senkitől se kívánjuk, hogy vízbe járjon. Ezt próbáljuk itt a technika segítségével megidézni.
6: Azt mondjuk el, hogy a látogató központot az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága hozta létre, és a Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület működteti. Nézek ezzel a mondattal már Bálint Lászlóra, aki a Kormorán Kenu Közhasznú Egyesületnek az elnöke, hogy akkor egyesületként hogyan tudják felhasználni a kalandokban vagy a munkájukban ezt a látogatóközpontot?
9: Az életünkben ez egy nagyon nagy változás volt, amióta ez itt van. Maga a látogatóközpont az 22-ben nyílt, az egyesület nagyon-nagyon régen, én nem is mondom 50 éve, evezek talán a Rábán. Addig csak szerény körülmények között működött egy egyesület. Most, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk a Nemzeti Parttól, egy nagy változás történt az életünkbe. Sok család jön, hál' Istennek. Van egy olyan projektünk, amit a Magyar Kajakkenu Szövetséggel karöltve csinálunk. Ez egy vízivándortáboros történet. Több csoport érkezik, egy hétig vannak itt a gyerekek a Rába völgyébe, Szent Gotthártól Molnaszecsődig, gyakorlatilag ezt a 70-80 kilométer Rába szakaszt evesztetjük velük, illetve egy napot biciklisztetjük őket a Szőcei láp, illetve a vadásatóhoz.
6: 70-80 kilométert végigevesztetnek velük felkészítés nélkül.
9: Van felkészülés, az első nap, mikor ide érkeznek, gyakorlatilag megmutatjuk a technikát, amit technikát használunk, ez egy rafthajó, nem igazán a Rábára látták ki ezeket a hajókat, ezeknek az a lényege, hogy minden hajóba berakunk egy kormányost, aki ezen a szakaszon teljesen ismeri a Rábát. Tudni kell a Rábáról, hogy napról napra változhat, egy érintetlen folyó, ami nyilván a szépségét tükrözi, és ez nyugözi lesz szerintem engem nap mint nap, de valószínű a vendégeket is.
6: Mondta, hogy 50 éve evez rajta. Nem nehéz terep ez? Tehát, hogyha több méteres különbségek vannak, hogy biztos, hogy ezzel kell kezdeni? Élménynek tuti jó, de beavatásnak is jó.
9: A vendéget nem először a hajócsúszdára visszük. Maradjunk ennyire.
6: Rendes emberek.
9: Jó. A hajócsúszdák abszolút úgy vannak megépítve, hogy ezek nem életveszélyesek. Ha bekerül valaki a csúszdába, a megfelelő hajóval, onnétuk kezdve nem érheti őket baleset.
6: Visszalépek dr. Németh Csabához, és akkor vissza az egésznek az elejére, hogy jöttek a kormoránék, bekopogtak, hogy ők szeretnének egy látogatóközpontot, azt mondták, oké, és építkezni kezdtek?
8: Ennél szervesebben történt a együttműködés felépítése, ahogy az előbb elhangzott, az egyesület régóta dolgozik itt a Rába partján, ezen a helyszínen is működött korábban egy kenukikötő, illetve egy kis kemping, és a Nemzeti Park Igazgatóság, amikor helyet keresett annak, hogy hol tudja bemutatni a Rába természeti értékeit, akkor adódott az, hogy egy már látogatott, egy a turisták által ismert helyszínt válaszunk. Az itteni ingatlanok a birtokunkba kerültek, és a projekt összeállítása során úgy éreztük, hogy erősíteni tudjuk egymást azzal, hogyha egyesületet bevonjuk magába a fejlesztésbe, hogy annak idején nem csak egy látogatóközpont, hanem egy egyesületi épület is létesült itt, és amikor minden elkészült, átadtuk a létesítményeket, akkor úgy gondoltuk, hogy egy közös működtetést fogunk végrehajtani, ennek az eredményét látjuk most.
6: Onnan lehet látni, hogy jó helyen vagyunk, hogy nem csak Gergődit is én játszom, hanem dr. Németh Csaba is, mert most az előbb megnyomta a parti fecskének a gombját, ennek halljuk a hangjait a háttérbe, és van itt egy játék, azt mondja, ez a pörges, mit látsz? Na, mit láthatok, Csaba?
8: Ez egy nagyon egyszerű, a régi fotótechnikákra visszavezetett játék, amely gyakorlatilag az állatok mozgását egy mozdulatsor ábrázolásán keresztül biztosítja. Repülőparti fecskéket látunk, hogyha benézünk itt ezen a egy pontra tekintve, ezen a kis ablakon, amelyen belül egy sok résre osztott kereket forgatunk a kezünkkel.
6: Ezt úgy tudom elmagyarázni, de kizárólag a 2000 előtt születetteknek, hogy mint ahogy a betárcsázós telefon volt, tudják, ez a tekerős, azon is voltak kis lyukak, és hogyha ezt pörgetnénk elég gyorsan, akkor át lehetne rajta látni. Na most ugyanez a helyzet, és akkor sétálunk tovább, még mindig vannak gombok, megint lehetne pörgetni. Ott a legvégén az a csúszka, az mire van?
8: Rába menti ligeterdők fakérge alatt élő rovarokat, nagy testű bogarakat tudjuk megkeresgélni egy idézőjeles kis lámpa segítségével. Ezen a csúszkán belül egy világos felületű kis háromszöget mozgatunk, amely a sötét háttér előtt kirajzolja nekünk a létracincér, a fekete kisfutó vagy a nagy bíború bogár képét. Ezek azok az élőlények, amelyeket, hogyha Rába mellett a ligeterdőkben mi magunk járunk, akkor biztosan nem fedezünk fel, mert szakértő szemek kellenek, ehhez ebben segítünk a látogatóknak.
6: Szűcs Tamással beszélgetünk itt a központon belül, aki ugyan nem elvezni érkezett, hanem az Állatorvosi Egyetemről érkezett egy csoporttal tanulmány körútra. Mit fognak tanulmányozni itt konkrétan?
10: Ez a kutatózoológus szakunknak a harmadéves terepgyakorlata. Eddig az Őrségben voltunk, és most a Rábának, ami egy kicsit, de nagyon különleges folyó, annak az élővilágát szeretnénk egy picikét jobban megismerni és a diákoknak bemutatni. És arra gondoltunk, hogy először itt az elmélet, itt a bemutatóteremben, és utána utána itt van a Rába híd közel, és ott akkor megnézzük, hogy gyakorlatban mit láthatunk ebből.
6: Tehát a puding próbálja az evés alapon, akkor először a látogatóközpontban felkészíti a tanítványokat, majd kiviszi, és remélhetőleg ugyanazt meg tudja mutatni élőben, amit idáig digitális kivetítőkön végig pásztáztak.
10: Így van, illetve hát ugye ez is egy nagyon fontos része a kutatónak, hogy realizálja, hogy nem feltétlen mindig ugyanazt fogja látni a természetben, amire számít.
6: Sokadjára jön ide-vissza különböző csoportokkal?
10: Az az igazság, hogy most vagyunk itt először, jártunk erre többször terepgyakorlaton, tudtam erről a helyről, én magam ugye nem erre valósi vagyok, és annyira szép és érintetlen a természet, hogy ide járunk vissza mindig.
6: Hol tartanak egyébként a csoporttal, mert csak hogyha elnézett magának jobbra, akkor ugye van ott egy tábla, ami a forrástól a torkolatig címet viseli, ott végig lehet menni egy térképen. Szabad foglalkozás, vagy hogy mutatja be nekik, hogy mi a tanulni való?
10: Strukturált szabad foglalkozás, tehát vannak valami
6: keretek. De jó hangzik, mit jelent?
10: Van néhány keret, tehát az őrségből 25 fajt kell bemutatniuk a diákoknak, nem mondjuk meg, hogy melyik az a 25, mindenki érdeklődésének és képességének megfelelően tud találni, van, aki szitakötőket, van, aki inkább madarakat fotóz. Eddig az Őrségi Nemzeti Parkban voltunk, Szőcén, és az őrség természeti kincseit néztük meg, innen pedig Tihanyban megyünk, és ott a Balatont fogjuk meg.
6: Könnyebb ilyen körülmények között tanítani őket, mint tanteremben?
10: Nagyon jó látni, hogy inspirálódnak a diákok, és néha már úgy kell szólni nekik, hogy hagyják abba a munkát. Ugyanakkor meg nyilván azért mindenféle logisztikát meg kell oldani, de eddig úgy tűnik, hogy sikerrel vettük az akadályokat.
6: És akkor ahogy sétálunk körbe, még mindig a fejünk felett ezek a fehér hullámok, amiket Csaba mondott az elején, és most kéne bemennünk a víz alatti birodalomba?
11: Hát ha elég bátrak vagyunk, akkor belépünk ide a víz alatti.
6: Vállaljuk a kockázatát a víz alatti birodalomban.
11: Egy viszonylag sötét szobát jelent a terem közepén, ahonnan tulajdonképpen fényforrások irányába kitekintve ismerkedhetünk meg azokkal az élőlényekkel, amelyeket részben csak mikroszkóppal láthatunk. A szitakötők, a kérészek lárvája, illetve a bolharák, ilyenek, amelyeknek felnagyított makettjeit látjuk itt a teremben, illetve hát a másik oldalon pedig a Rába halvilágával ismerkedhetünk, amely élőlények szintén nagyon jellegzetesek, és számos hazai védett, illetve európai közösségű jelentőségű faj van közöttük, amelyeknek a megőrzéséért mind a nemzeti parki terület, mind a Natura 2000 terület létre.
6: És ha már emlegettük a halakat, akkor jöjjön Puskás Norbert, aki a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége ügyvezető elnöke. Na most, ha csak a Rába partot nézzük és a halászat-horgászat összefüggését, miért különleges helyez specializásra vagy a halászatra?
12: A halászatot és a horgászatot csak annyiba különítem, hogy a Rába folyón itt halászat, természetes vízi halászat nem volt, és jelenleg sincsen.
6: Akkor maradjunk a
12: maradjunk a horgászatnál. A horgászatnak egy igazi vadvízi élmény területe a Rába folyó. A Vasmegyei Horgász Szövetségnek számos horgászvíze van, de ezek közül a legnagyobb a Rába folyó, ami halgazdálkodási vízterületként horgászjegyet ad ki, és hát a Rábának az a páratlan értéke van, hogy azért ez nem egy könnyű horgászvíz, és nem is hasonlítható olyan horgászvizekhez, mint ami mondjuk egy bányató vagy egy víztározó, mert azért ez egy vadregényes víz, amit a vízitúrázók szempontjából is egy páratlan érték, az a horgászok szempontjából is. Ide azért a tapasztaltabb horgászoknak ajánljuk a Rábát, mert azért nem annyira könnyű benne megfogni a 900 hektáron azt a halfajt, amire ők célzottan horgásznának. Itt azért ismerkedni kell a természettel is, hogy nem elegendő csak annyi, hogy kimegyünk és bedobjuk a csalit és pillanatokon belül kapáson, mert azért vannak intenzíven telepített horgászvizeink itt az őrségben, és az egy más jellegű élményt ad. Itt olyan halfajokkal találkozhatnak, amivel a hétköznapokban mondjuk más vizeken nem, például mondjuk márna, paduc, domolykó, tehát olyan halfajok, ami kevesebb egyetszámban van jelen többi vízben.
6: Norbert horgászik?
12: Igen, 6 éves korom óta horgászom, úgyhogy úgy lettem a horgász közösség része, hogy gyermekkorom óta a horgász egyesületi tagságomtól kezdve mai napig, hogy ügyvezető vagyok, vagy a Magyarországos Horgászszövetség elnöke, és így mégis az életem része a horgászat. Igen, horgászok most egyre kevesebbet.
6: Lányaimmal
12: tudok horgászni, akiket igyekszek azért bevezetni a vasi vizek világába, de még a Rábán ők nem jártak, mert azért a Rába az nem az ő terepük még 9 és 10 évesen. Még más mással ismerkedünk a halakkal.
13: Hol?
12: Itt a közelben, az őrségben, például a Dörösskei-tó környékén, vagy a Vadásatók környékén, nagyon sok szép horgásztó van itt a Rába folyó mentén az őrségben, és ezek a kisebb tavak jobban alkalmasak gyerekeknek a horgászatára. A Rábát azt már akkor ajánljuk, amikor már egy kicsit megismerkedtek a horgászattal, meg szülői felügyelettel, csak mert azért a Rába az tud meglepetéseket okozni egy-egy szakadóparttal, egy-egy olyan területtel, ahol mondjuk adott esetben mélyebb víz van. Ezt már azért én azt gondolnám, inkább az idősebb horgászoknak és a tapasztaltabbaknak ajánlanám.
13: Tehát akkor ez az elit vagy a csúcs kategória, hogy nézzük?
12: Hát elit és csúcs nem neveznék, olyan, aki értékeli azt, hogy mondjuk fog egy szép domolykót, és egy szép domolykónak a megfogási élménye az mondjuk őnek érték, és nem pedig az, hogy mennyi halat fogott, hogy egy nap mondjuk fogott 40-50 darab halat. Aki tudja azt a természeti csendet is értékelni, hogy mondjuk egy nap felkelt a Rába parton egy természeti környezetben, azoknak szól a Rába hívó világa szerintem, és elsődlegesen azokat a horgászoknak gondolom, hogy nagy élmény, akik erre nyitottak, akik egy intenzíven telepített pontos horgászvizet keresnek, azoknak nem a Rába az elsődleges célterület.
13: De hogyha le kell festeni, hogy miért szép ez, miért jó ez, miért megy ki sokat gyára, mit mond?
12: Ebben a mai digitális világban, ahol minden csak a gyorsaságról, a azonnaliságról, a flowról szól, mondhatjuk így divatos szóval, én azt gondolom, hogy egy Rába parton felébredni, és ott a természetet megcsodálni, azt én azt gondolom, aki még nem próbálta ki, ki kell próbálni. Gondolom, hogy a vízitúrázók, természetszeretők is ezért látogatják a természetesebb, nyugodt területeket. És hát felénk van egy olyan mondás, hogy ugye van, aki már horgász, meg van, aki majd horgász lesz, úgyhogy bízok benne, hogy ön is majd kipróbálja a horgászatot a Rábán és az őrségben.
13: Legyen így. És amiről idáig beszélgettünk, azt most kipróbáljuk a gyakorlatban, mert hogy beültünk egy... És akkor most már át kell fordulnom ezzel a kérdéssel Sinka Dórához, aki a Kormorán Egyesület kormányosa, hogy ez minek számít ez a hajódóra, amivel mi most itt útra keltünk a Rábán?
7: Ez egy raft hajó, amivel jelenleg most közlekedünk. Ezt tulajdonképpen nem feltétlenül a Rábára fejlesztették ki, viszont mivel vadvízként van emlegetve a Rába is, ezért a biztonság érdekében már egyre több alkalommal veszük igénybe ennek a hajónak a kialakítását, ami annyit jelent, hogy sokkal biztonságosabb, mint egy kenu.
13: Most akkor pici különbségtétel akkor. Tehát a raft, amiben mi ülünk, az egy viszonylag széles hajó, felfújható gumiból van, a kenu az pedig valamilyen műanyagból talán, és ugye az talán ennél jobban dölöngél.
7: Így van, így van. Tehát a raft hajó az egy sokkal biztonságosabb és stabilabb jármű, vízi jármű.
13: Annyit azért el kell mondani, hogy nagyon vadregényes az a táj, ahol mi most megyünk, és azt még hozzá kell csatolni, hogy Korándi Ákos és Panderéken Mátyás az, akik eveznek elől, mögöttük Gergő Judit, a szerkesztő, középen Farkas Bálint a hangmérnök, mi pedig Dórával itt hátul. És Dóra majdhogy nem ugyanazt csinálja, mint az anyukák a játszótéren, egyszerre négy dologra koncentrál, tehát hogy kormányoz, néz előre, mert hogy nekünk különböző útvesztőkön kell átmenni.
7: Olvasni a vizet is, amiben kérem majd itt Ákosék segítségét is, hogy próbáljanak irányítani ők is egy kicsit, mert hogy rengeteg akadályt látunk és hordalékot itt most magunk előtt, és látjuk azt is, hogy a sodrás is egy kicsit most már erősebb itt.
13: Mi sodródunk oldalra szó szerint, van. Mint hogyha driftelnénk egy autóval, amikor nem az eleje megy előre, hanem az oldala. Hoppá, le kell húzockodni, mert hogy faágak belógnak, de az minek köszönhető, hogy ennyi hordalék van most a Rábán?
7: Ez a vízállásnak az állandó ingadozása. Ha éppenséggel nagyobb vízmennyiség érkezik a Rábára, akkor egy kicsit az megindítja a hordalékot, illetve attól is vad víz ez a Rába, mert teljesen érintetlen és természetes, és nincs szabályozva. És ettől olyan csodálatos ez az egész. Sok kanyarral és a sok-sok hordalékkal és akadállyal, ami elénk tárul.
13: Amit mi most csinálunk, az egy, most már megbeszéltük a szakszavakat, hogy egy ilyen raft hajóban kenuzunk tulajdonképpen. Igaz?
7: Így van, igen.
13: Nem tudom, hogy össze lehet-e ezt hasonlítani más területekkel, ahol még kenuzni lehet, hogy ennek mi a különlegessége vagy a specialitás. Miben más ez, mint bárhol máshol? Vadabb, nehezebb, könnyebb, sekélyebb, gyorsabb?
7: Hát talán az, hogy vadabb. Tehát mondjuk egy Tisza és egy Duna is jobban szabályozva van, mint a Rába, és emiatt, és a rengeteg hordalék miatt mondják azt, hogy veszélyesebb a Rába, és ezért lett ez a raft ide a Rábára is bevezetve, hogy gyerekeket, családokat is biztonságosabban tudjunk evesztetni.

0: Egy éve lehetne mondani.
1: Ákos?
2: Én körülbelül 1,5 éve elvezek.
1: Az előbb, ahogy mentünk, nagyjából egy 20 centi vízmélységünk volt, és nagyon erőteljesen lehetett érezni, hogy szinte majdnem leér ennek a csónaknak vagy hajónak a feneke. Mi van olyankor, amikor mondjuk elakad egy hajó?
0: Általában kiszállunk, és megemeljük a hajót, vagy áthúzzuk a kavicspadon, így tovább tudunk menni az utunkon.
1: Ez sűrűn előfordul?
0: Ebben az vízállásban elég sűrűn.
1: Tegnap milyen volt a lába, vagy egy héttel ezelőtt, mert azt szokták mondani, akik itt kenúznak, hogy gyakorlatilag ahányszor vízre szállnak, annyiszor más az arculata a folyónak. Ez a széltől, a víztől, az esőtől, a napsütéstől, mindentől függ. Mennyire lehet egyáltalán megtanulni ezt az útvonalat?
2: Tehát ez nagyon igaz. A rábára azt szokták mondani, hogy naponta változik. Partjai, a vizet, tehát minden naponta szokott változni.
1: Most itt éppen egy szigetet kerülünk. Ez a sziget mióta van itt? Ezt ismerik, vagy nemrég rakódott le? Mert én találkoztam már olyannal 2 évvel ezelőtt, hogy egy hónap elteltével kiderült, hogy van egy új szigetünk.
2: Ez a kavicspad, ha jól emlékszek, ez már tavaly óta itt van. Még az árvíz ellenére se tűnt el, ez itt maradt.
1: Számítanak most itt ez alatt az út alatt valami különlegességre? Néhol fodrozódik a folyó, néhol majdhogy nem elakadunk. Mi az, amire figyelni kell?
0: Legtöbbször arra, hogy váratlan mélységváltozások vannak a víz alatt, illetve egy hete, hogy nem láttunk még kiálló fodarabokat, most meg már fönt vannak a vízfelszínen a ágok.
3: Közben azt nézzük, hátra került hozzám a mikrofon, mert a Sinka Dóra azt mondta, hogy ha előre nézünk, látunk egy vidrát, de hol kéne nekem azt a vidrát látni, Dóra?
4: Ott úszik előttünk, középen.
3: Ja, megvan, megvan, kibúvik a kis feje, igen, és hát ha nem mondja, ki se szúrom. Ez mennyire számít ritkasságnak vidrát látni rá?
5: Mostanság ettől a szezontól, ettől a nyártól kezdve én egyre többet látok, tehát most már nincs is olyan túránk, hogy ne találkoznék vidrával. Elképesztő, hogy mennyire kis barátságos jószágok ezek a vidrák, és tényleg sokszor odaúsznak mellénk, és ott úszkálnak mellettünk, úgyhogy ez számomra hatalmas élmény.
3: Van-e arra lehetőség, minek után ismeri a terepet? És egyébként ez a mutatvány, amit bemutatnak időnként az evezősök, ez valami csodálatos, hogy Dóra majd, hogy nem vízszintes belefekszik, hogy tudjon kormányozni, és hasizomból tartja magát, miközben néz előre, figyel az én kérdésemre, és megfeneklünk, tessék egy. Ponton ilyenkor mi a teendőm?
5: Ilyenkor kiszállunk, természetesen a vendégeket nem szoktuk kérni a kiszállásra.
3: Hát kiszállunk, csak mondja, hogy hova.
5: Itt nyugodtan bokáig érő víz van, ki lehet szállni.
3: Várjanak, akkor könnyebb legyen, kiszállunk. Legalább én, hát én 90 kiló vagyok, azért az egy könnyebbség. Kiszállunk, alattunk a kis kavicsok, a hajó megemelkedik.
5: Jó. A víz hőmérséklete sem rossz.
3: És még gondolom. A víz hőmérséklete sem, így van. Na most Dórának van-e arra lehetősége, miközben segít a Gergő Juditnak, hogy ő visszapattanjon a hajóba, hogy előre felépítsen valami dramaturgiát az ügyben, hogy kire, mire érdemes figyelni egy-egy ilyen úton, és amíg ezt elmondom, én is visszaugrom a hajóba. Hopp, én leültem, lapátot fogom, ha kell, de nem kell. Jó, Dóra visszaszállt, tehát van-e lehetősége előre felhívni a figyelmet, hogy na figyeljetek, mert itt jön egy érdekes kanyarulat, vagy bármi.
5: Igen, természetesen van erre lehetőség is, és ez is az egyik feladatunk közé tartozik, hogy előre felhívjuk a vendégeink figyelmét arra, hogyha valami akadály van előttünk. Vannak olyan akadályok, amelyeket egyszerűen nem tudunk elkerülni, például belógó faágak alá van, hogy kénytelenek vagyunk bemenni annak érdekében, hogy ki tudjunk kerülni egy nagyobb akadályt, és ilyenkor szoktuk kérni a vendégeket, hogy hajóból oldalra semmi esetre sem hajolunk ki, csak előre vagy hátradőlünk, illetve ilyen nagyobb sodrásoknál vagy kanyarnál ott szoktuk kérni a vendégeket, hogy egy kicsit erősebben evezzenek annak érdekében, hogy mi hátul tudjunk kormányozni.
3: Mi egy olyan napot fogtunk ki, amikor nincs napsütés, kicsit szürkesség van, de ennek is megvan a maga szépsége. Miközben ők eveznek, mi meg utazunk itt békésen, néha csepereg az eső, teljesen más arca van az egész környezetnek, pusztán attól, hogy néhány cseppnyi eső leesik. Meg lehet-e unni, mindig lehet élvezni, hogy áll hozzá ez az egészhez? Talál-e benne újat, nem tudom hány év után?
5: Igen, tehát pont az, hogy a rábának ez a mindennapos változatossága az, ami csodálatossá teszi ezt az egészet, és tényleg minden egyes túra élmény és élvezhető, és én minden túrában megtalálom azt a kis apróságot, ami élményét teszi, és tényleg én magam is, nem csak a vendégek, de én magam is minden egyes túra után mosolyogva szállok ki a kenuból, vagy éppen raftból. Ez lehet csupán az, hogy ismét ott úszik mellettünk egy vidra.
3: másodjára bal oldalunkon, most már könnyebben felismerem, egy kis akácslókbe felé,

0: és tényleg csak a kis kerek feje látszódik, és siklik szinte a vizen. Na szóval ott tartottunk, hogy mindig más arc, és mindig megtalálja a szépet.
1: Így van.
0: Ezek után talán nem meglepő, ha mindenkit arra biztatunk, hogy próbálja ki az evezést a rábán, és hogyha szeretnék visszahallgatni ezt a műsort, akkor ezt megtehetik a mediaclick.hu oldalon 60 napon keresztül. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották. A hírek után a Sportvilág című műsorunk következik.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Három magyar hajó jutott döntőbe a poznanyi kajakkenu VB-n. Szendrei Norbert az Újpestben folytatja. Jön a visszavágó, az Európa Liga főtáblája a tét a Ferencvárosnak. Jó estét kívánok! A hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönti önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Élő kapcsolással kezdünk, hiszen két válogatottunk is pályán van. Női röplabda csapatunk Lettország ellen az Európa-bajnokságon, míg férfi kosárlabda válogatottunk VB-selejtezőn Miskolcon Észtország ellen játszik. Be is kapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. A kosárlabda mérkőzés Balogh Balázs, míg a röplabda találkozót Virányi Zsolt közvetíti.
4: Pont király, de nem engedjük most közel. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a magyar kosárlabda válogatott Miskolcon labdát szerez éppen, és a mérkőzésen eddig a legnagyobb különbséggel 69-58-ra vezet Észtország ellen. Az első játékrészben felváltva vezettek a csapatok, de 14-13-nál az észteknél volt az előny, hogy aztán a második negyedben a magyar csapat három pontos különbséget csikarjon ki, és 37-34-gel mehessen szünetre. Aztán egy kicsit megijedtünk, mert hogy 47-47-nél utolértek minket az észtek, de ezt a támadást visszavertük, és újra 8 pont lett ide, 55-47, hogy aztán a harmadik negyed végén 7 pont legyen a különbség. Aztán Váradi dobott még egy 3 pontost, ez már a harmadik triplája volt a mérkőzésen, ekkor volt először 10 pont a különbség, 68-58, ehhez egyet tudtunk még büntetőből hozzátenni. A magyar csapatban többen is kiváló teljesítményt nyújtanak támadásban, Ned Rivers, valamint Per Zoltán 15-15 pontos. Röplabda, Virányi Zsolt.
5: A női röplabda EB-n Isztambulban megvan az első játszma, amit megnyert a magyar csapat. A harmadik játszmában is 16-14-re mi vezetünk, az elsőt 25-22-re gyenge játékkal megnyerettük a lettekkel, a másodikat 25-18-ra megnyertük, mert beállt a 16 éves Pampuk Gréta, és aki remekül játszik, német Anett a pontkirálynő, és a harmadik játszmát is meg kell nyerni, hiszen 3-2-es siker nem elég, 3-0-ra vagy 3-1-re kell nyerni a lettek ellen, hogy holnap a szlovénok elleni 3-kor kezdődő meccsnek legyen tétje, amelyik csapatot nyer, az a 16 közé juthat.
3: Virányi Zsoltnak és Balogh Balázsnak köszönjük szépen. Kajakkenuval folytatjuk, három magyar hajó is döntőbe jutott a lengyelországi Poznányban rendezett kajakkenu világbajnokságon. Tóth Béla helyszíni tudósítását hallják.
6: Fejes Dániel és Csikó Zsóka remekel, a női kajaknégesnek csak egy kicsi hiányzott, a férfi csapathajó viszont tovább jutott. 6-ból 3, ez a mai magyar teljesítmény a középdöntőkben. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. A kajakkenu világbajnokság második versenynapjának délutánján 6 középfutamban szállt vízre magyar egység. A férfi kenusok királyszámában 1001-esben Fejes Dániel ragyogó teljesítménnyel az első helyen végezve jutott be az A-döntőbe. Az MTK 26 éves versenyzője a brazilok olimpiai bajnokát is maga mögé utasította. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta férfi kajaknégyes, bár kikapott a németektől és a házgazdától is, de futam harmadikként bejutott az A-döntőbe. Ez utóbbi viszont a roppant fiatal U23-as versenyzőkből álló női kajaknégyesnek nem sikerült. A Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó a negyedik helyen zárt, így a B-döntőben vár rá feladat. A női kajakegyesek 1000 méteres távján a címvédő Csikó Zsóka egyelőre hiba nélkül lapától. A szolnoki kajakos meggyőző fölénnyel nyerte futamát és jutott be a nagy fináléba. A férfi kajakosok legrövidebb távján 200 méteren Balogh Gergely 19%-dal, míg a kenuegyesek sprint versenyében Hodován Dávid 2/10-del maradt le az A-döntőről, így ők legfeljebb a 10. helyen végezhetnek összesítésben. Délelőtt 6 előfutamot rendeztek kivétel nélkül mindegyiket magyar nevezővel. Az olimpiai számok közül a férfi kajak 2-es, Kuruc Levent és Fodor Bence a négyesben is érdekelt, futamgyőzelemmel kvalifikált a középdöntőbe, míg a pótválogatón hatalmas meglepetésre diadalmaskodó, VB-n abszolút újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra futama utolsó továbbjutó helyét csipte el. Futamgyőzelemmel a döntőbe lapátolhatta volna magát a Kollár Kristóf Juhász István Kenu 2-es, amely azonban nagy csatában a harmadikként ért a célba, így az egységre középfutam vár. Varga Ádám a kajak egyesek 500-as távján viszont futamgyőzelemmel jutott tovább a következő körbe. A legrövidebb távon 200 méteren egyéniben a kajakosoknál Luczanna a második, míg a kenusoknál Paragi Petra a harmadik helyen ment tovább. Poznányban holnap délután 3 órától már döntőket is rendeznek, a Nemzeti Sportrádió pedig élőben közvetíti azokat.
3: Fejes Dániel tehát futamgyőztesként jutott tovább 1000 méteren. A kenust Tóth Béla kérte értékelésre.
6: De hogy érezted, a végén maradt-e még erőd, mert úgy láttam, hogy a brazilnak a támadására arra még tudtál reagálni.
1: Igen, éreztem, hogy jön, hogy fog jönni a végén, és közben próbáltam arra figyelni, ha már sikerült ilyen előnyt kiharcolnom az elején, hogy azt próbáljam úgy megtartani, hogy a végére maradjon, hogyha meg kell indulni. Ezt szerintem tök jó sikerült, sőt egy élesebb helyzetben, mármint úgy élesebb, hogy egy döntőbe jobban is bele tudtam volna menni. Én szerintem, remélem ez így lesz holnap is. Próbáltam azt, hogy a végén meg tudjam tartani ezt az első helyet. Azért egy presztízs, hogy elsőként tovább tudok menni. Örülök, hogy így sikerült, és próbálom a döntőt is ilyen keményen csinálni, vagy keményebben is. Remélem, hogy ki fog jönni az, amiért készültünk eddig.
6: Nyerő demonstrációt tartottál, így is fogalmazhatunk, mert hogy itt volt ebben a döntőben az olimpiai bajnok, korábbi ugye tokiói olimpiai bajnok, a nagyon jó Petrov, a lengyelektől Kvazunov és Dimopulosz is azért az elmúlt időben átdöntőzgetett folyamatosan. Tehát ha emlékszem, még tegnap azt mondtad nekem, hogy próbáltál úgy menni, hogy könnyebb középdöntőbe kerüljél, hát ez nem volt egy könnyű középfutam.
1: Hát nem sikerült sajnos, igen. Hát itt ugye azon is múlik, hogy a többi futamba ki az, aki elengedi, ki az, aki jobban bevállalja, megcsinálja. Hát ahogy néztem, jobb lett volna, ha harmadik vagyok, de az a baj, hogy előre ilyen számolgatás, ez csak egy ilyen körülbelüli, hogyha én az első három előfutamba vagyok, akkor meg kéne nyerni, de ott is simán előfordulhat ilyen, hogy ez inkább csak nekem megnyugtatás, hogy akkor hogy én is kéne csinálni az előfutamot. És ahogy láttam a rajtlistát, voltak ebbe olyan versenyzők, akiket már meg tudtam venni, egyedül a Petrovot nem, meg még a brazil. Szerintem még nem is versenyeztünk egy futamba, ha versenyeztünk is, akkor megvert. Úgyhogy azt tudtam, hogy a harmadik hely meg lehet, és úgy álltam hozzá, hogy innen most én tovább fogok jutni.
6: A körülményekhez mennyire tudtál alkalmazkodni? Most is elég szeles a pálya. Szembeszél van, hosszabb számotokra a táv, amit ugye a szembeszél miatt teljesíteni kell, de az összességében ezzel sikerült-e megbarátkoznod a tegnaphoz képest?
1: Sikerült, meg Montreálban is hasonló szélkörülmények voltak, vagy időjárási körülmények. Én úgy álltam neki, hogy szerintem nekem ez jobban fekszik, mint a többieknek. Legalábbis, ha nem is így van, én próbáltam ezt hinni. Egyébként jó is volt, mert tök jól akadt a lapát, éreztem, hogy van rajta súly, van rajta erő, úgyhogy nem zavart a szél, tudtam, hogy hosszabb lesz, és annak ahhoz képest választottam a csapást is, tempót is, mindent.
3: Fejes Dániel után következzen Varga Ádám, aki szintén futam győzelmet ért el ma. Igaz, ezzel egyelőre csak a középdöntőbe jutott. Varga Ádámmal is Tóth Béla beszélgetett.
7: Mindenképp biztató volt, mert én nem tudom előre soha, hogy mennyire erős egy előfutam, mert nem tudni, hogy ki mennyire nyomja. A legnagyobb áramfelem a futamból Lipcser volt, aki egy nagyon jó versenyző, viszont szerintem idén neki a négyesen van a hangsúly, de az mindenképp meggyőző volt, hogy nagyon fölényesen tudtam nyerni, úgyhogy nem kellett kihajtani magamat. Az edzéseken azt éreztem, hogy visszajött a tavalyi meg az előző évekbeli formám, és örülök, hogy az első lépcső az bebizonyosodott számomra is, hogy versenyen is meg tudom csinálni ezt a formát.
6: Ugye ezzel a forma megtalálással küzdöttél eddig az egész idényben az Európa bajnokságon is, de azóta eltelt 2 hónap, az mivel telt számodra, a felkészülés hogyan sikerült, hogy érzed?
7: Ja, az mindenképp sokat segített, hogy az EB után egy nagyon sok időm volt ahhoz, hogy fel tudjak készülni a VB-hez, meg volt a nyugalom ehhez. Tudtam kezdeni egy pihenővel, ami nagyon jól szokott esni évközben, vagy a szezon közben. Aztán 4 hétig otthon alapoztam, már egy hosszabb bevezésekkel. Majd 4 hétben beálltam az ausztrál válogatotthoz, ahol nagyon jó minőségi munkát tudtunk húzni, mert ott mindenkik világklasszi és olimpiai, sőt szerintem az egész csapat olimpiai bajnok. De mindenkinek van olimpiai érme, tehát tudtuk egymást húzni, és így motiváltak annyira, hogy kihajtsam magam minden edzésen, és ezáltal tudjak fejlődni.
3: Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely a kajak négyesek 200 méteres távján csapathajóban szerzett aranyérmet a 2004-es poznanyi Európa bajnokságon és a 2007-es duisburgi világbajnokságon. Mindhárom magyar induló tovább jutott az öttusa világbajnokság női selejtezőjéből. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett maga csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a 4 magyar indulóból 2 jutottak elődöntőbe az eső miatt 2 naposra nyúlt selejtezőből, Koleszár Mihály és Szép Balázs, akik pénteken küzdenek meg a döntőbe jutásért. Szép Balázs értékelését hallják.
8: Nagyon jól indult a mai napom, ugyanis a selejtező második felét azt ma folytattuk. Tovább jutottam az elődöntőbe, aminek nagyon örültem. Elég sokat kivett belőlem a futás, mert elég nehézkes pálya van itt Kínában, de örültem, hogy ezt az akadályt sikerrel vettem. A körvívással folytatódott a nap, igazából nyugodt voltam, higgadt voltam egész vívás alatt, és egy 23-12-es eredménnyel zártam, aminek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, így várom a folytatást. Elég fárasztó volt a mai nap, ugyanis a délelőtt volt a selejtezőnek a második fele, és nagyjából 3-4 óra pihenő volt a körvívás előtt, úgyhogy nem voltam túl friss, de úgy voltam vele, hogy ez mindenkinek ugyanaz adott, mert mindenki ma folytatta a selejtezőt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
3: Labdarúgással folytatjuk. Ma este szűk 1 óra múlva 1 gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A kezdőcsapatok már meg is vannak, a Ferencváros kapujában Dibusz Dénes fog állni, a védelemben Nagy Olivér, Ramakers, Gomez és Kadu, előttük ott lesz Korbu és Nagy Ádám, valamint Zakariassen, aztán Jusuf, Odauda és Leni Zsózef. Ezt a kezdőcsapatot jelölte Borbé Balázs a mai találkozóra, míg a Trabzonspornál természetesen ott van a kezdőben Mohamed Salah. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a tegnapi sajtótájékoztatón így nyilatkozott.
9: Az első mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink. Megtaláltuk azokat a megnyitott területeket, ahol tudtunk támadni és veszélyes kontratámadásokat vezetni. Úgy gondolom, hogy ilyen támadó felfogású csapat, mint a Trabzonspor, ez így teljesen normális, természetes. Nem gondolom azt, hogy most teljesen azért, mert 1-0-ra megnyertük az első találkozót, hogy teljesen ki fognak nyitni, és hatalmas területeket fognak hagyni a védelmük mögött, úgyhogy okosan kell játszanunk, okosaknak kell lennünk, és egy kompakt, jó szervezett védekezésből tényleg fókuszálni arra, hogy a megnyílt területeket ki tudjuk használni, és gólokat tudjunk rúgni, gólhelyzeteket kialakítani, gólokat tudjunk rúgni. Az, hogy te sikeres tudja lenni, nem elég csak a taktika. Most beszéljünk csapat vagy egyéni taktikáról, kell a karakter. Karakteres játékosokat, karakteres csapatot szeretnék látni, akinek megvan a kellő önbizalma, akár labdával, akár labda nélkül, akár védekezésben, akár támadásban, aki meg tudja nyerni az egy elleni párharcokat, akár védekezésben, akár támadásban, ez nagyon-nagyon fontos lesz. De én hiszem azt, hogy megvan a keretünkben és a játékosainkban a kellő minőség és a tapasztalat, hogy ezt végre tudják hajtani.
3: Borbé Balázs után hallgassuk meg a török csapat, a Trabzonspor vezetőedzőjét, Fatih Tekkét.
10: Nehéz mérkőzésre számítok. Az első meccsen a vereség ellenére is jól játszottunk, főleg a második félidőben. Remélem, hogy az odavágó bírói hibái nem ismétlődnek meg újra. A Ferencváros vélhetően az 1 gólos előnyét szeretné megőrizni, ráadásul pihentebben érkezik a meccsre, mi azonban mindenre felkészültünk. Türelmesnek kell lennünk, szeretnénk sokat birtokolni a labdát, de nagyon kell figyelni a labda eladásokra. Az ellenfelünk is mindent megtesz, hogy megnyerje a párharcot, de nekünk erősebbnek kell lennünk mentálisan.
3: Fél kilenckor tehát Ferencváros Trabzonspor Európa Liga rájátszás visszavágó élőben a Nemzeti Sport Rádió műsorán. Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. Az Alaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás azeri Szabah is érdeklődött. 3 hónapos eltiltást kapott Olá Bálint, a Kisvárda labdarúgója, miután az OTP Bankliga negyedik fordulójában súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának, Tarcsi Róbertnek. Olá karjával találta el Tarcsi arcát, akinek eltört az arccsontja és elmozdult a szemgolyója, emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint, aki a megmozdulásáért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára. Kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája főtáblás párosításait. A BL-ben 7 magyar játékos is érdekelt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool-lal játszik majd többek között az Inter és az Atletico Madrid ellen is, míg a Varga Barnabást és Vitális Milánt soraiban tudó AEK Athén ellenfelei között a teljesség igénye nélkül ott van a Real Madrid, a Manchester City és a Dortmund is, valamint az a Galatasaray, amelynek keretében ott van Sallai Roland. A Galata a Barcelonával és a PSG-vel is találkozik majd. Gulácsi Péter a Villarreal-lal játszhat majd Szoboszlaiék Liverpoolja vagy a Manchester United ellen, míg Orbán Vilinek és a Lipcsének kihúzták többek között a Real Madridot és a Manchester Cityt is. Minden csapat 8 mérkőzést játszik az alapszakaszban. A teljes sorsolás olvasható a nemzetisport.hu-n. A magyar női röplabda válogatott megnyerte második játszmáját, így 2-1-re vezet a lettek ellen az Európa-bajnokság csoportkörében. Kedves hallgatóink, adásunk végén Rossz Bara Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Következik a Határok nélkül, viszonthallásra.
2: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
11: Köszöntöm hallgatóinkat Határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Lezárult a jelölt listák leadásának határideje az októberi önkormányzati választásokra Szlovákiában. Szent László szobrot avattak Biharban. Idegenvezetéssel is látogatható a Betléri Andrássy Kastély Múzeum angol parkja. Egyre népszerűbbek a katonai hagyományőrző egyesületek határokon innen és túl egyaránt. Most következzenek a részletek. Kedden lezárult a jelölt listák leadásának a határideje az október 24-i önkormányzati és megyei választásokra Szlovákiában. A Magyar Szövetség a 4 déli, illetve Pozsony megyében érdekelt, valamint a több mint 500 magyar lakosú településen. Haják Szabó Mária összefoglalója.
12: A Magyar Szövetségnek Pozsony megyében egy képviselője volt, most 2 jelöltet indít a szentszijárásban, Gubik László elnök.
13: Pozsony megyében, ahol végülis a leggyengébbek vagyunk, hogyha a magyarok által lakott megyéket nézzük, tehát ott a legkisebb a súlyunk, ott azért hagyományos a jobb középpártokkal, ha ezt lehet így nevezni velük, volt úgymond regionális, meg helyszínten is az együttműködés.
12: Nagyszombat megyében jelenleg is a magyar párt rendelkezik a legnagyobb 14 fős frakcióval a 40 tagú testületben. A párt a megye eddigi alelnökét, Berényi Józsefet jelöli az elnöki posztra. A győztes csapaton nem változtatunk, akár ez is lehetne a Magyar Szövetség kampány szlogenje, Gubik László elnök.
13: Most már semmi ne akadályozom meg bennünket abban, hogy olyan eredményt érjünk el, mint 4 évvel ezelőtt, és megőrizzük mindenhol a kormányzási szerepünket is az 5 déli megyében.
12: A cél tehát a képviselői posztok megtartása, de akár több magyar képviselő is lehet, hiszen az emberi jogi kérdésekkel foglalkozó ombudsman javaslatának megfelelően a Dunaszerdahelyi járás plusz 1 helyet kapott, vagyis 9 képviselőt küldhetnek a választók a Nagyszombat megyei parlamentbe. A megye másik magyarok lakta járásában, a Galántaiban továbbra is 7 hely betöltésért folyik majd a választási küzdelem. Nyitra megyében Csenger Tibor eddigi alelnök, a Magyar Szövetség elnök jelöltje, az 5 magyar lakta járás 18 magyar képviselőt küldött a megyei parlamentbe. A cél itt is ennek az eredménynek a megismétlése, akár csak Beszebánya és Kassa megyében. Egyikben sem indít elnök jelöltet a magyar párt, és támogatja a mostaniakat, akikkel sikerült megteremteni a jó együttműködés alapjait. A Magyar Szövetség a ránk számíthat mottóval azt üzeni, hogy olyan jelölteket állít, akik tapasztalataikkal, helyismeretükkel, valamint a helyi közösségek iránti elkötelezettségükkel már bizonyították, hogy megbízható képviselői a felvidéki magyarságnak.
11: 200 évvel ezelőtt szentelték fel a Nagyvárattól néhány kilométerre lévő Bihar község plébánia templomát. Ezt ünnepelték a magyarok lakta településen, ahol a templomkertben egy Szent László szobrot is felavattak. Ionescu Nicolett riportjában elsőként Csorba Mihály történészt halljuk.
14: Valójában 1000 éves múltunk van. Szent István király alapította Bihart, itt alapította a püspökséget, ispánságot, talán még a hercegség is hozzá köthető. Az idő sodrában megváltozott egy kicsit a kereszténység, nekünk szükségünk volt arra, hogy az újjáalapítás megtörténjen, és 1824-ben Borum József püspök elhatározta, hogy a megnövekedett hívő létszámot figyelembe véve egy plébániát, illetve templomot alapít Biharon. Ez 1826 készült, ekkor szentelték fel november 5-én. Mi most úgy gondoltuk, hogy a templom búcsú ünnepével összekötjük ezt a 200 éves jubileumot, és az egyházközség megpróbált egy emléket állítani 1000 évnek, 200 évnek. Ez a szoborpartnak az ötlete akkor született meg. A Szent István szobrot egy alapítvány jó voltából már 2005-ben sikerült felavatni. Szent László király szobra is a helyére kerül, király visszatér Biharra, ugyanis ő többet tart Tuszkodott Biharon, mint bárhol máshol az országban. Itt nevelkedett fel, ifjúkorát itt töltötte, itt volt herceg, innen indult a győztes vagy nem győztes hadjáratokba, tehát igazi bihari lakosként tekintünk rá. Úgy gondoltuk, hogy ez a két szent király közösséget alapított, egyházmegyét alapított, megyét alapított és országot épített. A még élő közösség tagjai pedig talán nem árulok el titkot ezzel, hogy szerettünk volna nekik emléket állítani. A mi közösségünk még létezik, az ő munkájuk eredményeképpen, mi pedig ennyivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy emlékük és munkásságuk nem merüljön feledésbe.
15: Mit jelent a bihari plébánia, a bihari egyházközség életében ez a 200 éves templom, illetve Szent László király szobrának felavatása? Böcskei László, római katolikus megyéspüspök.
16: A 200 éves templom az visszatekintésre hív bennünket, de ugyanakkor egy nagy feladatot is jelent a mai ember számára, hiszen nem csak a múltból élhetünk, onnan meríthetünk ugye példákat, erőt, lelkesítést, bátorságot, azonban a mi feladatunk, a mai ember feladata a jelenre és a jövőre szól. Az ilyen évfordulók felbátoríthatnak bennünket, hogy egy kicsi részét képezzük, vagy jelentjük mi a történelemnek, benne vagyunk ebben a történelemben, de nem mindegy, hogyan engedjük azt, hogy alakuljon a további történelem, illetve a jövőnk. A mi feladatunkat fel kell ismernünk, és meg kell tennünk azt, ami reánk hárul azért, hogy templom legyen majd a következő generációnak is, és ezek az érték és ezek a példaképek élő példaképekként menjenek át a nemzedékek életébe.
11: Az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbbek a katonai hagyományőrző egyesületek határokon innen és túl egyaránt. Van, aki vagyonokat áldoz a hiteles viseletre és fegyverzetre, más pedig a történelemben és a harcművészetben mélyed el. Az erdélyi közösségekben a hagyományőrzés, legyen az kulturális vagy katonai, mindenképpen a magyar identitás kifejezése és a megmaradásé is. Veresemese Gyöngyvér a Barca újfalusi lovasnapokon a kézdiszéki hagyományőrző huszár egyesület tagjaival beszélgetett.
17: Mozdi Árpád vagyok, a kézdiszéki huszár hagyományőrző egyesület őrmestere. Hiszem harmadik alkalommal veszek részt a lovasnapokon itt Barcaságon. Ember próbáló volt a huszár ruhába a bemutató, de jó sikerült.
15: Mióta létezik az egyesület?
17: 2013-tól létezik. Most úgy vagyunk, hogy több lovunk van, mint tagunk.
15: Ha jól láttam, 8-an bemutatóztak most?
17: 10 voltunk, abból egy reguta, ami azt jelenti, hogy kezdő. Még nincs huszár ruha, viszont székely ruhába vagy fehér-feketébe vonul a csapattal együtt.
15: Mivel azt mondta, hogy ön őrmester, ugye említette a regutát, gyakorlatilag ugyanazok a rangok vannak meg, mint egyébként a normál katonaságnál?
17: Igen, így van. Olivér kapitányi rangban van, és akkor attól lefelé vagyunk őrmesterek, tizedesek, közhuszárok, és akkor úgy jönnek a reguták.
15: Mit kell tenni ahhoz, hogy
18: hogy az ember a ganglétrán fennebb lépjen.
17: Minél több eseményen részt venni, minél aktívabb lenni a csoportban, minél több feladatot megoldani. Általában úgy szokott történni, hogy a csapat együtt eldönti, hogy az X személy fellépjen a ganglétrán egyáltalán fennebb, és amikor az egész csapat áldását adtara, akkor egy ünnepés keretén belül akkor megtörténik az előléptetés.
18: Egyébként a Hagyományőrző Egyesületnek mi a fő tevékenysége, mi az, amit még csinálnak?
17: Kapunk meghívásokat más huszárcsapatokhoz, megyünk különböző településekre, toborzókra, bálokra, meg különböző rendezvényekre.
18: Megkérdezem a kapitány urat is.
19: Tehát a különböző toborzók meg fellépéseken kívül részt veszünk mindenféle hagyományőrző katonai rendezvényeken, megemlékezéseken, főleg a 48-as, 49-es forradalomharccal kapcsolatosan, de az Egyesületnek van egy gyalogsági csapata is, amelyik részt vesz 48-as gyalogos rendezvényeken, és második világháborús egyenruhánk is most már van 6 darab, úgyhogy az első második világháborús megemlékezéseken is, koszorúzásokon, emléktáblavatásokon, vagy bármilyen hasonló rendezvényeken részt vesz az Egyesület.
18: Ahhoz, hogy megfelelő módon tudja ellátni a feladatát egy hagyományőrző egyesületi tag, a történelmi ismeretekkel is teljesen tisztában kell lennie.
19: Az a minimális alapismeret szükséges, viszont rengeteget tanulunk, évente különböző akadémiák szerveződnek, amikor mindenféle történelmi korszakból, de főleg a 48-49-es szabadságharcból olyan dolgokat tanulunk meg, ami a történelemkönyvekben vagy a közmédiában nem igazán van megtanítva. Rengeteg olyan információhoz jutunk, ami konkrétan a katonai naplókban van leírva, ugye onnan van forrásként elővéve, nem egy történésznek az elmesélése, hanem valójában, amit a levéltárokból kivesznek különböző történészek, és akkor ezeket mutassák nekünk be. Ugye innentől kezdve ezek a történelmi események sokkal pontosabbak, mint amit esetleg egy történelemkönyvben, ami le van írva.
18: Magyarul önöknek az a feladatuk, hogy egy picit visszahozzák a régi korokat?
19: Inkább én azt mondanám, hogy megmutatni a fiatalságnak egy picit azt, hogy az a gondolat, ami a 48-ban az emberekben nem az én volt, hanem a mi, ugye az egység volt a fontos, ahol a fiatal katonák is önként vonultak be, tudván azt, hogyha elesik a haza, akkor oda minden. A mai társadalmi gondolkodásban ma már ez kihalt. Ezért van az, hogy nálunk a csapat, mondhatnám azt, hogy egy kis családi közösségé kovácsolódunk lassan, mert rendszeresen ugye edzéseket tartunk, elmegyünk rendezvényekre, jó baráti kapcsolat van mindenki között, úgyhogy innentől kezdve egy élmény ezt csinálni.
18: Akkor már csak a nevét kérdezném meg.
19: Pál Olivér, Kéziszék Jusszár Hagyományos Egyesület kapitánya.
11: Idegenvezetéssel is látogatható már a Betléri Andrássy Kastély Múzeum angol parkja, amelyet még a 18. század végén hoztak létre, és ma Szlovákia egyik legjelentősebb történelmi parkjának számít. Az ismeretterjesztő túra résztvevői nem csak a park történetét ismerhetik meg, hanem a növényritkaságait és építményeit is. Gallai Nagy Emese és Bartók Csaba összeállítása.
20: 500 éves tiszafák és más dendrológiai különlegességek, három tó és több szökőkút is díszíti az Andrássy Kastély angol parkját a felvidéki Betlérben. Krajcsi Judit, a múzeum marketing osztályának vezetője.
21: Ez egy angol történelmi park, amely körülveszi a kastélyt, tehát ez is egy érdekesség a látogatóknak. Nem csak a kastély miatt jönnek, hanem parki séták miatt is, és azok miatt az épületek miatt is, amelyek itt vannak a kastély körül. Ez mind az egész park, és ezek az érdekes épületek is egy névhez fűződnek tulajdonképpen, és ez Andrássy Lipót, aki megálmodta ezt a parkot, Nebién Henrik építette ki, aki a budapesti városligetet is, és az alsókorompai parkot is, illetve a kistapolcsányi kastélyparkját is. Van itt 1804-ből egy térkép, amely arra utal, hogy itt már volt egy 14-16 hektáros park. Andrássy Lipót, aki 1767-ben született, és 25 évesen abba hagyta a katonai karrierjét, és akkor visszajött ide Betlérbe, és kezdte kiépíteni a kastélyt is, és a parkot is. is. Tehát akkorra vezethető vissza a parknak a története. 81 hektáros maga a park, de abból a múzeumhoz 47 hektár tartozik. Különböző gazdasági épületek is vannak itt, főleg ezek az apró épületek, amelyeket különböző célra használtak már akkor az andrásiak. Ezek közül érdemes megemlíteni például a japán hídat, a kínai pavilont, ahol sporteszközöket tartottak a teniszpálya közelében.
20: Az épített örökségek közé tartozik a Hermészkút, ahol egy-egy piknik alkalmával italaikat hűtötték, vagy a szabadkőműves pavilon. Itt található az egyedülálló vízrendszerrel ellátott parkot, és egyébként a kastély könyvtárát is létrehozó András Lipót sírhelye, akit eredetileg az általa kijelölt helyen, a parkban temettek el, majd később földi maradványait a Krasznahorkai vár családi sírboltjába szállították át. Judita Kerpánová nyugalmazott pedagógus is részt vett az egyik vezetett parki sétán. Őt halljuk.
0: A kastélyt már többször meglátogattam, most főleg az érdekelt, milyen épületek vannak a parkban, és azok történelme, és ezt a mai idegenvezetésem meg is tudtam.
20: A park legismertebb látványossága az 1820-ban épült 9 méter magas vízesés, melynek mesterségesen kialakított barlangjában az andrásiak a 20. század elején jegesmedvéket tartottak. Krajcsi Judit folytatja.
21: Első Andrássy Géza, aki a kastély utolsó előtti tulajdonosa volt, az ő fia, ő Grönlandon és Izlandon vadászott, elejtett 3 jegesmedvét, és 2 jegesmedve bocsot hazahozott, és itt nevelte őket a barlangba, amely a vízesés alatt van.
20: A kastélypark minden évszakban látogatható, vezetett túrákat kedden és csütörtökön tartanak.
4: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: 20 óra, önök a Kossuth Rádiót hallják. Jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garomi Zsuzsa. A stratégia hiánya a hazai agrárium egyik legnagyobb problémája. Holnap nyílik a Mohács kiállítás a Levéltárban. Napos, fátyol, felhős idő lesz, eső nélkül. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszintnövelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. A stratégia hiányát nevezte az agrárium egyik legnagyobb problémájának a szakminiszter a Debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs szerint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a legfontosabb feladat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az öntözés önmagában nem jelent megoldást, emellett olyan termesztési technológiákat, növényi és állatfajokat kell találni, amelyek alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület délelőtti ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelenek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban holnaptól látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Az időjárásról: túlnyomóan derült, fátyol, felhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű, a Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 21 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Sokszor egységesen kezelik a férfiak és a nők öregedését, pedig a folyamat nem ugyanaz. Hogyan alakulnak ki a kognitív változások és ezek nemi különbségei az idősödés során? És a hormonok hogyan hatnak az agyra? Kutatók keresik a válaszokat.
4: Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy azon kívül nyilván az ember hall egy csomó ilyen testi tünetről, meg tudja, hogy izmot kell építeni, meg mindenféle ilyesmi dolgot. Azon kívül nagyon érdekesnek találtam, hogy itt az agyi működésről kutatnak.
3: Megfigyelték, hogy 50 éves kor körül a kognitív folyamatok gyorsan hanyatlanak. Összefügghet ez a hormonális változásokkal, például a nőknél jelentkező menopauzával. Diósi Klári vagyok, tartsanak velünk!
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Kosz és káosz. Hogyan teremt rendet Endeák Martina, a kihivatásos rendteremtő és rendmentor?
1: nem volt rendben semmi. 19. századi színésznők megdöbbentő történetei. Mégiscsak színésznő vagyok. Ez a címe a Pásztor Erzsiről szóló könyvnek, amit meglepő módon egy politikai elemző írt meg. És még egy téma, Anthony Hopkins új szerepben, ezúttal klasszikus zeneszerzőként mutatkozik be.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
6: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

Amíg a mama sorba állt, hogy jegyet váltson a ponifogatra, a gyerekek tovább bámészkodtak. Nem mentek messzire, csak annyira, hogy a mama lássa őket, de azért ők is lássanak valamit. Szerencsére a lovak a közelükben voltak. Nem sok, csak néhány, de gyönyörű példányok, és mellettük csikók futottak. Fejüket magasra tartották, mint apjuk és anyjuk, néha ugrottak egyet-egyet. A helyük tágas volt, mintha csak karámban lennének, és ez bizonyosan jó volt nekik. Ahogy nézték őket, eszükbe jutott a nagymama és a falu, ahol ő él. Ott még szabadon futnak a csikók, ha a nagyok szekeret húznak, mellettük szaladnak, kis csengővel a nyakukon. Mert a nagymama falujában, ahol régi és új házak sorakoznak egymás mellett, hátul az udvarban istálók vannak, s messzebb a falutól az állami gazdaságban még nagyobb istáló, mert azon a vidéken lótenyésztéssel is foglalkoznak, versenylovak tenyésztésével, gyönyörű példányokkal. Ezeket messze földre viszik oda, ahová hírük elszáll, s ahol drága pénzen és nagy örömmel büszkén megveszik őket. Alig értek az emlékek végére, már hallották a mama hangját. Gyertek, gyertek, rátok várunk! És ők futottak a mama és a ponifogat felé. Nini, ezt a fogatot csikó húzza! Kiáltott fel Juli. Nem, Julikám, mondta a mama. A póni kistermetű lófajta, és ebben a fajtában ez a kocsihúzó sem éppen csikó már. Felkapaszkodtak hát a kocsira, és elhelyezkedtek. Bőven akadt még hely, és éppen arra gondoltak, hogy ugyan ki fog velük utazni, amikor váratlanul megjelent Lackó, azzal az idős nénivel, aki feltehetően a nagymamája. Csak nem ide jönnek, súgta Mari, és a bosszúságtól piros lett az arca. Ha ide jönnek, rájuk se nézünk, mondta Anni, és a másik kettő nyomban helyeselt. Rájuk se nézünk, de nem ám. A mama semmit sem értett az egészből, ami nem is csoda, hiszen Lackó csúfolódása alatt a pénztárnál állt. Így nem hallotta, hogy az a szeplős fiú, aki alig volt idősebb, mint közülük a legidősebb, Mari, azt mondta rájuk, amikor az állatkert kerítésével kapaszkodtak, hogy majmok. És még verset is mondott rájuk. És mert a mama nem értett az egészből semmit, megkérdezte tőlük. Miért haragudtok erre a szeplős kisfiúra? Mire Eszti azt válaszolta, mert undok fráter. Azt, hogy undok fráter nem a mamától tanulták, hanem a mama egyik barátnőjétől, akinek ez volt a szavajárása. Elég sok emberre mondta, a postástól, a közértesen át a papa barátaiig, akik felmentek hozzájuk. Néha azért, hogy együtt dolgozzanak, néha meg egyszerűen csak beszélgetni. Pedig volt köztük jó néhány, aki nem volt undok, így a postás és a közértes sem, meg a barátok között is akadt, aki mesélt nekik, de ezt a mama barátnője nem tudta, nem tudhatta. Neki minden esetre mindenki undok fráter volt. És most, amikor Eszti kimondta, ő is és a többiek is arra gondoltak, lehet, hogy igazságtalanok Lackóval, lehet, hogy valóban olyanok voltak az állatkerti kerítés rácsán, mint a majmok. És nyomban arra is gondoltak, tulajdonképpen nem is lenne baj, ha egy kicsit együtt kocsikázhatnának a szeplős kisfiúval és az idős nénivel, aki feltehetően a nagymamája, mert akkor talán jobban megismernék, mint a papa barátait, meg a közértest és a postát, aki mindig visszaköszön nekik, és mindig mosolygott. Titokban tehát oldalt lestek, és várták, mi történik. De Lackó és a nagymamája, mert most már bizonyosak voltak abban, hogy a nagymamája, és nagyon barátságos néninek látszott már azért is, mert nemrég védelmébe vette őket, szóval nem szálltak fel a kocsiba. Helyettük egy nyafogó kis dagi lány préselte fel magát az ülésre a papájával együtt, aki ugyanolyan pufók volt, mint ő. S ahogy felpréselődtek, már mind a négyen azt forgatták a fejükben. Le kellene szállni és megvárni a következő ponifogatot, mert Lackó és a nagymamája talán azzal kocsikázik, és sokkal jobb lenne velük utazni, mint ezzel a guruló családdal. De a kocsi elindult, pattogott az ostor. Elindult, hogy megtegye szokásos körútját az állatkerti sétányon. De az, hogy minden úgy történt, ahogyan történt, annyira bosszantotta a lányokat, hogy se jobbra, se balra nem néztek. Csak a mamát hallgatták, aki azt mondta nekik.
Valamikor, amikor még olyan kicsi lány voltam, mint ti most, hallottam egy mondókát a csacsiról és a kocsiról, méghozzá olyan kocsiról, amiről senki se tudta, mit visz és hová. Ez nem csacsi, mondta Anni. És azt, hogy mit visz a kocsi, mindenki látja, folytatta Juli, és ebben tökéletesen igaza volt. De a mamának is igaza volt, amikor így válaszolt nekik. Hiába látják, kik ülnek rajta, azt senki se tudja, mi van éppen most a fejetekben. A gyerekek erre nem mondtak semmit, mert nem mondhatták ki azt, hogy a cukorkát szopogató kislány helyett inkább azzal az undok fráterrel utaznának, akit egyszeriben szerettek volna jobban megismerni, mert hát, ha nem is olyan undok, hiszen akinek annyira kedves a nagymamája, mint Lackónak, az nem lehet egészen undok. A mama nem faggatózott, és ennek különösen örültek, s még inkább annak, hogy hirtelen a térről kezdett beszélni a nyár kellős közepén, mert ismét felbukkantak a csikók a karámszerűen körülkerített területen. Az embernek, ha lát valamit, nem mindig csak az jut eszébe, amit lát, hanem néha más is. Váratlanul felbukkan egy emlék, mint a Széchenyi fürdő mellett a régi bábjátékosok sátra, vagy egy ilyen gyönyörű csikó láttán a tél, meg a havazás, amiről nyáron mindig elfeledkezünk, vagy csak álmunkban jut eszünkbe. És neked miért jutott eszedbe a havazás a csikókról? Kérdezte Anni. Mert a csikóról a csengő, a csengős csikóról a szán, arról meg a tél jutott az eszembe. A kis Dagi értetlenül bámult rájuk, és ugyanolyan értetlenül nézte őket a papája is. Bizonyos, gondolták a gyerekek, ennek a kislánynak egész úton a cukron kívül semmi sem jár a fejében, pontosan úgy, ahogyan a szájában. Ott hol jobb, hol a bal arcát dagasztotta még gömbölyűbbre, azután mind laposabbra, még egy nagy nyelés után a maradék egészben le nem vándorolt, s újabb sejem cukornak adott helyet. Folyton evett. Igaz, gondolta Mari, mi se nagyon figyeltük, merre megyünk, de az, ami a fejünkben járt, sokkal jobb volt. Mire befejezte a gondolatot, a sétakocsikázás is véget ért. Lekászálódtak a kocsiról, s kicsit sajnálkozva figyelték, hogy a kocsi túlsó oldalán Lackó most kapaszkodik fel a nagymamájával. Rámosolyogtak Lackóra, s ettől a mosolygástól a fiú szeplős arca is elmosolyodott. Jó volt utazni? Kérdezte a lányoktól, egészen váratlanul, mire azok kórusban válaszoltak. Jó, nagyon jó! És még azt is mondták, szerencsés utat! A nagymama is mosolygott, és mosolygott a mama is. Pedig ha tudta volna, mi előzte meg ezt a barátságos szóváltást, nem csak mosolygott volna, hanem talán meg is simogatja a lányok fejét. A kocsi elindult, és ők is, most már gyalog, hogy megnézzék mindazt, amiből a kocsiról nem sokat láttak. Holnap ismét találkozunk, addig is aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

Barba Ijede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió.
1: Újra
0: mindenkié.
1: Mindenkié.
0: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Vers napról napra.
2: Federico García Lorca Alvajáró románc című versét Nagy László fordításában Béres Ilona mondja el.
3: Zöld, szeretlek, zöld, imádlak, zöld szél, zöldbe borult ágak, bárka ring a tengerfodrán, ló és lovas hegyre hágnak. Lány álmodoz könyöklőben, árnyék borul derekára, zöld a haja, zöld a húsa, hűlt ezüst a szeme párja. Zöld szeretlek, zöld imádlak, cigány holt süt cigánylányra, már minden a leányt nézi, ő nem érzi, nem is látja. Zöld szeretlek, zöld, imádlak. Dércsillagok vonulása, uszonya a homály halnak virradatot hoz világra. Ím a szelet, mint a smirgli érdes fügelomsikája, a hegy agavé bozontja, nagy vadmacska borzas háta. Ó, ki jönne? Honnan jönne? Könyöklőben a lány árva. Zöld a haja, zöld a húsa, ecet özön lett az álma. Cimbora, én elcserélném hátasomat a házával, tükrével a kantárt, nyerget késemet a pokrócával, mert én vérben lovagoltam a kabrai hegyen által. Kis cimbora, ha tehetném, egyességet kötnék bátran, de én nem én vagyok immár, és a házam se a házam. Cimbora, a magam ágyán illőn várnék a halálra, vaságyra, ha ledülhetnék, jó hollandi gyolcs havába. Mellem torkik fölhasítva, ekkora a sebem, látja. Lát a szemem barna rózsát, fehér ingen 300-at, öfkendőd is vértől büdös, dagadozik vérben ázva, de én nem én vagyok immár, és a házam se a házam. Akkor menjünk föl a hegyre, hegypárkányok határába, hadd menjek föl a magasba, föl a magas kőhazába, holtpárkányok alá menjünk, vízömlésbe, zuhogásba. Két cimbora megy a hegyre, föl a magas kőhazába, elcsöppentett könnyük, vérük azt az utat kicifrázza. Imbolyognak bádoglámpák, borítják a tetőt lázba, fölsebzi a hajnal bőrét üvegdobok roppanása. Zöld, szeretlek, zöld, imádlak, zöld szél, zöldbe borult ágak. Két cimbora megy a hegyre, hosszú ott a szél fúvása, epe mint a bazsalikom ízét szárítja a szájba. Cimbora, a lányod hol van, hol a kesergő, az árva? Várt az téged számtalanszor, szüntelen.

Ünn a kapun részek zsaruk zörömböltek, de hiába. Zöld, szeretlek, zöld, imádlak, zöld szél, zöld beborult ágak. Bárka ring a tenger fodrán, ló és lovas hegyre hágnak.

0: Federico García Lorca Alvajáró románc című versét Péres Ilona mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt édesanyanyelvünk! Talán nem vagyok egyedül, hogy nagyon zavar a köznyelvben egyre jobban elterjedő tud lenni szóhasználat. Nem értem, miért kell egy mondatba behelyezni ezt az anglicizmust, írja Pálinkás István. Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
2: Kezdjük ezzel a tud lenni szerkezettel, aminek a használatát kifogásolja a kedves hallgató.
3: A tud, mint segédige, az természetes, hogy funkcióval rendelkezik a nyelvben, és nem mindig feltételességet fejez ki. Gondoljunk csak abba, hogy azt mondom, hogy tudok úszni, meg azt mondom, hogy úszhatok. Egészen más jelent a kettő. A tudok úszni azt jelenti, hogy én megtanultam mondjuk adott esetben gyermekkoromban úszni, és képes vagyok arra, hogy ússzak. Az úszhatok az pedig azt jelenti, hogy most van lehetőségem arra, hogy ússzak, van időm rá, és van hozzá úszoda, tehát úszhatok. Nem ugyanazt jelenti.
2: Azt írja ugye a hallgató, hogy ez az angolból átvett szerkezet maradjon meg nekik, ne használjuk a magyar nyelvben.
3: Ez valóban az angolból egy ilyen szerkezeti átvétel, tükörfordítás, ott jellemző ugye ez a tud lenni szerkezet. A magyarban képes arra létige, hogy felvegye ezt a bizonyos 6-7 képzőt, és így születik meg az, hogy lehet valami. És ebben a lehetben ott van a feltételesség, és ilyen szempontból felesleges a tud lenninek a használata, és valóban magyartanan is, attól függetlenül, hogy a tud, mint segédige, ugyanilyen főnévi igeneves szerkezetben létezik és él a magyar nyelven, van funkciója, de nem ez a funkciója, hogy ezt a fajta feltételességet kifejezze.
2: Julia Veszprémből írja, hogy megkérdezte tőle egy ismerőse, mostanában mit szoksz főzni otthon? Más szóval ezt így kellett volna mondania, mostanában mit főzöl otthon, teszi hozzá. De ha a szokni ige is bekerül a mondatba, akkor azt helyesen miért kell múlt időbe tenni, és úgy mondani, hogy mostanában mit szoktál főzni otthon.
3: Egyszerűen egy hiányos igéről van szó a szokiknál, amit jelen időben nem szoktunk használni. Szoktunk, ugye így mondtam az előbb is, tehát múlt időben használjuk, hiszen ugye a szokást valahogy a múlthoz kötjük. Ugye amit a jelenben csinálunk, az nem szokás. És ez az egyszerű oka, hogy a szoksz, szokik, szokok, ezek nyelvtanilag létrehozható, képezhető alakok, és szoktuk is egyébként néha bizonyos emberektől hallani, talán még nyelvjárási vetülete is lehet, de egész egyszerűen ez egy hiányos ragozású ige, aminek jelen idejű alakjai értelmi okokból nincsenek, hanem csak múlt idejű formája van, mint ahogy jövő ideje sincs, ugye, hogy fogunk szokni, ezt se szoktuk mondani, hiszen a jelentése az egyértelmű, mert a múlt időhöz kötődik.
2: Balogh Gyula a rádióban hallotta a következő mondatot, most pedig a néhai Kossuth-díjas Melis György énekel. Egyértelmű, hogy nem a Kossuth-díja néhai, tehát a szórend hibás, vagyis helyesen ez úgy van, a Kossuth-díjas néhai Melis György teszi hozzá.
3: Halmozott jelzővel találkozhatunk, amikor több jelzőt teszünk egymás elé, ugye itt az egyik a Kossuth-díjas lesz, a másik pedig a néhai. És időnként, ugye, hogyha a jelzőket sorrendbe tesszük egymás mellé, akkor valóban furcsa jelentése lehet ezeknek, hiszen ugye a néhai kerül előre, akkor olyan, mintha a Kossuth-díj lenne a néhai, és nem pedig a remek énekes Melis György. Egyébként ez is hangsúlyozás kérdése, mert ha azt mondom, hogy a néhai Kossuth-díjas Melis György, tehát valamiféle zárójelbe, közbeékelésbe helyezem a Kossuth-díjas, de hát nyilván ezt a rádióbemondó jól meg tudná valósítani, akkor akár ez a furcsaság kikerülhet, de hogyha mindenképpen ezt nyomatékosítani szeretnénk, akkor vagy azt mondjuk, hogy a Kossuth-díjas néhai Melis György, vagy pedig még jobb, amivel ezt a problémát feloldhatjuk, hogy külön tesszük,

0: tehát a néhai Melis György, Kossuth Díjas operaénekes.
1: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!
2: Kossuth Rádió.
3: Újra.
2: Újra.
3: Mindenkié.
4: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
5: Vajon mi a közös a zsebünkben lapuló forintban és egy színházi jelmezben? Első hallásra úgy tűnik nem sok, de a mai adásból kiderül, hogy mindkettő a túlélésről mesél. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Idén kereken 80 éves a magyar forint, az a fizetőeszköz, ami 1946-ban a világtörténelem legnagyobb hiperinflációja után a szószoros értelmében a romokból rántotta vissza a gazdaságot. De miközben a pénzünk, a pengő a túlélésért küzdött, Budapest utcáin és óvóhelyein a hétköznapi emberek pontosan ugyanezt tették. Tolnainé Kassai Margit egy naplóval vészelt át a főváros ostromát. Történetét az Örkény Színház Ostromdressz című előadása kelti életre. Ma annak jártunk utána, hogy a történelem viharaiban hogyan mentett meg minket az arany, és hogyan tartott meg minket a humor. Az Aranyvonat öröksége, a Magyar Pénz újjászületése című új kiállításról, a Fővárosi Pénzmúzeum munkatársai Pelőc Judit és Kovács Balázs muzeológusok mesélnek.
6: Búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint.
7: Tulajdonképpen a második világháború közepétől, végétől indulunk, hiszen olyan helyzetet kellett nekünk itt bemutatnunk, amiből kiindult maga az egész forintpénzrendszer genezise. Ez a helyzet nagyon nehéz helyzet volt hazánk számára, mind gazdaságilag, mind társadalmilag és demográfiailag, és bizony magával hozta azt a kényszert, hogy le kellett váltanunk az újrakezdéshez a valutánkat is, a teljesen elértéktelenedő pengő pénzrendszert le kellett váltanunk egy olyan pénzre, amely reményt ad az embereknek, amely stabilitás érzését erősíti bennük és bizalmat épít az újrakezdéshez.
5: Márai Sándor örökítette meg a naplójában, hogy volt idő, amikor a bankjegyeket nem a rájuk nyomtatott szám alapján, hanem a színük szerint különböztették meg.
7: Pontosan mi ezt szerettük volna egy kis vitrinnel is reprezentálni, hogy a korban milyen változatossága volt egyrészt a pengőnek, és hogy ez az egész kibocsátott pengőmennyiség milyen keveset is ért. Egy ikonikus darabja a kiállításunknak ez a úgynevezett pengőörvény. Olyan örvényt kell elképzelnünk, egy tulajdonképpeni oszlopot, amely pengőkből áll össze, elértéktelenedett hiperinflációs pengőkből, amelyet minthogyha a földről söpörnének, és maga a söprés keltené ezt az örvényt.
5: Látom itt a címleteket ezen az oszlopon, tényleg a színek alapján megkülönböztetve a bankjegyeket, zöldet, kéket és barnát, 100 000 millpengő.
8: A millpengő az a billiói volt, előtte a millpengők voltak, amiket bevezették. A tudósok amúgy vitáztak azon, hogy milyen elnevezések legyenek, illetve hogy ezek az elnevezések pontosan hány nullát is tartalmaznak, ezért ezeken a bankjegyeken csupán csak a nevük szerepel, de a számok nem.
5: És hangzatos ez a szlogen, ami szintén itt a tárlóban van, illetve sokat sejtető, sokat mondó fillért vett, forintot arat.
7: Ez a forint bevezetését megelőző hónapokból származik tulajdonképpen maga a szlogen, hiszen egy olyan bizalmi oszlopot kellett az emberekben építeni, hogy higgyenek abban, hogy a munkájuknak lesz értéke, megbecsülése. Ez egyáltalán nem volt egyértelmű a háborús pusztítások után, tehát az ország infrastruktúrájának 40%-a gyakorlatilag megsemmisült, sokan kilátástalannak látták a jövőt. És ezekkel a szlogenekkel megpróbált segítek az emberekben a reményt megerősíteni, hogy lesz értelme a munkájuknak.
8: Ez a szlogen tehát akkor 80 évre repít vissza minket az időbe, 1946-os, de amire az imént utalt a háború sújtotta ország nehéz anyagi helyzete, az tehát 44. És innen indul az aranyvonat története?
7: Pontosan. 1944 őszén már lehetett látni, hogy nem fogja elkerülni Budapest a front, a harctér pusztítása. Így összegyűjtették azon javakat, amelyeket a magyar állam befektetésként, illetve tartalékként birtokolt, és igyekezték biztonságos helyre összegyűjteni, elszállítani.
8: A Magyar Nemzeti Bank munkatársairól van szó, ugye, és szó szerint az aranytömböket listázták és dobozolták?
3: Igen, az aranyvonat története 1944. decemberében kezdődött el. Ekkor a Nemzeti Bank aranytartaléka a Veszprémi várban volt egy bunkerben, illetve nem csak az aranytartalék, hanem a jegybank egyéb értékei is itt voltak. Veszprémből 44-ben először feltöbozda indult, több vagon is, itt egyesítették őket, majd ezután pedig Ausztriába indultak el két vagon, és Spitalenpinben, egy felső ausztriai kis faluba érkeztek meg, és itt a Bencés Kolostor használaton kívüli kriptájába helyezték az aranytartalékot és egyéb értékeket. A vonaton a jegybanki aranytartalékon kívül a készpénzvagyon, a platina méter etalonruda, a pénzverdének az ezüstjei, valamint az alumíniumlapka készletei, Mátyás király korvinái, valamint a Magyar Királyi Posta bélyeggyűjteménye is utazott, de velük volt körülbelül 600 Magyar Nemzeti Banki dolgozó, és nekik a családtagjaik is.
8: Tehát felnőttek, idősek, fiatalok, gyerekek utaztak a vonattal?
3: Igen, mindenki, akit tudtak ekkor mozgósítani.
8: És voltak olyan szemtanúk, akikkel önök is föl tudták venni később a kapcsolatot, vagy eredeti dokumentumok visszaemlékezések alapján rekonstruálni a történetet?
3: Kettő ilyen is volt. Az egyik egy idősebb néni volt, akinek az édesapja dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál. Ő még gyerek volt, amikor a vonat elindult. Ő inkább az édesapjának a visszaemlékezéseit mesélte el nekünk, de talán ami a gyűjteményünk számára a legértékesebb, az a levél, amit Tarnai Frigyes az amerikai hadsereghez vitt. Ebben a levélben leírták, hogy a Nemzeti Bank aranytartaléka és körülbelül 600 alkalmazott és azok családtagjai jelen jelenleg Spitalenpinben tartózkodnak, és ez a levél az, amely hozzájárult ahhoz, hogy az aranytartalék amerikai kézbe került, majd ugye az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak ez lett az arany alapja. Ezt a levelet mi 2024-ben Tarnai Frigyes fiaitól megkaptuk. Ők jelenleg Amerikában élnek, és eljöttek ide Magyarországra, és a kiállításban ennek a levélnek egy másolata tekinthető meg.
8: És tulajdonképpen 5 nappal a forint bevezetése után, 1946. augusztus 6-án jött vissza az aranyvonat?
7: Pontosan 5 nappal. Ahhoz, hogy bebiztosítsák egyébként a forint fedezetét, nagyon érdekes, hogy úgy számoltak a bevezetéssel, hogy addigra, tehát augusztus 1-ére már a silókban és raktárokban legyen a friss búzatermés. Tehát, hogyha nem is érkezik meg pontosan időre Németországból az arany, mégis legyen legalább termény fedezete a pénzünknek.
8: Tehát tulajdonképpen akkor az aranytartalék megmentés nélkül alig, ha lehetett volna olyan gyorsan és hitelesen megteremteni azt a pénzügyi alapot, amelyre tehát 1946. augusztus 1-én az új magyar pénz, a forint épülhetett.
3: Igen. Hálásak a mai napig a magyar emberek, vagy hálásak lehetnek a magyar emberek azoknak a nemzeti banki dolgozóknak, akik tényleg a háború legnehezebb időszakában önként vállalták azt, hogy kimennek Ausztriába ezzel az aranytartalékkal. Nekik nagyon hányattatott sorsuk volt, nagyon sokan nem jöttek vissza Magyarországra, emigráltak, akik viszont hazajöttek, őket bélistázták, is emlészték őket, szóval nem volt könnyű életük később, de 2003-ban Járai Zsigmond, az akkori jegybank elnök rehabilitálta őket. Az első forint bankjegyek, ezek a 10 és 100 forintos bankjegyek voltak. Ezeknek a bankjegyeknek az a különlegességük, hogy nem olyanok, mint a mostaniak, nem a történelmünk nagyjait láthatjuk, hanem a pénzegy nyomda két akkori dolgozóját. A 10 forintoson Pfeffer Mihály gépmester, a 100 forintoson pedig Vászegi Gizella látható. Ők mind a ketten a pénzegy nyomdának a dolgozói voltak.
8: Oda is sétálhatunk a tablóhoz, amely ezt mutatja.
3: Igen. Itt látható a 10 forintos, amelyen Pfeffer Mihály látható. Ő munkás embert volt hivatott mutatni 1946. augusztus 1-én. Viszont a másik bankjegy, az pedig az itt látható 100 forintos volt, ő pedig a munkásnőt, ugye ennek a grafikája is látható ennek a bankjegynek.
6: Állami pénzverőben lázas ütemben folyik a munka. tömbökké öntik a pénzérmék nyersanyagát, az izzásban levő fémet. A fémtömböket szalagokká hengerelik. Ez még nem forint, ez csak lapkavágás.
9: Korabeli filmhíradó felvételei is egyébként megörökítették azokat a nyomdai vagy technikai műveleteket, amelyek során az első forintok piacra kerültek, de itt egyébként kulisszatitkokat is megismerhetünk, ugye?
7: Igen, megtudhatjuk például nagy vonalakban azokat a fázisokat, amelyen végig kellett mennie a pénznek ahhoz, hogy ténylegesen pénznek nevezhessük. Tehát a tervező asztaltól a különböző fotografikus eljárásokon át az offset, illetve mély metszet nyomás technikáján át, hogyan is vált ezekből kézzelfogható pénz, illetve a biztonsági elemekkel is ismerkedhetünk, ami talán sokaknak külön érdekesség, a fémcsík, a hologram és nagyon sok olyan apróság, például a vízjelszita, amelyről a hétköznapi ember ritkán szerezhet tudomást, illetve ritkán hallhatunk róla. Az most itt mint magyar pénzverő, illetve a pénzjegynyomda jó voltából is láthatóvá válnak.
9: Tehát tulajdonképpen csak nem 80 korabeli tárgy idézi meg a most 80 éves forintot. Itt van például egy 1946-os 5 forintos szélező, és annak is a kereke, ez igazi?
3: Ez természetesen az eredeti, amivel 1946-ban készítették ezeket az 5 forintosokat. Ezeknek az 5 forintosoknak az az érdekesség, hogy 1946-ban ezek szolgálták azt, hogy az emberek megbízzanak a pénzben, az új fizetőeszközben. Ez ezüstből készültek ezek az 5 forintosok. És nagyon fontos, hogy ha kezünkben fogunk egy érmét, azoknak ne csak az elő és a hátoldalát tekintsük meg, hanem a peremét is. Ez az 5 forintos azért különleges, mert ezen peremirat látható, mégpedig a munka a nemzeti jólét alapja szöveg. És ugye, ahogy már említettem, ezüst tartalma volt. Körülbelül 40 ezer darab volt, amit levertek ebből az 5 forintosból, de jóval kevesebb került ki a forgalomba, mégpedig azért, mert mikor már kibocsátották volna, az ezüst ára annyira megemelkedett, hogy már jóval többet ért, mint 5 forint. Ebben az évben elkezdődött egy másik 5 forintosnak a tervezése és gyártása, ami végül 1947-ben került forgalomba, jóval kevesebb ezüstöt tartalmazott, és már nem szerepelt rajta a munka a nemzeti jólét alapja peremirat.
7: Egy pénz mindig nagyon sok mindent elárul a kibocsátó nem. Hogy ez az ország hogyan gondolkodik magáról, hogyan látja magát, és mit szeretne láttatni magáról a világban. És a forint ennek kiváló lenyomata volt ez alatt a 80 év alatt, hiszen ha csak a kires 100 forintos bankot megtekintjük, amely a valaha volt leghosszabb ideig forgalomban lévő forint típus, a legendás piroska, vagy kispiros 100 forintos Kossuth bankos, ez lényegében 4 címert is hordozott magán, tehát 3 címerváltást élt túl, amióta forgalomban van. Ez eleve egy unikális dolog.
9: Egyébként ezt mikor vonták ki a forgalomból?
7: 1998-ban.
9: A második ezen a képzeletbeli dobogón melyik cím lett?
7: Talán az 50 forintos Rákóczi portréjával díszített 50 forintos, amely portré nagyon érdekes egyébként, hogy visszatér a pénzeinken, gyakorlatilag a korona pénzrendszer óta. Erről itt tanúskodnak a kiállított tárgyaink. Ez a híres 1712-ben Gdanskban Mányoki Ádám által megfestett portré Rákóczról, amit a leghitelesebbnek tartunk, és hát ezek a történelmi személyek nagyon fontos részei a pénzen keresztül a panteonizációnak, hogy tényleg kik azok a történelmi alakjaink, akiket nagyjából összmegbecsülés övez, mind a mai napig a magyar történeti emlékezetben.
5: Most pedig tegyünk egy rövid kitérőt, hiszen az érme mindenkinek mást jelent. A legtöbbünknek egyszerű fizetőeszköz, egy régésznek azonban sok mindent elárul. És ott vannak manapság a gyűjtők is, akik nagy szenvedéllyel adják, veszik, cserélik. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy vadásszák ezeket a különleges fémdarabkákat. Az évezredek óta velünk élő érmék nem csak értékközvetítők, hanem különleges képzőművészeti alkotások is. Bohus Áron érem és szobrászművész Szentendrei műtermében Pintér Edina járt.
10: 20. század a markáns időszak, amikor ez a emlékpénzérme divatba jött igazán.
11: Ez egy kis dombormű. Mégis mi a különbség, hogyha egy domborművet tervez az ember, vagy ha pénzérme lesz belőle?
10: Tulajdonképpen funkcionális és technikai oldala is van ennek. Hát ugye, ha római pénzeket megnézzük, általában arcéleket ábrázoltak, mert a kopást bele számolták tulajdonképpen az érem tervezésbe, és az arcél egy tipikust. Egy arcél meghatározza az embert talán leginkább. Tehát legfelismerhetőbb marad akkor is, hogyha ez az érme kopik. A másik, hogy pénzverésnek megvan egy technikai kritérium sorozata, van egy pereme minden emlékpénzérmének, és azon nem lóghat túl fölfelé a plasztika. Akkor van egy alapsík, alsósík, és az alá sem mehet. Ugye a technika miatt mi is eléggé korlátozottak vagyunk a plaszticitásban.
11: Laposnak kell lenni ennek a domborműnek, mégis plasztikusnak.
10: Tulajdonképpen egy tányér nagyságú emlékpénznél másfél-két milliméterben gondolkodhatunk magasság különbségben, és ez nagyon-nagyon finom lehelletni, finom plasztikát igényel.
11: Most itt a műtermében, az asztalon látunk olyan pénzérmét, ami már készen van, ami már a pénzverőben elkészült, és itt van az eredeti plasztika is, amiről készült ez a bizonyos pénzérme.
10: Egy pénzérme, mondjuk ennek 4 cm az átmérője, és a valóságban 16-18 cm-es, tehát 3-4-szeres méretben készítjük el ezeket a gipsz mintákat, és ezt régebben pantográffal kicsinyítették le, felrakták egy forgó szerkezetre, ami letapogatta kívülről befele menve a gipszet. És hát erről műgyantát is készítettek, tehát ez egy hosszabb folyamat. Manapság ezt már 3D-dimenziós szkennerrel, reszkennerelik az egész plasztikát, és utána tudnak vele dolgozni a vésnők, szakemberek, és a betűket is ők is rá tudják helyezni utólag már, tehát tudnak játszani a minden pixelben. Pont az első emlékpénzérmém Kempelen Farkas sakkautomatájáról szólt, ami 2001-ben került tervezésre, 2002-ben jött forgalomba, és azóta tervezek tulajdonképpen emlékpénzeket, és nagyon izgalmas szerintem, hogy négyzetes egy emlékpénz. Tulajdonképpen a hagyományos képformátum festményekhez hasonlóan nem kell körben gondolkodni, és ez izgalmas.
11: Mennyire divatos pénzérméket venni?
10: Ezeket az emlékpénzérméket gyűjtik, mert van, aki egyszerűen beruházás, befektetési célból is vásárolja ezeket. Ugye vannak ezüstből és aranyból készültek is, és ezeknek nem csökken az értékük, sokkal inkább növekszik. A másik pedig egymásnak adogatják az emberek ajándékba. Én is ma fogok a nagybátyámnak, aki Angliából érkezik, Békés vármegye emlékpénzérmét adni. A mi családunk Békés megyéből, Bohus vonal, Békés Csaba és Gyomendrődi, és ezért így a családtagok is adtam ebből az emlékpénzérméből, és hát ez egy szép ajándék és maradandó, értékálló. Egyébként az emlékpénzérmének köteles példánya a Nemzeti Múzeumba kerül éremtárba, ami fantasztikus kollekció, és ez egy megtiszteltetés és értékálló.
11: Az asztalon elég sok sportrendezvényre készült pénzérmét látok, sőt van itt egy Moody kutyás emlékérme is. Hogy fog hozzá a tervezéshez? Mennyire szorítja korlátok közé a fantáziáját az, hogy egész piciben kell gondolkodni, 4-5 centiben, és a domborműnek a magassága is korlátozott, és azért kell, hogy szerepeljen, hogy mire készült, hogy mikor, és valami figura, vagy valami olyan képi utalás is, ami erre a jeles eseményre emlékezteti majd az embereket.
10: Itt a paramétereket a megrendelő, jelen esetben Nemzeti Bank írja ki, és a pénzverővel egyeztetve, például, hogyha mondjuk itt előttünk van Naiman János, a születési és halálozási dátuma kötelező, akkor a túloldalán itt jelen esetben 5000 forintos, tehát rajta kell lenni a névértéknek, a pénzverő emblémájának, rajta kell lenni a verési évszámnak, azt szeret a tervezésnél is, meg a kivitelezésnél is, hogy utaljon az egyik oldal a másikra. Például Naima Jánosnál egy 1 és 0-ból készült számsor van perspektívikusan ábrázolva, a túloldalon pedig Naima János portréja, és a mögötte a binális számítógép alaptípusa, ami majdnem egy konyha méretű hatalmas gép volt, és ez volt az első olyan szerkezet, ami párhuzamosan két funkciót tudott ellátni.
5: Pintér Edina interjúja után most menjünk vissza a pénzmúzeumba.
3: Az első forintunk az Károly Róbert nevéhez kapcsolódik. Ugye ő firenzei mintára aranyforintot vezetett be. Ezután a forintnak nagyon sok különböző neve volt, és amikor 46-ban az új valutának az elnevezésén gondolkoztak, akkor nagyon sok név szóba jött, a tallér, a máriás, és végül úgy döntöttek, hogy egy olyan fizetőeszköz után fogják elnevezni az újat, amely nagyon sokáig meghatározó pénze volt a magyar népnek.
7: Van a Bélyeg Múzeumnak egy nagyon különleges alumínium bélyege is, ami önmagában is egy ritkaság, ez is kiállításra került, és hát a mára már szintén legendásnak mondható ezüst 200 forintos, amely a rendszerváltás egyik szimbóluma is, itt látható ezüst és itt arany kivitelben, és talán érdekes, hogy az urbánus legenda szerint ennek az első kibocsátási évében készült ezüst 200 forintosok fényesebbek, ezért azt gondolták sokan, hogy több ezüstöt tartalmaznak, nagyobb finomságú és nagyobb arányú ezüstöt tartalmaznak, mint a későbbi kibocsátások, de valójában ez csak amiatt történt, hogy fényesebb lett az első széria, mivel éppen felújították a magyar pénzverő épületeit 1992-ben és Londonban készültek ezek az érmék akkor, és ott olyan felületkezelést alkalmaztak az érmén a felületek kialakításakor, hogy a benne lévő ezüst tartamat a felületéhez közel dúsították föl. Ezért tűnik fényesebbnek, de egyébként nem tartalmaz több ezüstöt, mint a későbbi széria.
5: A fizikai és gazdasági összeomlásból emelte ki Magyarországot a forint, és vált a stabilitás az újrakezdés szimbólumává. De mi zajlott-e gazdasági csoda előtt néhány hónappal a pincékben és az óvóhelyeken? Az Örkény Színház Ostromdressz című előadása valós történetet Tolnainé Kassai Margit naplóját idézi. Párhuzamba állítható-e az emberek leleményessége azzal a túlélési ösztönnel, amellyel a magyar társadalom a világtörténelem legnagyobb inflációját vészelte át a forint érkezéséig? Erről is mesélt a rendező Bíró Kriszta és a főszereplő Kókai Tünde.
12: Azért ülünk itt, mégpedig a Déréné szobor háta mögött, az első kerületben, mert a Déréné szoborral szemben nyílik a Pauler utca, ahol Tolnainé Kassai Margit 44 karácsonyától egészen az ostrom végéig, és még utána egy pár napig egy Sztélo Gábor által alapított gyerekotthonban élt. Onnan hajtotta végre csodálatos expedícióit azért, hogy a gyerekeket is megmentse, tehát élelmiszert szerezzen, és a szüleit is gondozza.
9: Önkéntesként dolgozott ebben a gyermekotthonban, ő egyébként fotográfus volt és banktisztviselő, hogyha jól tudom, és a férjének írta a feljegyzéseit először naplóformában, vagy később visszaemlékezésként?
13: Igen, alapvetően ő az, akit megnevez, így a levelekben, de hát ez mindig nyilván egy ilyen bonyolultabb dolog, amikor az ember naplót ír, az félig magának is van. Itt van egy megcímzett személy, de azt gondolom, hogy ez számára is nagyon fontos volt, hogy lelkileg és szellemileg éppen tartsa magát, és hogy emlékezzen ezekre az eseményekre, amit történtek vele.
9: Kalandos sorsa volt ennek a kéziratnak, mert hogy a Szabó Ervin könyvtárba adta be a 70-es években, és utána találta egy kutató?
12: Egyre újabb és újabb információk jutnak a birtokunkba. Például most körülbelül egy fél éve tudtam meg, hogy Kiskas, vagyis Kassai Margit, ő erősen gondolkodott rajta a háború után a férjével együtt, hogy hogy lehetne ezt a naplót kiadni. Aztán végül ez Hamvába holt, és nem történt meg, és semmilyen kiadóhoz nem jutott el, ahogy egyelőre tudjuk, és ugye ő elköltözött a férjével Kanadába. 1974-ben járt Budapesten az akkor már nem is olyan kicsi lányával, és akkor, mint utóbb kiderült, leadta ezt a szöveget a levéltárban. Kunt Gergely kutató találta ezt meg évtizedekkel később, és aztán kiderült, hogy van a kéziratnak egy változata az örökösnél, és így összeértek a szálak. Úgyhogy most már nem csak magyarul olvasható 2020 óta ez a napló, hanem tavaly márciusban megjelent angol nyelven is Kanadában Behind the Lines címmel.
9: Hogyha Kassai Margit most velünk lehetne, képzeletben velünk is van persze, és megélhette volna a 80 éves forint jubileumát, akkor a naplója vagy a jelleme alapján ön mit gondol, hogyan értékelte volna így utólag azt az időszakot, amikor szó szerint a túlélésért kellett küzdeni, amikor a semmiből kellett új életet teremteni, és utána pedig az országot is új gazdasági alapokra helyezni?
13: Szerintem az az ember, aki ilyen szélsőséges körülmények között, amikor tényleg borzalmak veszik körül akkor is ennyire szerencsésnek érzi magát, és ennyire sok kitartás van benne, és ennyi értelmet lát akkor is az életben, amikor látszólag abban nagyon kevés van. Abban minden esetre igen érdekes belegondolni, hogy egy ilyen világban, ahol ennyire a kényelmünkről szól minden, és ugyanakkor persze ugyanúgy vannak veszélyek, amik körülvesznek, de hogy alapvetően azért más életet élünk. Most itt vagyunk tényleg a Dériné szobra mellett, akkor rögtön arra gondolok, ahogy a regényben ez a pipiskedő szobor, ahogy leírja, hogy már nincsen feje, és most itt vagyunk egy ilyen nyugodt környezetben csókolózó galambokkal.
9: Béke galamboknak is mondhatjuk őket, hiszen a legfontosabb a biztonság, hogy béke van.
13: Igen, hát szerencsére itt nálunk. Ha már egy picit távolabb megyünk, akkor már ugye nem ez a helyzet.
12: Én még hozzáfűznék ehhez valamit, hogy az is nagyon érdekes, szerintem nem elhanyagolható jellemvonása Kassai Margitnak, hogy mivel banktisztviselő, ezért ért a pénzhez. És például pontosan tudja az ostrom kezdetén, hogy a nála lévő pénz, ami nem nagyon sok, de nem is nagyon kevés, hogy semmit nem fog érni pillanatokon belül, ugye ez a pengő, és őrült módon elkezd költekezni azért, hogy ne maradjon rajta a pénz, és akkor vesz mondjuk 10 fok kefét, meg malacfület, ugye? Malacfület eszik karácsony előtt bent a városban. Szóval költi a pénzt, azért, mert tudja, hogy semmit nem fog érni 2 percen belül. És aztán az a része a naplónak, a kiskas átmegy Budáról Pestre, mert hogy Pest sokkal intaktabb, ahogy egy ismerőse fogalmaz, és ott ugye beindul már a kereskedelem. Tehát a Szent István körúton kapualjakban vidékről feljáró asszonyok árulják azt a kicsi élelmiszert, amit meg tudtak termelni, de nem pénzért, valóban csere kereskedelem van.
9: És hirtelen már mindenki szembesült azzal, vagy minden ember tudta, hogy a pénznél, ennél a pengőnél, a hiperinfláció idején ráadásul mondjuk egy gyufaszál, vagy egy szalonnadarab, vagy esetleg egy használati tárgy is többet ér, sokszor sokkal többet ér.
12: Kassai Margit forinttal már nem igen fizetett, mert hogy nagyon gyorsan elmentek az országból a férjével, Tolnai Györgyel, úgyhogy nem tudom, mit szólna a forint 80 éves születésnapjához, de biztos boldog születésnapot kívánna neki.
9: Arra viszont tudna válaszolni, vagy természetesen a színpadi előadásból kiderül, hogy számára mi volt mondjuk a valuta, tehát az akkori fizetőeszköz, persze metaforikus értelemben, tehát az emberi lelemény, a humor, vagy egy kicsit az önirónia, mi egyéb még, ami az ő habitusából, jelleméből kiderül, ahogyan ön a színpadon megformálta.
13: Még így a cserekereskedelemhez visszakanyarodva, nyilván ez abszolút ment, és ő is seftelt ügyesen, szerencsésnek tartotta magát, amiatt például, hogy nem nikotinfüggő, és itt tudott cigarettát cserélni, vagy hogyha szerzett, el tudta cserélni. Leírja, hogy mennyi álmatlan éjszakája volt itt a Pauler utcában, hogy a szülei mit fognak enni. Érdekes ezt így megfogalmazni, hogy a humor, mint ilyen valuta, az ember bizonyos helyzetekben ezzel előrébb jut, vagy bizonyos emberek, nem tudom, megengedőbbek vele szemben, és átjut olyan kapukon is, amin egyébként az átlagember, aki nem rendelkezik ennyi leleménnyel és humorral, az nem. Például a nyilasokhoz való viszonyulásában lehet még ezt felfedezni, hogy belül nagyon bátor és szabad marad, és azt mondja, hogy egyáltalán nem remeg meg, amikor a közelükbe kerül, tehát ez is egyfajta túlélési mód.
9: Színpadon is a fizikai túlélés van a fókuszban, de ugye a háttérben már fölsejlik, amire az előbb a rendező is utalt, a teljes pénzügyi összeomlás. Az ostromdressz nagyon kifejező fogalom, tulajdonképpen amellett, hogy tényleg a túlélést is segítette részben, lehetett egyfajta mentális védőruha is?
13: Abszolút. Szerintem arról szól, ahogyan ő felsorolja, hogy mi mindenből áll ez az ostromdressz, hogy az ember akkor is lehet előrelátó és leleményes és ügyes és felkészült, hogyha amúgy a külső körülmények rögtön eltántorítanák ettől, hiszen iszonyú hideg volt, nem lehetett erre felkészülni, de azzal a nagyon kevéssel, amivel ő túlélt, az mégis nagyon-nagyon sokat adott hozzá neki, és jelentett tényleg a legelkeseredettebb pillanatokban az, hogy nyakig gázolnak a sárban, de ő mégis tud örülni annak, hogy de azért ez a bakancs meg az ostromdressz, az neki pont azt az utolsó cérnaszálat megtartja, ami mondjuk az éppen vele együtt áthajózóknak meg már elszakad, és benne az utolsó reményt mondjuk ez az ostromdressz tartja, és arra gondol, hogy de milyen jó, hogy én nem tudom, nem akadok ki, és kezdek el kiabálni a többiekkel, mert nekem milyen szuper ostromdresszem van.
5: Kedves hallgatóink, a Szabadpolc ma a Pénzmúzeum új kiállításáról és az Örkény Színház Ostromdressz című előadásáról szólt, a 80 éves Forintra emlékezve. Köszönöm a figyelmet a felelős szerkesztő Bödő Anita, a hangmérnök Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: 21 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak száma. Átnevezte az Ontario tavat az amerikai elnök. Napos fátyol felhős idő lesz holnap, eső nélkül. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitás, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indította a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban holnaptól látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és a következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump, az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és a legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az öt nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. A két ország viszonya azóta feszültebb, hogy a múlt héten megszakadtak közöttük a kereskedelmi tárgyalások. Idehaza túlnyomóan derült, fátyol felhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 22 órakor a késő esti krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.
3: Három változat hány munkapanyára. Eszterházy Péter hangjátéka. Második rész.
4: Egy, mintha nem is volna itt. Vagy a zongorával babrál. Közben bejön Rosenbaum és a felesége is. Hegyn fején, feje körül a férfi mér. Colstok, szögmérő.
5: Írjad, Teréze, írjad! Ez egészen elképesztő. Nulla. Egy. Egy. Kettő. Három. Öt. 8, úgy, innen a füléig, 13.
6: A 13 az prim?
5: Nekezd már te is.
6: Te nem értesz engem meg, te. Én most vicceltem. De te, Kár, nem érted meg az én vicceimet. Sose értetted meg te az én vicceimet. Egyik viccemet se értetted, sose. Mindig nem értetted meg te az én vicceimet. Tudod, milyen vagy?
5: Később írd. 21. A Fibonacci sor. Mint jól tudjuk, ezek a természetben föllelhető szabályosságot absztraktizáló számok.
6: Fenyőtoboz, csiga, ananászgyümös, napraforgó, tyúktojás.
5: De hogyan kerüli el ez a koponya a társadalmi változtatásokkal, lázadásokkal járó új represszió megholosítását?
6: Vicceltem, de mindegy.
5: A tojás. Mert elkerülni, elkerüli.
6: Elkerüli. Ez olyan. Egy koponya, ha megígéri, elkerüli. A golyófej rövid életet jelképez.
5: Meg lehet, Teréze. Ezt nem vitatom. A félgömb. Megszüntetve vízszintes. Mutatom. Függőleges. Mutatom. Dihotómiáját. Ezt nem tudom mutatni. A koponyát nem hierarchizált erőtérbe helyezi.
6: Elhagyott fej az országúton, gonoszt jelez.
5: Mesterünk koponyájának ezek az arányai valamiféle rejtett, kultúra előtti formát, szabályosságot jelenítenek meg, amely a maga törékeny és veszélyes módján az élet ünneplése. Az élet ünneplése, Teréze!
6: Igen, a Fibonacci számok, az aranymetszés, a vadászat, a kiszolgáltatottsága, a folyamatosan táguló rend. Mint a sejem. Fogd meg te is.
5: Azért ne essünk a Haydn másik oldalára. Ragya. Nem sejem, ragya. Haydn ragya, de ragya.
6: Sejem ragya.
7: A szaksajtó szerint fizikailag nem vagyok meggyerő. Alacsony a termetem.
8: Hol volnál te alacsony, Jozsókám? Lent, lent talán ott esetleg. Alacsony vagy, de feljebb. Mutasd magad, álljál ide. Mérjük össze magunkat. Húzd ki magad. Tessék, Schwarz auf Weiß. Ez neked alacsony? Ez, fiam, nem alacsony, ez first class. Hála Istennek, nem hórihorgas. A hórihorog, az a halál, ezt elhihetik nekem. Ott tényleg nincs mit csinálni.
7: Az agyam szép. A koponyám. A testem működik. Múzsa. Múzsa viszont kell. Herceg, gróf, báró nem kell. Múzsa kell. Kis múzsa, nagy múzsa, közepes múzsa, hosszú múzsa, rövid múzsa, sovány múzsa, kövér múzsa, fogyó múzsa, ízó múzsa, szabadidő múzsa, munka múzsa. Úgy, mint vonós négyes múzsa, szonáta múzsa, szimfónia múzsa, és akkor irány az egyházi zenék. A bise múzsa, úgy, mint Belzó bise múzsa, teremtés bise múzsa, kis orgona bise múzsa, stb. Bise múzsa.
9: Magas sikértartalmú múzsa. Múzsa. Állítólag Mozart zenéjére jobban tejelnek a tehenek. Tudományosan be van bizonyítva. Tejel. Nem tejel. Kurtág, Ligeti, Jenei, Sári, Vidovszki, Dinnyés. Hát ez még nincs kimutatva. Egyébként is miért kéne annyi tejet inni?
7: Itt inkább disznók vannak, mint tehenek. Disznók, meg szúnyogok.
9: A szúnyog, mint tudják, példaszerű zenei szörnyeteg, mert két szúnyog együtt mindig kis szekundban énekel.
7: Szúnyogok, disznók. Az én zeném egyfelől, a mangalicák másfelől.
9: Jó magyar disznó. Az a fias disznó úgy viszi lefelé a koleszterint, mint a lavina. Persze Magyarországon inkább szép vagy alföld, mint lavina. Legalább nekem szép. A mangalica Viszi a koleszterint.
7: A vonós négyesem nem viszi. Isten nélkül nincsen zene. Nincsen értelme a zenének. Akkor csak a mangalicának van értelme. Én volnék a legutolsó, aki a mangalica ellen beszél. Azok a zaftos sonkák. Az a fényes sonka. Az a fényes, könnyű sonka. Fényes, könnyű élet.
4: Egyen az előszobában, Herceg a szokásos ablaknál.
7: Mozart talán 2 hétig bírta volna. Beethoven 2 napig. Én 30 évig. De ezt csak mellesleg említem. Minden reggel, a ma híres hírhet szerződésnek megfelelően, tartozik naponta délelőtt és délután megjelenni az előszobában, ahol megtudakolja a zenélésre vonatkozó hercegi parancsot.
10: Estére 2 szonáta rendel!
7: Türelmesen várakozik, majd...
10: 2 bariton trió feltéttel!
7: Antisamplírozás ennek a neve. Mozart igazán nagy, mindig elismertem, de ebben gyöngécske, mint a tavaszi hagyma. Ez a fiatal Ludwig? Ő is sokat kapott a teremtőtől. Antisamplírban azonban pocsék. Egy pancser.
11: 54 éves vagyok. Enyém itt minden. 55 éves vagyok, ameddig a szem ellát. 56 éves.
9: 56? Mekkorát szólt volna ez 90 előtt?
11: 57, 58, 59, 60, ameddig a szem ellát.
7: Sírok, ha a jövőre gondolok. Sírok, ha a múltra gondolok. Soha. A legkisebb indítékom sem volt, hogy az örökké valóságnak írjak. Mindig csak az idővel foglalkoztam. Avval, hogy mi történik 2 időpont közt. Leütöm a billentyűt, vagy nem ütöm le a billentyűt. Húzom a vonót, vagy nem húzom a vonót. És ha húzom a vonót, leütöm-e a billentyűt. Mi történik 2 időpont közt? Mi? Micsoda?
8: A dögunalom egyfelől, az én zseniális kis csillagom másfelől. Micsoda szomorú leveleket írt szegénykém, ameddig a szem ellát. Nem is szomorú, inkább búval gyakott. Ez a helyes kifejezés, búval gyakott. Mutasd csak meg ezeknek virágszál, amiket írtál, ezek jó emberek. Milyen szép, szomorú, úgyis, mint búval gyakott leveleket írtál?
7: Nem ám, Mutter! Kérem, édesanyámat, lennők diszkrétek?
8: Ordas magányomban, elhagyatva, mint szegény árva, szinte minden emberi társaság hián, szomorúan telve az elmúlt szép napok emlékeivel.
7: Mama, kérem.
8: Nem mamáz az anyád, úristállá, teljesen lefogytál. A hercegek híznak, a Haydnnek meg lesoványoznak, ez az igazság.
7: Mama, kérem.
8: Kusz! 3 nap alatt úgy 20 fonttal lettem soványabb, mert a jóféle bécsi falatok már elfogytak. Jaja, gondoltam magamban, amikor az étkezőben finom marhahús helyett 50 éves tehén 1 darabját...
7: Fácán helyett cipőtalpszerű rostélyost, a sütebény helyett aszalt albaszeleteket és bogyorót, meg hasonlókat kellett rákcsálnom. Itt Eszterházán...
9: Eszterházán? Ügyelni? Arra azért kéne ügyelni, hogy ez a szó legalább itt, hogy ez a szó legalább itt, hogy itt ne hangozzék el.
7: Senki se kérdezi, parancsol csokoládét, tejjel vagy anélkül, kávét, feketén vagy tejszínnel, Mivel szolgálhatok, kedves Haydn?
9: Tessen már arrébb sodródni a művésznőnek, és hagyna békét Józsikánknak. Menjél már.
8: Mi történik két időpont közt? Mi? Micsoda?
7: Tartozik kerülni mindenfajta bizalmaskodást, közös evést, ivást és egyéb bizalmas érintkezést a muzsikusokkal. Muzsikus-e vajon az énekesnő? Ezt nem tárgyalja a kontraktusom, hanem a karmesternek mondott Josephus Haydnus.
9: Józsika, mi lett belőle Józsika? Tök normális paraszt gyerek voltál. Tessék most meg ez a Josephus.
7: Csönd! Na végre egy kis csönd. A csönd is zene. Hanem a karmester minden szorgalma és jó szándéka latba vetésével kötelessége az énekesnők tanítása. Nehogy azok elkanászodjanak. Nincs rosszabb az elkanászodott énekesnőknél.

0: tül? Kérdem, tül? Tül mögött a művésznők?
1: Tül mögött a művésznők?
0: Akkor rögtön kérném a kisasszony próba énekelni.
1: Asszony, mester, asszony. Immár, mester, immár.
0: Nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. Ha van gyereke, nem érdekel a gyereke. Ha a gyerek egy tündér, fütyülök a tündérekre. Ha a gyerek egy tök, fittyet hányok a tökfélékre.
2: Kukurbita pépó. Főzőtök. Anyám kedvenc kifejezése volt a kitelepítésben. Ma, fiacskám, kapros kukurbita pépó lesz vacsorán.
0: Ha a férjem magas, mint egy vendégfogadó, kutyába se veszem a vendégfogadókat. Ha holló, fekete hajú, hát rá se bagózom a hollókra. Hesmadár, ha hű, köpök a hűségére. Ha csapodár, köpök a csapodárságára. Ha pedig hajadon, kutyába se veszem fitos orrocskáját. Levegőnek nézem búzahaját. A fülem botját se mozgatom darázs derekára. Nem érdekel a talpa, nem érdekel a bakája, nem érdekel a vádlia, nem érdekel a térde. Jut eszembe, van itt egy, mutatom, egy békercisztám. Magyarul térdárok hólyag. Szép, nem? Térd árok hólyag. Szlovákul bekerov a ciszte. Hol tartottam?
1: A térgyemnél.
0: Nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel a térdje. A hangjukon kívül nem érdekel semmi, semmi más nem érdekel, csak a hangjuk. Megértették? Nincs térgy, nincs fitasar, csak a hang. Az én zeném egyfelől, és a maguk hangja másfelől. Semmi más nem számít. Nem számít! Semmi, senki sincs ebben az átkozott székben. Csak az a fül, amely magát hallgatja. Na, tessék, kérem, még sok a dolgom. Ki kezdi?
1: Én.
0: Maga van térdnél, parancsoljon.

0: valami más.
1: Falló, falló, falló mi, falló, falló, falló mi.
0: Nem kérem, erre a hangra a herceg úr önfőméltóságának nincsen szüksége. Köszönjük a fáradozását. A Becquerova cisztém?
2: Polcelli leszakítja maga elől a tült, ha szakítható. Ha nem szakítható, akkor is valami erőszakos mozdulatot tesz. Ja, elfelejtettük mondani. Az énekesnők közben kimentek. Ha mégsem, akkor most mozdulatlanok. És valahogy Polcelli közel van Haydnhez. Legalábbis a melle.
3: Luigia Polcelli vagyok.
0: Istenem, de gyönyörű. Megírlak.

0: A Morzsin grófnak talán jó lesz. Vagy az örökké új gazdag Grassalkovicséknak. A férje, ha lehet, még tehetségtelenebb, ha csak közelít hozzá, már zokogni kezd a hegedűje. Hány, maga engem elkényeztetett, én már nem viselem el a tehetségtelenséget. Apró kis kiütések lepnek el. A tehetségtelenség félelmetes. Végső soron lázadás. Lázadás a rend ellen.
1: Az igazi lázadás a tehetség, mert az új rendet teremt.
0: Egyébként sem furakodjék a szavaim közé, hogy úgy mondjam. Megmutassam, hogy énekel a maga polcedie?

0: Tucker.
1: Ő főméltósága kétségtelenül nívósabb herceg, mint szoprán.
0: Úgy vágom ki őket, mint ide lacháza. Ez nem egy hang.
1: Engedelmével én ezt másképp látom. Polcelli kisasszony.
0: Asszony, Haydn, asszony.
1: Polcelli hangja kétségkívül nem tökéletes.
0: Kétségkívül, Haydn, kétségkívül.
1: Ugyanakkor nem is rögzült valamely közepes nívón. Vagyis a lehetőségei éppen hogy biztatóak. Több, mint biztatóak. Ne feledjük, egy fiatal teremtéssel van dolgunk.
0: Ne, nekem nincs dolgom vele.
1: Van dolgunk, akinél az éretlenség egyenesen, természetesen, mint egy az érettségnek a föltétele. Az összevisszaságot, melyet a kegyelmes úr tévedhetetlen gúnnyal pécézett ki, inkább szertelenségnek látom. Odáig mennék, hogy a hamis intonációt egy lehetséges, ismétlem, szertelen drámaiságnak hallom.
0: Ezt komolyan mondja? Így hallja? Mutassa a fülét?
1: Szakmai javaslatom, hogy szerződtessük a Polcelli házaspárt.
0: Én? Haydn. Én szerződtetem. Ha, szerződtetem. Higgy el, a hatalomban van azért jó. Valami édes. Ez szerintem maga is tudja, csak nem hajlandó gondolni rá. Az édes ízeire. Vajon mit is jelent ez? Vajon? Ha az én szuperfülű Haydnem egy ciszre császkáló C-ben úgymond a zeneszerzői talentum kincseit bányázgatja. Hát csak bányázgasson abban a szent kútban.
2: Antonio Polcelli épp hegedülne. Haydn azonnal leinti.
1: Elég, uram. Sok is. Szükségem van egy vonósra a zenekaromba. Sőn kétségtelenül vonós. Hisz van nem ne bár vonója. És ezt vonja. Ne, az Isten.

0: egy insultó tisztelettel, úgyis, mint rispettóval szólva. Nápoli és Mantova admirálja könnyű kezem, kikérem magamnak protestára! Igaza van. A kezem pedig fából belőle van. Holc. Gyújtósnak való holc.
1: Nem, ízd magad, Toncsi. Nem lehet mindenki tehetséges. Az emberiség nagy része nem tehetséges. Ezek mind szégyeljék magukat. Mintha rosszul feleltünk volna az iskolában, és valaki majd fekete pontokat ad. Nem az a legtermészetesebb, hogy az embernek nincs különös tehetsége.
2: Engem a tehetségtelenség, bármennyire meglepő, nem hoz ki a sodromból. Engem a tehetségtelenség nem háborít föl.
0: Mert szinyóra nem tudja, mi az. Engem igenis, Indignáció, ne! Fölháborít! A saját tehetségtelenségem fölháborít, olyan, mint egy cseb, egy gennyes fekély, marcsózó, mintha látszana rajtam. Hát meg se kell fognom a violinót, bár tehetségtelen vagyok. Az én tehetségtelenségemhez, impotenza, csak a papot tehetsége, talentom érhető. És ez a tehetségtelenség nem szeszély, hanem kitartó, szívós, enmal impotenza, immer impotenza. Hadd öleljelek át. Úgy. Hát, ha átáramlik. Hát, ha a tehetség átáramlik. Nem áramlik.
2: Nem áramlik.
3: Luigi Polcelli, és átöleli a mestert.
1: Nem áramlik.
2: Nem áramlik.
3: Mint előbb, csak Antonio nélkül.
2: Áramlik. Valami áramlik. In nomine Domini kezdeni. Laus Deo, vagy Soli Deo Gloria befejezni. Reggelente leülök az zongorához. Minden reggel. Minden reggel vár a zongora, mint egy hű kutya.
1: Jó, jó, Haydn szag. Borosta. Ez borosta. A borosta a legférfiasabb testrész. Kevesebb, mint szakál, több, mint borotválatlanság. Nem beszél. Hivatalosan nem is lehetne borostás, nem de? Nyilván hercegi előírás szabályozza a borosta kvócienst, nem de? És maga? Betartja az előírásokat, nem de? Most én beszélek. A belső szolgák kizárólag éjszaka élhetnek a borosta jogával és lehetőségével, nem de? Persze, meddig éjszaka az éjszaka? Téged ez nem érdekel. Téged a zongora érdekel. A hű kutya, amely vár reggelente. Mász bele a szívbe, papa.
3: Csönd. Vagy zene. Vagy csönd, mely zene.
1: Borostában nem vagy daliás.
4: Katolikus borostára nem lehet építeni. A borost az protestás. Dacosan nő ottan. Valaki ellen nő, valamivel szemben. A protestáns borosta sercegése, kékes, ború sötétlése maga az ellenállás. A katolikus borosta, már bocsánat, a semmi, puhányság, semmi kékes sötétlés, sokkal inkább vörhenyes bizonytalanság, igen. A katolikus borosta csak csupán slamperej és mulasztás. Mulasztás és vétkezés. Szóval, tettel és mulasztással.

0: mintha újra kezdenénk, vagy kiavítanánk az előző jelenetet. Közben, mint egy a csont, koponya hívószóra, bejön angyal. A szokásos két koponyával zsonglőrködve.
1: In nomine.
2: Kívánom.

0: Kívánom magát, ahogy egy 19 éves nő kívánhat. Mindenét kívánom. A hangját, a hallgatását, a puposságát, mert mintha pupos lenne. Íve van a tartásának. Azt a rossz bőrét kívánom. Kívánom a ragyáit. Kívánom a csontjait. A csontjai a legszebbek. A koponyája, a koponyája.
1: Olyan vagyok ezekkel a koponyákkal, mintha én volnék a halál maga. Egy játékos halál, a vágy, a mindent elborító vágy egyfelől, és közelében a halál másfelől. Szép gondolat.

0: hagyja már ezt abba! Úgy kívánom, hogy a lába nem éri a földet.
1: Kívánom, kívánom. Megértettük, megértettük mi itten ezt.
0: A papát buzerálja, mert ő, mintha nem értené.
2: Olyan szépen beszél ez a kislány. Miért nem hagyja békén? Mit fontoskodik itten mindig?
3: Magoly mondja verébnek.
4: Kára Polcelli, megértettem. A szeretőm kíván lenni. Én nem fogok itt magával vitatkozni.
5: Kívánom, papa. Ennél többet nem tudok mondani.
4: Erre most mit mondjak? Megtisztel. Mandula illat. Foggyémánt fény. És egy kis könnyű ordinárésák.
1: Ha egyszer elszabadul a költőiség, nincs megállás. Tudják, mi a neve az elszabadult költőiségnek?

0: helyben boldogan ujjongva tolja, mit tolja, röpíti a zongorát föl s alá. A zongorán hever Polcelli, mintha egy jachton lapoznék. Természetesen zene. Hosszan.
1: Maga kíván engem, én kívánom magát. Kiviszi át a folyón az unciát.
2: Ennye, ennye, kisfiam!
3: Nincs a teremtésben névótlanság, csak én.
4: És ez? Ezt miért szabad?
0: Heidn a zongorán elül, Polcelli térdel a lába közt.
1: Nyitogassa csak a torkát, még nincs a helyén.
0: Ugyanez fordítva.
5: Nyitogassa csak a torkát, még nincs a helyén.
1: De forró.
5: Ha leülök a gyöpre, kiég a fű.
6: Nyírni, locsolni, nyírni, locsolni.
1: Hogy mi az élet, most értettem csak meg. Minden aranyai fényli.
6: Papa, ebből egy kurva szót nem lehetett érteni.
4: Papa, artikuláljon. Igen, oda bele. Na, még egyszer.
1: Enyém itt minden.
4: Papa, az előbb is ezt mondta.
1: Ezt.
4: Becsó?
1: Becsó.
0: Heidn a zongoránál dolgozik.
2: Édes József. Édes József. Szeretsz te férfi lenni?
1: Erre így még nem gondoltam. Reggelente leültem a zongorához. Már várt rám a zongora. Igen, akár egy kutya. Nulla dies sine linea.
4: No de, igen, no de. No de ki tud ma már latinul? Mert ez latin. Annyi, mint... Egy nap sem újjék el vonás nélkül, idősebb Plinius. Ki szerint Appellis, Nagy Sándor udvari festője szokta ezt mondani abban az értelemben, hogy minden napnak meglegyen a dolga.
1: Kusmá!
4: Már bocsánat, hogy elnézést. Én csak tanítnevel szórakoztat. Az ifja Plinius pedig, akit mindig szoktunk idézni számolatlanul, ő azt mondja, ez nem kitérés, ez maga a mű. Ebben szoktunk takarózni. De csak tessék folytatni, ez nem kitérés.
1: Kezdeni, in nomine Dei, Isten nevében. És rátettem a kezem a billentyűkre, és hagytam, hadd mozogjon. Próbálgattam, mi, milyen, micsoda jön ki, mi akar kijönni, mi akarja magát. Úgy gondoltam el, hogy a világ teli van zenével. Vagy hogy én vagyok teli zenével, de ez ugyanaz. Én nem foglalkoztam külön magammal, az egómmal. Szerintem akkor még nem is volt egó.
4: Se egó, se koleszterin.
1: Csak a bennem növő zenével foglalkoztam. Nézek. Gyűjtögetek. A zongora, mint egy lepkeháló. Hogy mit fogok ki a nagy zenetengerből? Nem csinálok semmit, csak figyelek. Nem találok ki semmit, csak rátalálok. Minden megvan. Az Úr gondoskodott erről. Minden dallam. Minden.
4: A hangszerelés is, papa. Nem áll, hogy semmit. Valamit azért az embernek is kéne. És a szabadság, faszikám? És az ember méltósága?
1: Az Úr szabadsága az én szabadságom. Az Úr méltósága az én méltóságom. Mozart fejben írt, én zongorával.
4: Jut eszembe Mozart. Találkozom Mozarttal. Tényleg találkoztak. Vonós négyesestek is.
2: Ja, hogy a túróban ne vonós négyesestek volna? Hát még vonós hármasoztak is. Az én fiam mindent tud. Vonós hármas, vonós négyes, vonós ötös, vonós hatos. Mondjon egy számot. Gancega! Egy Jenny! Ez a neve!
1: Délután letisztáztam. Másnap gyakoroltuk. Az emberekhez igazítottam a zenét. A zenészekhez és a herceghez. A hercegi fülhöz. Nem volt rossz hercegi fül. De csak hercegi fül volt. 30 év hercegi fül.
4: Papa, mit szerénkedik? Hercegi fül egyfelől, radikális zenemunka másfelől. 30 év hercegi fül, hangengedmény nélkül.
1: Mi megy, mi nem megy. A zene egyfelől az ég ajándéka, másfelől gyakorlat. Ami nem megy, az nincs.
7: Tomassini mindent el tudott játszani. A Polcelli félig nem tudott mindent eljátszani. A Pozzi mindent leénekelt. A Polcelli nem tudott mindent leénekelni. Ah, volt, amit tudott. Volt, amit nem tudott. Mandula illat. Foggyémánt fény. És kis könnyű ordináréság. Ez kell. Múzsa kell. Kell, hogy néha szívdobogva vegyek levegőt. Kell, hogy összezavarodjon a nap, a munkanap, hogy ne lássam a billentyűket. Nézem, nézem, nem látom. Fekete billentyű, fehér billentyű, és én mégis a Polcelli remegő lábszárát látom. Még csak nem is a pihés hasát, a remegést. A múzsa nem szimpla szerető. Szeretőnek szerető, de nem szimpla.
6: A mindennapi lelki feszültséget ad meg nekünk ma.
5: Ő csak ahhoz a rohadt zongorához, amely fölzabálta az egész életedet. Úgyhogy észre sem vetted. Borosta.
7: Ez már volt?
1: Polcelli terhesen a zongoránál, amelyen lábos, pelenka, stb. Mellette babakocsi, Polcelli rázogatja, mellesleg. Hegyna szokásos helyén, láb közben.
5: Terhes vagyok. Áldott állapotban. Miért nem mondja sose, hogy szeret?
7: Mert szeretem.
5: Virágot se küldett sose.
7: Egyszer már küldtem. Nem volt olcsó. Bár az uradalom méltányosan megszámította. Szép virágok voltak.
5: Emlékszem. Szépek voltak.
7: Én? Én...
5: Tud nem énnel is kezdeni mondatot?
7: Én vagyok az apa.
6: Volt ilyen pletyka.
2: A szakirodalom szerint teljesen alaptalan. Alaptalanna.
6: 10 évet nyomott le a szinyóra a kastélyban. Ez alatt 4 gyereke szült erre a szép világra. Akkor még nem fogyott a magyar, ha olasz is. Szép a világ. Ami szép, az szép. Mit kell ezen nevetgélni? Hallod, uram? Nem mindig válaszol, vagy nem hallani. De van, hogy válaszol. Vagy úgy hallani.
5: Már miért volnál te az apja? Van nekem törvényes uram. Látod az új testemet? A szemedben akarom látni a szépségem.
7: Of course, of course.
6: Mi van, papa, londoni impressziók?
5: Nézd, teli vagyok élettel.
7: Teli vagyok zenével.
5: Mit motyogsz?
7: Egy terhes múzsa. Nem kontradikció, én egy ilyektóhoz?
6: Ha itt a baj, megjő a műveltség.
7: Reszketek a testettől. Soha nem sírtam. Öregen is inkább csak a könnyen folyt. Nem zokogtam kétségbe esetten, se egyedül, se valaki vállán. Erős vagyok. Az erőm a gyengeségem. És minthogy Isten derűs szívet adott nekem, meg fogja bocsátani, hogy derűsen szolgálom őt.
6: Tudom, mester, tudom, az ember... Jó, nem is fúrom, lojális vagyok a főnökhöz, de azért azok a misék nem túl vidámak azok a misék. Egy kírje 6-8-adba? Nem áll. Uram, irgalmaz. Hát nem tudom. Buonasera, signorita, kis figurpáj.
7: Az a könnyű, fényes élet.
5: Ne sírjon, Giuseppe. Ne sírjon!
7: Nem sírok. Keresek.
1: Benyúl a szoknya alá? Vagy ez megint túl olcsó? Minden esetre sötét.
8: Utolsó figyelmeztetés! Mozartot kérjük a színpadra! Dorfi a francba a színpadra!
1: Mozartot, mintha belökték volna középre. El tudjuk képzelni, hogy Jupis méregdrága öltönyben van és parókában. De hát, mit nem tudunk mi elképzelni.
8: Papa! Papa! Papa! Merre vagy, papa? Papa! Papa!
1: Hegyn 4 kézláb mászik ki a zongora alól, Polcelli lábai közül.
0: Mozart, miért meglátja, szintén négy kézlábra ereszkedik, boldogan csaholják körbe egymást, ugatnak, játszanak, talán ugatva énekelnek, minden esetre stb. Nagy férfi barátság. Nihegve állnak aztán a csöppben.
9: Papa! Lenyomunk egy vonós négyest.
10: Ketten.
9: Azért kipróbálhatnánk. Hát mit ne tudnánk mi ketten együtt? Édes papa, de régen nem láttalak.
10: A nagy Mozart. Én is örülök.
9: Mintha 2 kiló gránátalmát hoztam neked 6 vonós négyest. Ugyancsak hosszú és fáradtságos munka gyümölcsei. Neked ajánlom őket, remélve, hogy nem találod majd őket kegyedre méltatlannak. Papa! Nem hazd bele ebbe a... mi csodába? Ennyi éven át... Én egy hetet nem bírnék itt ki, és a szúnyogok, és a herceg...
10: Jó hercegeim voltak.
9: Te, azt tudod, hogy 2 szúnyog mindig...
10: Tudom, tudom, hogyan szól 2 szúnyog a csattan.
9: Papa! De hogyan szól 1 a csattan? Mi? Nem maradj itt, papa. Vagy találj ki valamit. Hogy van az, hogy a zenéd a legmagasabb szinten van? Tök szuper. Izgalmas, fenkölt, érzéki, szenvedélyes és humoros. Humoros, papa, humoros. És ránézek az életedre, és... elalszom. Hogy van ez?
10: Nincs jelentősége, mindegy.
9: Már hogy a túróba volna mindegy? Ó, hercegi karmester, tiszteletre méltó öreg barátom. Nagy problémáid lesznek még az utókorral.
10: Hát az aztán igazán mindegy. Fütyülök az utókorra.
9: Mondod most? De nézd meg magad 200 év múlva. Akkor majd nem így beszélsz. Majd lesz, hogy így a zseni Mozart, meg úgy a vaddisznó Beethoven. Nem fog ez neked jól esni. És tudjuk jól, nem a zenéd miatt.
10: A Beethoven is?
9: Na-na. De a Lajos letett valamit a zenén kívül is az asztalra.
10: A Lajos? Mit? Mit tett le az asztalra?
9: A sükettségét. Hát, hogy süket?
10: Mit mondasz? Nem hallom.
9: Igen, a sükettség. Az már valami. Egy ötlet. Épp a zeneszerző nem hallja azt a zenét, amit szerzett. Nem nagy ötlet, de működik.
4: Kicsit olyan, mint hogy épp a kiválasztott nép nem ismeri fel a megváltót. Ügyes dramaturgiai elgondolás.
10: Hát, fiam, zagyvázik a szereszó.
9: Persze. Jaj, papa, ez nudli. Sehol egy botrány, sehol valami megjegyezhető. A szorgalom az nem megjegyezhető. Én is szorgalmas vagyok. Mi mindnyájan szorgalmasak vagyunk.
10: Rossz szívit leszámítva. Ő viszont jól főz.
9: Ha legalább csoda gyerek lettél volna. Na, az se fenékig tejfel, de az is működik. Hogy untam?
10: Csoda gyerek? Az valószínűleg már nem leszek.
9: A Haydn név a legalulértékeltebb a világsztárok közül. Tudod te, mennyit keres a Federer?
10: Nem ismerem. Azt tudom, hogy a Händel sokat keres. De én is jól keresek. Az erdődi gróf most ajándékozott meg egy 2 lovas intóval, és adtam be kérelmet a kegyelmes herceghez a szénát és zabot illetően. Jók az esélyeim.
9: Tudom, tudom, hogy ravaszabb és ügyesebb vagy, mint gondolják. Józan, ravasz és okosan számító és sunyi. Sunyi, sunyi is, édespapa. Simán letagadod, hogy 2 helyre is eladod a kéziratodat.
10: Kétségtelenül a kelendőség... Foglalkoztat a kelendőség.
9: Ebből az életből, öregem, soha nem lesz egy Scheffer darab. Egy József című Milos Forman film. Ne is álmodozzál ilyesmiről. Ebből legfőjebb egy ilyen milyen házi darab lesz. Hát te ismered őket, ezeket itt.
10: Engem elsősorban a zene érdekel.
9: Miért? Szerinted engem micsoda? Mennem kell, papa.
10: De mondd, Wolfi, szerinted létezik igaz barátság férfi és férfi között?
4: Mozart meghalt.
0: Mozart kutya fölfordul, angyal bólint, hegyn vonyít, majd föláll és a zongorához ül.
4: Haydn meghalt. Visszaadja lelkét a teremtőnek. Adjad már vissza. Mászál már be, papa.
10: A szívbe?
4: Most a sírba. Még majd mondjál utolsó szókat, hogy lehessen idézni.
6: állítólag utolsó napjaiban többször is ezt játszotta. A végső napon háromszor egymás után, és mind a hányszor sírva fakadt, annyira szépnek talált. Kicsit ugyan pitlák, hogy halálunk óráján a császárt éltetjük. Pitlák élethez, pitlák befejezés, édes József, nem de bár? Isteni vonós négyesek, isteni szimfóniák, isteni szonáták, gyönyörűségesen emberi misék, kispolgári életvitel, kisszerű, piti, kispályás. Ezt kissé, mintha túl gyorsan mondtam volna, kispályás világsztár, ilyen nincs. Meg amúgy is igazságtalan. Mert te nagyvonalúan fütyültél a kis stílűségedre.
10: Sose voltak rendes tanáraim. Mindent magam találtam ki.
6: A vonós négyes atya! A szimfónia atya! A szonáta forma atya. Sehol egy anya. Akarsz róla beszélni?
2: Édesem! Fiacska! Édes Kleinert József! Miért hagytál el engem?
10: Bemászik a sírba.
6: A zenéje mindig odatolta őt az Isten elé. Döggé, büdössé, porrá és hamuvá lesz. Virág az ember. Én nem virág.
10: Rosenbaumék. Teréze lóg bele a nyitott sírba, Rosenbaum tartja a lábainál fogva, mintha talicskáznának. A sírból kánon hallatszik.

0: fejét, hogy meg ne sántuljon.
1: Büdös, olyan büdös.
0: Nem büdös, kedvesem, hanem Heidi.
1: Büdös.
0: Nem vitázom, Teréze. Akció indul. Tudod jól, kedvesem, hogy mindketten a galféle koponyaton, más szóval...
1: Frenológia.
0: A frenológia fanatikus hívei vagyunk. Mit jelent ez? Ezen elmélet szerint a zsenialitás az agyban fészkel.
2: Rápaskol az asszony fenekére. A továbbiakban itt mutatja végig, amit mutat.
1: Talán eljött az idős vele az alkalom, hogy őszintén beszéljünk, kedves Kár.
0: Később, szívem, később, orbitálisan később. Ez a fészkelés különben méréssel ki is mutatható. Az agy egyes területei egyes képességeknek felelnek meg. Ha nem tudnád te is ugyanolyan jól, mint én, Isten, úgyse végigmutogatnám itt az agyadon. A baráti ragaszkodás szerve, a hűségé és fenkölt szerelemé, bátorság, ravasság, óvatosság, éles elmélyűség, humorérzék, teozófia, uralomvágy, művészeti és technikai hajlam, nagyobb képesség, nagyobb agy, amely azután nyomja a koponyacsontot, amely azután ennek megfelelően homorul, domborul.
1: József Kahn!
0: Dom?
1: Nem vagyok fából.
0: Nem. Megértettem. Lépjünk tovább. Minden esetre ebből a hegy és vízrajzból minden kiolvasható. Minden!
1: Rosenbaum!
0: A koponyának van története itt. Nem az embernek. Igazi író.
2: Legyint nem akarjuk tudni kire. Hogy legalább itt, hogy itt ne.
0: Tollára való.
2: Rosenbaum kihúzza Terézét Haydnestől a sírból. Leültetik Haydnt a padra.
0: A nagy Haydn.
1: A nagy büdös.
0: De Haydn.
1: Büdös.
0: Haydn.
1: Büdös. És te is büdös vagy, Kahn. Már rég meg akartam mondani.
3: Ne most, Teréze! Ne kétség olyat ezt, please.
1: Ne! Akarom. Ki akarom mondani, hogy mit csinál?
3: Miért? Mit csinál?
1: Semmi! Igazad van!

0: Haydn. Egy Haydn hang.
1: Az utolsó Haydn hang. Az utolsó Haydn hang. Az első hang egy induló történetben. Koponya történetben.
0: Zebüdös. Majd beszéljünk.
1: Történet indul. Most.
0: Na mindegy. Majd beszélünk.
1: Hosszú magyar csönd.
0: Hosszú magyar este.
2: Az én főnököm a hiányból építkezik. A teremtés a nincsből van összebuherálva. Volt például, csak egy példa, egy Haydn alakú hiány a világban. Megváltozott a világ. Önök által megváltozott a világ. Nem mondom, hogy jobb lett, nem mondom, hogy mérhető lett, de a főnököm mindenkivel foglalkozik. Minden nem létezőből létezőt fabrikált. Ezt azért a javára írhatjuk. Gloria aranyapá. Gloria in excelsis Deo. Yeah. Van nekem egy fényes kollégám, csak lebukkott az áfával. Azt mondta volt mindig, ha ilyen nagyvonalú, ő úgy mondta kuláns, ha ilyen kuláns az úr, kezdhetné magán ezt a nem létezőből létező actiont. Szóval ez a Haydn alakú hiány 1732. március 31-én belett töltve. Ahogy itt van ez a kőbányai, ez is be lesz töltve. Fölhívnám a figyelmet, hogy ez a hiányteremtés koncepció, már az egy nagyon szép és költői gondolat, a létezés értelméről szól. Csak a mihez tartás véget. Hogy lenni nem csak mámorító, nem csak szükségszerű, hanem mindez egy egységes rend része. Újongás? Az angyal nem újjong. Az úr nem újjong. Csak az ember újjong. Ha újjong.
3: Csönd. Emeli a sörét a közönségre. Egy anyja a kisebbi koponyával. Kigurítja a színpadról.
0: Elég játszani, kisfiam.
3: Sötét.

0: 33 változat Haydn koponyára. Eszterházy Péter hangjátéka. A második, befejező rész hangzott el. Szereposztás: Haydn Benedek Miklós, angyal I. és Robert, herceg Kálid Artúr, Haydn anyja Lázár Kati, Rosenbaum frenológus Kardos Robert, Teréze a felesége Parti Nóra, Polcelli énekesnő Réti Adrien, Antonio a férje Gados Béla, Mozart Telekes Péter, az éj királynője Kolonics Klára. Az énekesnők Dobos Kata, Farsang Emese, Gavaldi Vivien, Kovács Zsuzsanna, Móroc Adrien és Tóth Zsófia. Eszterházy Péter szerepében Eszterházy Péter. Zenéjét József Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Eszterházy Pál témáinak felhasználásával Dinnye és Dániel írta. A zenekar tagjai: Berán Gábor, Bizják Gábor, Bokor Pál, Csoma Ágnes, Horváth Béla, Rácz József, Takács Ákos és Tömösközi László. Vezényel Dinnye és Dániel. Rádióra alkalmazta Szabó Borbála. A felvételt Buckó Gábor és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Göttinger Pál. A darab ősbemutatója ugyanezzel a szereposztással 2009. december 18-án volt a Budapesti Bárka Színházban. A rádióváltozat 2012-ben készült.
1: A Rádió Színház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, Besenyei Márk vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Legfontosabb híreink először röviden. Ősszel mutatja be a kormány az új klímatörvényt.
5: 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legkisebb összegét január 1-től.
4: Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait.
5: Fátyol felhős idő lesz 36 fokos csúcs hőmérséklettel.
4: Következnek a részletek. A paksi atomerőműnél végzett munka a tervezetnél gyorsabban haladt, és olcsóbb is lesz. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt napirend előtti felszólalásában az országgyűlés csütörtöki ülésén. Közölte, új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Az ellenzéki frakciók vezetői a paksi helyzet kezelésével kapcsolatban késlekedéssel vádolták a kormányfőt. Részletek Kovács Mártontól.
6: Volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amire egy modern államnak évtizedeken keresztül kell készülnie, kellett volna készülnie.
7: Aszály, hőség, vízhiány, rekordalacsony dunai vízállás, történelmi léptékű energiaválság. Több probléma egyszerre jelentkezett az elmúlt hónapokban. Ebben a kritikus helyzetben azonban összefogott az ország. Kezdte napirend előtti felszólalását Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. Hozzátette, ebben a helyzetben kiderült, hogy mennyire számíthatunk egymásra. Voltak emberek, akik éjjel-nappal megfeszítve dolgoztak. Nélkülük nem sikerült volna, hangsúlyozta a miniszterelnök, aki hozzátette, a kormány szakemberekkel egyeztetett, és amikor kellett, azonnal döntött.
6: Először a szivattyúk, majd a turbinák indultak újra. Korábban, mint azt tervezték, mert hogy a munka ez alkalommal 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint azt tervezték. Nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb.
7: A válság sikeres kezelése nem a miniszterelnök, nem a kormány, hanem az egész ország és a magyar emberek sikere, jelentette ki Magyar Péter. Közölte, felkészülve a szélsőséges időjárásra, új korszakot indítanak a vízügyi és energetikai alkalmazkodás területén.
6: Ősszel az országgyűlés elé hozzuk az új klímatörvényt, amit az ellenzék éveken keresztül nem tett meg. A vízgazdálkodás új szabályait. Felülvizsgáljuk a kritikus infrastruktúráink állapotát, védelmét. Felülvizsgáljuk a tartalékrendszereket, ha kell, bővítjük azokat. Felülvizsgáljuk azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani. És ki fogjuk vizsgálni azt is, hogy miért nem indultak el.
7: A Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett. Torockai László a kormányfőt azzal vádolta, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításában.
8: Hogyha mondjuk ön nem éppen Törökországban nyaralt volna, hanem hamarabb kezdett volna el felkészülni, és mondjuk a jetskizés helyett valódi megoldásokkal, valódi szakemberekkel leült volna, akik aztán végül is önnek megmondták a megoldást, akkor lehet, hogy egyetlen egy turbinát sem kellett volna leállítani. 40-45 milliárd forintot takaríthatott volna meg a magyarok, a magyar adófizetők számára.
7: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején.
9: Ön azt mondta a magyar embereknek, hogy 1-2 napon belül, konkrét napokat megnevezve, teljes paks leáll. Ezért az emberek tényleg nagyon megijedtek. Mi magunk is azt mondtuk, hogy aki tudja a saját eszközeivel próbálja csökkenteni a bajt, energiaböjtöt hirdettünk, mert a kormány késlekedése miatt az embereknek kellett valamit lépnie, hogy az ország működőképessége fennmaradjon.
7: A Fidesz frakció vezetője azt mondta, Magyarország válsághelyzetben mindig számíthatott a magyar emberekre, és ez most is bebizonyosodott. Kérdés azonban, hogy az emberek is számíthatnak-e a kormányra, tette hozzá Bóka János.
10: Az elmúlt kormányok alatt sikerült elkerülni hasonló veszélyhelyzetek kialakulását, a veszélyhelyzeteket pedig sikerült elhárítani a kormány fellépésének köszönhetően, anélkül, hogy például lakossági önkéntes fogyasztáskorlátozásra vagy cégek fogyasztásának az önkéntes korlátozására kerüljön sor.
7: A Tisza frakció vezetője szerint az ellenzék a saját hibáját másokra vetíti rá. Bujdosó Andrea számon kérte az előző vezetést, amiért nem tett megelőző lépéseket a dunai vízállás és a paksi atomerőmű hűtésére.
11: Felháborító, hogy Rétvári úr például felhozza azt, hogy miért nem oldottak meg egy dolgot. Én is megkérdeztem 16 évig, miért nem oldották meg ezt a dolgot. Ha ennyire tudták előre, hogy itt problémák lesznek, kellett, ha nem tudták, az a baj, ha meg tudták, miért nem készítettek egy stratégiát erre.
7: Az országgyűlés rendkívüli ülése pénteken döntésekkel és határozathozatallal folytatódik.
4: Megtört a gazdasági optimizmus Magyarországon. Ezt mutatja a GKI most közzétett augusztusi konjunktúraindexe. Részletek Sipos Ildikótól.
5: 6 hónapnyi javulás után augusztusban visszaesett a GKI konjunktúraindexe. A vállalkozások és a lakosság is pesszimistában ítéli meg most a gazdasági kilátásokat, mint a korábbi hónapokban. A konjunktúra mutató azonban a lakosság és a vállalatok esetében is több éves csúcsról esett vissza, mondta Petsz Rajmund, a GKI vezetőkutatója.
12: A GKI konjunktúraindexe augusztusban 4 ponttal csökkent. Ez egy közepes mértékű visszaesés. Az elmúlt 8 hónapban folyamatosan javult a fogyasztói bizalom. Az üzleti bizalom is 6 hónapja megállás nélkül emelkedett.
5: Petsz Rajmund emlékeztetett, a lakosság körében 8 éves csúcspontról történt a korrekció, vagyis az augusztusi 4 pontos csökkenés ellenére a lakossági fogyasztói bizalom mértéke még mindig magas.
12: Ez lényegében minden választás előtt előforduló jelenség, tehát a választás előtt pár hónappal elindul fölfelé a fogyasztói bizalom, aztán egy idő után megtörik. Most a korábbiakhoz képest egy kicsit tovább tartott ez a felfelé ívelő szakasz.
5: A GKI vezetőkutatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalati környezetben főleg a világgazdasági bizonytalanságok miatt sok a kockázati tényező. Részben emiatt romlottak augusztusban a cégek várakozásai, ami megmutatkozik több más mellett a foglalkoztatási terveikben is. A következő 3 hónapban a cégek 13%-a tervez létszám leépítést. Júliusban ennél kedvezőbb volt a kép, akkor a vállalkozásoknak csak 10%-a gondolkodott elbocsájtásokban.
4: Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök.
5: Magyar Péter hangsúlyozta, a kormánydöntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
4: Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon.
5: A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is kapnak értesítést. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el.
4: A Magyar Honvédség visszatérési lehetőséget ad azon katonáknak, akiket a korábbi fiatalítást célzó intézkedésekkel küldtek el még 2023-ban. Eddig 51-en jelezték, hogy ismét szolgálatba állnának. A Honvédelmi Tárca minden jelentkező esetében egyedileg vizsgálja az alkalmasságot, a szakmai tapasztalatot és azt, hogy szükség van-e az adott szaktudásra. Cinege Levente összefoglalója.
13: Regisztráltuk őket. Ugye a folyamat az, hogy ők is megjelölhetnek helyőrséget, hogy hol szeretnének el szolgálni, és utána a személyi eljárás az megkezdődik.
14: Mondta el a Krónikának Ruszin Szenti Romulus a hamarosan visszatérő 51 katonáról. A honvédelmi miniszter kitért arra is a visszahívás mögött. Az a felismerés áll, hogy a Magyar Honvédségnek a fiatal, új szemléletű katonák mellett a hosszú szolgálati múlttal rendelkező szakemberekre is szüksége van. Az eddig jelentkezettek összesen több száz évnyi katonai tapasztalatot hozhatnak vissza a seregbe.
13: Nyilván tudjuk, hogy milyen képességeik vannak, milyen végzettségeik vannak, milyen tapasztalataik vannak, és így fogjuk megkeresni mindenkinek azt a beosztást, ami jó a Magyar Honvédségnek, és jó nekik is. A legbeszélyesebb az a morál volt, tehát nem véletlen, hogy eddig idézőjelben csak 51-en jelentkeztek. Megtalálták a számításukat a civil életbe, illetve kaptak egy olyan gyomrost, amit nem biztos, hogy fel tudtak dolgozni, és ezért nem akarnak visszajönni a hadrőbe, és van egy rész, aki alig várja, hogy újra szolgálhasson. Szerintem ki is vár egy pár kollégánk, hogy többiek milyen beosztást kaptak, hogy fognak szolgálni, jól érzik-e magukat, és ahogy mondtam, az ajtó nyitva marad, hogy a később úgy gondolják, akiket elküldtek, hogy szeretnének szolgálni, akkor tudnak jelentkezni. Magasan felkészültségi tisztek hagyták el zömében a magyar haderőt. A haderő szinte minden szegmensébe fog tudni segíteni. Egy átfogó kép hiányzik a Magyar Honvédségből, ami a vezetés elmélet a legfontosabb része.
14: A honvédelmi miniszter ugyanakkor arról is beszélt, a visszatérés lehetősége nem automatikus, minden jelentkezőnél külön mérlegelik az alkalmasságot, a korábbi szakmai tudást és a honvédség aktuális személyi igényeit is. A döntés így azt is megmutathatja, hogy a korábban elküldött állományból mely területeken alakult ki olyan szakemberhiány, ami indokolttá teszi a tapasztalt katonák újbóli alkalmazását, tette hozzá Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter.
4: Szeptember közepéig tarthat az árvaszúnyogok rajzása a Balatonnál. Bár a jelenség nagyon zavaró, a rovaroknak mégis fontos ökológiai szerepük van. Nagy Viktória összeállítása.
15: Mi a Balatonparttól körülbelül egy 250 méterre vagyunk. Minket azért is annyira nem zavar ez a szúnyoginvázió, viszont hát hallani halljuk, mert iszonyatos nagy zajjal jár.
16: Mondta Auer József, az északi parton lévő Karina Camping vezetője, aki hozzátette, a vendégeik üdülését nagyban befolyásolja a napokban tapasztalható árvaszúnyograjzás. Például este már nem tudnak fürdeni vagy horgászni a tóban.
17: Augusztus legvégén és szeptember elején van a legnagyobb mértékű rajzás, és ezt tapasztalhatják a partvonal különböző települései.
16: Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója a Krónikának elmondta, általában naplemente környékén indul meg a kirepülés, ez az esti órákban még a meteorológiai radarokon is látszik. Az esti légáramlatok befolyásolják azt, hogy éppen melyik partszakasz érintett. Hozzátette, idén az extrém meleg és a tó alacsony vízszintje is hatással volt a jelenségre.
17: A Balaton üledéke 30 vagy pedig a feletti hőmérsékleti állapotokat is tudott felvenni, ez teljesen szokatlan a Balaton életébe. És ott olyan folyamatok indulnak be, amelyek tulajdonképpen kedveznek az árvaszúnyog rajzásnak, és az elkövetkező időszakban, amennyiben a klímaváltozásnak ilyen hatásai vannak, úgy ilyen turbulens változásokkal az élővilág részéről is számolhatunk.
16: Vasas Gábor hangsúlyozta, ha bár a jelenség rendkívül zavaró, a rovarok gyérítése egyáltalán nem ajánlott, mert nagy szerepet játszanak a Balaton tisztításában.
17: Az üledéknek a szerves anyagát fogyasztják el és építik be a saját testükbe, és ezt a szerves anyagot repítik ki a Balatonból. Nincsenek már meg azok a természetes fövenyes partok, azok a hatalmas nádasok, amelyek fel tudják dolgozni ezeket az anyagokat, leeresztés nincsen, és ennek következtében a különböző tápanyagterhelésektől a Balaton nem tud megszabadulni.
16: Ha hosszú távon kevesebb árvaszúnyogot szeretnénk, a balatoni ökoszisztéma tápanyagterhelését kell csökkentenünk, tette hozzá Vasas Gábor.
4: Az adatgyűjtés folytatását szorgalmazza a NIOK Alapítvány Nonprofit Információs és Oktatóközpont a múlt héten a civil szervezetek támogatásairól megjelent térképpel kapcsolatban.
5: A miniszterelnökség korábban egy interaktív térképen foglalta össze a különböző állami civil támogatási programokból és egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, valamint az összegeket. A NIOK Alapítvány igazgatója azt mondta, üdvözlik az összesítés, de azt is szeretnék elérni, hogy az állami vállalatok támogatásaival is kiegészüljön. Gerencsér Balázs hozzátette, több transzparenciát erősítő javaslatuk is van.
18: Az állami támogatások teljes rendszere jelenjen meg, és ne csak a civilekhez juttatott támogatás, hanem minden más szektorban juttatott támogatás is ugyanúgy átlátható legyen. Hiszen a civil támogatások sokkal kisebbek, mint például for-profit szervezeteknek juttatott támogatás. Másik javaslatunk az, hogy ez egész jöjjön ki további állami támogatásokkal, hiszen még nagyon sok más van, más jogcímen kiúsztott támogatás, és ez így csalóka, hogy csak ennyit látunk ebben.
4: Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának.
5: Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitás, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indította a károsultak megsegítésére.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült, fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
4: Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra, jó éjszakát kívánunk!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
19: 3 magyar hajó jutott döntőbe a poznani kajakkenu VB-n. Röplabda válogatottunk kiesett, kosárlabdázóink nyertek Észtország ellen. Az Európa Liga főtáblája a Téta Ferencvárosnak. Jó estét kívánok! A hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönti Önöket a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Labdarúgással kezdünk. A végjátékhoz közeledik a Ferencváros Trabzonspor mérkőzés az Európa Liga selejtezőjének rájátszásában. Becsatlakozunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, a közvetítő riporterek Jó András és Németh Kornél.
20: Kísérte, nagyjából eldőlt a labdára, de léthetetlen volt. A 86. percben tehát Ferencváros Trabzonspor 4-0, és köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. Felemelően jó érzés most itt lenni a Grupama Arénában, hiszen szenzációsan játszik az első perctől kezdve a Ferencváros. Oda-oda góljával kezdődött meg a sor, aztán pedig volt egy piros nap, jött még egy gól, aztán pedig még mielőtt ezt elmondom, mi történik, egy gyors látkép, mi történik a pályán. Most lőtt egy újabb gólt a Ferencváros, Krisztes Krisztián szerezte a 4. gólt, majd a kezdőrugás követően Busuari megfogta a törökök játékosa, és belerugott egy jó nagyot a labdába, arra van rá, egészen elképesztő, hogy mi történik itt a mai mérkőzésen. Nehéz összerakni, de most össze kell raktunk, hiszen ugye azt mondtam, hogy oda-oda szerezte meg a második gólt, aztán pedig...
21: Az első gólt,
20: így van. Aztán pedig, ha megyünk tovább a sorban, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy jött ugye egy piros nap, amit említettem, aztán pedig Korbu cselezgette be magát a második félidőben, meglőtte a második ferencvárosi gólt is, aztán pedig érkezett egy második piros nap, hiszen López Cabrán megkapta a második sárga lapját is, és itt jött egy büntető bizony, hiszen López Cabrán ezért kapta meg a sárga lapját, Yusuf pedig belőtte azt, Lisztes pedig közben összeakadt az egyik török játékos, nem tudom végigmondani, mi történik itt a mérkőzésen, mi történt, mert ugye két játékos összeakadt, és most egy kis csihipúj megy a pálya közepén. Lisztes, aki nemrégiben gólt szerzett, sárga lapot kapott, a törökök játékosa még nem. Na, folytatom inkább, az a lényeg, hogy Yusuf meglőtte a harmadik gólt is, és amikor nemrégiben a Kossuth Rádió hallgatói is bekapcsolódtak, azt hallották, hogy a Lisztes Krisztián féle gól miatt kiabáltam, hiszen megszerezte a Ferencváros 4. gólját is, így tehát összesítésben pedig már 5-0-ra vezet a Trabzonspor ellen, így egészen biztos majd, hogy Európa Liga főtáblás lesz.
22: És hát a bohózat folytatódik, ezt megint csak a Kossuth Rádió hallgatóinak tudjuk mondani. André Onana
0: azt mondja, hogy csak hogy meglegyen a pontos, az 58. percben López Cabral kiállításánál kapott sárgát, azóta nem volt olyan kirúgás, hogy amikor játékba kellett hozni a labdát, hogy ez fél perc alatt lett volna. A Jusszuf féle 11-esnél, amit megkapott a Fradi, ott a negyedik játékvezetővel majdnem egy percig pörölt. A fügykoncert most annak szól, hogy Onana vágja előre a labdát, és ő pályán belül tudta egészen eddig a pillanatig tartani, de aztán a nagyváradtér felüli háló megfogja a labdáját, csak azért, hogy ne menjen ki. Megint egy kisebb kakaskodás lent a pályán. Hát Bene Ferenc állandó szakértőnk mondta korábban, és milyen jól mondta, hogy nem szabad felülni ezeknek a provokációknak. Ugye Lisztes sajnos most itt az előző szituációnál ugye besárgult, viszont lent marad a Trabzonspor egyik játékosa, úgyhogy a Kossuth Rádió hallgatói sem maradjanak le. Bene Ferenctől kérnénk egy gyors összegzést így a 89. percben, amíg áll a játék, hogy mi történt eddig, Feri?
1: Hát gyakorlatilag Malinovszky kiállítása miatt már a 13. perctől emberelőnyben játszik a Ferencváros, és taktikai szempontból is, és hatékonyságból is rendkívül jól használta ki ezt az előnyt a Ferencváros. Egyrészt egy fakad ez egy lélektani előnyből, hiszen a első mérkőzésen 1-0-as előnyt szerzett a Fradi, utána kiállításra rákövetkezőleg 10 percen belül megszerezte a vezetést is, és a nemzetközi futballban teljesen példátlan módon egy szétesésnek lehettünk a szemtanúi. A Trabzonspor játékosainak a többsége rendkívül sportszerűtlenül reagált erre a ferencvárosi fölényre. Amint érezték, hogy gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás sorsa, folyamatosan indolens magatartást tanúsítottak, igyekeztek a Ferencváros játékosait kizökkenteni, provokálni, hogy hát ha lesz egy kiállítás a Fradi részéről is, de nem a Fradi részéről lett, hiszen a Ferencváros rendkívül higgadtan és mindvégig a játékra koncentrálva, taktikai szempontból is jól alkalmazta az emberelőnyt, folyamatosan forgatták a játékokat, keresték az üres területeket, és egész egyszerűen olyan labdabirtoklási fölényre tettek szert, hogy a török játékosoknak természetesen benne volt a fejükben, hogy labdát kellene szerezni, de nem tudtak, hiszen mindig ütemben, mindig megfelelő ütemben, megfelelő sebességgel járatták a labdát a Fradi játékosai, és ez odáig ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag teljesen elfáradt a török csapat. Jött a második, harmadik Ferencváros gól, onnantól kezdve meg, hogy Cabral is a kiállítás sorsára jutott, gyakorlatilag szakmai futballról nem beszélhetünk. Itt a törökök alig várják, hogy vége legyen a találkozónak, a Ferencváros pedig minden percét élvezi a találkozónak.
0: Egyetlen perc mindösszesen a ráadás. Zakariasen 4-0-ra vezet a Ferencváros, összesítésben 5-0, Keita kapja a labdát. Keita belőbbeli a 16-oson belülre, Tufánt kellett ápolni, nagyon hamar meggyógyult, ahogy a játékvezető felmutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, már is talpon volt. Keita előtt, inkább nem Keita, Lakatos csongor lövő helyzetben, és aztán egy védő blokkjáról pattal le a labda. 20 másodperc a hátralévő idő, Tufán pedig egyelőre azt várja, hogy vége legyen a mérkőzésnek az összes többi trabzoni játékossal egyetemben. 21 ezer torokból zúgott az imént, hogy játszik a Fradi, és 21 ezer fő tapsol másodperceken belül, mert hogy ebben a pillanatban vége, de nem a Ferencváros Európai Kupa menetelésének, hanem a Trabzonspor elleni párharcnak. Ferencváros Trabzonspor 4-0, összesítésben 5-0. Parádéssel kezdődött a mérkőzés magyar szempontból, ugyanis Ruslan Malinovszkit már a 13. percben kiállította a mérkőzés szlovén játékvezetője Rade Obrenović. Az emberelőnyt gyakorlatilag azonnal kihasználta a Ferencváros Nagy Ádám, az előre merészkedő Nagy Ádám remek jobboldali beadásából. Kellum oda-oda a 19. percben volt eredményes. A 26. percben Dibusztak és védenie kellett Pucsi lövésénél. A szünetben nálunk volt az előny. 1-0 visszavágón, összesítésben 2-0. Ami a fordulás utáni szituációkat illeti, 10 perc sem telt el. Az 54. percben Korbu Máriusz duplázta meg a Ferencváros előnyét a visszavágón, majd pedig jött Jusszuf 11-ese az 59. percben, és innentől
22: indult a bohózat, hiszen a végig borzasztó sportszerűtlenül futballozó López Cabral megkapta a második sárgalapját, kettős ember hátrányba került tehát a Trabzon csapata, és végül a 4-0-ás végeredményt a csereként pályára lépő Lisztes Krisztián állította be a mérkőzés 86. percében. 4-0-ra nyerte át a Fradi összesítésben 5-0 a török Trabzonspor ellen, ez pedig azt jelenti, hogy 8. alkalommal, sorozatban 8. alkalommal valamelyik európai kupa főtábláján, jelen esetben az Európa Liga főtábláján, szám szerint egyébként, hogyha ezt a sorozatot nézzük, 6-szor ezt az időszakot figyelembe véve a Ferencváros együttese. Dany Zoltán hangmérnök kollégám nevében, illetve Jó András kommentátor kollégám nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. A Grupa Maréna még egyszer tehát a végeredménnyel búcsúzik. Ferencváros, Trabzonspor 4-0.
19: A Ferencváros tehát várhatja a holnapi Európa Liga csoportkör sorsolását, illetve főtábla sorsolását, melyet pénteken 1 órakor rendeznek majd. Kosárlabdával folytatjuk, győzelemmel kezdte a második csoportkört a magyar válogatott a világbajnokság selejtezőjében. A Gaspar Okorn által irányított férfi válogatottunk 85-67-re nyert Észtország ellen Miskolcon. Per Zoltán 22 ponttal a legeredményesebb magyar játékos. Válogatottunk vasárnap Szlovénia ellen folytatja a selejtező sorozatot. A válogatott játékosával Lukács Norberttel Marosréti Ervin beszélgetett.
6: A vége nagyon sima győzelem, mondhatjuk, hogy kosárlabda ünnep Miskolcon, de hát azért nagyon meg kellett killódni, szenvedni és küzdeni ezért a győzelemért.
8: Igen. Legfőképpen a védő oldalon. Az első fél időben azt hiszem 34 pontot kaptunk, ezt tudtuk tartani a másodikban is, úgyhogy ez a győzelem a védekezésnek köszönhető.
6: Lélektanilag mi volt az a pont, amikor sikerült, ha nem is megroppantani, de ellépni az észtektől?
8: Ha jól emlékszem, a harmadik negyed vége, negyedik negyed eleje, ott ilyen 3-4-5 pontról el tudtunk lépni, azt hiszem 10 fölé, és onnan már nem engedtük őket vissza.
6: Mi volt ennek a mérkőzésnek a kulcsa? A játék mely elemében sikerült igazából föléjük kerekedni?
8: Agresszivitás, védekezésnek az agresszivitása, meg szerintem a félpályás játékoknak a megvalósítása. Úgy gondolom, hogy szinte hiba nélküli játék volt ez a mai.
6: Mit jelent a VB-selejtező csoport szempontjából ez a győzelem? Mert ugye nagyon jól kezdte a magyar válogatott ezt a sorozatot, az elmúlt időszakban azonban becsúsztak vereséget.
8: Igen, úgy gondolom, hogy a 3-3 az nem volt rossz, amivel érkeztünk. Nyilván lehetett volna jobb is, de mindenképpen hatalmasat jelent ez a győzelem. Még 5 meccs van hátra, megpróbáljuk.

0: Ott rajta voltak holtpontok természetesen. És hát nem tudtál beszélni még akkor is, amikor már elment a hajó olyan szempontból, hogy nem nyerhettük meg 3-1-re.
1: Igen, hát nehéz ilyenkor bármit is mondani, hogy őszinte legyek. Egyébként ez a csapat rettentően jó mezőnyt mutatott ellenünk, nem csak ellenünk, hanem az előző ellenfeleik ellen is.
0: Mármint a lettek,
1: akik az
0: egész EB-n tulajdonképpen
1: igen,
0: ezt
1: igen.
0: hozták.
1: Úgyhogy egy nagyon jó kis csapat ellen tudtunk ma játszani. Szerintem támadásban is sokkal jobbak lettek, mint azt hiszem 3 éve játszottunk ellenük, úgyhogy nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy le a kalapra előttük. Nem volt könnyű mentálisan, mert ugye mindent felszedtek, eléggé nehéz volt megtalálni szerintem azt, hogy hogyan tudunk pontot szerezni, de még a 4. szett után is egyébként, hogy ilyen hosszú lett, még bíztunk benne, és hát nyilván nem volt vége a mérkőzésnek, úgyhogy a végéig kellett, hogy küzdjünk. Aztán sajnos 2 ponttal lemaradtunk a 5. szettben is.
2: A lengyelországi Poznányban zajló kajakkenu VB-n a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is, szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor kvártett futam 3. biztosította helyét a döntőben. Kiesett viszont a női négyesünk, illetve 200 méteren a kenus Hodován Dávid és a kajakos Balogh Gerge is. A döntőbe jutott Fejes Dániel Tóth Bélának értékelt.
3: Éreztem, hogy jön, hogy fog jönni a végén, és közben próbáltam arra figyelni, ha már sikerült ilyen előnyt kiharcolnom az elején, hogy azt próbáljam úgy megtartani, hogy a végére maradjon, hogyha meg kell indulni. Ezt szerintem tök jó sikerült, sőt egy élesebb helyzetben, mármint úgy élesebb, hogy egy döntőbe jobban is bele tudtam volna menni. Én szerintem, remélem ez így lesz holnap is, próbáltam azt, hogy a végén meg tudjam tartani ezt az első helyet. Azért egy presztízs is, hogy elsőként tovább tudok menni. Örülök, hogy így sikerült, és próbálom a döntőt is ilyen keményen csinálni, vagy keményebben, és remélem, hogy ki fog jönni az, amiért készültünk eddig.
4: Ha emlékszem, még tegnap azt mondtad nekem, hogy próbáltál úgy menni, hogy könnyebb középdöntőbe kerüljél. Hát ez nem volt egy könnyű középfutam.
3: Hát nem sikerült sajnos, igen. Hát itt ugye azon is múlik, hogy a többi futamba ki az, aki elengedi, ki az, aki jobban bevállalja, megcsinálja. Hát ahogy néztem, jobb lett volna, ha 3. vagyok, de az a baj, hogy előre ilyen számolgatás, ez csak egy ilyen körülbelüli, hogyha én az első 3 előfutamban vagyok, akkor meg kéne nyerni, de ott is simán előfordulhat ilyen, hogy ez inkább csak nekem megnyugtatás, hogy akkor, hogy ön is kéne csinálni az előfutamot, és ahogy láttam a rajtlistát, voltak ebbe olyan versenyzők, akiket már meg tudtam venni, egyedül a Petrovot nem, meg még a brazil, szerintem még nem is versenyeztünk egy futamban, ha versenyeztünk és akkor megvert, úgyhogy azt tudtam, hogy a 3. hely meg lehet, és úgy álltam hozzá, hogy innen most én tovább fogok jutni.
2: 2 atlétikai világcsúcs is megdőlt a Gyémánt Liga mai zürichi fordulójában. Férfi 400 méteres gátfutásban a brazil Alisson dos Santos 45,8-es eredményével a norvég Karsten Warholm 2021-es világrekordját adta át a múltnak. Míg női 100 gáton az amerikai Masai Russell 12,9 másodpercet futott, ezzel Tóbi Amusán csúcsát döntötte meg 3 századdal. Tadej Pogacar nyerte a Vuelta 6. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körversenyen idén 3. szakasz győzelmét szerezte meg a szlovén klasszis, aki 2019 után indul ismét a Vueltán. Pogacar összetettben 3 perc 34 másodperces előnnyel vezet a spanyol Erik Mas előtt. Walter Attila miután segítőszerepben tekert csapatában, a szakaszon 39. lett, összetettben a 38. helyen áll. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a hangmérnök Rossz Bora Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Regős László Pál. Hamarosan következik a kulcskérdések. Viszont hallásra!
5: Kulcskérdések.
6: Mi a tétje?
5: Miért fontos?
6: Mit jelent?
5: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
7: Jó napot kívánok, én Benyó Rita vagyok. Az idei nyár egyszerre mutatta meg a magyar energiarendszer több gyenge pontját. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt paks termelése egy időre töredékére esett vissza, miközben Magyarország éppen a legdrágább órákban szorult importra. Közben hiába termelünk rekordmennyiségű napenergiát, a magyar tőzsdei ára már továbbra is rendszeresen magasabb a nyugat-európainál. Josvai Zoltán energetikai szakértő most arról írt, ennek egyik oka nem Magyarországon, hanem az osztrák és a szlovák villamosenergia hálózatban keres.

0: esendő, és szerinte a magyar állam sokkal határozottabban is felléphetne az ügyben. De mit tanított ez a nyár Paksról és az egész magyar energiapolitikáról? Milyen erőművekre, hálózatra és tárolókra lenne szükségünk, kell-e Paks 2, és közben meddig tartható fenn a jelenlegi rezsicsökkentés? Erről beszélgetünk Jasvai Zoltán energetikai szakértővel, aki itt van már velem a stúdióban, és hogyha mindezt végig beszéljük, akkor lehet, hogy holnap is itt ülünk, de azért tegyünk kísérletet arra, hogy minél több mindenre legyen időnk. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözlöm a szerkesztőséget, köszönöm a lehetőséget. Igen, 20 perc az nem lesz mindenre elég, de igyekszünk.
0: Évi 10 milliárdokat bukik a magyar gazdaság az energiadiplomácia tétlenségén. Ezzel a címmel jelent meg egy írás a kedden a Telex G7 című kiadványában. Azt írta, hogy akár 100 milliárdos nagyságrendet veszít a magyar gazdaság azon, hogy drágában jutunk áramhoz, mint kellene. Kezdjük teljesen az alapoknál. Miért drágább rendszeresen a magyar tőzsdei áram, mint például a német vagy az osztrák?
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, hogy kezdjük az alapoknál. Ugye én az energetikába a kereskedelmi oldalon csöppentem bele, és utána, hogy teltek az évek és az évtizedek, kezdtem meg hozzá tanulni azt, hogy mi az, hogy szállítás, mi az, hogy termelés, mik a különböző energiatípusok, fajták, más. Ugye energia az a gáz is, energia az áram is, és még sok mindenféle egyéb energia van. A legfontosabb, hogy ára annak többféle energiának különböző pontokon mindig más és más. Arról most már nagyon sokat beszélünk Magyarországon, hogy van a napközben általában viszonylag olcsó áram, megtanultuk, hogy mi az, hogy negatív áram, ami egy teljes nonszensznek tűnt, még akár 5 évvel ezelőtt is, és megtanultuk, hogy mi az, hogy árcsúcs általában az esti órákban. Tehát Magyarországon úgy alakult az energiamix, hogy van rengeteg naperőművünk, amik nagyon-nagyon alacsony előállítási költséggel nappal rengeteg áramot termelnek, teljesen logikus piaci szabály, hogy amiből nagyon sok van, egy bizonyos időben annak az ára le fog menni, akár átmegy mínuszba, csak vigyék, szó szerint, és amikor pedig kevesebb van ebből a termékből egy bizonyos időben, egy bizonyos helyen, viszont az igény meg nagy, akkor annak az ára fel fog menni. Lásd a karácsonyfa, karácsony előtt 2 nappal kaszál a karácsonyfáros, karácsony után 25-én reggel pedig odaadja, már csak tűnjön el, ne neki kelljen utána elszállítani.
0: De ez akkor azt jelenti, hogy a magyarok valami speciálisan jól vagy rosszul csinálnak, hogyha nálunk drágább, mint egyébként, ahogy említettem, mondjuk például a németeknél, vagy velünk szándékosan kibabrálnak a szomszédok.
1: Így is meg lehetne közelíteni. Én amondó vagyok inkább, hogy mi magyarok itt is megpróbáltunk egy kicsit okosabbak lenni, furmányosabbak lenni. Volt erre az előző rezsimnek egy másik szava, most nem itt pontosan eszembe, de gógyisabbak akartunk lenni. Bizonyos területeket igyekeztünk előtérbe hozni, ez volt a napenergiatermelés. Erre adtunk majdnem számolatlanul mindenféle európai uniós, aztán ugye meg magyar kormányzati forrásokat, támogattuk ezeknek a termelését, büszkén jelentettük, hogy már 30%, már 40% a részesedése az energia mixben, tehát az összes előállított magyarországi áramban a megújulók részaránya, csak azt felejtettük el, hogy a nap az ugye este lemegy, az ember meg fölkapcsolná a villanykapcsolót, és feltölteni az autóját, beindítaná a mosógépet, mosogatógépet, akkor meg nincs, mert az előző erőműveknek a karbantartására, fejlesztésére, arra meg nem gondolt senki, és amire meg végképp nem gondolt senki, hogy volt egy nagyon komoly technológiai forradalom az utóbbi 3-4-5 évben, tulajdonképpen ez most is zajlik Isten igazából, ezek az akkumulátorok, amiknek a fejlesztése pedig teljesen elmaradt Magyarországon, most próbáljuk lóhalálában ezeket behozni, és annak érdekében, hogy a nappal megtermelt áramot ne kelljen leereszteni a lefolyón, beengedni a földbe, szó szerint földelni, hanem majd ezt fel tudjuk használni későbbiekben, ahhoz kéne valahol tárolni. Ezek a tároló eszközök pedig hiányoztak.
0: Visszatérek egy kicsit a cikkére. A cikkében azt állítja, hogy a magyar állam, ha a sarkára állna és kikényszerítené az EU szabályok betartását Szlovákián és Ausztrián, akkor olcsóbb lenne az áram Magyarországon. Segítsen megérteni, hogy a szlovákok és az osztrákok hogyan tudják manipulálni a magyarországi áramárát.
1: Azt nem szeretném mondani, hogy ők kifejezetten manipulálják a magyarországi áramárakat. Itt megint először lépünk egy lépést hátra. Ugye Európa az földrajzilag egy, de energetikai szempontból több zónára oszlik. Ezek részint földrajzi jelleg fakadnak, részint történelmi okok, hol milyen energetikai generáció, tehát termelési formák terjedtek el. A lényeg, Németországba, Skandináviába nagyon sok szél, napenergia, vízienergia van, ezek olcsón termelnek akkor, amikor kell. Viszonylag komoly mennyiségben áll rendelkezésre tárolókapacitás. Ebbe egyébként nagyon jól állnak, vagy sokkal jobban állnak most már a dél-európai országok is, nagyon komoly tárolókapacitásokat hoztak létre. És mindezt tudva, az Európai Unióban van egy szabály, amely alapján igyekeznek a valahol a szükségesnél nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló energiát átcsatornázni a fizikai szállítóvezetékeken keresztül, oda, ahol egy adott időpillanatban meg kevesebb van belőle. Magyarország és ezek között az ellátottabb területek között, ahol olcsó a áram, magyarhoz képest olcsóbb, ott van Ausztria, ott van Szlovákia, mint két fő közlekedési útvonal, ugye ha Nyugat-Európába akarok menni autóval is, akkor keresztül utazok Ausztrián vagy Szlovákián megyünk át. Az ő rendszereik azok viszont nem arra lettek eredetileg kitalálva, hogy egy ilyen mennyiségű tranzitot lekezeljenek. Tehát, hogy ilyen nagy áteresztő kapacitás legyen, megint csak az autós hasonlattal, mikor nyáron mindannyian egyszerre elindulunk nyaralni, akkor ugye beállnak a még oly jó osztrák autópályák is, mindannyian álltunk már szerintem ilyen dugóba. Ráadásul természetesen ilyenkor akarnak karbantartani, tehát ez ugyanígy működik az energetikában is, és végeredményben az olcsó északi, északnyugati áram fizikailag nem tud eljönni Magyarországra, hogy letörje az árcsúcsokat. Az uniós szabályozás gondolt erre, és azt mondta, hogy egy adott nemzetközi forgalom szempontjából jelentős területen, ott a adott nemzeti kezelője ennek a drótszakasznak, vezetékszakasznak köteles valahány százalékot fölajánlani és biztosítani erre a nemzetközi tranzitra, de mindig mindenhol vannak ugye lehetőségek egy kicsit félrenézni, mindig mindenkinek vannak lehetőségeit egy kicsit a saját irányába hajlítani a szabályokat, és az osztrákok és a szlovákok ezzel annyiban élnek is, hogy ők azt mondják, hogy ha egyszer kevés az az adott kapacitás, és fennáll a veszélye, hogy ha túl sok áramot küldök át egy bizonyos területen, akkor ott avária lesz. A rendszer biztonsága szempontjából előállhat egy kényelmeslen, nehezen kezelhető helyzet, akkor inkább nem engedem át az áramot. Én nekem fontosabb a saját fogyasztóimnak az ellátásbiztonsága, mint a kettővel utánam lévő országnak az árszintje. Ebből fakadulnak azok a helyzetek, hogy a szlovákok vagy az osztrákok mondhatják bizonyos területeken, hogy én itt bár kéne, mégsem engedek át annyi áramot, amit amennyit tudok, és így hozzánk pedig nem jut el az olcsóbb áram, amelyik megtermelődött Nyugat-Európába. Ez nekik nem jó, mert ők nem keresnek rajta pénzt, nekünk nem jó, mert mi meg túlfizetjük azt, amit egyébként lehetnénk.
0: Na akkor itt jön a magyar felelősség, vagy a kormány felelőssége, hogy kinek kellene erélyesebben fellépni ebben az esetben. Mavírnak, kormánynak, hol kellene fellépni Bécsben, Pozsonyban, vagy az Európai Unióban. Szóval mi lehetne erre a megoldás?
1: Én nem vagyok energiadiplomata, de amennyit én ebből a történetből azért a szabályozással is foglalkozva, és tanácsadóként foglalkozva így a régiós összefüggésekkel, én azt mondom, hogy az Európai Unió nem úgy működik, hogy valahol kard ki kard, és akkor most kezdjük el verni az asztalt. Hogyha van egy adott területen egy probléma, akkor abból meg kell próbálni egy régiós esetet csinálni, bemutatni, hogy ez nekik se jó, nekünk se jó, amazoknak se jó, csináljunk erre egy fejlesztést, és akkor már ez egy régiós program lehet, és ezeket jellemzően egyébként Brüsszel szereti szponzorálni is a központi büdzséből. Miért? Mert ha jó dolgokat szponzorálnak a központi költségvetésből, akkor azután a választásoknál ugye szavazatokat jelent az adott politikai vezetőségnek is. Tehát Magyarországon annyiban sokkal aktívabban lehetne és kellene kezelni ezeket a problémákat, hogy felkerüljünk a régiós problématérképre és foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, kérdéssel, de én azt nem javaslom, attól óvaintek bárkit, hogy ebből csináljunk egy ilyen nagy verekedést, vagy ne egy Isten sértődést, hogy velünk már megint ki van babrálva.
0: Ugyanakkor ugye az elmondható, hogy tehát nem mindenkinek rossz ez, még Magyarországon sem mindenkinek rossz ez, mert hogy ugye az áramtermelőknek, akik drágában képesek eladni az áramukat, akkor, hogyha nincs elegendő import, nekik jó. Viszont ugye az a helyzet, hogy nálunk ez az MVM csoport, ami maga a magyar állam, ha jól értem. Tehát, hogy itt azért az is benne van, hogy bár a nemzetgazdaságnak nem biztos, hogy jó, az állam másik kezének viszont jó. Most akkor melyik kezébe harapjon a magyar állam? Itt van egy ilyen feloldhatatlan dilemma ebben, hogy finoman fogalmazzak.
1: Hát a legjobb az lenne, hogyha az állam nem harapdálna senkit, hanem szabályozással foglalkozna és működtetné a rábízott országot és a vagyont. De értem a kérdést. Igen, nem csak a külföldiek a rosszak, a gazok. Itt van egy olyan helyzet, hogy a egyes számú kiindulási pont mindenféle energetikai döntés meghozatalánál az, hogy történjen bármi, energia legyen. Tehát ugye vannak egészen szélsőséges példák arra, hogy hát a kórházakban, mit tudom én, az inkubátornak működnie kell, persze, hogy működnie kell, az idős otthonokban, az iskolákban legyen hűtés, fűtés, ugye ma már mind a kettő egyformán fontos, működhessenek a vállalatok, a lakásokban is legyen szintén hideg, illetve meleg, amikor szeretnénk. Tehát a legfontosabb legyen energia, jusson el az áram és a meleg a lakásokhoz és az egyéb felhasználási helyekre. Ha ezt kipipáljuk, tehát az ellátás biztonság, mint valami adott, akkor jön a következő kérdés, hogy oké, de ez mennyibe került? Uh-huh. És itt viszont már vannak problémák Magyarországon, több kiadványban jelentek meg térképek arról, hogy egy adott idő pillanatban Európa különböző országaiban mennyi volt a csúcs ár, mondjuk 70-100-120 euró, amitől a helyiek egyébként már tépték a hajukat, és ugyanabban a pillanatban Magyarországon pedig ez az ár, ez fölment 200-250 euró, vagy akár még magasabbra is. Egyértelmű, hogy ezt a különbözetet ezt nem csak valaki megfizette, ki más, ugye, mint a fogyasztó, hanem valaki zsebre is tette értelemszerűen. Én nem szeretném azt mondani, hogy ez most feltétlenül az MVM csoport. Tehát az MVM csoporton kívül azért vannak még Magyarországon erőművek, vannak egyéb csoportok, akik ilyeneket üzemeltetnek. Maradjunk annyiban, hogy vannak olyan erőművek, amiknek az önköltsége az nagyon alacsony. Ezek jellemzően egyébként nem a fosszilison alapuló termelésű erőművek, és az ezeket üzemeltető társaságok, ezek bizony nagyon szépen tudnak azon keresni, hogy az, ami egyébként 10-be kerül, az adott pillanatban pedig 100-ba.
0: Hogy ne csak a nagy cégekről beszéljünk, van összefüggés a tőzsdei áramár és a lakossági rezsicsökkentett ár fenntarthatósága között?
1: A fenntarthatósága és a tőzsdei ár között, hát annyiban van összefüggés, hogyha nagyon-nagyon elszállna a tőzsdei ár, és egy idő után már nem lehetne finanszírozni semmilyen állami átcsoportosításból, bevételből, akkor hát értelemszerűen akkor ez a rendszer megborulna. Egyébként jártunk már itt, ennek lett az eredménye a rezsicsökkentés csökkentése nevű csodaló, és látni kell, hogy a rezsicsökkentés egy nagyon elhibázott termék abból a szempontból, hogy indokolatlanul ad előnyöket a lakosság egésze számára, miközben ugyanezeket az előnyöket pedig megint csak a lakosság egészéről, tehát attól is, aki ezt megengedheti magának, meg attól is, aki nem, visszaszedi a másik kezével. Hogy szedi vissza? Úgy, hogy a rezsicsökkentést valójában kifizető, megtermelő magyar ipar, és itt most a mezőgazdaságra ugyanúgy gondolok, mint a klasszikus iparra, vagy a szolgáltatásokra, az nem tehet más, be kell, hogy építse ezeket a magas áram és más energiadíjakat, a kapcsolódó díjakat, elosztás, stb. Be kell, hogy építse a saját termékei árába. Ha nem tudja beépíteni, lehúzza a rolót, akinek a munkáltatója lehúzta a rolót, az annak nincs fizetése, tehát az nem jár jól egyértelműen. Aki meg beépíti és emeli az árait, és olyan szerencséje van, hogy az ő termékét még drágán is megveszik, az sem keresi meg ezt az extra pénzt, hanem odaadja kell, hogy adja. Most teljesen mindegy, hogy valamilyen ágazati különadón keresztül, vagy egy állami ilyen burkolt elvonáson keresztül, az energiaszámlákon keresztül oda kell, hogy az államnak, aki aztán ezt megkeveri, és az ő bugyraiba és magasságába ezt visszaosztja.
0: Mit gondol ezután, a nyár után, amikor egy kicsit elkezdte a társadalom tanulni azt, hogy mi az az energiatudatosság, amikor láthatóan egyébként nagyon szépen és fegyelmezetten tudott egy egész társadalom reagálni arra, hogy havária helyzet van, amire nem kellett majdnem évtizedig reagálnia, mert hogy van fűtés, van áram, még ráadásul olcsó is, úgyhogy használjuk, ha kell, ha nem kell, de most úgy tűnik, hogy ezt elkezdték tanulni. Ez lehet-e egy jó időpillanat a magyar társadalom számára, hogy mondjuk felismerje azt ő maga, a politikán kívül, aki mindig csak kockázatot fog látni a rezsicsökkentés csökkentésébe, hogy lehet, hogy nem a rezsicsökkentésen keresztül kellene keresni az utakat, hanem szigetelés, ablakcsere, spórolás és a többi.
1: Abszolút, és azt hiszem, hogy talán egy ilyen, mondjuk úgy, hogy kegyelmi helyzet, kegyelmi pillanat a következő 10-15 évben nem biztos, hogy előáll Magyarországon. Nem is a mai, az idei nyárral indítanék, hanem a rezsicsökkentés csökkentésén, amikor egyik pillanatról a másikra a lakosság megtanult takarékoskodni, és rájött arra, hogy tulajdonképpen, ha nem 24 vagy 25 fok van otthon, hanem csak mondjuk 21 vagy 22, és ezt nem kell folyamatosan fenntartani, hanem be lehet szabályozni egy 5000 forintos beruházással, okosítani lehet az otthoni rendszereket a felhasználásban, akkor ő magának spórol, megtakarít, és ezen keresztül pedig az egész ország számára spórol, megtakarít rengeteget. Nagyon-nagyon jó példa volt ez a nyár, és rettentően büszke vagyok mindannyiunkra, hogy unblock román kollégákkal beszélgettünk arról, hogy például náluk nem sikerült ugyanezt elérni. Tehát náluk ugyanúgy, mikor elindult a Duna apadása, és az ő atomerőművöknél ugyanezeket a visszaterhelési procedúrákat el kellett indítani, ott is kezdeményezte a kormányzat, hogy emberek vagyunk vissza, bizonyos órákban próbáljunk meg alkalmazkodni a nem közvetlenül akkor valaki át előidézett helyzethez. Romániában nem ment át ez az üzenet úgy, mint ahogy átment Magyarországon, és sokan jöttek oda, hogy de jó, látjuk, hogy nálatok valami van ebből a szempontból a fejekben, és ez nagyon jó volt, jól esett hallani Magyarországon magyarként. Azt gondolom, hogy van a magyar társadalom annyira érett és fejlett, hogy különösen két ilyen sikeres példával a háta mögött. Ha elmagyarázzuk neki, hogy miből is áll az energia ára költsége, mit kaphat támogatásként központi forrásból, mit kaphat piaci forrásból, amit utána hosszabb időn keresztül saját maga le tud írni az eljövendő költségeiből, akkor tudna ez működni. Sajnos vannak viszont rossz példák is, tehát tudjuk, hogy egy bizonyos üzleti kör nagyon ráült az úgynevezett háztartási megtakarítások üzletágára, erről az utóbbi időben is jelentek meg cikkek magyar sajtóban, nem tőlem, de jó írások. Láttuk azt, hogy nem magyarázzák el az embereknek azt, hogy mi az, hogy átviteli díj, nem magyarázzák el igazából azt, hogy mi az, hogy számla, mert az nem magyarázat, hogy kapok egy fél oldalt, telerakva négybetűs rövidítésekkel, és ha még mindig nem érted, akkor hát fordulj el gyógyszerészethez. Tehát komolyabban kellene venni a társadalmat ebből a szempontból, és a társadalom pedig már bizonyította, hogy akkor ő is úgy fog hozzá viszonyulni.
0: Kapitány István bejelentett egy programot, amire 500 milliárd uniós forrás menne, hogy itt korszerűsítik a hálózatot, ipari méretű akkumulátortelepeket építenek, okos mérők lennek, jönnek, és szélerőművek is lennének. Ez az intézkedés csomag, ez hosszú távon például a rezsicsökkentésnek lehet-e alternatívája?
1: Alternatívája nem, abból a szempontból, hogy a fel nem használt, el nem égetett energia az a legolcsóbb energia, tehát itt nem csak az elosztásról, meg a tárolásról van szó, alapvetően a rendszereinket olyanokká kell tenni, így a 21. században, hogy ne zabálják az energiát, viszont feltétele. Tehát ez a rendszereknek a okosítása, ez nem csak a otthoni okos termosztát és az okos televíziótól kezdve a mosógépig. Meg szokták mosolyogni, hogy minek okosítani a mosógépet, hát mert akkor olcsóbb időben fog mosni, ez ilyen borzasztó egyszerű, és ha már úgy is mosok, akkor nem mindegy. Tehát ezt muszáj megcsinálni. Ami ebben a kérdésben engem foglalkoztat, az egyik az, hogy miután sajnos nagyon rövid idő áll rendelkezésre ezeknek a pénzeknek a becsatornázására és az elköltésére, nagyon meg kell nézni, hogy ezek a pénzek, hogy mondjam finoman, jó kezekbe kerüljenek.
0: Hát én mondom, akkor, tehát hogy ne legyen olyan, mint ami volt, hogy jönnek az EU-s pénzek, és aztán bizonyos cégek lefelezik, és aztán nem feltétlenül a lakossági hasznot érezzük belőle hosszú távon.
1: Igen, egy energetikai beruházás, ha én meg akarok csinálni, akkor ott az csak az előkészítés az minimum 1-2 év, plusz még engedélyeztetés, stb. Ha én ezt a pénzt most nagyon gyorsan akarom elkölteni, akkor hajlamos lehetnék arra, hogy azokhoz viszem el, akiknek már vannak ilyen előkészített projektjeik, hogy mondjam, az optikája se jó, meg állampolgárként se örülnék neki. A másik, ha ezek ilyen nagyon nagy tömbökben felhasználandó pénzek, nagyon nagyok a kiírt projektek, ahhoz nem fér hozzá a magyar ipar, a magyar fejlesztők, a magyar szolgáltatók, pedig vannak olyan cégek, akik ezt ebben részt tudnának venni, ha a bontása akkora, hogy ők is bírják tőkével.
0: Ugye az a mondás most már nagyon régóta, hogy egyébként a rezsicsökkentésnek is a feltétele, meg az, hogy egyáltalán olcsó a magyar áram, amit most beszéltük, hogy mennyire olcsó, vagy mennyire nem olcsó, ahhoz kell Paks, és ahhoz majd kell Paks 2 is. Ugye ez a nyár ebben is sok tapasztalatot hozott nekünk, és már beszélt érintőlegesen az elején a napelemekről is. Kicsit komplexebben nézve, át kell-e gondolni az egész magyar energiamixet, hogy abban mekkora helyet kell atomenergiának szánni, mekkora erőt kell szélnek, napnak szánni, mert voltak erre évtizedes tervek, azokat felülírta-e maga a természet, meg az élet?
1: Mind a természet, mind az élet felülírta. Tehát azt látni kell, az európai energiarendszerek, azok 50-70 évvel ezelőtt alakultak ki fizikailag is, és mint termék, mint kereskedelmi egységek is. Akkor egészen más volt még az energiafelhasználása egy tipikus háztartási, vagy egy ipari fogyasztónak. Egész egyszerűen más mennyiségekre és más időszakokban volt rá szükség, és egészen más volt a súlya a költségekben. Ennek megfelelően jól tudtak működni azok a rendszerek, hogy valahol egyszerre jó sokat megtermeltek belőle, hiszen ez költséghatékony, amiket aztán nagy rendszerekkel eljutottunk a fogyasztókhoz. A mostani helyzet más. Regionálisan, lokálisan kell gondolkodni. A helyi termelést azt ezek a megújuló erőművek teszik alapvetően lehetővé, és az okos elosztó rendszerek lehet, hogy drágábbak a megvalósítás pillanatában, de már a másnaptól kezdve viszont olcsóbban szolgáltatnak. Igazából ezre kell figyelni.
0: Jósvai Zoltán, energetikai szakértő, köszönöm szépen, hogy itt volt, szerintem sok mindenben megvilágító erejű volt, máskor is várjuk ide.
1: Nagyon szépen köszönöm, állok rendelkezésre.
0: Köszönöm önöknek a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 23 óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Holnap szaharai por szűri a napsütést. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat és adománygyűjtést indította a károsultak megsegítésére. Idehaza ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Móna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. Átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó szárad ki, a Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os termelés kiesésre számítanak a gazdák. A halászati szakmai szervezet szerint gazdasági és állami segítségre van szükség. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanó testekről, mint tavaly. Több korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Évelejétől mostanáig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak, kiközölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Végül az időjárásról, jelenleg 16 és 26 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 23-25 fokot mérnek, az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan a Dunántúlon és a középső tájakon vannak fátyolfelhők. Napközben többnyire mindenütt derült lesz az ég, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem lesz. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 29-36 fok valószínű, a Balaton 25 és a Tiszató és a Velencei tó 23 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Napközben. Sokszor egységesen kezelik a férfiak és a nők öregedését, pedig a folyamat nem ugyanaz. Hogyan alakulnak ki a kognitív változások és ezek nemi különbségei az idősödés során? És a hormonok hogyan hatnak az agyra? Kutatók keresik a válaszokat.
2: Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy azon kívül nyilván az ember hall egy csomó ilyen testi tünetről, meg tudja, hogy izmot kell építeni, meg mindenféle ilyesmi dolgot. Azon kívül nagyon érdekesnek találtam, hogy itt az agyi működésről kutatnak.
1: Megfigyelték, hogy 50 éves kor körül a kognitív folyamatok gyorsan hanyatlanak. Összefügghet ez a hormonális változásokkal, például a nőknél jelentkező menopauzával. Diósi Klári vagyok, tartsanak velünk!
3: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok, ez a nap kérdése, én Teszári Nóra vagyok. A következő csaknem fél órában hallhatnak a KEKVÁK, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok utáni életről, mivel jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. Beszélgetőtársam telefonon Varga Tamás ügyvéd lesz, aki KEKVA szakértő. És beszélünk Iványi Gábor egyháza, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, röviden a MET által működtetett iskola újranyitásáról. Vajai Zsófia szóvivőt kérdezem majd. De először a KEKVÁK, a vonalban elsőként tehát Varga Tamás ügyvéd. Üdvözlöm!
6: Jó estét vagy jó napot kívánok!
5: A most megszüntetett három alapítvány tulajdonképpen politikai jellegű szellemi műhelynek minősül. Miért ezeknek a felszámolásával kezdik, mit gondol?
6: Én úgy gondolom, hogy azért, mert ezekbe öntötte a Fidesz a legtöbb pénzt. Csak az MCC-ben majdnem 100 milliárd forint készpénzt. Tehát készpénzt, akkor 10-10% MOL és Richter részvényt, és nem tudom, 10 milliárd forint nagyságrendben ingatlan vagyont. A Batthyányiban is 60-70 milliárd forint randolt, az Áder-féle alapítványban is ilyen 30-40 milliárd forint. Hát ezek voltak azok az alapítványok, amik mint egy fekete lyukak, oda beesett a pénz, és nem lehet tudni, hova ment abból. És mire?
5: Na most 21 egyetemeket fenntartó KEKVA is van. Nem ezeket kellett volna első körben felszámolni? Hogy vélekedik erről?
6: Én úgy gondolom, a sokkal kényesebb és nehezebb feladat, meg ki kell találni az államnak, hogy mit akar az egyetemekkel, hogyan szeretné fenntartani őket. Ugye a 19 és 24 között ki lettek szervezve az államegyetemek idézőjebben privát fenntartású egyetemekké, tehát ez a KEKVA alapítványokban. Most ezt egyik napra a másikra visszaszervezni, én úgy gondolom, hogy erre nem volt kész az új kormány, ezért adott magának egy évet arra, hogy kitalálja az új koncepciót. Az biztos, hogy a jelenlegi alapítványi forma ott sem lesz fenntartható. Úgy tűnik, hogy vissza fog kerülni minden egyetem az állami kezelésben, de hogy ennek mi lesz a formája, tehát visszakerül a minisztériumhoz, vagy pedig létrehoznak egy önálló országos hatáskörű szervet, ne talán egy olyan közalapítványt, ami az összes egyetemet átfogja, ez szerintem a következő egy év zenéje lesz.
5: Na de ugye itt már uniós pénzekről is szó van, hogyha a felsőoktatást említjük, diákok estek el az Erasmus lehetőségétől például.
6: Abszolút, illetve oktatók, tehát egyik a Tempus, a másik pedig a Horizon programot érintette, tehát ki lettek zárva, azt kell mondani, hogy 10 000 ilyen diákoknak az Erasmus programokból, az oktatóknak meg az ezrei, az elmúlt 3-4 évben. Én úgy tudom, hogy ez szeptembertől meg tud újraindulni, hiszen ugye a kormány azért sietett annyira az egyetemi KEKVÁK-nál az összeférhetetlenségeknek a megszüntetésével, hogy elháruljanak ezek az akadályok, az előző diákok, illetve azokatok újra tudjanak menni külföldre.
5: Na most a beszélgetésünket ugye azzal kezdtük, hogy három alapítvány szűnik meg, de 13 nem felsőoktatási KEKVA van. A többivel mi lesz, mondjuk az építészet és kulturális és örökségvédelmére szervezett Hausmann alapítványa. Maradnak? Van ennek értelme?
6: Szerintem, igazából ugye ma megjelent hírek egy picit talán úgy tévesek, hogy mindegyik megszűnik augusztus 31-el. Ennél a háromnál az MCC, Batthyány Lajos és a Kékbolygónál ugye az volt a különlegesség, hogy mindegyiknek volt idézőjelben társ alapítója, és ugye a KEKVA törvény módosítása idén júliusban lehetővé tette, hogy a társ alapító, nem állami alapító, az tovább vihesse az alapítványt, ha úgy gondolja, hogy tovább akarja vinni. Ugye a Tombor család az MCC-nél, az Áder-féle alapítványnál, ha jól emlékszem, ott egy hagyatéki eljárásban, vagy pontosabban egy hagyatéknek a része volt az alapítványnak az alapítása. Tehát mind a három alapítványnál volt egy olyan magánalapító, akinek joga volt azt mondani, hogy kedves magyar állam, te kivonulsz innen, én azért fönntartom az alapítványt a saját vagy hozzájárulásommal. És ezt kellett lezongorázni a július hónap végén, augusztus hónap elején ezekkel a társ alapítók, hogy fönn akarják-e tartani az immáron nem KEKVA-ként az alapítványt. És én, ha jól értelmezem a Magyar Péternek a bejelentését, mert ugye azt mondta, hogy a jelenlegi formájában nem lesznek fönntartók az alapítványok, Én úgy értelmezem, hogy akkor a társalapítók sem fogják fönntartani ezt, tehát ezek is megszűnnek augusztus 31-el, és új formában, immáron egy rendes PTK szerinti sima alapítvánnyal újra működhetnek azokra az idézőben nemes célokra, amik annak idején a magyar állam létrehozta őket.
5: Világos. Na most a miniszterelnök még júniusban felszólította a közérdekű alapítványok kurátorait, hogy ne hozzanak közérdekű döntéseket, tehát hogy ne kötelezzék el az alapítványokat pénzügyileg. Hogy tudni, nem hoztak ilyen döntéseket? Betartották ezt a kérést?
6: A saját jól felfogott érdekükben remélhetőleg, ezt majd akkor tudjuk meg, amikor az elszámolási biztosok, ugye minden alapítványhoz ki lett egy rendelve az állam részéről, azok leteszik a jelentéseiket az asztalra, és ne felejtsük, hogy a KEKVA törvény lehetővé tette az elszámolási biztosoknak, hogy a közt is tájékoztassák a megállapításaikról, tehát én bizakodom abban, hogy minden egyes alapítvány megszületése után, tehát szeptember 1 után az elszámolási biztosok nyilvánosságra hozzák az adott KEKVA alapítvány gazdálkodásáról a jelentésüket. Megye itt nem csak jogi pénzügyi átvilágítást kell lefolytatni, hanem szerintem egy célszerűségi vizsgálatot is, tehát hogy azok a szerződések, azok az ügyletek, amelyekben az alapítványok elkötötték a pénzéket, valóban célszerűek voltak-e, piaci alapon történtek-e, stb.
5: Most többen is lemondtak a kuratóriumi tagságukról. Lesznek elegen olyanok, akik elvarják a szálakat?
6: Hát ugye a KEKVA egyetemeknél történt az, tehát azoknak a KEKVA-nak egyetemet tartanak fönn, hogy megpályáztatták a következő egy évre a kuratóriumi pozíciókat. Ugye ez még júliusban kellett leadni a pályázatokat, körülbelül 1500-an jelentkeztek ezekre a kuratóriumi tagságra, illetve FB tagságra, ebből választja ki azt a körülbelül 100 embert, vagy jelöltet a minisztérium, akik most ezeket a szálakat el fogják vanni a következő egy évben. Ennek az az érdekessége, hogy elvileg múlt hétfőre, tehát augusztus 17-re vállalta a Hüppes Minisztérium azt, hogy leghamarabb nyilvánosságra hozza a kuratóriumi tagságra való pályázásnak az eredményét. Most ugye 27-e van, és még mindig nem hozták nyilvánosságra. Én informálisan azt tudom, hogy már 2 napja értesítették a nyertes pályázókat. Az, hogy villámsebesen kérték, hogy az elfogadó nyilatkozatot írják alá, küldjék vissza, hogy a jogászok intézhessék a jövő héten a törvényszékeken a változás bejegyzést, de még mindig nem lehet tudni hivatalosan, hogy kiket választott ki a minisztérium és milyen alapon.
5: Most egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az épületekkel, az különböző ingatlanokkal? Fenntartja ezeket az állam, vagy mi lesz velük? Mert hát vannak folyamatban lévő beruházások is, mint a Révfülöpön épülő tábor.
6: Igen, van nagyon érdekes. Hát, ugye minden ingatlan vagyon, amit annak idején az állam tett be, vagy amit betett az állam, és annak a hozamából kerül az adott KEKVA alapítványhoz, az mind visszaszám most a szeptember 1-jel a magyar államra. Ezt át is kell adni a magyar állam részére. Amit ön mond, ez a táborfejlesztés, ez egy érdekes dolog, mert ugye úgy tudom, hogy úgy öntik bele a pénzt, hogy igazából nem szabadna, hiszen ugye hogy ön is hivatkozott rá egy pár perccel ezelőtt, Magyar Péter megkérte az összes KEKVA kuratóriumot, illetve vezetőket, hogy semmilyen további kötelezettséget ne vállaljanak, illetve a meglévő szerződéseket is várják le.
5: Lesznek-e olyan feladatok, mit gondol, amiket az állam nem tud, vagy nem akar majd megtartani?
6: Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan feladatok. Ugye az állam az már nagyobb bejelentette, kijelölte az egyes feladatoknál, hogy mik azok, kik azok a minisztériumok, akik tovább viszik az adott feladatokat. Mondjuk a Batthyánynál például az egy nemes cél volt, hogy a tehetséges fiatalok képzésének a támogatása, a oktatók cseréjének a támogatása, ezek olyan célok, amelyeket nyilván érdemes fönntartani. De ezt már, hogy a Magyar Péter is bennette egy minisztérium alá szervezett, akár egy főosztályként, akár államtitkárságként egy teljesen más szervezeti formában. És ugyanígy a különböző ingatlanfejlesztéseknél gondolom az építési minisztériumnek lesz majd hatásköre. De ez fog kiderülni, szerintem a következő egy hónapban fogjuk látni egészen pontosan, hogy kihez milyen feladat került és milyen forrással.
5: A brüsszeli lobbiközpontnak milyen jövőt jósol?
6: Hú, hát bármennyire sajnáljuk, szerintem meg fog szűnni, mert hogy nem lesz rá pénz. Uh-huh. Ugye az MCC szponzorálta ezt, az MCC vagyonához visszaszáll az államra, 2 millió forintja volt a Tombor úrnak az MCC-ben, mint társkapitónak, ezt a 2 milliót fogja visszakapni. Ha ebből fönt tudja tartani a brüsszeli lobby központot, akkor nyilván mehet tovább egy teljesen más szereti formában.
5: És a határon túli kollégiumok?
6: Na ez amiben például az oktatási minisztériumnak lesz hatásköre, feladatköre, és neki kell dönteni, hogy mit, hogyan akar fenntartani, milyen forrást fog rá biztosítani. Ezt fogjuk szerintem megtudni a következő hetekben majd.
5: Varga Tamás ügyvédnek, KEKVA szakértőnek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthalásra.
6: Köszönöm, viszonthalásra.
3: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: 2 évvel a jogsértő bezárás után és csak néhány nappal a tanév kezdete előtt tegnap megkapta a kormányhivataltól a működési engedélyét, valamint az oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskolája, a Vezli Kincsei. Nem késő-e, és mi van a többi intézménnyel? A vonalban Vajai Zsófia kommunikációs vezető. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
5: Több oktatási intézményt is működtettek fenntartóként. Mi van a többivel?
7: 2 közoktatási intézményünk az folyamatosan tudott működni, és most is virágzik. Dunaújvárosban van egy művészeti iskolánk, Orosházán pedig egy mentális kihívással élő gyerekeknek szervezett komplex intézmény, ami szintén 100 diákkal működik. Ez egyfajta csoda, de ezek az intézmények megmenekültek itt az elmúlt 15 év nehézségei alatt. Uh-huh. A főiskolánkra ugyanezt tudom elmondani, tehát ez is folyamatosan tudott működni. Viszont 2024-ben nem csak ezt a 3 bezáratott iskolát veszítettük el, hanem kénytelenek voltunk átadni állami fenntartásba a beregi intézményeinket. Volt Márokpapiban egy szakképző intézményünk, azt is át kellett adnunk, tehát ott elveszítettük a közoktatási intézményünk döntő többségét, sajnos.
5: És ezeknek az intézményeknek speciális profilja volt? Miben nyújtottak mást, mint egy hagyományos általános iskola mondjuk?
7: Ha most a bezáratott iskolákról beszélünk, a Mávtelepi iskola kifejezetten halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekre tervezett pedagógiai programot. Ide olyan gyerekek jöttek, akik mély szegénységből, nagyon bonyolult családi helyzetből érkeztek. A Vezli Kincsei, ami most újra megnyílik, elsősorban az esenis gyerekek integrálására fókuszál, tehát együtt jártak tipikus gyerekekkel egy osztályban, és az ő fejlesztésük, felzárkóztatásuk volt az egyik cél, illetve a társadalom és a gyerekek érzékenyítése és a szolidaritásra nevelés a másik cél.
5: Bocsánat, ne felejtse szavát, ugye az SNI az a speciális nevelési igényt jelenti.
7: Sajátos, igen. A legszegényebb régiókban, Borsodban és Szabolcs-Szatmárban is a legrászorulóbb rétegnek nyújtottunk teljesen speciális szolgáltatást, tehát ott a falvakból összegyűjtötték a gyerekeket, akik amúgy nem tudtak volna iskolához jutni fizikailag sem. A fiatal anyáknak, ugye a tinédzser anyáknak volt egy bölcsődei szolgáltatás az iskolában, hogy akkor is tudjanak tanulni, ha már gyermeket szültek. Egy nagyon komplex szociális munkás hálózat is működött, tehát a családokat is segítettük, tehát ott az egész közösség veszített azzal, hogy mi eljöttünk onnan.
5: És mi volt az indok ezeknek, ezek szerint nagyon különleges feladatot betöltő intézményeknek a bezárására?
7: Volt, ahol megszüntették az ingatlan használati jogunkat, tehát nem nagyon volt választásunk, el kellett jönnünk onnan. Volt ugye az ominózus iskolák, amikből most egyik újra nyílik, ott kitegettek minket, hogy csupán az épület felújítása a feltétele a megnyitásnak. majd mikor mindennel elkészültünk, akkor meggondolták magukat, mert látták, hogy ez az út nem járható, mert mi mindent megoldunk, és közöttük, ja, egyébként túl nagy az adósságuk, ez veszélyezteti a gyerekeket, és nem visszavonjuk a működési engedélyt.
5: Hány gyereket érintett egyébként ez a dolog, tehát hogy tudják a pontos számot?
7: Igen, ez Budapesten 300, vidéken 150 gyerek és család életét törte ketté.
5: És mi történt velük az elmúlt két évben?
7: A budapestieknek könnyebb helyzetük volt, itt azért sokkal nagyobb az iskolai kínálat, de mindenki azt mondta, hogy megfelelőt talált, de olyat nem, mint amilyen az előző iskolája volt, és ez napok voltak. Napok álltak rendelkezésre akkor váltani.
5: Hát most
7: nagyon
5: sem sok.
7: Cinikus. Igen.
5: Bocsánat, beleszóltam a mondatába, szóval nagyon cinikus.
7: Egy cinikus listát kaptak a szülők, hogy hát van még két hely Ózdon, meg három hely a világ másik végén, meg egy két tannyelvű iskolában, tehát ilyen lehetetlen helyekre próbálták besorolni ezeket a gyerekeket, akkor természetesen nem így működött. A szegedieknek nehezebb helyzete volt, mert ott ilyen specifikus iskola nem nagyon volt, és ott kis ilyen tragédiák is történtek emiatt, hogy a gyerekek annyira nem tudtak beilleszkedni az új helyekre.
5: Ajaj.
7: Nagyon nehéz volt.
5: Már csak párat kell aludni, ugye, és vehetik fel az iskolatáskát a gyerekek. Ez a mostani időpont, tehát ez a nyitásuk, vagy ez a bejelentésük, hogy elindulhat az iskolában az oktatás újra, ez nem késő a családoknak? Vagy ugrásra készen álltak a szülők, mert abban reménykedtek végig, hogy lesz valamilyen megoldás?
7: Elébe mentünk ennek, elindítottunk még júliusban egy előzetes igényfelmérést, és felvettük kapcsolatokat családokkal, hogy ha ez sikerül, és minden engedélyt megkapunk, akkor jönnének el. És itt volt egy listánk azokból a gyerekekből, akik jönnének. Nyilvánvalóan ők a körzetes iskoláikba be voltak iratva, tehát nem maradtak volna iskolán kívül, hogyha ez valamiért nem valósul meg, de nagyon boldogok, hogy jöhetnek ide. Tehát nyílt kártyákkal játszottunk, de így is voltak szülők, akik jelentkeztek, és most egy 10 fős osztályjal fogunk tudni indulni első osztályjal.
5: És mit szóltak azok a szülők, akik esetleg nem fértek ebbe a 10-be, vagy ez a 10 az, akik abban az adott korosztályban jelentkeztek? Tehát ott mindenki indulhatott?
7: A 10 elsősünk az valamennyi gyerek csatlakozhat, viszont sajnos az idő rövidsége miatt döntöttünk úgy, illetve voltunk kénytelenek úgy dönteni, hogy a felsőbb évfolyamokat csak a következő tanévben tudjuk elindítani, mert ma lehetett elkezdeni a tanárok szerződtetését, tehát olyan létszámú tantestületet nem tudtunk most felállítani, hiszen nekik is el kellett helyezkedni.
5: Épp ezt akartam kérdezni, hogy volt egyáltalán annyi szabad pedagógus így hirtelen, akit le tudtak szerződtetni, hogy elindítsák velük?
7: Igen, bocsánat, így sem hirtelen, tehát előzetesen volt erre is egyeztetés, tehát meghallgattunk több tanárt, aki szeretett volna idejönni, de csak néhányan vissza kellett, hogy lépjenek az idő múlása miatt, de itt is előre készültünk, hogyha ez a helyzet feláll, akkor ne álljunk ott ötlet és ember nélkül. Úgyhogy ma már sikerült is megegyezni gyógypedagógussal, gyógypedagógiai asszisztenssel, tanítóval, önkéntes tanítónk is lesz, tehát elindult a tantestület.
5: Azt gondolom, hogy ha érintettek hallgatnak most minket, már mint érintett családok, szülők, akkor azért felmerülhet az igény a felsőbb osztályok diákjaival kapcsolatban is, hogy velük mi lesz, vagy felmenőrendszerben képzeljük el itt, vagy azért hamarabb nyílnak majd osztályok följebb az iskolában.
7: Mivel az épületben most még egy másik bérlő tartózkodik, tehát egy másik iskolának bérbe adtuk, itt fokozatosan tudnánk amúgy is csak terjeszkedni. Tehát évről évre tudjuk bővíteni az osztályok létszámát, de a hosszú távú terv az, hogy visszaálljon egészen a gimnáziumi osztályokig az oktatás, ahogy ez korábban is volt.
5: Milyen jól hangzana ez. Kedden itt a napkérdésében is foglalkoztunk egyébként az Oktatási Minisztérium 14 pontos legyen élmény a tanulás javaslatcsomagjával. Önök mit szóltak ehhez? Nyilván ismerik.
7: Hát az, hogy milyen jó, hogy ugyanúgy fog működni a többi iskola, hogy mi tanítunk már hosszú évek óta. Egy kicsit nagyképű, de hogy tényleg ettől volt egyedi a Wesley, és ezért szerették a szülők is, és a gyerekek is, mert mi beszélgető körrel indítottuk az órát, ha nem is 35, de 40 percesek maximum az órák, nagyon élmény alapú, nagyon sok a mese, nagyon sok a gyakorlati rész, nagyon fontos a környezettudatosság, az egészségre nevelés, a mozgás, és kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak, tehát minden gyereknek felfedezni az erősségeit, és azt támogatni, tehát hogy nekünk ez borzasztóan szimpatikus, és nagyon örülünk, hogy sok ilyen iskolánk lesz.
5: Apropó tehetséggondozás, amit említett, Wesley Akadémia is indul, ott mi történik majd, ez kiknek szól?
7: Igazából szeretnénk közösséget építeni azoknak a gyerekeknek, akik most még nem jutottak be, vagy majd ide szeretnének járni, tehát lesznek ilyen közösségépítő programok, de a másik nagyon

0: együtt tudunk segíteni, és amivel együtt tudunk működni.
1: Egyébként...
0: És nem egy stigma.
1: Hát bizony, milyen fontos lenne ez. Egyébként van önöknek elég szakembere ahhoz, hogy kiképezzék, vagy támogassák a tanárokat, képezzék a szülőket?
0: Vállaltak ebben az akadémiában a közreműködést olyanok is, akik most állásban nem tudnak érkezni, de hogy ebben az akadémiában együtt tudunk működni ilyen szakemberekkel, tehát mindenképpen első kézből olyanok fognak oktatni, előadást tartani, vagy foglalkozást tartani, akiknek ez a szakterülete.
1: És tehát más, jól értem azt, hogy másik iskolából is érkezhetnek tanárok, hogyha kíváncsiak, meg szeretnék tágítani az eszköztárukat?
0: Nem a saját pedagógusainknak szól, pontosan így van. Tehát egy általános iskola, amelyikben nincs benne az, hogy integráló, ugyanúgy találkozik egy általános iskolai tanár a problémával, csak éppen nincs olyan eszköztára, ami azoknál megvan, akik évek óta ezzel foglalkoznak. Uh-huh. Tehát pontosan kitágítanánk ezt.
1: Az mennyire
0: minden
1: jó.
0: Érdeklődő pedagógus és minden érintett szülő felé.
1: Uh-huh. Na most még egy dolgot feltétlenül szeretnék behozni, bár ez már nem iskola. A Dankó utcai intézményükben óvoda is működött. Nagyon sokszor kisebb közösségek szerveztek adománygyűjtést, ruhagyűjtést az óvodának, játékgyűjtést. Mi van most az óvodával?
0: Hát... Az óvoda a Mávtelepi iskolának volt a tagintézménye, de az Dankó utcában működött valóban. Sajnos ennek a működési engedélye is akkor megszűnt. Erre volt terv még 2 évvel ezelőtt, tehát az iskolai épület úgy van kialakítva, hogy ott óvodás csoportot is el lehet helyezni. Tehát megvannak a pici vécék, pici mosdók és minden, ami ehhez kell. De ennek a visszaépítése is fokozatos lesz, tehát meglátjuk, hogy mikor jutunk el oda, hogy reményeim szerint már a következő tanévben ez is újra tud nyitni.
1: Hogyha hajléktalan családokról beszélünk, és a gyerek mondjuk iskolaköteles lesz, vagy óvodáskorú, akkor hová irányíthatják, vagy miben tudnak önök segíteni nekik?
0: Tehát olyan gyerekek, akiket máshol nem vesznek fel.
1: Nem, most kifejezetten a fedél nélkül élő családokról beszélek, mert hogy van olyan is sajnos.
0: Hát összeköttetésbe kerültünk a helyi önkormányzatokkal, és ők tudtak helyeket biztosítani a mi óvodásainknak. Tehát most is ezt tenném én, hogy felhívnám a különféle önkormányzatokat, akik tudják a saját területüken belül azokat a helyeket, ahol foglalkoznak ilyen gyerekekkel is. Tehát nekünk sikerült elhelyeznünk az összes óvodásunkat akkor.
1: És az iskolások? Tehát, hogy esetleg látunk, örökbe került hajléktalan család iskoláskorú gyermeke, neki is tudtak segíteni?
0: Hát erről nekem nincs tudomásom, de ha sikerül újra nyitni a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló iskolát, akkor ott lesz a helyük. Ez egészen biztos.
1: Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy jó híreket hozott nekünk. Vajai Zsófia kommunikációs vezetőt hallották, a MET kommunikációs vezetőjét. Viszont hallásra!
2: Kossuth Rádió.
3: Újra mindenki.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
4: Nem hiszem, hogy újdonságot mondok, ha jövő héten elindul az iskola. Új rutinok, új napi rendek és új betegségek is. A jellegzetes őszi betegségek közösségben könnyebben felütik a fejüket. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra, a Dr. Kossuth műsora ma is 16 óráig szól. Tüszögés a hátsópadból, kaparótorkok és a jól ismert nátha, ugye Önöknek is ismerős. Csütörtök van, vajon van-e még esélyünk megerősíteni az immunrendszerünket, no meg a gyerekeinkét? Önök hogy csinálják? Írják meg, SMS számunk 0630 9666, és Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven érnek el bennünket. Kezdésként jöjjön Deák Dóra riportja, aki egy édesanyával és első osztályos ikerlányaival beszélgetett.
5: Olivia és Isabel szeptemberben elkezdi az iskolát. Eljöttem most hozzájuk, és én ott látok a sarokban 2 táskát. Az lesz az iskolatáskátok?
6: Igen.
5: Olivia, megnézzük a tiédet? Mi van rajta?
6: kutyus.
5: Mi fog belekerülni?
6: A tortartom, meg ilyen pálcika.

0: is. Úgy látom, van ott ragasztó is. Mi mindent kell vinni az iskolába, és akkor megkérdezem Izabelt is.
1: Sizátát.
0: És a te táskád, azon milyen minta van?
1: Egy cica.
0: Mit kell majd az iskolába csinálni?
1: Írni, angolozni, sakkozni.
0: Várjátok egyébként?
1: Igen, igen.
0: És miért várjátok?
1: Mert jó.
0: Olivia és Izabel anyukáját, Vikit is megkérdezem, hogy hogyan készülnek az iskolára.
2: Javarészt mindent beszereztünk, a testi cucc hiányzik még. Az következik majd, hogy fel kell mindent matricázni, de izgalommal várjuk az iskolát. Teljesen egy új életformára kell majd berendezkedni, mert ugye eddig az oviba belefért az is, hogyha 8:30-9-kor értünk oda, ide viszont már 3:45-8-kor be kell érni a gyerekekkel. Megvolt már az első szülői értekezlet, akkor elmondták, amellett, hogy miket kell beszerezni, hogy mire próbáljuk meg felkészíteni majd a gyerekeket, hogy gyorsan kell átöltözni a tesi óra előtt, úgyhogy ezt próbáljuk velük gyakorolni. Hétvégente kell majd javarészt átnézni velük a könyveket, füzeteket, illetve hát az olvasást azt mindenképp gyakorolni kell. Úgyhogy ez nagy változás lesz.
0: Pár nap és 7 évesek lesznek a lányok. Az óvodában mennyire voltak ők betegek? Mennyiszer kellett velük mondjuk otthon lenni?
2: Ők voltak bölcsisek is. 2 évesen mentek gyerekközösségben először. Ők a Covid előtt születtek 1/2 évvel, tehát ilyen baba programok azok azért kimaradtak, úgymond ez a 0 és 2 év között. Kevesebb közösségbe mentek, és nem tudom, hogy ez az oka neki vagy sem, de ők, tehát a bölcsis időszak az úgy nézett ki, hogy 1-2 hetet jártak, és 2 hetet betegek voltak. Akkor azért nehéz időszak volt, tehát felváltva a férjemmel próbáltuk megoldani, illetve nagyszülői segítséggel, és főleg ezek a felső légúti betegségek voltak javarészt, illetve ők 1 hónappal korábban születtek, nem tudom, hogy ez is közre játszik-e, de például Olivia, ő elég kis súlyjal született, és azt megfigyeltem, hogy mindig ő kapta el előbb a betegségeket. Óvodában ez változott valamennyire, ahogy egyre idősebbek lettek, egyre kevésbé kapták el a betegségeket. Most ez a 6. életév volt az, amikor már ilyen jelentős változást éreztem. Például ősszel voltak egyszer hosszabb ideig betegek, de tavasszal például már nem. Talán egy kicsi félelem az, hogy most egy új közösségbe kerülnek, új bacillusokkal fognak megismerkedni, új gyerekekkel. Hát reméljük, hogy azért nem kell sokat hiányozni, meg azért abból a szempontból másabb az óvoda meg az iskola, hogy az oviba például, hogyha folyt az orra a gyerekeknek, akkor már otthon kellett maradni.
0: Szólt az óvónő, hogyha lehet, másnap ne vigye be a szülő a gyereket.
2: Így van. Viszont iskolánál meg már nem ennyire szigorúak a szabályok, ott az a lényeg, hogy tudjon menni a gyerek minél többet, és ne hiányozzon.
3: Deák Dóra interjúját hallották, ne hagyjanak engem házi praktikák nélkül. 0630 9666 az SMS számunk. A stúdióban pedig itt van velünk dr. Tajgiszer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda Gyermekkórházból. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ugye iskolásokról beszélünk, de azért az óvodásokról se feledkezzünk meg, bár nyilván náluk a kezdés meg a évvége, éveleje az egy kicsit másképpen alakul. Melyek azok a betegségek, amelyek kifejezetten a közösségben terjednek jobban, vagy kifejezetten a közösségre jellemzőek?
4: Hát igazából ennek elég széles skálája van. Természetesen a legismertebbek a légúti betegségek, illetve hányos hasmenős vírusos fertőzések. Azért azt ki kell emelni, hogy szerencsére nagy többségben továbbra is a banális vírusfertőzések fordulnak elő, mind az óvodában, mind kisiskoláskorban.
3: A banálison értjük, a taknya nyála egybeér.
4: Gyakorlatilag igen, tehát amit úgy tüneti terápiával szoktunk mi is kezelni, akár a kórházban, akár a házi gyermekorvosi rendelőben.
3: Gyermek vagy gyomorbántalmak?
4: Gyomorbántalmak abszolút, annak van 2 időszaka is, inkább ősszel is gyakran megjelenik, amikor összeterelődnek a gyerekek, akár új közösségben elsősök, illetve nyáron, amikor meg ugye meleg van, sokkal könnyebben terjednek az ilyen típusú betegségek, kimarad az étel, stb. De ilyenkor az iskolában abszolút a gyomorbántalmak is gyakran megjelennek.
3: És hát van, amikor nem fáj, hanem viszket a szeme például. Felébred, piros. Na ilyenkor mire gondoljunk, és mire ne?
4: Hát mert szerencsére általában itt is elég könnyen kivéthető dolgok vannak. Ilyenkor még ugye az allergia is belejátszhat így az ősz elején, akár olyan gyerekeknél is, akinél mondjuk óvodában nem derült még ki semmi, előfordulhat ilyesmi. Illetve hát ezt is ott lokális szemben lévő gyulladások is előfordulhatnak, akár vírusok, akár baktériumok által. Azért ezeknek általában a nagy része szerencsére nem sürgető probléma, gyakran magától is meg tud szűnni, hogyha azonban nem, akkor nyilván azért a házi orvost érdemes megkeresni.
3: Itt van velünk a stúdióban Giti Diszné, Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke is. Kezét csokkolom, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Önök iskolásokkal, óvodásokkal hogyan, milyen körülmények között találkoznak, és milyen körülmények között találkoznak az őszi kórokkal?
5: Hát mi nagyon pici kortól kezdve találkozunk a gyermekekkel, ez természetesen az otthon a saját közegünkben, és ismerjük az egész családot természetesen, illetve hát az óvodákban, iskolákban, itt az óvodákban inkább higiéniai szempontból, hisz minden gyermeknek van egy védőnője, illetve az iskolában pedig az iskola egészségügyel kapcsolatban az iskola védőnök folyamatosan jelen vannak.
3: Az őszi betegségekkel önök ilyen módon kapcsolatba kerülnek, vagy ez azért inkább orvosi ügy?
5: Szerintem ez mind a kettőnket érinti, hisz természetesen egy orvosi tüneti kezelés, de hogy ez hogy tudja a szülő megvalósítani, illetve hogy ezt hogy tudjuk megelőzni, ez alapvetően mindig védőnői feladat.
3: Igen, a megelőzésről is fogunk még beszélgetni egy picit később, most még próbáljuk a kórokat feltérképezni. Ugye az előbb azt mondtam, hogy van, amikor nem fáj, hanem viszket, és hát nem csak a szemünk tud viszketni, hanem hát időnként a fejük is viszket a gyerekeknek, és azon kicsi hemzsegő népség található.
5: Igen, ezért a mi feladatunk, hogy az óvodákban is az iskolák rendszeres szűrés történik, illetve ha kapunk arról információt, hogy egy ilyen dolog előfordulhat, akkor természetesen megfelelő körülmények között megvizsgáljuk a gyerekeket, ez teljesen elszaporáltva, teljesen védve az egész dolgot, és megadjuk azokat az információkat, amivel a szülő le tudja kezelni, illetve hogy tudjuk ezt a közösségben minél hamarabb lecsökkenteni, hogy ez megjelenjen.
3: Mondjuk ki tetű.
5: Igen, a tetőről beszélünk, igen.
3: Még mindig stigma? Még mindig bélyeg a tető?
5: Én azt gondolom, hogy sajnos igen. Igen, pedig hát azt
3: tehát hiszük, valamiféle ápolatlanságra, mosdatlanságra, hanyagságra, elhanyagoltságra utal, pedig nem.
5: Pedig semmi köze hozzá, főleg a mai, amikor így utazgatunk, főleg ezeken a textil üléseken, ami például a különböző közlekedési eszközön vagy vonaton van, ezek nagyon hamar meg tudnak telepedni, illetve hát egyszerűen összebújnak a gyerekek, beszélgetnek, játszanak, óvodások és egyik
3: helyről meg. Magyar összehajol és rögtön készen.
5: Igen, tehát azt gondolom, hogy semmi köze nincs, azt gondolom, hogy sokat változott azért ez az elmúlt időszakban, de ez még mindig egy olyan kis félelem a családokban, tehát, hogy még valahol a szülőkben van egy kicsit berögzülve, a gyerekek sokkal jobban veszik, és olyan aranyosan elmondják, hogy ki kezelte le, hogy kezelte le. Tehát azt gondolom, hogy ez a mi kommunikációnk folyik, és ez mindenféleképpen egy ilyen zárt közösségekben, ez sajnos előfordul az őszi hónapokban.
3: Gyerekkoromban alapvetően a kopaszra nyírás volt még a technika. Ma mi a technika?
5: Nem, ennek megvannak a megfelelő szerei, amivel ezt le kell kezelni. Tehát megbeszéljük nem csak az, hogy a hajat le kell kezelni, megvan, hogy különböző textilákat, játékokat, nagyon sokszor, hogy kezelünk, de ott van 40 darab plusz állat, ami így meg tud telepedni. Nem, már nincs ezzel, sokkal jobb ennek a kezelése, és azért hamar túl lehet ezen jutni, illetve hát amikor van, le kell szedni őket. Tehát, hogy ezt a kollégáink írásban is, szóban is elmondják a szülőknek.
3: Doktor úr, a gyermek immunrendszerének a fejlődése az hogyan alakul így már, hogy életkortól függően, óvodástól, kortól mondjuk iskoláskorig? Tehát lehet-e abban bízni, hogy iskolában már kevesebb betegséget kap el, vagy iskolában csak más típusú betegségeket kap el?
4: Nagyon jó kérdés. Igazándiból tehát nagyon egyéni. Gyermekenként nagyon változik, hogy ki mennyire fogékony, sőt még akár az is változhat egyénenként, hogy ki az, aki inkább légúti betegségekre fogékony, ki az, aki inkább hasi panaszokra fogékonyabb. Nyilván, ahogy nőnek, egyre több kórokozóval találkoznak, akár a bölcsödében, már az óvodában is, ahogy bekerülnek ugye az óvodába, már ott is tapasztalják ugye a szülők elég gyakran, hogy hát most kezdtük az óvodát, már 2 hónapja és körülbelül 3 napot tartózkodtunk bent eddig a gyermekkel, úgyhogy ezt nagyon gyakran halljuk mi is a sürgősségén, meg a házi orvos kollégák is elég gyakran beszélnek erről. Nyilvánvalóan valamennyire az immunrendszer fejlődéséhez hozzájárul az, hogy különböző kórokozókkal találkozunk, arra valahogy reagál a szervezetünk, kialakul egy immunválasz, és akkor legközelebb vagy már nem is reagál rá, vagy sokkal enyhébben reagál rá a szervezet. Nyilván ugye az oltások is, kötelező oltások is ezért vannak, hogy ezeket minél inkább ki tudjuk küszöbölni, és az olyan típusú kórokozók, ami már potenciálisan nagyobb veszélyt jelenthet, azokat minél inkább elkerüljük és megelőzzük, de igazándiból az immunrendszer fejlődésében a legfőbb dolog az egy életmódbeli kérdés. Akár beszélhetünk itt az egészséges táplálkozásról, a mozgásról, a mentális egészségről, a képernyőidőről manapság.
3: És erre térünk vissza mindjárt, de még muszáj egy picit arról beszélnünk, hogy hát én azt javaslom, hogy egy kicsit fordítsuk meg a kérdést, és nézzük az óvónők, óvóbácsik és tanítók szemszögéből a dolgot. Hajni azt írja SMS-ben 0630 9666, hogy alsó tagozatban kezdődő allergiám miatt sokat hiányoztam, az osztályfőnök sokszor rám szólt, emiatt én viszont tehetetlen voltam. Szóval értem azt, hogy bosszantó, hogyha a gyerekek fele hiányzik az osztályból. Hol van a megértés határa? Mi a tapasztalatuk?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy ha a pedagógusokat megfelelő módon tudjuk tájékoztatni, hogy van egy olyan alapbetegség, ami hozhat olyan tüneteket. Ma azt nézzük, hogy egy allergiás megbetegés, hogyha ahhoz náthás tünetek, vagy akár szemmel kapcsolatos problémák lesznek, ott nyugodtan lehet iskolába járni. De amikor tényleg fertőzött, tehát hogy ez egy vírus vagy baktérium által hozott dolog, az egy egész más helyzet. Szerintem itt a legfontosabb dolog, hogy a szülő megfelelően tájékoztassa a pedagógus, vagy az óvopedagógust, hogy milyen betegsége van a gyereknek. Tehát nagyon sokszor nem kapnak megfelelő információt a szakemberek, és nem tudnak, nem értik. Csak azt látják, hogy soha nem jön beteg, és hogy vagy egy kivizsgálás folyamatában van. Szerintem ez a megfelelő tájékoztatás az alapja.
3: Valószínűleg a szülőnek sem az a vágyálma, hogyha az ő gyermeke óvodás, avagy iskolás, akkor otthon töltse a napjait, mert neki is lenne más dolga. Tehát valószínűleg a jó indulatot feltételezni azért érdemes.
5: Igen.
3: Más-e a megítélése mondjuk ugyanannak a betegségnek óvodáskorban, meg iskoláskorban? Ugye az előző bejátszásnál itt az édesanyja beszélt arról, hogy hát ha folyik a gyerek orra, akkor az óvónők már felhúzzák a szemöldöküket, hogy hát akkor legyen szeves, maradjon otthon. Iskolában hát folyik az orra, Istenem, hát folyik.
4: Én úgy látom, hogy azért van különbség, igen, tehát én is azt tapasztalom, hogy az óvónők azért sokkal hamarabb küldik haza a gyermekeket. Nyilván ennek megvan az oka is, hogy azért az edukációs lépésben azért az iskola egyen följebb van, és ott már a részvétel az még fontosabb, mint az óvodában. De én azt gondolom, hogy ahogy itt beszéltünk is róla, hogy a kommunikáció az nagyon fontos a szülő és akár az óvónő, akár a tanító tanár között, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi a helyzet, és nem feltétlenül kell hiányoznia a gyereknek. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy ahogy az óvodában mondjuk egy orrfolyással hazaküldik a gyermeket, előfordulhat, hogy az iskolában is erre van szükség, ahhoz, hogy pont egy ilyen őszi, hűvösebb időszakban akkor 3 nap múlvára vagy jövő hétre ne az egész osztálynak folyjon az orra. Nehéz belőle ezt a határt, de kommunikációval szerintem lehet ez.
3: Igen, hát a kérdés az, hogy a gyerek gyógyul meg jobban, hogyha, vagy hamarabb, hogyha hazaküldik, vagy pedig a közösséget féltik attól, hogy mindenki megbetegszik és kidől másnapra.
5: Hát szerintem meg az, hogy orrfolyás, az olyan tágfogalom, nem? Tehát már lehet egy vizes, vagy amikor tényleg az egy már felfertőzött. Tehát nézzük már azt a gyereket a középpontba, hogy ő hogy van. Tehát aki nem kap levegőt, akinek folyik az óra, folyamatosan kölyök. Tehát a gyerekem érdeke az, hogy amikor tudom, akkor tudjam otthon tartani, és természetesen nagyon nehéz a szülőknek is, mert ráadásul a nagyszülők is kiestek, akik régen bementek ebbe a helyzetbe, ők is dolgoznak, de azt gondolom, hogy nagyon fontos nézni azt, hogy a gyerek hogy van ehhez a helyzetbe. illetve milyen felfertőzés lehet ebből az esetből, és ebből a egy-két napos otthonlétből, vagy egy kicsit a gyógyulás után is otthon tartom egy-két napot, hogy tényleg megerősödjön, abból lehet, hogy azt előzöm meg, hogy hosszú heteket ugyanezt a körforgást tudják majd megjátszani. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt a közepet megjavarulni, hogy na mikor kell hazaküldeni, mikor nem. Hát meg az óvodások azért megint azt, hogy az immunrendszerük másképp áll, mint azért az iskoláskorban, több dologgal találkoznak már kor alapján is.
3: Akkor jöjjön az immunrendszer, hogyan erősítsük meg a gyerekeknek, meg a felnőtteknek az immunrendszerét, erről beszélgetünk mindjárt. Előtte az előző édesanyát halljuk, hogy ő mit mond a témáról. Deák Dóra kérdezte.
2: Van-e bármi praktika itt családilag, hogy az iskolára felkészüljenek, és az új közösség miatt mondjuk ne hozzák haza a gyerekek a vírusokat?
6: C-vitamint azt már augusztustól próbálunk adni nekik, illetve D-vitamint. Időnként multivitamint is szednek, hogyha bejön ez a nyálkásabb időszak, illetve amikor már látjuk, hogy megindul egy orrfolyás, akkor van nekünk ilyen szalvuszvizes inhalátor, és azt szoktuk használni, és az segít is. Annyi, hogy az egyik kislányom, Oliviánál volt az, hogy ő befulladásra is hajlamos volt, tehát vele voltunk már kórházba is, tehát próbáljuk megelőzni, hogy a köhögés állapotba már ne jusson el, illetve sószobába is szoktunk menni, és az is szokott segíteni.
2: Itt az iskola előtt bármilyen szűrővizsgálaton részt vettek-e a lányok?
6: Hát az óviától kellett még, de az inkább a fejlődésükre vonatkozóan volt szűrővizsgálat, ilyen egészségügyi, az majd talán a védőnővel lesz, de nem volt, meg 6 éves korba kaptak egy oltást. Még arra figyelünk, hogy zöldséget, gyümölcsöt egyenek, például a salátáért oda vannak, tehát ilyen téren szerencsére nincs problémánk, mert mi az elejétől fogva tudatosan odafigyeltünk, hogy mi is eszünk ilyeneket, és attól még, hogy először megkóstolták, és nem ízlett, ugyanúgy kint volt az asztalon, úgyhogy ők nagyon szeretik a gyümölcsöket és zöldségeket.
3: Deák Dóra interjúját hallották, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk Giti Diszné Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, védőnő, és dr. Tajészer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda gyermekkórházból. A szülőkről nem olyan nagyon beszéltünk még eddig, mert hogy ugye arról volt szó, hogy hát a nagyszülők sem biztos, hogy rendelkezésre állnak, mert dolgoznak. De ha nem dolgoznak, akkor megféltjük őket. De hát azért sokszor van az, sokszor történik az, hogy amivel a gyerekem megküzd egy nap alatt, két nap alatt, az engem egy hétre ledönt a lábamról. Szóval a mi immunrendszerünket is érdemes erősítgetni. Hogyan tegyük?
4: Abszolút. Igazándiból a felnőtteknél szerintem olyan szempontból könnyebb az immunrendszer erősítése, hogy saját magunknak kell rávennünk magunkat arra, hogy igenis úgy étkezzünk, igenis elmenjünk sportolni, ha más nem, akkor sétálni egyet, hogy heti rendszerességgel, heti egy-két alkalommal legalább egy aktívabb órát eltöltsünk valamilyen formában. Nyilván nem mindenkinek könnyű ezt megoldani, de alapvetően felnőtt korban ez az alapja, illetve természetesen a táplálkozás. Lehet mindenféle táplálék kiegészítőkről, vitaminokról, ilyesmikről beszélni, de ezekről azért mindig elmondjuk, akár gyerek, akár felnőtt korban, hogy ezek maximum kiegészítők, ahogy hívjuk is őket. Az alapvető egészséges táplálkozást nem helyettesítik, és nem oldják meg a problémát.
3: Ez az életmódot nem lehet tablettákkal kiváltani.
4: Ez így van. Akármennyire is próbálkozunk.
3: És a gyerekek immunrendszer, ugye felnőtteknél van egy, hát jó esetben van egy belső motiváció, hogy nem szeretnék beteg lenni, de hát a gyerek megegye a spenótot, az azért külső motiváció.
5: Hát ez egy külső motiváció, de azt hiszem, hogy az ő immunrendszerük az már a magzati kortól kezdődik, és benne van akár egy csecsemőkori táplálás is, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. És azt gondolom, hogy a változatosságot kicsi korba kezdődik, nem óvodáskorba, addig már el kell jutnunk arra, hogy nem biztos, hogy a spenótot kell szeretni, de biztos találunk olyanokat,
3: de amik... De legalább a brokkolit.
5: Én azt gondolom, hogy sok felnőtt sem szereti a brokkolit, de találjunk olyat, amit szeret. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknél igen, egy változatos étrend mellett, amiről az előbb is doktor is beszélt, hogy ott is a mozgás, a szabad levegőn lévő találkozás nagyon jó. Amikor például óvodákban is minél többet menjenek ki a levegőre, mert mindig ez a zárt közösség az, ami azért ezeket a bacikat segítik, hogy egyik helyről gyorsabban menjen a másikra. Tehát, hogy a gyerekeknél a mozgás, az életmód, a játszás az legyen lelen, és legyen jól, mert hogy itt felnőttekről beszéltünk az előbb, de az immunt így nagyon gyorsan átugortuk, de ott van a stresszfaktorok, ami tudjuk, hogy mindegyik rombolja az immunrendszerünket is. Tehát, hogy a gyerekeknél is, hogy legyen ez a szabad játszás, és remélem, hogy nyáron nagyon sokat játszottak ezek a gyerekek, meg nagyon sokat voltak kint, hogy ez valahol már ott elkezdődött, mi mindig folyamatban gondolkodunk, nem tudunk itt csak egy adott helyre gondolni igazán.
3: Igen, és akkor hát ebben természetesen megint csak az életmód kérdése, hogy vajon egy elsős másodikos gyereknek az életét tele kell lepakolnom annyiféle külön órával és kötelezettséggel, hogy levegőt venni nincs ideje, hanem elindul reggel, és az iskolából egyik, másik, harmadik, negyedik külön órára fut, és este még egy kicsit edzésre is, és aztán úgy esik be az ágyba, hogy gyakorlatilag nem volt élete aznap.
5: Igen, és nagyon jó kiemeltem, az alvásról nem beszélünk. Például, hogy mennyire fontos, hogy mennyit alszik, és mikor alszik el egy gyerek, milyen környezetben van. Tehát, hogy a Bethesdában van egy közös programunk, ami a képernyőidő van, vagy mennyire fontos az, hogy úgy aludjon el egy gyerek, hogy semmilyen elektronikus eszköz lenne legyen. Tehát nehéz ezt a mai világban megvalósítani, de vegyük komolyan, mert látjuk, rengeteg tanulmány megjelenik, hogy ennek milyen romboló hatása van az egészségünkre.
3: Doktor úr, mennyit aludjunk? Mennyit aludjon a gyerek, mennyit aludjak én?
4: Hát életkor függő, ugye felnőtt korban a 7-8 óra legalább az, ami az ajánlott, legalább 7, de inkább 8.
3: Felnőtt korban? Tehát 18 pluszosnak? Vagy
4: nem, már alatta is azért kisebb gyerekeknél is lehet, de nyilván egy most főleg így, hogy szeptemberben iskolakezdésről beszélünk, azért a kisebbeknél még inkább ez több. 6-7 éves, 8 éves korban is még abszolút többet igényelnek, és itt azért én is elmondanám, nekem a szüleim pedagógusok, és nem egyszer hallottam ilyen történeteket, hogy nem figyel a gyerek, elalszik az órán, meg nem tudnak egyszerűen mit kezdeni vele, és akkor beszélgetnek a szülővel, is kiderül, hogy hát igen, hajnali egykor még nem tudom, a számítógépen nem tudom mivel játszott. Ott azért úgy felmerül az, hogy természetesen ez befolyásolja az ő figyelmét, és nyilván vannak olyan faktorok, amit nem lehet feltétlenül ezzel kiküszöbölni, de amit lehet, azt meg érdemes megtenni, hogy például a védőnökkel közös képernyőidő csökkentő programunkon is ezt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni, meg vannak most már a tudományos alapjai is annak, hogy hány éves korban mennyi perc vagy óra képernyőidő az, ami még elfogadott lehet, és ez érdemes utána olvasni, de szerintem sokakat meglep, hogy milyen alacsony.
3: Igen, azt hiszem, hogy ezzel egy olyan ablakot nyitunk ki a képernyővel, amit nem vagyunk képesek bezárni, úgyhogy ezt most muszáj mégiscsak résnyire visszahúzni. Egyébként Dóri azt írja, hogy saját emlékeit idézi fel, hogy óvodában ő sokat volt beteg, de 4-5 évesen kivették a manduláját, azóta sokkal kevésbé jellemző. Sokszor az ember nem egészen érti, hogy miért van nekünk mandulánk.
4: Ez egy jó kérdés. Én sem mindig tudom, pedig biztos megtanították nekem az egyetemen. De hát gyakorlatilag az immunrendszerünknek egy védő kapuja a mandula, csak azt kell tudni, hogy akár itt is, akár mondjuk az allergiás reakcióknál van, hogy túlműködik. És gyakorlatilag egy anatómiai eltérés miatt gyakrabban alakulnak ki betegségek.
3: Arra van matematikai képlet, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, és meddig kurálgathatom otthon, vagy ahogy egy hallgatónk írja, anya naponta a finom levest főz a gyerekének, akkor ezzel a vitaminbevitel, meg egyáltalán a közös idő is talán. Szóval a közös idő eltöltését is segíti.
4: A finom leves meg a közös idő az nagyon szuper, szerintem az mind prevencióban, ha használhatom ezt a csúnya szót, amit itthon sajnos nem használunk eleget, mind pedig hát kezelésben is nagyon hasznos lehet. Igazándiból ez nekem, vagy így személyesen is kiemeltem, fontos, mert én nagyon sokat dolgozom a sürgősségen, és nagyon sok olyan esettel találkozunk, ami ami igazándiból nem igényel mondjuk egy sürgősségi kórházi ellátást, és ott is próbálunk segíteni a szülőknek tanácsokkal, hogy mi az, amit figyelembe vegyenek. Például egy láz esetén most már régebben ugye az volt, hogy 37 vagy 37-5 fölött, akkor az már nem tudom, hőemelkedés, láz, így meg úgy, gyógyszer vagy hűtőfürdő stb. Most már inkább ezt komplexen nézzük, a gyermek állapotát nézzük alapvetően, hogyha van egy 38-5-tel vidáman szaladgáló gyermekem otthon, akkor nem feltétlenül kell beledugni a, igen, a hűtőfürdőbe, sőt most már a szakmailag igazándiból nem is javallott, de hogy a lázcsillapítót sem kell feltétlenül megnézni, hogy hogy alakul, várni türelmesen. De ha nekem van 37-2-vel egy 6 éves kislány otthon, aki fekszik az ágyban, és akármi van, nem tudom felkelteni, se az érdeklődését nem akar játszani elfekvő, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni egy lázcsillapítót. Gyakran jönnek be hozzánk szülők úgy, hogy hát lázas a gyerek, kapott-e lázcsillapítót, azt még nem. Tehát így fontos ezeket úgy megjegyezni, és ezért például azt ki is emelném, hogy mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk. Van is egy erre kialakult platformunk, a Betesda Akadémia, ahol ilyen képzéseket tartunk akár szülőknek, akár szakmában dolgozóknak, orvosoknak, vagy pedagógusoknak.
3: Védőnők az iskolában, immun erősítés, megerőzés, életmódtanácsadás, mi a dolguk és hogy mi a tapasztalatuk a fogadtatásról?
5: Hát az iskolavédőnök folyamatosan a szűrések alkalmával találkoznak a tanulókkal minden év folyamban folyamatosan, és azt gondolom, hogy ilyenkor van lehetőség beszélgetésre, és azt a prevencióról, amiről folyamatosan beszélünk, hogy információkat adunk át, és ne csak kisgyerekeknek, hanem kamaszoknak is, és az nagyon fontos, illetve hogy a kamaszok valakit megkérdeznek, mert nagyon hamar ilyen nagy felnőtt szerepbe tesszük, de lehet, hogy neki ugyanolyan problémát jelent. Tehát, hogy itt a beszélgetés, információ átadás, miket lehet, tévhitek, arról is lehetne nagyon sokat beszélni, hogy mennyiféle tévhit létezik, hogy ezeket mind tudják segíteni az iskola, a védőnök, és illetve még visszatérve, hogy szerintem nagyon fontos a szülők edukációja. Tehát, hogy az, hogy megtanítsuk, hogy hogy kell rendesen orrocélni, hogy kell lázat csillapítani, mit kell csinálni, tehát, hogy sokszor előbb lépünk, néha meg hátrébb, de meg kell találni a szülővel azt a középutat, amivel a gyereke egészségét szolgálja. És mindig az a fő mondatunk mind a kettőnek, úgyhogy nem is beszéltem, hogy a gyerek állapota, tehát az, aki mozog is, azzal nincs gond, de akinek megváltozik önmagához a viselkedése, azzal komolyan kell foglalkoznunk.
3: Van fogadókészség, mit tapasztalnak? Tehát szülők részéről akár, vagy akár nagyobb gyerekek, kamaszok részéről?
5: Én területen dolgozom, igen, és nagyon sokat beszélünk erről. Ez a mi feladatunk, hogy jutottunk el információkat, de ez nagyon sok szóranyag, plakát, tehát ezért nagyon sokféle lehetőség van.
3: Van személyes találkozásra is.
5: Ez természetes, folyamatosan.
3: Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm önöknek is a kérdéseket, meg a tippeket. 0630 9666 az SMS számunk. A betegségekről igyekeztünk szót ejteni. Egy utolsó kérdés. Csütörtök van, hétfőig van esélyünk még immunt erősíteni érdemben?
5: Sosem késő elkezdeni.
4: Menjünk el futni egyet.
3: Jó, ha elmegyünk futni egyet?
4: Szerintem segít. Bár azt mondják most már, hogy a gyaloglás egészségesebb, mint a futás.
3: Az ízületeket biztos, hogy kevésbé veszi igénybe. Jó, szóval csütörtökről hétfőre mozogjunk egy kicsit, legalább. És utána együnk valami spenótfélét, zöld legyen a színe. Köszönöm mind a kettőjüknek, hogy eljöttek hozzánk. Giti Diszné, Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, védőnő volt a vendégünk, illetve dr. Tajgiszer Márton, csecsemő és gyermekgyógyász, rezidens a Betesda Gyermekkórházból. Kedves hallgatóink, holnap is 15:30 várjuk önöket, dr. Kossuth és én, a szűrővizsgálatok típusaival és a szűrőcsomagokkal foglalkozunk majd. Előre is küldhetnek kérdéseket. 0630 9666 az SMS számunk, illetve Viberen a Kossuth címen. A dr. Kossuth tehát már a búcsúzik. A hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Éjfél van.

0: Jó estét, a Kossuth Rádiót hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak száma. Napos, fátyolfelhős, száraz idő lesz ma. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszintnövelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is kapnak értesítést. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője, Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud, közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Jelenleg 13-26 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 23-24 fok van, az ország nagy részén derült az ég, csak a Dunántúlon és a középső tájakon vannak elszórtan fátyolfelhők, napközben többnyire mindenütt derült lesz az ég, eső nem lesz, néhol megélénkül a Dunántúli északi felén, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 29-36 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel egy órakor már Besenyei Márk várja önöket itt, a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A budapesti Néru part egyfajta park kezelési kísérleti terep. A városi zöldfelület gazdálkodás problémái mellett szó esik mai műsorunkban arról is, hogy a lakosság mit és hogyan segíthet az ültetéssel, a fagondozással, és ma is hallhatnak zöld híreket. Köszönti a hallgatókat a felelős szerkesztő, Sarkadi Péter. Budapest egyik turisztikai célpontja a Nagyvásárcsarnok melletti Bálna és a Petőfi híd között a Dunamenti Néru part, amely egyike a nagyon kevés belső ferencvárosi zöld területnek. A turisták mellett a környékbeliek is előszeretettel használják, például pihenésre, kutyasétáltatásra. Hétvégenként pedig egy nagy piknik helyszín, igaz, most egy nagy része körbe van kordonozva. Hogy miért? Többek között erről is kérdeztem a Dunaparton Dezsényi Pétert, a Főkert főigazgatóját.
4: A Néru part az egy magas használatú parkunk, az egyik legnagyobb látogatottságú parkunk, ráadásul nagyon sok kutyás használja. Vegyes használatú park. Az azt jelenti, hogy a kutyások egészen mostanáig volt egy ilyen próbaidőszak, amiben a főváros, a Főkert és a helyi közösségek, amiben megállapodtunk, a kutyások jogosultak voltak használni a parknak valamennyi részét órázzal, ezt persze nem mindig tartották be. Azt láttuk, hogy a gyep az olyan terhelést kapott, hogy néhány év alatt tönkrement. Annak ellenére, hogy öntöző rendszer van, automata öntöző van a gyepen, csak a kövér por csinál. Vinított rajta, minden más ez kikopott, és egy poros terület volt. Beütemeztük idén, hogy felújítjuk, de ugye hó volt, elég sokáig hideg volt, későn tudtuk elkezdeni a gyepfelújítást, és aztán nagyon száraz volt a tavasz. Ugye hiába van öntözőrendszer, azért ez mégiscsak számít valamennyit, és körbekerítettük. Egészen mostanáig azt látjuk, hogy még nem elég bokros, nem elég erős, tehát ha most ráengednénk a kutyásokat, akkor ebben a nagy nyári kánikulában hamar visszaromlan az állapota, úgyhogy az őszig legalább várunk.
3: Tehát akkor ez a kerítés itt most mellettünk, ez
4: ideiglenes. Legalább szeptemberig marad, amint tudjuk megnyitni.
3: Itt egyébként, amikor annó felújították a Néru partot, nem gondoltak arra, hogy kellene a kutyás soknak egy elkerített rész?
4: Akkor azt a döntést hozta a főváros, Főkert és a helyi közösségek, hogy ez egy vegyes használatú park lesz, tehát hogy kipróbáljuk ezt a modellt. Az a helyzet, hogy nincs jó megoldás, mert a Covid óta kétszer annyi kutya van Budapesten, ami egy óriási nagy plusz terhelés. Tehát nem csak a klímaváltozástól, a hajléktalan helyzet romlásától szenvedünk, hanem erre is megoldásokat kell találni.
3: Kora reggel jöttünk ide beszélgetni, és hát számomra elég meglepő, hogy mennyi hajléktalan él itt.
4: Ez valóban a klímaváltozás és a kutyás helyzet mellett legnagyobb nehézség, amivel szembesülünk, minden parkunkra szinte kivétel nélkül jellemző. Ennek három fő oka van, azt mondják a szakemberek. Az első az a palaszgyűjtés. Közvetlenül mellette ott van a mélyszegénység növekedése az elmúlt években, főleg vidéken. Ugye a palaszgyűjtés lehetősége miatt szervezetten jönnek föl tavasztól őszig palackot gyűjteni vidékről emberek, akik a parkokban, az öltverteken élnek. És a harmadik, az szintén nagyon jelentős, hogy az egy gyermekvédelem, az onnan kikerülők közül is nagyon-nagyon sokan bekerülnek ebbe a rendszerbe itt a budapesti közterületeken. Van egy olyan hátulütője ennek a palaszgyűjtésnek, hogy bevételhez jutnak, és aztán ebből kábítószert is vesznek. Nagyon nagy problémát jelent az, hogy szemetelnek, ideürítenek, sokszor fizikai atrocitások is vannak, vagy annak a határán vagyunk. Vannak kiemelten súlyos pontjaink, most például a Blaha-Lujza téri zöld felületek, azok ott gyakorlatilag közvécéként működnek, de hát mondhatnám a Margit-szigetet is, ugye, ami a turizmusunk egyik égköve, és ott is folyamatos a jelenlét.
3: Hogyha valaki a hétvégén jön ki ide a Néru partba, a Bálna mellé, akkor itt nagyon-nagyon sokan piknikeznek.
4: Ez az idei év, az egy történelmi asszály. Valamennyi növényi kultúrát nagyon-nagyon rosszul érinti, valamennyinek romlik az állapota. Nagyon sok gyepfelületünk, az nem csak, hogy visszaszárad, de már szinte a talaj szerkezet is veszélyben van. Olyan változások történhetnek, amiket nem lehet néhány hét vagy egy-két hónap alatt helyrehozni, és akkor nem beszéltem még a cserjékről, fákról, egyéb kultúrákról. Ebben a helyzetben minden olyan terhelés, amik a parkok és a növények normál esetben kaptak eddig, az lehet, hogy mások. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy minden ilyen használat jelentősebb kárt tud okozni.
3: A helyi lakosok is jelezték, hogy hát nem nagyon értik, hogy itt a villamos sín és a park között egy keskeny sávban van egy méhlegel, amit nemrég kaszáltak. Na most akkor ezzel mi van? Hiszen ugye mindig arról szólt, hogy ezt ne bántjuk a méhlegelőket, nem nyúlunk hozzájuk.
4: Ugye a hagyományos gyepekről beszélünk, azokat kaszáljuk. Ott is vannak extenzív, intenzív, különböző területeken, különböző protokoll alatt álló gyepfelületek. Van az ökológiai gyepgazdálkodás, amit mondjuk méregelőnek nevezünk, ami egy másfajta metódus követ. Te ott is mindig kaszálunk, az inkább a legelőkhöz hasonlóan, ugye egy évben egyszer vagy maximum kétszer ott is visszavágjuk. Ennek szakmai és egyéb okai is vannak, például a tűzveszélyesség is egy szempont, egy ilyen aszályos évben, de itt a Néru parton, ez egy harmadik eset, ez egy magról vetett, előkészített biodivel gyepes társulás, amit 2013-ban hozott létre a Főkert. Annak idején ezt még úgy találtuk ki, olyan ültetők közeget terveztünk alá, hogy ez egy kísérleti ágyás volt, az első fecske volt Budapesten. Ennek is a fenntartásában benne van az, hogy egy évben egyszer vissza kell vágni. Ez segíti egyébként a társulásnak a működését, a szerves anyagot elvisszük, tehát a szerves anyag nem halmozódik fel a talajban, mert ha elkezd nagyon felhalmozódni, akkor bizonyos fajok dominánssá válnak, tehát hamarabb eltűnik a biológiai sokféleség.
3: Aztán van itt még egy elég szokatlan szerintem a budapesti parkok esetében, hogy egy idősebb fát kivágás után felfűrészeltek mondjuk 20-30 centis darabokra a törzsét, és ez ki van állítva.
4: Nem csak szemlélt formálás, ezt egyre több parkban kezdtük el csinálni. Részben szeretnénk szembesíteni az embereket azzal, hogy milyen súlyos a faállomány helyzete. A város majorban közel 80 fát hagytunk ott, 80 fatörzset, és ott meg lehet nézni azokat a elváltozásokat, korhadásokat, statikai problémákat, amik miatt egy látszólag egészséges fát ki kell, hogy vágjuk, mert baleset veszélyes. Ez nem a legfontosabb, de az egyik szempont. A második, hogy a holdfának nagyon fontos ökológiai szerepe van egy fás társulás életében. Ugye ott olyan fajok különböző a flórához, faunához tartozó fajok találnak menedéket, amik fontos részei ennek az egész rendszernek. És a harmadik, hogy ezekkel a faröntökkel funkcionálisan is nagyon sok mindent tudunk kezdeni. Ülőfelületeket tudunk csinálni, le tudunk határolni részeket, és akkor itt jutunk el a zöld hulladék gazdálkodás és a talajgazdálkodás teljes megváltoztatásához, mert hogy ebben a megváltozott klímában az egyik legfontosabb feladatunk Budapesten az a talajreformja. Ahhoz, hogy a lecsökkent víz bevitelt be tudják fogadni a talajaink, és meg tudják tartani, és minél jobban hasznosuljon, ahhoz egy teljes szemléletváltásra van szükség, nem csak a mezőgazdaságban, ugye erről is nagyon sokat beszélnek, de a zöldfertgazdálkodásban is. Két évvel ezelőtt, amikor megjöttem a Főkerthez, akkor még ugye ez az elmúlt 70-80 évben bevezetett gyakorlat volt az általános, hogy a fák alatt, a parkokban rövidre volt nyitva a gyep, de ez leginkább már ki volt egyébként koppa, és betonkeménységű volt mindenhol a talajfelszín. És ez a talaj, ez levegőtlen, innen nem tud tápanyagot felvenni a fa, a víz lefolyik róla, többszörösen sújtja a fát, tehát nincs benne rendes talajélet, szerves anyagtartalom. Az első lépés az a takarás, hogyha ezt a talajt elkezdjük betakarni, azzal a szerves anyaggal, ami rendelkezésre áll. Ez lehet a lomb, apríték, amit a fa kivágásából helyben készítünk, lehet komposzt vagy rostaj, ami a komposztgyártásnak egy ilyen mellékterméke, egy ilyen durvább szemcsés anyag. Tehát nagyon sok minden szóba jött, akár a gyep, a kaszálék, szalma.
3: Ezt hívják mulcsolásnak.
4: Ezt hívják mulcsolásnak, talajtakarásnak. Gyakorlatilag ez már önmagában elkezdi megvédeni ezt a talajfelületet, és alatta, pillanatok alatt átalakul minden. Nagyon sok helyen, ahol ilyen matuzsálemek, idős fák vannak, ott körbe is kerítjük őket, vagy kerítéssel, vagy sok helyen ezekkel a kivágott farönkökkel.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A zöld híreket Toldi Szabolcs válogatta.
5: Erről fúj a szél. Több mint két évnyi mérés igazolja a kisalföldi jelentős szélenergia potenciáját. Olvasható a számoltki.hu oldalon. A Győr-Moson-Sopron megyei Vadospa térségében 130 méteres magasságban óránként közel 25 kilométeres átlagos szélsebesség jellemző. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált körzetben modern szélturbináknál évi 2600-3000 óra tényleges energiatermelési idő lehet reális, ami a jelenlegi hazai átlagos fogyasztással számolva nagyjából 7500 háztartás egyéves villamos energia felhasználásának felel meg. A tényleges termelést ugyanakkor a választott turbínatípus, a szélerőmű park elrendezése, a terepviszonyok, a környezetvédelmi és üzembiteli korlátozások, valamint a hálózati és piaci feltételek egyaránt befolyásolják. Nem csökken az ártéri hulladék mennyisége. Rekordot döntött a PET kupa, számolt be a közleményében a PET kupa Egyesület. A 2013-ban létrejött környezetvédelmi mozgalom a Tisza és mellékfolyóinak megtisztítását tűzte ki fő céljául, mindezt úgy, hogy a csatlakozók számára a kemény munkát élményi, életre szóló kalandá varázsolják. Az idei utolsó verseny egy összevont petkupa volt. Az önkéntesek a Tiszát és a Bodrogot egyszerre szabadították meg a palackoktól augusztus 15-e és 23-a között. Két évvel ezelőtt már jártak itt. Akkor a két folyón 17,5 tonnányi palack akadt a csapatok hálójába. Idén már közel 19 tonnányi hulladékot szedtek össze és szelektáltak. Ez az egészen elképesztő szám jól mutatja, hogy a folyópartok megtisztítása még közel sem valósult meg. Továbbra is jelentős hulladékmennyiség rejtőzik az ártéri erdőkben. Új környezetvédelmi programot indítanak a miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban, közölte a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A szemléletformálás eszköztárában a Mire Hó a mesének is kiemelt szerepet szán, így a társaság saját mesekönyvet készített, a Múki és a Fekete Királyság címmel. Most egy újabb, a Norvégiában közkedvelt és széles körben használt környezetvédelmi oktatási program is bekapcsolódik a Mire Hó oktatási tevékenységébe. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó mese alkotja. A cél, hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon megalapozzák a környezettudatos gondolkodást. A Miskolci program sikere esetén a jövőben az ország valamennyi óvodájában.
3: Maradjunk a települési zöld felületeknél. Bár nevében 10 millió szerepel, eddig körülbelül 750 ezer fát ültettek el a 10 millió fa alapítvány önkéntesei. A civil szervezet célja nem pusztán a faültetés, hanem a környezettudatos szemlélet formálása és minél több ember bevonása a természet védelmébe. Fákat és gondolatokat ültetnek. Vallják, hiszen hosszú távon az is számít, hogy hogyan gondolkodunk a minket körülvevő világról. Kobolák Attila beszélgetett az alapítvány elnökével, Bojár Iván András művészettörténésszel.
6: Azt hiszem, hogy 2026 nyara nagyon sok olyan embernek is kinyitotta a szemét a klímaválságra, illetve a globális felmelegedésre, aki eddig ezt vagy ideológiai okokból, vagy nem szerettem témaként elhárította magától. Problémákat okozó átalakulás van a természetben, ezt sokan és régóta fölismerték, hát én is, az az igazság. Mindezt úgy, hogy én nem vagyok hivatásos ökológus, nem vagyok természettudós, hanem egy bölcsész ember vagyok. Lényeg az, hogy 2019 nyarán annyira felerősödött bennem tulajdonképpen a klímaszorongás.
7: Konkrétan milyen példákban nyilvánult meg?
6: Belső bizonytalanságot kifejező érzelem, ami ráül a mindennapokra, tehát akkor, amikor az ember számára bizonytalan a jövőkép. Nekem is van most egy 18 éves lányom, aki akkor 7 évvel ezelőtt épp csak 10-11 éves volt. Ha nem is a saját életemmel kapcsolatban, de azzal, hogy mondjuk 2080-ban, 90-ben, amikor ő még bőséggel él és élhet, milyen megpróbáltatások érik majd az emberiséget, és ezt ő hogy fogja tudni kezelni. Bőséggel okot ad számomra arra, hogy szorongjak, hogy gondolkozzam azon, hogy mit kell tennem ma ahhoz, hogy az ő megpróbáltatás minél kevésbé legyenek erősek. Egy felhívást intéztem a Facebookon keresztül, amire nagyon sokan reagáltak. Kicsit az robbant föl bennem, ami most sok emberben. Az, hogy akkor is, ez július 6-án történt, hogy én ezt a posztot megírtam, és akkor június közepe óta már itthon Budapesten is iszonyatosan intenzív kánikula volt, Barcelonában ez még fokozottabb volt, plusz egy meleg lakásban voltunk a 6. emeleten. Tarthatatlan lesz a helyzet a fokozódó meleggel, ezt akkor nagyon átéltem, nagyon megéreztem, és igazából kétségbe voltam esve, hogy mit tegyek, és ez az utolsó. Éppen ilyen kétségbe esett megoldás volt, hogy a Facebookra kikiabáltam, hogy azonnal akarok ültetni 10 millió fát, aki hajlandó ebbe részt venni, jöjjön. Nagyszerű alapot adott arra, hogy elindítsunk egy közösséget, elkezdjük ezt a 10 millió fa munkát. Egy országos hálózatról van szó, rengeteg szakmai tapasztalattal, nagyon sok tudással, amit a kitűnő szakértőink, erdőökológusok, erdőtechnikusok, erdészek és kertészek és egyebek hoznak be a szervezetünkbe.
7: Jelenleg hányan vannak az alapítványban? Egyedül indította.
6: Nagyon hamar lettek társaim. Nap múlva vagyunk, Budapesten voltam, addigra már itt volt egy iroda, távolból sikerült megszervezni ezt, hogy azonnal elinduljon a civil szervezetnek az önszerveződése. Tulajdonképpen azért azt lehet mondani, hogy ilyen 30-40 állandó munkatársunk van, akivel együtt dolgozunk, de hát ugye önkéntesekről van szó, tehát olyan emberekről, akik mindennapokban is részt vesznek, dolgoznak, de önkéntes módon. Ellenben magában a 10 millió fa szervezetben, hogyha úgy vesszük, csak az idei nemzeti fogadatás napi eseményünkön március 1-én 14 ezer ember ültetett azon az egy napon, szóval, hogy meg tudunk mozgatni azért tízezres, százezres számban akár embereket. Az elmúlt hét esztendőben több százezer emberhez jutottunk el, és tudtuk őket megnyerni arra, hogy legalább egyszer kimenjenek és ültessenek fákat.
7: Az önszerveződés mellett mekkora jelentőséggel bírnak a celebek, például Geszti Péter kommunikációs kampányukban vett részt, Pokornilia színésznő a csapatukban nagykövet?
6: Nagyon számít. Nem eléggé ismert ember mondja, hogy ez fontos, akkor mellett elmennek az emberek. Hogyha egy eleve nagy hatású, eleve nagy tömeg számára meghatározó üzeneteket képviselő ember mondja ezt, többekhez jut, megy át, és ez fontos.
7: Közösség ereje mennyire számít az, hogy közösen ültetnek az emberek fát, tehát élményeket is szereznek amellett, hogy jót tesznek. Ültetés közben milyen örömteli pillanatok érték, nevettek, közben megdolgoztak.
6: Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ennek a viccelődések. Van egy rituáléja, tehát amikor reggel megérkezünk, kipakoljuk a cuccokat, előkészítjük a holmikat, akkor elkezdenek megérkezni a vendégek, akik mondjuk alkalmi faültetők, kapnak egy tájékoztatást tőlünk, elmondjuk, hogy mi az, ami aznap történni fog, miért fogjuk csinálni. Egy picit beszélünk komplexebben is a faültetés, vagy az erdőtelepítés kérdéséről. Amikor mondjuk egy cég, vagy bárki, egy iskolai közösség eljön, laposabb tudással távozik, és akkor utána zajlik a ültetés, ami hát tele van jókedvű pillanatokkal. Az egyeztetés, meg a félreértés, meg a túlheveskedés, vagy túllelkesedésnek a különféle formái ott megjelennek. Például azt tudom kiemelni, van egy ökológiai közösség Nyínben. Ott néhány család, meg magánemberek is összeköltöztek azzal a szándékkal, hogy egy 20 hektáros birtokot közösen fejlesztenek föl, és ott legyen egy olyan reziliens és túlélésre alkalmas hely, ahol ők mind mentálisan, szellemileg, mind fizikai értelemben meg tudnak maradni. És oda volt például egy faültetési programunk, ami úgy kezdődött, hogy egy akkor még általunk nem ismert úriember békezott, fogta magát és elbiciklizett Lisszabonba, ami több mint 4000 kilométer. És a biciklizés közben kommunikált a Facebookon keresztül, és az őt követőket bíztatta, hogy egy pénzügyi alapba tegyenek be némi pénzecskét. És ez alatt a 4000 kilométer alatt összejött annyi, hogy ebből egy erdőt tudtunk ott ültetni. Tehát az, hogy különféle mániák, szenvedélyek, mint például ez a biciklizés és az erdőtelepítés, ezek össze tudnak találkozni. Ez az erdőcske az már ott nevelkedik, most egyre be van kerítve vadvédelmi okokból, de később le lesz szedve a kerítés, és akkor már ott egy igazi erdőként fog működni, és az állatok is ott lakhatják. Tehát ezt a világot mi együtt csesztük szét, együtt kell összerakjuk. Ültetni jó, ültetésen részt venni, jelen lenni jó, és amikor az ember elültet egy fát, megnyomkodja a tövét, meglocsolja, bemulcsolja a tövét, etc., és elfordul és eljön, akaratlan is ott marad egy nyom az agyában, hogy majd egyszer visszajövök és megnézem, hogy mi lett ennek a fának a sorsa, hiszen ezt a sorsot én indítottam el a saját kezemmel és a saját akaratomból, és szerintem ez egy olyan teremtő élmény, egyfajta felemelő hatással bír. Nagyon sokszor érzékeltem azt, hogy eljöttek egy ültetésre, ott töltötték a napot, és a nap végén azt érezték, hogy valami nagyszerű dologba vettek részt.
7: Ez az érzést megjelenik azokban is, akik kisvárosokban vesznek részt, azokban is, akik nagyvárosokban ültetnek. Mégis van különbség a szerveződésben, más üzeneteket kell eljuttatni különböző helyen élőkhöz.
6: Talán csak gyakorlati szempontból. Budapest közepén vagyunk egy parkban, itt a fa, itt lakó számára az az önkormányzatnak a feladata. Vagy az utcán lévő fák, az nem az én dolgom, azt csinálják ugyanúgy, hogy a villanyoszlop ott van, hát akkor ott van a fa is, nem az én dolgom, én használom a várost. Szerintem ezen a szemléleten kell változtatni, és erre bizonyos értelemben a falusi, kisvárosi ültetések jó példát kínálnak, mert ott az emberek nem annyira elidegenedettek a természettől, nem teljes kívülállóként csodálkoznak arra, hogy mondjuk tavasszal kihajtanak levelek, vagy kipöndörödnek a levelek, és elindul az élet, össze meg lehull a levél, hanem tudják, hogy milyennek a körforgásnak a lényege, hiszen egyébként is megélik ezt a körforgást. Igen, bizonyos szempontból másképp kell fogalmazni, és ilyen szempontból az önkéntes vizadás program, amit tavaly indítottunk el, azért érzem nagyon sikeresnek, mert tényleg bedurrantott valamit. Emberek elkezdték öntözni a környezetükben lévő fákat, olyan emberek, akik a harmadikon laknak, aszfalton járnak nap minden percében, nincsen semmilyen kapcsolatuk ténylegesen a természethez, azt megértették, hogy az utcán ott senyvedő nyomorult fának muszáj vizet adni, mert el fog pusztulni, és hát ami a fő mondani valunk ebben a dologgal, hogy szükségünk van a fákra, de a fáknak is szükségük van mi ránk. Adnunk kell a fának ahhoz, hogy ő csodálatos munkát el tudja végezni, amivel javítja az életünk minőségét.
7: Az alapítványnak milyen problémákat kell megoldania, milyen nehézségeik vannak?
6: Tulajdonképpen a legnagyobb nehézségünk az elmúlt

0: részt venni, másrészt pedig ott munkaidő van, munkaköri leírás van, rendezett zárt keretek között zajlik, nem rugalmas, merev rendszer. A 10 millió fába az a jó, mint minden civil szervezetben, hogy sokkal inkább tud az élet ügyeihez idomulóan rugalmasan működni, és ezt szerintem érdemes kihasználni.
1: Meg egy ember a civil szervezetnek önszántából tagja, nem munkaköri leírásként kell mondjuk fát ültetnie, ez is számít abban, hogy milyen a hozzáállása az adott célhoz.
0: Pontosan így van, tehát a belső motiváció az iszonyatosan értékes dolog. Tehát, hogyha valaki már volt 4 munkahelyen, egy haverja mondja neki, te figyelj, gyere, nem tudom én, milyen erdőgazdasághoz dolgozni, elmegy, ott letölt 2 hónapot vagy 2 évet, ő azért van ott, hogy munkahelye legyen, és nem azért, mert van egy nagyon erős, tudatos, érzelmileg átélt belső késztetése arra, hogy ezt a munkát végezze.
1: Említette, reméli, hogy az állammal lehet szorosan együttműködni majd. A cégek hogyan viszonyulnak önökhöz, támogatják?
0: Tekintetben van bennem egy kis keserűség, ha úgy tetszik. Megint a gondolkodás, hogy amikor cégvezető valaki, akkor azt mondja magáról, hogy én egy cégvezetője vagyok. Az én működésem logikája az az, hogy a tulajdonosoknak vagy a részvényeseknek feleljek meg. Miközben az a cégvezető anyuka és apuka, és az ő gyereke az ugyanúgy meg fogja szívni, mint az enyém. Ő neki hatalmas eszközkészlet van a kezében, hogy mondjuk egy természetet javító folyamatot megsegítsen. Ki a maga helyén kell hozzájáruljon ahhoz, hogy ezt a világot élhetőbbnek megtartsuk. De természetesen vannak nagyszerű cégek, vannak remek cégek, amelyekkel dolgozunk. Vannak cégek, amelyek nem greenwashingra használják a 10 millió fát. Greenwashing, amikor valaki úgymond környezetvédelmi dologra költ mondjuk 10 forintot, és utána meg elkölt 30-at a kommunikációra. Nem azért kell ebben részt venni, mert utána véresre döngelhetem a mellkasomat, hogy én mekkora nagy zöld lettem. Azért kell részt venni, mert vége van, mert muszáj csinálni. Szóval nem, azért kell csinálni, mert élni akarunk. Semmi másért. 700-750 ezer közötti számban ültettünk el fákat. Az a gondolkodás még, hogy minden egyes fa érték, és minden egyes elültetett fa számít. Ez nem ment még be az agyagba. Hogy hát a fa is egy ilyen utcabútor, ott van, valakinek a dolga, nem az én dolgom. Sajnos ez a fajta dolog, ez hiányzik, már pedig azért nagyon fontos, hogy ezen változtassunk, mert az a természettől elidegenedett élet, elidegenített élet, amiben beleszülettünk, amiben vagyunk, azt át kell formálnunk. Egy teljesen új szövetséget kell kötnünk a természettel, egyénileg, egyenként, családilag, a gyerekeinknek átadandó tudásban. Ennek a bizonyos új szerződésnek, vagy szövetségnek az alapjait kell megteremtsük, és egyébként a 10 millió fa ilyen szempontból abszolút ezt a munkát végzi.
2: A 10 millió fa alapítvány elnökével, Bojár Iván Andrással folytatjuk a beszélgetést holnap, mert hogy nem elég ültetni, törődni is kell a fákkal, a locsolás is életmentő, amiben például sokat segít egy mobiltelefonos applikáció. De szót ejtünk arról is, hogy milyen kihívások elé állítja a zöld felület gazdálkodási szakembereket a klímaváltozás, a túlbetonozás. A műsor elkészítésében segített Toldi Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt, nevükben is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter.
3: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
4: Alázat, felkészültség és improvizáció. Ezek mind jellemzik a Táncsics Mihály Díjas újságírót, aki 1963 óta sportriporter. Történelem magyar szakon végzett az ELTE-n, majd bemondóként kezdte a pályafutását a Magyar Rádiónál. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. 100 éves a rádió, és idén 86 esztendős a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és sok egyéb mellett Prima díjjal is kitüntetett Novotny Zoltán, aki 1968-tól 13 nyári olimpiáról közvetített, és akinek már megjelent életút kötete is. A most következő beszélgetés még Zoli bácsi 80. születésnapján készült. A riporter Virányi Zsolt volt.
5: Mikor teniszeztél, vagy sportoltál legutóbb? Mert ez a teniszezés azért egy igencsak emblematikus része az életednek.
6: Igen, ez azért érdekes, mert 106 termetem ellenére, hiszen 177 centi mély vagyok, én jobbára kosárlabdáztam. Ennek pedig az volt az oka, hogy már 12 évesen is 177 centi voltam, tehát egy fejjel kinőttem a többiek közül, aztán kicsi lettem. A tenisz az már felnőtt korban jött, a rádiónak volt teniszpályája, teniszcsapata, és hát rádiósok kijártunk teniszezni. Most ha így veszem, a akkor évtizedek óta, mondjuk több mint 50 éve teniszezem, de ez még mindig csak hasonlít a teniszre. Nagyon jó játék, nem test-test elleni, és lehet élvezeteseket ütni.

0: jó poénokat szerezni, és hát időt tölteni, illetve jól elfáradni.
1: A karantén után akkor nem véletlen, hogy ez volt az első sport, amit ismét kipróbáltál?
0: Második, mondom én, inkább így, vagy harmadik, de hát az első, amit lehet, hogy klasszikusan sportnak nevezünk, és hogy a kérdésre is válaszoljak, múlt csütörtökön játszottam legutóbb, a tenisz játszotta a kisebb szerepet, mert az életemért küzdöttem, hiszen 34 fok meleg volt, a nap szembe sütött többnyire, és hát amikor jött a labda, akkor láttam, amikor az fölpattant, vagy már ütni kellett volna, akkor csak egy nagy fekete tömeget, amiben az ember beleütött úgy, hogy fogalma sem volt, hogy hova száll a labda. A dolog lényege viszont, hogy kellemesen elfáradtam, és nagyon jól éreztem magam utána.
1: Pedig pont az jutott az eszembe, hogy nem féltél a tűző napon, hogy esetleg az még ártalmas? Oké, hogy hát sapkában meg azért nyilván bekentétek magatokat.
0: 6 óra után játszik az ember, akkor is rettenetes ereje van a napnak, de a 11 és 3 közötti naptól féltenek, óvnak, úgyhogy én egyáltalán nem féltem. Sapkát pedig viselek nem csak a nap miatt, vagy nem elsősorban a nap miatt, hanem fehérbőrű vagyok, és mindenféle bőr nyavaján van, úgyhogy egyszerűen a bőrgyógyász nem enged a napra. Azt szoktam mondani, hogy én 49 éves koromban még 20 évesnek éreztem magam. 50 évesen 50 évesnek. Aztán 73 éves koromig 50 évesnek. 73 évesen 73 évesnek. És hogy elkövetkezett a 80, ugye idáig 73-nak éreztem magam, most a 80-nal viszont valami olyan nyomasztó érzés telepedik az emberre, hogy hát ezután már meddig, hová? Tehát órák és napok vannak még hátra, és ilyenkor tényleg annyi minden apróság, kicsiség nyomul előtérbe, és egy kicsit zavaró és aggasztó is. Viszont sportolást kérdezted, maradt kettő, ami a karantén alatt is végig megvolt. Az egyik, hogy naponta egyszer lementünk a kertbe, ahol egy olyan 25 méteres, én kifutónak nevezem, hát járda, ösvény, akármi van, na azon trappoltunk le föl, nem séta, hanem igyekvés, mert ahogy azt Monspat Sarolta mondta, szaporodjon a légzés, emelkedjen a pulzusszám, és izzadjon meg az ember. Tehát ez, a másik pedig elő a tornaszőnyeget otthon, és hát egy másik jó félórás torna. Úgyhogy gyaloglás, torna, most már tenisz is, az úszás is előbb-utóbb elkezdődik, bár az tűnik a legveszélyesebbnek.
1: 102 lépcső vezet a lakásotok bejáratához Budán. Ez mikor esett először rosszul? Tehát amikor már nehezebben tudtál megtenni ennyi lépcsőt, illetve most hogy érzed magad, amikor ezen át kell vergődni?
0: Magas lépcső, szabvány lépcsők ezek, úgyhogy ugyanolyan, mint egy belvárosi 4,5 méteres magasságú lakáshoz vezető lépcső.
1: Hát akkor hegyre mész fel.
0: Igen, 102 lépcső, persze azért elosztva, de akkor is 102. Na most, hogy miből érezni, hogy 80 éves vagyok, és hogy megöregedtem? Amikor mi ide költöztünk jó 4 évtizeddel ezelőtt, akkor még 3-asával vettem a lépcsőket. Aztán már 1-esével, most meg már 3-szor megállok, amíg fölérek. És régen nem volt gond, ha 5-ször, akkor 5-ször eljöttem otthonról, és hazamentem. Ma ezt már nagyon meggondoljuk, és hát mondjuk az 1 az biztos, és a 2 az már ritka, a 3-ról nem is beszélve. Egy valamit azért hozzá kell tenni, hogy sokak szerint ez tart életben bennünket, mert a lépcsőzést azt ugye sportolóknak is ajánlják, úgy mondják, hogy az egészséges szívet karban tartja. Lehet, hogy a beteg szívnek is segít valamit, beteg érrendszernek is, és az is egy érdekes szabály, hogy ahány lépcsőt fölfelé teszel meg, annyit lefelé is meg kell tenni. Tehát mert nálunk lehetne trükközni, mert egy domboldal közepén lakunk, és jöhetsz alulról fölfelé, de jöhetsz fölülről lefelé is. És ha nagyon ügyes vagy, meg tudod csinálni azt, hogy többet mész lefelé, mint fölfelé. De ez nem jó, nem szabályos. Tehát ugyanannyit fölfelé, mint ugyanannyit lefelé.
1: A karantén alatt hallgattátok Simon & Garfunkeltől a csend hangját, a Sound of Silence-et?
0: Nem, a Simon és Garfunkelnek egész más története van. A szöuli olimpia előtt kétszer is jártam a koreai fővárosban, hogy aztán ez éppen az újságíró világkongresszuson, vagy a súlyemelő világkupán történt, nem tudom, de akkor hangversenyzett Szöulban Simon és Garfunkel. És Az utcán sétálva megállított egy koreai hölgy engem, és így rám nézett, és mondja, ó, Mr. Garfunkel. Tehát egy érülő hajam hasonlított Garfunkel érülő hajára, úgyhogy ezért kértem, hogy játsszuk le ezt, na meg mondhatnám azért is, hogy 12 éven át a Calypso rádióban is vezettem péntek délutánonként műsort, és akkor nagy divat volt Simon és Garfunkel.

0: folytatásban a családra is rátérünk, de elsőként arra vagyok kíváncsi, hogy ha már vezetted a Kincskereső című műsort sokáig a Petőfi Rádióban, számodra van egy kincs, vagy a három is kevés, hogy lehetne ezt megfogalmazni, mert hogy ebből a műsorból az derült ki, hogy adott embernek mi az érték és mi az a kincs, ez lehet a leghétköznapi dolog is, meg lehet nagyon magasztalt esemény is.
1: Igen, hát ez az, amikor a hóhért akasztják, vagy a Schusternak nincs cipője. Deák Horváth Péterrel vezettük a Kincskeresőt felváltva, szerkesztettük, készítettük, hívtunk vendégeket, és az alap az volt, hogy kinek mi a kincse. És a kincs az bármi lehet. Lehet valóban egy kincs, egy nyaklánc, egy ékszer, de lehet ugyanakkor egy papír, egy aláírás, egy valaminek az ismerete.
0: Csak legyen történet is, ami hozzá fűződik, ami megmagyarázza, hogy az miért kincs.
1: Igen, de hát én voltam abban a helyzetben, hogy én faggathattam mást, hogy mi a kincsük, miközben én magam az életben nem is gondoltam soha arra, hogy én nekem mi a kincsem. Szinte azt mondja az ember, hogy a kincs az egy jó szó, egy mosoly, egy biztató tekintet. Tehát valahogy eljutunk oda, hogy talán a barátság, vagy az emberek közötti megfelelő, szívélyes kapcsolat.
0: Te vagy az a kolléga, illetve Novotny Zoltánra az jellemző, hogy ugye ha le is szídott valakit, akkor előtte azért megdicsérte. És fontos, hogy hát nem mindenki előtt történt ez, hanem négy szem közt. Ez is egy fontos arszpoétika.
1: Jó ezt hallani, mert azért szerintem a kollégáim többsége nem így gondolta ezt, mert volt olyan, hogy Molnár Dani Mexikóban egyszer közelebb hajolt hozzám az autóban, mindig hátul ült, én elől vezettem, és ahogy mondtam a magamét, egyszer csak megszólal azt, hogy Zolikám, dicsérsz? Mert akkor közelebb hajolok. Tehát gyakorlatilag ugye úgy vélték a kollégáim, hogy én keveset dicsérem őket. De valóban az volt az elvem, és mindig azzal kezdtem, hogy előtte a jót, és utána azt, ami nekem nem tetszett. Azon lehetett vitatkozni, azon lehetett elgondolkodni, meg lehetett szívlelni, és ezt is azért különféle módon mondtam. Amikor én nem voltam 100%-ig biztos abban, vagy amikor valamire több megoldás is lehet, akkor csak megemlítettem, hogy én ezt így csináltam volna. Amikor viszont hibát követett el valaki, akkor természetesen határozottan és erélyesen mondtam ezt utaltam. Az elveimben valóban az volt, hogy a jót észrevenni előbb, dicsérni, és utána korholni. És az a közvetítésben is úgy alakult ki, hogy bármilyen minőségű az a magyar sportteljesítmény. Mert ugye ilyenkor mindig labdarúgásra gondolunk, de nem csak a labdarúgásra, hanem bármelyik sportágban, bármilyen minőségű az a sportteljesítmény. Előbb vegyük észre az embert, a sportolót, szeressük, és azt mondjuk el, ami tetszett, ami jó volt abban, amit csinált. És csak utána mondjuk el azt, ami nem tetszett, és azt se bántóan. Tehát azt is úgy, hogy lehessen belőle ókulni, na ennyi, itt most én kaptam egy barackot a fejemre.
0: Gyerekkorodban eminens tanuló voltál, vagy végig egészen ugye a Lúnyai utcai református gimnázium általános iskolájától az Apáczai Csere Jánoson keresztül egészen az ELTE bölcsészkaráig? Azért vagyok kíváncsi, mert ugye híres a memóriát, hogy neveket, évszámokat nagyon jól megjegyeztél.
1: Durván mondhatjuk, hogy végig eminens voltam. Ha nagyon igazat akarunk mondani, akkor azért a második, harmadik gimnáziumban ez nem volt ilyen egyértelmű, de hát akkor lettem igazán kamasz, vagy majdnem felnőtt, és akkor nagyon-nagyon sok mindent csináltam, meg azt se felejtsük el, hogy 56 is arra az időszakra esett. De az első négy elemiben, tehát a református gimnázium elemi iskolájában egyértelműen én voltam az osztály legjobb tanulója. Némi előnyöm volt, hogy én már írni, olvasni tudtam, amikor iskolába mentem, és számolni is kegyetlenül jól, tehát mindenben a többiek előtt jártam.
0: És ezt spontán tanultad meg az utcán?
1: Ezt teljesen spontán, otthon, utcán, bárhol, meg hát a sok gyerekbetegség alatt mindenben gyerekbetegséggel kapott engem.
0: Skarlát, hastífusz?
1: Amit akarunk, igen. Kanyaróval kezdődött, szamárköhögéstől folytatódott, az az ostrom alatt, tehát a pincében.
0: Ugye Budapest ostrom akkor?
1: Második világháború bombázása alatt, aztán onnan följövet a hastífusz, hát ugye szeméthegyek álltak az utcán és az udvaron, és mindenütt. el lehetett kapni, jött a skarlát, akkor az még divat volt, és még a bárányhimlő is, tehát ez jócskán megvolt. És ugyancsak a legjobb tanulók közé tartoztam, hanem a legjobb tanuló voltam az általános iskola 5., 6., 7., 8. osztályában, a Knézics utcai iskolában. Érdekes, mert ugye a jó tanulókat, azokat általában nem szeretik, kiközösítik, nem tudom milyennek tartják, de most én viszont a méretemnél fogva mindenhol szinte banda vezér voltam, meg hogy nem voltam ügyetlen. Tehát a futballban, labdajátékokban.
0: Jön a kosárlabda.
1: Hát akár a kosárlabdában, de mindenben azok között, akikkel én egy osztályba jártam, jó voltam, tehát én meg tudtam mutatni a másik oldalamat is. Nem csak azt, hogy jó tanuló vagyok, hanem azt is, hogy én sok mindent tudok, még a csibészséget is. És a gimnáziumban is ugyanez volt, de a gimnáziumot már úgy mondom inkább, hogy azért mellettem ott abban az osztályban volt 4 kifejezetten jófejű, kifejezetten tanulékony, kifejezetten kíváncsi, érdeklődő, céltudatos gyerek, és én mellettük csak az 5. voltam, aki nem találtam ki semmit, nem voltak zseniális ötleteim, nem voltam ilyen értelemben a tanároknak szuperkedvence, viszont amikor felelni kellett, vagy írni kellett, vagy beszélni kellett, akkor hogy nem, azok mindig sikerültek. Érdekes dolog ez a tanulás, nem tudom, hogy mi oltotta ezt belém. Én leginkább azt mondom, hogy a kíváncsiság. Tehát a gyerekkorban kezembe kerülő könyvek, kezdjük a mesekönyvekkel, képeslapokkal, újságokkal, és aztán a rendes könyvekkel, a szomszédok összes könyvét elolvastam, és most is azt mondom, hogy már utána bölcsészkart végeztem, és papíron tanár vagyok, középiskolai tanár, magyar történelem szakos, olvasó ember, de amit életemben elolvastam, annak jelentős részét kisgyerekként, gyerekként, kamaszként olvastam, na meg talán még egyetemistaként, és utána ez az olvasás csökkent. Megvan, az igény is megvan rá, de mégis csökkent.
0: Egy korállal folytatjuk. Johann Sebastian Bach, a német zeneszerző, orgonista. Hát nem hiszem, hogy középiskolás korában már ez Novoti Zoltán kedvence volt, vagy kedvenced volt. Hogyan kapcsolódott az életedhez?
1: Hát a zene az nagyon érdekes dolog, hogy nem rendelkeztem zenei műveltséggel, hangszeren nem játszottam. Énekkarban ugyan benn voltam, a hangom nem volt rossz. A hallásom és a zenei ritmusérzékem az katasztrofális, tehát érdekes, hogy pályán a ritmusérzékem, tehát mozgás közben az jobb, a beszéd közben a ritmusérzékem jobb, az éneklő zenéi ritmusérzékem az csapnivaló. De hát a zenével mégis kapcsolatba kerültem, mert a rádió az szólt, a zenét sugárzott, tehát lehetett hallani. Édesanyám érdeklődő volt, úgyhogy opera bérletünk volt, jártunk operába. Akkoriban mutatták be sorba az opera filmeket, a zenefilmeket, tehát én ott ültem a Rigolettón, a Trubadúron, a Bajadzókon, az Ajdán, az összes opera filmen. Tehát az opera szeretet megvolt, de a szimfonikus zene is érdekelt, és főleg udvarolni kezdtem ugye a feleségemnek. Ő a szimfonikus zenét pártolta, pártfogolta, zene nélkül sokkal szegényebb az élet. És hogy miért éppen Bach? Hát ugye azt szokták mondani, hogy a 3 legnagyobb zeneszerző Mozart, Beethoven és Bach. Másfelől Bach volt az 5. evangélista, Máté, Márk, Lukács és János után. Ezt csak úgy mondani szokták, mert amit a 4 evangélista az Új Szövetségben leírt, azt gyakorlatilag Bach a maga korában megzenésítette.

0: a cipő felső rész készítő szülők gyereke mennyire nehéz, rögös úton jutott el a Bródy Sándor utcáig a rádióhoz?
1: A cipő felső rész készítésnek semmi köze az én sportszeretetemhez. Annak már talán inkább, hogy édesapám futballozott, igaz, hogy én már játszani nem láttam őt, késői gyerek vagyok. Tehát a labdarúgás szeretetét azt édesapámtól, illetve az édesapám családjától örököltem. Ragyogó testnevelő tanáraim voltak. Az, hogy én magam sem voltam ügyetlen, tehát tényleg mindenbe belekóstoltam és csináltam. Nem vittem semmiben se sokra, de csináltam. És a harmadik, hogy volt egy Pluhár István, tudatosan nem emlékszem rá, vagy a tudatomban nem jön elő, de a szüleim mondják, hogy ahogy Pluhár közvetített, hát én itt voltam 2-3-4 éves, én utánoztam őt. És aztán 45 után...
0: Gombfocizás közben például.
1: Akkor még nem, akkor gombfocizás, ez később jött, ahhoz már azért kell egy 6 éves kor legalább.
0: Az már háború után.
1: Igen, háború után, és akkor jött Szepesi György, és akkor mindenki Szepesi szeretett volna lenni, vagy legalábbis az én korosztályom a gyerek. És valóban közvetítettünk, és nem én egyedül, hanem mindenki. Aki éppen nem játszott, az közvetítette a fejelő meccset, ma már nem látok fejelni gyerekeket, a lábtenisz meccseket, lábteniszező még akad, de már ez is ritkább, és hát a gombfocit, ami ott volt, és a gombfocit azt mindig 60-80 játszottuk, de csak egy meccs volt, a többiek szabadon voltak. Úgyhogy nem csak én közvetítettem, hanem más is, és lehet, hogyha azok közül valakik megpróbálkoznak a sportriporteri pályával, többre viszik, mint én.
0: Most idézzük fel Novotny Zoltán egyik legemlékezetesebb közvetítését. A helyszín a svájci birkózó világbajnokság 1989-ben. Kollégám így közvetítette Komáromi Tibor harmadik világbajnoki címét.
2: A rendes mérkőzés időben tehát egy-egyre végeztek, döntetlen. Most pedig a döntő akcióig folyik a küzdelem. Olyan ez, mint a jégkorongban a hirtelen halál. Nyugodtan hívhatjuk birkózásban is hirtelen halálnak. Amíg valamelyik fogást nem ér el, és most Komáromi megpróbálja meghajtani az ellenfelet. Megfogja, megragadja, tolja egy kicsit, fogást keres. A fogás nem sikerül, hiszen csak jobb karral tudja átszarolni a derekát. És most Mamiasvili indul el, Komáromi átnyalábolja őt. Meg kellene dobni, el kellene dobni, és eldobja! Megvan a pont, világbajnok Komáromi Tibor! Fantasztikus! Egy félhalott, egy egylábú, egy sánta, egy óriási lélektani hátránnyal versenyző Komáromi Tibor!
0: Ha már beszéltünk arcpoétikáról, akkor a műveltségedre mindenképpen jellemző és a tanításodra az, hogy itt a szakmában, a sportriporterkedésben az ember tekintsen ki a sporton túli területre is, azaz például, amikor én egy fradi Siófok női kézilabda meccsen voltam Siófokon, a Beszédes József általános iskolában, akkor egyértelmű volt, hogy amikor áll a játék, és picit lehet máshol is beszélni, mint a kézilabda közvetítés, akkor elmondtam, hogy ki volt a Beszédes József nevű vízmérnök a Balatonnal kapcsolatban. Ez lehet egy plusz információ.
1: Igen, az ember tudja, hogy hol jár, merre jár, mi annak a városnak, helynek, országnak a története, szokásai, irodalma, van-e valami olyan érdekesség, amit tudunk róla, akik mások is tudnak, tehát akkor csak emlékeztetjük rá őket. Az a jó, ha az ember nagyon-nagyon sok mindent tud, sokat olvasott, és bármiről tud beszélni, majdnem azt mondom, hogy ki tudja tölteni a műsoridőt. Végül is a mi feladatunk egyfelől az információ, tehát maga a hír, másfelől az edukáció, tehát a nevelés, harmadfelől a rekreáció, a szórakoztatás. És hogyha mindezt meg tudjuk oldani a rendelkezésünkre álló idő alatt, akkor megtettük a mi dolgunkat. Eszünkbe ne jusson mindent elmondani, ez a dolognak a másik lényege, és a másik pedig, hogyha előfordult például az 1978-as labdarúgó világbajnokságon, hogy a francia-magyar mérkőzés jó egy óra késéssel kezdődött, viszont ott volt a műsoridő, amit ki kellett töltenünk, és mi Szűcs Ferenccel azt az egy órát bizony végig beszéltük, és akkor beszéltünk Argentináról, az argentin marhatenyésztésről, az argentin vörösborról, az argentin kultúráról, az argentin irodalomról, az argentin lányok szemének szépségéről, és mindenről, és a korábbi francia magyarokról, olyannyira, hogy még a harmadik francia kapus élettörténetét is ismertettük.
0: Magyarán ott meg lehetett volna bukni, ha nem készültetek volna fel, mert akkor nem volt mit közvetíteni.
1: Igen, a lényeg, hogy az embernek mindig legyen mondani valója, és ezt bátran vállalja is fel.
0: 13 olimpia, 27 olimpiai aranyérmes közvetítés, legnagyobb riporteri bravúr, amit ki tudnál emelni ebből a hihetetlen hosszú eredményes és emlékezetes pályafutásból.
1: Ilyenkor főleg az embernek illene fölkészülni, tehát hogy azt mondom, hogy most ezt mondom, most azt mondom, biztos, hogy ez volt. Így bravúr, ki tudja. Én utólag mondom, hogy bravúr, Gyurta Dániel 2009-es világbajnoki győzelme. Gyurtára úgy csak titokban lehetett számítani, nem mondhattuk azt, hogy ő volt a 200 méteres mellúszás esélyese. És ennek megfelelően 150 méternél 8. fordult, az az utolsónak. És ha az utolsó 50 métert, azt ha közvetítettem, mondom, Gyurta 8. fordul, most minden fordulás után egy kicsit delfineznek még, tehát víz alatt vannak, fölbukkanak, mondom, 6. bukkan fel a vízből, Santó, az amerikai Santó vezet, őt már nem lehet beérni, már a szóra nem emlékszem, hogy beérni, befogni, mi volt a szó, de valami ez, majd legyen beérni. Santót már nem lehet beérni, versenybe lehet még az éremér, akkor jön a név, hogy az ausztrál versenyzővel vagy kivel, és körülbelül az utolsó 25 méter az annyi, hogy de Santót már nem éri be, beéri, beérte. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a szót háromszor mondtam ki, az egyszer kijelentésben, egyszer kérdésben és egyszer felkiáltásban. És most jön az igazi, tehát hogy magyarul, amikor az ember a magyar nyelv szépségéről, a szavak használatáról, a szókincsről beszél, és kiderül, hogy itt gyakorlatilag egy szóval vagy három szóval lehetett az izgalmat közvetíteni, visszaadni, és amikor Gyurta beüt a célba, és én mondom, hogy Gyurta győz, és hogy Gyurta fölül a medence szélére, a rajtkő mellé, és fölnéz az ember a táblára, akkor látom, hogy 1/100 másodperccel verte meg ellenfelét Santót. Ezt mondom bravúrnak, mert van, amikor nemhogy az 1/100, a 2/10 se látja az ember. Hogy itt én ezt honnan láttam, vagy miért volt bátorságom kimondani, ezt én megmondani nem tudom.
0: Én három szót mondok, egy nevet, Tommaso Albinoni, Adagio.
1: Bármit kérhettem volna, de a sok, most már azt mondom, hogy CD, mert ugye valamikor a lemez, kazetta, stb., de sok CD között van egy Silence című válogatásunk, sok klasszikus zeneszámmal, és ezen rajta van Albinoni Adagio-ja is, amit otthon bizony, amikor az ember egy kicsit megnyugodni vágyik, elcsendesedni, vagy valami szépet hallani, akkor meghallgatja.

0: amióta vagy te ott a Deák téri evangélikus templomban nem csak egy hívő ember, tehát aki bemegy az Isten tiszteletre?
1: Hát szüleim a Deák téri evangélikus templomban kötöttek házasságot, engem ott kereszteltek meg. Az, hogy az ember imádkozik, hálát ad azért, ami történt vele, megköszöni, vagy bocsánatot kér, ha valami rosszat követett el, vagy hibázott, vagy segítséget kér, könyörög. Ez az egész életemhez hozzátartozott. Mondhatni azt, hogy hívő ember voltam. Tudtam azt, hogy valaki fogja a kezemet, hogy valaki irányít, valaki figyel rám, hogy valaki fegyelmez, hogy valaki épít engem a világban, hogy valaki építi a világot körülöttem. Tehát ezt világéletemben tudtam. Mondhatom, hogy hajtómotorom a hit, önmagamban, a felkészülésben, Istenben, a naponkénti vagy rendszeres bibliaolvasás, igeolvasás, éneklés. Ezeket csináltuk. És aztán valamikor a 80-as években visszaszoktunk a Deák térre, ahol aztán megszólított egy idős presbiter, letelt a ciklus, új választás, legyek presbiter. És a Deák téren is szokás az, hogy az oltári ígét azt egy gyülekezeti tag olvassa fel. És odáig jutottunk, hogy most már lassan a beosztást is én készítem el, vagy én szervezem meg, hogy ki olvassa fel ezeket az igéket, úgyhogy jó, magam is olvasok. A hit a látás kiteljesedett képessége. A hit az változik, fejlődik bennünk, lelkesít, előre visz, ugyanakkor olykor visszafog.
0: Lelki szemeink előtt most megjelenhet Sarah Brightman és José Carreras, hiszen még 1992-ben a barcelonai olimpia idején énekelték el a Amigos para siempre, vagyis a Friends Forever angolul, előbb meg spanyolul, tehát mindörökké barátságban így lehetne lefordítani szépen magyarul ezt a dalt, ami szívhez szóló.
1: Igen, barátok mindörökre. Na most számomra a legtöbbet ez az 1992-es dal mondta, mert ugye az olimpiai eszméről van szó. Barátságok szövődnek, verseny zajlik, közösséget formál, nézők vannak, szurkolók vannak, az egész világ odafigyel. Szeretném, hogyha a következő olimpián, ami nem lehetetlen, hogy 2024-ben Párizsban lesz, de hogy a következő olimpián, itt a következő miatt mondtam Párizst, hogy a következő olimpiának is meg lenne ilyen szellemiségű dolog.

0: A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, Táncsics Mihály díjjal és sok egyéb elismeréssel kitüntetett Novotny Zoltán mesélt magáról. A sportriporterrel Virányi Zsolt beszélgetett. A hangmérnök Schwarz Nóra és a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszöni figyelmüket az Arcvonások felelős szerkesztője.
1: Egy óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes törlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A bankok gyorsított külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület délelőtti ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlamenti párt parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az NVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban mától látogatható a tárlat, a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. A kiállítást eddig már csaknem 60 ezren tekintették meg. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 13 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Dunántúlon és a középső tájakon vannak elszórtan fátyolfelhők. Napközben többnyire mindenütt derült lesz az ég, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem lesz, néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
3: Magyarország belső állapota a mohácsi ütközet előtt. Magyarország és az apostoli szentszék viszonya a mohácsi vészt megelőző években. A mohácsi vész diplomáciai előzményei. A mohácsi csata. Ásatások a mohácsi csatatéren. Néhány tanulmány cím az összesen 12 közül, abból a kötetből, amely Mohácsi emlékkönyv címmel 1926-ban jelent meg, a Mohácsi csata 400. évfordulója tiszteletére. A tanulmányok egy része immár évszázada a Mohács szakirodalom értékes részét képezi. Mohács. Ezzel a címmel jelenik meg 2026-ban a híres csata 500. évfordulós esztendejében az a tanulmánykötet, amelyet 49 szerző jegyez. Az ábrákkal gazdagon ékesített album több tudományág friss kutatási tényeivel igyekszik megismertetni a közvéleményt. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. A következő szűk fél órában Mohács album. Tények és érdekességek egy nevezetes csatáról az 500. évfordulón. Beszélgetés az emlékkötet szerkesztőivel.
4: Egy nemzeti ünnep augusztus 20-a és egy legalábbis 2026-ban nemzeti ünnepé magasztosuló jeles emléknap, Mohács 500. évfordulója augusztus 29-e között beszélgetünk. Abból az alkalomból, hogy 2026. augusztus 20-án zárta le a tudósokból álló szerkesztőbizottság a Mohácsi csata 500. évfordulója tiszteletére készülő tanulmánykötetet Mohács címmel. A kötet 2026 őszén jelenik meg a tervek szerint, és több tucat friss tanulmányt tartalmaz. Mikor kezdődött ez a munka, és milyen főbb alapelvekkel?
5: A munka három országos intézmény összefogásával indult, méghozzá ezek a jelen pillanatban még ELTE Humántudományok Kutatóközpontja Történettudományi Kutatóintézet, a Magyar Nemzeti Levéltár, valamint a Hadtörténeti Múzeum Intézet is levéltár munkatársai.
3: Oborni Teréz, történész.
5: Körülbelül 50 szerző kisebb-nagyobb írása, ami úgy neveztük magunk között szerkesztők, hogy szócikke jelenik meg, de ezek között vannak egészen hosszú elemzések, illetve rövid szösszenetek, amelyek egy-egy főbb szereplőt, egy-egy különös helyszínt, eseményt, vagy valamilyen jelenséget mutatnak be.
3: Varga Szabolcs, történész.
6: Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött el a munka azzal, hogy szedjük össze egy kötetbe sok szakértő kollega bevonásával mindazt, amit tudunk Mohácsról, és próbáljuk meg ezt egy friss szemléletű, modernül tördelt, a nagy közönség számára is élvezetes stílusban közkincsé tenni.
7: Végül 49 szerző vett részt a kötet munkáiban.
3: Laclavik György, levéltáros történész.
7: Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak most Mohácssal, nem véletlenül. Történészek mellett művészettörténészek is részt vesznek, hadtörténészek is részt vesznek ebben, illetve, ami lehet egy kicsit meglepő, de az irodalom kutatói is szerepelnek. 4 fő fejezetet álmodtunk meg. Az első fő fejezetben, hát igazából az akkori világnak a bemutatása volt a cél, tehát a Magyar Királyság, illetve az Oszmán Birodalmon túl kitekintünk arra, hogy milyen volt az európai helyzet, hiszen ez azért meghatározó volt oszmán-magyar viszonylatban is. A második fő fejezet foglalkozik tulajdonképpen az oszmán-magyar konfliktussal, döntően ugye koncentrálunk az 1526. évi hadjáratra, a Mohácsi csatára, illetve hogy mik történtek közvetlenül a csata után. A harmadik fő fejezet ugye döntően magyar központú, tehát itt azt vizsgáljuk meg, hogy milyen közvetlen hatásai voltak a csatának a következő 1-2 évtizedben, illetve hát a vége, az pedig az emlékezetnek szánt fejezet, hogy a Mohácsi csata hogyan élt a magyar, illetve hát az európai gondolkodásban, köztudatban, történetírásban, politikában, és a legvégén mutatjuk be azokat a legfrissebb kutatásokat, úgy mint antropológiai kutatások, illetve hát ugye a Történettudományi Intézetnek van egy új kutatás, vagyis a Mohács hősöknek a feltárása, tehát azt, hogy megtudjuk, hogy kik vettek részt a csatában, kik haltak hősi halált, ez a kutatásnak a bemutatása is szerepel a kötetben. Szerettünk volna egy csatatérkutatás eredményt is berakni, de egészen kicsit visszatáncoltak ettől, viszont így is van régész kollega, aki vállalta, és a tömegsírok feltárásáról írt egy hosszabb tanulmányt a kötetben.
6: Mivel eltelt már 500 év, ezért nem mehetünk el szó nélkül az emlékezet változásai mellett sem. Erről is szerencsére nagyon sok új kutatási eredmény lesz olvasható.
5: Második Ulászlótól az 1500-as évek elejétől indul a kötet. Ugyan van egy kis visszatekintése a Dózsa Györgyféle parasztfelkelésre is, de inkább csak a Mohácsra gyakorolt hatása. A folyamat végpontja pedig Buda Eleste, 1541-42 körüli változások. Talán még szó esik a 43-44-es nagy török foglalásokról is, amelyek révén ugye az ország középső része a médium regni és oszmán fennhatóság alá került, és nagyjából itt tudtuk befejezni a tartalmi részt.
4: Visszapillantva Mohács jeles évfordulóira, milyen összegző szándékú művek születtek ezeken a jeles évfordulókon, például a 400. évfordulóra, 1926-ra, vagy éppen a sokak által még emlékezettel is bírható 1976-ra, Mohács 450. évfordulójára.
6: A magyar történettudomány először 1926-ban, 400. évforduló kapcsán vállalta fel egy tudományos összegző könyv elkészítését, mindazt, amit akkor tudtak Mohácsról.
3: Vorga Szabolcs, történész.
6: Azt gondolom, hogy ez a kor nagyon magas tudományos színvonalán elkészült, olyannyira, hogy 100 évvel később is lehet használni az adatait, ami azért ritka dolog. De ez egy. Tehát, hogyha most rá kellene tennünk egy mérlegre az akkori időszak szakmai teljesítményét, akkor egy könyvet tudnánk oda tenni. Mohácsi emlékkönyv. A címe nagy ritkaság ma antikváriumokban. Hogyha 1976-ot nézzük meg, jóval nagyobb a termés, jóval többen tettek fel kérdéseket. Nem véletlen, hiszen az 1960-as évek elején megtaláltak tömegsírokat a Mohácsi csatatéren, elindult egy csatatérkutatás, elindult ezzel párhuzamosan egy történészi munka, hozzászóltak, túllépett a szakfolyóiratok keretein. Nem véletlen, nem a Mohács érdekelte ezt a kort sem, hiszen minden kor valójában saját magát keresi a mohácsi eseményekben, és amíg 1926-ban az volt a kérdés, hogy mi a kapcsolat Trianon és Mohács között, addig 1976-ban az a kérdés, hogy egy szovjet megszállás az mennyiben hasonló egy oszmán megszálláshoz, és mik azok a túlélési stratégiák, amíg erkölcsileg beleférnek, vagy már éppen nem, meddig megy a kollaborációnak a határa. Körülbelül azt hiszem, hogy ez az, ami a 70-es évek foglalkoztatta a magyar értelmiséget.
4: A tévedéseket, a toposzokat igyekszik 2026 közvéleménye is, és Tudós Gárdája is picit pontosítani, vagy éppen annulálni? Valódi tényekkel, valódi információkkal felváltani?
6: Talán nem túlzás azt mondani, hogy tényterápia zajlik a történettudományban Mohács kapcsán.
3: Loclovik György, levéltáros történész.
7: Két előzmény, az 1926-ban megjelent Mohácsi emlékkönyv, és a 450. évforduló kapcsán ugyan 10 évvel később, 1986-ban megjelent Mohács tanulmányok a Mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából című tanulmány kötettek voltak az előzmények. Ugye mind a két kötet az akkori tudományos eredményeknek az összefoglalása, de különálló, önálló tanulmányok jelentek meg mind a két kötetben, amelyek nem alkottak egy egységet. Igazából az akkori legfrissebb tudományos eredményeket ismertették, de nem az egész korszakot, illetve nem kívántak egy teljes ívet felvázolni, ugye azzal szemben, amit mi megálmodtunk. Itt ugye mi is ugye kisebb, jóval kisebb mozaikokból, cserepekből építkezünk, mint az elődök. Ellenben ezek a mozaikok, cserepek egy nagy képet igyekeznek megrajzolni, megfesteni. Ez a legnagyobb különbség szerintem az elődök munkáihoz képest. Nálunk elsősorban a tájékoztatás, az ismertetés a cél, mert ezek az írások tudományos igényel, de a nagy közönség számára megírt tanulmányok, amelyek meglehetősen változó méretűek is, tehát akár a 2000 karaktertől a 40.000 karakter terjedelméig is.
3: néhány érdekességet. Mifelé orientálják az érdeklődő laikusokat, vagy éppen a nem laikusokat a szerzők?
5: A szerkesztés szempontjaiból tudnánk kiindulni.
3: Oborni Teréz, történész.
5: Egyfelől az volt, hogy az országon belüli mindennapi élet, a lakosság összetétele, a városiasodás, a szellemi kultúra, ami ebben az időszakban jellemezte a Magyar Királyságot, ezt is mutassuk be a lehető legszélesebb spektrumban, másfelől pedig, hogy magát ezt a tragikus eseményt, az azt megelőző és követő éveket Európa kontextusban helyezzük el. Tehát bemutassuk a korabeli európai világot, hogy hogyan épült föl a különböző dinasztiák uralkodása alatt az európai országok rendszere, hogyan illeszkedett be ez a Respublika Krisztiánába, a nagy keresztény Európa közösségébe, milyen törésvonalak voltak azok, amelyek mentén az egyes országok szembe kerültek egymással, hiszen ha például csak a Habsburg-Valois vetélkedést nézzük, ezt jól ki lehetett használni akár a Magyar Királyságot uraló jagellók számára, de a későbbiekben az Oszmán Birodalom előrenyomulását is, hát legalábbis idézőjelben mondhatom, de nem is feltétlenül idézőjelben, hogy még inkább segítette ez a fajta európai egymás közötti ellentét. Aztán külön fejezetet nyitottunk magáról a csatáról, amelyben szintén az új kutatási eredményeket adják közre a szerzők. Nagyon érdekesnek találom, és talán az olvasóknak is fog tetszeni, hogy külön portrék születtek Tomori Páról, az egyik fővezérről, Szapolyai Györgyről, a másodvezérről, vagy a másik fővezérről, aki végeredményben azért vállalta el ezt a státuszt, mert bátyja, Szapolyai János, aki akkor erdélyi vajda volt, nem érkezett meg a csatatérre. Tehát ő lényegében csak addig bátyját helyettesítendő vállalta ezt a tisztséget, és aztán sajnos életét vesztette a csatatéren. Tehát ilyen kis miniatűr portrékkal mutatjuk be a főszereplőket, de ugyanúgy például egy nevezetes törökről, Bálibégről is születik portré, és az ő cselekedeteiről, amelyek szintén nagy mértékben kapcsolatba hozhatók magával a csatával. Aztán ez a cselepatak kérdés is fölmerül. Végeredményben a cselepatakba fulladt. Második Lajos király mi volt az, hol folyt, hogyan rekonstruálható napjainkban. Második Lajos király haláláról is a forrásokat bemutatjuk. Miért éppen a cselepataknak nevezett folyóvízben hunyt el? Mit lehet a halál körülményeivel kapcsolatosan napjainkban rekonstruálni? De több fejezet foglalkozik Szulejmán szultánnal. Azt próbáljuk taglalni, hogy mik lehettek az ő tervei a Magyar Királysággal. Erről is az utóbbi évek forrásfeltárásai nyomán részben oszmanista kutatóink, részben a hazai történészek is sok új gondolatot vetettek föl. És hát a csata történetének következő fázisa a közvetlen következmények, valamint a hosszú távú következmények. Tisztázódnak olyan kérdések, hogy például hogyan és milyen módon történt a magyar történelmet a Mohácsi csatát követő évtizedekben meghatározó kettős királyválasztás. Szintén Szapolyai Jánossal kapcsolatos az 1528-as szövetségkötése Szulejmán szultánnal. És ezt is el kell mondani, hogy miközben ő egyességet kötött, úgymond szövetségi szerződést a szultánnal, aközben Ferdinánd is megpróbálta ezt a szövetséget megkötni Szulejmánnal. Megpróbálta a szultán beleegyezését kérni a magyar királysághoz. Tehát itt azt látjuk, hogy a Magyar Királyság élére választott mindkét királynak valamiképpen ki kellett egyeznie a szultáni hatalommal, mert abban a pillanatban, abban az időszakban mindkét királynál nagyobb erőt, anyagi, katonai erőt képviselt a szultáni hatalom. Tehát végeredményben az az uralkodó, aki eldönthette a Magyar Királyság későbbi sorsát, az egyértelműen a szultán volt.
3: Varga Szabolcs, történész.
6: Óhatatlanul máshonnan nézzük, amíg a korábbi korok inkább történetírói munkákból dolgoztak, és ezeknek mindig volt egy belső motivációja, akár a felelősségkeresés tekintetében elmesélni a saját Mohácsát. A jóval neutrálisabb okleveles anyagok azért egy ennél megengedőbb és reálisabb képet adnak, akár a Magyar Királyság belső viszonyairól, de sokkal inkább a mozgásteréről, ami beszűkült, és a kényszerpálya, ami egyre inkább egy vágányra terelődött. Szerintem a korábbi koroknak erre nem volt igazából érzékenysége, valahogy úgy érezték, mintha bármit megtehetett volna az akkori kor elitje, uralkodó, dönthetett volna ezernyi módon. Most azt látjuk, hogy 1526-ra egyre inkább A és B választása maradt, és mind a kettő rossz.
3: Laclovik György, levéltáros történész.
7: Nem elsősorban a legfrissebb kutatási eredményeknek a bemutatása, hanem ezeknek valamilyen szintű szintézise volt a cél, hogy a nagyközönség számára is megérthetővé váljanak azok a folyamatok, tehát ne kelljen több száz tanulmányból összerakni, hanem itt egy helyen, egy kötetben megkaphatja az érdeklődő ezeket az információkat.
6: Ez a kötet szerintem alapvetően a szemléletében más. A perspektíva immár nem csupán belső, hanem egy külső nézőpontot is felvillant, azaz nagyon hangsúlyosan beleteszi a korabeli világba a magyar királyságot. Tehát már a Jagellók akkor lesznek igazán értékelhetőek, ha látjuk a körülöttük levő. Nem Mátyásból akarjuk megérteni, hanem a lengyel Jagellókból, az osztrák viszonyokból, Itáliából és az Oszmán Birodalomból, amiről olyan sokáig egyébként nagyon kevés ismeretünk volt, úgy beszéltünk a mohácsi csatáról legutolsó időkig, mintha nem lett volna az ellenség. Csak mi? Csak magunkról beszéltünk a mohácsi csata kapcsán is. Na most arra kerülnek az oszmánok ebbe a kötetbe. És azt hiszem, hogy így az új számok, az a bevételek, a katonai potenciál, a magyar királyság és az oszmán birodalom, az, hogy mi történik pont a Jagelló korszakban, a mi országunkkal, és mi történik azzal, aki el akar bennünket foglalni, az már szinte matematika, és nagyon egyértelművé teszi, hogy miért nem beszélhetünk arról tovább, hogy hát igen, 1456-ban sikerült megvédeni Nándorfehérvárt, 1521-ben meg elvesztettük, és ez a mi belső gyengeségünknek az oka. Ha meglátjuk, hogy nem ugyanaz a két fél, ugyanúgy hívják az oszmán birodalmat mind a két évszám esetén, de teljesen más a jellege, az ereje, a kiterjedtsége és a szándéka is. Ezek most ebben a kötetben benne vannak. Tehát látni fogunk egy Jagellókori világot a kötetben, látni fogjuk sokkal jelentősebben a mohácsi hadjáratot, ennek minden szegmensét.
3: Kisvártató véget érnek az 500. évfordulós Mohácssal kapcsolatos emlékünnepségek, emlékezések. Mi történik a tudományban 2026. augusztus 30-án reggeltől? Mit kutatnak Mohácssal kapcsolatban? Miféle kérdések azok, amelyekre még nem kapott választ a tudomány?
6: Először az év maradék idejében be kell fejezni azokat a folyamatban levő könyveket, amiknek már az anyaga sok esetben összeállt. Ilyen az előbb említett Mohács nagy összegzés, ami meg már tényleg a tördelése zajlik pillanatnyilag, de ilyen a mohácsi csata résztvevőiről szóló életrajzi adattár, amivel még sok munka van, de szeretnénk elkészülni. Ugyancsak nagyon fontos, mert kérik tőlünk szerencsére gyakorló tanárok, hogy ezt hogyan lehetne lefordítani a közoktatás nyelvére. Úgyhogy a Kronosz kiadó gondozásában idén ez a Mohácsot kutató és baráti társaságként is működő alkotó csapat egy 1400-tól 1700-ig terjedő időszakban adunk egy mintát arra egy könyvben, hogy mi hogyan beszélnénk a török-magyar viszonyról, Nagy Lajostól a felszabadító háborúkig bezárólag, ami remélhetőleg mind a tanárok számára, mind az érettségizők, mind az egyetemista diákok számára érdekes lehet. De azért van még számos olyan dolog, amivel tovább kell lépnünk. Nagyon-nagyon hiányzik a legfontosabb uralkodóinknak ebből a korszakból az életrajza. Nincsen Szapolyai Jánosról, nincsen Második Lajosról, nincsen Habsburg Ferdinándról magyar nyelven elérhető életrajz. Szulejmánról van. Tehát, hogy igaz, hogy 1974-ben írta meg kardinál Gyula, de van. Nem tudnék ilyet mondani ma, ha valaki kérne tőlem. Szerintem ez egy fontos feladata a történettudománynak pótolni ezt a mulasztást. És valahogy át kéne gondolnunk a következő 40 évet először, a Mohács túlélt nemzedéknek az elképzeléseit az ország sorsáról, és utána pedig óhatatlanul a hódoltság kérdését végig kell gondolni, hogy erről érvényesen beszélünk-e úgy, ahogy 50 éve beszéltek, vagy lehet róla máshogy beszélni, az Oszmán Birodalomból nézve, Erdélyből nézve, és Pozsonyból, Bécsből nézve is, és Zágrábból és Belgrádból nézve is. Ki kell tágítani újra azt a blendert, hogy ne álljunk meg a középkori határoknál, azok megszűntek ilyen szempontból, bele kell tennünk a Habsburg monarchiát, bele kell tennünk Moldvát, Havasalföldet, hogyha Erdélyt meg akarjuk jobban érteni, és tényleg jobban meg kell ismernünk az Oszmán Birodalmat is.
3: Laclovik György, levéltáros történész.
7: Meglepő az, hogy még ennyi idő után és ennyi kutatás után is vannak olyan területek, amiket nem tudunk, vagy nem tudunk pontosan. Például, hogy még mindig nincs konszenzus a történészek között, hogy hol is zajlott a csata. Az újabb csatatérkutatások, illetve antropológiai eredmények sem vezettek még jelen pillanatban ahhoz, hogy bizonyíthatóan meg tudjuk állapítani, hogy a történet tudomány egységesen megállapítsa, hogy hol is zajlott a csata. Nagyon érdekesek azok a kutatások is, amelyek összehasonlítják a két félnek a katonai potenciáját. Az utóbbi években futott fel ez a fajta kutatás. Vannak számítások, hogy hatalmas volt az oszmán, illetve a magyar fél között a különbség leginkább bevételben, tehát a magyar királyság bevételei a tizedét sem érték el az oszmániknak, tehát ez hatalmas különbség, és ugye az újabb kutatások szerint iszonyatos költség volt az 1526. évi hadjárat magyar részről, tehát meghaladta az egész éves bevételét a királyságnak.
3: Uborni Teréz, történész.
5: Részben Szapolyai János uralkodásának idején is, még életében a 30-as években megkezdődött, de még inkább Buda 1541. évi elestét követően vált intenzívvé az a fajta elszakadás, amely a keleti magyar királyságot jelentette. De ha egy kicsit távlatosan nézzük, akkor az 1550-60-as évek kutatása is már részben megkezdődött. Több kutató foglalkozik annak az időszaknak a nemzetközi helyzetével, hogyan tudta, vagy éppen nem tudta részben a Jagelló ház, az Izabella királyné mögött álló Jagelló, öreg Zsigmond király, részben a francia kapcsolat befolyásolni itt II. János vagy Szapolyai János Zsigmond uralkodásának idejét, de még valamit szeretnék hangsúlyozni, hogy az ország ketté szakadásának folyamatával kapcsolatban is lesznek tisztázandó kérdések. Sokan tanuljuk általános, illetve középiskolában, hogy a Váradi béke 1538-ban volt az a megállapodás, amely végére

0: ezekről a kérdésekről való gondolkodásunkat, hogy a magyar nemesség, a magyar rendek azzal, hogy két királyt választottak, és két ország részt építettek föl, tehát a Magyar Királyságot és az Erdély Fejedelemséget, Barta Gábor úgy értékelte ezt az egész Mohácsot követő évtizedek folyamatát, hogy a magyar rendiség a lehető legéletszerűbb és a legjobb választ adta az Oszmán Birodalom támadásának kihívására.
1: Varga Szabolcs, történész.
2: Ne érzelmi alapon közelítsünk Mohácshoz, olyan forrásokat szólaltassunk meg, olyan okleveles anyagokat, amit a korábbi korok kutatói nem. És valójában ebből egy nagyon más kép rajzolódott ki, mint amit eddig gondoltunk róla. Azt hiszem, ez egy fontos tanulsága a mostani kor vizsgálatainak.
1: Mohács album. Tények és érdekességek egy nevezetes csatáról az 500. évfordulón. Beszélgetést hallottak az emlékkötet szerkesztőivel.
3: Felfedező a történelemről.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Amíg a nagyszüleim még komplett ruhákat vartak, én már sajnos csak az alapöltéseket ismerem. Az alkotás utáni vágy azonban mindenkiben megvan. Talán ezért is népszerűek újra az iskolásoknak szervezett varrótáborok és tanfolyamok. Hogyan tanít előre tervezésre, türelemre és kitartásra a varrógép? A fővárosban, Józsefvárosban egy gyerekeknek szervezett varrótanfolyamon, Maglódon pedig egy varrótáborban jártam, és döbbenten figyeltem, hogyan valósulnak meg elképzelt ruhák, plüssök vagy táskák 12 éves gyerekek fantáziáiból és kezei között néhány óra alatt. Előtted van egy kis varrógép.
1: Fedőzőgép.
0: Ez egy fedőzőgép, és ez mit csinál?
1: Bikinit várok most, és annak a pántját vártam be vele.
0: A fürdőruha

0: Varrás az elég extra, nem? Azt nem az elején szokták.
1: Hát én már 5 éve varrok, úgyhogy haladó vagyok.
0: 13 éves vagy, 8 éves korod óta varsz.
1: Igen.
0: Hogy kezdődött, hogy jut eszébe 8 éves kislánynak, hogy ő varni szeretne?
1: Sehogy. Úgy kezdődött, hogy anyukám a gyerekkori álmát szerette volna rajtam megvalósítani, és elküldött a Zsuzsihoz először egy kötőtanfolyamra, aztán onnan jöttem horgolni, és aztán szerintem 4 éve kezdtem el rendesen varni.
0: Na de várjál, annyira nem volt ez erőltetés, hogyha te itt ragadtál 5 éve.
1: Nem volt erőltetés, először egy órára mentem csak, és aztán megtetszett, és már én kértem, hogy menjek többre is.
0: És anyukád, ő továbbra sem tud varni?
1: De annyira megtetszett neki azok a dolgok, amiket én vartam, hogy ő is beiratkozott egy kezdőtanfolyamra, valamint a ruhavarrást is tanulta.
0: Azt is Budapest alkotó műhelynek a varró tanfolyamán vagyunk. Timi, Villő és Juli, hány évesek vagytok?
2: 12.
1: 13.
3: 13.
0: Juli?
3: Én nagyon szeretek ilyen handmade dolgokat csinálni, és az egyik osztálytársam mondta, hogy ez egy nagyon jó hely. Ez egy haladó csapat, de én múlt héten voltam először.
0: De a múlt héten láttál először varrógépet?
3: Hát azért nem. Anyukámnak van otthon egy ugyanilyen Singer varrógépe, és azon már vartam egy elég béna toltartót, de igazából így múlt héten kezdtem el érteni is nagyjából. Megtanultuk befűzni, és ilyen kicsi lapokon kezdtük el gyakorolni, hogy hogyan var, merre fele, és hogy hogyan cikcakol.
4: A Juli éhető őstehetség azzal kezdte, hogy egy kargonadrágot vart a múlt héten.
0: Milyen adrágot?
4: Egy kargonadrágot, ami ilyen nagy
0: bőszáró
4: rávart zsebei vannak, igen, most elhozta megmutatni, és most vart hozzá egy ilyen tukános, trópusi mintás felsőt.
0: Ez az, ami mögötted van?
4: 5 perccel ezelőtt fejezte be, és most neki állt varni egy farmer mellényt, most másolja a szabás mintát.
0: Budapesten vagyunk Józsefvárosban, itt van egy kis oktató műhely, ahol gyerekeknek is szervez tanfolyamokat. Vig Zsuzsi, azt is Budapest alapítója. Itt megérkeznek lányok mindenféle fantáziákkal, és akkor akármivel jönnek, Zsuzsi azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk meg.
4: Igen, vagy néha lebeszélem őket róla, de általában azért megvarjuk, vagy varrunk valamit, ami hasonló.
0: Mi kell ahhoz, hogy ha valaki úgy dönt, hogy én szeretnék varni, és mondjuk még csak 12-13 éves, akkor ebből tényleg megszülessen egy ruhadarab. Milyen készségek kellenek hozzá, vagy milyen tulajdonságok, hogy ez működjön?
4: Vannak, akik nagyon önállóak, és tudnak lépésről lépésre előre gondolkodni, tehát nekik a legkönnyebb, mert megbeszéljük a műveleti lépéseket, ezt ők leírják a füzetükbe, és varnak, és hogyha valamit nem tudják, hogy kell csinálni, akkor ezt megmutatom, hogy hogy kell.
0: Mindenkinek van varró füzete?
4: Megmutatok.
0: Tábori füzet.
4: Igen.
0: Mindenféle érdekes rajzok vannak, meg mi ez? Dino tornazsák?
1: Igen.
0: Zsuzsi már mutatja is. Rajta vannak a dino tüskék, van fülev. Ilyen volt a fejedben ez a tornazsák? Akkor is, amikor elképzelted?
1: Ezt láttam az interneten, csak füle az nem volt, és azt én találtam ki rá.
0: Felírtad, hogy dinos tornazsák, a méreteket, hogy akkor az anyag, meg a tüskék mekkorák. Lerajzoltad, hogy hogy fog kinézni, és akkor itt vannak a lépések, hogy hogy kell megvalósítani?
1: Igen.
0: Ez egy fontos rész, ugye, a varrásnál, hogy kicsit előre kell látni, hogy tervezni kell, hogy mi miután következik.
4: Így van. És akkor megtanul az ember fejben varni, előre gondolkodni, és utána sokkal könnyebben tudja a lépéseket a valóságban végigcsinálni.
0: Kell hozzá akkor előrelátás, meg tervezés. Mi kell még?
4: Tervezés, kitartás, kudarc szűrőképesség, tehát hogyha valamit elrontunk, akkor ki tudjuk bontani, össze tudjuk újra varni, van még plusz anyag.
0: Ez a visszabontás lehetőség mindig arra, hogy nem baj, ha elrontod, mert elvágjuk a cérnát, és lehet előről kezdeni.
4: Igen, tehát a varratbontó a barátunk, ez egy külön eszköz, éppen ott van a Villő kezében, és ez el tudja vágni, hogy a cernet, hogy az anyag nem sérül.
0: Annak van jelentősége, hogy itt a műhelyben ti nem egyedül vagytok, hanem egy kis társaságban?
1: Nem mindig ugyanazokkal az emberekkel vagyok együtt, mindig mással, és ezért mindig frissül a társaság.
2: Lehet beszélgetni, és nem csak így csöndbe varrok.
1: Ha vannak többen, akkor több ötletük van, és az egyik táborban például az egyik barátnőmmel csináltunk közösen ugyanolyan dolgokat, például közös víziló plüssöt, meg csináltunk ugyanolyan ruhát is magunknak.
3: Szerintem jó az, hogy beszélgetünk közben, meg van, amikor a Villő is tapasztaltabb nálam, meg a Timi is, és ők is segítettek már.
4: Néha meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy el tudja mondani a másiknak, mert néha ő is tanul azzal, hogyha el kell magyarázni, és lehet, hogy ő másképp mondja, és úgy könnyebb megérteni. Tehát, hogy én azért egy ruhaipari háttérből jövök, és van egy csomó szakifejezés, amit ők egyébként mind ismernek, tehát varrás szélesség, meg meg talpszéles varrás, meg ezekről mind tudják, hogy micsoda. De mondjuk például ma varrt a Júli ferdepántot, és akkor megkértem a Timit, hogy mondja el, hogy ezt hogy kell felvarni.
0: Az, hogyha valaki meg tud alkotni a saját gondolatából egy tárgyat, akár egy ruhát, vagy egy kis horgolt állatot, az valahol megerősítő, egy ilyen önbizalomnövelő dolog is, ez látszik a gyerekeknél, vagy a felnőtteknél?
4: Ha valakinek mondjuk nincs önbizalma, mert eddig nehezen sikerültek a kézműves alkotások, akkor ő felszabadul. Múlt héten is volt egy olyan kislány, aki azt mondta, hogy nekem nincs kézügyességem, nekem ez nem fog menni, és tényleg az első nap nagyon sok probléma volt, hogy beakadt a cerna, nem figyelt oda, nem tette el a talpat, és akkor nekem az a feladatom, hogy megnyugtassam, hogy ez mindenkivel előfordul az elején, ez teljesen normális, nem vagy ügyetlen, és akkor hirtelen ez a félelem, amihez ő évek óta hozzászokott, ez megszűnik. És mindent, amit csinálunk, azt felszabadultan kell csinálni, mert hogyha a félelemből csináljuk, akkor nem fog jól sikerülni.
0: Van egy olyan oldala, hogy sikerélmény, meg önbizalom, igen, kreativitás, meg van egy olyan oldala is, hogy ügyesedik a kezük, a térlátásuk, a koncentrációjuk.
4: Nagyon-nagyon sok területen fejlődnek közben, tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a zene minden területre kihagy, ugyanúgy, mert hogy a zene tanulás, ugyanúgy a varrás tanulás is kihat a figyelmükre, a fókuszra, a számolási képességükre. Nem ezért jár. Tehát ők szórakozni járnak ide, csak közben mondjuk megtanulják, hogy mi a különbség a térfogat meg a kerület között, amit egy matek órán nem fognak nekik így elmagyarázni. Meg lehet tanulni azt, hogy egy körív az hogyan görbül, hogyan kell egy másik körívvel úgy összevarni, hogy a varrások azok illeszkedjenek, és ez egy elég komoly térgeometriai feladat egyébként, amit nem a tábla előtt magyarázok krétával, hanem fogunk egy anyagot és összevarjuk, és látja, hogy a végén lesz belőle egy térbeli test.
0: Mi van még, ami a varrás tanfolyamon előjön?
4: A fantázia szerintem, amit nagyon fejleszt. Tehát abban a pillanatban, hogy megtanul egy új eszközt használni, kinyílik előtte a világ. És itt csomó olyan elképzelése van, amit mondjuk esetleg lát egy filmben, vagy egy videoklipben egy olyan ruhát, ami tudja, hogy kell megvarni, ki tudja találni. És ez szerintem sokkal színesebbé teszi az életét.
0: Vég Zsuzsi a Stitch Budapest alapítója.
4: Egy olyan családban nőttem föl, ahol az édesanyám divattervező volt, az egyik bátyám férfi Szabó, és én gyerekkorom óta varrok. Érettségi után a Könnyű Imperium Műszaki Főiskolára jártam, és utána pedig az Egyesült Államokban a Fashion Institute of Technology jártam divat marketing szakra, és 2010-ben költöztem haza, és főleg magyar divattervezőkkel dolgoztam marketingesként. Ezen kívül divatmarketinget oktattam több felnőtt képzési intézményben, és tulajdonképpen egy véletlen során kezdtem el varni, varrásoktatással foglalkozni. Elmentem önkéntesnek egy közösségi varróműhelybe, és láttam, hogy erre egy hatalmas igény van. Nagyon-nagyon sok érdeklődő volt a varrótanfolyamok iránt.
0: Akkor váltott tulajdonképpen az egyetemi oktatásból, igen, a varrásoktatásra?
4: Igen. Egyedülálló anyukaként 40 fölött nagyon nehéz egy olyan munkahelyet találni, ami összeegyeztethető azzal, hogy a gyereket el kell hozni az iskolából. És a másik pedig az, hogy én hivatásomnak érzem azt, hogy fölnőtt két olyan generáció, akik nem tanultak megvarni. Én 50 éves vagyok, akik nálam idősebbek, azok általában már korábban megtanultak varni a szüleiktől, vagy a családban mindenhol volt egy varrógép, és most már ezeknek a gyerekeknek az anyukája sem tud varni, tehát már nincs kitől megtanulni, és rengeteg tanítványom van, tehát tényleg informatikusok, bankárok, könyvelők,
0: tehát
4: orvosok.
0: Nem csak gyerekek, hanem felnőttek.
4: Nagyon-nagyon sok felnőtt, és itt élő külföldiek annyira úgy érzik, hogy elszakadtak attól, hogy kétkezi munkát csinálnak, és szeretnének valamilyen fizikai aktivitást, ami tulajdonképpen egy relaxációs eszköz is. A varrás az nem csak a végtermék miatt érdekes, hanem nagyon jól kikapcsol, és egy nagyon jó flow élményt ad.
0: Az érzés az a gyerekeknél, meg a felnőtteknél ugyanaz, nem, hogy belemerülünk valamibe, muszáj azzal foglalkozni, különben ugye nem haladunk.
4: Oktatóként szerintem a legnagyobb különbség az, hogy a gyerekek nagyon-nagyon könnyen tanulnak. Ha megmutatok nekik valamit, akkor egyből értik, és egyből tudják, hogy hogyan kell csinálni. A felnőtteknél nagyon nehéz azt elfogadni, hogy amikor először kipróbálja, vagy először csinál valamit, az nem lesz tökéletes. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a tökéleteshez vezető út a tökéletlenen keresztül vezet, és nagyon sok ember felnőttként nem engedi meg magának, hogy valamit elrontson. És úgy nagyon nehéz új dolgokat tanulni, mert bármi az elején nehezen megy, és utána egyre könnyebb. És nekem az a legnagyobb élmény, hogy olyan emberek, akik úgy jönnek be, hogy nekem nincs kézügyességem, nekem soha nem sikerül, én úgyis mindent elrontok, nekem az anyukám mindig kivette a kezemből a cérnát, azoknak nagyon felemelő, hogy ő is meg tudja tanulni. Tehát lehet, hogy több idő, de mindenki megtanul varni.
0: A felnőttek azért jönnek, mert hogy szeretné saját magának fölvarni azt a nadrágszárat, vagy bevenni azt a ruhát?
4: Nagyon sok különböző motiváció van, jönnek olyanok, akiknek nem átlagos a testalkatuk, tehát magasabbak, vagy szélesebb a hátuk, vagy hosszabb a karjuk, vagy alacsonyabbak, vagy kövérebbek, és ők nem tudnak konfekció ruhából öltözködni, tehát nem tudnak az üzletben a saját méretükre vásárolni, de vannak, akik mondjuk kutyaruhát akarnak varni, vagy várandósok, és a gyereküknek szeretnének majd baba ágyneműt varni, meg babaruhákat. Egészen különböző motivációk vannak. Van, aki a szerszámos táskáját akarja megvarni.
0: Mert hogy férfiak is jönnek?
4: Igen, egyre többen. Tehát hogy azt mondanám, hogy először az 5%-a volt, most már inkább ilyen 10-15% a résztvevőknek férfi.
0: Gyerekek között is szoktak lenni fiúk?
4: Közöttük sokkal kevesebb. De fiatal felnőttek, tehát ilyen érettségi körül álló fiúk, azok szoktak jönni, igen. Van, aki ezen a területen akar tovább tanulni, meg hát nagyon menő, nagyon sok online videó is van, amit fiúk készítenek.
0: Varrásról?
4: Igen. És hát maga a varrógép egyébként az egy uniszex eszköz. Tehát a szabók is férfiak általában.
0: Hogyha valaki vágyik arra, hogy ő varjon, akkor ő képes is ezt megtanulni? Vagy azért vannak határok?
4: Hát én körülbelül 1500 embert tanítottam megvarni 8 év alatt, és eddig még mindenkit sikerült. De szerintem mindenki meg tud tanulni varni.

0: következő feladat, mivel hogy körbevartuk mind a két oldalát és az alját a szatyrunknak, ugye rávágtuk a 3x3 centit, vagy ti lányok a 6x6-ot, aki nagyobb szatyrot var. Két oldalról belenyúlunk és széthúzzuk, tehát látunk egy ilyen kicsi lyukacskát itt. Lilike, vard nyugodtan végig, megvárunk akkor, jó? Azt az egyenest, azt vard végig.
1: Nagy szoba van berendezve két asztallal, és látok 7 darab varrógépet, és a lányok mint egy varrodában, mindenki nagyon komolyan ül a gép előtt. Lambertné Herceg Anita, női szabó. Ön tart a gyerekeknek itt Maglódon varrótábort.
0: Az első napra délelőtre egy kis ismerkedést mégis egymással terveztem, illetve kézi alapföltéseket tanultunk, tehát kézzel kulcstartót vartunk, vagy tűpárnát például. Délután már a varrógéppel ismerkedtünk, és be is kapcsoltuk. Befűzték a lányok, orsóztak, tehát alsószálat csináltak a kis munkájukhoz, illetve nyomtattam nekik papírlapot, amin különböző vonalöltések vannak, hogy akkor gyakorolják azt, hogy ne először az anyagon, a papíron mégis könnyebb, és azt varrogatták egész délután.
1: Mondott itt néhány figyelmeztetést, hogy az ölbe ne vágjunk, meg mit milyen olóval, vannak ilyen biztonsági tudnivalók is, amit meg kell tanítani?
0: Igen, vannak. Első nap a lányoknak azért az ismerkedés után, meg mikor elővettük a varrógépet, azért tartottam nekik tűz- és balesetvédelmi oktatást, meg folyamatosan felhívom a figyelmüket arra, hogy mit és hogyan csináljunk, nehogy sérülés legyen.
1: Egy varró tanfolyam az 5 nap. Hogyha az ember semmit nem tud varni, meddig lehet elvezetni a gyerekeket a nulláról pár nap alatt?
0: Ez olyan tábor szerintem, hogy ide muszáj úgy jönni, hogy én szeretnék valóban megtanulni varni, mert hogyha az embernek alapból nincs kedve valamihez, akkor azt nem szívesen csinálja. Igazából ahhoz képest, ahonnan hétfőn indultunk, hogy azért a pelenkaöltés nagy nehézséget okozott, ahhoz képest péntekre nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Mert a lányok most nagyon haladnak. Tehát szatyrot, egy párnát, egy kis egyszerű neszeszert, a hajgumit, tehát ezek azért 5 nap alatt beleférnek abba, hogy szépen, kényelmesen haladva elkészüljenek. Az alapokat, azt magába szívja az 5 nap alatt, és tudni fogja azt is, hogy otthon azt a varrógépet hogy fűzöm be, hogy indítom el az anyagot, az elején, a végén elerősítem, hogy az a varrat ne bomoljon szét, és utána már bekapcsol a gyerekek fantáziája, illetve az emlékezet is, hogy először jobb oldalon vartuk, bal oldalon vartuk, fölül vartuk, alul vartuk, tehát hogy a gyerekeknek ilyenkor ez az fantasztikusan tud működni. Ebbe benne van az egyediség, az, hogy én csináltam, az én munkám nem egy tömegtermék, hanem egy darab van belőle, és általában, amit az ember készít, az azért saját magát is tükrözi. És szerintem ez fontos.
1: Te mennyi idős vagy, Réka?
2: 12.
1: Hogy kaptál kedvet a varráshoz?
2: A nagymamámat láttam, hogy ő sokat var, és mondtam anyukámnak, hogy én is szeretném kipróbálni.
1: Mi volt a vonzó abban, ahogy ő ezt csinálta?
2: Láttam, hogy ő saját ruhákat var, és kedvet kaptam én is, hogy akkor majd, hát, hogyha megtanulok varni, akkor hát, ha én is tudok magamnak ruhákat varni.
1: Mielőtt idejöttél a táborba, volt már tűmeg cél? A kezedben otthon próbálgattál már valamit?
2: Hát csak annyi, amennyit a sülibe tanultunk.
1: Mit tanultatok?
2: Hát ilyen kézi öltéseket, pár öltést. Láncöltést tanultunk, meg ilyen pelenkaöltést, meg ilyeneket.
1: Mire vágysz, amit elkészítenél?
2: Hát én szeretnék majd saját ruhákat tervezni. Ötleteim vannak. Hát az úgy jó érzés, hogy azt a ruhát viseled, amit te magad készítettél.
1: Nem érzed úgy, hogy ez egy kicsit unalmas, meg monoton?
2: Nem, szerintem ez nagyon érdekes, és nem unalmas egy cseppet sem.
1: Kell hozzá ötlet, vagy kreativitás szerinted?
2: Kreativitás igen, szerintem, mert ki kell találni, hogy mit, hogy tudsz megvarni, kézügyesség kell, meg hogy a szemed jó legyen, mert nagyon pici a lyuk, amivel a cérnát bele kell fűzni.
1: És azt el tudod képzelni, hogy most majd megtanulsz alapfokon mondjuk varni, és akkor otthon kapsz egy varrógépet, akkor te otthon varrogatni fogsz?
2: Igen, én ezt így képzeltem el.
1: Ez kell egy kis türelem is, nem? Mert nem biztos, hogy mindig elsőre sikerül, amit elképzel az ember.
2: Igen, meg nem szabad kapkodni, de hogyha nem sikerül elsőre, akkor nem szabad feladni, hanem meg kell próbálni másodszorra, meg harmadszorra, negyedjére, és egyre jobb lesz mindig.
1: Hédi, te hány éves vagy?
3: 10.
1: Volt-e már valaha varrógéppel dolgod?
3: A nagymamámnál van egy varrógép, és nemrég kipróbáltam.
1: Láttad is őt varni?
3: Már sokszor láttam, hogy var, meg egyszer vart is nekem egy ruhát.
1: Juliska, te hány éves vagy?
4: Én is 10 éves vagyok.
1: Hogy jutott eszedbe eljönni Anita varró táborába?
4: Szerettem volna készíteni egy hajgumit.
1: Meg tudod mutatni? Fodros anyaggal bevont hajgumi, és te választottad ki a színt is.
4: Igen, meg a mintát.
1: Beraktad egy nagyon szép neszeszerbe, egy rózsaszín rózsák vannak rajta. Ezt is te készítetted?
4: Igen, ezt is én készítettem itt a táborba.
1: Nálatok a családban szokott varni valaki?
4: A nagymamám és az anyukám szokott, meg néha a nővérem.
1: És ők miket készítenek?
4: A nagymamámmal régen készítettünk könyvjelzőt még, arra még emlékszem. A nővérem még a régi játékokhoz készített kiegészítőket, az anyukám pedig a lyukas nadrágokat szokta visszacsinálni.

0: Lambertné Herceg Anita, Női Szabó.
1: Három fiam van. Érdekes, mert a varroda nálunk, a házon belül, mint másnál a nappali nálunk, az a központi hely. Bejönnek a gyerekek, és nyüzsögnek körülöttem, mind a hárman sokszor, vagy odaülnek be hozzám beszélgetni, és szeretnek ott bent lenni, és azért a középső, meg a nagyobb gyerkőc is érdeklődik mindig, hogy mit csinálok, vagy hogyan. Anya, ez nehéz. Tehát azért úgy látják, amit csinálok, és érdekli őket is, de őket annyira aktívan nem, de a kicsit nagyon szívesen odaül és var.
0: Mikor van neked kedved varni?
2: Hát bármikor, mindig.
0: Ez egy szatyor, és ezt te készítetted?
2: Igen, anyával.
0: És hogyan?
2: Varrógéppel.
0: Innen jött az ötlet, hogyha egy 7 éves fiút meg lehet tanítani varni, akkor talán másokat is meg lehet?
1: Innen is, illetve bennem ez már úgy nagyon régóta felmerült, hogy de valahogy kéne gyerekeket tanítani varni. És akkor aztán így kirajzolódott bennem a teljes téma, és nekiálltam megvalósítani az ötletet.
0: Itt vagyunk a varró műhelyben. Zente, mondod, hogy itt mi hol van?
2: Ott vannak anya könyvei.
0: Mit tart azokban a mappákban, anya?
2: Hát én azt nem tudom.
0: Anya súg. Mit súgott?
2: Szabás mintát, meg itt egy varrógép.
0: Ezen szoktál te is varni? Megmutatod, te melyiken varsz?
2: Ezen, meg azon szoktam. Ezen inkább csak varni, azon meg inkább varni.
0: Itt van a lábpedál. Gondolom, ezt te már profin tudod használni.
2: Hogyha most lenne anyag, meg is tudnám mutatni, csak most nincs anyag.
0: Elmondod nekem, hogy mi van itt a falon rengeteg?
2: Cérnák.
0: Ez nem tiltott terület, be szabad ide jönni?
2: Hát akkor, amikor fogócskázunk, akkor éppen nem, mert hogy ez nem játszó terület. Nagyon akarunk bújni, akkor ide bebújjunk, ide a sok anyaghoz.
0: Hú, hát ez egy kis raktár itt rengeteg anyaggal.
2: Hát igen.
0: Ezek micsodák?
2: Szabás minta.
0: Mondta, hogy önnek ipari varrógépei vannak, mert hogy ön igazából Női Szabó. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen var.
1: Igen, nekem itthon van a saját kis műhelyem, én itt alkotok, ide jönnek hozzám a megrendelőim. Nagyon sok most a ruhajavítás, főleg a nyáron, de van olyan is valóban, aki jön, van egy ötlete, hogy ő milyen ruhát szeretne, keressünk hozzá együtt anyagot, és készítsem el neki az általa kiválasztott ruhát.
0: És hát van önnek egy szenvedélye, egy nagyon speciális ruhatípus.
1: Így van, a népviseletkészítés. Nekem ez egy hatalmas nagy szenvedély, és ez nekem egy ilyen nagy szerelem. Szerencsémre a Hagyományok Házába indult népviseletkészítő tanfolyam, amit el tudtam végezni.
0: Kikutatja, hogy milyen mondjuk a sárközi vagy a szatmári viselet, és akkor azt megpróbálja a lehető leghűebben elkészíteni?
1: Igen, ez így van, hogy nagyon sokat kutatok általában minden darab után.
0: Ezeknek a megrendelői mondjuk néptánc csoportok?
1: Akár ők is, vagy egy-egy ember, nekem is van nagyon sok. Mert én viszont Tolna megye Pincehelyről származom, és amikor az iskolába is a Hagyományok Házába jártam, én a szakdolgozatomat is ezen témába írtam, a Kapos Koppánymente Pincehely népviselete címmel, és hát én ezeknek a ruháknak vagyok a legnagyobb szerelmesei, hiszen ez nekem a hovatartozásom is, ugye? És hát nekem is van nagyon-nagyon sok népviseletem.
0: Önnek hogy jött ez a szenvedély, hogy varni szeretné, és ezzel szeretne foglalkozni?
1: A varrás az engem mindig érdekelt. Persze gyerekkoromban láttam édesanyámat varni. Ő férfi ruha készítő, soha nem dolgozott a szakmába, soha nem is szeretett varni. De akár szüreti felvonulásra mindig nekünk ő varta gyerekként a ruháinkat. Például a dédi mamám lakástextilt vart nagyon sokat. Tehát nagyon emlékszem rá, még régen nagyon divat volt ez a vastag kagyló fotel, meg minden ilyen régebbi bútor, és a dédi az mindenre vart húzatot, hogy ne sérüljön, ugye akkor ebbe az időben nagyon vigyázni kellett mindenre, és nagyon emlékszem rá, hogy ült az asztalnál, és az asztalos kis Naiman háztartási varrógépén varta ezeket a húzatokat, függönyöket, mindent, és valahol úgy megmaradt ez bennem, aztán felnőtt koromra igen-igen erősen előtört.
0: Közben mást tanult.
1: Középiskolában vendéglátás és idegenforgalmat. Éltem egy kicsit Németországba, utána én onnan hazaköltöztem, és akkor itthon tanultam. Elmentem egy dajka képzőbe, hogy majd gyerekekkel foglalkozok. Elmentem egy gyógypedasszisztens képzésre is. Tehát ezeket mind-mind befejeztem, de hogy egyikbe sem éreztem azt a kiteljesedést, hogy nekem ez jó lenne. Úgyhogy aztán a kettő közt behúztam a Női Szabó képzést is, és ebbe teljesedtem ki. Nekem ez az életem.
0: A
3: Vendég a háznál mai adásában varró tanfolyamon jártunk. Keressék adásainkat podcaston vagy a mediaclick.hu internetes oldalon. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Diós Judit.

Két órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter. Bóna Szabolcs hozzátette, olyan termesztési technológiákat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Felmentették a budapesti Uzsoki Kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, az Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője, Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségre pályázatot írnak ki. A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket. Takács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter két napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A volt államtitkár ócska és hazug propagandának nevezte azt az állítást, hogy a kormány horkolásgátló gépeket vásárolt. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a katolikus karitász az ökumenikus segítségével